0: mit nem, megígérték. Bemegy a huszár a betegszobába. Hát az ördög nem az ágy lábánál áll, mint máskor szokta, hanem a lány fejénél. Hanem azért nem ijedt meg a vitéz, oda szólt szép hangon.
1: Most igen, de szaporán lépj a lábához, aztán megeredj a pokol.
2: De mit szerződtünk? Akinek a fejéhez állok, annak már rendelhetik a koporsát.
1: Ezt a lányt nekem ígérték feleségül, ha meggyógyítom. És én meggyógyítom, érted?
2: Ezt ugye meg nem gyógyítom. Urrá tettelek, gazdaggá tettelek, ennyi elég legyen. Szedd a sátortádat.
1: Nem hinném, hogy én megyek el. Indulj, koma, indulj, amíg szépen beszélek.
2: Nem megyek.
1: Neme, kutya fickomatta! Itt a székely menecske az ajtó mögött. Mindjárt a nyakadba ültetem.
3: A fél ország, jaj, csak azt mutasd meg, merre menekül.
0: Kapta a lábát, futásnak eredt, és úgy eliszkolt onnan, hogy a nyúl se fut gyorsabban, ha a kopók kergetik. Talán még most is szalad.

0: hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt, volt a világon egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak született egy fia. Jánosnak nevezte el. 7 évig szoptatta, akkor azt mondta neki: látod, fiam, azt a nagy fát? Látom, azt mondja. Eredj fel annak a legtetejére, húzd le a kérgét. A fiú felmászott, megpróbálta, amit az anyja mondott, de nem tudta megtenni. Akkor az anyja megint szoptatta 7 esztendeig. Megint felküldte egy még magasabb fára, hogy húzza le a kérgét. A fiú le is húzta. Erre azt mondja az anyja: no, fiam, most már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj el a világra.
1: Ki tudja, mikor, honnan bújt elő? A király kertjében királyfa nő. Aranyalma fénylik minden ágbogán, sok kis fióka nap ringatódzik a fán. Reggel még virágzik, délre gyümölcse van, de éjjel eltűnik az alma nyomtalan. Pedig ha ehetne a király a fáról, meggyógyulna nehéz régi nyavajából. Azért ki levente van az országunkban, idegen királyfi, ha jő valahonnan, de lehet szegény is, akárki nem bánja, övé a leánya, fele királysága, ha érett gyümölcsöt szerez a szép fáról. De ha kudarcot vall, fényes napvilágtól, elbúcsúzhat lánytól, fele királyságtól.
2: Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom. Én felmennék arra a fára. Hoznék aranyalmát, hogy enne belőle, nehéz nyavajából meggyógyulna tőle.
3: Te akarsz felmenni arra a nagy fára? Tudod-e, hogy tetejetlen fa? Tudod-e, mennyi gróf, erszegnek volt? Egynek sem sikerült, de a fejem állt. Erre csak a dolgod után.
2: Felséges királyom, én mégis megpróbálom.
3: Hogy tudnál fölmászni a nap közelének? A bőröd elvásik, húsod a csontodról, útközben leválni. Előlem elemésztheted magad, ha már annyira ráéheztél a halálra, fele királyságra, szép király leányra. De ne mondd, hogy nem figyelmeztetek. Mi az utolsó kívánság?
2: Felség, csináltasson 3 jó vaskapcsot. A 3 vaskapocs a fát körülérje, azon, mint egy létrán föl lehessen menni. Csináltasson mellé 3 pár vasbocskort, és adjon 1 hétre való eleséget.
3: Úgy lesz, ahogy mondod.
2: Egy pár bocskor lábamra, 2 a vállamra, mellé a tarisznya. Bal kezembe 3 nagy vaskapocs legyen, jobb kezembe fejszém szálas szárát veszem. Így a jó vas létrát magam alá verem. Az alsót kirántom, megint följebb ütöm, lépésről lépésre verek vasból hidat, az ég és föld közé, így repítek nyilat.
4: Hely ti sasok, hely ti seregélyek, szálljatok, szóljatok az édesanyámnak, hogy még él a fia, csak éppen elvásott 1 pár vasbocskora.
5: Tetejetlen fának 3-szor száz ábor, embere vagy tálkos, aki azt megmássza. Sasok, seregélyek, elvisszük a gyógyírt, keserves anyának, fia felül gyógyírt.
4: Szürke esőfelhők, édesanyám kiskertjére langyos esőt permetezzetek. Mondjátok meg neki, hogy még él a fia, csak éppen elvásott, megint 1 bocskora.

0: Adjon Isten, fiam! Éppen jókor értél ide, a fa tetejére. Már vártalak.
1: Fogadj Isten, veres tehén. Miféle aranyrétre értem én? Itt, a fa tetején. S az aranyalmák most is messze fönn a fán ragyognak. Talán ők is rám vártak?
0: Mi az almákkal törődj most? Messze, itt a szarban. Csavard le. Egyél, így áll belőle. Látod-e ott azt az aranyvárat? Abban lakik egy szép királylány. Az almafát ő tette. Az övé az aranyalma. A gyümölcsöt tőle kérjed. Ő lesz a te feleséged.
1: Köszönöm a hozzám való jóságodat, vörös tehén. Hanem egy királylányt már nekem ígértek. Meg hogy is mennék be az aranyvárba, hiszen kakas lábon forog, szélnél sebesebben.
0: Ne gondolj most a földi királylányjal. Azzal másképpen lesz a dolog. A várat majd megállítod. Nincs egy krajcár a zsebedben.
1: Egy krajcár éppen akad. Édesanyám adta, amikor elvált tőle.
0: No hát, akkor hajítsd meg azt a kakaslábat vele. Mindjárt.

0: Hé, te fiú! Te állítottad meg a várat!
1: Én hát, ki más állította volna meg?
0: Gyere csak akkor a király elé! Majd megtanítunk mi várat haigálni, kesztyűbe dudálni!
2: Adjon Isten jó napot, felséges király!
3: Fogadj Isten, fiam! Hát, te mi áradban vagy?

0: 라디오 첫 우타노 첫 우타노
1: 펄든 어떤 데라 기라요
2: felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Itt vannak a tündérek, leverve mind. Itt van maga tündér Erzsébet is.
3: Jól van, fiam. Meg vagyok veled, eléged. Mindjárt bekísértetem őket a váramba, holtig tartó bús rabságba. Te meg reggel hazahajtod a ménest, amit ígértem, majd akkor teljesítem.
1: Tudod-e, János, miért kellett a krajcár a királynak?
4: Hiszen nem neki kellett, hanem az unokájának.
1: Neki kellett. Az a krajcár most ott van a király zsebében. Látod? A vár megint forog. Azt akarta, hogy ne tudj bemenni.
4: Jaj, nekem.
5: János! Kapd el! Dobom a krajcár!
4: Köszönöm!
1: Ez jó jel. Úgy látszik, visszalopta a királylány a krajcárt.
4: Akkor pedig... szeret engem!

0: legal, var. Ört, att a fatja. Ez, mégis túl járt az eszemen ez a fiú. Virág!
1: Igen.
0: Te vetted ki a zsebemből a szerencse krajcárt?
1: Igen.
2: Le is dobta annak a fiúnak.
1: Nem szükség, hogy árulkodj, vörös királyfi. Anélkül is megmondtam volna. János megvédte a ménest. Most már az övé az én kezem és a te fele királyságod, nagyapa. Azt ígérted.
2: Minden úgy volt, ahogy a kis virág mondja.
0: Az ám, de hát csak később jutott az eszembe, hogy már a vörös királyfinak is odaígértem a királyságomat, de még téged is.
2: Én nem engedem a jogomat.
1: Én meg nem leszek a te feleséged.
3: Szeret.
0: Kié leszel, te hitvány teremtés? Elárulod a nagyapádat?
1: Akár kié, de nem a vörös királyfié.
2: Hiszen tudom én, kié akar lenni. Ezen a paraszt fiúnak ott meg a szeme.
1: Azon hát, ha tudni akarod.
2: Kettőnk közül az egyik itt marad.
4: Én is azt akarom. Kardom jól forgatja, és vág, és véd karom. Virág engem szeret.
5: Szúr a gazember, tér ki előle.
4: Inkább én döntöm le őt a földre. Herceg, kezemben életed.
6: Megölhetnélek, de nem öllek meg. Pedig tudom, te nem irgalmaztál volna nekem. Kelj fel és takarodj vissza a házadba.
0: Ember vagy, fiam. Most már látom, nem csak ügyes csikós, de nagy vitéz is vagy. Nyugodtan hagynám rád az országomat, meg az én édes unokámat is. De még egy próbát ki kell állnom. Itt van 11 szobának a kulcsa. Mindegyiket takarítsd ki, tisztességgel. De a 12. szoba kulcsát ne keresd.
7: Aranyalma fára jöttem, aranyalmát mégse szedtem. Táltos csikó társa voltam, tündérekkel megharcoltam. Mégis be vagyok ím zárva, kakas lábon forgó várba. Ha kimegyek, merre menjek? Ha maradok, meddig jutok? Kinyitom, nem vagyok gyáva. Nyíljon az utolsó ajtó zárja.
3: Teremtő! Egy hétfejű sárkány a falhoz szegezve. Két óriás malomkő közé szorítva a szakálla.
0: Jó, hogy jöttél, fiam. Miam. Hé, hová futsz? Nehogy azt itt, hogy ki tudsz szaladni. Az ajtón zárva van.
3: Isaki!
0: Ott van a

0: három vödör, tele friss vízzel. Nagyon szomjazom, de nem volt senki, aki ideadja. Öntsd az első szájamba az egyik felét, a hetedik szájamba a másik felét. De gyorsan ám, mert olyan tüzet lehellek rád, hogy nyomban szinnék.
1: Itt a víz. Igyál.
0: Köszönöm, fiam. Még ad ide a másik vödör vizet. Felezzel. És öntsd a második és a hatodik szájamba. Látod, jót tettél velem. Már is kiszabadult a szakállom. A két lábamról a vasgolyó leesett. Most már add ide a harmadik vödör vizet is. Azt a harmadik és az ötödik szájamba öntsd. Most még egyre kérlek, mindkettőnk szabadságáért. Ott van az a kis szekrény, a középső fiókjában van egy kis alma. Dobd azt a középső szájamba.
2: Szabad vagy, fiú. Siess a lakodalmadra. De még találkozunk.
3: Tizenkét almafa, 33 ága, hullassa virágát a szép ifjú párra. Éljen a menyasszony számolatlan évet, élete fonala sose érjen véget. Sódar és szalonna legyen mindig elég, avval nevelgesse 12 gyermekét. Éljen a vőlegény, ki ékes dalia, sose halványodjon szerencse csillaga.
4: Most már édes feleségem, ásó, kapa, s a nagy harang válasszon el betűnket.
5: János! Segíts, János!
2: Most már enyém a feleségem! Keresheted, de hazahozni nem fogod többet! Hiába is akarod!
6: Édes Csikóm,
4: elvitték a gazdaszonyát. Most merre induljak utána?
7: Ne búsulj, édes gazdám. Ketten visszahozzuk. Csak nyergelj föl, és kapaszkodj meg jól, mert repülni fogunk!
4: Földtől az égig sebesen, aranyszőrű Csikó megyen, erdőkön és réteken át, keresztül sivatagokon, hegyeken, völgyeken által, erdőn, fenekősziklákon, kietlen helyeken által, földtől az égig sebesen, jó gazdája véle megyen, kedves párját, hogy megtalálja, virágját karjába zárja.
7: Figyelj csak a földre, édes gazdám, nem látod-e valahol a feleséget?
4: Látok hegyeket, völgyeket, folyókat, tengereket. Sok országot átrepültünk már, de virágot sehol sem látom.
7: Most nézd csak megint a földre. Látok ott egy palotát. Egy fiatal asszony áll az ajtaja előtt. Nézd csak, nem ő az. Teknő van a kezében, véres ruhával tele.
4: Megy a kúthoz mosni. Az ott kis virág csak ugyan.
7: Akkor most leszállunk izibe.
4: Édes kis virágom, csak hogy megtaláltam.
5: Édes János, hát még a világ végére is eljöttél értem.
4: Én el nem hagylak tégedet. Ülj fel, virágom, itt a helyed.
5: Utol ne érjen a sárkány lova.
4: Előre, táltos paripa!
0: Hey, gazdám, sárkány gazdám!
2: Tudja, egen májadat, hol válja ki a szemedet szép széna előtted, szép szab előtted? Mi bajod még?
0: Viszik a feleségedet? Ihatok-e
2: egy zsák diót? Megtörhetek-e? Megehetem-e? Egy mázsadohányt elszívhatok-e, és még egyet alhatok-e?
0: Ehetsz, ihatsz, dohányozhatsz, mégis utolérjük.
2: Így sájjal, húsz körülbelül vájjal,
6: Nincs nálam
0: tények. Ami füstöt fújok, hét szájam tök tőle. Egy márvány dohány elfogy egy kettőre. Hétszeres az alvás, ha hét fejjel alszom. 14 szememből heggetlen virrasszom. 7 torkom, ha szomjas, 7 hordóbor győzi. Táltos rovam, János rovám, mégis utolér.
2: Kedves feleségem, ügy csak át az ő. Neked pedig, János fiam, megmondtam, ne próbálj utánunk jönni. Most nem bántalak, mert megszabadítottam. De ha még egyszer szöktetésed van, az életedbe kerül...
5: Isten áldjon,
1: édes jó Csikó, azt se bánom, ha mindjárt meghalok is, de az asszonynak haza kell jönnie. Utánuk! Földtől az égig sebesen, aranyszűrű Csikó megyen, erdőkön és réteken át, keresztül sivatagokon, hegyeken, völgyeken által, erdőn, fenekősziklákon, kietlen helyeken által, földtől az égig sebesen, jó gazdája véle megyen, kedves párját, hogy megtalálja, virágját karjába zárja.
7: Már látom a sárkány palotáját!
1: Már látom az udvarát, és középen a kútnál! Ott van virág! Azt a véres ruhát mossa megint!

0: Édes feleségem, eljöttem érted újra.
1: János, menj el, kérlek, menek.
0: Nem bánom, ha meghalok is, de inkább a halál, mint a szívem fájjon érted.
1: János, édes szívem, hagyd sorsomra engem. Ha eddig úgy szerettél, utánam idejöttél. Könyörgök, édes párom, ne kívánt halálod látnom. Piros vérednek hullása, szegény szívem alélása.
0: Virág, ha tőled el kell mennem, fekete gyászba kell öltöznem. De ha most hiszel még bennem, repülünk, jó lovon, szélnél sebesebben. Hely, gazdám, sárkány gazdám, viszik a feleségedet.
2: Viszik-e? Az a gazember mégis elmert érte jönni. Ezt meg! Keserülj!
0: Én édes lovam, igyekezz! Csak még ezt az egy árkot ugord át gyorsan! Te vagy a fiatalabb, és nálad az igazság!
2: Hogy mertél a lovára ülni, amikor megparancsoltam, hogy a nevét sem listemben?
0: Nem adom neked, te rabló, te hálátlan kutya! Virág az enyém! Vívj meg velem, ha mersz!
2: Meghalsz!
0: Holtam után is harcolok veled!
2: Enyém az életed! Asszony! Szedd össze ennek a semmire kellőnek minden darabját! Gyűjtsd ebbe a zsákba, közd a lova hátára! Hadd lássák otthon! Így jár az, aki utánad mer jönni!
1: Vidd el, kedves Csikó, a gazdádat haza. És mondd meg otthon a többieknek, hogy utánam többé senki se jöjjön.
3: Szegény édes gazdám, most mit évő legyek? Hogy lehetne még egyszer belőled embert faragni? Nini, egy kicsi kígyó, és milyen gyorsan siklik. Hová sietsz, kicsi kígyó? Mit viszel a szájadban?
4: Élesztő füvet kaptam a veres tehéntől. Átment egy kocsi a kisfiam derekán. Azt akarom meggyógyítani. Ne késleltes, sietek.
3: Segítek neked, hamarabb odaviszlek. Csak adj a füvetből. Ebben a zsákban van a gazdám darabokra szabdalva. Fel akarom éleszteni.
4: Ha meggyógyult a fiam, neked adom a füvet. De siess!
3: Hip-hop! Már itt is vagyon! Ez az?
4: Gyere, kis fiam! Végighúzom egy párszor a seben az élesztő füvet. S már meg is gyógyult. Vigyázz magadra, fiam! Ne csúszkálj messzire! Na, borítsd ki a zsákot!
3: Jaj, szegény gazdát! De miszlikbe vágtok! Ne busulj! Összerakunk!
0: Édes lovam, de jót aludtam.
3: A világ végéig elaludtál volna, ha nincs ez a kígyócska. Szétszabdalt testedet összeragasztotta, az élesztő fűvel végig simogatta.
0: Mondd csak, kicsi kígyó, hogy háláljam meg a jóságodat?
4: Nem a hála fontos, nem is a köszönet. Nesze! Adok neked egy élesztő füvet, a segítséget add tovább. Ég veled!
0: Ég veled, kedves jó barát! Most pedig, édes lovam, köszönöm, amit tettél értem. És ha már felébresztettél, az örökös nagyálomból engem felköltöttél, vegyél a hátadra, forduljunk is vissza.
5: Virágom ugyan éle még. Mossa e sárkány szennyesét, sírván síratva engemet, valahol hallja nevemet, véremet virágon látja, hangom a halálból hallja. Melyez ki hétfejű féreg? Virágom, elmegyek érted. Már inkább hét halált halok, de hozzád hű maradok.
6: Jó napot, veres tehén. Már megint erre legelészel?
3: Erre én? Hallottam, mi történt veled, fiam. Azt is, hogy a kis kígyó segített. Azt mondom neked, ha visszamégy virágért, vigyázz! Akkor menj oda, mikor a sárkány nincsen odahaza. Senki meg ne lásson. Akkor aztán kérdezd meg a kicsi királylánytól, a sárkány hol szerezte a lovát. Meg kell szerezni a testvérét, másképp sose kerül haza kis virág. Induljatok!
1: János! Felhő vagy-e? Lélek vagy-e? Jaj, már az eszem is elment, úgy képzelődöm.
5: Kis virág, én magam vagyok. De maradj csöndben! Bújtass el! Senki meg ne tudja, hogy itt vagyok.
1: Majd meghölt a bánat, úgy sírtam utánat. Gyere be nyugodtan, nincs itthon a sárkány.
5: Ha hazajön, kérdezd meg tőle, hol vette a lovát. Akkor elmegyek, én is szerzek egyet. Különbet, mint az övé.
1: Megkérdezem, ha addig élek is. De most már bújj el, hallom, hogy közeledik.
2: Éhes vagyok, asszony. Hol az ebé?
1: Hozz a mizébe, édes férjecském. Gyere evére.
2: Hát már nem sír.
1: Miért sírnék? Egyél csak, jó gombócleves.
2: Na, ez aztán jó. Ez igen. Mind a hét szájam megtörlöm utána. Na.
1: Mondd csak, édes férjem, hol vetted azt a jól futó lovadat? Csodálatos egy paripa. Még sose láttam hozzá hasonlót.
2: Mi között hozzá, hogy én hol vettem a lovat? Megy! Hozd a másik kételem is! Hadd egyen!
1: Hozom, te itt van, édes férjecském, a fánk. Mindakkora, mint egy dézsa. De mondd meg igazán, hogy hol vetted a lovat? Szép, tüzes paripa. Biztosan megéri az árát. Nem rossz szándékból kérdezem.
2: Majd megmondom, csak előbb körülnézem. Nincs egy idegen. Hát most, gyere ide, feleségem, elmondom. De csak azért, mert olyan jó ebédet főztél.
1: Főzök én máskor is neked, csak mondd.
2: A ti kastélyotoknak a bal sarkában van egy gyalog.
1: Azon a darabon, ahol az út kitér, ott vagy 20 szélességben csak térdig ér a víz. A túlsó parton megint ott a gyalogút, tovább vezet a másik ország szélén. Ott az erdőn túl lakik egy vasorrú banya. Van annak 3 lova. Ezek között a vasderes 7-szerte erősebb és ügyesebb, mint a sárkányé. Csak azt az öregasszonyt kell hűségesen kiszolgálni. 3 nap egy esztendő. Aki azt kiállja, azt kap, amit kér.
5: Értem.

0: Kedves édesanyám, gondolsz-e fiadat? Te 2x7 évig dajkált magzatodra. Ki most elindul a hosszú bujdosásra, veszedelmes tájra. Egy kicsi ösvénybe ki most belé állna. Vagy elvezet, vagy se, óceán partjára. Óceánnak partját mire megtalálom, vagy átmegyek, vagy vár keserves halálom. Madarak, kik szálltok fejem fölött messze, mondjátok anyámnak, fiát ne keresse, hanem imádkozzon, hogy nagy baj ne érje, járhasson, mit kezdett az útnak végére. Íme átlábolok mind az óceánon. Ha addig élek is, elviszem virágom. Hát te, kis hal, mit keresel itt a parton? Na várj csak, visszadoblak a tengerbe, hát ha megmaradsz.
1: Meg ne dobj! Köszönöm, jó fiú, hogy így megsajnáltál. Jót tettél, jót várj! Vegyél le az oldalamról, amelyik nem szárad ki egy szál pikkelyt. Tedd el! És ha valamikor bajba kerülnél, vedd elő, görbítsd meg! Rögtön ott leszek! Segítek a bajodon!
0: Köszönöm! Milyen szép tavacska! És a tóban lám vadkacsa búsul egyedül. Ha, repülni akarna, de nem tud. Kiskacsa! Gyere ki a tóból! Hadd gyógyítsa meg a szárnyadat!
2: Dehogy megyek! Azért menjek talán, hogy paprikást vagy pecsegyét csinálhass belőle?
0: Hogy mersz ilyet gondolni felőlem?
2: Nem bánom, ha már annyira rászorultál az életemre.
0: Hányszor mondjam, hogy nem akarlak megenni? Tessék, itt ez az élesztőfű. Vér megyen vérhez, ér megyen érhez. Kész is, mehetsz.
2: Azért nem érgelődj! Nesze, itt egy fényes toll a szárnyamból. Ha bajba kerülnél, repezd le az egyik felé. Én ott termek nyomban, és segítek!
0: Meg kell találnom az öreg asszonyt. Csak nem akadnának belé, mint untalan ezek a bokrok. Csipkefa meg galagonya.
3: De gyümölcs nincs rajta, csak gyűlölcs.

0: Puszi, nyuszi!
1: Sziasztok! Újra itt a Hont és Hanna 24 órás különkiadása, és a következő vendégünket üdvözöljük, aki pár perc késésére megérkezett, és csak 4 órája van, hogy itt
2: bemutassuk.
0: Két hónap késett, és nem marad sokáig.
1: Ellenben nagyon csinos és nagyon jó hangja van, és pont ezért szeretnénk vele egy picit beszélgetni, hogy ő egy most kortárs, kedvelt zenekarnak az énekesnő, aki mellesleg színésznő is, de most erre ne térjünk ki.
0: De mi akkor a zenekar neve?
1: A zenekar neve Akt, aki három színésznő, most már 2 színésznőből áll, és feldolgozásokat játszanak, és sanzonokat.
0: Csodálatos
1: hangot. A hölgyet Palóc Eszternek hívják. Yes! És
2: köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Adjuk is át neki a szót, hogy pár mondatban bemutatkozzon.
2: Igen, tehát az Akt zenekar, Akt Koncert Színház 2005-ben alakult meg. A Merlin Színházból indultunk ki, most leszünk 10 évesek, úgyhogy következő novemberben lesz egy jubileumi koncertünk. Valószínű a Pótkulcs klubban, hiszen a Pótkulcsnak nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk, éveken keresztül támogattak minket. Az alapító tagok, Takács Paulina, én jó magam, Nemes Szabina, Miklusi Csák Aliz, most már csak ketten énekelünk, az elmúlt 2 évben 3 tagú volt a zenekar, és a szónak a legrosszabb értelmében elvesztettük az egyik tagunkat. Váradi Viktóriáról van szó. Élő zenekar van mögöttünk, egy zongora, szaxofon vagy trombita, dob, basszusgitár. Részben fellépünk pubokban, klubokban, részben fesztiválokon, és a harmadik vonal, meg a kulturális rendezvények.
1: De ahogy látom, nagyon sok ilyen külföldi szereplésnek is van, ugye?
2: Igen, igen, próbálkozunk, helyesebben ugye Belgiumban, illetve Hollandiában jártunk, és fogunk menni. Ott, tehát ezekben az országokban működik az, hogy ha jók vagyunk, illetve valamilyen értéket képviselünk, akkor visszahívnak minket, és lehetőséget kapunk nagy fesztiválokra is. Tavaly jártunk Belgiumban.
0: Tehát nagyon hamar rájöttetek arra, hogy itthon fű, virág nem terem.
2: Igen.
0: Oké.
2: Okay. Helyesebben 8 évig, és azért igen, tehát ezt 8 évig reménykedtünk ebben, és ez el kell mondani, hogy nagyon sok barát segít és segített nekünk, és például van arra lehetőségünk, hogy fellépjünk a Szépművészeti Múzeumban, a Múzeumok Éjszakáján, vagy az Iparművészeti Múzeumban, vagy nagyobb világzenei fesztiválokon, de igazából az a fajta elismertség, vagy igen, tehát az Belgiumban rögtön megkaptuk az első utcazenéléskor az utcán.
1: Hát
2: meg
1: a kifinomultság.
0: Nem, meg a polgári, igen, igen. Onnantól egy kicsit biztosítottabb a létetek, hogy már földről van öntudatotok?
2: Igen, igen. Tehát az, hogy sok felől kaptunk megerősítést abban, hogy ez nem... Hát ez nem minden napos, amit csinálunk. Furcsa hangzik, hogy én mondom, de általában azt a két nagyon pozitív kritikát kapjuk, hogy egyfelől képviselünk egyfajta nagyon erős élet szeretetet, élet örömöt.
0: Amit nem lehet érteni Magyarországon.
2: Igen, és amit rögtön megéreznek. Rögtön megéreznek, ahogy ki megyünk és elénekeljük a magyar slágereket, és nem értenek semmit, de imádják az egészet.
1: Én is voltam több koncerten már életem folyamán, és több viszont kezdeni az alapítom, és ott voltam, hogy viszont is olvasta a honlapotokat, látom, hogy nagyon sokféle típusú dalt játszatok, mondjuk kezdve az olasz slágerektől, a francia sanzonon keresztül, a lakodalmas dalokon keresztül, hogy ezek az vannak tematikus koncertek, vagy pedig egy-egy koncerten mindenféle zenét játszatok igény szerint?
2: Igény szerint, tehát vannak tematikus koncertjeink, tehát például amikor itt volt egy finisszázs rendezvényünk a Iparművészeti Múzeumban, hogy nyilván francia sanzonokat játszottunk, hiszen ez francia szecessziós kerámiás kiállítás volt. Hogy egy világzenei fesztiválon nyilván, hogy nem magyarul fogunk énekelni, most Hollandiában március 1.
0: Tehát a jó cigányzenészek úgy?
2: Nem, azért nem teljesen, mert
0: ők sokat tudnak, ők a jazzbe is jó.
2: Így van.
0: Erre gondoltál?
2: Nem.
1: De a prostitúció még nem kísértett meg.
2: Nem, nem azért próbáljuk.
1: Az zenei értelemben.
2: Így van, így van. Ráadásul alkalmi kapcsolatban.
3: Na hát ő meg pláne. Az egyészeges kalandok. Mi persze.
2: Igen, igen, ez egy nagyon régre visszamenő elnevezés, amikor mi még az NK-nál pályáztunk.
0: De mi az nálad divaság?
2: Akt. Hát divaság is egyfelől egyfajta ilyen, tehát megérése mindannak a dolognak, amit esetlegesen egy adott rendező mellett színházban nem tudtunk. Uh-huh.
0: Szabad csapongások területe?
2: Igen.
3: Mik ezek, amiket nem tudatok megjelni, de az akton belül.
2: Ezek, tehát gyakorlatilag olyan számokat választunk ki, saját magunk, illetve a nézőink is szoktak, a rajongóink is számokat választani, amik nagyon-nagyon tág, elkezd spektrumba, vagy skálán mozognak, és gyakorlatilag 10-12-15-100-120 karaktert el tudunk játszani. Egy, vagy egy számon belül, vagy egy koncerten belül, uh-huh. ami óriási,
0: ja,
2: óriási
0: dolog. Ja, hogy ez is érdekel, hogy a szerep.
2: Igen.
0: Szerepformák.
2: Uh-huh. Mert ugye ez az, amit mindenki meglát rögtön.
0: És a zene húzza a szerepet. Uh-huh.
1: Meg a szerep a zene.
2: Attól függ, ez számfüggő. Hogyha az adott szám nagyon erős uh-huh. zeneiségű, nagyon jó zene, nagyon jó zenei fölépítésű, akkor utána jön a szerep. Hogyha a szám uh-huh. gyengébb, ellenben egy nagyon jó karakter, akkor előbb jön a karakter, és az húzza a zenét. Néha zeneileg jobb lesz a szám, mint az originál. Uh-huh. Attól függ. Uh-huh. Hát ez egy váltakozó dolog. És most március 1-én megyünk Harlembe egy nagy fesztiválra, csak magyar repertoárral, úgyhogy ez nagyon fontos.
0: Végre Harlembe magyar szó hangzik?
2: Igen, ez egy hollandiai Harlembe megyünk egy nagy fesztiválra. Ez egy nagyon nagy történés a mi életünkben, úgyhogy...
3: És hogy alakult ki?
0: Egy jó tanácsom lehet? Amikor a Palotai ment a Harlembe, tilos rádiós DJ-ről van szó, egyszer csak megállította egy feka fiatalember, és azt kérdezte, fehér testvérem, te mit tettél a fekete közösségért? Erre a kérdésre már itt van keresztül a válasz. Lehet, hogy nem ugrik be.
4: Ez nem az a Harlem.
2: Igen, ez a hollandiai Harlem, ez nagyon fontos hangsúlyozni.
0: Tudod, hát én szóvic.
2: Igen, persze. Csak hozzá kellett volna raknom.
3: Bennetek színésznőben amúgy ez hogy alakult ki? Tehát így mondtatok, hogy fú, de jó lenne amúgy zenéket játszani, vagy hogy alakult ki?
2: Biztosan megyünk oda, és mindenhol fogunk menni. Maga az alap sztori, vagy történet az, hogy a Merlin Színházba 2004-ben összeálltunk egy színdarabra, amit Halász Péter kezdett el rendezni, mm. aki később éppen beteg lett, és az asszisztense vette át az irányítást, ő fejezte be az előadást. Ennek a darabnak a címe Madame K, és a Madame K-ban vannak összekötő dalbetétek, illetve maga a rendezőben volt összekötő dalbetéteket, és akkor ezekből a dalokból, ha már ezeket franciául megtanultuk, úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy koncertet.
5: És a névválasztás, a formáció névválasztás?
2: Igen, a névválasztás az Csete Borbálának köszönhető, aki nagyon-nagyon gyorsan egy pályázatot írt nekünk, és annó muszáj volt egy nevet adni, ugye ez még a Madame K kapcsán, ugye Csete Borbála, ő a Madame K színdarabnak a fordítója, és a francia intézethez, valamint az NK-hoz pályázott, és azt mondta, hogy fú, egy nap alatt valamit ki kell találni, hát mi legyen. Hát ezek összeálltak egy alkalomra, legyen akkor, ugye, alkalmi kapcsolatok társulása. Uh-huh. Tehát ez innen jött, és akkor megkérdezte, hogy ez nem egy gáz, mondtam, hogy hát, akár még jól is ülhet el, de még akár reklámértéke is lehet, úgyhogy így lettünk.
0: Hát ettől kurva jó a név, értitek?
1: Mm-hmm.
2: Igen, és azért bárhová megyünk külföldre, azért nem rögtön az jut eszébe.
0: Maradjatok együtt.
2: Igen. Mm. Úgyhogy aktuális, minden benne van.
1: De tervezitek hosszú távon, ugye?
2: Persze.
0: Hallgassunk már zenét, mert megőrülök, de szeretném már hallani. Nem lehet?
1: De lehet, hallgassunk bele.
2: Hallgassunk bele, ez egy ilyen összevágott mix, amit meg fogunk hallgatni.
0: Azt mondom, hallgassunk bele.
2: Picit.

0: Akkor visszajöttünk.
1: Igen.
0: Igen, és meghallgathattuk a csodálatos énekhangot. Van az Esztának egy bejelenteni valója ma estével kapcsolatban.
1: Egy nagyon fontos bejelenteni való. Ma este 9-től a Sárga Zebrában, a Kazinczy utcában lesz egy koncertünk.
2: Programajánló.
1: Így van. És ne hagyjuk. És ez részben egy fő próbája a hollandiai koncertünknek. Csak magyar számok lesznek, semmi francia, semmi olasz, részben pedig egy születésnapi koncert.
0: Ami a sajátod.
1: Igen, a saját születésnapi koncert. Barátainknak nagyon sok meglepetés vendéggel.
3: Ma a szülinapi koncerted van ma?
1: Részben. De ez tulajdonképpen... Nem, ez tegnap előtt volt.
3: Az még belefér.
1: 21-én.
3: Hol? Még egyszer mondja, de...
1: Sárga zebra.
3: Mennyi? Van beugró?
1: Nincsen.
3: Magyarok?
1: Nincsen. Ez egy nagyon-nagyon kedves, nagyon baráti hely.
0: De kicsi.
1: Úgyhogy pici, nagyon pici, viszont nem is akartuk ezt nagyobbra.
3: Videók nem fognak készülni rólatok?
1: Nagyobbra.
3: Készültek rá? Nem tudom.
1: Készülnek, igen, YouTube-on készülnek. Van? Folyamatosan
4: de
1: készülnek
4: róla. Videótok a YouTube-on?
1: Van fönt videóanyag. Van fönt videóanyag, általában olyan videóanyag, amit rajongóink készítettek. Tehát...
2: Feelinges.
1: Megjön
2: a YouTube-ra, hogy akt, akkor
1: nem ütösítéteket. Igen, az vagy akt, koncertszínház, első videó, aktszínház második videó. Valamint ugye van egy saját weboldalunk, fenn vagyunk a Facebookon, aktkoncertszínház, tehát aktkoncertszínház csoportban megtaláltok minket és mindenfajta információt. És ugye a weboldal az pedig aktszínház.hu.
3: Jó.
1: Igen, ami még fontos, hogy március 8-án nőnapon, ez nagyon fontos nekünk, az IF kávézóban fogunk fölépni egy nagyon különleges koncerttel, nagyon különleges hangszereléssel, úgyhogy arra is készülünk.
3: Mi a különleges
2: hangszerelés?
1: Igen, az azt jelenti, hogy ez egy ilyen koncert, tehát általában a koncertjeink buli koncertek. Uh-huh. Ez meg egy zenei koncert lesz, tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy hegedűs kollégánk föllépne, amit nagyon várunk, ő nagyon különleges hatást tud elérni a koncertjeinken. Tehát ez tényleg zenélésről szólna, és éneklésről, és finomságokról. Így van. Általában amúgy a koncertjeink ez nagyon fontos, ilyen show jellegűek, és bulik, és azt mondják, hogy ez
0: emiatt jók. A színpad élet az nagyon erős.
1: Az nagyon erős, és valamint egy ilyen nagyon erős lelkiség. Vagy egy lelki kapcsolat.
3: Mire ment volna Mick Jagger nélkül?
1: Van, mindenképp van.
2: Például?
1: A nézőkkel például, meg egymással.
0: Meg a nézők
1: egymással, de mindenképpen van egy kikacsintás a nézőkre, ezt nem is lehet elkerülni, tehát amikor nagyon pici helyeken van.
3: A zenei tudatformád, vagy azért színésznőnek gondolod még magad?
1: Kialakult. Nekem volt egy jazz formációm, egy jazz trióm, és nagyon-nagyon szeretném ezt a vonalat folytatni. Tehát,
3: Jó, akkor te nem vagy pályaelhagyó.
1: Nem, biztos, hogy
3: Jó, hát...
1: Ez fontos, igen, tudom,
3: hát... Mondhatnék példákat,
1: de... Igen, biztos, hogy nem szeretnénk.
0: Hogy kerültél kapcsolatba Halász Péterrel?
1: Jézus Máriám, szerintem látott engem, vagy megnézett, vagy... Ez annyira régen volt, hogy jártam a színdarabjaira, szerintem annó.
3: De nem a 60-as években.
1: Nem, akkor még azt sem tudtam, hogy jól kell járni színházba. Nem, vagy ő látott minket, vagy...
3: Elképzeled ezt a műsort, ezt a Otti Hannát, az ő egyik színházi tagja, Bálint Pista alapította. Ezt, amiben most van.
1: Igen. A squat. Sőt, neki még láttam rendezéseit a Múz Színházban, a Kocsmakutyákat is. Még annó.
3: Hát ilyen kicsi a világ, látom.
1: Úgyhogy valahol neki köszönhetjük ezt az egész aktól. Most színházban állandóan nem játszok. Tehát különböző filmekben, reklámfilmekben kapok nagyobb, vagy kisebb, vagy közepes szerepet. Nem nagyon. Ez egy nagyon-nagyon szűk kör a szinkron, pedig lehetne, de annyira szűk a hasonló munkákat, tehát ilyen hangos könyv, vagy
3: a magyar szinkron szűk és szar lett. A magyar szinkron világszínvonalú volt, Gyerekek, most a magyar szinkron szégyelje magát az összes szinkron stúdió. Ott olyan szintre süllyedt végig, kézzel néha visszakeresek régi felvételeket, mert inkább meghallgatom a Latinicsa vagy a Gábor Miklóssal, mint hogy ezekkel a népművészeti filesedényekkel. És, de nem. És amikor ez történt, akkor mondták azt, hogy legyen hungarikum. Ezt végig nem viccelek. Tehát amikor elpusztult a magyar szinkron, akkor valakinek eszébe jutott.
4: Ez most volt. Ja.
1: Igen, és hát így színészi oldalról pedig sajnos az a helyzet van, hogy ez eszméletlen kevés ember kezében van maga a szinkron lehetősége, és el lehet jutni ilyen tömegszinkronig egy-egy, így van, és nem véletlen, hogy az a pár ember meg nagyon félti, mert ők
3: is mondtam egy nevet.
4: Tehát akkor nagyon belterjes, mert
1: nagyon belterjes, mint ahogy minden, de a szinkron pláne.
3: Igen.
1: A szinkronban, tehát még akár egy reklámfilmben nagy munkával be lehet jutni, vagy egy jó játékfilmben egy kis szereppel, egy nemzetközi van.
3: Most a szinkronban nem kerülne be a szinkronba.
4: Ez én kihalászatban működik, mondjuk most már azt mondod teljesen.
1: Valószínűleg ilyen. Értve amennyire látom ilyen.
3: Hányan szomorúan, akármilyen kevés, mégis jó pénz lehet ez a... Ugye mindig is a színész létforma, ami nem volt magasan dotált soha.
1: Nem, soha nem.
3: Igen. Na, abból vették el a szinkront, igen.
1: Igen. És sajnos régebben, ugye, visszatérve erre, hogy pályáztunk, nem keveset pályáztunk, nem kevés energiával, nagyon jó pályázatokat írtunk, és most azt látjuk, hogy ez teljesen feleslegesé vált.
3: Jó, péntek van, nincs remény, ez a szlogenni a műsornak.
5: Van.
0: Ez mindig vita kérdés.
3: Nem, örülök, amikor hallok ilyeneket.
4: És terveidben van azért, gondolom, hogy visszamész a színházba, hogy ezt
1: mindenképpen szeretnék, csak szeretném megtalálni azt a színházat, amiben tényleg olyan rendezővel dolgozhatok, tehát ahol nem az az óriási kompromisszum van, belülről, hogy az ember megcsinálja, mert ott van a szerződése, vagy mert elkötelezte magát, mert igent mondott egy munkára, hanem ami tényleg egy olyan munka, ami motivál.
4: Nem mondom, hogy mondjál példákat, hogy kikkel nem akarsz dolgozni, hanem hogy kikkel szeretnél dolgozni, ez a kérdésem.
3: Nem lehet, onnantól, hogy nem nevezte meg őt, ez lehetetlen. A színészi szakmát ismerned kell, ez egy rettenetes. Figyelj, egy színész kilép a szobából, elkezdik szídni.
4: De nem is kérdeztem meg azt, hogy nem is fogom megkérdezni. Az a kérdésem, hogy kikkel szerettél dolgozni, kik voltak azok, akik mellett mondjuk jó volt dolgozni, nem érted, vagy milyen szerepek voltak, vagy darabok.
3: Nem.
0: Hát egyet már mondott.
1: Igen, és tehát jelenleg a legutolsó olyan munka, amit tényleg azt gondolom, hogy egy értéket képviselő munka, azt a Gödörben, még a régi Gödörben csináltuk egy olasz rendezőnővel. Ő Velencében él, alkot, pedagógus, színésznő, egy fantasztikus jelenség. És ő rendezett Budapesten egy workshopot, és a workshop végén kiválasztott magának színészeket. Na most ez az, ami itt nem működik, csak egy külföldi szemével megvalósítható dolog. Tehát nálunk azért az van, hogy rámutatok, hogy vele. Itt pedig arról volt szó, hogy volt egy hetes workshop, és ő azt
3: ízlés
1: mondta, hogy...
3: Ízlés alapján választott.
1: Így van. Tehát, hogy ki az, aki az egy hét alatt bizonyított, vagy nem bizonyított, vagy neki tetszik, vagy nem tetszik. És ez egy nagyon izgalmas előadás lett. Magyarország történetéről szólt amúgy, és én nem kaptam benne maszkot, mert ez egy maszkos előadás volt, de én nem kaptam maszkot ebben. De hát egy olyan gondolkozású, meg egy felfogású hölgy, aki... Szóval akivel azt gondolom, hogy érdemes volt, és valószínűleg még keresni is fogjuk egymást például.
0: Vagy amíg fel nem bukni egy új Halász Péter, nem?
1: Így van. Tehát azért az ember ilyenkor tudja, hogy így nagyjából ilyen kültelki, külvidéki színházakba kaphatna a kompromisszummal szerepet, és arra meg.
0: Most még visszatérve a zenére, hogy ilyen nagyobb fesztiválra hívnak titeket?
1: Igen, ahova állandóan, tehát az elmúlt 3 évben mentünk, az Balaton-Lellén, ez a Babel Sound Fesztivál, világzenei fesztivál, ez egy nagyon nívós fesztivál. Sok külföldi vendéggel, napközben foglalkozásokkal, programokkal, és ide szoktunk elvenni, mint állandó jelleggel ide szoktunk el, de hívnak minket máshová is.
4: Milyen rendszeresen van mondjuk a...
3: Tudod, hova gyertek? Képzeld, itt a Honti Hannában évek óta, nem viccelek, 4-5 éve, vannak ilyen szobakoncertek.
1: Na, na.
3: És az Ágoston Bélától elkezdve Presser Gáborig, Ladányben, Evzámbó, mindenki játszott. Ja, Efrém, Szent Efrém férfi kórus. Ortodox zenét itt nyomtak. Gyertek el énekelni majd ide, jó?
1: Jó, jó, köszönjük szépen, bármikor, nagyon-nagyon szívesen. Érdekes
3: furcsa élményed lesz, meglátod. Nem koncert, nem próba. Kettő
1: de
3: között.
1: Kettő közötti. Uh-huh. Jó, jó, azt
4: én
1: jó?
4: Beszélni is.
3: És akkor színnél élvezem magam.
1: Nagyon, nagyon jó lesz. Köszönjük nagyon, szépen.
0: Nagyon jó hangosítás.
1: Ja, az, az... Tényleg? Tényleg?
0: Tényleg jó.
1: Ezen nagyon sok minden múlik. Tehát ezen egy egész koncert múlhat a hangosításon és a technikán. És
3: volt minden olyan pármai, olasz párma, csezzenekar, aki itt fölvette a koncertjét, és aztán New Yorkban az lett híres.
1: Na.
3: Csak azért
1: tök
3: mondom,
1: klassz,
3: hogy tudunk,
1: nagyon jó.
3: Tudunk, hogy rögzíteni.
4: A Bohemian Betját is itt vette.
3: Vagy a Bohemian Betját.
1: Nagyon jó. Köszönjük szépen a lehetőséget. Igen.
3: Na. Jó?
1: Igen, igen, igen, nagyon szépen köszönjük. Ez nagyon jól hangzik, nagyon szuperül hangzik.
3: Ma majd a kapcsolatot velünk.
1: Igen, és azt szeretném itt is mondani, hogy szükségünk lenne menedzserre, bárki, aki jó, így gondolja. Ezt kvázi önerőből csináljuk, csinálom tulajdonképpen 80%-ban is, és nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tehát egy koncert előtt átgondolni, hogy mi hogy jut el, a keverőládától egy hangfalig, az állványokig, és amúgy meg mi van ott, és mi nincs ott, és mi legyen a koncert sorrend, és milyen ruha, és milyen megjelenés, és hogy az a zenész ne felejtse el azt, és különben meg azt gondolom, hogy van bennünk nem kicsi lehetőség.
3: Menedzserek, pénz van a dologban, figyeljet!
1: Bizony, bizony, ezért az ennyi. Dolgoztunk együtt nagy cégekkel.
4: Szia!
0: Feri,
3: nem figyelj. Ja,
4: hello!
5: Hello, do you speak English?
4: Yeah.
5: Hi, my name is Matej, I'm calling from Radio Student from Ljubljana, Slovenia.
4: Hi.
5: Have you reached Tilos Radio?
3: Yes, yeah. This is Tilos Radio,
4: Honti Antona.
5: It's live?
4: Yeah.
5: Okay, then I think I missed the number.
4: <I'm sorry. laughs> Okay, don't worry.
5: Okay.
4: Bye-bye.
5: Have a nice day.
3: Bye. You too.
4: Bye-bye. De édes. Na mindegy. Gondoltam, hogy nem minket hallgat igazából, hogy
3: de
4: magyarul... Hát ugye nem nagyon beszélt magyarul, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon megfogta ez a menedzseri poszt így angolul.
1: Hát rögtön Ljubljanából megfogtam.
4: Azt mondjuk értem volna egy angol, és hát így, na én leszek a menedzseretek, tehát mondjuk azzal lehet jó járni.
3: Ha a szlovén menedzser is jó menedzser.
1: Már majdnem lehetőséget láttam benne, de
3: szlovén menedzser jó menedzser. Nem búcsúzunk el tőled akkor, mert abban bízunk, hogy fogunk
4: hallani. Mindenképp jössz majd.
1: Mindenképpen.
3: És ma este menjetek a szülinapjára.
1: A koncertünkre, a sárga zebrába.
3: Sárga zebra.
1: És mindenképpen gyertek a koncertjeinkre is. És köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Nem hiszem,
4: köszönjük, hogy voltál.
1: Na,
3: ebből is látszik, hogy van remény. Na, attól, mert a nők szépek, még nem... Thank you.

0: Tilos Rádió FM 90.3, hamarosan kezdődik a harmadik utas műsor, ami minden második héten szerda délelőtt 10 és 12 között hallható, és leggyakrabban világutazókat faggatunk itt a műsorban. Most egészen kivételes vendégünk van, hiszen az egyik műsorkészítő társunk járt az elmúlt hónapokban Indiában, Tóth Szabi, ugye... Az indiai zene nagy értője, az elmúlt hónapokban kiment egy kicsit gyakorolni, és hát ő fog beszélni itt az élményeiről. Voltak élmények, Szabi? Úgyhogy lesz...
1: Persze, mindig vannak élmények.
0: Jó, úgyhogy akkor hát várhatok még néhány percet, és akkor jövünk vissza a harmadik utas Indiáról.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas című műsor kezdődik. Mai vendégünk Tóth Szabi, és Indiáról lesz szó. Ő, ahol Szabi, hát nem is tudom, 3 hónap, 2,5 hónapig volt az elmúlt hetekben, hónapokban, de nem először, úgyhogy első kérdésem rögtön ez, hogy hanyadik alkalommal jártál Indiában.
1: Ezt én nem számoltam, hát, meg mondjuk 9-10 alkalommal voltam eddig Indiában, kb. Olyan 3,5 évet éltem.
0: Na ki. Igen, ez lett volna a további kérdés, hogy akkor mennyi összeidőben 3,5 év, hát akkor az életednek egy része mindenképpen.
1: Abszolút.
0: Hogy kezdődött ez, nyilván valahonnan innen kell indulni?
1: Hogy kezdődött az egész
0: Indiamánia? Hogy az India hogy jött a fejedbe, és utána hogy indult?
1: Soha nem izgatott India. Soha nem izgatott India, leginkább azért nem, mert Indiát azokkal a hírekkel, képekkel, leírásokkal azonosítottam, amiben belefutottam itthon. És egészen addig nem érdekelt ez a dolog, amíg véletlenül hozzám nem került egy lemez, amit Titus nagyjából mosolyogva adott oda, hogy na hát az ilyen zenét, ez biztos, hogy te szereted. És azon a lemezen, az egy klasszikus, indiai klasszikus zene volt, azon volt egy olyan darab, hogy a 13 perc alatt, amíg azt hallgattam, addig olyan dolog történt bennem, hogy Laura, aki mellettem ült, ő maga is észrevette, hogy valami megváltozott.
0: Szóval ez egyfajta mindenképpen megvilágosodásnak hívhatjuk így?
1: Nem tudom, minek hívnám, mindesetre egy olyan... Nagyon nehéz leírni ezt a dolgot, de olyasmi történt, igen, velem, hogy jött egy teljesen másfajta zene, mint amit elképzeltem, hogy milyen a zene, hogyan néz ki, hogyan épül fel. Ja, hogy ez hozzátartozik a dologhoz, hogy akkor én zenélésből éltem.
0: Na igen, ezt akarom kérdezni, csináltam. Hogy te nem akkor kezdtél azért zenével foglalkozni, hogy...
1: Nem.
0: Én emlékszem, hogy... Hát mi még együtt is zenéltünk, különböző kísérleti formációkban előfordult, ugye, hogy akkor hogy is volt ez, akkor még az India elé egy kicsit menjünk.
1: Tehát, hát biztos, hogy nagyon, nagyon jó időszakban talált el ez a zene, egy olyan időszakban, amikor éreztem, hogy valamit lépni fogok, tehát hogy valahogy meg fog változni a zenéhez való hozzáállásom, meg a zenei életem.
0: De ugye ez a zene, amit korábban is hallgattam, mivel tényleg a populáris műfajok... tehető, tehát, hogy már eleve egy ilyen kísérleti hozzáállással közeledtél a zenéhez. Milyen hangszereken próbálkoztál?
1: Hát a legelső hangszerem, én próbálkoztam, az a nagy mamáméknál volt. Én a nagyszüleimnél nőttem föl, mármint hogy az ő lakásukban, és ott volt egy nagy harmónium, egy ilyen nagy kétmanuálos harmónium, amit itt szét lehetett nyitni, és az első emlékem a zenéről, hogy olyan kicsi vagyok, hogy nem érem föl a harmóniumot úgy, hogy a lábammal elérjem a fújtatót, ami adja a levegőt. Tehát ez egy olyan harmónium volt, amit klasszikusan lent lábbal kellett fújtatni, egy ilyen analóg orgona. És mindig le kellett ugranom az ongoraszékről, vagy orgonaszékről fújtatni, utána visszamászni, és akkor még volt egy 20 másodpercem, ameddig tudtam nyomogatni a billentyűket. Úgyhogy így kezdődött ilyen billentyűs hangszerekkel, orgona, meg zongora. De aztán volt egy nagyobb kitérő, mert a dédnagypapám zeneszerző volt és zenész volt, és ez elég mély nyomot hagyott a családban. Bár mindenki zenélni, nem jó értelemben, valami miatt a családban az maradt meg, hogy a dédnagypapa zenélt, és ilyen szörnyű dolgok valamit, történtek, ugye? Valami nem stimmelt, nem tudom, orosz hadifogságba került, és biztos a zenével volt összefüggésben, nem tudom, mi történt, de hogy volt ilyen, volt valamilyen prekoncepció a családban a zenéléssel kapcsolatban, annyira, hogy a családban használták a tücskölés szót. No, mi lehet a tücskölés?
0: Hát fogalmam sincs, de gondolom egy ilyen fajta, hogy ilyen zenészkedés, tehát, hogy ilyen pilinckázás.
1: A tücskölés az azt jelenti, hogy hát bár sosem tárgyaltuk ki, de egyértelmű volt a szövegkörnyezetből, hogy az ember zenéléssel foglalkozik, és nem az élet komoly dolgaival, és így hús elrepül mellette az élet, és semmi nem
0: marad. Ez a tücsök akkor ugye a hangya meséből. Na, de azért hát akkor te mégis akkor nem tértél le itt a családi hagyományról, vagy továbbítod ezt a nagyapai vonalat. Hát ha bár nem is zeneszerzőként, de akkor tényleg akkor gyorsan fussunk csak neki ezeknek a hangszereknek.
1: Olyan erős volt a késztetés a zenét.

0: együtt vagyunk, meg nem tudom, szóval hát, egészen kísérleti zenéknek a legkísérleti bugyrában.
1: Kísérleteztünk, akkor azzal kísérleteztünk, hogy a különböző hangszerek összekapcsolásával létrehozhatunk egy olyan fajta furcsa hangrendszert, amihez valójában nincs közünk, hanem a két megszólaltatott hangszer hangkülönbségéből adódó rezgés hozza létre azt a plusz hangot.
0: Ez a bizonyos interferencia.
1: Igen, csak ez egy olyan plusz hang, amit nem lehet beazonosítani, hogy honnan szól. Tehát hiába tudjuk, hogy van egy hangrés a két, mondjuk két összekapcsolt klarinét, vagy a két összekapcsolt fújara között, nem abból a hangrésből szólalt meg a hang, hanem mindenki azt érezte, hogy a fejében vagy a fülében szólalt meg a hang. Tehát valami nagyon, nagyon különösen működik ezzel a... Ezzel
0: de hát körülbelül azt kell elképzelni, hogy ugye több hang, több egymással nagyon közel álló hang összerezonál, összegerjed, és keletkezik egy új hangzás. Na, és akkor ebben az időben jött az, hogy a Titus ugye a kezedben nyomta ezt a lemezt?
1: Igen, tehát Titusszal együtt dolgoztunk,
0: különböző projektekben,
1: zenekarokban, és az egyik alkalommal odahozta ezt a lemezt, hogy ez biztos nekem nagyon fog tetszeni, és tényleg és alapvetően megváltoztatta
0: az életemet. Akkor kezdjük el akkor Indiát, tehát.
1: Hát még nem Indiával kezdődik, hanem először próbáltam megérteni, hogy mi történt, tehát próbáltam feldolgozni, mert maga az élmény az olyan volt, hogy egyértelműen elkezdett hozzám beszélni a zene. Tehát egy olyan zene volt, amit nem ismertem, nem értettem, nem tudtam semmit róla, viszont elkezdte magyarázni saját magát. Nem használtam semmilyen szert, egyszerűen csak pusztán a hangokról beszélek, hogy milyen élmény volt magát hallgatni.
0: Ez mi volt ez a zene, biztos ennyi szerre?
1: Ez Ustad Bismillah Khannak és Ustad Vilayat Khannak egy Bajravi Tumria. El is tudom énekelni, játszottam
0: és
1: a tévében is.
0: És ez szitáron, vagy milyen
1: ez egy szitár meg senáj, tehát egy húros hangszer, meg egy fúvós hangszernek a duója, és hát elképesztően szép.
0: És ekkor elhatározott, hogy neked is szitároznod kell.
1: Igazándiból szerintem az élmény maga az volt, hogy nagyon szeretném megérteni, hogy mi történt velem. Hogy mi ez, ami keresztül rohant rajtam, és ilyen nyomot hagyott bennem. És amikor elmentünk először Indiába, akkor az egész csak ennek az élménynek a kutatása volt. És nagyon nagy szerencsém volt, mert egy pár hónap után elkezdtem megérteni a rendszert, elkezdtem megérteni, hogy az, amit én hallottam, az egy kis csermelye csak az indiai klasszikus zenének, és ez egy ilyen végtelen hatalmas tárháza a különböző muzsikáknak, és elkezdtem megérteni valamit a rendszeréből, és végül is ki tudtam mondani egy olyat, hogy ami engem elkápráztatott, az a szitár volt, de nem is csak a szitár, hanem az úgynevezett Imdad Kanigarana féle szitár, amit Gayakiangnak is hívnak, és aztán pedig már könnyű volt keresni és utána járni, hogy kik azok, akik ezzel foglalkoznak. Ami azért érdekes, mert nagyon sok más indiai iskolában belép egy olyan tényező, hogy azért mondják az emberek magukat ahhoz az iskolához tartozónak, mert az egy ilyen jól futó, jól menő dolog. És PR-fogásként azt mondják, hogy ez az iskolához tartoznak. Na most ez az iskola nem olyan híres. Ez az iskola több okból nem olyan híres, például nagyon-nagyon kemény oktatási rendszere van, és ez az oktatási rendszer általában kidobálja azokat az embereket, akik nem szeretik igazándiból a muzsikát. Nem tudod keresztül nyomni magadat egy ilyen 10 éves alapgyakorlási folyamaton, akkor, hogyha nem jössz rá az ízére, hogyha nem élvezed az egészet.
0: Na hát az indiai zenei iskolák különös világa van, még biztos szóba került a műsorba, de én itt inkább az első élményekről kérdeznélek, hogy első alkalommal, mint turista érkeztél akkor Indiában, vagy menj, hogy
1: így... Mindig turista leszek én Indiában.
0: Tehát, hogy így megnézzük a leghíresebb turista látványosságokat, eltöltünk 2-3 hetet, vagy már másodjára érkeztél?
1: Ilyen szempontból sosem voltam turista, tehát én nagyon nehezen veszem rá magamat, hogy ilyen tárgyakat megnézek, főleg, hogyha ott vannak már több száz év óta. Az az elvem, hogy egyszer majd úgyis arra sodor a szél, és tényleg a legtöbb indiai nevezetességet így néztem meg.
0: Ja, hogy bóklászos, akkor így a sarok után, ja, itt van a Taj Mahal.
1: Igen, ilyesmi, csak én konkrétan
0: nem is gondoltam, hogy erre járok.
1: Mindig céllal megyek ki. Tehát, hogy ha most, amikor kint voltam, lett egy koncert meghívásom, aztán lett még egy koncert meghívásom, és ebből összerakodott egy eseménysor, és akkor ebben az eseménysorban volt

0: voltak helyszínek.
1: Na de várj, én még az első útról kérdezlek.
0: Oké, okay, csak ez igaz az összes uh-huh, utamra. Uh-huh. Tehát én nem nagyon tudok turistáskodni, nem nagyon tudok csak úgy egyszerűen ott lenni, hanem nagyon szeretem a konkrét...
1: Tehát legyen valami dolgod ott.
0: Konkrét dolgot, igen, ami oda visz engem egy helyre. És akkor ez a konkrét dolog itt az volt, hogy az első út során, hogy megérteni, hogy mi történt velem, és megpróbálni kikutatni, hogy mi is ez, és hogyan történt ez, ami engem berántott. Úgyhogy én beettem magamat a Sangeet Natak Akadémiába, ez Delhiben a zeneakadémia, és megpróbáltam zenéket hallgatva, könyveket olvasni, megérteni valamit, beszélgetni emberekkel, és akkor...
1: De te ott úgy besétáltál, és mondtad, hogy I am Szabi from Hungary?
0: Persze, hát ez egy könyvtár, tehát ez egy zeneakadémia, bemész a könyvtárba, beiratkozol. Nem, az egyetemi oktatás, a zene egyetemi oktatása az nem igazán izgalmas Indiában. Azért, mert annyira specifikus ez a muzsika, hogy nem lehet egyetemi szinten, nem lehet katedráról oktatni.
1: Mások mondjuk a keretei.
0: Ez az összes zenére igaz, tehát ezért ez az európai zenére is igaz, egy bizonyos határon túl már nem az osztályban ülünk és éneklünk. Viszont Indiában nem is szokás épp ezért a klasszikus zenét bevinni az oktatásba. Van valamilyen szintű oktatási rendszer, de Indiában azt szokták mondani, hogy az egyetemi oktatás az arról szól leginkább, hogy értő hallgatói legyenek az indiai zenének, az indiai klasszikus zenének.
1: Én még soha nem jártam Indiába, de már találkoztam a véleménnyel, hogy az első alkalom az ilyen nagyon durva tud lenni, hogy így az embert megcsapja egy nagyon más világ. Tehát
0: a kultúrsoknak szokták hívni, igen.
1: Kultúrsok, igen. Tehát, hogy Európába odaérkezve egy olyan világgal kell szembesülni, és kénytelen szembesülni, tehát nem tudja elfordítani a fejét, ami hát így nagyon, nagyon nehéz élet, és nagyon embertelen körülmények.
0: Mi, amikor először megérkeztünk Indiába...
1: Át lehet, van valami jó technika? Tehát,
0: persze,
1: hogy
0: abszolút van.
1: Át lehet ezen...
0: Abszolút van. Ez nekünk úgy történt, hogy nem néztünk utána, hogy mikor érdemes menni, hogyan érdemes menni, hanem amikor volt időnk, akkor rögtön elmentünk Indiába. Ez május vége volt, amikor megérkeztünk Kalkuttába. Hogyha ezt mondjuk egy indiainak mondom, akkor rögtön azt mondja, hogy hör-hör. Ugyanis Kalkutta eleve egy nagyon kemény város, Kalkutta eleve egy nagyon forró vidék, ráadásul a tengerparton van, tehát hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak, hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak. Tehát egy olyan antré volt ez nekünk, amihez képest már nem tudott igazándiból újat mutatni. Tehát Kalkuttához képest, ahol mi fél évet éltünk, ahhoz képest minden más vidék az könnyed utazás.
1: Na és hogy akkor ez mondd már el, hogy te hogy csináltad, hogy megnézted magadnak a szegénységet?
0: Elmondom az első napot, tehát amikor megérkeztünk, éjszaka száll le általában a gép, leszállt, szembesültünk ezzel, hogy az emberek ott az utcán fekszenek, tehát volt ez az első közvetlen élmény, hiába látod ezeket filmen, amikor ennek van szaga, meg három dimenzióban van előtted, akkor teljesen más. Úgyhogy bevettük magunkat egy szállodába, aminek ne szállodát képzelj el, hanem egy ilyen
1: szállásba,
0: ahol a tetőn béreltünk egy szobát, és másnap reggel azon tanakodtunk, hogy ki fogunk-e menni az utcára.
1: Uh-huh. Hogy az életeteket kockázhattál.
0: Nem, hogy mit tudunk kezdeni ezzel az egésszel, hogy annyira idegen a világ, annyira idegenek a szagok, a szokások, az, hogy melyik oldalon haladnak az úton, hogy merre kerülnek ki, hogy hogyan reagálnak rád, hogy nem tudtuk kezelni ezt a rengeteg élményt.
1: És akkor estetek ki az ablakon?
0: És jött három angol, aki megkínált minket ezzel, azzal, és akkor így egy kicsit kilazította a lelkünket a sok nevetgéléssel, és utána így levittek az utcára, és egy ilyen nagyon könnyed nevetgélős, viccelődős sétát tettünk Kalkuttában, és az teljes mértékig kilazított.
1: Akkor ők úgymond bevezettek
0: Így kell
1: itt sétálni.
0: Igen, igen. Tehát, hogy megmutattak nekünk alapvető tréfákat, ahogyan ki lehet tájcsizni az indiaiak közeledését, és...
1: Na, én ilyenekre vagyok kíváncsi, ilyen trükkökre.
0: Ott egyszerűen lazítani kell. Uh-huh. Nem, tehát India annyira más világ, hogyha bekeményíted a lelkedet vagy a testedet, azonnal eltör téged. És általában ez szokott lenni, hogy az emberek elsőre úgy védekeznek, hogy nem beszélök, hagyja a békén. Tehát valamilyen erővel reagálnak, márpedig az indiai kultúrában, hogyha valamilyen energiát beleteszel egy kommunikációba, akkor az azt jelenti, hogy neked fontos az a kommunikáció, és egyre erősebben fognak. Te egyre nagyobb erővel próbálsz nemet mondani, és a végén te szakadsz meg végül is, ők vannak hazai pályán.
1: Kormos vagyok, vonogatni kell a válladat, vagy? És bólogatni sűrűn. És tovább haladni folyamatosan.
0: Könnyeden mosolyogva értelmezni kell a dolgokat úgy, ahogy vannak. Most már ez olyan szintje a beszélgetésnek, hogyha konkrét kérdést teszel fel, akkor tudok válaszolni. Tehát például most fölteszek magamnak kérdést, hogyha most, amikor megérkeztem, akkor a reptér, akkor szokás szerint egy előre fizetős, ilyen prepaid taxival mentem be a városba, és amikor megérkeztem a helyre, akkor azt mondta a taxisofőr, hogy hát akkor most ugye adok neki még valamit. Hogy is fogalmazta? Tehát az volt a lényeg, hogy igen, tehát most próbálom magyarra fordítani, hogy nem kaphatnék-e még valamit tőled. És akkor azt mondtam, hogy megszólítottam a kezét, és azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen késő este idehoztál engem a címre. És akkor így megdöbbent ezen. Tehát meg lehet neki adni azt, amit kívánt, és nem kell feltétlenül ezt pénzre lefordítani, de eleinte nagyon felháborította az a trükközés, ami folyik Indiában, amíg végig nem gondoltam, hogy mi mennyit trükközünk itt ugyanúgy a külföldiekkel, és hogy itt mekkora pénzeket nyúlunk le róluk. A hazai pálya és az idegen pálya csak erről szól.
1: Azt mondod, hogy kérdezek konkrétat, hogy a kéregető gyerekek hada körülötted, illetve hogy veszélyesen mondjuk sétálni bárhol Indiában.
0: Nagyon-nagyon békés világ az. Nagyon békés világ. Az, hogy kéregetnek, az nem azt jelenti, hogy elveszik tőle.
1: Nem, és akkor most arra gondolok, hogy akkor ugye, és akkor mit csinálsz a körülötted levő 10 gyerekkel, aki jön utána, vagy ez csak egy ilyen sztereotípia?
0: Nem, viccelek velük. De
1: ők ezt a 10 gyerek... viccelnek?
0: Persze, abszolút. Kitartja elém a kezét, és akkor beleütök egy pacsit, vagy megcsiklandozom. Már más lesz az egész szituáció. Általában az emberek el akarják lökni, vagy nemet mondanak neki, ezek a gyerekek nem is nagyon beszélnek.
1: Akkor az, hogy pénzt adni, arról szó sincs, vagy föl sem erül.
0: Hát, hogyha valaki először megy Indiába, vagy nem ismeri, nem érti ott a helyzetet, akkor azt mondom, hogy kezelje úgy, mint Magyarországot. Tehát Magyarországon is, hogyha mész az utcán, akkor pontosan tudod, hogy egyszerűen az attribútumokból, hogy melyik koldus az, aki valóban rászorul, és melyik az, aki dolgozik valamilyen
1: szervezetben. Pesten, szóval, hogy így értünk hozzá.
0: No, de pont ilyen ez is. Leginkább én azt mondom, hogy az érzéseidet kell követni. Tehát, hogyha az érzéseidet követed, akkor nem csalhat meg ez az egész téged.
1: De már az érzéseid, hogy hát persze ott vannak ezek a szegény gyerekek, hogy akkor hát mindnek adni kéne, mert micsoda szegénységbe élnek. Ez az érzés, de más...
0: Hát nem feltétlenül, tisztíts ki az érzéseidet, nem feltétlenül ez az érzés. Van olyan barátom, aki minden koldusnak ad, én nem szeretek olyan koldusoknak adni pénzt, vagy olyan embereknek adni pénzt, akik tudom, hogy ez megélhetésszerűen, ráadásul másnak dolgozva csinálják, viszont én is szoktam adni Magyarországon is, meg Indiában is. Érdekes módon valószínűleg egy ilyen nemzetközi franchise rendszer van, mert ott is vannak azok a koldusok, akik valamilyen betegséget vagy sérülést szimulálnak, vannak azok az asszonyok, akik karonülő csecsemővel jönnek, tehát hogy megvannak a típusok, bizonyos archetípusok az egész
1: világon. Akkor most ugye ott a híres filmre, mert akkor ez most ott nagyon profi nyomják, meg egész ilyen szervezetten működik, ez látjuk a gyerekeket énekelni, megvakítva vagy?
0: Olyat, hogy valaki ilyen sérült lett volna, vagy mint ahogy lehet látni, itt néha feltűnik egy-egy ilyen, úgy néz ki, mint hogyha tudatosan szétroncsolt testű ember lenne, olyat én nem láttam Indiában. vannak olyanok, akik valamilyen kis dologgal megpróbálkoznak, vannak olyanok, akik megpróbálnak mondjuk eladni neked egy filléres tárgyat valamilyen forintért, vannak olyanok, akik különböző produkciókkal állnak ki útkereszteződésekbe ide-oda, de egészen extrémekkel. Tehát egyszer láttam egy körülbelül olyan 52 cm magas gyereket, nem tudom eldönteni, hogy hány éves volt, mert a szüleihez képest nem tudom egyszerűen találgatni se, hogy most 3 éves volt, vagy 7, és körülbelül 2,5 méter magasra kifeszített kötélen, merev kötélen kötéltáncolt. De úgy lépkedett rajta, mintha az egész életét ott élte volna fönt ez a pici lény.
1: Hát ez nagyon szép. Egy rövid zenét szerintem, itt Szabi hozott mindenféle jó kis indiai zenéket, gondolom klasszikust, könnyedebbet is. Jövünk vissza hamarosan.

0: Tilos Rádió FM 90.3, és a mai harmadik utas témája India, ahol Tóth Szabi járt, mint kiderült, már talán 10. alkalommal, sok évet eltöltve, most 3 hónapot voltál ott. Hát erről a legutóbbi utazásra kell most azt hiszem áttérni, hogy mennyire új élmények, vagy mi, hát gondolom élmény az még a 20. útnál is lesznek olyan új élmények Indiával kapcsolatban, ami korábban nem érintett, tehát egy újabb vidék, hatalmas ország. Merre jártál most, vagy milyen célból is voltál? Ugye itt
1: Delhibe érkeztem meg, onnan Benaresbe mentem, onnan Jabalpurba, aztán vissza Benaresbe, vissza Delhi, aztán Haridvar, Delhi, onnan Hyderabad, vissza Delhi, Hyderabadból is.
0: Na, hát ez jó kis útvonal. Hát ugye tudni kell, hogy Szabin szitározni tanul már jó ideje, és hát a mesterét látogatta meg, mivel a mestere korábban meglátogatta őt, illetve minket itt a Tilos Rádióban volt ősszel egy nagyszerű
1: tényleg,
0: koncert
1: ezt már majdnem elfelejtettem.
0: Sorozat, tehát hogy vannak, mint vannak a
1: nagyon
0: a
1: jól
0: kedves házaspár, most a neveket hagynak ilyen kimondani.
1: Nagyon jól vannak, Pandit Rajiv Janardannak hívják a mesteremet, és Dr. Kamala Shankarnak a feleségét. Elképesztően jó érzésem az, amikor megérkezem Indiába, éjjel 2-kor beállítok hozzájuk, és akkor csináltak nekem egy ágyat, meg ott előkészítették az én fogadásomat. Tehát én tényleg a család része vagyok. Tehát ez nem úgy van, hogy én azt mondom, hogy a család része vagyok, vagy ezt úgy interpretálom kifelé, hogy a család része vagyok, hanem nekem ők is a szüleim, az ő szülei nekem a nagyszüleim, ami abban is megnyilvánul, hogy például, hogyha vonatozom, akkor mindig bejelentkezem, hogy most indult el a vonat, elértem a vonatot, már nem kell izgulni, most érkezett meg a vonat, mert hogy...
0: Tehát ők a te indiai családod mindenképpen, igen, lehet ezt mondani, amikor Indiában tartózkodsz,
1: igen,
0: akkor hozzájuk
1: kapcsolódsz. Igen, csak nagyon fel van turbozva az egész érzelmileg is, meg családilag is, hiszen nem csak arról van szó, hogy van egy mesterem, és van a felesége, és nekik vannak a szüleik különböző városokban, hanem például azok az emberek, akikkel együtt tanulok a mestertől, azok engem testvérüknek tekintenek.
0: Tehát rögtön belecsöppensz egy ilyen hatalmas indiai családrendszerbe, egy ilyen klán-klán. Hát ez hatalmas segítség lehet, gondolom, egy külföldinek Indiában, tehát hogy otthon érezze magát.
1: Igen. És nagyon, nagyon különleges is. Tehát valami olyan szerencsém volt ezzel, vagy olyan áldott helyzetben vagyok, ami tényleg ritka. És Nem csak azért, hogy mit és hogyan tanulok, hanem hogy milyen helyzetből és milyen aspektusból szemlélem én Indiát. Tehát azért teljesen más, amikor egy ilyen családi rendszerbe érkezem meg, hát és az a családi rendszer eleve egy sokkal bensőségesebb viszonyban van, mind a kultúrával, mind pedig az egész társadalmi szövevénnyel. És hogy ebbe így visznek bele, leginkább ugye a zene oldaláról, de hát nem csak zenészek vannak ebben benne, hiszen a zene csak egy része a közös tevékenységeknek. És akkor az volt, hogy mondjuk másnap reggeltől kezdve, fölébredéstől kezdve mi elkezdtünk játszani, és akkor játszottunk. Valamikor éjfélig játszottunk, valamikor éjjel 2-ig, és az Laura úgy engedett el, azt mondta, hogy csak akkor mehetek most Indiába, hogyha legalább két új rágát megtanulok. Most az első nap tanított nekem Guruji, így hívom a mesteremet, 2 új rágát, azt hiszem 7 kompozíciót 3 különböző ritmusban. Az egy elképesztő mennyiségű információ meg zene. És akkor meg is írtam Laurának, hogy na hát akkor ez kipipálva, úgyhogy akkor jöjjek-e vissza. De hogy hallgatók nem tudják, hogy nekem el volt törve a kezem ősszel, és 2,5 héttel az utazásom előtt vették le a gipszet. Hát nagyon furcsa állapotban volt a gipsz alatt a kezem, és hogy az is volt az egyik célja, hogy valamilyen módon így rehabilitáljam a kezemet egy teljesen más közegben.
0: Erre a legjobb szitáron gyakorolni 24
1: igen,
0: órát.
1: Igen, a legjobb sok ilyen finom motorikát használni, és az egész utazásom is úgy volt felépítve, hogy az első koncertmeghívásom az január 16-ára szólt, és én december 14-én mentem ki, tehát volt egy hónapos edzőtábor előtte, amire utána, mint később kiderült, most, hogyha elmondom, akkor úgy néz ki, hogy még a koncertezés is szépen föl volt építve, mert először zenekari koncertek voltak, aztán egy duó koncert, és onnan kezdődtek a szóló koncertjeim, tehát még az is így segítette a visszatérésemet a zenei világba.
0: Hát nyilván tudta a Guruji, hogy hogy áll a kezed, és ő is ennek megfelelően esetleg irányított azokat a dolgokat, nem?
1: Ezt nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Ezt nem tudom, ilyesmiről nem beszéltünk. Na. Tehát amikor érted, zenélés van, akkor, akkor zenélés van, és hogy állandóan újabb és újabb ötletei vannak. Nagyon nehéz elmondani, hogy milyen az, amikor az embernek egyetlen egy dolog tölti ki az életét gyakorlatilag 100%-osan, és nagyon nehéz fölfogni és megérteni, hogy milyen az, amikor egy egész életet élsz le így. Hadd mondjak erre egy példát. Benárezben van az én mesterem feleségének a mestere, akit úgy hívnak, hogy Pani Csanulal Misra. Ő 74 éves, és legutóbb egyébként szerettem volna elhozni őt Magyarországra, és az utolsó pillanatban lemondta. Nem is értettem, hogy miért, és így mondott ezt, és kint kiderült, hogy azért mondta le, mert úgy érzi, hogy ő már elég idős ahhoz, hogy egy ilyen hosszú utat bevállaljon, mert mi lesz akkor, hogyha valami baj történik, és mondjuk meghal idegen földön. De nem is ezt az aspektusát szerettem volna elmondani neki, hanem megkapott egy nagyon magas állami kitüntetést, amit úgy hívják, hogy Padma Bhushan díj. Az egy cím. Tehát innentől kezdve őt Padma Bhushan Pandit Csanulán. Igen, igen, valami ilyesmi. És amikor ezt megkapta, akkor elmentem hozzá ilyen kis virággal, meg édességgel, hogy örvendezünk együtt. Egyébként azon a fényképalbumon, amit erre a beszélgetésre csináltam.
0: Igen, Szabi felrakott egy fényképalbumot, amit meg lehet találni.
1: Ott megvan ennek a bácsinak a fényképe is, amint ilyen furán itt ülünk együtt. Szóval ez a Pandit Csanulal Misra elhívott magához, hogy el tudnék-e jönni másnap, hogy nincs ott más. Mert hogy szeretné a segítségemet kérni.
0: Négy szem közt akar veled beszélni.
1: Persze. Úgyhogy elmentem a megbeszélt időben, és akkor elém rakott ilyen papírokat, hogy olvassam már el, hogy mi van rájuk írva. És kiderült, hogy ezek a papírok, amiket az indiai állam küldött neki, hogy különböző infokat kérjen ehhez a címhez. Tehát ő már megkapta ezt a kitüntetést, de ahhoz, hogy átadják, ahhoz le kell adni ilyen életrajzot, életrajzi adatokat, bankszámlaszámot, fényképeket, ezt-azt. És akkor értettem meg, hogy ez a bácsi annyira a zenélésben élt el az életét, hogy ő nem tud írni és olvasni. És nálunk az, hogyha valaki nem tud írni, olvasni, az egy ilyen nagyon lesajnálós, negatív dolog. De ott az adott helyzetben olyan felemelő érzés volt ez, hogy annyira egy saját zenei világban él benne, és annyira...
0: De megmondani, hogy a zenének egy professzora közben.
1: Igen, tehát annyira kifinomult zenei világban él, hogy abban így nem türemkedett be olyan világi dolog, mint például a betűvetés. És ilyen zenészből sok van. Nem azt jelenti, hogy a zenészek azok nem olvasottak és alul műveltek. Nem, de hogy van olyan zenész generáció is, vagy nagyon sok olyan zenész van, aki csak a szakmájának él.
0: Na, hát itt a zenéről tudnánk beszélni nyilván órák hosszat. Beszéljünk egy kicsit a városról. Delhi, ugye ott voltál, az volt a bázis. Delhi vagy új Delhi, vagy mit képzeljünk el? Itt legyünk egy kicsit ilyen turistás.
1: Mit is képzeljünk el?
0: Hány millió, meg nem
1: tudom. Hát lehet mondani ilyen számokat, de igazándiból szerintem nem. Mondok egy másik aspektust. Azt kérdezte egy hallgató a cseten, hogy mi van messzebb, a Hold vagy India? Erre tök egyszerű válaszolni, természetesen India van messzebb. Azért van messzebb, mert a Hold az egy teljesen üres vidék, azt mi találjuk ki azzal, hogy milyenné tesszük. India pedig egy teljesen más kultúra, amit vagy megértünk, vagy ahogy mondtam korábban, beletörik a lelkünk, vagy a bicskánk. Tehát India ilyen szempontból messzebb van, mint a Hold, és nehezebb is megérteni. Na most, hogyha túlteszed magadat ezeken a kellemetlenségeken, ami elsőre ér általában, amikor beutazol egy másik világba, és megpróbálod pozitívan, meg a lehető legkönnyedebben fölfogni azt, ami történik, és nem háborogni a különbözőségen, hanem mondjuk örülni neki, nevetni vele, vagy úszni vele, akkor nagyon könnyű megutazni ezeket a világokat. Nagyon könnyű, de amikor először voltam Indiában, és föltettek egy hasonló kérdést, akkor azt mondtam válaszul, hogy India körülbelül 2-3-szor olyan messze van, mint Marokkó.
2: És voltam olyan országban, ami messze van.
1: Szia Csabi! Voltam olyan országban,
2: ami még messze van mentálisan, fizikálisan,
0: hát persze, az Fáziföld, nem?
1: Nem, az közelebb van, egyértelműen közelebb.
2: Hát ez egy holland kis gyarmat volt.
1: Egyértelműen közelebb van. Eddig India volt a legmesszebb kulturálisan, meg érzetben, azok közül, az országok közül alutaztam, de...
0: Na és akkor Indián belül, mert ugye ott is hát egyrészt nagy távolságok, nagy különbségek, sok-sok kis királyság volt ott, ezek gondolom, ezeknek vannak még mai napig nyomai állam alakulatokban.
1: Persze, hát Indiát azért úgy képzeljétek el, hogy akkora, mint az európai kontinens. Abba azért minden belefér.
0: És csomó nyelv, csomó
1: rengeteg elképzelés, kis háború itt, kis konfliktus ott, mint ahogy itt Európában is megtörténik. Talán annyi segítségem van, ami megint egy hallgatói kérdés, hogy egyre könnyebben tudok kommunikálni hindi nyelven, ami egyébként teljesen mesterséges nyelv. Tehát, hogy Indiában sem beszélik sokan, de mondjuk egy 700 millió ember azért megérti.
0: Ez mit jelent, hogy mesterséges nyelv, a többi létező indiai nyelv?
1: Ki lett találva. Tehát amikor Indiát elkezdték összerakni, akkor megpróbáltak létrehozni egy olyan nyelvet, amelyik lehetne Indiának a lingua francája, hogy egy olyan kommunikációs nyelv, ami kiválthatja az angolt.
0: Ez mikor járunk? Ez most a nagy múlt században, régen?
1: Hát a múlt században turbozódott fel ez a folyamat. Nem azt jelenti, hogy ennek nem volt nyelvi rendszere.
0: De előtte milyen nyelv volt, akkor nem hindi nyelv?
1: Hát 350 éven keresztül leginkább az angol volt az a közös kommunikációs nyelv, amit megpróbáltak rákényszeríteni Indiára, de ez nagyon elviszi politikai irányba, és én inkább a kultúráról szeretnék majd, vagy kultúroldaláról szeretném megközelíteni, mert amikor én először jártam Indiába, illetve amióta én Indiába járok, azóta gyakorlatilag nem csak az összes prekoncepcióm, de az összes első élményem is rendszerint át lett írva, és kiderült, hogy ez nem is úgy van, és nem is arra, és nem is akkor. És azért ez egy nagyon, nagyon különleges élmény, és hogyha ezt nem veszem könnyedén, akkor ebbe is könnyű beleroppanni, hogy ilyen változékonynak, vagy ilyen sokféleképpen értelmezhetőnek látom ezt a világot, Indiát magát.
2: Na de ez mit is jelent, amit most mondtál, hogy az első élményeid újraíródnak egy-egy új utazás során?
1: Igen, de mondok teljesen konkrét dolgot. Igen. Hogyha valaki elolvassa a National Geographicot, akkor ott az van benne, hogy az indiai taxisoknak az egyik trükkje az, hogy egy adott ponton megkérdezik, hogy balra vagy jobbra, és ott le is volt írva, Ódelhibe menő taxisok meg szokták kérdezni, hogy a Lalkila vagy a főút felé menjenek egy adott kereszteződésben, és ez egész csak egy trükk. Csak az, hogy utána azt mondhassák, hogy te döntöttél így, és emiatt kell neked többet fizetni. Aha, ez nagyon jó, de ez egy kicsit beteges hozzáállás, egy kicsit rosszul értelmezi, vagy kicsit negatívan próbálja értelmezni az eseményeket. Például annál az útkereszteződésnél azért kérdezik a taxisok, hogy balra menjenek, vagy egyenesen menjenek tovább. Az egyik út, a balra lévő úton is rövidebb, de általában csúcsforgalom van, tehát nem lehet haladni, beáll a forgalom. A másik út az hosszabb, viszont ott lehet haladni. És hogy itt jön be a nyelv, hogyha nem tudsz velük kommunikálni, akkor nem tudsz föltenni kérdéseket. Vagy föl tudsz tenni kérdéseket, de nem érted a választ. Uh-huh. Mert mondjuk angolul valamilyen szinten
0: az angolul értenek. Kommunikációit kérdezik, hogy a mestereddel hogy kommunikáltál vele angolul, ugye?
1: Hát zeneileg kommunikáltam, zeneileg, de igen, tehát ő beszél angolul, de hát most már egy ideje hinglis a kommunikációs nyelve, tehát uh-huh. hogy azt a nyelvet veszük elő, amelyik a legpraktikusabb az adott helyzethez.
0: Szakkifejezések és a többi.
1: Igen, igen. Teljesen. Igen, tehát hogy az oktatási rend, az oktatás nyelve az angol alapvetően. Viszont elég alacsony szintű az angol oktatás, és ezt látom egyébként India egyik legnagyobb problémájának, hogy mintha nem lenne anyanyelve egy csomó embernek. Ez egy nagyon erős mondat volt, és elnézést kérek mindenkitől, akit ez sért, de szerintem nagyon nehéz anyanyelv nélkül beszélgetni anyanyelv nélkül, mélyeket gondolni, hogyha nincs a nyelvnek egy olyan mély struktúrája a fejedben.
2: De én erről pont azt gondoltam, hogy ugye van ez a hindi, van ez az angol nyelv, ami Indiában megjelent, de közben több száz tartományi és helyi nyelvjárás van, amit ugye ezekkel a nyelvekkel megpróbáltak egyesíteni. És hát azokkal mi a helyzet? Hát nem az ő, az az ő anyanyelvük, azok a kis
1: de, lokális nyelvjárások. De így van, de van a lokális nyelvjárás, van még erre rakodik rá mondjuk a hindi, meg az angol, úgyhogy alapvetően 2-3-4 nyelvet mindenki beszél, ráadásul ugye ezek a nyelvjárások olyanok, mint mondjuk a szláv nyelvek. Tehát a csehek azért megértik a szlovákokat, a szlovákok megértik a lengyeleket is, tehát van egyfajta áthallás, és van egyfajta nyelvtani és szóhasználatbeli azonosság a nyelvek között.
2: De olyannyira, hogy az egész országban, mert azért amikor tanítottál...
0: Szerintem ezt nekünk nehéz elképzelni itt Magyarországon, tényleg, mert ugye itt egy nyelvű ország, de hát ugye én hallottam, hogy például Ukrajnában is ez megvan, hogy így földrajzilag így változik, hogy mennyire keveredik az ukrán az orosszal, és így, szóval így úgy is használják, hogy a tévében föltesznek egy kérdést ukránul, és mondjuk nem tudom, válaszolnak rá oroszul, és senkinek nem okoz gondot. Na, szóval Indiában gondolom ugyanez van, tehát hogy beszél mindenki, ahogy ért.
1: Igen, igen.
0: Ugye? És akkor ezért igen. Nincs egy anyanyelve, nincs egy kultúrához való kötődése? Hát jó, értem, hogy erre gondolsz? Tehát, hogy megszakadtak ezek a sok száz éves, ezer éves kulturális láncok? Vagy ez most...
1: Úgy kell ezt érteni, hogy amikor megpróbálsz valakivel beszélgetni, akár az anyanyelvén is, ez a beszélgetés, ez nagyon könnyen belefut egy határba, ahonnan kezdve nincsen tovább beszélgetés. Vagy visszafordulsz, tehát egy bizonyos mélységen túl nem tudsz beszélgetni az emberekkel. És ennek sokat indiaiakkal is beszéltem
0: felszínes erről. Felszínes dumák mennek mindig, ugyanazok.
1: Igen, de nem jó szó felszínes, mert akkor nagyon európai féleképpen szeretnénk megérteni. És szerintem tök fontos, hogy Indiát nem lehet európai fejjel megérteni. Nem lehet hasonlóságokat keresni Indiában meg Európában, azért nem lehet, mert Indiában gyakorlatilag minden más. Tehát ránézésre az a kultúra, ennek a kultúrának egy testvére, valójában minden egyes aspektusa más. Tehát ahogy itt ülünk a stúdióban, ott is van ilyen stúdió, csak más a keverőpult, más az ember haja, más a nyelv, más a bőrszíne, más a szemüvegkerete, más a fejhallgatója, más monitort néz, más nyelven fut rajta a dolog, más a szag, mások a színek. Minden egyes aspektus más. És ettől azért van egy űrutazás jellege az egésznek, és ez emiatt azért benne van az is, hogy simán lehet, hogy az egészet csak álmodtam, vagy minden egyes állításomban tévedek. De ez egy nagyon fontos érzés az életemben. Most is, amikor visszaérkeztem Budapestre, amikor kiszálltam a repülőből, akkor úgy éreztem, hogy nem is voltam Indiában, hanem csak így kigondoltam az egészet. Tehát olyan mértékig különböző a két világ, hogy...
0: Ez mint gondolat, ez nagyon szép, de közben ugye India az nagyon is reális valóság, sőt egyre inkább az lesz. Ez meglepett, amit mondta itt az oktatásról, mert hát éppen ellenkezőleg azt hallani, én legalábbis azt érzem, hogy ez nem így van, hogy akkor India pont az oktatás miatt nagyon följövő világhatalom már kezd lassan válni a legelmaradottabb országból. Lassan bekerül a legelitek.
2: De nem az van, hogy ez is csak egy klubokba.
1: De szerintem úgy van, hogy igen, az oktatásnak egy része. Indiában ugyanis egy nagyon furcsa dolgot fogok kimondani, fajnemesítés folyik.
0: Na ezt fejtsd ki.
1: Indiában ugyanis fajnemesítés folyik.
0: Na ezt fejtsd ki. Légy szíves.
1: Indiában ugyanis az, hogy létezett egy kasztrendszer kimondottan és kimondott szabályokkal, ami egyébként nálunk is van, tehát nálunk sem házasodik a jogásznak a fia a traktoros lányával, vagy nagyon kicsi az esélye, ennyi esélye Indiában is van. Tehát Indiában azok, akik bizonyos szakmához, oktatáshoz, papsághoz és így tovább kötöttek, azok a kaszton belül bizonyos elvek alapján szervezett házasságokat hoztak létre. Ezek a szervezett házasságok, ezek egyfelől...
0: Ez mindenütt így van egyébként arab világban is, és a többi persze, nem olyan meglepő.
1: Igen, igen, csak hogy amikor ezt évezredeken keresztül tudatosan viszik véghez, akkor ez törvényszerűen, hogyha elegendő mennyiségű ember van, törvényszerűen együtt jár azzal, hogy bizonyos aspektusai az embernek kifinomodnak. Tehát például, amikor Indiát szegénynek mutatják be, akkor elfelejtik, hogy van egy elképesztően gazdag rétege, ami mondjuk 300 millió ember. 300 millió ember. Nem tudom, hányan élünk Európában, de hogy ez egy nagyon nagy szám. Igen, hát olyan 1 milliárd 170 millió szerintem.
0: Akkor ilyen nagyon erős gazdag és középosztályban, Indiában?
1: Igen, nagyon erős és nagyon jól gondolja a saját világát. Uh-huh. Tehát amit mi megvetendő kasztrendszernek tekintünk, az egyszerűen a társadalmi túlélésnek ott egy bizonyos kitalációja, egy formája, és mondom, én úgy gondolom, hogy itt is ugyanolyan kasztrendszer van. Szóval itt is ugyanolyan kasztrendszer van, csak nem beszélünk róla.
0: És akkor, hogy elit egyetemeken folyik az oktatás. De ugye hát arról lehet hallani, hogy azért a több évezredes tradíció után most azért ez a kasztrendszer nagyon erősen bomlik, hogy ez... És hogy ez egy túlélési záloga gyakorlatilag Indiának. Sőt, ugye hallani mostanában a muszlim lakosságnak a másodrendű állampolgárságáról meg...
1: Én annyira nem érzem. Nem érzem ezt. Ráadásul, hogy az én tapasztalatom szerint a muszlim kisebbség, ami
0: szintén nagyon 200, nagy,
1: 270 millió ember körülbelül, az egy nagyon jó levelt, nagyon kedves, nagyon tiszta, nagyon jó szándékú emberek gyülekezete. Mondom, az én tapasztalatom szerint, tehát én többször laktam muzulmán környéken, és mindig a legjobb volt ott lakni.
0: Nagyon elkülönülnek az ilyen környékek?
1: Tehát, nem, ezek egybe folynak, de hogyha például fölvettem az egyik reggel, egyik zenét, amit fölvettem, van valami Benáreszi reggel, vagy valami ilyesmi.
0: A Riksa haza?
1: Nem a Riksa haza, nem a másik.
0: Varanázi.
1: Igen. Igen. Mindjárt meghalljátok, hogy miért kértem, hogy rakja be ezt. Step.
0: Indiai háttér zajok.
1: Igen, ez a hajnal. No, ez volt nekem mindig az ébredésem.
0: Ez ilyen 5 óra, vagy ez
1: nap mennyi? Napfelkelte előtt. Hát ez változik az ideje, és napfelkelte előtt azért egy ilyen imára ébredni, az egyfelől felemelő, másfelől meg nagyon az arcbarugás hangulata van.
0: Ez így hangszorokon
1: igen.
0: Az egész.
1: És valami miatt, amikor direkt ezért fölkeltem még korábban, hogy fölvessem, nem kapcsolódtak be a többiek, de gyönyörű, amikor így interferálnak ezek a hangok. Általában nem...
0: Ezek élőjönnek lé, s egyébként?
1: Ezek élők, igen, élőben mennek. És mielőtt Indiába mentem volna, nagyon rossz élményeim voltak Marokkóban, amit buta fejjel, tudatlanul a muzulmánsággal azonosítottam, és szerencsére ezt a prekoncepciót teljes mértékig sikerült átírni Indiában.
2: Tehát muzulmán és muzulmán között is van különbség.
1: Persze, ember, mindenütt emberek vannak, ilyen is olyan emberek.
2: Nekem ezzel a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban, meg a nyelvi sokszínűséggel kapcsolatban a helyi tévék, rádiók használata érdekelne, mert...
0: Filmekről ugye tudunk, hogy pár ezer film készül egy évben, tehát minden napra.
1: Sokkal több film készül, a pár ezer film készül konkrétan Bollywoodban. Bollywoodban, de van még ott Tollywood, Lollywood, tehát több filmipari nagy központ is van.
2: Na és hogy ezek hogyan férnek meg egymással? Mondjuk, mert hogy ugye ez Észak-India, Dél-India, vagy Kelet-India, vagyis nem
1: Melyik
2: nyugat.
1: Melyik hogyan fér
2: hát ez a háromféle, mondjuk, hogyha már csak ebben a filmkészítésnél tartunk, ez a háromféle stúdió munkája. Együtt mennek egy mozikból? Ez a Loli, Toli és Boli?
0: Milyen nyelven, ugye angolul, hindiul?
1: Hát úgy van, a nagy sikerű filmeket megcsinálják északi és déli változatra is, de alapvetően a déli filmek, azok a déli hangulatot, déli színésznőket, déli kultúrát tükrözik vissza, és ezért egy kicsit idegenül hatnak északon, és ugyanígy az északi filmek délen. Hát valami ezt áttöri, de például egyszer néztünk egy filmet együtt a mesteremmel, elmentünk moziba, egyszer volt ilyen, hogy egy új Amitabh Bachchan filmet megnézzünk. És ez az új Amitabh Bachchan film abban különbözött, hogy ez tulajdonképpen a keresztapának volt egy indiai feldolgozása, nem volt benne táncbetét. Ez a film végig komolyan vette magát. Végig komolyan vette magát, és akkor értettem meg, hogy basszus, de mi ezt csináljuk? Mi mindig komolyan vesszük magunkat, és sosem gondolunk arra, hogy bármelyik pillanatban az élet hozhat egy teljesen más szituációt. Engem erre tanított meg a hindi filmművészet, a hindi
0: szóval milyen volt a mozi? Tehát ház volt, és akkor hogy az emberek néztek egymásra, hogy most még kimaradt a táncbetét?
2: Vagy ez melyik moziban volt? Voltak majmok
1: ez a Priya, moziban? Ez a Priya moziban volt, és nem, majmok nem voltak. Ezek tök jó kis mozik, ezek... Figyelj, Indiában minden megtalálható, ami itt. Tehát például Delhiben 14 IMAX mozi vászon van pillanatnyilag.
2: Pestem, hogy egy van.
1: Tehát, hogy elég jól el vannak látva.
0: De hát járnak is az emberek mozikban.
1: A kultúra minden hozadékával, és van Indiának egy olyan része, amit általában nem szoktak reklámozni. Nagyon-nagyon menők az újra feldolgozott, vagy újra használható a fosszilisnak az ellentéte, micsoda?
0: Hát én nem tudom. Most hova tévedtünk, hirtelen ilyen
1: területre. Az a lényeg, hogy India jó része újra felhasználható fűtőanyagot használ, újra termelődő fűtőanyagot használ. India java részében nagyon-nagyon erős a napelem használat, mind a vízmelegítés, mind effektív a napelemmel, a napenergiával való áramtermelésben, és ez nem csak azért van, mert Indiában sokat süt a nap, hanem ez egyszerűen egy szemlélet kérdése. Tehát én ott láttam először napelemmel működő közhasználati tárgyakat, mint például mondjuk...
0: De várj, most arra gondolsz, hogy az elmúlt,
1: parkolóra, vagy közvilágítás, aminek a tetején igen. van napelem, nappal gyűjti az energiát, este pedig világít. Ugyanilyen a tehénszar. Tehát az, hogy a tehénszart használják fűtésre, azt használják főzésre, az egy megint egy újra termelődő anyag, ami elég kevéssé szennyezi a környezetet. A maga szaros valójában, csak fura kimondani, hogy tehénszart használnak a főzésre, és...
0: Nyilván teheneket egyébként is akkor szóba kell hozni, hogy mi újság a tehenekkel.
1: A tehenek köszönjük szépen, nagyon rosszul érzik magukat szerintem a városban, de hát...
0: És a városban vannak? Ott vannak? Delhiben ott vannak? Minden városban?
1: Szerintem könnyebb nekik a városban.
0: Északon és délen egyformán vannak mindenütt tehenek? Vagy ez... tájegységtől is függ.
1: Mindenütt vannak egyformán tehenek. Most beraktam azt a képet, ahol egy konkrét kakifal látható. Előtte Google a kakifal őrizője.
2: De ezt árusítják?
1: Igen. Hát ha megnézitek ezt a fényképet, akkor ilyen kis darabok látszanak, hogyha ránagyítotok, akkor egy-egy darabon egy-egy kéznyom van. Praktikusan, tehát egy golyót gyúrnak meg, rányomják a falra, leszárítják, és egy ilyen lepényke ez egy rúpiába kerül, van kisebb fél rúpiás is, és hogy gondolom, hogy nagyon jó a fűtőértéke, mert mindenki ezt használja, igen, és sokkal jobb, mint hogyha fát vágnának
2: ki. De volt, hogy reggel a kávéthoz leugrottál egy kis kakiér, de csak felet vettél, mert ugye csak egy kis kávét csinál.
0: Nem. Képen egy tüzéptelep látható.
1: Igen, valami olyasmi, és hogyha hátul látjátok, ott van maga a gyár is.
0: Éppen készül ott egy tehén.
1: Nem, hát én nem használom ezeket, hanem én már effektív megveszem a kávét.
2: Tehát ott mondjuk a kávézás kultúra...
0: És akkor meg kell kérdezni, bocsánat, van, hogy akkor ez, amikor meggyújtod, akkor milyen illata van?
1: Hát szárított fű.
0: Szárított fű.
1: Igen. Tehát azért gondolod, hogy mit teszik a tehén? A tehén nem...
0: Na, de várj, mit teszik a tehén a városban?
1: Hát ugyanazt a tehén nem válik húsevővé azért, mert a városban él.
0: De ott kap kaját, vagy ez
1: hát például én rendszerint összegyűjtöttem, szelektíven gyűjtöttem a hulladékaimat, és a növényi maradványokat, azokat mindig kivittem a tehénnek. Tehát tudod, ami meghámoztam
0: a növényeket. Találkoztál?
1: Kiraktam egy helyre az útra, amit tudtam, hogy ez egy olyan út, hogy ott arra itt szoktak járni tehenek. Meg hát a tehenek leginkább az út szélén sétálnak, nem az út közepén, mert ott rájuk dudálnak. És azért, hogyha az útszélére kirakod, akkor idő múlva meg fogja találni, vagy egy tehén, vagy egy majom.
0: Uh-huh. Még egy kérdés a tehenekkel, hogy ez egy olyan hagyomány, ami élni fog mondjuk 100 év múlva is, szerinted?
1: Hát ezt én onnan tudjam. Figyelj, hogy visszatérünk rá, jó? 100 év múlva leülünk és megbeszéljük. Ez nagyon régi dolog Indiában.
0: És ez ott ez az olyan, hogy ott dolog. Ez van, szóval, hogy ez úgy senki nem gondolkodik, igen, adom, hogy ez most mi is itt tehenek már Kálmán, szóval, hogy
1: kicsit sekélyes.
0: Nem mosolyognak magukon esetleg a magasan iskolázott elit.
1: Nem. Sőt, én azt mondom, hogy az egyik legjobb dolog Indiában az, hogy, India nincsen így lebetonozva, mint mondjuk Budapest. Tehát Delhi nincsen így lebetonozva. Ettől sokkal vitálisabb maga a városi közeg is. Tehát például Paharganj, ami egy olyan körzete Delhinek, ahova mindig a turisták megérkeznek. Tehát amikor a reptéren kiszállsz, az első dolog, amit megkérdeznek tőled, hogy Paharganjra akarsz-e menni. Hogyha Paharganjon valaki fölemeli a tekintetét, így végignéz a főutcán, akkor biztos, hogy 20-30-50 sast látni fog. Amint repülnek ott a Paharganji központ fölött. Tele vannak a városok sassal.
0: Együtt élnek az emberek és az állatok.
1: Igen. És hogy ahogy fölraktam erre a képválogatásra kutyát, mókust, majmot.
0: Ez kutya elég vírhes.
1: Igen, hát ez egy ilyen kutya, direkt azért fényképeztem el, mert olyan kis szomorúan nézett ki. De például van egy pár kép majmokról, aminek az az érdekessége, hogy amikor az első szólókoncertem volt a Sankat Mochen templomban, ami Benaresnek a leghíresebb, illetve Indiának a leghíresebb Hanuman temploma, ami ugye majom isten temploma, akkor aznap, amikor készültem erre a koncertre, tehát a koncert napján, oda gyűlt egy csomó majom a szobám köré. Tehát itt van két fénykép, hogy itt négy majom van, aztán meg egy, a következő fényképen egy egész majom csorda, hogy nagyon megdöbbentő volt úgy gyakorolni szitározni, hogy fölnéztem, ott lógtak be a rácson, így belógatta a kezét, és néztek engem. És ennek a templomnak, a Sankat Mochen templomnak a főpapja volt, aki meghívott, akinek a fényképe szintén itt van valahol egy kicsit arrébb, egy ilyen idős bácsi fehérben, ősz bajusszal, ősz hajjal, és játszottam egy rágát, és amikor befejeztem, akkor iszonyú sívítozás lett, és elkezdtek oda gyűlni a majmok. És hát ez egy ilyen nagyon furcsa jel, meg nagyon furcsa érzés, és van ez az aspektus a Indiának, ami nehezen átadható, nagyon különleges élmények sokasága. Mint például ez, hogy egy a majomisten főtemplomának főpapja házában játszom, és oda gyűlnek a majmok. És hogy ez így elmondva olyan, hogy hát igen, jó, hogy ezt ember, de magát ott átélni ezt, mindenkinek. De mondok még egy ilyen zenés dolgot. Én nem akartam hangszereket vásárolni, de például Saraswati Puja, a Saraswati az a zenének és a művészeteknek, meg a tudományoknak az istennője. Saraswati Puja az ő legnagyobb ünnepe. Ez egy egész napos ünnep, tehát több napos, de van egy fő napja, ami az ünnep. És azon az ünnep napon én sétáltam a benáreszi sikátorokban, és találkoztam egy angol barátommal, és kérdeztem, hogy mit ácsorogott a semmiben, mert láthatóan így csak így ácsorgott. És azt mondta, hogy van neki egy szurbahárja. A szurbahár az a szitárnak egy
0: nagy testvére.
1: Egy nagy testvére. Mindjárt berakok nektek egy fényképet erről, hogy néz ki ez a szurbahár.
0: Egyből meglátott téged, hello Szabi.
1: És azt mondtam, hogy az a fő probléma, hogy neki van egy zseniális szurbahárja, és túl kell rajta adnia, mielőtt visszamegy, és hogy meghasonlott, mert nem akarja csak egyszerűen berakni egy boltba, és nagyon szeretne valakit találni, aki úgymond megérdemli ezt a hangszert. És amikor ezt így kimond, akkor azt mondta nekem, hogy neked van már szurbahárod?
0: És
1: akkor így, tudod, ilyen kicsit bizselgető érzés volt. Azért mégiscsak a zene istennőjének az ünnepén egy ilyen különös dolog, úgyhogy elmentem hozzá, és megszólaltottam a hangszert. Hátborzongatóan gyönyörű hangszer. Hátborzongató hangja van. Tehát képzeld, hogy a szüleim, akik a mai napig nem tudnak igazándiból mit kezdeni velem, játszottam nekik, és az apukám is, meg az anyukám is így szétolvadt. Erről a hangszerről raktam föl most képet, most már a második már működik. És akkor vettem egy szurbahárt annak alapján, hogy milyen jelekből rakódott össze, és milyen módon került hozzám ez a hangszer. Na most ilyen élményekből, mint ez a amit itt nagy nehezen megpróbálok elmesélni, mert leginkább ugye az érzelmi tartományom van.
0: Lehet, persze.
1: Ilyenekből rengeteg esett meg velem Indiában. Nagyon-nagyon sok.
2: De ez a mesés Indiának a lényege, nem de?
1: De.
2: Belerak téged a mesébe.
0: A vendégünk itt a harmadik utasban, a kis zene, és akkor hamarosan jövünk vissza Indiáról beszélgetni tovább.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas Indiáról, Tóth Szabi vendég, műsorkészítő társunk, akit faggatunk most mindenféle dologról, és hát egész interaktív, majd multimédiás, nem is tudom, hogy mondjam a műsor, mert interaktíve majd úgy tehetjük esetleg, hogyha betelefonáltok, ha van valamilyen kérdésetek, 2-15-37-73, Szabi rak föl mindenféle képeket a chat falra, úgyhogy lehet vizuálisan is követni a dolgot. Hol is jártunk, vagy hol folytassuk?
1: Csomó kérdést föltettek a Szurmahánról. Hát,
0: ugye ez a nagy szitár?
1: Igen, tehát ez a szitárnak a mély hangrendű változata, és nagyon az, hogy belefutottam, és elfogadtam ezt a kihívást, hogy igenis lesz egy Szurmahánom, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 17 kilós dolgot így magam mellé vettem. Mm-hmm. Egy hatalmas jószágot, tehát 180 cm magas tokkal együtt az egész, tehát egy gigantikus jószág. Ez például azzal járt, hogy ez lett a
0: podgyászom.
1: Tehát

0: tudtam rájönni, hogy mi történhetett vele.
1: De ez a szurbahár, vagy ez
0: a... Nem, ez a szitár.
2: Ez a te saját szitárod, ugye, amivel felszoktál lépni.
0: Ez az életem szitárja, tehát legszebb hangú hangszer.
2: Hát ezt a drámát nem mondtad még el nekünk. Mi van most a szitároddal? Hogy van a szitár?
0: Hát most itt van egyébként a képe, hogy mi történt vele. Megmutatom a csetelőknek is, hogy milyen, amikor eltörik egy szitár. Hát ez, hát most arra vár, hogy legyen valami megoldást. Egyébként vasárnap az adásomban beszéltem a hallgatóknak erről, és akkor egy hallgató mondta, hogy lehet, hogy ismer valakit, aki ki tudja majd vinni. Ez egy olyan törés, amit itt nem mernék megcsinálni, de az
2: egész tököt újra kell cserélni?
0: Nem hiszem, ezt csak össze kell rakni. Az a megdöbbentő, hogy mikor föladtam ezt a hangszert, akkor azzal nyugtattak.
2: Ebben a kemény dobozban meg minden, ami az övé.
0: Persze, abszolút. Azzal nyugtattak, hogy ne izguljak, hogy a hangszer készítője is, meg egy zenész barátom kint, aki 30 éve szitározik, azt mondta, hogy egyébként örülj neki, hogyha eltörik egy hangszer, mert hogyha a tök részét megcsinálják a szitárnak, akkor jobb hangja lesz. Úgyhogy ennek a kísérletnek vagyunk most tanulni.
2: Nem lehet, hogy a szurbahár titokban könnyen kell
0: oldalba. Megbökte.
2: Mert hogy ezek szerint most már csak szurbaháron tudsz itthon gyakorolni, nem? Vagy van?
0: Ne, van másik szitárom.
2: Ja.
3: Franyó nem szerint lehet, a Magyar nem Posta nem az igazán jó, de hát lehet, hogy ez nem a Magyar Posta bűne volt.
0: Nem lehet tudni, hogy mi történt.
3: No, de a szurbahár jól van, nyugtassam.
0: De a szurbahár jól van, igen, szurbahár jól van, elképesztően néz ki, és hogy úgy készül, hogy mikor fogunk már együtt fellépni, meg mikor lehet kihasználni a lehetőségeit.
2: És mikor?
0: Nem tudom, lehet, hogy május 21-én, de erre majd térjünk vissza, hogyha közeledik május. Szádu, mielőtt véget ér a műsor,
2: még van egy könnyű fél óránk, én akkor megpróbálom körkörösen feltenni a kérdést. Egyrésztről mondtad meg, szó volt arról, hogy hányféle kultusz, vallás és hiedelem világ, és nem is tudom, hogy lehet még ezeket hívni, van jelen ebben a hatalmas országban. És ezen túl ugye ezeknek a több ezer éves hagyománya nap mint nap jelen van, és ennek az egyik legékesebb példája az, amikor az indiai jógik összegyűlnek 12 évente egy ünnepre.
3: Nagy fesztivál.
0: Maha Kumbh Mela.
2: Kumbh Mela.
0: Maha Kumbh Mela. Egyszerűsített nevén Kunh Béla. Kunh Béla, igen. Úgy szokták általában fordítani, hogy nagy agyagedény fesztivál, vagy micsoda. Hát ez egy nagyon érdekes fordítás. Tehát itt egyszerűen egy vízöntő fesztiválról van szó. Egy olyan fesztiválról, ami 12 évente van, bolygóálláshoz kötik a kezdetét, a végét. Ez egy nagy, alapvetően fürdőző fesztivál, amikor a száduk összegyűlnek India minden szegletéből. A száduk általában olyan vagy asramban, vagy magányosan elvonultan élő gyakorlók, akik ilyen spirituális praxisnak szentelik az életüket.
3: Ilyen remeték?
0: Általában remeték, de néha vannak ilyen közösségek, ahol remetéskednek, de nagyon nagy számban általában ezek kint élnek a pusztában, vagy fönt élnek a hegyek között, és közöttük is van egyfajta, ha nem is hierarchia, de egyfajta különbségtétel, hogy vannak általában a száduk, és vannak a nagák. A nága az egyébként hát kígyót jelent, és a nága szó azokra utal, akik ilyen földdel, porral borítják a testüket, és teljesen mesztelenül élnek, gyakorlatilag csak a nágájuk, még a nágájukat is látni lehet.
2: És ezt lehet meghatározni, hogy milyen vallású jogik ezek, vagy vallásos jogik ezek, illetve mondjuk csak a egyszerű síva hívők, vagy...
0: Ezek mind hinduk, és a különböző aspektusai vannak. Különböző aspektusai vannak ennek a nágaságnak. Most próbálok visszakeresni a fényképek között.
3: A saját útjukat járják, vagy egyfajta ilyen meghatározott ilyen
0: egyház? A válaszom igen. Tehát, hogy a saját útjukat is járják, vagy pedig becsatlakoznak egy spirituális vezetőhöz. No és... Az, amiről meg beszélni fogok, most keresem az első fényképet, hogy ez most volt, illetve most van éppen ez a Maha Kumbh Mela Indiában, és elmentem Haridwarba, ahol van ez a nagy összejövetel.
3: Ez volt található Indiában?
0: Ez Delhitől körülbelül 4 óra vonatút.
3: Délre.
0: Északra. Északra. Tehát ez a Ganges, ahogy leérkezik a Himalájából, ez az a vidék. Most itt egy kisvárosról van szó, mondjuk 2 milliós kis,

0: város, vagy 3 milliós kisváros, és ide érkezik meg 12 ugye? Évente 4 millió ilyen szádó.
1: Nem mondod, 4 millió.
0: Igen. És én azért mentem el, hogy szerettem volna megérezni, hogy milyen ez, amikor ennyi szent ember, mert ennyi szent ember között biztos, hogy van olyan szent ember, aki valóban szentségként éli meg az életet.
2: És igazi jogi.
0: És
2: igazi
0: meg kell mondjam, hogy annak a helynek nagyon más érzete volt, mint általában Indiának. Persze föl lehet fogni úgy is, mint turisztikai látványosság, és nagyon sokan jönnek azért is, hogy mesztelen izmos férfiakat fényképezzenek. Láthattok majd ilyen képet is azok között, amiket fölraktam. Nágákat, illetve olyan önsanyargatókat, aki háromfajta önsanyargatóval találkoztam én, az egyik a jobb kezét tartotta fönt 20 éve, tehát magasba tartotta a jobb kezét 20 éve. Volt egy, aki azt hiszem 13 éve élt szögeságyon, és volt egy, aki több mint 30 éve, talán ha jól emlékszem, 34 éve élt, úgyhogy a bal lába a teste alá volt kötözve, tehát fél lábon állt.
1: És ez nagyon felemelő, de milyennek a jelentősége, hagyd kérdezzem már meg. Tehát ők miért teszik ezt? Ez mit bizonyít?
0: Ez egy belső út. Most amitől igazándiból érdekessé vált ez az egész utazás, a haridvári utazásom az, hogy addigra már nagyon belelendültem a hindi nyelv használatába. Tehát én leültem ezekkel a szádukkal, érzés alapján, tehát belenéztem a szemébe, és amelyik úgy éreztem, hogy valamilyen kapcsolatot hajlandó fölvenni, az elé leültem és beszélgettem velük, és azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki, ahol is beszélgettem velük, és azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki az emberrel, főleg úgy, hogy mondjuk hogy azért egy pár évtizede foglalkozom a hinduizmussal, meg a indiai kultúrával, és ezért ha más nem, legalább valamilyen halovány fogalmam volt azokról a dolgokról, amikről beszélgettünk. Máshova lehet eljutni, viszont a máshova eljutás meg újabb és újabb kérdéseket vetett föl. Tehát például volt egy olyan szádu, aki 37 évig volt nága, 37 évig a Himalájában élt fönt mesztelenként, és azért adta föl a mesztelenségét, mert azt mondta, hogy gyakorlatilag a nap 22 órájában hőmérsékletfejlesztő gyakorlatokat kellett csinálnia.
2: Mert hideg volt.
0: Különben meghal. Ami megint egy nagyon érdekes aspektus, hogy egy valamit csinálsz, és azt a túlélés érdekében, tehát ami nekünk a kis kabátunk becipzározása és az úsanka sapka fejünkbe húzása, az neki egy 22 órás processzus volt.
1: És én még mindig ez a kézföltartás, vagy ez a láb, nem tudom, ez önsanyargatás, azt mondod?
0: Önsanyargatás.
1: Vagy az a lényege, hogy valami olyan dolog...
0: Én velük nem beszéltem, sőt képzeld el, hogy ezeket az önsanyargatókat le sem fényképeztem. Tehát egyszerűen az adott helyzetben, bár Gelle Zsóka barátom adott nekem egy fényképezőgépet, hogy mindent fotózzak le, nem volt olyan, hogy ezt most akkor gyorsan megörökítem, hanem amikor velük találkoztam, akkor valahogy az összes érzékszervem arra tapadt rá, magára az élményre. Hogy minél többet így megérezzek, meg befogadjak belőle, és nem is jutott eszembe, hogy elővegyem a fényképezőgépet. Úgyhogy sajnálom, de az önsanyargatókról nincsen fénykép.
1: Azért látunk itt egy nagyon hosszú hajú bácsit, gondolom, hogy 37 éve nem vágta le a haját.
0: Hát elég régóta nem vágta le a haját, egyébként így most pont így kibontotta a haját az egyik szomszéd bácsikája.
1: És akkor itt van egy itt egy lagát, olyan, aki, igen,
0: egy olyan naga, aki
1: éppen,
0: kézen áll.
1: Zombi.
0: Igen, utluti ászanának hívják ezt, amit csinál, tehát lótuszülésben való kézenállás. De ami az érdekes, az a következő kép. Rögtön belinkelem nektek a chat falra.
2: A gyűrű.
1: A bicikliző naga, vagy nem?
0: Nem a bicikliző naga, hanem ugyanez a naga, aki lótuszülésben kézen áll, utána csak így Google, és beszélgettünk. Na most a beszélgetés az azért indult el, mert megérkezett egy amerikai turista, aki ott elkezdett fényképezgetni, akit az előző képen lehet is látni, és akkor én fordítottam a turistának. És azt érdemes tudni, hogyha valaki így leül beszélgetni, akkor tök szívesen beszélgetnek bárkivel, hát mondjuk ismeri kell a nyelvet. De ha csak hogy betérsz hozzájuk, és látványosságnak fogod fel őket, akkor ők is úgy viszonyulnak hozzád, mint aki egy látványosságot jött. Nem pózolnak, de azt mondják, hogy akkor viszont adjál valamit, hozzá kenyeret, hozz egy doboz cigit. És ennél a lánynál cigiznek konkrétan az volt, hát ők általában nagyon sokat szívnak. Nagyon sokat szívnak, tehát Sívának a has is, az Sívának az egyik fő eledele. Úgyhogy ő például azt mondta, hogy abból merít mindig erőt, hogyha egy kicsit elfogy az energiája, akkor has is szív, és akkor utána megint tud gyakorolni. Azért ez a lótuszülésben való kézenállás, ez nem a legegyszerűbb jó gyakorlatok közé tartozik, amit így bemutatott. Tehát ott éppen azt csinált, amikor én megérkeztem. Szóval az a lényeg, hogy megérkezett ez a turista, fényképezgetett, és akkor azt kérdezte a nága, hogy elkérheti-e a lány jobb kezének a hüvelykújjáról a gyűrűt. És akkor így fordítottam, hogy szeretné elkérni a gyűrűdet, de ilyenkor mindig szoktam ilyen kis tanácsokat mellé adni, hogy nem kell feltétlenül odaadni, illetve hát, hogyha odaadod, akkor lehet, hogy meg fogja tartani. Olyan nincs, de semmi baj, leúszta a gyűrűt, odaadta, és amikor odaadta, akkor a nága úgy nyúlt érte, hogy a bal kezével a saját farkát fogta, és a jobb kezével elvette a gyűrűt, és már láttam, hogy mi fog történni. Hirtelen elkezdte a fitymáját áttömködni ezen a gyűrűn. És így, tudod, így egyfelől volt ez a nagyon erős élmény, meg volt a lánynak ez a hihetetlen döbbenet az arcán, úgyhogy ezt a kettőt figyeltem, és valóban tényleg ez egy akkora hatalmas jógi volt, hogy másodpercek alatt egy amerikai gyűrűből egy fitymá piercinget tudott csiribálni, és akkor kérdeztem a lányt, hogy visszakérjem-e.
1: Ezt láthatjuk a képen is, ugye?
0: Igen, tehát hogyha ott rányitotok arra a képre, amit belinkeltem, akkor lehet látni, hogy ott van, kérem, én igazán beszélek, bármennyire. És ezt egyébként csak azért fotóztam le, mert azt gondoltam, hogy na, hogyha ezt elmondom, akkor ezt senki nem fogja elhinni, hogyha nincs róla fénykép. És nem kérte vissza a lány, és kérdeztem a jógitól, hogy ezt most mire fogod használni, vagy mire fogja használni, és akkor ő mondta, hogy hát ez lesz majd a tisztaságom szimbóluma. És akkor még megkínált így cukros tejjel, mert cukros tejet fogyaszt egyébként csak a hasis mellett, ez a két dolog adja neki az energiát, és
1: más
0: is,
1: nem a szervezetében?
0: Ő sem alszik, hanem gyakorlatilag van egy két órás ilyen furcsa meditációja, ami ilyen félálomszerű állapot, de hát ő is tizen több éve gyakorol már, tehát már ismeri ezt az érzést.
2: És apró körülményekről kérdeztetek, hogy ételt és hasist honnan szereznek a száduk, hogyha mondjuk 34 éve ballában állnak, vagy jobb lábban?
0: Nem tudom, hogy az étel az adomány, meg azért itt arról van szó, hogy aki 34 éve fél lábon áll, az nem használ annyi energiát, tehát nagyon
1: na jó ez.
0: Nagyon sokat megspórol, nem rohan a villamos után, nem kell mozijegyet váltani. Igen, tehát, hogy nagyon kevésből szoktak megélni ezek az emberek, tényleg minimális, általában egyébként ez, hogy tejet fogyasztanak, vagy valami fűt, rizst, és akkor fűszerek nélkül.
1: És honnan tudják, hogy menni kell a fesztiválra?
0: Hát ezt érzik. Ezt nem kérdeztem meg, de hát a csillagok meg a bolygók rendszerét azért ismerik az emberek, tehát mi is tudjuk, hogy mikor van, hogy most nyár van, és hogy és akkor eltelt már két ilyen, nyár, és így tovább.
1: Egy ilyen naga, ez hogy megy el? Gyalog megy, vagy felszáll a vonatra?
0: Attól függ, hogy melyik. Hát nagyon, nagyon sokféleképpen lehet értelmezni.
1: Nem mondod, hogy 4 millióan érkeznek.
0: Egy önsonyorgató szádú az mindenképpen egy olyan aspektust valósít meg az életében, amit nem lehet kamuzni. Tehát viccből nem tartja fel az ember 20 éven keresztül a jobb kezét. És láthatóan iszonyatos szenvedés volt kezdetekben, amíg a keze így hozzánőtt, és egy ilyen furcsa végtagot képezett a vállán. A szöges ágyon szintén nem lehet csak úgy tréfából lenni. De általában szádunak beköltözni egy asramba, és úgy elbeszélgetni, meg így elbóbiskolni ilyen furcsa zenékre, azt meg lehet csinálni egyszerűen azért, mert ki akarsz vonulni a társadalomból. És az a szép a száduságban, hogy ez ugyanúgy belefér, mint az önsanyargatás. Szerintem a nága az egy olyan határvonal, aki már nága, igen, aki már ilyen joga gyakorló, ki, ő már nem fogja divatból csinálni. Nem fogja azért csinálni, hogy így a legegyszerűbb leírni az életet, hogyha lótuszülésben kézen állok.
2: Nem ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye, hogyha te részt vettél egy ilyen fesztiválon, ahol 4 millió hasis szívó volt, mesélj, milyen érzés velük együtt szívni a hasist, és miből, milyen kulturális szokásaik vannak.
0: Azt tudom mondani, hogy ők hogyan használják ezt a dolgot. Általában agyagpipából szívják, vagy ilyen agyagcsőből. Egész jó kis boltok voltak, ahol csak ilyen agyagcsövet árultak. Amikor például megérkeztem vonattal, az egy francia barátom már járt Haridvárba, és azt mondta, hogy hát itt lézengenek a száduk, de nincs ott semmi. És az első élményem az volt, az első szádú élményem Haridvárban, hogy megláttam egy szádut egy ilyen agyagpipa boltnál így válogatni, a számomra teljesen egyforma agyagpipák közül. És gondolkoztam, hogy hát igen, biztos van most ez az aspektusa a száduságnak, hogy itt most bevásárol az év további részére. Más szadok meg ott mogyoróztak egy mogyorórusnál, és aztán meg befordultam egy helyre, mondom, érzést követve, és elkezdődött ez a mély utazásom. Mindenütt, ahol leülsz, megkínálnak téged, és én azért nem fogadtam el, mert attól féltem, hogy be fog zavarni a nyelvbe. Tehát, hogy nem fogok igazándiból jól tudni kommunikálni. Tudom, hogy leraktam egy olyan lehetőséget, az érzésnek egy olyan formáját, amit az kínált volna fel, de én inkább az intellektualizálást választottam, hogy beszélgethessek velük. És van a nágák, a gyakorlók, a jóga gyakorlók általában ezt arra használják, hogy energiát kapjanak, mások arra használják, hogy a bhajan éneklésnél, meg a különböző recitációknál így belelóvalják magukat egy-egy mondatba. Azt is mondta a nága, hogy ő már nagyon rég nem is olvas szövegeket, meg nem érdekli a teljes szöveg, hanem így véletlenszerűen így eszébe jutnak mondatok, vagy szavak, vagy szókapcsolatok, és azokat szokta mondogatni. Tehát már a mantra már nem egy klasszikus mantra, hanem bármiből tud mantrát csiribálni, ugyanúgy, ahogy átvarázsolta az amerikai gyűrűjét is. És az előbb, még nem válaszoltam teljesen az előző kérdésetekre, tehát, hogy nagyon sok aspektusú szádu létezik, van, aki gyalogjon ezekre a helyekre, de természetesen az indiai állam, mint ahogy minden kulturális dolgot nagyon erősen támogat, a száduk ingyen utazhatnak vonaton. Úgyhogy vannak ilyen mentesítő járatok, egyébként 8000 busz szolgálta, hogy így lehessen utazgatni így a Haridwar környékén. 8000 busz, tehát 4 millió emberről beszélünk, tehát elképesztő mennyiségű ember meg szádu, és nagyon-nagyon különleges érzetű a hely, és amikor itt 12 évente összegyűlnek, akkor ez egy ilyen nagy örömködés is. Nem csak örömködés magában, a gyakorlatban.
1: Mi a program? Nagy szertartások sorozata?
0: Igen, hát van az elvonuló szerzeteseknek általában mindig van valaki, aki előrébb való a hierarchiában. Nem azért, mintha lenne egy általános hierarchia, hanem mondjuk azért, mert régebb óta gyakorol. És ezért tud tanácsot adni. És azért az tök jó, hogyha így évente egyszer, vagy pár évente egyszer tudsz tanácsot kérni, amikor megakadsz valamilyen spirituális gyakorlati
2: igen,
0: helyzetben.
2: Illetve hagyományos értelembe vett filozófia, vagy vallás, tudásátadás létezik-e ott? Így most a száduk között volt-e ilyen kis tansátor például?
0: Minden sátor tansátor volt. Tehát mindenütt folyamatosan a tanról vitatkoztak, és a tanról beszélgettek, a tant énekelték meg, vagy gyakorolták éppen fizikai gyakorlatként. Tehát ez nem kérdés nekik, erről szól az életük. Tehát nem az volt, hogy eljönnek, és utána itt beülnek a moziba, és ott magyaróznak. Bár azért voltak kivételek, amik például van egy fényképem egy olyan száduról, akit 20 percen keresztül figyeltem, már küldöm is a chatre, 20 percen keresztül figyeltem, hogy próbál meg láthatóan életében először kerékpározni. Nagyon aranyos volt. Tehát van egy ilyen játék jellege is. Azért az, aki szerintem mesztelenül éli az életét, meg az Istenről, szentségről, meg az egységről, meg szeretetről elmélkedik, annak valahogy más a hozzáállása a dolgokhoz. Nagyon szerettek, nekem úgy tűnt, hogy nagyon szerettek játszani ezek a száduk. Ezért is nem tudom, hogy hogyan értelmezzem például az egyikkel való beszélgetésem végén. Föltettem azt a kérdést, hogy mi szeretne lenni következő életében, és akkor ő azt mondta, hogy hát Európában
1: igaz,
0: szeretne.
1: Igaz, jó indiai kérdés, nem?
0: Európában szeretne. Hát figyelj, ez egy nagyon hosszú beszélgetés, jó. Tehát ez tök jó helye volt ennek, és azt mondta, hogy Európában szeretne újra születni, de nem emberként, mert az túl sok kihívással jár. Na, de mégis miként? Hát, ha most meg kéne mondanom, akkor leginkább úszkár lennék Svájcban egy kedves svájci családnál.
1: De ez egy ilyen szádunál, egy nagánál, ez hogy van egyáltalán képe arról, hogy úszkár és svájci család, és...
0: Hát ő 30 éves korában lett, vagy 32 éves korában lett szádú. Azt mondta, hogy volt egy családi tragédia, ami így elfordította a világtól, és úgy érezte, hogy nem érdekli már tovább a világi élet.
1: Tehát élt egy életet, és utána...
0: Mindenki így van, mindenki, tehát a száduság az nem úgy születik, hogy apám szádu volt, anyám szádu volt, így én is szádu lettem. Hanem az a szép ebben a száduságban, hogy ez egy választott életforma.
1: De van egy család, és bejelenti az egyik tagja, hogy akkor szádu leszek, és elbúcsúznak tőle? És ő elment,
0: igen.
1: Nem látják többet?
0: Igen, és ez igen. Látják,
1: és láthatják. Elfogadják, vagy ez...
0: Látják, láthatják, de például ez a, ugye, amit mondtam, ez, hogy úszkár lenne Svájcban, ennél azt nem lehet tudni, hogy milyen szinten viccelt. Tehát láttam, hogy milyen jókedélyű emberek, és mennyire szeretnek tréfálkozni, és mennyire túl vannak a komolyan kommunikálunk, komoly kérdésekre, komoly válaszokat adunk rendszeren. És például, amikor ezeket a kérdéseket firtattam, akkor mindig ilyen fura dolgokat válaszolt, amit lehetett értelmezni komoly válaszként is, meg lehetett értelmezni csak tréfaként. Én inkább egyébként mindig nevettem rajta, de lejegyeztem őket, hogy így el tudjam mesélni nektek az összes.
1: Hát el lehet gondolkozni, milyen lehet egy úszkárnak Svájcban élni, tehát ez lehet egy meditációs gyakorlat.
0: De várjál, mesél még tovább őt. Miközben erről beszélgettünk, odajött egy nagyon kedves házaspár. A férfi egy lengyel fotós, zseniális fotós, ő egyébként fotó túrákat szervez Indiába, tehát olyan helyekre vissza, ahol a fotós mennyországok vannak.
2: Fotós mennyország.
0: A felesége pedig egy filozófia tanár Olaszországból, és leraktak egy dobozt ez elé a szádú elé, aki úszkár szeretne lenni. És akkor néztem a dobozt, néztem hármukat, mindenki nevetett, én is nevettem, és kérdeztem, hogy na ez meg mire lesz jó, ugyanis az egy mobiltelefon doboz volt. Egy Nokia-s doboz. És hát ez még jóval azelőtt történt volna, mint sem, hogy itt a magyar köztudatban Nokia-s doboz más jelentéssel bírt volna, úgyhogy én biztos voltam benne, hogy egy Nokia telefon van benne, és ő nevetett, és a szádú nevetett, és mondta, hogy igen, hogy neki 92 éves az anyukája, és azt ígérte neki, hogy 15 naponta föl fogja hívni, és abban reménykedik, hogyha most egyszer föltölti ezt a mobiltelefont, ott a Himalájában, ahol lakik, nincsen vétel, de így 15 naponta el tud menni egy olyan helyre, ahol bekapcsolja, és tud telefonálni az anyukájának, és ha más nem, 15 naponta így megtudja, hogy hogy van a mamája, és a segítségre tud sietni.
1: Tényleg,
0: hogy
1: ez a 21. század már.
2: Zárójelbe te láttál indiai lefedettség, mobil lefedettség térképet? Hogy nagyjából ezek ott hogy vannak?
0: Nem, de pontosan úgy van, mint itt. Tehát mindenki úgy hirdet, hogy 99,9%-os lefedettség Indiában. Nagyon nagy cégek vannak. Azt tudom például, azt konkrétan meg tudom mondani, hogy ha Indiából például felhívtam egy magyar mobiltelefont, az nekem kb. 25 forintomba került. Egyszer hogyha valaki visszatelefonált Indiába, az kb. Olyan 370 forintba került. Tehát egy a különbség. Valószínűleg egy kifelé aranyozott zsinórom megy a jel, befelé meg valami szutyok csatornán olaj mellé rakják be.
1: Internet, wifi, ilyesmi?
0: Mindenhol van elképesztő lefedettség. Már 3 évvel ezelőtt is, mikor kint éltem, akkor is mindenütt lehetett szabad wifi-t találni, és az emberek nem is törődnek fele. Persze, használd nyugodtan. Ingyen van a jel a levegőből.
1: Na, hát én majd ugye nem csak Észak-Indiába jártál, Dél-Indiába is, majd már nagyon fogy az időnk, úgyhogy egy város még emeljük még ki szerintem esetleg egy másik vidékről, vagy egy másik tájegységet.
0: Hajdarabad.
1: Legyen.
0: Hajdarabad. Jó?

0: Habár nagyon jó volt a zene, de jöjjünk is vissza, hogy meghallgassuk az utolsó negyed órát. A harmadik utasból Tóth Szabi élményei Indiából. És a záró részben...
1: Hajderabad.
0: Így van.
1: Úgy volt, hogy volt egy hónap felkészülés, edzőtábor, aztán elkezdődtek a koncertek, és Hajderabad volt az utolsó koncert, ott egy rádiókoncertet adtam meg, egy ilyen életmű interjút, vagy mit, tehát hogy így nagyon hosszú időn keresztül beszélgettem emberekkel az élet minden területéről.
2: És zenéltél is?
0: És egy szóló koncert, ugye azt mondtad, hogy az utolsó volt a szóló koncert.
1: Szóló koncertek? Tehát több szóló koncert volt, és ebből ez csak egy rádióműsor. Hajderabadba azért mentem, mert egy régi Tilos Rádiós barátunk nagyon agitált, hogy látogassa meg őt, Balú.
0: Balú
1: Szubramaniam, akinek itt volt három éven keresztül. Balú,
0: hello, szia Balú.
1: Itt volt három éven keresztül, és visszaköltözött Indiába, és összerakott magának egy stúdiót, amit ott együtt rendesen bekábeleztünk, kitaláltuk a rendszerét, találtunk egy projektort a stúdiójában. Szóval lett egy ilyen kis kulturális központ, és amíg ott voltam, addig nem csak, hogy a Balúnak a stúdiójából alakítottunk egy ilyen kis kulturális központot, hanem lefektettük annak az alapjait, hogy hogyan tudnának indítani egy szabad rádiót. Egy ilyen harmadik típusú rádiót ott Hajderabadban.
2: Ez milyen úgyhogy típusú ez már... város ez a Hajderabad?
0: Délebre van ez már, ugye? Ez ugye Balú
1: délen, ez egy államnak a fővárosa. És éppen most nagy balhék vannak, mert a fővárosban nagyon sokan gondolják úgy, hogy külön kéne válni az államtól, tehát ők egy külön állam legyenek, mint főváros, mert hogy akkor a ipara, kereskedelme és gazdasága van, ami miatt megérdemelni, és így lenne jobb neki. És például az egyik vasárnap azt mondta Balú, hogy ne is menjünk ki az utcára, mert most van ilyen nagy tüntetés, és amikor ott nagy tüntetés van, akkor ott tényleg komolyan gondolják. Tehát ott akkor ilyen betonbarikádokat emel a rendőrség, hogy kordonok között tartsa a hatalmas tömeget, de a másnap újságból kiderült, hogy egy egyetemista öngyilkos lett, azért, hogy így is tiltakozzon az ellen, hogy Hajderabadot egyszerűen fővárosnak használja egy állam. És az is kiderült, hogy ő az ötödik ember, aki öngyilkos lett a cél érdekében. Tehát szerintem, hogyha azt gondoljuk, hogy a magyarok fanatikusok, még egy kicsit tanulhatnánk, tiltakozásnak egy ilyen nagyon furcsa, számomra teljesen érthetetlen formája, és ráadásul az ügy, főleg ugye az én aspektusomból, aki én csak átutazó vagyok abban a kultúrában, olyan részletkérdésnek tűnik. És annak a kedves egyetemista fiúnak pedig annyira fontos volt, hogy az életét is rárakta erre az egészre. Ezt szerintem nem fogom megérteni egészen addig, amíg nem születek indiainak.
0: Na, a Balú rádió stúdiójánál járt, meg a koncertednél.
1: Igen, szóval Balúnak van egy stúdiója, amiből könnyedén lesz rádióstúdió, illetve ő DJ-ként dolgozik, képzeljétek el. Tehát amit itt tanult a Tilos Rádióban, vagy jelsátított a Tilos Rádióban, ő abból él meg. Ami attól is pikáns, mert ő egy brámin család gyermeke, tehát hogy az édesapja reggel 5-kor elkezd imádkozni, imádkozik 8-ig, aztán elmegy egy helyre, ahol az ő munkahelye, ahol imádkozik tovább, és aztán este hazajön, és hát ez a hobbija is, meg ez a szakmája is, tehát tovább imádkozik. Minden bráminnak megvannak a saját specialitásai, ő például ilyen kis óvó amuletteket gyárt, amiket megáldrak bele szentszövegeket, és akkor ezeket vásárolják meg az emberek. Egyébként egész jól megélnek a bráminok a bráminkodásból, de nehogy félreértsétek, tehát én semmilyen negatív nincs abban, amit mondok. Arról van szó, hogy egy nagyon valós társadalmi spirituális igényt, és annak a termékcsaládját is
0: szolgáltatja
1: egy nagyon ősi hagyományt, családi szinten, általában leszármazási szinten használó és átélő csapat ezek a bráminok. És érdekes volt beszélgetni, meg érdekes
0: Balónak
1: volt.
0: Balónak vannak testvérei? Vagy szóval ez
1: van,
0: nem,
1: van testvére, és a testvére az sokkal inkább a brámin hagyományhoz kapcsolódik, és hogyha megnézitek ezt az albumot, akkor ott van egy idős bácsi fényképe. Az az idős bácsi Balónak a nagypapája, aki, mint kiderült, 86 éves, és ő még igazi, igazolt, plecsnivel rendelkező szabadságharcos.
0: Az indiai függetlenségért.
1: Bizony, ő még harcolt a függetlenségért, úgyhogy csináltam vele egy nagyon hosszú beszélgetést, interjút.
0: Egy öreg Kossuth huszár, ugye még így a...
1: Igen, igen.
0: Hát én is,
1: ugye az életkor pusztán nem számít. Sőt, még az se számít, hogy kinek van igazolványa, mert hogy ott is biztos, hogy van nagyon sok ilyen epi szabadsághős, aki utólag viszi a pálmát. de amikor elkezdtem vele beszélgetni, akkor kiderült, hogy ő hogyan és milyen módon vett részt. Hát, ezt már nem tudom elmesélni,
0: Hát igen, Gandhi neve se hangzott el, de az egy külön műsort megélne, meg gondolom az egész történet. Én egyszer egy vaskos könyvet elolvastam, nagyon, nagyon érdekes történet, az biztos. India függetlenedése, meg hogy mi hogy lehetett volna, mi...
1: Ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy hogy menjen ki Indiába, egyfelől érdemes úgy kimenni, hogy, hogy valaki, valakit ismersz ott. Ez segít, hogy, hogy puhára essél, puhára érkezzél. Volt olyan, hogy fél év alatt 38 embernek segítettem, akik jöttek Indiába. Már gondolkoztam azon, hogy, hogy csinálok egy ilyen utazási irodát, ilyen kulturális utazási irodát, túl sok mindent csinálok, tehát ez nem lesz egy ideig. Én úgy érzem, hogy látom és meg tudom mutatni Indiának egy olyan arcát, ami nagyon nehezen hozzáférhető másoknak. Egyszerűen van egy kapcsolatrendszerem, valószínűleg az idő miatt, meg a szerencsém miatt. De ami még tanácsot tudok adni, az az, hogy mindenre érdemes odafigyelni, bármilyen kis aspektusra. Tehát például jött ez az idős bácsi, és az idős bácsikkal amúgy is szeretek beszélgetni, mert 86 év távlatából olyan különös élményeket tudnak már átélni, meg megosztani, és amikor meg kiderült, hogy szabadságharcos, és hogy hogyan történt ez az egész, döbbenetes. De ugyanígy volt az ő apjával, ugyanígy volt a Balúnok a testvérével, aki meg egy ilyen helyi forradalmár ilyen eszmély fölpólókat gyárt az indiaiaknak, és meg akarja változtatni a társadalom teljes felépítményét és az emberek gondolkodását. Hát nagyon, minden ember nagyon érdekes és nagyon unikális, tessék figyelni egymásra.
0: Uh-huh. Hát Indiáról beszélgetünk itt az elmúlt két órában. Tóth Szabi járt hónapokig szitározni, tanulni mesteréhez. Hogy hívod a mestered? Bocsánat, az annyira
1: tetszik. Guruji.
0: Guruji.
1: Guru, azt a szót mindenki ismeri, a G az pedig egy ilyen tiszteleti képző, igen, tehát hozzá. Az én kedves mesterem kb. Annyit jelent.
0: Igen, tehát Guruji, aki mikor? Szeptember, októberről volt itt?
1: November 7-én
0: november,
1: játszott bocsánat, a Trafóban.
0: Novemberben volt koncertje itt a Trafóban.
1: 6-án meg 8-án megint
0: a Tilos Rádióban. És a Tilos Rádió, igen, ez a lényegesebb dolog. Még egy kulturális ajánló akkor a végére, hogy lesz most is egy indiai koncert ugye a hónapban az India.
1: Az indiai klasszikus zene mesterei az a címe a sorozatnak, és ez egy olyan sorozat, ahol
0: kiváló koncertek vannak.
1: Ahol mindig olyan embert próbálta meg elhozni, aki egyfelől nagyon magas szinten képviseli az indiai klasszikus zenét, másfelől pedig nem járt Magyarországon, és ez a következő úriember, Pandit Shivkumar Sharma lesz, aki gyakorlatilag egymaga felelőse azért, hogy egy korábban népzenében sem igazán ismert hangszer, a szantúr, ami leginkább a magyar cimbalomhoz hasonlít, az a klasszikus színpadok hangszerévé lett. Ő egy zenés családból származik, 13 éves volt, ő énekelni tanult, tablázni, hegedülni, harmóniumon játszani, és az apja egyszer csak belefutott a szantúrba, és azt mondta, hogy fiam, mindent félreraksz, ez lesz a te hangszered. Tehát az apja meglátta a lehetőséget a hangszerben, és körülbelül olyan 10-15 év alatt átalakították a hangszert, kialakítottak egy új játékstílust, és gyakorlatilag újjászületett ez a hangszer. Hallgassuk meg egy picit.
0: Itt újjal is pengelt, ugye ütővel is, most épp azt láthatjuk.

0: szép lapos tenyére ütögeti a szantúrt.
1: Sokan vitatják a szantúrnak a szerepét és jelentőségét az indiai zenében, de hihetetlen, hogy miket megcsinált ez a bácsi egymagában, és hát egy egész kulturális folyamot indított el. Itt lesz a fia is, akivel játszik, egy tablás fogja kísérni, meg egy tampurás, és a fiával lesznek ketten szólisták, illetve előtte lesz egy film, az Antardvani című film, ami annyit tesz, hogy az Antar az valamink belül lenni, Dvani a lelkem belül levés.
2: És lehet, hogy őket be tudod csábítani a rádióval?
1: Lehetséges, hogy meglátjuk. Ez egy olyan dokumentumfilm, ami múlt év ősszel jelent meg Indiában, és lefordított a magyarra, tehát ez felirattal lesz.
0: Úgyhogy
1: ez lesz jövő héten.
0: Legeslegvégén, halló?
3: Szevasztok, bocs, hol lesz ez a koncert?
1: Ez a Trafóban lesz.
3: Trafó, és este?
1: Jövő hét szombaton. Este
0: március 27.
1: Március 27-e, 19-15-től lesz ez a film, az Antardvani.
3: Jó, és két
1: 8-tól pedig a koncert maga.
3: Köszi.
0: Hello. Na, hát ez egy programajánló volt itt a műsor végén, tehát a mai harmadik utasban Tóth Szabi mesélt indiai utazásáról. A műsort meghallgathatjátok majd a Tilos Rádió archívumán. Gosh.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Végső Zoltán, Túró Rudi vagyok, ez a Nápolyi Szext című műsor, ami egyébként egy zenei műsor, de ma tematikus hírnapot tartunk abból az alkalomból, hogy a közösségi rádióknak is hírszolgáltatásba kell fogni ezen túl. Úgyhogy hívtam vendéget hozzánk, Széki Jánost, az Élet és Irodalom szerkesztőjét, publicistát és műfordítót, amit azért is mondok el, mert hát szerintem a legjobb Bach Bibliát te fordítottad, János, magyarra, ugye? A Christoph Wolff.
2: Nem csak az én érdemem.
1: Hát igen, de hogy a legrészletesebb magyarul megjelent Bach könyvről van szó, amiről ma egyáltalán nem fogunk beszélni, ezt csak elmondtam, mert egyébként egy zenei műsor vagyunk, de a hírről fogunk beszélni. Hát külön gondolatokkal nem is készültem, hanem egyből ott kezdeném, hogy te Nick nevet váltottál a Facebookon, mint az itt ott a sajtóban megjelent nevet vetted föl, hogyha jól mondtam ezt a hosszú és kacifántos, némileg ironikusan megválasztott nevet. Hát miért bújtál el mögé, az alter ego mögé?
2: Nem bújtam, hanem kissé dühös lettem. Az történt, hogy az Ésben és a Paraméter SK nevű dunaszerdahelyi székhelyű hírportálon kielemeztem az MTV híradójának néhány, egészen pontosan 6 hazugságát vagy csúsztatását a sok közül. És akkor úgy vártam, hogy ebből miért nincsen hír, miért abból, hogy X fölkent politológus milyen marhasságokat beszél olyasmiről, amihez nem ért. És akkor telt az idő, majd az egyik kitűnő hírportálon végre észrevették, hogy ezeket írtam, és egy bizonyos okból a nevemet azt nem írták le, hanem úgy konferálták be a forrást hivatkozással, hogy mint az itt-ott a sajtóban megjelent zárójel és Paraméter SK. És gondoltam, hogy ezek szerint engem így hívnak, mint forrást, és felvettem a nevet arra 2 hónapra, amíg nevet lehet változtatni a Facebookon.
1: Pedig ugye a hírközlésnél nagyon fontos lenne a forrás megjelölés, és ezt nem kapjuk meg sokszor.
2: Hát ez az internetnek az átka, vagy ahogy egyik kitűnő kollégám szokta mondani, az internet az a világ vége. Tudniillik, ez olyan, mint egy óriási visszhangkamra, amiben mindent bele lehet tölteni, tehát valódi hírt, álhírt, provokációt, akármit, és ez úgy elkezd keringeni, meg mozgolódni, meg osztódni, meg terjedni, meg az egyik hivatkozás a másik hivatkozásra hivatkozik, és a végén teljesen elválaszthatatlan, hogy mi valódi információ az úgynevezett valóságról, és mi olyasmi, amit valakik bedugtak valamilyen résen, és az aztán mint tény terjed el a virtuális világban.
1: Hát éppen ez az, amiért arra gondoltam, hogy téged hívnálak el ma vendégnek, hogy a valóság és a tény. Tehát úgy veszem észre, hogy nagyon sok helyre oda teszed a kérdőjelet, és nagyon sok hírként terjedő információról már így zsebből megállapított, hogy az tulajdonképpen nem is lehet úgy, ahogy azt közzé teszik. Tehát, hogy mit tudnál tanácsolni a hírfogyasztónak, hogy hogyan kell rutinosan elkezdeni a hírt fogyasztani?
2: Hát ezzel még nem gondolkoztam, hogy a hírfogyasztónak hogyan kellene profilnak lenni.
1: Itt a kérdés az akar lenni, hogy te hogyan kezdesz hozzá, és hogy hogyan látod meg a hírnek a valódiságát, vagy a kamuszagát az egésznek.
2: Hát Az egyik, hogy az ember sokat olvassa a híreket, vagy álhíreket, amik gyakran megkülönböztethetetlenek, akkor előbb-utóbb felfedez olyan mintázatokat, amikből lehet következtetni arra, hogy ez nem igazán a valóságot fedi, hanem valamilyen célja van a bedobásának és terjesztésének. Erről majd később beszélek majd. A másik, hogy az egy ilyen, hogy mondjam, ha már zenei rádióban vagyunk, hallás kérdése. Tehát van, meg ilyen ránézése lehet látni, tehát ahogy az ember látja, hogy az ember hallja, hogy egy akkord az diszonáns, vagy nem. Ugyanúgy egy hírről lehet látni, hogy van-e benne valami, ami lukas, vagy pedig éppen ellenkezőleg gyakran az a gyanús, ami olyan túl szép, vagy túl borzasztó, vagy túl kereken borzasztó.
1: De ez ugye csak a te szemszögedből kerek vagy nem kerek, mert pont az a mai mondjuk így kornak a dilemmája, hogy a másik oldal mindig tud mondani valamilyen nekünk kifacsartnak tűnő ellenérvet, tud mondani valamilyen féle fajta igazolást, és akkor mégiscsak mondjuk aki demokratikusan gondolkodik, azt elkezdik zavarba hozni.
2: Itt most nem erre gondoltam, azon most közben a hátsó agyammal gondolkozom valami példán, hogy na mondok egy példát, hogy igazából nem hír, de mutatja, hogy mennyire devalválódik a hír fogalma, hogy egy-két éve volt egy ilyen dühöngés roham a Facebookon, amikor valaki lefotózott egy oldalt a Grimmnek a német, és a címe nem a mesék, hanem a német mondák, vagy nem tudom mi volt a címe, volt egy ilyen rémtörténet a sírból felnyúló rossz gyerekről, meg mi, és akkor bedobták, hogy ilyenekkel traktálják ezek a mi fiatalságunkat, meg a gyerekeket ilyennel akarják keresztényi gondolkodásra nevelni, és ez úgy elterjedt, mint tény, hogy hát ezekről minden szörnyűséget föl lehet tételezni, akkor ez nyilván így is van, hogy valamilyen ilyen újmódi tankönyvből vették, aztán valaki elég gyorsan észrevette, hogy ez a azt hiszem a Kaligram kiadónál megjelent Grimm gyűjteményből egy oldal, és egy teljesen klasszikus ódon német rémmese.
1: Igen. Hát meg ugye volt az is, amikor a nem tudom melyik szigeteken megvert fiatal asszony, és akkor időközben meg bebizonyosodott róla, hogy mégsem egészen úgy tiszta a történet, ahogy ő tálalja, tehát volt olyan újságíró, aki utána ment ennek a történetnek, megnézte a visszájáról, de azért ehhez valamilyen érzék kell, nem? Tehát, hogy azt kérdezném, hogy te mióta csinálod tulajdonképpen ezt? Én azt hallottam például, hogy a 80-as években zenei újságíró is voltál, nem tudom, hogy ez igaz-e.
2: Tény.
1: És hogy mikor váltottál át hírelemzésre, publicisztikára, talán régen úgy mondták azt a fajta újságírót, aki te vagy, hogy megfigyelő, ugye?
2: Hát nekem én ott békésen eléldegéltem, és hogy mondjam, hogy ilyen angolos fölénnyel néztem a politikát, egészen pontosan megmondom, hogy mikor, 2005 elejéig, amikor az ilyen hosszabb kirándulások után visszamentem az éshez, és akkor csöppentem bele, hogy egészen közelről láttam, talán még valaki emlékszik rá a Tokaj ügynek a kibontakozását.
1: Sárazsadány,
2: igen. Mit tudom én, milyen KFT.
1: Nem nyerjük a legtöbbet,
2: stb. És viszonylag közelről láttam, hogy ez hogyan zajlik. Ez egy nagy politikai játszma volt, és rendkívül sokat tanultam belőle, hogy mennyire nem veszik észre, akár még politikusok is, hivatásos politikusok is, vagy mennyire nem akarják észrevenni a tényeket, mennyire nincs olyan fix nézőpontjuk, értékrendszerük, ahonnan nézve meg lehetne állapítani az, hogy valami botrányos-e vagy sem. Azt is láttam, hogy mennyire kidolgozott és bejáratott módszerekkel távolítják el a nagy közönséget a valóságos tényektől, hogy ez rettentően nehéz ez ellen bármit fölvetni, az ember előbb-utóbb beleütközik valamilyen jogi vagy értetlenségi falba, és hát most írtam egy könyvet, és annak az elején ezt úgy elmondom, amit, tehát akkor tapasztaltam, és ez már a híreknek a témájához tartozik, hogy a magyar politikai elit, amit én politikai kasztnak nevezek különböző okokból, az egyrészt magát hülyíti, másrészt a nagy közönséget hülyíti, és ez nagyon módszeresen történik, tehát a magyar politikai közösség részben saját magát, részben a magából delegált politikai kaszt által módszeresen távolodik, el van távolítva, távol van tartva a valóságtól. Tehát pontosabban a valóságról való beszéd és a valóság között van egy módszeres, rendszeres távolság.
1: És ezzel
2: egy azt magyar jellegzetesség.
1: Azt mondod, hogy ez az izoláció eredményezi azt, hogy nekünk úgy tűnik, mintha nem is érzékelnék azt, hogy hol vannak a morális határok?
2: Igen, szóval a morális határok, akár a tények, gondolati alapok hiányoznak. Tehát az ember úgy nagyon hajlamos úgy kiábrándultnak lenni, de alapvetően felkent profiknak hiányoznak a műszereik a tisztánlátáshoz. Nem csak morális, ez kognitív is.
1: Széki János a vendégünk, Magyar Hírnap, ez a neve, ez a címe a tematikus napnak, amit ma itt a Tilos Rádión tartunk, és János az imént említett könyvében, aminek Bárányvakság a címe, felvet egy nagyon érdekes modellt, méghozzá ez a vasháromszögnek az elmélete. Múltkor mondtad, hogy nézzem már meg, mert valamit nem értettem az egyik posztodban, és hát valóban úgy tűnik, hogy a közelmúltnak a vizsgálata, ami mondjuk így a rendszerváltozásig, vagy rendszerváltoztatásig, nem tudom melyik a helyes terminológia, te rendszerváltozást írsz.
2: Nem, én átmenetet mondok.
1: Idézőjelben rendszerváltozás, ezt megnéztem, és utána magyarázott, hogy ez tulajdonképpen egy átmenet, és ez egy speciálisan magyar fogalom, sehol nem használják a rendszerváltozás szót. Tehát, hogy egészen a közelmúltnak a vizsgálattá, vagy tehát, hogy mondjuk visszatekintve a rendszerváltozásig következtetéseket vonsz le a mára vonatkozóan, és ebből épített föl valahogy ezt a vasháromszög elméletet. Kicsit mesélnél erről?
2: A vasháromszög az csak az egyik.
1: Egyik vetülete, de egy nagy, nagyon érdekes.
2: Hát a 89-es átmenetnek a lényegét, vagy valóságos lefolyását vizsgálva, ott is azért, ha emlékszünk, akkor elég nagy távolságról, a valóságról való beszéd és a valóság között tulajdonképpen nagyon kevesen értették, hogy valójában mi is történik most éppen. Általában, hogy nagyon lelkesedtünk és beleképzeltünk különböző dolgokat, meg hogy legyőzzük a zsarnokságot, meg mi. Közben egyre újabb fogalmak és tények jöttek be, amikről nem lehetett tudni, hogy honnan jönnek meg egyre újabb emberek. A vasháromszög az a politológiai szakirodalomban egy elég bevett kifejezés, sok mindenre mondják. Én ebben az esetben a késő kádári gazdasági elit, tehát ilyen technokraták csúcsáról beszélek, a másik csúcs az a kommunista állambiztonsági szervezetnek a krémje.
1: És ugye technokraták alatt azokat a szakembereket érted, akik tulajdonképpen nem feltétlenül szakemberek, csak teszik a dolgukat.
2: Nem, mondhatnék a gazdasági embereket is, csak itten tulajdonképpen lényegtelen, hogy ők éppen akkor üzletemberek voltak-e, vagy pedig valamilyen állami vállalatban jeleskedtek, vagy benn voltak a minisztériumban, akik gazdasággal foglalkoztak privilegizált helyzetben. Van a kommunista állambiztonsági szervezet, ami Magyarországon különösen erős volt, és a veteránjai egyedien erősek máig, és a harmadik pedig a nacionalista propagandistáknak a csoportja, ez a háromszög, amiből az utóbbit időnként meg kell magyarázni, hogy miért van, de hogyha valaki viszonylag felnőtt fejjel élte át a rendszerváltást, akkor nagyon pontosan emlékszik, hogy a sajtó szabaddá válása, amit úgy éltünk meg, hogy a sajtó szabaddá válása, az mennyire manipulált volt, és mennyire ezzel a két csoporttal, illetve egészen pontosan annak az állambiztonsági ágával összefonódó, már akkor nyíltan nacionalista propaganda szakemberek, média szereplők vezényelték le. Hogy neveket is lehet mondani, mert van, aki...
1: Hát konkrétan a nemzeti vonalnál Pozsgait említed.
2: Nem, én kifejezetten médiabeli emberekről beszélek, hogy akkor ugye a nagy szenzáció, amikor az egyik nagy szenzáció, most nem megyek bele nagyon a részletekbe, az egyik nagy szenzáció akkor az volt, hogy van a vasárnapi újság, és abban mennyi mindent kimondanak, és milyen érdekes. Most a vasárnapi újság az kifejezetten nem foglalkozott, vagy minimális mértékben foglalkozott azzal, ami a korszak magyar politizáló embereit a legjobban foglalkoztat, tehát kifejezetten a szabad választások és a párt alakulás és a gazdasági válság kérdése, hanem egy ilyen nacionalista tematika felé vitte el, mondom, a leghallgatottabb politikai rádió műsorban a valóságról való beszédet. Na most a vasárnapi újság főszerkesztője az Győri Béla volt, akiről hát nem titok, ez le van írva, remélhetőleg nem minősül semmiféle vádnak.
1: Hát ez mint ahogy az itt ott a sajtóban megjelent.
2: Mint az itt ott, hát nem csak a sajtóban, hanem tudományos publikációkban is. Ő a legmagasabb rangú hálózati személy volt, titkos munkatárs például, de hát voltak mások
1: is. És a Reform újságot is említed?
2: Ő is, hát az nem volt annyi, az inkább ez a pozsgai szárnyhoz állt közel, és de hát annak a főszerkesztő is szintén ugyanilyen rangban szolgált.
1: És mi az, amit még a vasáromszög mellett említettenél, mi az a tényező, ami miatt Magyarország oda jutott, ahol most tartunk? Mitől vagyunk ilyenek, és hogy hogyan jellemeznéd röviden, hogy egyáltalán milyenek vagyunk?
2: Röviden. Hát először is van ez a módszeres távolság, amit a politikai KASZ fenntart a valóságról való beszéd és a valóság között. KASZ-nak azért nevezem, mert képletesen szólva nem lehetett fölemelkedni belé, hanem csak belé lehetett születni. Rendkívül jellemző, és ez megint csak egy egyedi vonás Magyarországon a teljes posztkommunista térséghez képest, hogy 2009-ben, tehát a harmadik köztársaság végnapjaiban öt olyan párt volt csak a parlamentben, amelyik már 1990-ben az első szabad választás után is benn volt. Egyetlen új párt nem volt benne. Az összes többi országban pártok alakultak, bomolottak, politikai karandorok feltűntek, eltűntek, győztek, karrieristák, új politikusok jelentkeztek. Magyarországon önmagát reprodukálta, fenntartotta a külvilággal szemben, majdnem teljesen érintetlen.
1: Ez egy kicsit ilyen arisztokratikus módon működik ezek hát szerint, nem?
2: Igen, szóval gyakorlatilag én úgy jellemeztem, hogy van egy ilyen nagy lapos tetejű hegy, annak a tetején van két vár, annak a katonái lövöldöznek egymásra, viszont aki elkezd fölmászni a hegyen, és valamely bármelyik várba be akar jutni, vagy arra a platóra, ami ott fent van, azt úgy lerúgdalják közös erővel.
1: Viszont ilyen arisztokratikus politikában öröklődő jogok, például az amerikai politikában abszolút jelen vannak, tehát a Kennedyek, a Bushok, most már lassan a Clintonok is, hogy ott hát nyilván sok minden oka van, de hogy ez a tényező miért nem ebbe az irányba lökte a társadalmat?
2: Melyik, milyen irányba?
1: Hát abba, ahol mi most tartunk.
2: Hát egyrészt ott nem kizárólagos, azért Obama ilyen értelemben a semmiből jött.
1: Ja, tehát azt mondod, hogy nálunk a kizárólagosság,
2: hát,
1: ami...
2: Hát nem, itt nem dinasztiákról beszélek, bár most már azt is fel lehet fedezni, hanem mondom, az az elit, amelyik 89-ben elitté nyilvánította magát, az gyakorlatilag... egyben maradt, nem lehetett kívülről betörni 2009-ig, tehát a Jobbik volt, a Jobbik és az LMP megjelenésig, nem lehetett kívülről betörni ebbe az elitbe, fenntartotta magát a belharcaival együtt, nem családok, nem dinasztiák, nem örökösödési alapon, hanem úgy, hogy ha nem voltál ott 89-ben, akkor ne is álmodj róla, hogy bekerülsz.
1: Szerinted mi van akkor, hogyha megtesszük ezeket a megfigyeléseket? Tehát, hogy milyen visszhangja van annak, hogy a Paraméteren megírtad ezt a 20-30-on részes cikksorozatot, aztán könyvben kibővítve is megjelentetted? Nem egy értelmiségi játék ez? Hiszen ugye említetted, hogy a rendszerváltoztatásnál sem volt mindenkinek fontos az, hogy ezeket az apró részleteket egymás mellé tegye, és kialakuljon a képet. Nem igaz, hogy senkinek nem volt fontos, hanem mondjuk nem ez lett az elterjedt közvélekedés.
2: Hát én nagyon reménykedem benne, hogy nem maradt csak egy ilyen otthon ülő értelmiséginek a játéka. Végül is mondom, hogy abból semmi baj nem származhat, hogyha az ember a valóságot próbálja felmutatni azzal szemben, amit masszívan propagálnak és terjesztenek és elemeznek valóság címén.
1: Nekem még azt tanították történelem órán, hogy a történelem az csak a múltról szól, a hírek az meg ugye az a jelenkornak a történelme, vagy valamilyen egészen ilyen zagyban narratíva volt az, amit 80-as évek közepén kisiskolásként a fejünkbe vertek, és ehhez képest én azt látom bizonyos cikkeidben, hogy te előveszel nagyon régi, vagy legalábbis a közelmúltnál kicsit régebben történt eseményeket, és azokat aprólékosan megpróbálod összegerebézni és kialakítani egy olyan képet, ami cáfolja azt, ami ma a közvélekedés. Itt konkrétan például a demográfiáról írt cikkedre is gondolok, de az nekem egy nagyon érdekes cikk volt, amikor egy ilyen évet húztál, és megnézted, hogy melyik időszakokban miért születhetett több gyerek, és valamilyen egészen másképp rajzolódott ki abból, mint ami ma a demográfiai, mondjuk így kánon, vagy amit ismerünk, hogy miért csökken Magyarországnak a népessége.
2: Hát igen, ezt kifejezetten élvezem. A Magyarország népessége azért csökken, mert Magyarország is részes az úgynevezett népesedési ciklusnak, ami elkerülhetetlenül a születések számának csökkenését jelenti az egész világon, függetlenül attól, hogy egyes országokban még mindig 3-4 gyerek a norma, de ugyanazokban az országokban régebben 7-8 gyerek volt, és ez így szépen megy mindenütt az egész világon lefelé. Ez összefügg az életszínvonal növekedéssel és az orvosi ellátás javulásával, valamint a naturális gazdaságnak, a naturális gazdálkodásnak a visszaszorulásával. Magyarul, hogy a régen ugye mind a családok 90%-a maga termelte meg a kajáját, és kellett a gyerek, hogy dolgozzon. Most meg nem kell.
1: És ha jól emlékszem, az első fellendülés időszakát azt egy politikai helyzethez kötötte.
2: Igen,

0: Tehát a Ratko-féle rendelet az 1953 elején született, és nem mutat a hatása az nem mutatható ki egy ideig, a születések száma az leginkább, tehát addig is nagyon sok születés volt, és a születések száma leginkább 54-ben ugrott meg. És ugye akkor volt a Nagy Imre féle új szakasz, akkor emberek megint elkezdtek optimisták lenni, hogy érdemes gyereket a világra hozni, meg mi. És az abortusz, már az abortusz tilalom feloldása előtt elkezdett csökkenni hát akkor még a terhességek száma, amiből gyerek lett. Tehát amikor ilyen precízen lehet látni a görbét, hogy amikor Rákosi visszaszorította Nagy Imrét, akkor elkezdtek csökkenni a születések. Igen. Mely a nagyon sokan születtek. Rendben van, én elfogadom, hogy a különféle népesedés politikai intézkedések az Érett Kádár korszakban azok javítottak valamit a helyzeten, de mégiscsak ugye, mikor született nagyon sok gyerek az új gazdasági mechanizmus idején, ami életszínvonal meg viszonylagos hétköznapi szabadság szempontjából egy fénykor volt, másik pedig 1990-ben.
1: Hát meg a 74-75, én csak hazabeszélek emiatt, az olajválság utáni konjunktúrán.
0: Hát azok volt, akkor volt Magyarországon, tehát a Magyarországon a legmagasabb az életszínvonal.
1: Igen.
0: Nagyon sokáig. Tehát ez a 70-es évek közepén, más kérdés, hogy eladósodással vagy anélkül, de 79-ig folyamatosan nőtt az életszínvonal, akkor volt nagyon sokáig akkor olyan magas volt, hogy nem tudták utolérni. És akkor elég sok gyerek született.
1: Igen, és ezzel kvázi kimutattad azt, hogy a demokrácia meg a szabadságérzet az egy nagyon fontos demográfiai indukáló.
0: Az nem árt, igen.
1: Igen. Sajnos be kell fejeznünk, ma csak fél órát kaptunk. János, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Még egyszer azért elmondanám, hogy ajánljuk mindenek előtt a Bárány Vakság című könyvet, ahol hát ennél jóval részletesebben sok fejezeten keresztül ki van fejtve, hogy Magyarország hogyan jutott oda, ahova jutott.
0: És szedem szét a tévhiteket.
1: Igen, és hát hogyha jól értelmezem, akkor te a történelemben is találsz még friss híreket.
0: Hát igen.
1: Úgyhogy ez volt a Nápolyi Szext a Tilos Rádióban, Magyar Hírnap. Nem sokára a rádió is minden órában elkezd híreket sugározni. Nem tudom, hogy mit fogtok megtudni a Tilos Rádió híreiből, de megpróbálunk nagyon jó hírszolgáltatást, alternatív hírszolgáltatást nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet, szervusztok!
2: Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Lathesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

apám. Apám reggel 7:30 indult el 30 éven át hivatalába. Pontban 1 órakor jött meg ebédre, 3-kor megint elment, és 8-ra vacsorázni hazatért. Bennünket 7 órakor keltett, hideg vízben kellett fürdenünk, együtt reggeliztünk a nagy ebédlőasztalon, megnézte a tanrendet, s hogy könyveink rendben vannak-e. Ebédnél kerültünk össze. Meg kellett mondani, ki miből felelt az iskolában, hogy hol tartunk, és mire lesz szükség holnap. Egy hétre előre ki volt függesztve az ebéd és vacsora étrendje, és esti olvasmányaink listája. Minden nap más nyelven gyakoroltuk a beszélgetést. Volt német, francia és angolnak. Vacsora után ő maga olvasott fel eredetiben, a klasszikusokból, élénk taglejtésekkel erősen hangsúlyozva. Közben fordítottunk és magyaráztuk a szöveget.

Van legendát, Wilhelm Meistert és a Wakefieldi lelkészt. Tornáztunk is a Müller szisztéma szerint. Így teltek tanuló éveim napról napra, anyám halála óta, vagyis 6 éves koromtól. A nyarat Szentendrén töltöttük. Apám csak vasárnap jött le vicinálison, sétáltunk a Dunaparton, tutajon keltünk át a szigetre úszni és evezni, kirándultunk Izbégre, Leányfaluba, vagy a Sztaravodai jeges forráshoz. Ha most hirtelen megkérdeznének, emlékszem-e valami határozott tárgyú beszélgetésre apámmal ebből az időből, hamarjában nem tudnék mondani semmit. Azaz, hogy egyetlen egyet. 14 éves voltam. Valami délutáni óráról hegedülecke lehetett, ballaktam hazafelé a Kerepesi úton. És ekkor váratlanul találkoztam apámmal. Életemben először. Először történt, hogy véletlenül kerültünk össze. Véletlen időben és határozatlan, idegen helyen, utcán, a járókelő, siető, rendetlenül egymásba kavarodó, egymást lögdöső, kikerülő sokadalomban, amelyet esetlegesség és véletlen hajt össze-vissza közömbösen és idegenül. Szembe jött velem. Én ismertem meg, ő talán észre se vett volna. Megálltunk, láthatóan nagyon csodálkozott. S mit, ha kissé zavarba is jött volna? Gondolkodnia kellett, mit mondjam. Honnan jössz? Hegedű óráról. Felmegyek Károly bácsiékhoz. Úgy. Tűnődött egy percig. Hát, hogy megy az iskola? Kérdezte. Ez furcsán hatott. Először vettem észre, hogy fölöslegesen, konvencionálisan beszél, hiszen jól ismerte előmenetelem. Köszönöm, mondta mostobán. És abban a percben az a kényelmetlen érzésem volt, ahogy jöttek-mentek az emberek körülöttünk, hogy apám alacsonyabb, mint amilyennek gondoltam. Egy percig álltunk még. Apám hirtelen, furcsán, félszegen elmosolyodott. Megnőttél, mondta. Fejét csóválta, és megveregette az arcom. Jót tett a nyaralás. Na, szervusz! 3 órával előbb látott az ebédnél.

0: Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, s talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, s én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgat. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihent. Adjuk át Emilnek a szót.
1: Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, egy ronda nagy poloska mászik a lepedő. Hát na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod mi?
0: Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, s talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, s én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgat. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihen. Adjuk át Emilnek a szót.
1: Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, Egy ronda nagy poloska mászik a lepedőn. Na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod, milyen füle van. Már hallom a hátam mögött.
2: Mi az? Mit mászkálsz?
1: S rögtön utána hangosan, és jaj beszékelve. Jézus Mária, új, mit viszel ott? Mi az a markodban?
0: Semmi. Próbálom csillapítani.
1: Aludj csak. De erre már sikít, mint akit nem is poloska, hanem skorpió csípett meg.
2: Poloska! Poloska!
1: Nem igaz, mondom elszántan, nem poloska.
2: Hát mi?
1: Katica bogár. Hazudom ilyettemben.
2: Mutasd!
1: Mire én behúntam a szemem, és kinyitottam a markom,
2: és barátom, a tenyeremben egy katica bogár feküdt.
1: És én igaz hitemre mondom neked, hogy csoda történt. És meg vagyok erről győződve, mert amit megfogtam, az poloska volt. Én hiszek Emilnek. S a magam lelkének szerény egyházában hajlandó lennék őt, Verőcei Emilként szentélyavatni, s a csoda színhelyén egy kolostort, illetve palostort állítani, hogy a legenda emlékeit megörökítse.
0: Kutyavásár.
1: Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk? A feleségem már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda.
0: Napbarni kutyavásár.
1: Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk? A feleségem már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda. Napbarnított úriember fogad, rendkívül erélyes és szagavatott.
3: A muki érdekli!
1: Kiált rám harsányan, az idomító ellenállhatatlan tekintetével. Igenis, mondom, kissé szűkölve.
4: A muki. Muki.
1: Szól erre meglepően szelíd, csak nem könyörgő hangon. Az ágy alól drótszőrű foxi mászik elő, hozzám oldalog, megszagol, ásít. Láthatóan unja a dolgot.
3: Na most!
1: Rivar rám az idomító.
0: Akarom mondani, igenis, kapom magam haptákba.
3: Ez a világ legintelligensebb kutyája,
1: folytatja harsánya.
3: Ezt kérem, ez minden szót ért, mint egy ember.
1: És most megint mézédes hangon.
4: Muki.
3: Hol az ajtó?
1: Muki elkínzott képpel az ajtó felé bök az orrával, aztán megint ási.
4: Muki, hol a cukor?
1: Muki körülnéz a szobában, a kis asztalon a kávé mellett áll a cukorpixis, arra felé fordul, aztán lefekszik, mintha azt mondaná, hát ott van, mit kérded, mikor magad is tudod.
3: És kérem, folytatja az idomító ellentmondás nem tűrő hangon. A gazdájáé, kérem, tűzbe megy. Nem tűri, hogy a gazdáját bántsák. Neki megy az oroszlánnak is, ha a gazdáját megtámadja. Tessék úgy tenni, mint a haragudna rám. Tessék egy kicsit megütni.
1: Ilyetten engedelmeskedem, bár előre félek, hogy Muki leharapja a fejem. Megütöm. Muki nem mozdul.
3: Tessék kicsit erősebben.
1: Jót húzok rá. Muki nem mozdul. Az idomító zavarba jön.
4: Muki,
1: mondja panaszos, síró hangon.
4: Muki, bántanak!
1: És int, hogy üsse. Ütöm, de Muki nem mozdul. Mentő ötletem támad Muki érdekében.
3: Kérem szépen,
1: jegyzem meg óvatosan, hogy meg ne sértsem. Hát persze, hogy nem mozdul, hiszen az előbb tetszett mondani, hogy milyen intelligens, minden szót ért. Éppen azért nem mozdul. Az idomító meglepetve néz rá.
0: Igen, vakarja a fejét.
1: Hogy tetszik gondolni?
0: Nagyon egyszerű. Ha nem értene minden szót, akkor nekem jönne. De miután hallotta, hogy engem kitanított, nem veszi komolyan a dolgot. Nem hagyja ugratni magát. Aha, mondja az idomító, de láthatóan nem érti még most se világosok fejtésem.
1: Lopva összenézünk Mukival.
0: Hát kérlek, mondja Muki pillantása. Soha nem fogja megérteni ezt az egyszerű dolgot.
1: A kutya csak ugyanígy beludja is. Minden szót ért.

egre a jobb oldalatokra. Támaszkodjatok a jobb könyöketökön, a bal kezeteket tegyétek magatok elé. A bal lábatokat hajlítva emeljétek fel egészen a vállig. Nyújtsátok föl magasra, és hajlítsátok be. Nyújt, hajlít, nyújt, hajlít. Egy, két, egy, két. Nézzétek a lábfejeteket. Egy.

Eve. Ez egy nagyon kedves, igaz történet. Azért kell hangsúlyozni, hogy igaz, mert valószínűtlen. Viszont, hogy megtörtént, éppen ezt teszi valószínűvé, e fantáziátlan világban már csak a valóság produkál néha valami kivételeset. Címe ez is lehetne, véletlen. Tanúsága? Vigyázz a látszatra. Egyébként rokona annak a másik esetnek, mikor a malacvisítást utánzó artistát úgy akarta csúffá tenni a földie, hogy valódi malacot ríkatott köpenye alatt, kivételesen, ez egy alkalommal, a valódi malac egészen malactalanul sivított, és a malacos embert kifütyülték. Az a kedves hölgy, akivel az alábbi eset megesett, mint egy remek sportautó tulajdonosa, szenvedélyesen látogatja, pártolja és propagálja a tőzsgyökeres magyar vidéket, Alföldet, Hortobágyot, Mezőkövesdet, valóságos folklorolistává nőtte ki magát, és egyik legfőbb öröme nyakon csípni a külföldi látogatókat, és elcipelni őket magyar falvakba, hogy elvicsekedjék azzal a különleges ízzel és zamattal, amit egy ilyen látvány nyújt, és aminek nemzeti jellegét az idegen nálunk is élesebben érzi. Minap pompás partnerre akadt egy amerikai úr személyében, aki már odaát is sokat hallott Magyarországról, mint exotikumról, s tele volt égő kíváncsisággal, hogy a világ jellegzetes vidékeiről készülő fénykép és ritkaság gyűjteményét gyarapítsa. Bepakolta hát kocsijába, és elvitte a legmagyarabb vidékekre. Egy alföldi nagyközségen robogva keresztül ismerősöm hirtelen leállította az autót. Érezte, hogy a pillanat kivételes. Festői ösztönével rögtön felismerte, hogy ennél tarkábban és rikítóbban magyar képet nem mutathatna be. Vasárnap délelőtt volt, és a főtér tele volt ünneplő ruhás parasztlányokkal és legényekkel. Minden együtt volt. Kémeskút, Malomalja, Fokos. Most nézzen körül, mondta ünnepélyesen. Ha lelkébe akar vésni egy 100%-osan eredeti magyar vidéki képet. Az amerikai gyönyörködve nézett körül, s felemelte Kodakját. E pillanatban a mellékutcából papák lágy dobogása hangzott. Várjon, mondta a hölgy abban a reményben, hogy egy szép gatyás juhász még kiegészíthetné a felvételt. A következő pillanatban befordult a főtérre egy jól megtermett, hatalmas, két pupu teve. A hölgy felkiáltott meglepetésében, de a Kodak abban a pillanatban elcsattant. És most már magyarázhatta az amerikainak, hogy különleges véletlen történt egy vándor menazséria reklámakciójának jóvoltából. Az amerikai képzeletében egy életen át úgy fog szerepelni e tőzsgyökeres alföldi falu, mint aminek Gémeskúton és Déli Bábon kívül legjellemzőbb alkatrésze a magyar puszta ősi barma, egy telivér, pompás dromedár.

0: kik csókolóznak többet? Tavaszi probléma. Következőképpen állítottam fel a körkérdést. Eldöntendő, vajon igaz-e a pessimista gondolkodók amaz állítása, hogy a nő általában erkölcstelenebb a férfinál. Hűsége ingadozóbb, vágyai szabadosabbak, szerelme megbízhatatlanabb. A spekulatív karakterológia meggyőző választ nem tud adni e kérdésre. A gyakorlati filozófia legmodernebb kútforrása, a statisztika gyújthatna csak világosságot. Feleljenek hát végre nyíltan és őszintén a tapasztalás és elmélkedés nagymesterei. Mit gondolnak? Kik csókolóznak többet általában? Szerelmi csókról van szó. A férfiak vagy a nők? A válaszok homlok egyenest ellenkező véleményekről tanúskodtak. A legtöbb válasz adatok hiány részletesen kifejtett érvekkel támogatta feltevését, mely szerint egyik esetben feltétlenül a nők csókolóznak többet, ezt rendesen férfiak írták, vagy pedig másik esetben bizony, hogy nem a nők, hanem a férfiak csókolóznak többet, ez többnyire a nők nézete a dologról. A papírhiányra való tekintettel csak két egymással elleneredményre jutó elmélkedést közlekedt tárgyban, mindkettő figyelmet érdemel, érvelésének, logikájának, meggyőző szabatosságánál és az elfoglaltan tárgyalagosságra való törekvésénél fogva. Az egyik válasz Strindberger aláírással így hangzik. Nem is kérdés. Statisztikára, hál' Istennek, semmi szükség. A női jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a nő a férfinál hűtlenebb és csapadárabb. Következik ez először a nők általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a nők mai társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a ma nőjének körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva a nő természettől fogva közelebb áll a csak testi életet élő állathoz, és így a férfinál jelentékenyen kisebb mértékben gátolják cselekvéseit olyan motívumok, melyek speciálisan emberi produktumai az idegrendszernek, mint hűség, jog, tulajdon, önfegyelem, belátás. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a nő szemben a sokféle és sokfelé irányuló tevékenységű férfival majdnem kizáróan, de legalábbis túlnyomó részben speciálisan a szerelmi tevékenységre van utalva, mint hitves, mint szerető. A nő életének és megélhetésének egyetlen lehetősége a szerelem. Természetes hát, hogy minden törekvése a szerelem felé irányítatván, szükségképpen a szerelemhez való érzék nagyobb mértékben és intenzívebben fejlődik ki benne, mint a férfiban. És így a szerelem összetevői, köztük a legfőbb, a szerelmi vágy is nagyobb erővel jelentkezik a nőben, és ennél fogva több módot és alkalmat keres és talál e vágyak kielégítésére. Nyilvánvaló tehát, quod erat demonstrandum, hogy a nők többet csókolóznak általában, mint a férfiak. A másik válasz ellen és mellett ki aláírással. Nem is kérdés, statisztikára, hál' Istennek semmi szükség. A férfi jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a férfi a nőnél hűtlenebb és szabadabban éli szerelmét. Következik ez először a férfiak általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a férfi társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a mai férfi körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva, a férfi, mint természettől fogva a szerelemben támadó fél, nincs kitéve a magátló körülménynek, mely a nőt arra kényszeríti, hogy megvárja a másik kezdeményezését, s így választása csak azoknak az egész férfi nemhez képest elenyészően kicsi csoportjából lehet, akik speciálisan őt választották, míg a férfi választási lehetősége az egész női nemre kiterjed. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a férfi szemben a nővel
1: mindenféle eszköznek birtokában van, amik számára a nő szerelmét megszerezhetik. Pénz, állás, pozíció. Hiszen a nőnek semmi egyebe nem lévén szerelménél, csak egyszer s egy férfinak adhatja oda, míg a férfi a fent nevezett eszközök folytonos és nem csappanó birtokában újra és újra megszerezheti magának egy újabb, sem megint újabb nő szerelmét. Mindebből, de főként a nőnek, mint anyának való lekötöttségénél fogva nyilvánvalóan következik, quod erat demonstrandum, hogy a férfiak általában többet csókolóznak, mint a nők. A válaszok lelkiismeretes tanulmányozása után letettem az egész papírcsomót, és 2 percig gondolkodtam. E gondolkodás eredménye gyanánt, engedtessék meg nekem, hogy szerényen én is hozzászóljak a nevezetes kérdéshez. Szerény nézetem szerint a férfiak és a nők egészen bizonyosan egyformán sokat csókolóznak, miután minden csókolózáshoz egy férfi kell, meg egy nő.

0: դուքս դուցիս։ Ապա, միջոդա դուքս նակատատիվ ուսա։ Կիաբակի a fiam dolgozott írás közben. Krach. Hónapok óta érzem, hogy ebből a dologból mégiscsak baj lesz. A második és harmadik gimnázium tartomára. Még el tudtam hitetni vele, hogy latinban is az a tökéletes szaktekintély vagyok, mint egyéb tantárgyakban kívántatott. Hogy az ő szemében Szókratész, Arisztotelész, Leibniz, Einstein, sőt, Castell fölé emeljen. Aki mindezeknél több, mert a legjobb tanuló náluk az osztályban. Negyedikben mégiscsak ki fog derülni a Lohengrin titok. Származásának szörnyű bélyege, melyet rejtegetni akartam előtte. Nincs erőm megmondani az igazat. Az algebrát megírtad már? Kérdezem szigorúan. Még előbb a... Előbb, előbb, semmi előbb. Előbb az algebra jön. Előbb a gyakorlati tantárgyak, a latinra ráérsz, majd aztán bejövök. Minden esetre időt nyertem. Hol a latin szótár? Baj van, az bent maradt a gyerekszobában. Észreveszi, ha onnan puskázom ki. Lehetne esetleg telefonozni Babics Mihálynak. Az jól tud latinul. De viszont azt hiszi rólam, hogy én is tudok. Nem lehet egy költőt kiábrándítani. Aztán a gyerek is meghallja. Hát ez nevetséges. Mire való az induktív módszer? Miért ne jöhetnék rá magamtól is a dux dactivusára, ha egy kicsit összeszedem magam? Az ember leheveredik a diványra, és megindítja a tiszta ész kritikáját. Dux, az vezér, vagy herceg, vagy fejedelem, vagy efféle. Szóval valami nagy marha. Ez ő saját maga minden nélkül úgy, ahogy az Isten megteremtette. Egyszerű, de becsületes nominatívusnak. Mert mindannyian mesztelenül jövünk a világra, nincs semmink és senkink, mint az a tény, hogy önmagunk nominatívuszai vagyunk. A többi csak később jön. Később derül ki, hogy nem csak én vagyok a világon, a vezér, a herceg, a fejedelem, hanem van valahol egy naknek, és egy naka-neka, és valahol egy bólből, s végül egy óriási T-betű, amihez függesztenek, mint valami akasztófához, a nagy ítélet eredményekép, amivel vádoltattam úgy is, mint accusativus. Dux, ducis. Dux, dux, ducis. A félálom ködén át ott látom őt, Duxot, a nagy fejedelmet, komor kastélyának fegyvertermében egyedül. Pajzsának tükrében nézi magát, és amint a tükröt felén fordítja, meglepetve fedezem fel vonásain, mennyire hasonlít hozzám. Mennyire szeretnék beszélni vele. Szeretném megszólítani, megismerni, megtudni, mit érez. Hasonlít-e hozzám lélekben is? Hiába. Ebből a beszélgetésből soha nem tudom meg azt, amit most meg kell tudnom. Dux ismertnek van feltételezve. Kezdetben volt Dux, aztán lőn a Dativus. Egy a herceg, Dux és Dativus az ő profétája. Mi lenne, ha bátorságot vennék, és egyszerűen megkérdezném tőle? Végre is, ha arról van szó, hogy Duxnak mi a Dativus, ebben a legkompetensebb ő maga. Kompetensebb, mint a szótár vagy Babics Mihály. A herceg. Minden rang és vonatkozás nélkül. A herceg, a fejedelem egyedül, önnön magával, ugyan ki lehet más? És már én magam fekszem ott a trónterem kerevetén, tűnődve szemlélvén a tükörben tulajdon nominatívuszomat. De nem jó a nominatívusznak egyedül lenni. Kezdetben teremté Isten a nominatívuszt, és mondá az úr, nagyon ellustul így magában, hajtogassuk egy kicsit. És már kapognak is az ajtó. Ki az? Édes, olvadékony hang. Genitíva vagyok. Az én egyetlen fejedelmem, neka-naka, az ő egyetlen kis felesége. Nem vagyok hát egyedül. Megszületett a birtok. Egyelőre egy birtokos, egy birtok, de lesz még több is. Különben hol vagyunk még az ikeragozástól?
1: Dux, van nálad pénz?
0: Az ön kis genitívájának kalapra volna szüksége. Aha, megvan. Mégis jó az az asszony a háznál. Pecuniam duci. De honnan veszem? Dühösen ugrom fel. Honnan veszem? A bőröm alól, a húsomból, a véremből. Aha, megvan. Ból, ből, a húsomból. Ex carne ducis. Takarodj, és szedesd be a jövő évi adót. Megint egyedül vagyok. De vajon csak ugyan egyedül-e? Nem áll le szemben valaki, vádoló tekintettel meredve rám. S a tükörkép ugyanazt az arcot veri vissza még mindig. Mintha már nem én volnék, vagy legalábbis nem az arcom. Mintha lelkem szemén állt, tulajdon lelkem meredne vissza szorongva. Mit teszel a néppel, fejedelem? Nem félsz a jövőtől? Nem félsz, hogy bűn, amit elkövettél, égre kiállt, megtorlást követel? A nép meg fogja büntetni a fejedelmet, ha egyszer önérzete feltámad. Plebs punit ducem! El a tükörrel, el a lelkismeret vádoló szavával. Vissza, accusativus, aki lelkemben élsz. Muzsikát ide, szórakozni akarok! S már ott áll az ajtóban vocativus, a költő. Ó, Dux, megszámlálhatatlanok a te erényeid. Milyen okos, kedves fiú ez a vocativus, és milyen találó megjegyzései vannak, mint annak az úrnak, aki a múltkor azt a szépet írta rólam. Jó lenne most így elaludni, a hárfaszó mellett. De egy éles hang közberikolt.
2: Apuka, kész vagyok már az algebrával. Mi a dativus a Duxnak?
0: Ásítva dörgölöm a szemem. Ugyan már, ne légy már olyan ostoba, azóta megkérdezhetted volna tőle. A fiam nagyra meresztett szemmel néz rám.
3: Hát persze, nem láttad őket? Itt ültek együtt az asztalnál. Dux, hűséges genitívusza, derék dativusza, kellemetlen akkuszatívusza és a többi. Egyébként pedig, tudd meg az igazat, én nem vagyok se herceg, se fejedelem, se latin tanár. Én reáliskolában érettségiztem, és most nézd meg a szótárt.

Dadogó. Az unoka öcsém, Kázmér, egészen rendes pesti gyerek volt. Könnyed és kedves, mint a többi. Ismerte és használta a pesti dialektust, sőt, ha jól emlékszem, még fejlesztette is. A pesti dialektus egyik alapvonása például a rövidség. Kázmér tehát, köszönöm helyett, azt mondta kösz, és viszontlátásra helyett viszlát. Ha bement egy trafikba, az egész társalgás körülbelül így zajlott le. Stét, pot. Princ, sék, kösz. Eddig rendben volna, most jön a furcsaság. Szegény Kázmér idegsokkot kapott, és nem gyógyult meg teljesen. Eleinte nem tudott beszélni, aztán hosszú ideig csak dadogva, a legnagyobb kínnal nyögte ki a szavakat. Ezekben az időkben rémülten figyeltem meg rajta a következő, érthetetlen tünetet. Attól fogva, hogy dadogott, nem csak hogy abba hagyta ezeket a pesti rövidítéseket, de a különben önmagukban rövid és egyszerű szólásformákat is a legkörülményesebb körülírásokkal cserélte fel. Ha cigarettával kínáltam, a régi, egyszerű és természetes kösz helyett, amit még dadogva is elég könnyen ki lehet mondani, így udvariaskodott. Nagyon szépen köszönöm nekem adott dohányzásra való cigarettát. Tehát. És ha azt kérdeztem, hogy van, azt felelte. Haláldatossággal tölti el szívemet szíves érdeklődésed. Ehelyett, hogy szoszó. És általában mindig a leghosszabb, legösszetettebb kifejezéseket használta, olyanokat, amik azelőtt eszébe se jutottak volna. Van így néha az ember. Írók is vannak néha így. Ismerek egy írót, aki ezt a történetet egy kétkötetes műben beszélte volna el.

0: pikétakarót pancsolok. Hopp, még jó, hogy eszembe jutott, egy órával a helyi érdekű indulása előtt. Hogy azt mondja, okvetlenül hozzak ki két pikétakarót, mert a falusi dunyha vastag, a lepedő meg vékony. Itt biztosan lehet kapni. Jó napot!
1: Ászolj, tessék pancsolni.
0: Pikétakarójuk van?
1: Pikétakaró, hogy ne kérem? Tessék csolni, mindjárt. Jakab, mit tartod a szád? Nem hallott, hogy pikétakarót parancsol a nagyságos úr? Fuss fel a létrá, jobbra fölül, mit teti pancsolni, hátulról kivágott fürdőtrikót, kékbe.
0: Ez egy másiknak szól.
1: Igen is kérem, mit teti pancsolni, igen, tudom. Milyen legyen az a takaró?
0: Hogy milyen legyen. Piké legyen, és takaró formája legyen.
1: Lehet ez jobb minőség?
0: Nézze, kérem, hagyjon engem békén. Nekem nem kell drága, de maga nem fogja kivenni belőlem, hogy kifejezetten egy évekig használt mosogató rongyot kérjek pikétakaró helyett. Adjon nekem egy rendes pikétakarót, olcsó.
1: Igen is, kérem, tessék pancsolni. Kinek lesz az, kérem?
0: Mi az, hogy kinek lesz? Ez a legújabb. Be kell jelenteni az illetőt? Vagy takaróból is csak annyit ad a devizaközpont, ameddig nyújtózkodni szabad? Talán fényképes igazolványt hozzuk?
1: Tessék pancsolni, csak azért kérdem, hogy felnőttnek, vagy gyereknek, ugye?
0: Persze, hogy felnőttnek. Legfeljebb két rétbe hajtom, hogy gyerekre teszem. Mutassa már, az Isten áldja meg, mit vallat itt engem előzetesen, tegyen át az ügyészségre.
1: Idegesnek tetszik pancsolni lenni. Tessék pancsolni, itt van.
0: De hisz ez nem piké?
1: Nem is kérem, sokkal jobb és olcsóbb, csalánvászon.
0: De mikor én pikét kértem? És mi ez?
1: Hisz ez legfeljebb másfél méter hosszú. Elég az, kérem, tessék pancsolni.
0: Ágyra?
1: Ez nem ágyra való, kérem, hanem asztalra. Nem is létezik asztalra piké.
0: Jó ember, nem érti? Takarót kértem, nem telítőt.
1: Takaró nem létezik csalánvászomból.
0: Ordítok. De kérem, pikéből kértem.
1: Piké meg terítőben nem létezik. Tessék ebből a csalánvászomból venni, egészen olcsó dolog, tessék pancsolni.
0: Kirohanok a boltból, mert attól tartok, hogy egy perc múlva, ha így folytatja, átharapom a torkát, és vérében pancsolok.

a hőmérő. Kultúra, legyintett Bandi keserű gúnnyal. Kultúra, civilizáció, képzelődés. Mindannyian elhallgattunk. Nem annyira tiszteletből, mint inkább óvatosságból. Bandi ivott egy keveset, és megint olyan hangulatban volt, hogy a legkisebb ellentmondásra is kétes eredetű történettel felelt, amiről azt állította, hogy az életből van merítve. Ez már az ötödik volt ma este. Mindig így kezdte, hogy elkapott egy szót a társalgásból, mint a puszta bölcselkedés volna a célja, és csak a tanúság kedvéért illusztrálja tételeit egy példázattal. Éppen ezért nem ingereltük, sőt, egyikünk megpróbált gyorsan másról beszélni. Hallottátok? Náci meg akar nősülni. Nősülni! Bömbölt Bandi. Nevetséges, nősülni, kultúra, civilizáció, képzelődés. Megadtuk magunkat. És Bandi belekezdett a történetbe. Képzeljétek el a milliót. Orosz front a háború harmadik évében, Galícia, tél, rettenetes hideg, éjszaka. A főhadnagy, miután bejárja a lövészárkokat, halálra csigázva érkezik vissza fedezékébe. Gyorsan megissza teáját a termoszból, de már alig tudja nyitva tartani lecsukló szemhéját. Egy perc, és aludni fog. Aggodalom fogja el. Mi lesz, ha a hideg tovább fokozódik? A fedezéket bejárja a szél. Bundája nem nyújt elég biztonságot. Megnézi a hőmérőt. 20 fok zéró alatt. Ha még 5 fokot süllyed a hőmérséklet és ő elalszik, okvetlenül megfagy. Viszont aludni kell. A tekintete legényére esik. Horvát paraszt, valóságos ősember, kőkorszakbeli lény, primitív és barbár. Hogy magyarázza meg neki? Ide néz, mondja végre, és kezébe adja a hőmérőt. Látod ezt a csöbet? Ezüst szál szaladgál benne. Ez az ezüst szál, maga az ördög. Az ördög el akar engem pusztítani, azért zártam el a csőbe. De a cső lukas. Ha idáig ér az ördög, és mínusz 25 fokra mutatott, egy pici nyíláson kifut, és megöl engem. Én most el fogok aludni. Ha észreveszed, hogy idáig ér, azonnal kelts fel. A legény babonás félelemmel vette át a hőmérőt. A főhadnagy elaludt. A legény vacogva, félhangosan imádkozni kezdett. Az ördög lassan süllyedt lefelé. Egyszerre ingadozni kezdett. Felmászott egy fél fokot. A legény észrevette, hogy a hangjától ijedt meg. Közel vitte a szájához, és hangosabban könyörgött szentjeihez, hogy megmentse urát. A hőmérő lassan emelkedett. A legény együgyű lelkével boldog volt, hogy legyőzte az ördögöt. Soha nem tudta meg, hogy a leheletétől felmelegedett hőmérő nem mutatta többé a kritikus pontot, és nagyon csodálkozott, hogy hajnalban, mikor költögetni kezdte urát, az nem ébredt többé fel. Megfagyott a 30 fokos hidegben. Bandi elhallgatott. Egy percnyi szünet volt. Valószínűtlen történet, jegyezte meg valaki bátortalanul. Valószínűtlen? Hördült fel Bandi diadallal. Lehet, hogy valószínűtlen. Akkor talán a főhadnagy hazudott. Én tudniillik, tőle hallottam, a saját szájából. Isteni gondviselés. Isteni gondviselés. Nem is isteni gondviselés. Nem is lehettek ti optimisták és bizakodók, akik nem hisztek az isteni gondviselésben, s véletlennek nevezitek a csodát, mondotta a szent életű bölcs férfiú. Csak aki sokat tapasztalt életében, sokat járt a megpróbáltatások útján. Csak azt tudja, mit jelent elhatározó percekben, ha életről és halálról van szó, az a véletlen valami,
ami megoldja a helyzetet, mikor elveszettnek látszik minden. Prozit. S a bölcs férfiú mértékletesen hörpintett a barack pálinkából. Meséld el, atyám, biztattam őt, jól sejtvén, hogy most afrikai kalandjaiból hallunk majd valamit. Tűnődött, aztán elszántam, belevágott. A Zambézi partján történt, az őserdőben. Elmaradva vadásztársaimtól, egyedül bajongtam az összekapaszkodott liánok között. Ekkor vad csatakiáltás hasítja keresztül a félelmetes csöndet, és a következő pillanatban félmeztelen, elvadult és minden emberi érzésből kivetkőzött gorilla bukkan elő a fák közül, fogai csattogtatva felém, miközben hosszú, bozontos pafaszakállát tépdeste haragjában. Már-már rám veti magát, midőn éles sivítással nyílhasítja át a levegőt, keresztül furva a veszett oráng után csapkodó ormányát. Az oráng után pirosra festett négerek ugráltak elő a fák közül, és üldözőbe vettek. Sikerült egérutat nyernem, elrejtőzve a sűrűben, de ekkora nagy hőségtől kigyulladt az erdő. Menekülnöm kellett, egyetlen ösvény maradt csak, s nyomomban a dühöngő mongolok, s az égő erdő. Az ösvény a Nigger partjára vezetett, mint említettem, s már-már úgy látszott, sikerül biztos helyre kerülnöm, ha átúszom a folyót, mert visszafordulni egyértelmű volt a biztos halállal. Sajnos ez nem sikerült. Alig, hogy a habokba vetettem magam, rettenetes csörgéssel megjelent körülöttem 9 krokodilus, elzárva a menekülés útját. Ha egy lépést teszek, felfalnak. No és? Sürgettük a bölcs férfiút újabb töltés kíséretében. No és, kérdezte ő is magától, mint egy elcsodálkozva maga is azon, hogy miképpen kerül ki ebből a kelepcéből. No és, ismételtük most már szigorúan. No és, emelte a hangját a bölcs férfiú, most jött az isteni gondviselés. Talán egy saskesejű? Dehogy. Istennek nincs szüksége ilyen erőltetett megoldásokra. Az utolsó percben, mikor a krokodilusok már-már kitártották a szájukat, kiderült, hogy az egészből, amit elmondtam nektek, egy szó sem volt igaz. Így menekültem meg ebből a rettenetes helyzetből, Isten kifürkészhetetlen bölcsessége következtében. Málcájt és Zaturek. Budapesten időző, kedves lengyel író kollégámmal ismertettem össze, ő mesélte az alábbi történetet. Honfitársa bizonyos Zaturek nevű, tavaly

0: felállt, könnyedén meghajtotta a fejét, és azt mondta:
1: Mahlzeit.
0: Lengyelünk is felemelkedett, gondolván, ha valaki ilyen udvarjas és bemutatkozik nyilvános étteremben, neki se szabad mogorvának lenni.
1: Zaturek,
0: mutatkozott be ő is. Másnap ugyanonnál az asztalnál megint ott találta a németet. Szépen megebédeltek. A német egy perccel előbb megint felállt, megbiccentette a fejét, és azt mondta:
1: Mahlzeit.
0: Zaturek kissé csodálkozott. Mi ez? Gondolta. Ez a német elfelejtette, hogy tegnap már bemutatkoztak? Vagy itt ez a szokás, hogy minden alkalommal újra be kell mutatkozni? Minden esetre alkalmazkodott, ő is felállt megint, és bemondta, hogy
1: Zaturek.
0: Mikor harmadszor is így folyt le a jelenet, este a panzióban szóvá tette a honfitársai közt ezt a furcsa német szokást. Megkérdezvén, vajon Mahlzeit urat rendes német típusnak tartják-e, vagy a féle különcnek? Persze jót nevettek rajta, és felvilágosították, hogy Mahlzeit ez nem egy név, hanem udvarjassági szólam, annyi, mint jó napot, vagy volt szerencsém. A német úr egyszerűen egészségére kívánta az ebédet. Lengyelünk nagyon elszégyelte magát műveletlenségéért, elvörösödött a gondolatra, vajon mit tart róla a kétségtelenül európai kultúrájú német. Délben már jókor betért a vendéglőbe, a német már ott ült. Lengyelünk izgatottan és gyorsan ebédelt, szándékosan versenyezve a némettel. Sikerült is két perccel előbb fejeznie be. Ekkor fölállt, meghajtotta a fejét, és diadalmasan és fölényesen és előkelően bemondta:
1: Mahlzeit.
0: A német kissé elpirult. Nyilván örömében, hogy ez a lengyel milyen finom ember. Rövid ismerettség után az ország anyanyelvén tiszteli meg őt a szokásos üdvözléssel. Mint jó kozmopolita, rögtön jelezni akarta, hogy ő is tudja, mi az a nemzetközi előzékenység. Felállt, meghajtotta magát, és tűrhető kiejtéssel, mosolyogva ismételte a megtanult szót.
1: Zaturek,
0: kis üzlet. Botrány újságíró, elrejtve a lonc mögé, a lugas mellett, a külvárosi kis vendéglőben, ahol öregedő, de még nagy sikerű színésznő találkozik titokban az ifjú, gyámság alatt álló gróffal. Kezeit dörzsöli, boldogan.
1: Itt vannak, most figyeljünk!
0: Beállítja a gyors írónőjét, aki szó szerint felveszi a társalgást. Színésznő.
2: Jaj, mégse szabadott volna, ha atyád, az őszvár őrgróf megtudja.
3: Gróf szenvedélye. Ott hagyom érted, családom. Ám tomboljon nagynéném, protuberancia, ám tagadjanak ki, elveszlek feleség gyanánt.
0: Színésznő.
2: Nem, Edmond, nem venném szívemre, igazán. Az én világom a színes kárpitok világa, a tiéd a zordon kárpátoké. Ez az egybetű elválaszt minket. Szeretlek, de Frigyünk nem válhat valóra. Jobb, ha nem is találkozunk.
3: Gróf szenvedéllyel. Hogy ne is láthassalak, csak a páholy mélyéből. Ez lehetetlen.
0: Színésznő.
2: Pedig úgy kell lennie. Megmondom őszintén, nekem is árt, ha meglátnak veled. Tiszta és becsületes művészetemmel kiharcolt makulátlan hírnevem, melyet olcsó pletykák soha be nem szennyeztek. Csorbát szenvedhetne egy ilyen mendemondától. Beszélnének rólunk. S tudod, mennyire félek tőle, miszerint szóbeszéd tárgya legyek, vagy például magánéletemmel foglalkozzék a botrányéhes sajtó.
3: Gróf elszántan. Én nem mondok le rólad. Felveszem a harcot a világgal.
0: Szenvedélyes suttogásba fúl a hangja. Színésznő elgyengül.
2: Edmond, nem bírom ezt az ostromot. Meglátod, nem bírom tovább.
0: Újságíró a lombok mögött ujjongva.
2: Ennyi elég. Mehetünk.

0: micsoda remek cikk lesz!
1: Gyorsíró nőjét hóna alá kapva, gyorsan el. Gróf átnéz a lombok közt.
2: Elmentek.
1: Színésznő. Mit gondol? Jól hallott mindent?
2: Gróf. Hogyne. Tagoltan beszéltünk.
1: Számlakönyvet vesz elő.
2: Volna kegyes aláírni.
1: Színésznő.
2: Mi ez már megint?
1: Gróf.
2: A múlt heti számla.
1: Színésznő.
3: Micsoda disznóság? Itt külön tételek szerepelnek. Ezt nem fizetem.
1: Gróf.
2: Bocsánat, művésznő. Megállapodásunkban kimondtuk, hogy a mellékköltségeket nem számíthatjuk az átalányba.
1: De hiszen csekiség az egész.
2: Hordár, névtelen levél, mi egymás. Például ennek az újságírónak, amivel ide csaltuk.
1: Színésznő.
2: Nem éri meg az egész.
1: Gróf lelkesen.
2: Ojjé, majd meglátja, mit fog ez érni.
1: Az egész város rólunk beszél egy hét múlva.
2: Hát még ha a jövő heti nagy szakítási jelenetet megcsináljuk, ne felejts el, művésznő, jövő hónapban premierje lesz.
1: Színésznő fizet.
2: Nagyvágó maga, Fox, de az ötletei nem rosszak.
1: Gróf aláírja a nyugtát.
2: Valamiből élni kell, művésznő.
1: Fit.

0: figyelmeztetik az embert. Jóságos, komoly arcú, idősebb úr, egyszerű ruhában. Ahogy sebben lobbal elhúzódsz mellette az utcán, magadtól nem vetted volna észre, nem lévén rajta semmi feltűnő, ő állít meg, szerényen, halkan, határozottan. Pardon. Jó napot, mondott zavartan és barátságosan, meglévén győződve, hogy régi ismerettség jogán szólított meg, csak te nem emlékszel rá, szórakozott vagy. De ő gyorsan felvilágosít. Pardon, nincs szerencsém ismerni, csak figyelmeztetni akartam, hogy kiszakadt a kabátja hátul. Vérvörös leszel. Csak ugyan, az ördög vigye el, biztosan a villamoson történt egy fél órával ezelőtt, és nem szólt senki. Röhögtek rajtad a hátad mögött, nem szóltak, egy fél órája jársz így világ csúfjára. Köszönöm. Rebeged meg szégyenülve. Kérem. És már megy tovább, mint aki nem számított különösebb elismerésre és hálára jó cselekedetéért. Emberek vagyunk, kötelességünk figyelmeztetni egymást. És ahogy magad is folytatod az utat, a legközelebbi szabóig, aki majd ideiglenes kötést ad megsebesült ruhádra, harciasan, elkeseredve nézel körül, nem röhögnek-e rajtad. Szívesen felmennéd a nyílt harcot, ökörre mennél csúfolóiddal, éppen azért, mert megérted őket, hasonló látványon te is röhögnél. Velük nyíltan, szemtől szembe. De ha lelked mélyére nézel, egy titkos vágyat fedezel fel benne. Nem nyíltan és nem szemtől szembe, hanem orvul és titokban. Egyetlen embert szeretnél leszúrni, akire nincs okot haragudni, akinek hálával tartozol. Őt, aki figyelmeztetett, hogy kabátod ki van szakadva. Az ördög vigye el azt a komoly, fontoskodó, jóságos pofáját. Mi köze hozzá? Hogy mert rászólni ismeretlenül? Minek vette észre? Mit avatkozik a dologba? Hogy jön hozzá? Mit fölényeskedik? Menjen a pokol fenekére? Szentelenség. Úgy tesz, mintha neki még soha se szakadt volna ki a kabátja hátul. Persze, ő a tökéletesség, a rend, az erkölcs. Hülye. Az ilyenek írják a névtelen leveleket. Figyelmeztetem, hogy a felesége megcsalja. Egyszerűen fel kellett volna pofozni a nagy köszöngetés helyett. Ezek az igazságosak, ezek az emberiség jótevői, ezek a társadalmi bűnök ostorozói. De az is lehet, hogy ő szakította ki a kabátod, csak hogy legyen mire figyelmeztetni. Biztosan ő szakította ki, csak kerüljön a kezembe. Tessék pontosan kérdezni. Szervusz, bele vagy égve, nyaraltál? Szárszon voltam vikendben. Igen? Ott nyaral a családom. Tudom, a feleséged őnagyságával találkoztam. Igazán? Izent valamit? Nem, csak egy percig beszéltem vele. Éppen csak üdvözölhettem. Mi az, hogy éppen csak üdvözölhettem? Hát valamit csak mondott. Nem kérdezett rám? Valamit kérdezett, de nem tudom biztosan. Jaj, te egy hebehúrgya ember vagy. Nem lehet tőled semmit rendesen megtudni. Hát, mit akarsz? Légy szíves, mondd el pontosan, szóról szóra, mit beszéltetek, pontosan úgy, ahogy kérdeztem. Kérlek szépen, ahogy parancsolod. Szóval, megláttam, és azt mondtam, kezit csókolom, nagyságos asszonyom. Mire ő, kérlek, úgy mondd, ahogy történt. Mire ő hadonászni kezdett a karjával a szemem előtt, a lábával rúgott egyet hátrafelé, és azt mondta, jó napot, skurek, és köpött. Na, ha olyan szabatosan tudni akarod. Mi? Micsoda? Mit beszélsz, hadonászott, rúgott, köpött az én feleségem? Igenis, ha tudni akarod, a következő pillanatban lefeküdt a hasára, úgy forgott körbe, és rugdalódzott maga körül, és azt kiabálta. Ha találkozik Emillel, mondja meg neki, hogy jól vagyok! Jézus már! Ez igaz? És te ezt így mondod? Hogy mondja? Úgy mondom, ahogy történt. Szent Isten! Hiszen ez nyavajatörés, vagy napszúrás, vagy kergekor. Mutasd, hogy csinálta?
1: Így, kérlek. Így rugdalt, és csapkodott.
0: És te nyugodtan nézted, és nem segítettél, és nem emelted fel, és nem hívtál orvost?
1: Minek? Ott nem olyan mély a víz, és különben is tud úszni.
0: Miféle víz?
1: Hát bent a víz, amiben találkoztunk.
0: Ó, te hülye!
1: Hát a vízben találkoztatok? Hát miért nem mondod?
0: Te csak azt akartad tudni, hogy mit beszéltünk. Azt nem kérdezted, hol találkoztunk.

a súlyemelő. Erős fiú volt már kamasz korában, annyi kétségtelen, s mikor az artista ügynök rábukkant, a parasz fiúkat mulattatta hajmeresztő mutatványokkal, nem sokat teketóriázott, azonnali hatállyal leszerződtette. Családja próbált ellenvetéseket tenni, nagyon fiatal még, mondották, nem is fejlődött ki egészen, várni kellene, amíg herkulesi izmai teljes pompájukban kivirágzanak, birtokában lesz képességeinek. Az igazgató úgy vélekedett, hogy az nem baj, munka közben, magától a produkciótól is fejlődhetik még. Ő maga előlegezte számára a jövő reményét, legalábbis a közönség szempontjából. A fiú már is 500 kilós súlyt emelgetett kényelmesen. Az igazgató egyszerűen ráíratta a vasdarabra, hogy 1000 kiló, és a csőcselék nem nagyon méregette utána, annyit láttak, hogy jókor a vaskő, s elszörnyűködve és elismeréssel bólogattak és tapsoltak a csoda gyereknek. 500 kilón felül, közönséges ember számára, igazán mindegy kezd lenni, mire képes a lángész. Néki elég az önmagával való összehasonlítás mértéke, s ha kénytelen elismerni, hogy ő ugyan százzal se tudna megbirkózni, önérzetén keresztül készen budjon ki az olcsó siker. Múltak az évek, s a súlyemelőnek mindenütt szép sikere volt, amerre a társulat járt. Közben észrevette, hogy túl könnyen megy már a dolog, csak ugyan fejlődött ereje. Szólt is egyszer, hogy a hamis jelzésű rudat bátran be lehetne cserélni valódival. Az igazgató azonban vállat vont. Minek új kelléket venni, kidobott pénz. Nem mindegy, az fel tudna-e emelni csak ugyan ezret, vagy elhiteti, hogy tud. Abba még belement volna, hogy 2000-re fessék át a számot, de ezt a súlyemelő visszautasította. Aztán jöttek másféle idők, másféle artisták, más ízlés, és a produkció külső képe került az érdeklődés középpontjába. Egy gumilabdával, boszorkányos ügyességgel haigáló művész 2 év alatt meghódította az egész világot, utána divatba jöttek az efféle mutatványok. A súlyemelőnek ekkor már nem jól ment sora. Nehezen jutott szerződéshez. A testi erőnek durva és nyers demonstrálása untatni kezdte a közönséget. Egy nyáron aztán, facéran ődöngve a ligetben, titokban betanult egy tréfás gumiszámot. És fel is lépett a következő szezonban. Hogy pedig biztos legyen a dolgában, s el ne tévessze nehéz mozdulatokhoz szokott izmaival az ügyeskedő táncot, a 2 gumilabda belsejében elrejtette a 2000 kilós súlyt ügyesen, hogy senki ne vegye észre a csalást.

forduljatok előre, és nyúljatok át a lábatok között. Emelkedjetek föl, és hajoljatok hátra. Le, föl, le, föl, mint a nagy harang. Föl, le, és gyorsabban. Le, föl, le, föl, le.

Lábatokat emeljétek oldalsó középtartásba, hajoljatok előre, és fogjátok meg a bokátokat. Emelkedjetek föl. Előre, föl. Előre, föl. Le, föl. Egyenes háttal. Le, föl. Le, föl. Egy és kettő. Egy és egy. Nyissátok nagy kertezve lábatokat. Karotokat emeljétek oldalsó középtartásba. Hajoljatok előre a bal lábhoz, és próbáljátok megfogni a bokátokat. Nyújtott lábbal. Egy, egy, csak előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

nasciade figlie non tamro, nasciade nella gemmolond, hogy ha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond. Nagysád, figyeljen a számra, nagysád, ne legyen buta. Hogyha a fél mással beszél, hogyha a fél mással beszél, kerülget engemet a buta. Jajá, halló, halló. Hát talán mégis jelentkeznének. Hát mit szól hozzá, mennyi ideig kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni zihenéket tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság. Halló. Megőszülök, kérem. Megfiatszok. Halló. Szeppont. Szeppont? Na végre. Hála Istennek. Krisztián. Tessék, nem. Krisztián, mondom. Nagyság. Én sérteni? Dehogy kérem. Dehogy akartam sérteni. Persze, vágába, csak egy számot bátorkodom, alázatosan kérni. Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, zíben, zíben, zíben undáin. József 71, nem 61, nagyság, az nagyság, elől a József, hátul a 7-es. Nem 61, 7-es, 1-es, tessék ide vigyázni, majd fölírom. Tetszik látni? Na, igen, igen, annyi, annyi, nem, megvan? Na, hála Istennek. Köszönöm, Krisztián. Halló, így Árpás Dezső, és ott kicsoda? Taufer klinika? De ne szállj, én nem akarok külni, hallatlan, ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, halló, központ. Nagyság kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominószak? Ha nem vagyok indisztrői, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem, nem akar kérdés lenni. Kapszol hét. Célzás, de hogy kérem. Ja, vagy úgy a Lipótmezőn is zuhany alatt dominóznak. Nem is tudtam. Na igazán nem akartam kérteni, ezer bocsánat. Na nem haragszik, hála Istenek. Puszi, Krisztián. Na hála Istennek. Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni. Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül. Küldök magának egy kiló risztátát. Veszek magának egy kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet. Hávé, szóval gomboljon engemet össze. Igen? Engemet össze. Igen? Engemet össze. Igen, kérem, nagyság, elől agyát, hogy adj, mi van hátul? Annál jobb. Hát kérem, nagyság, 71, Einun Zibati. Einun Zibatiga. Nem Ibatiga. Zibatiga a fene a popája. Zibatiga, igen, igen. Na, megvan? Hála Istennek. Halló! Halló! Kérem, Wagner hangszer király? Na hát, kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni. Mi az? Lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék ezt megmondani, hogy a gyárfás akar vele beszélni. Igen, a kövér. Na, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló, halló. Kérem, beszélünk. Beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót. Na. De kérem, tegye le a pofáját. Hát én... Mi? Micsoda? Én a magáéra, maga disznó. Hagyjon, lefigyeljen a számra, nagysád, ne legyen bolond. Hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond.

Osztádot, osztádot, osztádot, osztádot, osztádot, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert únom a harcot, egy csöpp szerelemtől, de sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekén. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz addodra, sokkal jobban ízlik majd az ebéd meg a vacsora. A szádat, a szádat, a szádat, a szádat, a szádat, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd

ja, ich heut das durch Feuer gemein. Ne vagy ilyen arcot, mert unom a harcot, egy csöpp szerelem.

befogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyutcai énekes kávéházba, egy olyan kis sántánba milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a sántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta leider minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyutcai énekes kávéházban, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után bemegyünk a sántánba, jön a sántánnak az első humoristája, és elő a körül beül egy hasonló zsánerű kuplé. Akinek pénze van és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmes csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar csipkát, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az masszírozhatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszt a tőrit, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kaphat nőket, kinek pénze nincs, az csak is bakot lőhet, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, mehet a felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője magát

lozzalló, hogy csak vigadni jó, hát ne lógasd a fejed, az csak szamárnak való. Nem vagyok hatökör, maximum csak egy, húvának hagyötör, belém ital megy. Hallottál-o, hogy búzsulni nem jó, hát akármilyen zavos vagy is, ne búzsulj fel, ló.

mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintési büszke páfrán. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg. S a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, mint egy hűvös hullám a kétszer-kettő józansága hull rám.

0: Szilágyi Domonos. Vasárnap locska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetűn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök.
1: Boldizsár művész úr pemzlit köt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje.
0: Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra, mégiscsak zseniális szegény.
1: Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás.
0: Bim, bam. Ó, ti lakói ezen síralom völgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermek sírás és tejfogaknak csikorgatása. Gruberné asszony, ön mégis boldogtalan.
1: Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, úr, ezt a kacsácskát, szegény katácskát. Tudja, ugye?

0: Az op art, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
1: Persze nem erről van szó. Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan. Oázis ez a málna szörp. A város izzókatlan.
2: Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt.
1: Dög egy meleg.
3: A négerek ettől kapják az agybajt.
1: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
3: Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
1: Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár, öregem, egy testvére a labda.
3: Mit ért a szerelem?
1: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek. Egy jó zápor, az kéne most.
3: A szerelem...
1: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyamba civarost. Frizsiderbe a földet.
2: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
1: Tavaly egy másikkal futott.
3: A Sartre-t megszereztem.
1: A szalag végtelen.
2: A szalag fáradhatatlan.
3: Mit ért a szerelem, a magamra maradtam? Jaj, zárjátok el a kornyikát. Szóljatok, hagyja abba. Nézd, hogy válja az orlikát, csak körmit szagolgatja.
1: No de bum neki. Esküszöm, isteni voltál.
3: Van Isten.
1: Végre leveszi. Akár egy új Paganini. De volt egy mészáros tordár.
3: A szerelem...
1: Brigitte és Mastroianni, a nő teljesen mesztelen. Mesztelen kéne járni. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
3: Az értelem... Egy büdös vasat se kaptam.
1: Megfordítja a nyomorult. Egy jó zápor, egy jó eső.
2: Kár a Palinak ez a nő.
3: Esküszöm, vak az Isten.
1: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
3: Magányos éjszakáimon.
2: Kisasszony, még egyszer.
3: Magányos éjszakáimon.
1: Mi van ma? Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zúj.
3: Nonoléta, na végre, hogy valami rendes számjő. Lassabban, csak ne háborogj.
2: A kicsike titkárnő.
1: Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal.
2: Fiát vagy Trabant egyre megy.
1: Foglalt kérem az asztal.
3: Nonoléta, nonoléta.
2: De hát mikor, ha most nem?
0: Szevasztok! Dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

kodály. Be már örökre nem borulhat. Lendül a karja, nyílik sugarasra az ég, és hozza már a galamb, hozza az olajágat. Boldog, akinek térdén egy nemzet lovagolhat. Bartók. Egy szál hegedű a tengeren. Múlt és jelen, stán a jövendő. Süllyedő félben, süllyedőben. Csak a kapitány két szeme,

csak egy pillanatra csukódott le. Nagy baj nem lehet, amíg velünk a zene. Sóhajtás. Kútnak lenni volna jó, utasítatónak. Diófának vagy a fán füttyentő rigónak. Rigófütynek volna jó lenni bár egy hangnak. Jönni-menni volna jó, akár csak a harmat. Prométeusz. Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanatok az erdőt? Fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a Járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács, kibe jár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a Járda szöglete. Mintha tutajom, billegőm, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neon át, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a Járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt vár a piacár. Csűrfőgyérő, még a sátor vagy a jurta tüzemellő röptette föl a csípők, a csuklók térdek katapultja, vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula meccését az anyamé szent laboratóriumon. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vér és velő hullám hosszán. Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amit ha visszajátszol, s amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.

Oda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsi Jenő jubileummal. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vett. De hát ez nem lett. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elemet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közele. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imén torz, a hős pribék, s ki az, aki elől megy, mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a féld, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng, a homályt űző ősvilágnő, ha ők szólnak. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ér. Az igazért. Fütyülj tovább, kéthangú mester. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet te, teljesen. Ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század.

vastagon locsan a sár. A gyász bíborát latyakkal igyekszik befedni február. Az olmos esővel szüntelen szaporodva szemét szitál. Koromtól feketélnek erjedve a hókupacok. Fölsebzett, csonkított teste a lucsokba belevacog a városnak, amellyel a sárban is egy vagyok. A körút sebeit, mint rossz hadivatta borítja a köd. A Royal az emke még fekete, üszkös, már nem füstölök. A New York új villanya vibrál a tátogó romok között. A városnak, mely a városölő éghajlatot kiállta, tápászkodik, kigyullad, meggyötört léhasága. Nem fullad bele most sem a malteros, terjedő sárba. 10 óra. Az élet villanya vibrál még, nem sokáig. A csüggedés gyámoltalanul berúgva a sárba okádik. Gyér gépkocsi zaj rebbenti Pest gubbasztó éjszakáit. De micsoda hangok szálltak a város utcáin át, sose volt remény hallattait, fiatal fügyszavát, s szikráztatta föl érveit a végső tisztaság. Emlékszik fényeire még egymásra villanó szemünk. Ugye, szegény barátaim, mi mindenre emlékezünk. A város kihagyó kőszíve együtt dobog velünk. Kihagy a város kőszíve, de meg nem áll soha, s ha minden kövét lerontaná a végzet valaha, az időben épül újra föl, mert van hozzá joga. Mert nem a kövei teszik, traverzei, falai. Ha százszor leromboltatik, megmarad annak, ami megtudta örök életét a haláltól váltani. A város megváltotta magát, és meg tudott váltani engem. Ott úsznak minden bűneim a februári szennyben. Meglett a nagy feloldozás, a földön, a jelenben. S kihull szívemből a kárhozat, a magányos bélyegű bánat. A város megváltotta magát, és megváltott magának. Sebeiből felém ragyog a nem remélt bocsánat. Kihunyt már minden villany, és dereng a ködben a hit. Tudom, valahogy, valahol majd beszámítatik, hogy itt éltem, és egyszer sem akartam élni máshol.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küld néki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a ligát itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méregcsöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas az is te magad. Ő odafönn merev csillámú közöny, és sorsba burkolt lénye ide lenn rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küld néki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekben. Kinyílik a táj, lehújódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is. Csak a könycsorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyet, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvóhelyet. Itt minden örömbe bogárka vész, a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt zsong a füled, kívánsz-e bucsúzni, mond, vagy itt len jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a ticsköt dobja pereg, rád húszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának filleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátyolomát. Lehelletét szélverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát.
hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövögett napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakin keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lennfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és reket szintelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

976 8 23 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket, de hát itt nincs ott, hol, csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira fontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez, és ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű. És ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora. Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne, anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt bár évszámokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. S az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték. Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem. És nem is vulgárisan, Klé úr érdekében. Mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesem e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé a folt s vonalmezőt.
Hát hol van itt az én, te, miti, ők? Kérdezi őt. Ugye? Nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-föl kelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágyni, vágyni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni. Mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni. Elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni. A könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni. Tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni, milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni. Hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában. Falnak fordulok, bajtól, bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm, fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom. A villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom. Hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat. Lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az Indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed. Add a kezed, mert beborul. Add a kezed, mert hú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghalok.

0: Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek hügét, gyereknek árnyéknyulat. Fejemre tízágú koronát, fájdalmasat.
1: Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig, szívverésben.

0: művem tavasz. Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, az akarat műveire, márga vörös hegyoldalak izzó alakjaira, almavirág mózeseire, kökényfák habzó méneseire, a duzzadt aranyeső léda ölére, ahogy renget adihajú árnyat. Gondoltál-e a verő eres tavaszi nászra, mikor beborított engem a világ hava, storlódó paplanon árvult el erős kezem? Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, mikor hóemberhez féltékenyen adtalak férjhez, s násznagynak hívtál érces varjakat, zúzos csókákat koszorús lánynak lakodalmadba, hol fúvók a szélben hóesés a te fátylad, s bánat süteménnyel, ólom nehéz bánat borral, torkodig eltelsz, elhagyott szerelmem a télben. Nem jött el hozzám, én indultam el a virághoz. Vízszintesen kúszva, úszva hóba zuhant zászlaimon át. A tuskóvá dermedt sasokon, tegnapi lelkesítőkön, szétdurrant szívű tölgyeken át, szilánkon, kormon, át csipkebokron, hol jégbohóc a lángoló isten. Kúztam a vérrel fölpumpált nagy hold alatt, halottak házain át, plétepsik télsikójában, egyenest a masíkon az elképzelt virág iránt. Ki látta az éjben e vérizasztó tusakodást, mikor a krónikások hasukig sipkában ültek? Ki látta homlokom harcát üstökösével a télnek? Jégcsillag fejébe az élet rózsája fagyasztva volt, úszája havába, mint hulla az édeni kékség, s míg vívta belőlem mesebeli habomat, epémet, végzett lassan a szörnyet, dökkeltig fejem elnyomta. Virág, nem is voltál, nem nyíltál, kínom a tanú, én alkottalak téged, az én művem ez a tavasz. Legyen vígasz, ha érte jövendő napjaim is előre megtizedelve. Hát megtalált szerelmem, gyere! Az imankó görcséből feloldozlak, ökleidet kinyitja egyetlen csókom, viruljon a teljes világ, ahol csak erek beszélnek, s boldogul minden vércsepp, ahol riadalom nincs, de bölcső a szerelem álma. Álljunk ki az arany szélcsendbe a nagy víz fölé, hallgatak tükre fölé a tömör virágszobroknak, ahol szét sugarazva megkettőzi magát a gyönyör, s zajtalan fejre áll előtted, mókázik a boldog tavasz. Itt magasság, mélység nekem töretlen azonosul, s tükréből tűzzel igéz, gyönyörűen domború szívet. Ördög koholta, ő nyüstölte fölénk ezt az éjt, hol az ármány bullái fekete zsinóron függnek meg annyi mérges lepény, majálisra ólomokádmány, hogy gőzüktől elsorvad a fény, és lepusztul szánkról az ózon. Ólomingák, ha mozdulsz, ütnek, nem moccansz meg, úgy is pofoznak. Ítélete áldász betűknek, lélekben, hasban, új csikarás, s kell álmodni tovább a rosszat. Fekete zsinórerdőn át is látok azonos kint, szivárvány havasán az ostor virágzik, s virágom hervad a hahota hóhérpados nyújtó csigáján. Gúny bitangol akár a járvány, beront a tűzhelyhez akárhol, rendelkezik egy nyegle ficsú, utálattal mindent kirámol. Szabad keze bóvlit virágzik, ország utat ír nyála, kitúr, kitaszít a házból, hazából. Herceg, szabad-e énekelni? Égre kelni, mint a pilóta, vagy csak porszemen térdepelni, úrhatalmad, ahogy kirótta.
1: mert rossz álmom, nem szakad meg itt, új gótika épül sebekből, sóhaj aranyozza íveit, harangsora, bókés, bársony, s néma, nem szólít, nem serkent föl, aki itt sújtva, soha se kelt föl. Rémálmom templom, s én alul, izzok, szavamat nem halkítom, de sikoltom halhatatlanul. Úristen, hát nem vagyok itthon. Szállj ide, hattyú, elfáradtam, elfogyok, rontanak rossz pörök. Félek, nyílik a föld alattam, s hattyú, ha éretted feltörök, félek, hogy már csak fű alakban. Égek, csőrökben jó vizet hoz, onnan, hol a vadhattyak isznak, kétségeimből is föloldozd, gondozd, ahol fémért a csonthoz, tűzzel én zöld ágat, hogy bízzak. Hol még a tavasz, ha fekete havak piglognak földön égen, s bandába tömődnek, de ha te megsegítesz, biztos elérem. Szólítlak hattyúi hóeke, sátán palástot széthasító, te vagy a jó sugarasító, reménység nyerge, rosszat írtó, hogy jobb magamhoz is érjek el, emelj föl engem, hadd siessek, vágy utat árva földieknek, szárnyaddal, storkot éljek.

0: arra gondoltál le, hogy melyik pontja a világnak az, ahova egyszer elutaznál szívesen?
1: Nagyon szívesen utaznék Spanyolországba. Nagyon megkedveltem a spanyol népet, a spanyol költészetet, főleg Lorcán keresztül. Szeretnék nem egy hónapot, de 2-3-at is ott eltölteni. Másutt, mondjuk túl a kontinensen, nincsenek olyan dolgok, amelyek nagyon vonzanának. Például Amerika. Volt már két lehetőségem is, hogy oda menjek. Lemondottam. Ázsiába talán inkább mennék.
0: Bartókról nagyon fontos verseket írtál.
1: Írtam két verset Bartókról. Elsősorban az ő erkölcsi tartása hatott meg. A zenéjéből tanultam például ritmikát, kompozíciót, még talán aranymetszést is. Bartók zenéje engem arra sarkalt, hogy keressem például a népköltészetben azokat az értékeket, amelyeket fel tudok használni.
0: A mindig

0: Szervusztok! Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az ÉS-nek a rovatvezetője. Vendégem Mitrovics Miklós történész, polonista, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Természetesen Lengyelországról, a lengyelek és magyarok összehasonlításáról, a lengyel-magyar kapcsolatokról fogunk beszélni. De nem kell megijedni, mert sokkal többet mond el ez a viszonyítás Magyarországról, mint azt általában szeretnék hinni. Itt volt például tegnap, amikor a kormányoldal és az ellenzék különféle irányzatai megünnepelték az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Volt egy jelenet rögtön az állami ünnepség kezdetén, amikor Áder János nagyon barátságosan, kvázi a hátát lapogatva a szónoki emelvény felé kísérte Duda lengyel köztársasági elnököt. Most tudni kell, hogy előző napon ugyancsak Áder János kitüntette, illetve bocsánat, de hogy kitüntette, előléptette az AVH utódának egy tisztjét, aki most a rendészetért felelős államtitkár. Na most hát tudni kell, hogy az 56-os forradalomnak belpolitikai viszonylatban a fő ellensége, fő célpontja az az AVH volt. Ez eléggé perverz aktusnak rémlik. Azon kívül Magyarországon elképzelhető, Lengyelországban elképzelhetetlen. Utalnék még egy ilyen esetre, amikor a múltkor Kaczyński, akkor lengyel kormánypárt vezetője Orbánnal és Cukor József volt berlini nagykövettel, jelenleg külpolitikai főtanácsadóval, szintén az AVH utódának valamikori munkatársával együtt hajókázott a Dunán. Nem tudom, hogy értesítették-e akár Dudát, akár Kaczyńskit arról, hogy milyen társaság, milyen kapcsolatban vannak mondjuk egy nulla vagy egy készfogásra az illető uraktól. Miért elképzelhetetlen ez Lengyelországban?
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, érdekes volt ez a felvezetés, és azt hiszem a lengyel és a magyar politika közötti különbségek egyik legfontosabb, vagy legneuralgikusabb pontjára is tapintottál rá ezzel. Nem nagyon tudják ezt Lengyelországban, hogy a magyar kormány kiket preferál, kiket tol pozícióba, kiket léptet elő, kiket nevez ki tanácsadónak, kiknek a tanácsaira hallgat. Egy-két cikk jelenik meg elvétve, az is általában mondjuk magyar forrásból táplálkozva, tehát maguktól nem is gondolnak arra, hogy egy konzervatív vagy nemzeti párt az egykori AVH és utódszervezetének a munkatársaiból merít, táplálkozik 25-26 évvel a rendszerváltás után. Lengyelországban ez elképzelhetetlen, de nem csak a jelenlegi kormány házatáján, tehát a jog és igazságosság Jaroszláv Kaczyński pártja házatáján, hanem hát ez elképzelhetetlen volt a Donald Tusk vezette kormányban is, vagy mehetünk korábbra is, tehát ez gyakorlatilag a rendszerváltás óta Lengyelországban az egyik legfontosabb téma, nem az ügynöközés, vagy az, hogy most tényleg ki volt ügynök, ki nem volt, hanem önmagában a megtisztulás, hogy a demokratikus rendszernek meg kell tisztulnia attól a kommunista örökségtől, és itt ezen a kommunista öröksége nem is ideológiát értenek annyira, persze azt is, de ez inkább másodlagos, nem kerül elő annyira, nem erről vitatkoznak, hanem arról, hogy kik vesznek részt az állam működtetésébe, és hát az átvilágítási, vagy a Lengyelországban mondják, lusztrációs törvények is mind ebbe az irányba mutattak. Voltak radikálisabb verziók, voltak kevésbé radikálisabb verziók, de a lényege az volt mindegyiknek, hogy valamilyen szinten, ahogy annak idején még Csehszlovákiában 90-91-ben ezt megcsinálták, majd aztán ezt tovább vitték a csehek, hogy a politikai irányításban, a közéletben ne vehessenek részt ezek az emberek. Na most nem mondom, hogy ez Lengyelországban tökéletesen sikerült, hiszen tudjuk, hogy ott is voltak bizonyos aggályai az Alkotmánybíróságnak ezekkel a törvényekkel, de azt lehet mondani, hogy azért tudatosan egyik párt sem alkalmaz ilyen embereket, és ugye ott megvan az a joga a Nemzeti Emlékezet Intézetnek, hogy ha valaki ilyen szerepet vállal, annak megnézik a múltját, oda meg is mondják neki, hogyha találtak róla valamit, ettől függetlenül elvállalhatja a pozíciót, de az IPN-nek, tehát ez most lengyel rövidítés, a Nemzeti Emlékezet Intézetnek joga van ezt feltenni az internetre, a saját adatbázisába. Tehát kinevezhetnek egy volt, teszem azt, állambiztonsági tisztet Lengyelországban.

0: ettől harcolt ez ellen. Nem véletlenül Jog és igazságosság ennek a pártnak a neve. Ugye annak idején még a Buzek kormányban igazságügyi miniszterként Lech Kaczyński le is mondott, mikor szembesült ezzel a mindent átszövő hálózattal. Megalapították ezt a pártot, mikor kormányra kerültek, feloszlatták a katonai. Erre volt reakció, tehát nem is csinálhatnának mást. Persze tudjuk, a politikában sok mindent lehet csinálni önmagunkkal.
1: Ez szocialista kormányzás alatt volt, ha jól emlékszem.
0: Nem, ez a Jerzy Buzek, ez a szolidaritás választási akció 97 és 2001 között. Akkor ott egy rövid ideig Lech Kaczyński, tehát az elhunyt államfő, később államfő, az igazságügyi miniszter, és ő ott le is mondott, szembesült ezzel, és erre volt egy reakció, tehát kiváltak gyakorlatilag ebből a koalícióból, és csináltak egy pártot. És másik, hogy a katonai hírszerzési hivatalt ezért oszlatták föl az első kormányzásuk alatt 2006-2007-ben, mert azt mondták, hogy ez a legegyszerűbb módja megszabadulni ezektől az emberektől, ha ezt az egész hivatalt megszüntetik.
1: Ami szintén egy óriási különbség, tudnék, ottan, tehát Lengyelországban pontosan tudták, vagy okkal feltételezték, hogy a kommunista időszak állambiztonsági szolgálatát, ugye annak idején a szovjet állambiztonsághoz igen erős szálak fűzték, tehát, és hát a lengyelek igen erősen orosz ellenesek, és feltételezték, hogy igen, ez azt is jelenti, hogyha nagyon jelen vannak, hogy komoly orosz behatolás van a lengyel államapparátusban, tehát ez egy motiváció volt, hogy most ezt sürgősen le kell zárni, rendet kell.
0: Abszolút ez volt a kimondott célja, a jelentés is készült, és ott most a pontos számokra nem emlékszem, de ott meg volt adva, hogy menjen, feltételezhetően menjen állnak kapcsolatba az orosz titkosszolgálattal, stb. Tehát ez kimondott célja volt ennek az intézkedésnek. Igen. És egyébként ezt megszavazta akkor az ellenzékben lévő polgári platform is, tehát ez nem egy olyan, egyébként a Kaczyńskék lusztrációs törvényét is megszavazta a polgári platform, tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy ezt most Kaczyńskék happy-e, ezt mondom, ezt a polgári platform is csinálta, megszavazta, és végig a kormányzás alatt is ezek a törvények életben voltak.
1: Tehát beszélhetünk arról, hogy ugye ott volt ott ebben egyszer ebben volt konszenzus a magyarországival ellentétben.
0: Tehát itt is nálunk van konszenzus, ugye az, csak
1: hogy
0: más
1: nehogy véletlenül lusztráció legyen. Ez az egyik ellenkező konszenzus, a másik az, amiről majd megkérlek később, hogy beszélj részletesebben, hogy 1989-90-ben konszenzus volt arról, hogy ami addig volt a gazdaságban, azt nem szabad folytatni. Magyarországon pedig abban volt, hogy csak nehogy véletlenül ne folytassuk, mert abból rettenetes dolgok lennének. És ez elindította a lengyel gazdaságot egy másféle pályán, amit nagyon nehéz Magyarországon akár csak elhitetni. Most nem emlékszem, hogy ki posztolta, hogy a lengyel GDP, egyfőre jutó lengyel GDP 1990-ben a fele volt a görögnek, most pedig nagyobb a görögnél. Ehhez tudni kell persze, hogy a görög gazdaság közben összeomlott. Megnéztem Magyarországot, ahol a 1990-ben mondjuk ugye a kétharmada, valamivel több, mint a kétharmada volt a görögországinak. Ez azt jelentette, hogy másfélszer annyi, mint Lengyelországban, és most kevesebb egy picit a görögországinál is, és valamivel többel kevesebb a lengyelországinál is. Ez mit bizonyít?
0: Igen, ez egy régi vita, mondhatjuk, a rendszerváltástól származik, hogy sok terápia vagy fokozatos gazdasági átmenet a tervgazdaságból, szocialista tervgazdaságból a piaci...
1: Szociális
0: piacgazdaságban. Ezt a fogalmat egyébként nem is ismerik Lengyelországban, amikor az Élet és Irodalomba írtunk a Magyar Bálinttal egy esszét erről a lengyel-magyar rendszerrajzokról, összehasonlításról, és ezt lefordítottattuk lengyelre, kiváló fordítóval, tehát nem a nyelvi korlátok voltak a problémák.

0: ezen ültünk az asztalnál a fordító hölgyel, és órákig gondolkodtunk, hogy az ilyen fogalmakat, mint például a szociális piacgazdaság, hogyan lehet lengyelszel lefordítani. Le lehet szó szerint, csak nem érti a lengyel, hogy ez mit akar jelenteni.
1: Tehát, tehát benne van ilyen uniós alapdokumentumokban.
0: Hát igen, de ez Lengyelországban ez egy átlag újságolvasó nem érti, hogy hogyan jön ide a szociális a piacgazdasághoz. Ha beszélget az ember lengyelekkel, mondjuk én korosztályaimból szoktam általában emberekkel beszélgetni Lengyelországban, ami azt jelenti, hogy mondjuk 35-45 év közöttiekkel leggyakrabban, és hát elég sok jobboldali, nemzeti oldali barátom van Lengyelországban, ismerősöm, akik teljes mértékben elutasítják ezt a szociális jelzőt. Tehát ők olyan kapitalisták, amit itt Magyarországon el se tudunk képzelni. Itt esetleg Bokros Lajos jut eszébe az embereknek.
1: Például hát ott van, hogy a Novocseszna a legnagyobb ellenzéki párt, az olyan, vagy még olyanabb, mint hogyha Bokros Lajos volna az ellenzéknek
0: hát a igen, tehát nem azt mondom, hogy dogmatikusok, vannak ott is dogmatikusok, de azt, hogy a szabad piac, a vállalkozás szabadsága, olyan rendszer legyen, ami a kis és középvállalkozókat segíti, tehát az állam a lehető legkevesebbet szóljon ebbe bele. Ez egy olyan alapelvárás, hogy ez nekik ez a szociális jelző, ez sehogy se élik, és mondom, ezek jobboldali, abszolút nemzeti. Nyilvánvaló, de Magyarországon mást akar a jobboldal. Nekem nem egyszer mondták, hogy a magyar kormány az egy szocialista kormány, mondják Lengyelországon. Persze nem tudják, hogy mi van Magyarországon, majd arról is beszéltünk, hogy micsoda tévképzetek vannak, de ebben történetesen igazuk van, hogy a szabad versengés megteremtése szempontjából nem mondható klasszikus jobboldali pártnak a Fidesz vagy a ADMP, hiszen azért úton útfélen akadályozzák ezt. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, Lengyelországban ez a sok terápia ebből a szempontból bejött, bár óriási társadalmi veszteségeket vagy károkat okozott, de ez valószínűleg akkor is óriásikak lettek volna a társadalmi károk, ha nincs sok terápia, hiszen a lengyel államszocialista gazdaság már nem 89-ben, hanem gyakorlatilag már 80-ban összeomlott, 79-80-ban. Már 76-ban is összeomlott egyszer, de aztán még mindig voltak hitelek, meg még mindig lehetett egy-két beruházást elvégezni, ami felszívta esetleg a munkaerőt, ugye Lengyelországban óriási volt a népesség robbanás, ezt elfelejtjük mindig, amikor a történelmről beszélünk. Gyakorlatilag a 60-as évek közepétől, ez a háború utáni népesség robbanás, ez azt jelentette, hogy ugye beszélünk akkor egy olyan 35-6 milliós lakosságról, és ez azt jelenti, hogy évente 300 ezer új munkaerő lépett be a munkaerőpiacra, tehát ilyen 17-18 évesek, 60-as évek végétől 70-es évek közepéig ez rendszeres volt, tehát nyilván ezeket az embereket a nagyipar tudta felszívni. 70-es években azért iparosítottak úgy, mint a sztálinizmusba, építették Katowicét, meg bányákat, Novahutát, azt még korábban mondjuk, de hogy mondjuk a Huta Katowicét, azt igen, tehát azt tudott embermilliókat felszívni, de ugye ezzel járt a probléma, hogy nem tudott a lakásépítés ütemet tartani, stb. Tehát társadalmi feszültségek volt. A Magyarországon ilyen probléma nem volt, tehát az azt jelenti, hogy a lakossághoz viszonyítva azért az a 300 ezer ember az sok, tehát 1%-a a lakosságnak folyamatosan belemegy abba a korba, hogy munkát kell neki adni, meg lakást kell neki adni, mert fiatal, megnősül, stb.
1: És amennyire én tudom, ebből származik most a római katolikus egyháznak a fogamzásgátlással kapcsolatos politikája, mint megint.
0: Visszatérhetünk, igen, minden összefügg, csak ez arra akartam kiukadni, hogy ez az iparosítás, ez akkor se lett volna fent működtethető Lengyelországban, ha nem sok terápia jön. Igen. Tehát ezt kell látni, hogy azért üresek voltak a boltok. Az emberek nem azt akarták már egy idő után, hiába volt ott a szolidaritás mozgalom, amit le lehet írni egy szocialista szerveződésnek is abból az értelemben, hogy az 56-os munkástanácsokhoz nagyon hasonló célkitűzésekkel, sőt nem csak a munkástanácsokhoz, hanem a önkormányzatisághoz nagyon hasonló célkitűzésű képtek fel, csak azt akarom mondani, hogy ez 88-89-ben az embereknek már inkább az volt a lényeg, hogy ne kelljen napi másfél órát sorbálni, a gyereknek tudjak hazavinni ennivalót, stb. És legyen egyáltalán valami a boltba, a sorba álltam. És erre semmi más megoldás nem volt, mint hogy meg kell nyitni a piacot, és hát erre Leszek Balcerovicsnek...
1: Adósságmoratóriumot kérni.
0: Így van, és egyébként például az elképesztő inflációt még nem a Balcerovics féle sok terápia okozta, hiszen az csak 90 decemberében fogadja el a Szejm, hanem az utolsó szocialista kormány Rakovszky vezetésével 89. augusztusában szabadítják fel ugye az árakat, és augusztusban 700%-os infláció van. Tehát azért az első nem kommunista kormány Mazovieckivel, meg Balcerovics és a többi megörökölt azért egy katasztrófa helyzetet, valljuk be, amire ez egy lehetséges és válasz volt, ami abban a pillanatban okozhatott 25%-os munkanélküliséget, iparvidéken akár többet is, de hosszú távon láthatjuk, ha a GDP-ket egymás mellé tesszük. Lengyelország GDP, az egész szocialista rendszer, az egyfőre jutott GDP, az egész szocialista korszakban jóval alacsonyabb volt, mint a magyar, meg a csehszlovák. Hát a csehszlovák az egy más kategória, de a magyarnál is. Rendszerváltásnál is, ugye ott mindegyik csökkent, de a lengyel jobban. És a 2000-es évek után metszette át a lengyel egyfőre jutott GDP a magyart, és ugye a magyar még stagnál, meg csökkent is 2008-2009-2010-ben, a lengyel nem csökkent egy pillanatig se, és gyakorlatilag tendenciózusan emelkedik, miközben a magyarok nem nagyon tudnak előrelépni.
1: Mielőtt visszatérnénk 56-hoz, mondanám, hogy az a zene, amivel bejelentkeztünk, az Muddy Watersnek a Got My Mojo Working című száma volt 1957-ből, azt hiszem 56-ban vette föl, és pedig a Chess nevű chicagói lemezszégnél, aminek a két alapítója közül, Philip és Leonard Chess közül, Leonard már régebben, Philip a múlt héten hunyt el. Ez egy korszakos jelentőségű lemezszég volt mind a modern bluesnak, mind a rock and rollnak a történetében. Csak annyit mondok, hogy a Rolling Stones a Satisfactionnek az első változatát a Chessnek a chicagói stúdiójában vette fel, oda zarándokoltak el, mint az igazi blues és rock mekkájába, ahol mondjuk Chuck Berryt is felfedezték. Most viszont egy 56-ról szóló hip-hop szám következik.
0: Mondhatok róla még valamit?
1: Légy szíves.
0: Én hoztam ezt a számot, ez két Mezó és Ovál névre hallgató két lengyel rapper száma, 2006-ban írták, semmiféle állami felkérés nem volt, ez a poznanyi felkérés 50. évfordulójára, tehát ezt maguktól készítették, gyakorlatilag a poznanyi felkelés követeléseit örökítik meg szerintem, és ezt a számot egyébként akkor, tehát 10 évvel ezelőtt a nagy állami ünnepségeken Poznányban ők élőben is ezt előadták. Van benne egy idézet, amit nem ők énekelnek, hanem a rádió, korabeli rádióból van bevágva az elején, illetve a közepén és a végén is elhangzik, hogy ezt József Cirankievics akkor 56-ban miniszterelnök volt, ő mondta a híres vagy hírhet rádióbeszédében a poznai felkelés másnapján, amiben azt találta mondani, hogy semmilyen, hogy minden őrült és minden kalandor jobb, ha az eszébe vési, hogy a népi hatalom nem fog eltűrni semmiféle. Nem fog eltűrni a népi hatalom, a kezet emelnek rá, mert az a kéz le lesz vágva.
1: Aha, aztán még jó sokáig miniszterelnök
0: és az
1: volt.
0: Az érdekes, hogy 56-os fordulat, októberi fordulat után is miniszterelnök volt egészen 1970-ig, úgyhogy azért Lengyelországban majd beszélünk 56-ról, hogy az 56-os fordulat mennyivel volt fordulat, és mennyire nem. De azt hiszem, ez egy nagyon jó példa. Én nem vagyok alapvetően ennek a műfajnak a kedvelője, inkább a rockzenét szerettem, de egyébként a lengyel hip-hop az egy nagyon erős széna, tehát az mondhatni, hogy talán a legnépszerűbb műfaj a lengyel könnyűzenén belül. Nagyon sokan művelik, nagyon sok fanzinje van, és nagyon sok médiuma, és szerintem jók is. Úgyhogy azt hiszem, ilyen számokon keresztül, persze most a magyar hallgató nem fogja érteni a szöveget, de a YouTube-on egyébként fent van magyar felirattal is, egyszer megcsináltam. Tehát ez közelebb tudja fiatalokhoz is hozni ezeket a történelmi eseményeket, úgyhogy hallgassuk.
1: A fiatal fiatalokhoz.
0: A fiatalokhoz.

0: nie przynosząc wstydu.
1: Powtarzamy bowiem raz jeszcze. Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.
2: I to Snobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós történész, polonista, azaz lengyel szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is, ha bárkinek bármilyen hozzászólni valója, vagy kérdése, vagy vitatkozni valója van. 56-nál tartottunk. Magyarországon meglehetősen bezárkózó a történelem szemlélet, tehát elég nehéz megmagyarázni, hogy mennyire függött, mennyire következménye volt a magyarországi 56 a lengyelnek. Például vannak tévhitek Poznányról is. Mi történt Poznányban 1956-ban?
3: Igen, vannak tévhitek. Először is tisztázni kell, mikor volt Poznány és mikor volt Budapest. Mert ezek nem egy időben zajlottak, ahogy ezt gyakorlatilag szeretik nem elmondani manapság a különböző ünnepi beszédekben. Poznány ugye 56. június 28-án, 29-én, 30-án a poznányi felkés ezekben a napokban zajlott le. Ez gyakorlatilag egy felkelésnek is hívják buntnak, ritkábban hívják povstányának, ez ugye a felkelés ennek a ugye kétféle, a bunt az inkább a lázadás. A povstánya a lengyelben az inkább a forradalom, amire például a magyar forradalomra is azt mondják, hogy povstánya. A revolúciát nem szeretik a lengyelek, mert az kommunista, tehát az a bolsevik, a revolúcia, meg a párizsi, meg ezek. Tehát a revolúciát felbukkan 56 a magyar 56-a kapcsolatban, de nem ez a hivatalos, vagy úgy bevett valami. Tehát inkább ez egy lázadás volt, ami abból adódott, hogy a poznányi munkásokat a kormány nem fizette ki, a túlórát nem fizette ki. Ez emiatt folyamatosan tiltakoztak, Varsóba jártak delegációkkal, nem fogadták őket, vagy éppen fogadták, akkor megígértek nekik valamit, majd nem teljesítették, stb. És végül úgy időzítették a tüntetésüket, ez ugye a poznányi vagongyárról van szó, úgy időzítették a tüntetésüket, hogy Poznányban mindig van egy nemzetközi vásár. Ez volt már akkor is, egyébként ez a pályaudvartól nem messze van, és a belvárostól nem messze van, ez egy épített...
2: Apám kiment, mert a belkereskedelmi minisztériumban dolgozott, de már nem engedték be őket a városba.
3: Na, hát igen, tehát ez már 50-es években is, mint a BMW Budapesten, vagy mit tudom, Brunóban is van, meg stb. És úgy időzítették, hogy azért akkor kezd sztrájkolni, mert akkor rengeteg külföldi tudósító lesz a városba, és akkor hát ezért Poznány nem Varsó, de vidéki város, hát még egy fővárosban is tudjuk, hogy abban az időben nehéz volt információkat a külvilág felé kiengedni, hát nem egy vidéki városba, de ez egy jó alkalomnak tűnt, és ugye előző napokban pont Varsóba mentek a munkások delegációi, és üres kézzel tértek haza, sőt, elterjedt a reggel kirobbantott sztrájkban, hogy némelyüket le is tartóztatták. Aztán nem volt teljesen igaz, de minden esetre a sztrájk egyre indulatosabbá vált, ez mi benne a gyár területén, majd aztán kitalálták, hogy hát ha nem jön ide a párt képviselője, nem jön ide a város képviselője, akkor menjünk mi oda, és akkor hát ez ahogy akkor lenni szokott, elvonultak a városközpontba, egyébként a császári palotta, mert nem tudom, volt Poznányban, tudja, most van három kereszt, 56-os kereszt, emlékmű, de nyilván akkor nem volt ott. Német császári palotta, igen. Mellett van közvetlenül egy ilyen csúnya épület, sarki épület, ahol volt a pártház. Ott se fogadták őket, ezért oda aztán már 8 óra, 9 óra fel betörtek, stb. Tehát lehetett szokni, szokásosan el tudunk képzelni egy ilyen hirtelen össznépi felindulásból. Természetesen, amikor odaért a munkáscsoportokra, már mindenki hozzájuk verődött, tehát akkor már egy rendes nagy tömeg volt, több tízezres, és akkor bementek, kidobálták a Lenin képeket, meg mit tudom én, amit ott bent találtak, mi nem találtak bent senkit, de a párt vezetők reggel 8-kor nem szoktak dolgozni, tehát nem volt ott senki. Mentek tovább, akkor megtalálták azt az épületet, aminek a tetején volt a zavaró antenna, ami a Szabad Európa Rádió adóját zavarta, akkor oda fölmentek, azt leverték, majd aztán akkor következő lépés. Hát teljesen szokványos forgatókönyv egyébként, bárhol így szokott kinézni, menjünk akkor az AVH-nak, a lengyel AVH-nak, az állambiztonsági intézménynek a börtönéhez, mert ott vannak politikai foglyok, azokat szabadítsuk ki. Azt is közben fegyvereket szereztek, stb. De már 10 órakor Varsóban, a politikai bizottságban Edward Ohab, aki már ugye nem a Sztálin Rákosi megfelelője volt, hiszen az Boleszláv Bierut volt, csak 56 tavaszán Moszkvába meghalt.
2: A 20. kongresszus
3: alkalmából. Mert sokkolt, amit ott hallott, és Ohab, aki egyébként se nem volt sztálinista, igazából se nem volt reformer, Hruscsov személyes jelenlétébe választották meg nem sokkal előtte első titkárnak, ők már a politikai bizottság 10 órakor kiadták a parancsot, hogy a Poznány közelében lévő helyőrségekből vonuljanak be, és számolják föl, tűzparancsal együtt kiadták az utasítást, hogy számolják fel ezt a felkelést, és hát természetesen lövöldözés, stb. Tehát azt lehet mondani, hogy ez nem egy ideológiai megtervezett forradalom volt, nem volt ilyen előkészítő háttere, mint mondjuk az 56-os eseményeknek, ahol az írók értelmiségek azért már, vagy Petőfi kör, ahol már hónapokon, vagy fél éven keresztül zajlottak a viták.
2: De bocsánat, hogy közbeszólok, a előző vendégem Őrsi László volt, és vele azt beszéltük, hogy pont ezek az értelmiségiek rettentően megijedtek, amikor elkezdtek az emberek lőni, a közemberek lőni az oroszokra.
3: De azt hiszem, ez is tipikus a felkelésnél, hogy az értelmiség szeret gondolkozni, szeretné előre mozdítani az ügyet, örül, ha beszélhet végre egy kicsit, nincs elnyomva annyira, mint mondjuk korábban volt, de azért, amikor az utcára megy a tömeg, és ott lövöldözés tör ki,
2: vagy... Két oldalú lövöldözés, tehát nem van. Az, hogy sor tűzzel vetett.
3: Nem, igen. Akkor azért általában szerintem az értelmiség nagy része visszahúzódik, kevesen maradnak a frontvonalon, akkor jönnek általában a munkás gyerekek, a lakótelepi gyerekek, a középiskolások, stb. Bár aztán tudom, hogy az új kutatások most a pesti srácoknál is kimutatja, hogy azért a vezetőik között nem feltétlenül ebből a
2: rétegből közül, igen,
3: de kerültek ki, de a tömeg, aki ott harcol, azok igen, az egyszerű és fiatal közül. Na és ugye innen jön az egyik ilyen tév összehasonlítás, hogy tehát ez az ügy, ez lezárult, ez gyakorlatilag június 30-ára lezárul. Egyébként a Magyar Dolgozók Pártja is ezért ülésezik, gyorsan gondolkozik, hogy ugye a Petőfi kör sajtóvitáját utána ideológiai Poznánynak nevezi az egyik pártvezetőnk. Hát azért ők figyelnek, de nagyon kevés jön át a magyar sajtóba. Valaki megnézi a korabeli sajtót 56 nyarán, Poznányról nagyon kevés információ van, és az is általában ebben az ideológikus hangnemben, hogy az imperialisták kirobbantottak valami felkelést Poznányba. Hát ugye az ott az érdekes, hogy gyakorlatilag a utána lévő perekben egy imperialistát se tudtak perbefogni, az mind munkás gyerek volt, akit a nyáron, 56 nyarán perbefogtak. Persze olyanokat állítottak általában a egyes csoportok XY és társai pere, mindegyik körülbelül így nézett ki, és akkor voltak ilyen 3-6-9 fős csapatok, akiket elítéltek, és akkor az élére mindig olyat állítottak, aki mondjuk már volt büntetve valamiért. De hát ezt egyébként csinálták a pesti srácokkal is a Kádár megtolásban, hogy mindig találtak olyat, akinek már volt köztörvényes bűncselekmények, mert nem volt olyan nehéz elkövetni mondjuk köztörvényes bűncselekményt a sztálinista diktatúrában, mert elég volt mondjuk egy lopás a gyárba,
2: szegénységben.
3: Tehát hogy ez nem nem azt jelenti, hogy ő valami nagyon komoly bűncselekményt elkövetett, de kisebb bűncselekmény is lehetett kapni mondjuk egy-két évet. Tehát, hogy hát ebbe tanulni, és akkor ez a propaganda híradókba ezt szépen be lehetett mutatni, hogy igen, hát ő is már nem tudom milyen bűncselekményeket elkövetett, már volt 5 éves ítélete, stb. De gyakorlatilag ezzel lezárul nyáron, de azért érzik ők is, hogy ez nem lehet ezt így megúszni nyáron, ott is 2 központi bizottsági plénum van, nem akarok ebbe belemenni, mert ez unalmas. Lényeg az, hogy Gumulka, aki korábban börtönben ült az 50-es évek elejéig, majd háziőrizetben, ő volt az a reménysége a reformszájnak, hogy majd ő lesz az, aki minket a sztálinizmus alól felszabadít és reformokat fog.
2: Mint honi kommunista.
3: Mint honi, abszolút
2: lehet
3: honi.
2: Lehet azt mondani, hogy Gomulka inkább Kádárnak a megfelelője, mint Nagy Imrének?
3: Hát ezen el lehet vitatkozni, erről már mi is sokat beszélgettünk kollégáimmal, vagy volt kollégáimmal. Bizonyos, mind a kettő igaz. Abból a szempontból, hogy a szerepe, a betöltött szerepe az októberi eseményekben az inkább Nagy Imrehez hasonló. Ugye mindenki őt várja, hogy Nagy Imrét is várják, hogy jöjjön hatalomba, és legyen. Na most gyakorlatilag igen, hát október végéig, november elejéig ott hasonló is a pályafutásuk ebből szempontból, amit tényleg ott betöltöttek. Majd elválik, mert Nagy Imre ugye felvállalja a forradalmi követeléseket, majd aztán valamennyire tudatosan a mártíromságot is, és ezzel szemben Vladislav Gomulka, miután átvette a hatalmat, ugye lecsillapodnak erről majd mindjárt egy pár szót, hogy miért és hogy a lengyel társadalmi...
2: Majd a zene után.
3: Csak a párhuzamokat akarom befejezni, ugye Gomulka egy évre rá, vagy fél évre rá már fordulatot hajt végre, és gyakorlatilag egy dogmatikus politizálásba kezd, amibe bele is bukik 70-be. Tehát igazából még Nagy Imre mártír lesz, Gomulka a lengyel történelem szemét dombjára kerül. Ma az emlékezett politikának semmi dolga nincsen 56 kapcsán Gomulkával, mert 70-be belelövetett a tömegbe, 68-ban kivágott 20 000 zsidó származású fiatalt az országba, tehát igazából vele nem kell foglalkozni, de majd az emlékezett politikára beszéltünk, csak a Kádárral való párhuzam meg ott, hogy Kádár volt hazai kommunista, és Gomulka volt hazai kommunista. Ugye Nagy Imre nem volt hazai kommunista, egyáltalán nem volt, hát gyakorlatilag a 30-es évek végig, Szovjetunióban élt, második világháború alatt végig ott volt, megúszta a nagy terrort, stb. Tehát ő abszolút moszkovita volt ebbe az értelemben. Kádárral a konszolidáció szempontjából azért van párhuzam, bár ott is csak egy nagyon rövid pillanatig, hiszen Kádár csak egy rövid pillanatig, illetve, hogy mondjam, inkább abban, hogy igen, Kádár is azt akarja, hogy legyen vége a forradalmi hangulatnak, de aztán ő nagyon oda csap, ezt el is mondja Kádár később egy Gomulkával folytatott beszélgetés után, hogy mi a különbség kettőnk között, hogy mi nagyon oda csaptunk, és most engedünk a nadrágszíjon, és ez sokkal jobban szereti a nép, mint Gomulka engedett 56-ban, majd egy év múlva csapott oda, és azt nagyon nem szereti a nép. Ez inkább viszont azzal párhuzam, hogy ugye ez inkább a magyar 53-55-tel párhuzam, hogy Nagy Imrék az első Nagy Imre kormány alatt engedett, majd 55-ben jön egy fordulat, amikor visszajön Gerő.
2: Illetve Rákosi.
3: És ugye ezt a magyar társadalom se szerette, ez gyakorlatilag ez a Toszkvi faktor, hogy nem akkor lázad az ember, amikor a legnagyobb elnyomás van, hanem akkor lázad, amikor érzi, hogy van egy kis levegő, ami levegőhöz kap, és azt a kis levegőt újra el akarják tőle venni, akkor jön a robbanás, úgyhogy Magyarországon, tehát az, hogy hol volt forradalom, hol nem volt forradalom, az nem csak egyszerűen azért volt, mert hogy Magyarországon nagy volt az elnyomás, mindenhol nagy volt, Csehszlovákiában is nagy volt az elnyomás, tehát 54-ben Sztálin halála után még kirakat perek voltak. Ez nem elég ahhoz, hogy forradalom.
2: Sőt, még sokáig. A zene következik, aztán folytatjuk Lengyelországgal. A zene viszont annak a tiszteletére szól, hogy Bob Dylan megkapta az idei irodalmi Nobel-díjat. Mondták valahol, hogy hatással volt David Bowie-ra. Ez nem egészen pontosan van így, amilyen számot most fogunk hallani, annak az a címe, hogy egy dal Bob Dylanért, ugye a For Bob Dylan, ami angolul azt jelenti általában, hogy valakinek az emlékére. Most ez 1971-ben született, amikor éppen Dylan nagyon rossz paszban volt, és hát őszintén szóval ilyen eléggé gyenge tinglitanglikat csinált, és David Bowie, a feltörekvő új géniusz, az intézett pontosabban Robert Zimmermanhez, aki nem azonos Bob Dylannel, csak a polgári nevét viseli, hogy szóljon már a jó barátjának, Dylannek, hogy csináljon olyan számokat, mint régen.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hivatalos segédanyag készül a tanároknak a felelős állattartásról. Az államvédelmi törvényben 7 éve szerepel önálló fejezetként az állatvédelmi oktatás, amely szerint az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe is be kell építeni. Ebből azonban eddig nem sok valósult meg, így az Országos Állatvédőség Alapítvány egy akár az osztályfőnöki órán a biológia és a természettan oktatásakor is használható szakmai anyagot bocsájt a pedagógusok rendelkezésére, akik az oktatás.országosállatvédőség.hu oldaláról regisztráció után letölthetik azt. A tananyag nem csak a felelős magatartásról és a kötelességeinkről ad tájékoztatást, egyik fejezete például az állatok testbeszédének megértéséhez ad, gyerekek számára is érthető illusztrációkkal segítséget.
2: Elkészült a sajtószabadság tematikus nap megvágott anyaga. A tilos.hu nyitó oldalon megtaláljátok mind a 15 műsor linkjét, így a témákat meg tudjátok hallgatni egyenként is. Levi és Atesz munkájáért Szabi külön is köszönetet mondott. Ő készítette ugyanis a visszahallgatható oldalt. A Tilos október 17-én reggel 7-től este 11-ig a sajtószabadsággal foglalkozó tematikus napot szervezett, amelynek részletes feldolgozása elérhető a honlapunkról. Maradjatok a Tilossal!
1: Londonban szinte ajándékba adják a bringát egyeseknek. A Buzzbike üzleti modelljének alapja, hogy ingyen használatra adnak egy bringát, de cserébe a reklámfelület az övék a gépen. Egy teljesen alap, egysebességes városi kerékpárról van szó, van rajta biztosítás, jár hozzá lámpa, lánc, ingyenes karbantartás. A reklámfelület a hátsó sárhányon van, a lehetőségekhez képest elég diszkrét. De minden bringában van egy nyomkövető, ezzel ellenőrzik, hogy a vállalt útvonalon teljesíted-e a reklámozást. Célzottabban tudják kihelyezni a hirdetéseket, mert mindenkinek el kell mondania, hogy melyik útvonalon fog iskolába, munkába járni, és hol fog rendszeresen parkolni. A londoni kezdeményezés és üzleti modell a közbringa erős versenytársa lehet a szakemberek szerint. Részletek a kerékagyom.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz Lengyelország szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is. 56-ban Poznányban hagytuk abba. Ezek szerint ennek Magyarországon különösebb belpolitikai következménye nem volt. Minek volt, és hogyan?
4: Igen, októbernek volt. Annak volt hatása Magyarországon, amikor Vladislav Gomulka hát végül is a párt, lengyel pártvezetés visszaveszi a pártvezetésében. Ez október 19-én történik meg. És ezért ettől nagyon megijedve a szovjet vezetés Nyikita Hruscsovval az élen Varsóba utazik, ahol egy nagyon drámai beszélgetés, félbe kell szakítani a központi bizottság ülését, Gomulka elmegy beszélgetni a szovjet képviselőkkel, egyes visszaemlékezések szerint még a revolver is kín volt az asztalon, ez a varsói Belvedere palotában zajlott le. Van is bizonyos jegyzőkönyv erről a beszélgetésről, ami fennmaradt, de valószínűleg hosszabb volt annál beszélgetés, mint amit ismerünk. A lényeg az, hogy Hruscsov neki támadt Gomulkának, nagyon megijedt attól, hogy itt most kiszakadnak a szocialista rendszerből, valami egészen más fog történni, mint amit ők ott elvárnak. Ugye hát Szovjetunióban is azért még ingatag volt a helyzet, 57-ben azért egy puccsot még megkísérelnek ugye Ruscsov ellen, tehát hogy azért még nem volt annyira bebetonozva az ő pozíciója. Sztálin halála után pedig már 3 éve vagyunk az esemény után, vagy 3,5. A lényeg az, hogy rövidre zárva, hogy Gomułka meggyőzi...
3: És nem is marad bebetonozva.
4: Nem marad, igen. Gomułka meggyőzi Ruscsovot, hogy ő képes arra, hogy lecsendesítse a társadalmat, lecsillapítsa a társadalmi hangulatot, a munkásokat, nem fog kilépni a Varsói szerződésből, nem kell elmenni a szovjet katonáknak, és természetesen szocializmus lesz, de a lengyel sajátos társadalmi, gazdaság és történelmi helyzetet figyelembe kell venni, nem lehet a szovjet mintát szolgáján lemásolni, mint ahogy ezt tették az 50-es évek elején a klasszikus sztálinista korszakban. Egyébként ez volt a magyar, vagy mondjuk Nagy Imréjéknek is ez volt azért most dióhéjba foglalva a fő követelése, már mondjuk 53-ban is, és ezt csinálták is 53-54-55 elejéig Magyarországon, tehát ez nem volt annyira föltől elrugaszkodott kérés. Az pedig, hogy nem lép ki Lengyelország a Varsói szerződésbe, hát az belátta Ruscsov is, hiszen Lengyelország határait a háború után eltolták a keletit nyugatra, illetve a keletit is, meg a nyugatot is nyugatra, tehát egész Lengyelországot eltolták gyakorlatilag egészen az Oderáig, körülbelül 180 kilométerre, vagy 200 kilométerre keletebbre volt a lengyel nyugati határ, mint most van, vagy 45 után lett. És ezt a nyugati határt nem ismerte el Németország, pedig akkor már ugye volt NSK és NDK, NDK elismerte, de hát az nem jelentett semmit, mert NDK-t viszont nem ismerte senki a szocialista országokon kívül. De a nyugat-német állam ezt nem ismerte el egészen 70-ig, úgyhogy az egyetlen garanciát ebben a nyugati határ védelmében a szovjet hadsereg tudta megadni, úgyhogy nyilvánvalóan nem akart Gomułka saját jól felfogott érdekéből sem szovjetekkel szemben ebbe a kérdésbe. Egyébként hát Lengyelország a legfontosabb összekötő útvonalat jelentette az NDK-val, Szovjetunió és a Berlin között, és hát a legnagyobb számban állomásoztak, és hát a lengyel hadsereg is a Varsói szerződésen belül a szovjet után a második legnagyobb volt, és hát a kiképzés tekintetében is a lengyel katonákat juttat. Tehát ők fértek hozzá a legtöbb minden példánokokáért. Lengyel katonák voltak a szovjeten kívül kiképezve arra mondjuk, hogy atomtöltetett célba juttassanak repülőgéppel, erre mondjuk magyar vagy csehszlovák pilóta nem volt kiképezve, de lengyelek voltak. Vagy például a Varsói szerződés parancsnok helyettesei között voltak lengyelek. Parancsnok az soha nem, ott mindig szovjet volt. De mondjuk magyar nem volt ott parancsnok helyettes. Tehát nagyon fontos volt igazából mindkét félnek. Na lényeg az, hogy akkor ezt Ruscsov elfogadta, majd Gomułka mondott egy beszédet, ami egy komoly antisztálinista beszéd volt, ezt utólag is így lehet értékelni, elismerte, hogy Poznányban munkások lázadtak, nem imperialisták lázadtottak, vannak itt hibák, de sőt azt is mondja, hogy ugye hogy a hogy az most nem szó szerint, a lényeg az, hogy az régen rossz, hogyha a munkásosztályt az imperialista körök fel tudják lázítani a népi hatalom ellen, tehát akkor a vezetőkben van a hiba, ezt mondja ebbe a beszéd. És ugye ez a beszéd megjelent a Szabad Népben, és a magyar ifjúság ezt a beszédet olvasta, nem a poznanyi, hónapokkal korábbi poznanyi lázadás hírére ment a BEM szoborhoz, hanem azért ment a BEM szoborhoz, mert ugye ez egy közös hős a lengyelekkel, elolvasták ezt a beszédet, körülbelül ennyit tudtak egyébként a magyar társadalomban a lengyel belpolitikai életről, hiszen azért akkoriban nem volt ilyen információ áramlás, mint manapság, de azt látták ebből a beszédből, hogy a lengyel nép nagyobb szabadságot akar annál, ami van, és hát ugye a hírek arról eljutottak azért Magyarországra, hogy miközben Ruscsov tárgyalt Gomułkával, a szovjet hadsereg megindult Varsó felé, tehát ott volt egy csapatmozgósítás, mert a lengyel honvédelmi miniszter Rokoszovszki marsal, az egy szovjet állampolgár, lengyel származású, de szovjet állampolgár volt, aki a II. Világháború után szovjetként, de lengyel kormány tagjaként honvédelmi miniszter volt. Igen, és ő megindította a hadsereget, de aztán Ruscsovék leállították ezt, mert egyébként is furcsa lett volna, hogy ott van a szovjet pártfőtitkár Varsóba, és a hadsereg meg elfoglalja ott a reptereket, meg minden, azt el se tud menni ebből az országból, ahol mondjuk még akár ki is törhet egy felkelés, tehát azért ez egy átgondolatlan dolog volt, de erről jutottak el hírek, és hát így nyilván elmentek a BEM szoborhoz a diákok, hogy ott kifejezzék szolidaritásukat egyrészt
3: ezzel
4: a lengyelekkel.
3: Nem, mondjuk voltak az egyetemistáknak a pontjai, de így 56 van. Maga október 23-án ezzel
4: kezdődik, hogy ugye hát már volt Szegeden, Mefelsz, Műegyetemen, már megfogalmazták pontokat, már megfogalmazták.
3: Közelebbről a Gomulka féle pártvezetés irányította Lengyelország melletti szolidaritás tüntetés.
4: A tüntetés erre szerveződött konkrétan, egyébként a menetben elhangzó jelszavak is, hogy Lengyelország példát mutat, követjük a magyar utat. Ez is egyértelműen arra vonatkozik, hogy abban a nyelvhasználatban, hogy a lengyelek lengyel sajátosságokat figyelembe véve építsenek szocializmust, a magyarok magyar sajátosságoknak. Hát Nagy Imrének is ez volt gyakorlatilag a programja, nem arról volt szó, hogy itt meg kell dönteni nyilván a sztálinista rendszert meg kell valahogy dönteni, vagy meg kell változtatni, mert az egy szovjet kópia volt, figyelmen kívül hagyta azt, hogy hova importálták. Ez nyilvánvaló, ez volt vele az egyik alapvető születésétől fogva alapvető probléma. Sok más probléma is volt vele nyilvánvalóan, de hogy ez az egy perifériára, szovjet birodalomra épített terrorisztikus modernizációs program volt a 30-as években kitalálva, amit 48 után ide importáltak egy teljesen más társadalmi és gazdasági viszonyok közé, figyelmen kívül hagyva azt, hogy itt milyen a társadalmi összetétel, milyen földtulajdon viszonyok vannak, milyen az iparfejlettsége, stb., milyen a politikai kultúra. Tehát nyilvánvalóan azt a rendszert meg kell dönteni, de nem arról volt, hanem arról, hogy szocializmus az oké, csak úgy, ahogy itt. Na és akkor ugye ezért vonulnak ki oda, viszik a lengyel zászlót, a műegyetemisták is vitték, az eltések is vitték, egyébként persze felhangzanak Lengyelország, Magyarország, vagy függetlenség, szabadság, lengyel, magyar barátság, felhangzanak ilyen jelszavak is. Tehát ez innen indul, a magyar forradalom akkor válik felkelésre, mikor este a rádiónál nem engedik ugye beolvasni az egyetemisták pontjait, és ott tűzharc alakul ki. Egész addig nem nincs szó felkelésről, tehát ezt is elfejtjük, és ugye ha ugrunk egyet, és utána akkor még pesti srácok sincsenek, tehát az meg majd csak a szovjet intervenció
3: másnap, vagy éjszaka.
4: Után lesz 24-én nem is annyira, majd 25-e, 26, 27, 28, aztán jön a tűzszünet, ekkor ugye most a kutatások szerint volt 3000-3500 harcos, majd a tűzszünet után, amikor éppen nem lőnek, akkor feldúzzad. Én most Rajnerem János legújabb könyvéből idézem, pont egy nap este tartottam ennél a fejezetnél, akkor feldúzzad majd, de akkor nincs igazából harc, majd november 4-e, amikor újra lesz harc, akkor megint leapad, tehát gyakorlatilag az eredeti mag marad, és ők harcolnak, berendezkednek Budapest különböző jól védhető tereire. Tehát igazából ez így válik egy demokratikus szocializmusért, nemzeti keretek között megvalósított szocializmusért fellépő békés diáktüntetésből válik felkelésé, majd úgymond szabadság harcá, amit valóban már a pesti srácok végeznek, és akkor innen jön az emlékezetpolitika, aki gyakorlatilag ünnepi beszédeken ma halljuk itt is, Lengyelországban is, hogy Poznány-Budapest, ez össze van kötve, mi van kiemelve, hogy Poznányban is fiatal srácok harcoltak két napig a kommunisták ellen, és Budapesten is a fiatalok harcoltak a kommunisták ellen. A kettőnek igazából még a keletkezés történetét sincs sok köze egymáshoz, időben aztán meg egyáltalán nem, és nem is innen indult az egész, tehát ez egy összemosás a dolgoknak. Nyilván ennek az a célja, lengyel szempontból jobban érthető ez az emlékezetpolitika, hiszen ők Őneki Gumuk, amit már említettem, nem lehet pozitív főnöki, ez jobb baloldaltól függetlenül nem annyira érdekes, nem lehet őt pozitív hőssé emelni. Egyébként is nyilván 2000-es években, vagy rendszerváltás után azok a politikai gondolatok, ami 56-ban mondjuk Gumuk a fején voltak, azok egyébként is már azt lehet mondani, hogy hát finoman szóval se aktuálisak, egyébként jó, de ilyen szempontból Nagy Imré se. Tehát, hogy nem tud, már nem lehet mihez kapcsolódni, miért lenne pozitív szereplője, így hát Poznany marad, ami egy kommunista ellenes lázadásként lehet prezentálni. Budapestről
3: viszont
4: antisztálinista, nyilvánvaló.
3: Na, bocsánat,
4: de most az emlékezett politikai nyelvhasználatot próbálom mondani, és ugye ebbe az 56-os októberi, novemberi magyar forradalomból is ki lehet emelni ezt az egy momentumot, hogy itt is harcoltak fiatalok, és hogy egy példa nem messze innen, ahol ülünk, a Korvin közben van egy emléktábla, tavaly állították, ami még egy abszurdot tesz ebbe a történetbe, egy Varsó 44, Budapest 56, ez van ráírva, tehát gyakorlatilag párhuzamba állítja a varsói srácokat, akik 44-ben harcoltak a felkelés alatt, a budapesti pesti srácokkal 56-ból, de nekem végképp semmi köze a két történetnek egymáshoz, azon kívül, hogy ott is fiatal fővárosi gyerekek harcoltak fegyverrel a kézben, egyébként akkor épp nem a szovjetek ellen, hanem a németek ellen, de most egy zárójeles megjegyzés, és itt is. Hogy lehet emlékezett politikában így kiragadni kontextusával történeteket, és akkor még emléktáblákat is lehet alkotni. Szerintem ez nem tud, tehát itt van az, amikor nagyon elválik a történelemtudomány az emlékezett politikától, hiszen így nem ír senki történelemkönyvet, ahogy az emlékezett politika jelenleg beszél. És a kölcsönhatások sokkal érdekesebbek, hogy mi adta az utolsó lökést ahhoz, hogy például igen, kimenjenek az eltés diákok a BEM szoborhoz, hanem nem mennek, lehet, hogy nincs semmi. Nem? Tehát, hogy és még egy dolog, hogy mitől van forradalom, mitől nem. Fontos momentum, hogy Gumulkáéknak a régi sztálinisták átadták a hatalmat. Itt nem adták át a hatalmat. Ugye,
3: és aztán elvonultak?
4: Nem. Ez az érdekes, hogy átadták a hatalmat, azért legyen Gumulka, de megnézzük utána az új vezetés felállítását, tehát 4 embert cseréltek ki. A legdogmatikusabb sztálinistákat cserélték ki a politikai bizottság.
3: Még elnök is lett.
4: Persze. Ott ültek a politikai bizottságba. Ugyanúgy Gumulka ott tartotta őket. Mondom, hogy 4 legdogmatikusabb embert kirúgták, és úgy megmaradt. De nem szerveződött az ÁVO rá arra, hogy akkor újra... Jó, nyilván ott volt már Poznany egyszer, hogy ezt nem lehet most megcsinálni fél éven belül még egyszer, hogy lőjünk az emberekre. De Magyarországon ugye meg az ellenkezője volt, Gerőjék nem adták át hatalmat, behívták a szovjeteket, a rádiónál nem olvasták be a pontokat, hanem inkább lőttek, és ebből eszkalálódott az egész. Hát, hogyha itt is Gerő Ernő belátja, hogy Nagy Imrének vissza kell ülni, lehet, hogy nincs a rádiós történet. Tehát, hogy mi lett volna, ha oké, ez nem egy történelmi dolog, de azért azt látni kell, hogy a forradalom nem csak úgy determináltan van, hogy ilyen a rendszer, és ebből biztos, hogy forradalom lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy forradalom lesz belőle.
3: Véletlenek.
4: Igen, és egyébként ez szerintem a lengyel és a magyar politikai kultúra között azért egy különbség, hogy Magyarországon a lemondás, a hely átadást az utolsó utáni pillanatban se történik meg. Erre tudunk azért több példát is mondani. Lengyelországban ez többször megtörtént, nem csak a sztálinisták, hanem egyéb időszakokban is megtörtént. Tehát azért ez egy... És ez általában meg tudja állítani a folyamatok eszkalálódását. Még az ellenkezőt Magyarországon látjuk, hogy nem tudja megállítani, ha valaki ragaszkodik a székéhez, akkor is, amikor már nyilvánvalóan bukó az egész történet. Tehát, hogy ez is szerintem egy érdemes erre a különbségre is figyelni. Aztán utána, hogy a lengyel társadalom milyen elképesztő szolidaritással volt a magyar harcosokkal, és ezért több ezeren adtak vért, pénzt, élelmiszer gyűjtöttek, ruhákat, akkor értéken ugye Tischler János kiszámolta, hogy 2 millió amerikai dollárnak megfelelő volt a társadalmi adakozás 11 évvel a második világháború után, amikor romokba állt Lengyelország még 56-ban egyébként. Ez egy óriási segítségnyújtás volt. Lengyelek csak kétszer annyi adakoztak egyedül a társadalom, mint az világ összes többi országa. Most nem a kormányzati segítségnyújtásokra veszünk, csak a társadalmi adakozásra. Tehát ez egy óriási. Nyilván ebben benne volt a lengyelek szovjet ellensége, magyar barátsága, az is benne volt, hogy sokan irigykedve néztek a magyarokra, hogy ők lőhetnek a szovjetekre, ők meg nem Varsóba, tehát ilyenek voltak benne, de tényleg óriási volt az adakozás, és a lengyel sajtó is gyakorlatilag a legobjektívebben számolt be arról, hogy mi történik Budapest utcáin. Ez egyébként novemberi napokban jól jött az új Gomulkának, mert akkor már megjelentek a képek a lincselésekről is, meg a sortüzekről is, és ezért mindent fel tudtam mutatni, hogy ugye nem ezt akarjátok, ez volt már 44-ben. Tehát, hogy a lengyel társadalmat ezzel is lehetett csillapítani. Tehát itt vannak ilyen kölcsönhatások és oda-visszahatások, de hát különbségek is.
3: Innen folytatjuk. Vendégem Mitrovics Miklós, a Légia Varsó nagy szurkolója, röbdös meccsekre, és azt nem mondom, hogy metrófogantyúkat szaggat, de...
4: Azt azért nem.
3: Azt annyira nem.
4: De láttam most... már olyat, hogy valaki szaggatott.
3: Igen, na, és csak nézted. És ami most következik, az Czeszláv Nyemennek egy száma, Álom Varsóról, ami a Légia egyik indulója. Nyemenről tudni kell, hogy a 70-es években az én generációmnak, amelyik, annak a részének, amelyik a rock műfajban valamennyire járatos volt egy ilyen, szóval a rendes angol szász nagyokkal, nagyokhoz mérhető figurának számított.
4: Igen, és hát ezt a dalt, amit most hallani fogunk, ezt azért hát Lengyelország szerte is, de Varsóban mindenki ismeri, pedig 70-ből van. Ezt minden hétvégén Varsóban a mérkőzés előtt a Teltházas stadion teli torokból elénekli.
3: Úgy is lehet mondani.
4: Ezt gyakorlatilag hát Álom Varsóról, és egy

Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész polonista. A lengyel 56-nál, lengyel és magyar 56-nál tartottunk. Lépjünk egy kicsit vissza az időben, illetve még ne lépjünk, mert ugye mind a kettőben közös volt, hogy nem tudom mennyire túlzás azt mondani, de gyakorlatilag senki nem akarta visszaállítani a háború előtti rendszert. Az október 23-i délutáni tüntetésnek az volt az egyik jelszava, hogy nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon. A teljes út az a sztálinizmus pusztulása volt. A kommunizmus szót ilyen értelemben nem használták nagyon akkoriban, hogyha én jól emlékszem. A berendezkedést a szocializmusnak hívták. A szocializmus pedig gyakorlatilag a társadalomnak a zöme akarta. Tehát ezt tartotta természetesen a terror, meg a különféle nép sanyargató elemek nélkül a jó társadalmi berendezkedésnek. Ez pedig azt körözte, hogy Magyarországon is és Lengyelországban is, hogy mondjam, senki nem sírta vissza, vagy nagyon kevesen sírták vissza a kapitalizmust, illetve más kérdés, hogy bocsánat, azt akartam mondani, hogy a nagy birtokrendszer, de ez Magyarországon volt inkább érvényes, mert Lengyelországban már volt a háború előtt is jelentős földreform. De azt tudni kell, hogy a két társadalomnak a szerkezete meglehetősen hasonlított egymásra, tehát

0: Lengyelország 45-ben, mint zömében paraszti ország érkezett, némi munkássággal, aminek a létszáma megnőtt egyrészt az általad említett demográfiai okokból, nem csak a sztálini szellemi iparfejlesztés miatt, hanem hogy muszáj volt munkahelyeket csinálni. A másik az, hogy azzal, hogy eltolták az országot nyugatra, ugye a főként mezőgazdasági területekről a Németországnak azért lényegesen iparosodottabb területeire, egészen egyszerűen kaptak egy csomó iparvárost, amiben gyárak voltak, és megnőtt a városlakók, illetve a munkások aránya. De mindkét ország alapjában véve paraszti volt, zömében paraszti volt még 56-ban is, és Lengyelországban eleve nem sikerült a TSS-ítés, Magyarországon pedig 53 után elkezdtek felosztani a TSZ-ek, úgyhogy a parasságnak a zöme pedig egyéni gazdálkodó volt. Ennek a úgynevezett középosztály pedig az igen vékony réteget képezett a tetején. Van egy döbbenetes adat, amit szoktam emlegetni, az 1921-es lengyel népszámláláskor azt mutatták ki, hogy a lengyel társadalomnak 10%-a tartozik a középosztályhoz. Magyarországon a 30-as években a különféle statisztikák olyan kb. 20%-ot, valamivel kevesebb, mint 20%-ot soroltak ide. Na most 45 után ennek a nagy részét is felszámolták. Pontosabban nem 45 után, hanem a Lengyelországban 39 és 45 között, Magyarország nem 39 és 48 között, Magyarországon 44 és 48 között. Részben fizikailag, részben, tehát megölték, részben materiálisan. Tehát, hogy mondjam, ezek ilyen túlnyomó részt kétkezi dolgozókból álló társadalmak voltak, ahol a kétkezi dolgozóknak egyáltalán nem volt ellenükre teljesen jogosan, hogy itt egyenlőség legyen, és ne álljon vissza a tulajdonviszonyoknak az egyenlőtlensége. Mégis hogyan változott meg Lengyelországban ez a szocializmus iránti vonzalom, ami Magyarországon sokkal jobban kitartott?
1: Hát én úgy látom, hogy azért mikor tisztázni kell, hogy 45-ben milyen szocializmust akartak azért a magyar vagy a lengyel lakosok, mert ez való igaz, hogy a régi, azt a kapitalizmust, amit ismertek a háború előttről, azt nem akarta vissza szinte senki.
0: Hozzászól, bocsánat, még nem akarom szót belét folytani, de volt azért egy óriási különbség a lengyel és a magyar társadalom kohéziója között, hogy a megpróbáltatásokban, részben az orosz uralom alatt még 18, tehát a első világháború vége előtt, részben a német uralom alatt nem volt az, mint Magyarországon, hogy van a felső réteg, van és az elit, meg van a népség, meg a parasztok, meg akiket semmibe vettek, hanem hát elég erős társadalmi szolidaritás volt.
1: Igen. Igen, mert mindjárt ez fontos momentum lesz, ahol ki fogjuk adni. Csak az, hogy milyen, nyilván nem akarta senki a háború előtt ismert kapitalizmust, mert hát az rettentő nagy egyenlőtlenségeket szült, és rettentő igazságtalan volt. Nyilván sem a lengyel, sem a magyar társadalomnak nem volt különösebb tapasztalata arról, hogy mondjuk hogy működik egy polgári demokrácia. Most nem arról beszélek, hogy hányan szavazhattak, vagy hányan nem, mert Nyugat-Európában is tudjuk, hogy a szavazati jog kiterjesztése két háború között igen szélsőséges keretek között mozgott, hanem arról, hogy egyáltalán hogy működik a politizás, egy parlament, vannak-e fékek és egyensúlyok, stb. Stb. Ezt nem nagyon ismerhették, tehát nyilván azt a rendszert nem akarták visszafogni, de hát az sem állítható, hogy sztálinizmust akartak volna, sőt, az egyáltalán nem akartak. Mindkét országban volt már a 19. század végén, 20. század elején olyan szocialista vagy szociáldemokrata mozgalom, ami jelentős társadalmi rétegeket tudott maga mögött. Ott voltak elképzelések arról, hogy milyennek kellene lenni egy szocializmusnak, de azért ebbe a szocializmusba belefért azt, hogy a paraszt saját maga birtokolja a földet, ebbe a szocializmusba belefért a piac szerepe, a pénz szerepe, ebbe a szocializmusba azért a magántulajdon, a magánkereskedelem, a kisiparosok rétege belefért. Természetesen már 45 után megtörténtek államosítások bank vagy bankszektorban, vagy a nagyipar bányákban, Lengyelország, Magyarország, de hát még Franciaországban is történtek ilyenek, tehát ez nem mondható, hogy valami sztálinista találmány lett volna. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen egalizáló, széles szociális hálót kiépített rendszer az sokaknak tetszett volna, de ez nem adatott meg. Lengyelországban nem adatott meg azért, mert 45-ben nem ért véget a háború, hanem gyakorlatilag egy polgárháborúba torkolt, ami 48-49-ig 10 000 halálos áldozattal járt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a sztálinizmus bevezetése konszolidálta a lengyel társadalmat, akkor szűntek meg a harcok, a partizán harcok, miközben mondjuk Magyarországon nem volt semmiféle ilyen polgárháborús rendszer, tehát ez is egy nagy különbség. De minden esetre a 48-49-ben bekövetkezett fordulat azért az tényleg hasonló hatott, minden hasonló strukturálisan, gyakorlatilag semmi különbség nem volt a kettő között, mindegyik ugyanúgy működött Csehszlovákiában is, Romániában is, tehát hogy ugyanazt erőtették a társadalomra. Más kérdés, hogy az egyes társadalmak hogy reagáltak erre, és hát a lengyel társadalomból tudjuk most az új kutatások alapján, hogy elég sok társadalmi méret, nagy társadalmi méreteket öltő ellenállás és tiltakozás volt a sztálinizmus klasszikus szakasza alatt, főleg a mezőgazdaság kollektivizásával szemben. Tehát ott tényleg attól kezdve, hogy az egyes parasztok saját testükkel akadályozták meg a mezsgyék felszántását, vagy attól kezdve, hogy a parasztasszony kifeküdt a gép elé, stb. Erről ma rengeteg dokumentum kerül elő az állambiztonsági levéltárból Lengyelországba, és ez tömeges méreteket öltött olyannyira, hogy a Sztálin haláláig is csak a földek olyan 25-30%-át tudták rendesen kollektivizálni Lengyelországba.
0: Magyarországon se sokkal többet egyébként. Ez egy legenda az, hogy Rákosi teljesen a nagy térszesítés az már Kádár alatt.
1: Az Kádár 59-61, igen. És nyilvánvalóan 56 után meg unokáik már nem is akartak ebbe belemenni, látták ezt az ellenállást, és nem kollektivizáltak. Gyakorlatilag a föld 80-85%-a végig magánkézben volt.
0: Viszont megmaradt a kötelező beszolgáltatás.
1: 70-es évek elejéig megmaradt.
0: Ami Magyarországon 56-ban eltűnt. Igen, hát Kádár nem állította vissza.
1: Persze, hát ez egy jó, erről viszont a lengyel történészek és emlékezett politikusok szeretnek elfeledkezni, hogy miközben piedesztára emelik, hogy a magánparasztság végig képviselte ugye az ellenállást a szocialista korszak alatt, de hát ezért nem volt élelmiszer a boltba.
0: Igen.
1: Tehát, mert ugye megfojtották a parasztot a beszolgáltatással, meg azzal, hogy ugye nem tudott, vagy nagyon magas áron adtak neki gépeket, tehát a 70-es években is lóval szántottak meg, stb. Tehát nyilván...
0: amikor autóstopos.
1: Piacra nem tudott termelni a lengyel paraszt, főleg nem 2-3 hektáron. Tehát ezért nem volt boltban élelmiszer. Kádár, ők megcsinálták a kollektivizálást, a TSZ-eket, Csehszlovákiában megcsinálták, és sehol nem volt élelmiszer hiány. Tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy a társadalmat el kell látni élelmiszerrel, akkor ez egy sokkal pozitívabb történet, mint az, hogy megfojtom szabad lehetsz, de megfojtalak. Tehát gyakorlatilag ez volt. Ezt általában el szokták felejteni az értékelésekből, pedig ez alapvetően hozzájárul. Hát nem tudott mit szétosztani az állam a boltokba. Nem rendelkezett.
0: Viszont azt olcsón kellett adnia.
1: Igen. Hát ugye 80-ban, amikor a szolidaritás megalakul, akkor mondja Rakovszky, aki akkor miniszterelnök helyettes lett, és reformer kommunistának számított, ezt mondja, sőt azt hiszem le is írja, magyarul is megjelent könyvébe, hogy az a hatalom, aki az élelmiszer birtokol, az élelmiszer felett rendelkezik. És hát ebben nagy igazság volt még akkor is, ez nagyon egyszerűsített történet.
0: Ezt Hitler is mondta, mint azt Snyder könyvéből tudjuk.
1: De minden esetre...
0: Egyébként igaz. Abban a helyzetben...
1: Abban a helyzetben abszolút igazság, hiszen... Összehasonlítva Magyarországgal, itt egy fantasztikus jólét volt. Hát én gyerekkoromban emlékszem, hogy 78-as vagyok, de emlékszem, hogy mondjuk mi banánt vagy narancsot télen karácsonyra 80-as évek elején mi kaptunk, tehát nem igaz ez a legenda, pedig én nem pesti vagyok, hanem pécsi alapvetően, és volt, tehát ez Lengyelországban ez valami elképzelhetetlen történet lett volna, hogy lesétál valaki az ABC-be és vesz banánt karácsonyra mondjuk 83-ba vagy 84-be.
0: Hát egyáltalán, hogy én 78-ban, amikor te születtél, akkor én éppen Varsóban voltam huzamosabban, és hát rettenetes állapotok voltak. És utána volt egy barátunk, illetve most is, hál' Istennek, most a literatúra a Svécsennek a főszerkesztő, aki jött ide, és hogy hát elment a Skála metrónak az élelmiszer osztályára, és akkor hát úgy nagyon ki volt, nem sokkal magasabb szinten gondolkozott ennél, és úgy mondja, hogy hát ez, hogy mondja, ő innen nem menne el, de az, hogy ne vehessen gyümölcsöt a gyerekének, egyáltalán gyümölcsöt, az sok.
1: Szóval visszatérve, hogy mikor változott meg, tehát azért nyilván nem ezt a sztálinista rendszert szerették volna, hanem egy egalitáriusabb, igazságosabb rendszert, és demokratikusabbat jóval, mint ami a háború előtt volt. Ugye ezt látjuk az első választásokból is, hogy azért nem a kommunisták nyertek, sőt még a 47-es kékcédulás választásokon se tudtak a kommunisták elsőprő többséggel, vagy nem tudtak nyerni egyáltalán, csak aztán majd később, 48-tól van teljes kommunista kormány Magyarországon. Lengyelországban ennek példáján már nem is rendeznek 45-be választásokat, hiszen egyértelmű volt, nem volt háború után Lengyelországban, 47-ben van az első. 45-ben nem rendeznek, látván a magyar eredményeket, hiszen ott Mikolajcsiknak a néppártja valószínűleg elsőprő többséget nyert volna, ahogy itt a független kisgazdapárt. Majd szerveznek egy háromigenes népszavazást, ez nagyon bevált mindig, ez mindig beválik a népszavazás, mikor olyan kérdéseket lehet feltenni, amire mindenki igent mond, és akkor, mert hát olyanok a kérdések, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, hát a párt ezt mondta, és akkor nyilván mindenki a hívünk, ugye ez volt a háromigenes népszavazás 46-ban Lengyelországban, és ott, csak ott megcsinálta akkor a Mikolajcsik féle néppárt, aki a kommunistákkal szemben állt, azt a harmadik kérdés a szenátus eltörésére vonatkozott, aminek semmi jelentősége nem volt igazából, és erre azt mondta a néppárt, hogy arra szavazzunk, arra szavazzunk nemmel, tehát azt ne töröljék el a szenátust, úgyis tök mindegy, hogy van vagy nincs. És ezt kellett meghamisítaniuk, mert néhány helyen, például Krakkóból előkutatták a szavazólapokat, és kiderült, hogy ott 80%-a nemmel szavazott a szenátus eltörésre, tehát úgy, ahogy a Mikolajcsikék mondták. Tehát hiába volt a másik két szavazás, hogy akar-e, nem tudom, demokratikus Lengyelországot, ilyen volt az egyik kérdés, meg stb. Tehát, hogy persze mindenki akar. Hát, ez kb. Olyan, amikor a 8 vagy a rendszerváltás idején a Szovjetunióban népszavazást tartottak, és hogy akar-e demokratikus, gazdag, tejjel, mézzel folyó, kánánnal lévő Szovjetuniót, és persze arra szavaztak, hogy akarunk. Hát ilyet akarunk, csak hogy nem ilyen volt. Tehát, hogy nem is lett. Tehát, hogy, és pár hónap múlva meg is szűnt a Szovjetunió, annak ellenére, hogy a lakosság nagy része igen szavazott. Ilyet akart. Tehát, hogy ilyen népszavazásokat lehet. Tehát, hogy azért a kommunistákat, főleg akik Moszkvába jöttek, azért nem akarták nagyon ezek a társadalmak. A sztálinizmus tapasztalata után, és főleg ugye 56 után, meg már végképp nem. Ez nagyon érdekes, szintén egy Kádár Gomulka beszélgetés 58-ba.
0: Közbevetőleg Mitrovics Miklós egy kitűnő és hatalmas dokumentum összeállítás jegyez a magyar-lengyel kapcsolatokról a kommunista uralom időszakából.
1: Igen, köszönöm szépen. Nagyon ebben el is olvashatta ez a beszélgetés 58 májusa, tehát másfél éve vagyunk a forradalom leverése után, és Kádár és Gomulka először jött Magyarországra, és gyakorlatilag abban arról beszélgetnek, hogy a szovjetekre nagy szükség van, mert ha kimennek, két hét alatt összeomolna itt a rendszer, és hát ebbe Gomulka is egyetért, majd még rákontráznak, hogy ez még Tito Jugoszláviájára is igaz, hogy összeomlana, pedig ott nem is volt szovjet rendszer, tehát hogy nyilván arra gondoltak, ha nem lenne Szovjetunió, akkor ott is összedőlne a szovjet, vagy a szocialista típusú rendszer, tehát azért így beszéltek akkor, miközben néhány hónappal előtte Ruscsov megengedte magának azt a mondatot, hogy akár ki is vonná a szovjet hadsereget Magyarországról.
0: Igen. Halló, szervusz. Halló. Halló.
2: Halló.
0: Szervusz.
1: Halló, halló, halló.
0: Hallasz?
2: Sziasztok, hallatok?
1: Igen.
0: Hallunk.
2: Jó. Az a kérdésem volna akkor, hogy már igen fel akartam tenni, hogy ez a mostani látogatás, meg a mostani lengyel elnök szívélyessége az Orbán Viktorral szemben, akkor az kinek, a magának, a személynek szól, vagy az országnak, vagy kinek szól?
0: Hogy melyik, bocsánat, azt az egy szót nem, a lengyel mi szól kinek?
2: Miniszterelnöknek a barátságosságba. Tehát az, hogy
1: idejön. Ja, köztársasági elnöknek.
0: Itt most a köztársasági elnök.
1: Igen, igen.
2: Igen, de...
1: Erre tudunk válaszolni.
2: Jó, akkor hallgatlak benne.
1: Igen, jó is, hogy kicsit előrébb ugrunk. Tehát a jelenlegi két politikai elit nek a barátsága is felvet kérdéseket. Ugye a beszélgetés kezdetén itt Széki János már említette, hogy azért a magyar kormány vagy a Fidesz szembenézése a kommunista örökséggel az egész máshogy néz ki, mint ahogy mondjuk a jelenlegi lengyel kormány ezzel szembenéz. Itt igazából véleményem szerint két dolog játszik közre. Egyrészt, hogy a lengyel jobboldal, Jaroszláv Kaczynszki, Andrzej Duda, a pártjuk, kormányuk és a híveik között, beleértem még a sajtójukat is, véleményformáló sajtójukat, elképesztő téfitekben élnek azzal kapcsolatban, hogy mi is az Orbán kormány esszenciája, valósága, hogy mi ennek a célja, mi végre működik, milyen eszközöket használ a hatalomgyakorlásba. Erről mi nagyon sokat tudunk, hát erről rengeteg cikk van, rengeteg beszélgetés van, úgyhogy nem is sorolom fel, de erről elvétve lehet Lengyelországba hallani. Ők Orbán Viktorban egy olyan államférfi megtestesítőt látják, aki kőkeményen kiáll a nemzeti érdekekért, Brüsszellel szemben, Európai Unióval szemben, Németországgal szemben semmiféle differenciát nem látnak Lengyelországban azzal kapcsolatban, hogy mondjuk Németországgal szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy Merkellel szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy az Unióban éppen kivel harcol. Arról is hajlamosak elfeledkezni, hogy Orbán Viktor az pártja, a Fidesz, az Európai Néppárt tagja, Tehát, hogy nem látnak ilyen, pedig ezek nem olyan apró részletek, tehát ezek még a nagyobb részletek, amiket úgy kellene látni. Ők azt látják, hogy harcol, kelet felé pedig, ami ugye hát az orosz viszony, lengyel-orosz viszonyról megint lehetne órákat beszélni, azt úgy próbálják elfogadni ezt a orosz barátságát a kormánynak, vagy Vlagyimir Putyinnal való jó kapcsolatát, hogy ez egy pragmatikus magyar cselekedett politika, hiszen egynek a kis országnak szüksége van energiára, illetve hát szüksége van arra, hogy valahol így ilyen köztes helyet tudjon elfoglalni Brüsszel és Moszkva között. Ma reggel jöttem ide, még olyan kommentárt is olvastam, egyébként nem akárhol, leszek Balcerovics Facebook kommentje alatt, hogy gyakorlatilag azért is pragmatikus Orbán Viktor Putyinnal szemben, mert így megelőzi azt, hogy még egyszer 56-ra sor kerülhessen, amit teljesen elképesztően abszurd felvetés, de ilyenek élnek a lengyelek fejében, hogy Orbán Viktor egy pragmatikus, erős, nemzeti érdekeket védő államférfi, és természetesen nemzeti, ez nagyon hangsúlyos, hogy nemzeti. Most arról, hogy a nemzeti érdekeket egyébként belpolitikában hogy képviselő, halvány gőze nincs, nem olyan egy átlag lengyelnek, hanem még akár kormánypolitikusoknak sem, ezt személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy teljes a homály e tekintetben, és én el is szoktam mondani ezeknek az embereknek, és azt hiszem nem tévedek nagyot, hogyha ez a kormány Lengyelországba ülne, akkor ott hetente 100 000-es tüntetések lennének, és azok az emberek, akik dicsőítik évek óta a magyar kormányt, az mindenáron megpróbálnák elzavarni. De van egy ideológiai összeköttetés, hogy befejezzem a gondolatot. Orbán Viktornak meg természetesen, hogy a másik oldalról is lezárjam, szüksége van a lengyelekre Európában.
0: Halljuk a következő kérdést.
2: Szeretném kérdezni, hogy minek köszönhető ez a homály? A lengyel vezetők fejében. Az, hogy egy átlag lengyel nem sokat tud, hát ugye Magyarországon is most már a sajtó azért nehezen hozzáférhető, bár én nem tudom, a nemzetközi sajtója azért az Orbánnak nem igazán jó, tehát hogyha ilyen valaki mondjuk amerikai sajtótermékekből tájékozódik, ott nem semmelyik oldal se nagyon dicséri a Viktort.
0: Hát őket, ha én válaszolhatok erre, akkor őket, tehát semmi, nincs tökéletes politikus, és nincs tökéletes tájékozottságú politikus, főleg, hogyha ideológiailag rokonnak érzik magukhoz, akkor egészen egyszerűen becsukják a fülüket.
2: Tehát
0: bizonyos információk
2: előtt. Tehát fűzik fel magukat a Viktorra.
0: Hát megtalálják benne, tehát nagyon régen azt tudni kell, hogy már az úgynevezett elmúlt 8 évben a Orbánék az akkori a lengyel kormány oldal helyett a jog és igazságossággal barátkoztak inkább. Meglehetősen cinikusan egyébként, mert amikor az előbb említett Bokros Lajos az MDF képviseletében a Strasbourgi Európai Parlamentbe került, akkor az Európai Néppártból az ottani, tehát a Fidesz és a kereszténydemokraták úgy kipasszírozták, és akkor őt felvette az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, aminek akkoriban a zászlós hajója a brit konzervatív párt volt, de ott volt a jog és igazságosság is. Bokrost ezek után a Fidesz azzal támadta, hogy képes a jog és igazságosság képviselőjével együtt ülni, akinek nem tudom mikor ilyen és ilyen homofób nyilatkozata volt, és valamikor, nem tudom, valamilyen, nem is emlékszem.
2: Itt állok, milyen... kintről hallgatlak benneteket, jó?
0: Halló? Jó, oké, okay,
1: persze,
0: okay,
1: persze.
0: Tehát rögtön befejezem, hogy Hát volt valamilyen ilyen nagyon nacionalista nyilatkozat, azt hiszem Kaminskiról volt szó, és volt egy ilyen nagyon nacionalista nyilatkozata valamikor régen, amit magyar füllel persze nem nagyon lehetett értelmezni. Ez is az, hogy mind a két országban a saját értelmezési kontextusukból indulnak ki, és bizonyos dolgokat egészen egyszerűen nem lehet érteni, hogyha abban maradnak.
1: Ezt hozzá kell tenni, hogy a lengyel jobb oldal, vagy nemzeti oldal, a Jog és Igazságosság és Kaczyńskék elképesztően ideológikusak. Tehát sokkal jobb, ez a nagy különbség a kettő között, hogy őket az ideológiai vezérli. Tehát ők csak ebbe gondolkodnak, és még sokszor azt sem veszik figyelembe, hogy mi annak a pragmatikus következménye annak, amit ők csinálnak.
0: Saját érdekük ellen.
1: Például ez az abortusz. Totális betiltás, hát ennek semmi értelme nincsen, ezzel csak szavazatot lehet veszteni, ráadásul úgy, hogy ma is Lengyelországban szinte lehetetlen abortuszt elvégezni, nagyon, nagyon szűk kereteket ad a törvény jelen pillanatban is. Na most, tehát, hogy képesek, és nem ez az első, és valószínűleg nem is ez az utolsó, ezzel szemben azért, és nyilván így gondolkodnak a magyar kormányról is, elképesztő ideológikus megközelítéssel, és nem hajlandók látni, nyilvánvalóan nekik a Washington Post, vagy a New York Times, vagy akármelyik, még teszem azt a német konzervatív lapok is, az valami nyugati liberális fészeknek a véleménye, tehát még...
0: Hát főleg, hogyha ennekről mond valami rosszat,
1: akkor az egyértelmű, és ez így is jön le, tehát ők elképesztő ideológ. Én nem is tudom mihez hasonlítani, Magyarországon nincs ilyen párt vagy mozgalom, aki ennyire ideológikusan tekintene mindenre. Gyakorlatilag éveken keresztül egy ilyen kultúrkampfot vívtak ellenzékbe is a Kaczyńskék. Nagyon meg kellett volna különböztetni, hogy mitől másak ők, mint Donald Tusk, akkor első helyen mindig ezt mondtam, hogy kultúrharcot vívnak. Tehát az, hogy gazdaságilag nem sok különbség van a programjuk között, van azért, de nem olyan radikális eltérések vannak, úgy külpolitikában nagyjából nincs különbség abban, hogy mindegyik Amerika párti és orosz ellenes, de abban, hogy ők folyamatosan ideológiai Lengyelországról belül, hogy folyamatosan ideológiai alapon kultúrháborút vívtak az akkori jobboldali polgári kormánnyal, az tény, és ezt most kormányon is csinálják, tehát ebbe a keretbe kell képzelni, hogy Orbán Viktornek ebben a világszemléletben egy pozitív hős, aki a nemzeti érdekeket védi, és egyszerűen nem hajlandók tudomást venni arról, hogy itt hogyan zajlik a közpénz elsajátítása, magánpénzétele, oligarcha rendszer képítése, stb., amit tények bizonyítanak. Ez egyébként ez a politikai-gazdasági berendezkedés elképzelhetetlen, én véleményem szerint még egy Kaczyński vezette Lengyelországban is, hiszen egész más a társadalmi szerkezet, meg a gazdasági szerkezet, tehát ott például a középosztály, akik mondjuk vállalkozásból élnek, az nem csak, hogy számban nagyobb, nyilván nagyobb, mert nagyobb országról beszélünk, de mondjuk arányaiban is nagyobb, hanem mondjuk erejét tekintve is
0: van
1: nagyobb.
0: Van politikai képviselete. Az önálló vállalkozói, illetve hát közvetlenül vagy közvetve piacból élő középosztályról
1: hát igen, korábban
0: tehát
1: ugye,
0: nem az államfüggő, hanem a...
1: Igen, korábban ugye a polgári platformba találták meg Donald Tuskéknál ezt a képviseletet, most megoszlik, mert most van a Novocseszna, a Modern párt, illetve hát még mindig van a polgári platform is, bár most már a Novocseszna népszerűbb, de azért kettő együtt most a legújabb közvélemény kutatások szerint is többet tesznek ki jóval, mint a Jog és Igazságosság, tehát ha most vasárnap választások lennének, akkor biztos, hogy kormányváltásra kerülne Lengyelországba sor, de hogy tényleg van a középosztálynak képviselete, ezért sem lehetne megcsinálni ezt a rendszert, amit itt megcsinálnak, de ők, mondom, nem, ezt az aspektusát teljes mértékben elhárítják, és ők nem ezt látják benne. Nyilván Brüsszelbe is nekik az a lényeg, hogy legyen egy másik szövetségesük, tehát mind oda-vissza érdekel a lengyeleknek is kell Magyarország bizonyos tekintetben, de én szerintem Magyarországnak, tehát a magyar kormánynak én szerintem jobban kell Lengyelország az ő harcába, mint fordítva.
0: Mivel hogy szűri, a magyarok is szűrik az információkat kifelé, tehát könnyen a maga irányába tud hangolni. Egyébként ezt nem nagyon értik Magyarországon, akik feltételezik, hogy ez most ez egy ilyen világjárvány, és Orbán meg Kaczynszki az ugyanaz a típus, vagy politikus fajta, hogy ennek a roppantul szigorú ideológikus indítatásnak az a nagy előnye, hogy hát nagyon kemény morális szabályokat tartanak be. Tehát csinálhatnak hülyeségeket, lehetnek diktatórikus lépéseik, lehetnek ronda politikai műveleteik, de korrupció tekintetében haptiszták. Ha jól tudom.
1: Hát azt kell tudni, mondjuk Jaroszláv Kaczynszkiról, hogy egy varsói bérházban élt az anyukájával, most már csak a macskájával, és arra kellett neki 25 ezer zlotyit kölcsönkérni barátaitól, hogy a már idős anyukáját, amíg élt, gyakorlatilag ne kelljen kórházba adnia, hanem ott a lakásba ki tudjon alakítani olyan körülményeket, tehát a bevallásából tudjuk, és soha semmi nem merült fel vele szemben, de úgy nagyon politikusokkal szemben sem, hogy mondjuk ilyen hatalmas magánvagyont halmoznának fel a közpénzből. Ami kiverte a biztosítékot, és egyébként ez is utal, hogy milyen a társadalomnak a reakciója. Ugye volt ez a lehallgatási botrány még tavaly előtt Lengyelországban, amikor egy városi elitétteremben egy éven keresztül lehallgattak még az előző lengyel kormánynak a vezetőit, meg üzletembereket, meg állami cégvezetőket, és ugye nem is az, hogy mi hangzott ott el, meg nem is ezekből volt a botrány, meg még abból se lett a nagy botrány igazából, hogy ez a lehallgatás, máig nem tudjuk, hogy ez végül is kirendelte meg, hát sejtések meg elképzelések vannak, össze lehet azért rakni egy képet, de nem is, a népet nem is ez száborította fel, hanem az, hogy ezek ott kaviárt, meg polipot, meg nem tudom miket esznek, közben vodkáznak, és lekezelő stílusba beszélnek. Nagyon önelégülten lekezelő stílusba beszélnek az emberekről, és ez annyira ráégett a kormányra, hogy az egyik, hát a bukása, a polgári platform bukásának az egyik oka ez is volt, hogy a társadalomnak elege volt ebből az úgynevezett urizálásból. Na most ez az urizálás, ez összem hasonlítható a Magyarországon tapasztalható urizálással, de
0: akkor forradalom lenne, de nem fajulhatna idáig a helyzet.
1: Igen, tehát, hogy azért ebből tekintetben más a lengyel társadalom. És én azért gondolom, hogy lehet ideológikusan kormányozni, hogy a lengyel kormány jelenleg teszi, de ebbe bele van kódolva, hogy meg is tud bukni. Magyar kormány pragmatikusan végzi a dolgát, az ideológiát azt inkább eszközként használja, amikor éppen szüksége van rá, de arra használja, hogy ne tudjon megbukni, tehát hogy ki tudja építeni magának a
0: mást. Ezt is, meg a jogot, meg az intézményrendszer átalakítása.
1: Tehát ez egy óriási különbség a kettő között. Tehát Brüsszelből nem annyira látszik, mert nyilván ott mindegyik, ott azt látják, hogy ezek így gyengítik az Európai Unió egységét és kohézióját, amiben van igazság, természetesen gyengítik, de más-más indítatásból és más-más belpolitikai háttérrel.
0: Hát nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Mitrovics Miklósnak, hogy eljött. Még sok jó zenénk lett volna, többek között egy lengyel punk szám a 80-as évek sötét időszakából, de sajnos nagyon belejöttünk, úgyhogy még egy utolsó zenét tudnánk leadni a Sznobok órájában. Széki János voltam. Szintén Bob Dylan tiszteletére, de nem ő énekel, hanem Bo Jock, egy Cajun, azaz louisianai francia ajkú énekes, egy nagyon híres Bob Dylan számot az ő sajátos stílusában, ezt úgy hívják, hogy Zydeco zene.

0: Ja, szép volt.
1: Szervusztok.
0: Nagyon szép volt. Horthy Hanna. Itt vagyunk öten.
2: Azt az a kapcsolat.
0: Például a tekerőgépeknél gondnok süti. Alatta Béla bácsi. Nagyon, nagyon bölcs ma. Martinkó néni. Rasta fiú. És Bakács néni. Mondjuk úgy, hogy, hogy hogyan szerveződött az adás.
1: Én nem Béla bácsi vagyok, Bandi bácsi.
0: Te Bandi vagy?
1: Igen. Yeah.
0: Annyira szenilis vagyok, már ezt sem tudom megérezni. Tehát felhívom Bandi bácsit reggel, hogy mit szólnál hozzá, hogyha valami könnyű nyári témánk lenne, ha nagy melegre való tekintettel, tehát mondjuk a halál. Mondja, hogy jó, azt szeretem. De aztán később visszahív, hogy hát, hogy felakasztotta magát a Bada, Dada is meghalt. Tehát akkor tényleg jó, akkor beszéljünk a halálról.
1: Úgyhogy ő most már a hatodik tagunk itt.
0: Igen, igen, igen.
1: Mivel már nem él, ezért itt is lehet velünk örökre.
0: Igen. Sőt, én egy kicsit azért úgy gondolom, hogy miután talán nálunk volt utoljára interjúja, hogy, hogy örökös tagnak most megválasztatjuk őt.
1: Jó.
0: Horthy Hanna. 42 éves volt, és én arra gondoltam, hogy ha egyetértetek, hoztam egy Dress Mihály. Ne, mondjad?
3: És előtte még mit szólnátok, az Apa kocsit hajt című.
0: Igen.
3: Tehát hallgassuk nem meg. Sikerült sajnos a zenét megszerezni, mert az a Tudósok album, az beszerezhetetlen, de ugye itt volt nálunk vendégként, és akkor elmondta.
0: Igen, hogy akkor először hallgassuk meg azt, aztán a nóta, és aztán újra elkezdjük a halált.
1: Hát Bada Tibor.
4: Rajszögés Picasso most. Üres volt a hold, amíg az ember ott nem volt. Számtalan lehézség létezik, tudjuk, ó jaj. Badadada harmonika, badadada harmonika. Számtalan nehézség létezik, tudjuk ezt, ó jaj, de mit sem számít, mert... Gyere Tibor, megyünk a városba, dudált türelmetlenül apa. Apa kocsit hajt. Apa kocsit hajt egy kézzel, fél kézzel, kéz nélkül. Apa kocsit hajt nagy Fiat 1500-as gépjárművet. A járókelők sétálnak a járdán, és itt csöppecső aggódnak, mert apa kocsit hajt. Jaj! Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Ó, borzasztó. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa jó céllövő, a versenyeken sok találatot ér el. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Azért, mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Apa a szemembe egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Megérkezünk úti célunk végére. Végei kalannak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban. Anya otthon főz. Anya otthon főz finom ebédet. Vége.

0: Na jó, akkor eddig volt a sírás, mert mondja a Bandi, hogy ne vessünk.
1: Hát igen, mert a halál nem ilyen, a halál megszabadulás, gyerekek. Bada édesanyja mondta, hogy a fiát nem látta sose olyan boldognak, mint amikor megtalálta halva otthon. Hát a halál
0: ez egy vidám mondat, azt mondod?
1: Mi?
0: Ez most egy vidám mondat, Bandi?
1: Mi?
0: Hát amit a mama mond. A mama mondata az döbbenetes, amikor én is hallottam ezt, hogy
1: tehát, hogy a gyerme, az ember, aki meghalt, az boldog. Mert elszabadul ettől a világtól, ami annyira nem volt jó neki, hogy inkább megölte magát, tehát felülírta a saját ösztönét. Ja, mert ez egy ösztön, hogy ne öljük meg, életösztön van bennünk, amit azért ró ránk a sors, hogy éljünk, akármilyen nehéz is, hogy ezáltal erősödjünk és fajunkat fönntartsuk. De az élet nehéz, és megszabadulni tőle gondolom nagy öröm. Gyakran meghaltam már álmomban, mindig jól éreztem magam. Vidám voltam. Egy perc alatt elszabadul. Ha az ember meghal, egy perc alatt elszabadul ettől a léttől, még a szeretteitől is, mindentől, ami fontos volt neki, hanem szellemmé válik, és lassan felolvad a mindenségben, aztán az énét is persze teljesen elveszti.
0: Te már, hallgassam a telefonát, te már ennyire nem szereted a tested, Bandi?
1: Hát én nem nagyon.
2: Hát ki szereti?
1: Halló?
0: Halló? Halló?
2: Test a vonalban.
3: Akkor írjuk felül magunkat, de kezdte. Jó?
1: Jó. Hát, jó, rendben van. Köszi. Adástelefon egyébként 215-3773. Erre kérjük a hívásokat. SMS-ezni is lehet a 2099-99903-on.
0: Na most azért nem szakadok ettől annyira, tehát tényleg úgy érzed, hogy már a személyes kivetülésedhez, ami hát bizonyos kiló, súly, szőr, hús, csont, hogy nem olyan fontos már. Meg a Badadada is, amikor felakasztotta magát, akkor valószínű, hogy erre mondott nemet, és nem a kikeletre. Tehát amikor itt volt nálunk, akkor mondta, hogy ő nagyon érzi a kikeletet. És akkor azt én ilyen festői motivumnak gondoltam, aztán tulajdonképpen ezért a halál előérzete is a kikelet. Csak tényleg ott nincs már veled a tested, vagy valahogy tényleg, ahogy meséled, de kérdezem, hogy ez az idő, hogy végül is azért megutáljuk saját magunkat?
1: Hát nézd, pláne ha olyan öreg leszel, mint én, nekem már mindenem fáj. Derekam is, nyakam is. Ezen kívül problémáim vannak, hiába szoktam le az italról, cserébe eszek. Ha eszek, kövér leszek. Ha kövér leszek, izzadok. Ha izzadok, nem kapok levegőt. És így tovább. Ezen kívül elég problémám volt már az életemben, más dolgokból, amik fontosak voltak, mint például a szex, szerelem, mindenféle. Tehát tulajdonképpen egy ideig megoldottam, és aztán az ember egy idő után lehet, persze. A legtöbb ember, nem mondom, hogy hála Istennek, a legtöbb ember program szerint ugye nem is jut el idáig, hanem élete végéig küszködik.
0: Na de például itt van a Martin Kohl, tök sovány, ő például hogy áll ez a kérdéshez? Neked fáj valamit? Vagy gondolsz a halálra?
4: Hát egyszer meg gondoltam a prostatámra, de úgy konkrétan arra, persze, de egy ilyen intellektuális viszonyom van, én nem tudom.
0: Filozófiai viszonyod?
4: Hát abszolút, szóval, hogy így én nem nagyon tudom kezelni, nem tudok ennyire felszabadult lenni ebben a halál kérdésben, tehát én ennél egy ilyen szentimentális a figura vagyok, úgy érzem. Tehát engem megrázott a híre, hát így nyilván a maga.
0: De úgy érzed, hogy ez rossz?
4: Hogy meghalni?
0: Igen, mert akkor az ember halálhírt kap,
4: rossz,
0: akkor
4: olyan... és ilyen idealista is vagyok, tehát van az a mondat, valamelyik popzenekar mondta, a halálban megszűnik az élet. És ez egy ilyen nagyon eszenciális dolog. Ami egy ilyen, van benne valamiféle ilyen mély tragikum ebben a mondatban. Hogy nem nagyon kell ezt így cizelelni, az életnek az a fajta lehetősége, vagy ennek a földi életnek az a fajta lehetősége, amit azért alapvetően mindenki szeret, és szeretne belőle még nagyobbakat, és minél tovább kortyolgatni. Aztán persze majd, hogyha nem csak a prostatám jut eszembe, hanem más egyéb csontjaim, és nem tudom, és érzem azt, hogy lassabb leszek, hülyébb leszek,
2: lassabban fogok kocsit hajtani, akkor lehet, hogy én is úgy elfogok ebben a dologban.
0: Nekem amit
2: fogok oldódni, de...
0: Amit a görögök meg a Seneca mondasz, az teljesen inadekvált. Vannak olyan görögök, akik azt mondják, hogy a halál kérdése minket nem érint, mert amíg élünk, élünk, és a halálnak nincs hatalma rajtunk, amikor viszont meghaltunk abban a pillanatban, ez a kérdés már nem az élet kérdése. A Seneca meg ő is azt mondja, hogy tulajdonképpen a túlélők siratják magukat.
2: Hát így van, de én azt gondolom, hogy a halál tekintetben ez egy közösségi műfaj, persze, tehát hogy az abban a pillanatban, igen, ez egy ilyen kiterjed a dolog, és abban a pillanatban nyilvánvalóan az itt maradóknak, akik ugye látják, hogy fognak majd ők is járni, ez a fajta, de a feldolgozás is közösségi, és most nagyon jó, hogy itt sztároljam magunkat egy ilyen rádióműsorban, ez így nagyon helyén van.
5: Ez érdekes egyébként, hogy ti a keresztény katolikus zsidó kultúrkör, akik dualista alapon nézitek a világot, hogy gondolkodtok, hogy én a legegyszerűbben talán úgy tudnám a buddhista terminológiát így verbalizálni, hogy egy végtelen hosszú cérna, ami az életünk, meg amit mi egóval egy tripként megélünk, és abból mondjuk egy gombostű fejnyi piszok a mostani életünk, amit mi valóságnak élünk meg. És hogy igaziból az Andráshoz tudnék csatlakozni, hogy egy nagyszerű lehetőség a halál ahhoz, hogy egy újabb testben, újabb formában, még aktívabban, még hatékonyabban, még több szeretettel, még több pozitívummal próbáljunk meg a világra nézni.
6: Jó, egy kicsi az András.
5: Ez egy Bandi bácsi.
1: Bandi bácsi, azonban ezt visszautasítom, mert én nem hiszem azt, hogy a tetteinknek van következménye, tehát hogyha most jól élünk, jókat cselekszünk, akkor majd jobb életre fogunk kelni legközelebb.
0: Egy rendes Bandi
1: bácsi. De a végtelenben egyetértek, és abban is egyetértek, igen, hogy ez egy szelete, de azt én nem hiszek a jutalomban, a jó tettben és a rossz tettben, hanem egyszerűen majd újjászületünk, de az már nem mi vagyunk valahogyan. Na most jó helyen kapizsgálom, miért vagyunk, tehát szomorúan. Én is sírtam, amikor a Bada mamája fölhívott, de igazából azért sírtam, mert meghatott az, hogy na a Bada már megcsinálta, már elment. Igen, vagy előtted amikor van. Most a Johnny meghalt, akkor is sírtam egy kicsit, mert akkor meghatott az, hogy na, most már nem csak én mondom, hogy nem lesz bizottság, hanem már tényleg nem is lehet egyáltalán. De már nagyon korán, ifjú koromban rájöttem, hogy amikor sírtam, mert valaki meghalt, akkor magamat sírattam. Mert hiszen azt nem sírathatjuk, aki meghal, hogy szegény meghalt. Pedig ezt szoktuk mondani, hogy szegény meghalt, pedig élhetett volna, igen, közben alkoholista volt, kilogotta bele, nem bírta az életet, miért élhetett volna?

0: hogy hát így azért mondom, hogy fogalmilag egyetértek veletek, de hát akkor mi az a jeges rémület? Hát
1: nem a te bajod konkrétan. Tehát egy nagyon érdekes. Nagyon meghalt, sőt így hát hosszan haldoklott, és neki azt hiszem ő
0: most
1: volt
0: a legfontosabb. Most gondolj egy szíves, jó, hogyha
1: akkor nem az, nem, igazából nem neki volt rossz, hanem nekem.
2: Egy érdekes dolog egyébként,
1: hogy... Ez az, amiért tragikus a halál, hogy rájössz, hogy most valamit nem tudsz már soha visszacsinálni.
2: Napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy ilyen szociológiai kutatást. Azt hasonlították össze, hogy 50 évvel ezelőtt a magyar családmodell, amikor három generáció élt együtt, és gyakorlatilag a születés is és a halál is ott zajlott a közösségi térben, a család előtt. Mára mind a halált, mind a születést kivitték az otthonból, szétszették a több generációs együttélést, és hogy ez a plusz misztikum, ami a halálra meg a születésre, mint a valóban legnagyobb csodára, de ezt kivitték előlünk, és nem látja a gyerek azt, amikor meghal a nagymama, amit a Baki mondott a kutyával, illetve nem látja a nagymama azt, amikor megszületik az unokája. És hogy ezt a dolgot igaziból nem tudjuk feldolgozni, nem is tudtuk helyre rakni. Ennyi.
0: Hát gondoljatok Elvis Presley-re.

0: Mielőtt ez a Honti és Hana, könnyű nyári téma, halál. Mielőtt azért így fogalmilag lenyomnánk a nagy kaszást, azért kérdezem, hogy voltatok ilyen halál közeli állapotokban, hogy arra emlékeztek, hogy az hogy történt veletek, vagy mint történt?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Hogyan?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Nem, azért akkor azt lehet mondani, hogy gondok, figyelj, mert nagyon sokszor...
1: Nem voltam halál közeli állapotban.
0: Olyan se volt, hogy elcsúsztál és a fejed beverted?
1: Nem.
0: Akkor tényleg, de az érdekes, azért gondolkodj jelezem, hogy miért nem jeleznek neked.
1: Még előre. A drogos élmények sem. Tehát, nem.
0: Nekem volt több, 3-4.
1: Azért
0: mondom, hogy csodálkozom, persze, hogy nem volt. Halál.
1: Ja, hogy halál. Hát nem, hála jó Isten. Nem tudom, hogy hála jó Isten, de nem volt.
0: De most mondjátok ti.
2: Ja. Nekem az első, az olyan 12 éves lehettem, talán 6-os, általános iskola.

0: Lehet, hogy ezt egyszer 4-5 éve már elmeséltem, és egy...
1: Ne szorong.
0: Volt egy... egy roma osztálytársam, és mondta, hogy a nagyanyától tanult valami fantasztikusat, és megmutatja a nagy szünetbe. És a folyosón valami, mert nem emlékszem pontosan, 10-szer vagy 20-szor le kellett guggolnom meg fölállni, utána ő valahol itt a szívem környéken megfogott és elkezdett pörgetni, és annyi volt, hogy egy kattanás, azt hallottam még kívülről, hogy koppan a fejem azon a baromi kő vizén az általános iskolában, és az, amiket így lehet olvasni, ezeket volt annak idén, ez a, egy ilyen kétkötetes könyv, hogy a az idő nem ebben a dimenzióban működik, és lepörgött az addig életem. Tehát 12 éves koromig olyan sztorik, amik azelőtt nem voltak meg. Nekem például ilyen, szerintem általános iskola előttről nincs is élményem, hogy akkor mi történt velem, vagy mi volt velem. És akkor így végigment a sztori, és utána az volt, hogy így jön a tanárnő, a Marcit, az nem tudom mit kapott, osztályfőnököt, igazgatóit, valamit.
2: És fudu varázs.
0: Ráadásul én pedagógus gyerek voltam, tehát így neki ez duplán kínos volt. Hogy ez valamilyen ilyen roma kurzsló, nem tudom, mi volt. És fölpofoztak, és az volt a kép, hogy így az egész iskola így áll, és jön a tanárnő feje, tudod, és ilyen nézze, mint amikor a halszem objektívvel, tudod, így, mi van? És akkor mondjuk kiderült, hogy eltelt közötte 7 perc.
3: Robika kinyírta a Tomikát.
0: Meg nem tudom én micsoda, csak hogy maga, nekem nem volt ilyen fény, meg alagút, meg ilyen, hanem realben benne voltam az életemben.
4: Tehát egy ilyen...
3: És figyelj, azt mondtad, hogy nem emlékeztél korábbi dolgokra, de ott lepörgött, és azóta emléksz? Tehát, hogy ez megmaradt az, amit láttál?
0: Nem a konkrétum maradt meg, nem a konkrétum maradt meg, hanem maga az élmény. Tehát egy ilyen semmihez nem fogható sztori, és ez volt mondjuk így az első ilyen.
3: Klasszik.
4: De oxigénhiányos. Agy oxigénhiány.
1: Én azért nem erre gondolok, ez jó, mármint nem, hogy értem, hogy a halál közeliség és a film, de Bandi?
5: Nekem volt jeges halálfélelmem egyszer, de kifjú koromban, amikor mezítelenül egy szálfuvolával fölmásztam egy sziklafalon, és ott a szélbe tartottam a fuvolát, és az játszott tulajdonképpen, és egyszer csak megindult alattam a hezé, és akkor nem tudtam, szóval akár le is, meg is hallhattam volna, az volt az egyetlen talán igazi reális ilyen halálfélelem, és aztán...
1: Ez változtat az emberen valamit?
5: Aztán hogy volt ilyen, ami szerintem nem halálérzés, hogy felébredsz, és akkor az se azt nem tudod, hogy hol vagy, se azt nem tudod, hogy mikor van, de azt se tudod, hogy ki vagy, vagy azt se tudod, hogy élsz-e.
1: Ez mert volt ilyen?
5: Igen, igen. Az elég rossz.
1: Az rossz lehet, igen.
5: Az elég rossz, tehát semmit nem tudsz magad, semmit nem tudsz. Ja, de ez nem a halál egész, biztos ez egyszerűen agyi kikattanás.
1: Akkor valószínűleg a halálról csak ilyen formában tudunk beszélni, de a semmit nem tudjuk megfogalmazni, ahogy mondott.
5: Illetve mondtam már az előbb, hogy többször álmodtam, hogy meghalok, az viszont volt. És az nagyon elképzelhetőnek tűnik, hogy jól emlékszem, nyilván előző életekből, mert az mindazt úgy álmodtam, ahogy aztán lehet is olvasni azokról, akik visszajöttek. Tudod? Tehát megálmodtam azt, hogy többször kivégeztek álmomba.
1: Igen.
5: Vagy megöltek.
3: Igen. Én ezt a halálra nem mondanám, hogy a semmit.
1: Miért? Ha semmit nem tartom a nullával.
3: A halál az nem a semmi.
5: A halál az az, amikor eltávozik a lelked, és feloldódik, tehát megszabadul a testtől, és a mindenbe, de a minden az egyenlő semmivel, tehát a mindenbe lassan feloldódik.
1: Igen.
5: A világ szellembe, hogy aztán majd egyszer valamikor...
3: Az volna a mázli, hogyha feloldódna.
5: Na de így is.
3: Mert nem oldódik fel, hanem újra megszületsz.
5: De először föloldódsz. Hát gyerekek, szóval ezt nem tudjuk egész pontosan.
1: Női magazinnál válni, hogy bármi választható, akarsz-e újra születni?
4: Nekem valahogy úgy történt, mert én kettővel szállom a dolgot, tehát az egyik dolog az, amikor úgy éreztem, hogy életveszélyben vagyok, tehát hogy az nem egy ilyen spirituális megérése volt a dolognak, sziklafal, ott alattam a tenger, örvénylik, ha leesnek, akkor lecsúszás, stb. Igen, megpróbáltam ilyen hepciáskodásból levágni ott.
1: És látta a
4: csalamizét? Megpróbáltam, elég próbáltam kerülni, hogy milyen kőszáli vagyok, kecske vagyok, és így át az, és az ilyen kemény volt. Körülbelül abból az 30 méterből lehetett egy ilyen 3,5 órát csinálni, de ezt úgy, hogy a többiek azt gondolták, hogy én előttük járok, és hogy ez, szóval így nem tudtak, magam voltam ebben a dologban. Ez az egyik része, ez egy ilyen fizikai megérése. Spirituálisan nekem is valamiféle ilyen álom jelenet, de ez nagyon érdekes volt. Én egyébként összerakom abban a dologon, hogy lehet, hogy mielőtt ledöltem volna aludni, ittam egy kávét, egy ilyen erősebb feketét, és lehet, hogy az a vérnyomásomat olyan módon, mert nagyon-nagyon éles álmom volt, azt a szobát álmodtam meg egészen realisztikusan, tehát nem tudtam elveszteni, hogy ébren vagyok, vagy nem, és belépett egy ember, aki szerintem egy ember alak, aki ilyen, hát ilyen melegítőszerű ruhában volt, de én meg voltam győződve, hogy ő a megváltó. És a megváltó odajött valahogy az ágyhoz, ahol aludtam, ezt kívülről láttam, ezt az egész dolgot, és én nagyon azt akartam, hogy ne, tehát hogy ne vigyen el, vagy nem tudom én micsoda, hogy ne, tehát tényleg egy ilyen dolog, hogy ne történjen meg ez a dolog, és ugye, hogy egy ilyen embrionális, vagy nem tudom én milyen pózban összehúzva fekszem az ágyon, ő mellém lépett, és legörnyedve tulajdonképpen felvette ugyanezt a pószt, és valahogy összeolvadt velem, és talán ekkora sikerült felébrednem. És ez egy ilyen nagyon-nagyon mélyen, valahogy tényleg ez a nagy tiltakozás az ellen, hogy valami történjék, az elleni nagy tiltakozás az olyan volt, mintha tényleg a halál, a meghalás elleni nagy tiltakozás lett volna. És az volt talán így a leginkább ilyen tényleg, ami látványban is, tehát ilyen hallucinációban is megvolt, és érzetben is a rettegés, az a jeges rettenetes, jeges rettegés, hogy akkor most mi lesz. Úgyhogy ez a két különböző csoport, ez mindenképp megvan.
1: Én sokkal egyszerűbb vagyok, azért nem is tudtam kiválasztani, de mondok egyet. December van, Szegedről jövök, egy kamion mögött óriási hóesés van, félelmetes, nem látok semmit, és gondoltam, hogy hát a kamion mögött megyek hazáig, de kimentem egy pillanatra, mert nem is tudom, hogy előzni akartam, vagy nem, és mentem mellette, de nem láttam semmit. És megéreztem, hogy ez nem jó gondolat, visszamentem, és ahogy visszamentem, egy kamion, de tényleg itt a század másodpercek iszonyatos sebesség elrobogott mellettem, akkor arra gondoltam, ugye nem volt semmilyen képzetem a halálról, hisz gyorsan történik a dolog, de az megdöbbentett, hogy most. Tehát, hogy azért a halált, mint egy ilyen időben valaminek a végére kijelölt határt képzeletem el mindig életemben, holott a halálnak van egy hihetetlen tréfája, vicce, a most. Ami Dermanban például az a jelenet, amikor a 7. pecsétben azt mondja a színész a halálnak, hogy bocsáss meg, nem élek rám, de mondja, halál, ráérsz.
3: De figyelj te, hogy neked ez a halál jelzése volt? Ez a kamion?
1: Ez 100 másodpercen múlt.
3: De és nem gondoltál arra, hogy ez a annak a jele, hogy te nem halhatsz meg akkor?
1: Nem, tehát én arra gondoltam, hogy én mert ilyen keresztény vagyok, hogy az angyal eltekerte, tehát nem volt semmilyen vizuális tapasztalásom a velem szembe jövő kamionról, és arról se, hogy veszélyhelyzetben vagyok, mert emlékszem a lelkiállapotomra, egyszerűen unalmamban visszatekertem a kormányt. Az a mozdulatban van a gondviselés, de amúgy azt gondolom, hogy a gondviselés az utolsó pillanatban lépett be, mert igaz a tétel, hogy 100 másodperccel korábban a halál következik.
3: De a gondviselésnek nem elég az utolsó században?
1: Biztos, hogy van sorsom. Most nem a sorsról akarok beszélni, hanem arról, hogy a halál az most van.
4: Igen, egyébként az a játék, hogy én ugye vitorlázó repültem, és egyébként is magas házakkal foglalkozom időnként, és úgy igazából nem vagyok, vagy időnként úgy, tudom, hogy mi az a tériszony, de úgy alkatilag meg nem. És az a helyzet, amikor gangon állsz, vagy fent egy magas, nem tudom, erkélyen, és tudod azt a mozdulatot, egészen pontosan tudod, fel tudod idézni, hogy melyik mozdulat az, ami már a halál. Tehát, hogy ez a fajta fizikai tér megjelenik, ez a fajta 4-5 cm, és az a mozdulat, amivel tulajdonképpen meg tudod szüntetni az életet. És ez a határhelyzet, és ez nagyon sokszor így, ténylegesen, ami mondom, nem a szédülésszerű
1: dolog. Igen, nem szédés, hanem geometria.
5: Nagyon érdekes, mikor az embernek mondjuk van egy pisztolya, és akkor még kisebb mozdulat elő. Az újnak csak egy egyetlen kis rezdülése az újnak elég ahhoz, hogy abban a pillanatban átkörüljél. Igen.

0: Lejátsz, a CD lejátszó. Szalalval akartam befejezni, hogy azért, ugye azóta utána néztem már ennek, tehát nem olyan egyszerű főbelőni magad, mert ezt mondom mindenkinek, hogyha például nem fogja erősen a kezét, magától attól a mozdulattól, és nem az új véggel húzza meg a ravaszt, hanem itt az első pereccel, attól a pisztoly már úgy elmozdul, hogy legfeljebb megsebzi magát.
1: Ez nagyon fontos, tehát szorítsátok erősen a pisztolyt.
2: Nem a szájbavevést szokták ajánlani.
0: Gyakran a szájbavevés.
2: Tehát igen, a szájbavevés az majdnem mindig.
1: Én az megfelelő érzésem, hogy az URT-t lecsap rá, hogyha ő folytatja.

0: ez nagyon szép font.
1: És az adástelefonunk 215-3773, nem értem senkit, nem érdekel a halál, nem telefonát.
2: Senki, aki nincs halottja, magyarok? Saját halottja. Az az érzésem, hogy annyira elakarítottuk őket, hogy...
3: Meg nem is, hát nem halunk meg mi magyarok soha.
2: Soha, egyébként tényleg.
1: Sose halunk meg, ez egy magyar mondás?
2: Igen. Nem, szerintem azért az ostoba, nem, az ostobaság azért generális, én el tudom képzelni ezt különböző nyelveken. Tehát a lengyelek is tudnak ilyeneket mondani.
4: Van az a vicc, hogy miért jobb a temető, mint a kocsma.
1: Miért?
4: Mert az egyikre az van kérve, hogy feltámadunk, a másikra meg, hogy sose halunk meg.
1: Ez szerintem magyar mondás.
2: Én kérek elnézést, igen.
1: Majd telefonáljon be az, aki a sose halunk meget tudja magyarul vagy franciául megjelenik-e, vagy egyéb nyelveket. Jó? Legalább akkor egy telefont. Vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen jó, hogy mi itt beszélünk nektek. Vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen szexis a Tibor hangja. Vagy szóval,
5: na, de hogy én fordítsak ezen a
1: lányok, fiúk, valami, adjatok impulzot.
5: Vagy a prózában fordítsam ezt a dolgot. Ugye a 80-as évek, amire én csak olyan halványan emlékszem.
4: Azért van némi közösség mozgó.
5: 80-as évek a vonalban.
6: Nagyon jó, hogy beszéltek, nyugodjatok meg. Üdvegeskedjetek
1: hallani. Köszi, ez nagyon jól esett. Továbbra is várjuk az ilyen telefonokat. 215-3773.
2: Ha segít az életben, hogy tudod, hogy meghalsz.
1: Ez az.
5: Ja, akkor lehet, hogy hamar.
1: Halló!
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Nagyon jó, hogy beszéltek, és ne is adjatok zenét, meg legalább 20 percig, mert addig tudlak hallgatni.
2: Nem, ez alfa, bűvös sárkányan gurul.
7: Ez egy kicsit megvisel, hogy őszinte legyek.
4: Ugye? Akkor te nem vagy hippi, nem vagy hippi.
7: A halál közeli élmény. Kánikulában, a dugóban ez
4: egy kicsit. Köszönjük.
1: Az a kérdés, telefonunk 215-3773, telefonáljatok.
2: Hogy nem segít-e az életben az a tudásod, hogy meghalsz?
1: Szerintem segít. Szerintem segít, mert nem félsz annyira.
2: De mégsem így már vagyunk, aki? Érted? Tehát, ja, azt mondom, igen, ez a gondolatsor, hisz ha tudom, hogy vége van, akkor értelmes a tétet megtenni a vége előtt az életben, és ez tényleg ambicionálja az ember.
5: Az a baj, hogy ez két malom, mert ugye az egyiknek van egy ilyen fajta ilyen emberi logikája, ami mégiscsak az életnek az idejében lévő linearitással kapcsolódik össze, okokozati viszonyok vannak, stb. De ugye a halál az nem ez. Az egy teljesen más minőség. Arra inkább ténylegesen ez a fajta vallások révén pedzegetett újabb univerzumok, meg párhuzamos, meg feltámadások, stb. De sokkal jellegzetesebb részei, mint az, hogy tehát érted, amikor azon gondolsz, hogy arra gondolsz, hogy most akkor azért rock and roll, mert hogy ez úgyis akkor ennek vége lesz. Hát ez milyen lábszagú történet már, nem? Tehát, hogy ebben tényleg egy ilyen logika van.
1: Hát ez akkor pöpec csak, hogyha valóban már nem bírod ezt az életet, mert ugye itt arról van szó, hogy soha többet akkor már nem lesz esély.
2: A büntető jogban a halálbüntetés ellen az egyik legszigorúbb érvelése az, vegyük föl közben, mondom, hogy megfigyelték, hogy a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje, sőt, radikalizálja a bűnelkövetőt.
5: Igen.
2: Bűnelkövető vonalban.
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Nekem az jutott eszembe, hogy erről így beszéltek, hogy a feltámadás, meg az újjászületés, az nem lehet, hogy a haláltól való félelemből ered?
4: Pont,
5: hát,
4: hogy nem.
5: A nem hívők ezt mondják, de a igen. Hívők azok nyilván mélyen hisznek abban a dologban, hogy a nem evilági logika, tehát a túlvilági logika az érvényes.
7: De én az eredetére gondolok.
1: Ez az eredetére is, mert ugyanakkor nagyon sok dolgot nem tudsz mással megmagyarázni, hát élmény, mint az újjászületéssel, amikor például ismersz dolgokat, ahol sose voltál.
5: De ez egy ateista.
4: De figyelj, aki
5: a teremtésben, ami örök és mindenre kiterjed, az arra a tudásra is kiterjed, amit te most tudsz a halálról. Ez is a teremtésnek a része.
4: És azt gondolom, hogy aki igazán fél a haláltól, az a materialista.
7: Ez így van.
4: Mert hogy ugye jön a megsemmisülés.
5: Igen.
4: Ő fél igazán a haláltól.
7: Mert akkor vége. Tehát
4: hát akkor sajnálj.
7: Úgy tovább, annyi.
2: És én kérdezem direkt, és azt nem tudjátok elképzelni, hogy az élet ennyi? Miért nem? Tehát nem akarom mondani...
7: De el tudom képzelni, hogy én közbeszóljak itt még, bocs.
1: De nem a keresztény fél jobban, mert az tudja a szíve mélyén, hogy bűnös, mert olyan vallása hát van, hogy minden alaptulajdonságát bűnnek tekinti.
4: Hát az egy olyan színezés
5: jó, ott, azt tudjuk. Aztán megváltás, és izé
7: is egyébként.
2: Jó, jó, bocs.
1: Köszönjük, írtál, 2.15.3.7.
2: Most azt tapogatom, hogyha én ateista lennék, vagy materialista,
4: mindegy.
2: Igen, de mind a most... Na, igen.
0: Ateista és materialista vonalban.
2: Beszóltál.
1: Parancsoljatok.
2: Ez lett a vége.
7: Csak az előző hallgatót kérdezem, hogy akkor nem esd be a lélek, ha tűri. Balsó sem minden nyűgét hát nyilai, vagy ha kiszáll.
2: Igen, Hamlet, igen.
5: De mi ellen? Tehát, hogy azért, igen, tehát itt a kiszállnál olyan furcsán vágtad el. Tehát folytatódik a mondat tovább.
1: Hogy kiszáll, hát kiszáll az életből, nem úgy érti a kedves.
2: De úgy,
7: csak hát a kedves. Valamit mondani akartam, de közben elfelejtettem.
1: Hívjál meg én, ha eszedbe jön.
5: Igen? Mondja Tibor.
2: Nem, hogy... hogy
5: ha
2: én materialista lennék, akkor azt gondolnám, hogy azért gondolok a túlvilágra, vagy a mennyországra, mert a pszichém nem képes fölfogni azt a rettenetes tényt, hogy egyszeri és önálló fennálláson van, amely ettől eddig tart, és onnantól a történet nem folytatódik tovább.
5: Hát igen, meg ez a sok.
2: Tehát, hogy ez egy psziché védekezési mechanizmusa, mondom ellen. Én, aki egyébként ebben most nem hiszek.
5: Igen, a biológia ellen. Tehát persze, ezt el lehet mondani így is ezt a történetet, hogy a vallásokat azért találták ki, mert volt ez a rettenetes rettegés attól a dologtól, hogy biológiailag egyszer csak lejár a kiszabott idő, és hogy ezt az egyszerűen nem tudta megemészteni az ember, aki nagyon okos
4: lény, és nem rettegés.
5: Átlát, és akár rettegés, de egyszer rettegés. Csak csinált ilyen...
2: De nem. De hadd mondja, Kierkegaard is mondja, jó, ő olvasztozom.
5: Tehát és akkor ebből lettek a vallások, amik vigaszt nyújtanak ezzel
4: lesz. Minden meg ez nem rettegésből fakad.
2: Kierkegaard a vonalban.
8: Csá, szerintem sem rettegés.
5: Nem rettegés. Köszönjük.
8: Nem, ez egy tiszta társadalmi irányítási módszer, érted? Tehát, hogyha ha mindenki... De nem, most lógatja mindenki a lábát.
5: Mondjad, igen.
8: De tényleg, hát lógatja mindenki a lábát, mert most mi van, van egy 20 évem ugye régebben, aztán most egy jó 50, akkor most miért fizessek adót, vagy miért adjam oda a tizedet, miért ne vágjam a másikat, miért ne lopjak el mindent. Ha nincs semmi félnivaló, meg nincs semmi fölajánlva, hogy de esetleg egyébként ezt lehet tovább folytatni, és nem mindegy, hogy hogy cselekszem most, mert azt szerint fogod majd tovább folytatni, akkor szarok bele mindenbe, és élek, ahogy
4: most,
8: én
4: most, gondolom. Most, de kettőn áll a vásár, érted? Tehát, hogy hát, azt el is kell higgyed, hogy, hát hogy van mitől rettegned. Tehát nem elég, hogy ezt mondják. Hát valami oka csak
8: persze,
4: volt.
8: De valahol hát persze, de alapvetően fel kell... Hát abszolút felajánlanak valamit, hogy ez lesz, ha majd izé, de
4: ahol nagyon jó kettés. Akkor te is rettegés párti vagy.
8: És akkor, hát én nem, mert én, igen, tehát szerintem ezért csinálták.
5: Ezért csinálták,
8: én nem rettegek.
4: Na, én azt gondolom, bocsánat, hogy nem rettegés, hanem egyszerűen az ember szeretné tudni, hogy mi van. Szeretne értelmes magyarázatokat kapni, és azért valljuk be, a totál megsemmisüléshez képest bármelyik vallási magyarázat értelmesebb.
2: Képzeljétek, az én vallási magyarázatomban, mondjuk ha azt az esetet veszem, hogy ugye Krisztus már meghalt és föltámadt, tehát, és megjelenik a reális térben, mindig úgy kezdi a mondatot, hogy ne féljetek. Tehát, hogy megnyugtatja őket a halálról való, olyan tudást szereznek most, ami nyilvánvalóan nem alkalmazható semmire, és nyilvánvalóan ez lelkileg, ugye én Tamás is vagyok, Tamás az, akinek hiába mondogatja, hogy ne félj, az bele is akar nyúlni. Azért csak mondom, hogy ami szöveget elmondtam, ennek a tökéletes ellenkezőjét hiszem úgy, ahogy a Martinkó mondja, hogy szerintem ne mondjuk azt, hogy a létezés világa a világok legnagyobbika, hanem a létezésen kívüli világ is létezik, és az is van úgy, ahogy a vanság van. Hogy azért mondom, srácok, én nem félek.
5: Olyan édesek vagyunk, hogy ilyen angyalszárnyak ragadnak fel minket minden egyes, tehát nem tudunk tényleg prózet belevinni a dologba, én mégis megpróbálom újra a 80-as éveket citálom. Tehát, hogy a 80-as években voltam, amire olyan halványan emlékszem, de minden esetre ott ugye ment ez a sorok közötti olvasás. Ugye az újságok mindenféle médium, észre nem tudom, mert a hazudott és féligazság, És ugye volt az a kód a tragikus hirtelenséggel.
2: Igen, igen.
5: A tragikus hirtelenséggel.
4: Most is van.
5: A művész, van. És most is van. Na, pontosan ezt láttam.
2: De az rákot jelent most.
5: Nem, nem.
2: Már nem.
4: Szóval gyilkosságot.
5: Mert azért kérdeztem, az volt az első, amikor találkoztam Bandi bácsival, hogy megkérdeztem, hogy én így olvastam, hogy a tragikus hirtelenség, és akkor, hogy hogyan? És akkor ő mondta azt, hogy öngyilkosság. Tehát én nem tudtam, hogy öngyilkosság, hanem ebből a kódból bogoztam ki. Olyan, mintha ez a kód még mindig működne. A hosszantartó nem tudom, hogy micsoda...
4: De ez még mindig működne, ha nem
1: működik. Hogy a kereszténység tiltotta az öngyilkosságot, és ezért nem akartuk valami bűnbe mártani az öngyilkosságot.
4: Ez objektív sajtó, ugye?
2: A vallások tiltják, Bandi, csak azért mondom, hogy vigyázz.
5: Jó, egyébként annyiban
2: meg mondom, hogy a vallások tiltják.
5: Mindegyik tiltja. Azért kicsit abban van igaza, hogy ugye most van egy ilyen
2: egy
5: revíziója a ugye a Júdás evangélium.
2: Júdás
5: evangélium. Igen.
9: Júdás evangélium. Igen. Mert eszembe jutott, amit mondani akartam. Egyébként én is megelőztem, mert ha minden vallás tiltja az öngyilkosságot, akkor itt az iszlámnál van egy kis gáz.
2: Nem, nyilván van a vallás tiltja, de az, amit az iszlám megvalósít, az egy politikai gyakorlat, nem a vallás.
9: Na, eszembe jutott a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy az azért gáz, mert nem lehet visszacsinálni.
5: Uh-huh. Hogyha a tévedéssel fönn, azt nem lehet javítani.
9: Igen, igen. Tehát, ugye az élet, a születésben az a buli, hogy azt vissza lehet csinálni. Tehát aki megszületik, azt meg lehet ölni. Viszont aki meghalt, azt nem tud fölállítani.
4: Megértem, az iszlámban sem a céltalan öngyilkossággal.
2: Most az iszlám probléma nem jön bele, az iszlám vallási tiltja az öngyilkosságot, ennek van egy nagyon lebudított 0.1-es változat, amivel a tömegeket mozgatják, de ezt szerintem nem, igen, ezt mindenki tudja, igen. Azért nem menjünk ebbe bele.
5: Igen.
9: Letettél a mondat közepén.
4: Azt
9: akartam befejezni, hogy lehet, hogy innen származik ez a haláltól való félelem, hogy ugye mindig gáz az, ha valamit nem tudunk visszacsinálni.
5: Igen.
9: Ugye olyan félve nyúlunk hozzá. Félve emeljük le, mert lehet, hogy eltörik, és akkor nem lesz többé. Na ugyanez, tehát ettől eredhet ez a haláltól való félelem, hogy valami, amit már nem lehet visszacsinálni.
4: És ugye akkor benned nincs meg ez a mámor, hogy most döntesz valamit, és az örökre úgy lesz.
2: Wow.
4: De most komolyan.
2: Igen.
9: Így még nem gondoltam bele, de majd elgondolkozom a rajta.
4: Tedd
5: mérlek. Nem
4: ért,
5: ugye a kegyet... Ja, igen.
9: Na, sziasztok.
5: Szia. Mert ugye az eutanáziával kapcsolatban... Ott ugye felmerül az a dolog, hogy ugye amikor, hogy az embernek joga van el dönteni, még ugye szellemi, tehát szellemileg épp állapotban arról a dologról, hogy az, ami vele történik, abból az ő szelleme, vagy tudata, vagy személyisége, vagy tudatos lénye nem kér. És hogy lekapcsoltatja azt magát.
2: Tudod, hogy a keresztények miért mondják, hogy ne? Mármint, hogy most érdemi dolgot
5: igen,
2: mondok,
5: hát
2: mert nem
5: a... csodában
2: nem, a dologban, nem, hogy abban hogy azt mondja, el. Hogy a nem ítélhető meg a haldoklás hossza ideje és mélysége, mert kívülről nem látható, ezért egy ember életidejének a teljessége az nem véletlen. Így például a haldoklás hosszúsága lehet, hogy valamire készülődés idő, ami kell. És amikor humanoid szempontok miatt, tehát a jóság miatt lerövidítjük ezt az időt, az csak a saját tudatlanságunkból fakadó humanoid igen, cselekedet, és nem az élet teljességének a belátása.
5: Mert a szira itt lenne, most felütné ugye az Iván Ilyich halálát, és a megfelelő passzus beolvasva tényleg igazolná a Baki állítását, ami...
2: Az
4: a buddhizmus, bár igazából amit elmondta ugyanez, hogy nem, tehát öngyilkos lehetsz, csak azzal nem vagy kisegítve. Tehát nem semmi.
2: Ezért elemen. Szeretem. Ez
4: de nem ezt mondja
2: a buddhizmus. Ilyeneket tud mondani, bazdek, ez zsörjel. Vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá

0: Pont és Hanat is itt van a vendégünk, Antal Győzőt szeretettel köszöntjük itt, tehát hívtunk szakértőt, abba hagyjuk ezt a magas filozófiai röpködést, és kicsit...
1: Kézzelfogható.
0: Kézzelfogható, ez a jó szó.
1: Mi a foglalkozáson?
2: Először is üdvözlök mindenkit és titeket is, Antal Győző vagyok, boncmester. Igazságügyi és patológiai boncmester, illetve hát a Boncmesterek Országos Egyesületének az elnöke, szóval ezt a szakmát az országban én képviselem most egyelőre ebben a pillanatban.
1: Mikor kerestünk vendéget, aki tud erről beszélni, beszéltünk más korboncnokkal, például valakivel, aki korboncnok volt, és azt mondtuk neki, hogy a halálról szeretnénk beszélni, azt mondja, akkor kérdezzük meg a halottakat. Ő nem tudja, mi a halál. Mit szólsz ehhez? Te a halállal foglalkozol, vagy halottakkal?
2: Igen, ezt szoktam mondani, mert amikor megkérdezik, hogy milyen a halállal dolgozni, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem a halállal dolgozom. A halál az fönt van az osztályon. A belgyógyászaton, sebészeten is sorolhatom az összes ilyen kórházi osztályokat. Én a halottakkal foglalkozom. A halál létével akkor találkozom, mikor a hozzátartozó fölkeres, és esetlegesen elmondja a haldokló utolsó pillanatait, mert a hozzátartozóval tartjuk a kapcsolatot, ugye a későbbi információk miatt. Én a halottakkal foglalkozom, a halál.
0: Akkor azt mondod, hogy a halott az már nem is a halál?
1: Az már nem is ember.
3: Vagy a porhüvely, vagy a holttest. Hogy
2: mi a embernek, embernek ember. Embernek ember. Az ember szó definiálása az egy elég nehéz fogalom, ugye ember lélektanilag is lehet, ember testileg is. És amíg van teste, én azt mondom, addig ember. A törvény is előírja például azt, hogy nekem úgy kell bánnom, meg kell adnom a tiszteletet. Szóval, nem tehetek meg semmit olyat egy halottal, amit élővel se tehetek meg. Egyszerűen a halott számomra egy szent dolog. Nekem a boncoláson kívül és a utólagos munkálatokon kívül semmi más nem rugdoshatom, dobálhatom, nem húzhatom a földön. Nekem avval tisztességgel kell bánnom. Ugyanúgy megvannak a halottnak a jogai. Szóval embernek tekinti még a törvény is a halottat, és én is.
1: Tényleg a jog meddig tartozik az emberhez, amikor már föld alatt van, vagy hogyan?
0: Utána is. Csak még az elején szerettem, mert mondtad, hogy boncmester és országosan képviseled őket, de hogy lehet följutni a csúcsra? Az attól függ, hogy hány halottal volt dolgod, vagy hogy mennyire, vagy mitől függ, hogy a boncmesterek közül ki lesz az mondjuk a vezető, vagy az első?
4: Igen, vagy ki lesz igazságügyi szakértő.
0: Igen, tehát hogy mi alapján választódik ez ki?
2: Az egyesületünknek az elnöksége az egyáltalán nem azon múlt, hogy én voltam a legjobb szervező. Benne voltam az alapítók között, 2000-ben hoztuk létre az egyesületet. Az első elnökünk, Kis János, Magyarországon az egyik legtöbbet boncoló boncmester. Itt van mellettünk, nem messze az Üllői úti.
0: Tehát azért úgy kezdődött,
2: De neki volt neve természetesen, szóval a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozó boncmestereknek országosan van neve. Megszerveztük, későbbiekben meg a szervezőkészségem miatt nyertem el ezt a posztot, nem azért, mert annyit boncoltam. Tény is való, hogy gyakorló boncmesternek kell lenni, mert ugye akkor a szakmát nem úgy képviselem, ahogy mai napig is gyakorló boncmester vagyok, és szerintem egész nyugdíj, amíg az leszek. De közel nem boncolok annyit, mint az előző elnökünk Kis János.
3: Hogy az orvostársadalomban azért valamilyen vagy akkor felteszem másolatban, tehát hogy hogyan döntél az egyetem alatt valaki, hogy akkor ebben a szakirányban, meg ebben az irányban gondolja tovább a pályafutását, miközben ugye mindenki, meg az egész orvoslást az veszi körül, az a fajta ilyen étosz, vagy nem tudom én mit csinál, ami körüllengi, hogy ugye a gyógyítás, tehát az élet felé tologatás, vagy nem tudom én mit csinál, ez volna a dolognak tehát az értelme. És mégis az orvosképzésen belül van egy ilyen ág.
0: Igen, tehát ez a különös terület.
1: Hát egy nagy egy határ. Nem az élőkkel foglalkozom, én a halottakkal foglalkozom.
2: Nagyon sok félreértést kell most eloszlatnom.
0: Jó.
2: Nagyon sok. Az első, a boncmester, az nem orvos. A boncmester a szakdolgozó, egészségügyi szakdolgozó, a patológus orvosnak az első és egyetlen asszisztense a makroszkópikus, vagyis szemmel látható vizsgálat során. A patológus az egyetemet végzett orvos, aki foglalkozik makroszkópiás vizsgálattal, a halottak vizsgálatával, a haláloki megállapítással. Ebből lehet még igazságügyi orvos szakértő is, nem a patológusból, hanem az orvosból. Ez egy másik szakág. Ott ugye a rendkívüli halállal foglalkoznak, gyilkosság, öngyilkosság, orvosi műhiba, művivetél, stb. És foglalkoznak még a mikroszkópos vizsgálattal. Na most a patológus orvos az nem csak a halottakkal foglalkozik, hanem minden élő beteggel. Bár nem találkozik. Elmegy a sebészhez az ember, találkozik egy, vagyis találnak benne egy csomót, azt kiveszik, és a patológus fogja megmondani, hogy ez milyen csomó volt. A tüdőrákról a patológus mondja meg, hogy milyen fajta daganat, és ezt milyen irányba kell kezelésbe venni az orvosnak. A patológus mondja meg az irányt. A női hüvelykenetet a patológus vizsgálja meg. Mindent a patológus.
0: A végeredmény felől könnyebb megmondani, hogy micsoda. De nem biztos. Biztos, hogy, hogy rengeteg olyan esete van, érted, amelyben ebben találkozik.
3: De hát a betegség elő találkozik, igen, abban a fizikai valóságában, tehát a szövettel, a beteg szövettel, és az ebből leszűrt, az ennek az analíziséből leszűrt tudás megy vissza ugye a gyógyításban, hogy ugye a legközelebb ugye ne essünk abban a dolgban, hogy ez itt idáig ez és ez
1: történik. Na most te, hogy akkor ezek szerint nap, mint nap több halottat is látsz, mennyit naponta, hány új halottat átlagban?
2: Átlagban négyet, én négyet.
1: Négyet naponta. Most mi a véleményed? A halottakon lehet látni, hogy boldogok-e, vagy szenvedtek, vagy... Hát amikor ránézünk egy élő emberre, akkor azt mondom, hát ez egy boldog, kiegyensúlyozott ember. Miért szomorú? Tehát a halottakról látod ezt?
2: Azt, hogy milyen ember volt, azt nem. Azt, hogy talán azt látom rajta, hogy szenvedette. De ezt azért mondom, hogy talán nekem van egy elképzelésem, én a Heimpál gyermekkórházban is dolgoztam 2 évet, illetve az egyetemen is, mikor dolgoztam, több gyermeket boncoltam, illetve hát idősebbeket is boncolok, akik úgymond a természetes halál zárójelben infarktus, agyvérzés, stb. És azt vettem észre, hogy a gyerekek és az idősebbeken van egy enyhe mosoly. Nem mosoly, nem úgy kell elképzelni, hogy mosolyog. Navval tudtam talán összetársítani ezt, hogy a gyerek nem tudja még, mi jön. Ugye megjelenik a halál, a kaszás, most teljesen mindegy, milyen értelemben nézzük, szóval jön a halál. A gyerek az nem tudja, hogy micsoda, az idős meg már esetleg várja. Megfigyelhető, hogyha egy kis faluban vagy kis községben van boncmester, meghal a néni, rá egy éven belül meghal a bácsi. 50-60-70 évet leéltek együtt, egy éven belül meg fog halni a másik, és megy utána, nem bír nélküle lenni. És ezeken az embereken semmi fájdalmat nem lát a szakember, hogyha ezt nézzük. És én tapasztaltam, főleg a gyerekeknél figyeltem ezt meg.
0: Ez pedig, jó hír, amit most mondtam.
2: Pedig hosszú fájdalmas szenvedések, ugye leukémia, stb. Igen. Gyerekek ilyenben halnak meg, és mégis mosolyogva, de az orvosok is azt mondják nagyon sokan meg, akik a beteg gyerekekkel foglalkoznak, ágyszínházasok ilyenek, járnak be hozzájuk, hogy vidítsák, hogy egy gyerek, ha elfogadja, közlik vele a tényt, hogy van egy évet, nem azt, hogy egy évet, de te meg fogsz halni, gyógyíthatatlan beteg vagy, a gyerek sokkal jobban viseli a haláltudatot, mint a felnőtt. Nagyon érdekes, hogyha sokkal jobban elfogadja azt, hogy ő neki eljön a vég. Talán és az, hogy nincs.
1: Meg lehet ezt kérdezni, hogy milyen halottat szeretsz jobban. Hogy is mondjam csak, tehát, hogy igen, mivel jobb dolgozni, mi az, ami érted, amit mondok?
0: Nem, igen, mert én is azt gondolom, hogy az embernek mindenképpen vannak szokásai, ízlése. Tök igen. Mindegy, hogy mi a pályája, akkor is
1: Hogy például, tehát van egyfajta halott, ami na már megint ilyet hoztak, igen, ezt igen. Ki nem állhatom. Na,
0: vagy
1: ma jó napon van, mert de ma mondjuk, kettő olyan.
0: Mondta, hogy szentség is, amiben már ugye benne van az, hogy ez folyamatosan kiárad. Tehát mind a kettő.
5: Vizi hulla.
3: De nem is ez a lényeg, igen. Hanem az, hogy amivel kezdtük a műsort, hogy a halál az egy demokratikus dolog. Tehát ilyen tekintetben nyilvánvalóan, hogyha halott kerül, vagy holttest kerül abban a dologban, akkor a rá vonatkozó legfontosabb dolog az, hogy ő halott. Igen, ez eltűnik körülötte, ez az egész történet. Tehát, hogy gaz ember volt, vagy nem tudom, és ezek nyilván nem. Aztán persze hát fizikailag lehet, hogy vagy szakmailag lehet, hogy vannak, amik...
1: Szóval törvényesen értem, hogy még embernek kell kezelni, de már előfordult, hogy szerettem. Ott volt, amikor meghalt, és az a fő élményem, hogy abban a pillanatban, hogy meghalt, attól kezdve ő már nem volt ott. Tehát egy test volt ott. De ő már nem volt, ezt lehet érezni. Már nincs senki se a szobában.
0: A nővérem, akinek 8 gyereke van, és egy lánya volt a panika, és amikor elütötték, és meghalt, és nagyon szerette, meg se ölelte. Lehajolt, ránézett, ez az egész életem megjegyeztem, és azt kérdeztem, hogy mi volt? Már nem ő volt. Ennyit mondott. Már nem ő volt.
1: Jó. Tehát nyilván már nem emberek vannak ott, hanem holttestek. Na jó, tehát a kérdés az volt, hogy tehát van-e ilyen, hogy mivel szeretsz jobban dolgozni, vagy kevésbé?
2: Nincs. A boncmester, ha bemegy a boncterembe, a szakma kerül előtérbe.
1: Még akkor is, tehát még azt is mondod, hogy egy összeégett gyermek holttest nem viszonyogsz tőle jobban, mint egy...
2: Nem. Nagyon érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy felemelő volt szakmailag egy, nem tudom, automárkát lehet mondani? Egy barkasz autóban szerelte a középen van a motor itt bent az ülésen, és szerelte az emberket, cigizett, lement, fellobbant, benne égett, és életem első égett halottja volt, és szakmai szemmel mentem oda, hogy ami gusztustalan, másnak is undorító, és hány inget, és rá se néz, én azt kihívásnak tekintettem boncolni, ugyanígy a vízi halottat is, mikor az első vízi hullám volt, és egy hónap múlva, és ötször akkora térfogattal jelent meg a boncasztalon, mint amilyen normálisan volt, az nekem kihívás volt minden mellékes gusztustalanságával, a gázokkal, a szaggal, a minden mellett, ez egy kihívás volt, és ezt meg kellett csinálni. Ugye addig én csak tanultam, nem látni láttam, de nem csináltam, nem boncoltam ilyet, és akkor, mikor nekem kellett megcsinálni, akkor ez egy kihívás volt. Ez olyan, mint az orrfüggégész se biztos, hogy szereti az emberből kijövő gennyet, mikor az arcüregéből mossa ki, de muszáj neki kimosni, mert abban gyógyítja meg a beteget. És lehet, hogy ez gusztustalan, de ez szakmailag.
0: Mi a boncolás? Mert mindig beszélünk róla, de azért nem mond meg létezik.
2: Haláloki megállapítás. Vagyis nem, ez így konkrétan háromféle boncolás van, az első az anatómiai, amikor az egyetemi hallgatók tanulják meg az anatómiát, csonttan, izomtan, idegtan, stb. Ezt egy formalinnal tartósított holttesten gyakorolják, preparálják, nézik, boncolgatják. Ez 2 éves
0: folyamat. Ilyen lehet a bandiból meg belőle?
2: Bárkiből. Okay. Föl lehet ajánlani az anatómiai intézetnek, és akkor csak utána 2 évig gyakorolnak. Így van, bárkiből.
1: Te felajánlod majd a testet?
2: Gondolkodtam már rajta. Egyébként van is az anatómiai intézetben a múzeumban egy öreg boncmester, akinek maga a csontváza 197 cm magas.
5: És tényleg, így előre lóvét nem lehet erre föl?
2: Ez ingyen és bérmentve van.
3: Igen, akkor
2: ez
3: volt az első, tehát az oktatás.
2: Az oktatás, a második a patológiai boncolás, ami a természetes halálok megállapítása. Ugye osztályon meghal infarktusba, a kardiológus azt mondja, hogy én infarktust láttam, utána a patológus megmondja, hogy igen, infarktust látta, de ez és ez vezetett ide. Szóval voltak haláloki megelőző, vagy halált megelőző halálokok. Általános érelmeszesedés, ilyen gyulladás.
1: Te bizonyítod be, hogy az úgy van.
2: A patológus.
1: Vedd fel a fejedre, hogy
6: hát, a patológus a vonalban.
1: Patológus.
7: Halló.
6: Igen.
7: Szerbusztok, a Helén vagyok.
6: Igen.
7: Figyeljetek már, ne csináljátok, olyan jó ez a téma. Üdvözlöm a vendégeteket. És ne legyetek morbidok.
6: Jó, ne.
7: Hogy előre pénz, meg ilyen, jó?
6: Az bocsánat. Jó,
5: adjálék. Ezt visszautasítom.
1: Én szerintem jó kérdés.
5: Ezt gondolom.
1: A pénz, pina, ezek nagyon fontos dolgok az életben. Úgyhogy ne legyetek álszentek. Csókolom, de azért hívjatok minket a 215-3773, Antal Győző a vendégünk.
6: Jó,
1: hogy most...
6: Halló?
8: Halló? Nyugodtan legyetek morbidok, ha morbidok akartok lenni. Halló?
1: Köszönöm, ez jól esett.
6: Na, és akkor van a harmadik?
2: A harmadik az igazságügyi boncolás. Ezen belül vannak egy orvosos, két orvosos bírói. Ez már sokkal bonyolultabb. Ugye ide tartozik a régi szóval törvényszéki boncolás. Amikor ugye megölnek valakit, elütnek valakit.
6: Uh-huh. Elütött a vonalban. Halló?
9: A Győzőtől kérdeznék valamit.
6: Igen.
2: Szervusz.
9: Most, mi megnézzünk egy nőt, és a fantáziánk úgy elindul, akkor ő úgy nézi az embereket az utcán, hogy micsoda járomcsont, micsoda lapocka. Olyan, na, figyelek.
2: Nem, egy nagyon szép... Egy nagyon szép kedves feleségem van, aki a korát meghazudtolva körülbelül 5 évet letagadhatna. Imádom most is, és imádtam mindig is a nőket. Soha nem jut eszembe róla, hogy mi lehet belül. Szóval, hogyha persze panasszal jön hozzám, akkor jobban...
0: De akkor komolyabban kérdezem, mi a belső érdeklődés oka? Mert ugye, ha mondjuk nézem az egyiptomi ábrázolásokat, és ugye tényleg ilyen kutyafejű főpapokként ábrázolják azokat, például a te szakmádat, amely ugye azért van így ábrázolva, hisz ők a peremvonalon állnak. És aki a peremvonalon áll, az erről is, arról is valamit tud, és egyébként a tudása titkos és szent. Csak amit mondasz, hogy nagyon
6: ez
0: ősi...
6: Ez egy papi szolgálat volt.
0: Igen, azt mondom, hogy egyrészt ez papi szolgálat, másrészt ez szaktudományosság, mert mi azt mondod, hogy az éget testhez szaktudományos érdeklődéssel állsz hozzá.

0: egy sajátosság, hogy nem bal oldalon, jobb oldalon helyezkedik el a szív, és minden más fordítva van, és akkor egyik este az egyik kollégám vidékről küldött egy képsorozatot, hogy láttál már ilyet, mert tanultunk róla, de uh-huh. például én speciál nem láttam ilyet. Ő látott, lefényképezte, digitalizálta, és
1: igen.
0: Igen, igen, és ebben természetesen igen. lehet élni. A kérdésedre...
2: Egy hiba a tudod. Igen?
0: A kérdésedre válaszolva, én annak idején, mikor én nagyon véletlen kerültem a szakmába, anatómia, patológia, igazságügy, én ezt mind végigjártam, járom mai napig is, kivéve az anatómiát. Az anatómiai intézetbe bekerültem, és mondtam, hogy ott formalinna tartósítják a szerveket, meg a halottakat is. És engem az agy látványa fogott meg, hogy ez az a szerkezet, amihez hasonlót se tudott még az ember kitalálni. Ez egy ilyen csodálatos
2: milyen az agy, dolog. Légy szíves, meséljük az agyról.
0: Egy nagyon szép. Ez egy nagyon szép dolog. Én nagyon ritkán látok igazi ábrázolást. Mire vagy kíváncsi? Egy tekerlény.
2: Az, hogy mesélj róla, mert te látod. Én gondolod, de milyen ritkán látom. Mármint, hogy... ne, hogy, mert amit mondasz, láttam magad lerajzolva tényleg könyvek borítóján szokott illusztráció lenni.
1: Na, igen, igen.
2: Elvisem a dolog.
3: Igen, hát hívő emberek szoktak érvelni azzal, hogy miért nem hiszed el azt, amit nem látsz, hiszen miért hiszed el, hogy van agyad, mikor még sose láttad az agyat, és lehet, hogy nincs is. Igen.
0: De van mindenkinek agya.
2: Lőtös, egy kicsit mesélj nekem az agyról, mert mondtad, hogy szereted.
0: Akkor ez a mindenkinek van agya, és meséljek az agyról. Az egyetemen dolgoztam még, amikor is nem teljesen néztem meg, mert ugye a boncolásnak a menete az, hogy külleírást kell csinálni. Ez a kívülről minden anyajegyet, tetoválás, mindent le kell írni, és műtéti hegeket. És én nem teljesen néztem meg. Fölboncoltam a koponyát, amikor is a felső részt, ezt így nektek tudom mutatni, a hallgatóknak nem, ezt a kálváriának nevezi. Leemeltem.
3: Bemutatott a fejetet.
0: Leemeltem, mint a glória. Leemeltem, elemeltem a kálváriát, és fél agyat láttam.
2: Fél
0: agyat. A fél agy, az agy fél tekéje volt meg az uh-huh. egyik, a bal oldali, a jobb oldali nem volt meg. És meglepődve mentem a... meglepődve mentem a mesternőmhöz, Magyarország első női boncmestere volt az én mesternőm. Mentem hozzá, hogy nézzük már meg a korlapot, mit? 20 éve vették ki az agyát. 20 éve. 20 évig fél aggyal ért. Fantasztikus. Ahogy a vese, mert az agy is egy páros szerv, ahogy a vese is, páros szerv az agy is, és fantasztikusan átvette a szerepét. És azt mondták az orvosok, mikor eljöttek a boncolásra, mert a klinikusnak is ott kell lenni a boncoláson, a boncolás végén, hogy egyeztessen a patológussal a kortörténet és a halálok összefüggésébe. Azt mondták, hogy majdnem ilyen 95%-os teljes életet élt az ember, szóval nagyon kevés szakmailag látszódott bizonyos dolog.
2: Mondtad, hogy női mestered volt, azért gondolom nem gyakori a boncmesterek között a nő.
0: Nagyon sokáig nem volt az, nagyon sokáig kettő volt Magyarországon, most az utóbbi időben egy ilyen nem tudom honnan jött, egyszer az egyik cég elkezdte hirdetni, hogy boncmestert képez, megszerezte rá jogot természetesen, egy baromi sok boncmesternő volt.
2: Na, miért látjátok?
0: Lehet,
4: az emancipáció.
5: Olyan, mint a konyhai munkatár. Kifilézni.
0: Nem, azért nem. Az előző elnököm...

0: Hány éve vagy boncmester?
1: 16.
0: Találkoztál-e már ismerőssel?
1: Nem. Én személy szerint nem, viszont nemrég fölhívott az előző elnököm, Kis János, és közölte, hogy az Egyesület alapító ügyvédje ott van náluk. Ez egy ilyen megrázó dolog. Volt egy szakértő, gondolom arra megy ki a kérdés, hogy boncolnék-e ismerőst vagy hozzátartozót, aki a saját fiát boncolta föl egy autóbaleset után. És kérdeztek tőle, hogy miért tetted? Ugye normálisan, átlagban az orvosok sem műtenek saját hozzátartozót, főleg nem nagyobb műtétet. És azt mondta, hogy azért, mert én magamnak hiszek.
0: Uh-huh. Na most, amikor igazságügyi orvos szakértő vagy, akkor neked nyomozni kell, vagy adatokat kell szolgáltatnod a nyomozó szerveknek?
1: Én a szakértő boncmestere vagyok. És mi szolgáltatunk, igen. Ami annyit jelent, hogy a robbanásnál, például egy bomba robbanásnál megmondjuk a rendőröknek, hogy ki hogy googolt, térdelt, stb. Ugye az anatómiai képletek leszakadása következtében erre nagyon jól lehet következtetni. Az, mint ami manapság megy ezekben a különböző tévécsatornákon, különböző helyszínelők, na olyanokat azért a magyar szakértők se csinálnak, viszont nagyon súlyos szavuk van a bíróságon és a nyomozó a nyomozati szakban a szakértőknek arra vonatkozólag, hogy segítsék a nyomozást, a nyomozók munkáját, illetve a bírói ítélkezést. De nem csak halálokban. Ez természetesen az orvos szakértőknek a feladata, az az egész emberiségre kiterjed, mert anatómiai ismeretük, szakértelmük akkora, hogy egy közlekedési balesetben meg tudja mondani, hogy igen, az a néni eleshetett volna annélkül is, nem kellett, hogy elüssék, az esés következtében tört el a lába, és eltörhetett volna.
2: Hát a Simon Tibor ügy például állandóan veszekedtes.
1: Hát a Simon Tibor ügyben igen, abban egy nagyon-nagyon bonyolult szakértői gárda sorakozott föl, ott egy nagyon komoly ellentmondásokba ütköznek, mai napig is folyamatosan, és egy olyan kérdést feszegetnek, ami nem biztos, hogy meg fogja állni a helyét. Valószínű, hogy a bíró az nem a szakértők álláspontja alapján fog dönteni. Nem biztos, mert egyszerűen nagy az ellentmondás a szakértők között, és már itt nem csak orvos szakértők, hanem idegsebészeti szakértők, nagyon sokféle szakértő felsorakozik. Az orvoslás, az orvostudomány ez egy olyan szerteágazó dolog, amit nem lehet megtanulni soha, és mindig okoz meglepetéseket. Nincs két egyforma boncolás, nincs két egyforma emberi test, nincs két egyforma reakció betegségekre. Ugye a vírusok is állandóan megújulnak, kifejlesztik az egyik antibiotikumot, arra immun nincs lesz a vírus, és ez folyamatosan kell fejlődni.
2: Van olyan boncolásod, amire álmodsz, vagy amire emlékszel, vagy így megőrzöd magadnak?
1: Talán a barkaszos, emlékszem, de nem álmodom.
0: Megijedtél már boncolásnak?
1: Nem.
0: Valamitől? Ne, olyan nem fordult el, hogy megmozdul egy test.
2: Sose
0: ijedtél.
1: Nem, ma már nem. Ma már ott előírás, hogy
2: halottnak kell lenni.
1: Osztályon először is nagyon komoly műszerek is, meg hát az orvosok felkészültsége is annyira magas szintű, hogy egy halál beállt, tehát simán meg tudnak állapítani.
0: Igen, de meglepetés, például valamit fölbontasz, és ott valami olyan van, amire nem számítasz, és hirtelen összerándul a gyomrod.
3: Találtál-e aranyláncot valaki? Vagy pénzt?
1: Nem, azt a műtősök találnak nagyon sokat.
0: Például, amikor mi átlag emberek látunk valamit, ami furcsa, szokatlan, valami állatot, amiből valami kilóg, most érted?
1: De én ilyet rengeteget látok. Igen. De én ilyet borzasztó sokat látok. Nem volt még olyan, amitől így visszahőköltem volna.
0: De semmitől furcsa. Nem vagy már rosszul. Nem
1: biztos,
0: rosszul.
1: Hogy nem. Biztos, hogy nem.
4: És gyöngyháznél lukiskés meg volt a házba?
3: Ilyen rejtő?
1: Nem.
2: Akkor az érdekel, hogy mi az, amitől félsz? Vagy mi az, amitől érted, hogyha... Mert mi azért kérdezgetjük ezt innen, mert valószínű a kérdésünkben benne van az önmagunk alkalmatlansága arra, hogy egy ilyen helyzetben ne féljünk, vagy ne értelmezünk félre valamit. Neked nem ez a problémád akkor, nem a halottak. És kérdezed,
1: talán a gyermekeim elvesztése.
2: Igen.
1: Van két szép gyermekem, maximum az ő elvesztésük, amitől félhetek, és vannak is ilyen gondolataim, hogy őket nem, de más nincs.
0: Saját halálodtól nem félsz?
1: Nem. Nem tudom miért, valószínűleg azért, mert akármelyik vallás nézem, most kérdezhetitek, hogy vallásos vagyok, valamilyen szinten igen, nem vagyok bigott katolikus református, viszont...
2: A túlvilágban hiszel, akkor így kérdezem.
1: Igen. Azt hiszem, nem olyan szinten, hogy mennyország és mi van lent?
2: Pokol.
1: Mennyország és pokol.
2: Nem tudod, mi van lent.
1: Hogy nem ilyen szinten, én úgy gondolom, hogy van a létünk után is még lét, csak hát ugye minket az izgat, hogy milyen az a lét, és ezt így nem tudjuk. Az ismeretlen felé haladunk. Van itt egy küldetésünk, azt teljesítjük, aztán jön a következő, és ezt nem tudjuk. Valószínűleg ezért félünk a haláltól, mert a testi létünk megszűni. Én úgy gondolom, hogy a szellemi az viszont nem.
2: De az, hogy te ilyen közel élsz, vagy dolgozol a halottak mellett, igen, ez nem a halál.
1: Halottak. Igen, halottak.
2: Igen, hogy külön választott ezt a kettőt. Az mert mi azt mondtuk, hogy minket az segít az életben, hogy a halálról ilyen szép, jól motorúan gondolkodunk mindannyian, mi nagyon értelmesen gondolkodunk a halálról.
3: és akkor tenköltek is
2: leszünk. Igen, de a te esetedben viszont ez tényleg így van, hogy tehát azért neked mindig ott van. Hogy ez szerinted segít abban, hogy jobb életet éljél, vagy hogy az életed a saját képedre formáld? Tehát egy titkárnőt nem kérdezek meg, mert egy titkárnőnek szinte a mindennapi létküzdéshez van köze, amiben fölörlődik.
0: Vagyis ha több halottat látnánk, jobb lenne, könnyebb lenne az életünk.
2: Igen, így is jó.
1: Ez jó kérdés.
3: Ez amit mondtam, hogy a felmérés, hogy amíg együtt volt a családban a születés és a halál, egyszerűbben fel tudták dolgozni az emberek.
2: De most már nem nagyon.
1: Nem, abszolút nem. Sajnos igen, a hospice ápolásnak is az lenne a lényeg, hogy visszategyük a halott kultúrát. Nincs ma Európában halott kultúra.
0: Van, bocsánat, ebbe a pillanatban eszembe jutott, hogyha én nézem a tévét, én több halottat látok, mint te.
2: Igen, elektronikus halott kultúránk van.
0: De valószínűleg nem életlen, hiszen az emberek ezt akarják látni. Akarják látni az emberek a halottakat.
2: Ez elfedés.
1: Bocsánat, én meg azt mondom, hogy nem akarják, hanem ezt mutatják nekik, és ezt nézik. Én nem hiszek ebbe, hogy ezt akarják.
4: Azért esik jó nekik, mert hogy akkor össze tudják hasonlítani, hogy na, az meghalt, én meg nem. Nekem milyen jó.
2: Szerintem ez ezért van miért vetíteni. Ez a bolcelenféle dolog.
1: Bolcelen, igen.
2: Hogy vissza... Igen, ez most indul Magyarországon, nem?
1: Vagy... Hát nem, már évek óta dolgoznak rajta, csak most kap médiát. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen a haldoklónak a családja körébe kell lennie, de ugye ma rohanunk, mindenki rohan, dolgozik, pénzt keres, telket akar, ezt akar, azt akar, három munkája, stb. És nincs arra időm, hogy a nagymamámnak enni adjak. Enni adjak, nem eltemessem.
4: Nálad halljon meg, és ne az elfekvőbe.
1: Meg, és beteszem a kórházba, az öregek otthonába, stb. És akkor majd ott meghal, és akkor megyek, és akkor viszem neki a ruhát, meg intézem a temetést, és akkor ebben le van tudva, és utána élem az életemet tovább. Nagyon kevés ma már, inkább mikor a szülő veszti el a gyerekét, akkor van ez ilyen baromi... De nem is hiszem, hogy ennek tragédiának
2: kéne lenni. Minket idegesít a halál? Akkor ebből az derül ki, hogy...
1: Ez egy teher.
2: Teher.
1: Én úgy gondolom, hogy teher az emberek számára a halál. Pedig ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a születés. De ezt nem lehet. A születés is van, és a halál is van, és kettő között élünk most. De megszülettünk, és meg is fogunk halni. Ezzel a tudattal mindenkinek tisztában kéne lenni, de nem csak úgy, hogy oké, rendben, hanem tényleg így kéne élnünk, hogy nem biztos, hogy holnap reggel fölkelek, vagy nem biztos, hogy hazaérek ma.
2: Igen. a Bulgakov is ezt írja, meg ezt mondja a Bergman, és én is ezt mondom, hogy ez furcsa, de ezt nem hiszük el. Hiába mond azt rendkívüli igazságot, azért belül minden úgy gondoljuk, hogy...
4: Majd te meghalsz, én megéletok.
2: Nem én rám érvényes, ez az, hogy a halál közelébe élünk, hanem tényleg, hogy mint hogyha messze lenne.
3: A buddhizmus nagy részben, amit mondasz.
4: De hogyha folyamatnak fogjuk fel az életet, meg ami után van, akkor nem miért olyan fontos, hogy egyáltalán van ez a kis bukkanó?
1: Nekem nem fontos.
2: Bukkanó, az, hogy a bukkanó.
5: Halló, szavaztok, Váradi!
1: Szia! Szia!
5: 45 másodpercen nyomtam, de a rádiót, nem tudom, még ez volt a téma, de ez nagyon jó, érdekes volt. Erre ajánlom, a All the Jazz című filmben van egy olyan vonulat, több.
1: Igen.
5: Szál van összefogva, ahol egy ilyen népszerű New York-i underground humorista műsorát vágja a főszereplő. Uh-huh. És így mindig visszatér, ahogy így szakaszosan vágja, és ott ezt dolgozza ki a humorista, és közben ugye vágja a haldokló rendező. És ezt már nem tudom annyira jól fölidézni, mert úgy lenne patent a betelefonálás, hogy így végigveszi ezt az öt fázist, az elutasítás, hogy nem, hát én nem, ott van anyám, sokkal idősebb, itt őt, mint bárki csak én nem. Akkor az alkudozás, aztán a vélelem, nem tudom, és a legvége a megnyugvás.
1: Igen, ez és a Bob Fosse féle.
5: Ez nem tudom, tehát azóta itt sokat gondolkodtam ezen, de az, hogy eddig a legjobb megközelítés vagy tematizálás, amit láttam, vagy hallottam, egy nagyon jól szétszette meg.
1: Ilyen fölismeretből.
5: Csak ennyi, hogy nem tudom, kirendel érdemes.
1: Nézzetek
4: filmeket,
1: igen.
4: Köszi.
0: Tehát Antal Győző boncmester, a mesterünk, a vendégünk ma. 215-3773 a telefonszám, és a halállal foglalkozik.
4: És hogy legyen időnk megemészteni a hallottakat, hallgassunk meg egy rövid zenét.

0: 설냐 설냐요.
1: Mi az, amit jól, nagyon jól tudsz csinálni? Tehát ami a tiéd a szakmádon belül. Minden szakmában valaki azért specializálódik.
2: Melyik képességedre vagy büszke?
3: Én úgy gondolom, hogy az viszont nem a boncoláshoz tartozik. Én azt hiszem, a hozzátartozókkal való kommunikáció az, ami az erősségem.
1: Vagyis hogy történik akkor ez az év? Mert akkor annyit jelent, hogy kimész a bonzteremből.
3: Kimegyek, van egy iroda, ahol fogadom az elhunytak hozzátartozóit, megfelelően tájékoztatom a későbbi teendőiről, mert vannak anyakönyvezés, temetési ügyintézés, illetve hogy megtudom tőle, hogy temetés, hamvasztás és a megfelelő ruházatot elkérem, tájékoztatom, hogy mi jó, hogyha van. Én azt szoktam mondani, szeretem, vagyis én azt vallom, hogy a hamvasztása se egy lepedőt hozzanak. Szóval nem szabad, én úgy gondolom, nem jó, hogyha mesztelenül hamvasztunk egy halottat. Én jobb szeretem, ha felöltöztetjük, mert ez egy olyan fasiszta jellegű, ugye, ahogy viszik a sok halottak. Igen, legalábbis én azt gondolom. Bár le van takarva, de akkor is maga a halott mesztelenül van. Én jobb szeretem, hogyha ezt felöltöztetjük, megadjuk a tiszteletet. És én nem, például én annak vagyok a híve, hogy nem vágjuk a ruházatot. Van egy ilyen kis szakmai, hogy van, aki vágja a ruhát, azért, mert vagy lusta, Vagy úgy gondolja, vannak neki saját szakmai indokai, hogy mondjuk a koporsóba könnyebben le lehet húzni, mert ugye cipelik a halottat, és az mozog. És elmozdul a ruházat, és hogyha hátul meg van vágva, akkor könnyebb eligazítani, sokkal könnyebb eligazítani. Ezzel én egyetértek, de én úgy gondolom, hogy minden halott mellett már a temetésre való előkészítésnél két emberke van, fogják meg ketten és igazítsák meg. Én nem vagyok már ott, én fölöltöztetem bent a kórházba a patológián, úgy helyezzük be a koporsójába, hogy rendben nyakkendő minden, vagy a nyaksáv, vagy a fejkendő úgy áll rajta, ahogy én rátettem. Ha közben a szállítás közben elmozdul, akkor igenis a temetkezés két
4: ember. És persze, az arcot?
3: Igen. Kozmetikázok is, protézisbe helyezés, hajfestés, körömvágás, hát mindent csinálunk.
1: Ez óriási meló lehet, nem?
3: Hát igen, a boncmesternek nem, nagyon, nagyon szerte ágazó feladatköre van.
4: És el is kell tusolni néhány vágást, gondolom, hogy jól nézzen ki.
3: Nekem az egyik büszkeségem, egy Németországban autóbalesetet szenvedett 200 kilós ember, akinek 70-valahány vágás volt az arcán, és mikor elvitték, akkor egy se volt.
1: Na, hát akkor ezt kérdezte.
3: De ezt elvileg minden olyan boncmester.
1: Jó, de most
3: a korlott normális boncmester, annak ezt meg kell tudni.
5: Hogy álltok a színével a halottnak? Ugyanis ugye nyilvánvalóan a hozzátartozók szeretnék látni, hogy jól életszerű
3: legyen.
5: Ehhez képest a dolog lényegéből adódóan azért mégsem kéne, hát hogy teljesen életszerű legyen. Tehát, hogy
3: a kozmetikai szerek csodákra képesek.
5: Az világos, nem csak, kell, nem. Csak, tehát az egy elvárás, hogy a halott úgy nézzen ki, mintha élne.
3: Van olyan kollega, akinél igen, nálam igen. Én úgy gondolom, hogyha már csukva van a szája, a szeme, és nekem az a megelégedés, mikor ténylegesen visszajön a hozzátartozó, és azt mondja, hogy uram, úgy csinálta meg, mintha aludt volna. El se hiszem, hogy meghalt. Ez számomra a megfizetés, a paraszolvencia, hogy azt mondja a hozzátartozó, hogy úgy látom a bukámat, minthogyha aludt volna.
1: Egy kicsit szobrászat?
3: Egy kicsit, igen. Kicsit.
4: Bioművészet. A szünetben beszélgettünk, hogy milyen tulajdonságok fontosak, és azt mondtad, hogy nagyon fontos a szaglás egy boncmesternek.
3: Igen.
4: Mit tud kiszagolni egy boncmester?
3: Mérgezéseket. Különböző mérgezések, különböző elváltozásokat okoznak, illetve különböző ugye a vegyületek keveredése különböző szagokat fog árasztani. De egyszerű eset, autóbaleset, fölkerül a sértett, akit elütöttek az asztalra, nem tudunk még semmit. Nem volt toxikológiai vizsgálat, ami megmondja, hogy alkoholos befolyásoltság. És ahogy fölnyitom, egyből megmondjuk, hogy alkoholos befolyásoltság alatt esett az autó elé. És ez már azért sokat segít. Természetesen meg kell várni a toxikológiai eredményt, mert az, hogy én azt mondom, hogy alkoholt érzek a gyomoron, meg a többi szerveken, az nem azt jelenti 100%-ra, hogy alkohol, de igenis ez egy...
4: Tehát pont ellenkezőleg nem orrod befogva boncoltok, hogy hú de büdös, hanem
3: és nem használunk krémet se, igen. Hanem igen, beleszagolunk. Uh-huh. A daganatoknak is más szaguk van, a sima... De igen, hogyha ott van egy halott, nem biztos, hogy a boncolást követően többet tudunk, mint a boncolás előtt. Ez egy kicsit persze szélsőséges megjegyzés, de azért az elhunytnak a külleméről, a bőrről lévő nyomokról, illetve a szagról, arról nagyon sok mindent el. Az már egy fél boncolás.
5: Nem tudom, hogy eddig szó esett a róla, mert ugye engem a MÁV rakott holtvágányra itt az elmúlt 2 órában, de egy kérdés számomra...
1: De lázadozzál.
5: De lázadozó kérlek szépen, mert örülök, hogy élek közben. Abban ráadásul helyen állítottak meg minket, ahol még egy árnyék sem volt.
4: Holtvágány, tehát parasz.
5: Na értitek, végre, hogy valakiben. De az az egyik kérdés, hogy mikor kötelező a boncolás?
3: Boncolás jogilag ma Magyarországon minden esetben kötelező.
5: Ha én természetes halállal otthon meghalok, vagy mit tudom
1: akkor
5: én...
1: Akkor is.
3: De ezt honnan tudod, hogy természetes?
5: Én magam biztosan jól tudom, ha én halok meg egyébként.
4: Teszem. Egy olyan végrendeletet, hogy én nem akarom, hogy egy fillért se költsenek azután, hogy meghalok, tehát engem dobjanak ki a szemétbe, aztán kész. Én magam azt mondom, mindegy, ha meghalok, ne fizessenek semmiért, se boncolás, se temetés, semmi sem.
0: Lehet kukába dobni hozzá?
3: Nem. Jogodban áll a boncolás mellőzését kérni neked még életedben, ezt hordhatod a személyigazolványod mellett, de ha elüt az autó, akkor ez semmis. Szóval a törvényszéki boncolás alól nincs kivétel, még egyházi kivétel sincs. Szóval volt ugye az arab kis, arab, azt hiszem arab emberkének a kislányára ráesett a sírkő. Morbid, de sajnos a sírkő esetre, és náluk nem lehet boncolni. De Magyarországon történt, magyar törvények értelmében boncolni kellett a kislányt, és szegény nem tudott mit csinálni. A zsidóknál sincs boncolás, de én boncoltam már nem egy zsidót sajnos. Egyszerűen vannak. De az orvos azt mondja, hogy kezel téged kórházban egy hete, és egyszer csak meghalsz, és nem kellett volna meghalnod, akkor maga az orvos kéri a boncolást, és sajnos a hozzátartozó kérheti a mellőzést, az orvos nem írja, akkor a boncolás.
5: Az össze-vissza egyetlen egy eset van, amikor az embert nem boncolják fel halál után, hogyha mondjuk műtét közben hal, mert amikor arra úgyis fel van már boncolva.
3: Nem, tehát. Pont az 100%-os boncolás. A műtét közben mindenképpen most boncolás.
1: Nem személyes nem. Jogi kérdés, szerintem ez. Nekem ebben nincs problémám, hogy ebben nem a kuncsav dönt.
5: Én nem tudom, én el tudom képzelni, hogy életemnek majd egy bizonyos fázisában arra jutok, hogy én nem szeretném, vagy elkezdem viszonyogni attól, hogy halálom után
1: elrohadt szédetesvélem, csak úgy mondom neked.
5: Lehet, hogy elrohadok, de mégis valamiért az elégetéstől is viszonyogok, most mit csinálják.
4: Nekem tudjátok, mi a furcsa, hogy nagyon sok orvos zsidó, de a zsidóknál tilos a boncolás. Akkor itt hogy van ez?
1: Hát a ortodox
6: zsidóknak. Szevasztok! Sziasztok! Azért szólok csak közben, hogy hagyjátok, legyetek kedvesek elmondani a Kolmosznak urat, akkor hogy mi az a hipotézis, vagy az az eset, amikor végül is lehetséges az, hogy valakit nem boncolnak föl, mert ezt nem sikerült befejezni, mert közbe vágtatok. Tehát ez akkor van ilyen végül is?
3: Van.
6: Van.
3: Van az eset, amikor... főleg
6: okay.
3: Kórházban hal meg az illető, teljesen ismert a halál ok. Szóval a kezelőorvos számára, a család számára nincs kérdőjel, és az orvos azt mondja, hogy igen, ő infarktusban halt meg, aláírom, nem kérem a boncolást, mert nem gondolom azt, hogy mellette egy tüdőrák is segített az infarktus kialakulásához. Most egy nagyon nagy hülyeséget mondtam egyébként. És ha aláírja, és a hozzátartozó kérte, szóval te nem kérted életedbe, de a hozzátartozót szeretné, hogy ne boncoljanak, és az orvos ezek alapján beleegyezik, akkor a mellőzés megtörténik. A legtöbb esetben inkább az otthoni halottak, szóval a 80 éves nénit, akit magas vérnyomással kezelt a háziorvos, nagyon sok esetben azokat nem boncoltatja föl a háziorvos, mert azt mondja, hogy én már 20-30-40 éve kezelem magas vérnyomással, és egy általános érelmeszesedés következtében történő agyinfarktusba halt meg a néni. Kész, ennyi, és ezt el is lehet hamvasztani tulajdonképp, mert a háziorvos fölvállalja a felelősséget, hogy igen, ezt nem a férje injekciózta be.
5: Viszont akkor ebből az következik, hogy
1: de minden esetben
5: hogy akkor ezek szerint a korboncnok, a patológus az nem egy ritka holló, tehát hogy elég sokan vagytok, nem?
3: Nagyon kevesebb.
5: Hát Magyarországon azért most én nem tudok egy statisztikát, de hát ha mindenkit fel kell, hogy boncoljanak, akkor azért...
1: De nem kell most...
3: De van még egy
5: jó, de hát az egy ilyen ritka eset.
3: 170
0: van még egy eset, hogy körül. Úgy hasz meg, hogy mondjuk egy robbanásban atomja is se marad.
5: Atomja
0: is.
1: Igen, az is.
5: Köszönjük szépen.
1: Hányan vagytok? 100?
3: Szíros.
4: Tényleg van úgy, hogy visszaboncolni, tehát a darabokba hozzák a...
3: Igen. Pillanat. Akkor 170 kórház van Magyarországon, közel 200 boncmester és közel 300 patológus és nagyjából ugyanennyi orvos szakértő. Ez egy nagyon kevés, szerintem a 10 millióhoz képest.
1: Igen,
3: ez nem sok.
5: Többet gondoltam.
3: Majdnem tudom a 200 boncmester nevét.
1: Szóval nem nagy társaság.
3: Szóval nem nagy társaság. Szóval. Mi volt a következő? Reboncolás.
4: Vagyis, hogy hát olyan darabokba hozzák be a klienst, hogy nektek kell összerakni.
3: Van, természetesen. Hát csak egy metróból esetre gondolom.
4: Na most még összerak. Egy kérdésem van, és aztán én már...
1: Aztán már úgy érzem. 6 órakor az, hogy aztán én már abba
4: hagyja. Igen, hogy bukantál-e valami olyasmire, betegségre, vagy valami szervre, amit soha előtte senki... És senki nem is tudta, hogy került oda, vagy hogy hogyan lehet.
1: A csodára vár. Szóval
5: valami blikgyanús. Valami csodát
4: valami betegség, elváltozás, ami érthetetlen.
1: Ami megfogható csoda.
3: A megfogható csoda az, mikor a 80... Nem, ez nem én speciál, nagyon sok kollégám találkozhat ilyennel. Ugye azt mondjuk, hogy ne együnk zsírosan, stb. Ne ígyunk alkoholt, stb. 80 éves bácsi egy hete bement a kórházba, hogy neki fáj a hasa. Különböző vizsgálatok alatt kiderítették, hogy gyomortumora van. Igen, ám, de nem tudta megvárni a bácsi a műtétet, eltávozott az élők sorából, lekerült a patológiára, ugye. Mivel nem tudták, hogy mi baja van, ez a házi orvos nem látta maximum a kocsmába, ezért hát a boncolást kellett kérni, mert nem tudjuk, hogy miben halt meg. És megnyitottam a bácsit, és az egész belső szerve egy egész daganat volt. Szóval egyszerűen az a bácsi körülbelül 30 éve daganattal élt, és nem volt tudatában vele, nem foglalkozott vele, élt, virult és kész.
1: Igazam.
0: Utolsó telefonáló.
1: Antal Győző a vendégünk.
3: Hello, szia!
7: Sziasztok, engem Kordás Norbinak hívnak, én vagyok amúgy a művésznében a Jéger Pizsamás Norbi. Annyit szeretnék hozzászólni ez a boncolás dologhoz, hogy ne adja a jó Isten, hogy előbb a metró szerelvényről beszéltetek, hogy ha aláesik netántán valaki, és létezik az, hogy a kerekek szétvágják, ne adja a jó Isten a testét a szegény embernek. Akkor az hogy lehet újra összerakni, hogy egyben
0: erről legyen. Beszéltem, hogy egy ponton túl nem lehet összerakni. És akkor nem boncolnak.
1: Megmond neked.
7: Egy ponton túl nem lehet összerakni.
4: De most megkérdezzük Antal urat is.
3: Ez így nem igaz. Ez így nem igaz. A sín az ugye, mint a kés elvágja a csontot. A lágy részeket valószínű annyira fogja roncsolni, hogy ugye a lágy részeket nem lehet összerakni. De a csontokat igen. Szóval mondjuk, hogyha egy ismeretlen embert üt el a metrónál, egy Isten öngyilkossági szándékkal, és nem volt nála semmiféle személyazonossági, a csontok méretéből be lehet azonosítani, illetve rengeteg olyan bőrdarab marad, ahol lehet tetoválás, különböző műtéti heg, amiből később be lehet azonosítani, de a csontok nagyon árulkodnak, a fog, stb. Az azonosítás miatt. De igenis, a metró baleset után kell boncolni, kötelező.
5: Az maradt, hogy elbúcsúzzunk, akkor szerint jó.
1: Én csak annyit, hogy könnyű, vidám adás volt.
5: Felpromotálnám a következő műsort. Én nem tudtam, hogy ilyen vidám téma lesz a
1: sokat nevetünk.
5: Tordas Rádió műsorban, viszont Badodadáról lesz szó, tehát sajátos módon rossz téma után, rossz téma következik.
4: Igen, de még azt is elfelejtettem elmondani, hogy Badadada emlékkiállítása itt a Multikultiplexben lesz kedden este 7 órakor fog nyílni, posztomus kiállítás.
1: Igen. Tibi velünk vagy.
0: Sziasztok.
4: Igen.
8: Sugar man.

0: Kesuta.
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Vörös Sándor, dalok Lakomci Pálból. Hová repültök három élő kardok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejük? Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem, és csúsztam benne fejjel lefelé mindig gyorsabban. S hasztalan reméltem, hogy kiélek az igazság előtt. A városban, mint hét napig kerülhetsz, aranyszekrényben él a nagy majom. Körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lilafák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy majom.

0: öreg lámpással, nagy hasú kenyérrel a kis hídon minden nap vártalak. Azóta mennyit halványult az éjjel, kutamban már vadrózsák alszanak. A költő herceg várt rám a hegyormán négy asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, s mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, s pihenj, aludj csak elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhamvat reggelek. Csak két fejem maradt, és három ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpatak elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek titok. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, két keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegényt. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a hét harangvirág terén lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka átömlött belém. Világhajós a hajnal tiszta néne, egy csepke mézes csészét adj nekem, s megengedem hálából és cserébe, hogy árnyamat elnyújtsd a nagy hegyen. Ezer sugár találkozik az űrben, s a katlan mélyében ezer varázs, s ezer meg ezer búzaszem a csűrben. Csak a sorsok közt nincs találkozás. Ha csízzé válnál, máma ez a gondom, hoznál-e nékem ünnepkor diót? Amint az ősz már közelít a dombon, galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurok fákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holtan a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna író. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny cafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó balást. E vers is valóság, akár az álmod, az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod, s horoggal mit fogsz? Egy néhány halott.
1: Négy kora. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl, s orrát fogja és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja és dúdolod, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé, mégis beszélj hozzám, tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd, persze nekem is, két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem felel, segítőn átölel. Ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hat.

néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút bár tollas elebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat! Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küld néki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Vadárka sír, vadárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is, csak a könyv csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyed, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvó helyed. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt csong a füled, kívánsz-e búcsúzni, mondd, vagy itt len jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücskök dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátyla nyomát. Lehelletét szélverte szét, lángja a kormát vaspohárban, őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápadt kis mécsösen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vadfutásommal ő űzi magát, mécsösen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakin keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lenfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és reket szintelen víjogás

Lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá, a mélység föllazul villogó gyöngyhabotont, és megint elsimul, és minden fekete holt lehelletét, szilverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

0: végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra. Meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra pólyát márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra lovamra. Riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasad bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava, július. Sarkantyú hava most jön el, s hava a nyerek takarónak. Most, hogy a gazdátlan csikók lehejtett szárnyakkal halódnak. Most a nyári bazár soron kihevült kofák szónokolnak, s veres százassa ég a lomb. Ideje most jött a pofonnak. Forró, sötét ravatalon, hálóból vonítjuk a holdat. Aki türelmet prédikált, most kéne leszúrni a holdat. Ez a vitézek ideje. A drótok szárnyakat tarolnak, ha előttünk bezárt a menny. Legyünk lovagja a pokolnak. Áruház Európában. Felhő karcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme, mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalap levéve. Hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája. Vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg. Jövőtlen örök élet. Minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbelésve, civilben is vigyázban, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg, mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök. Csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és esélye, küldszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló, zengés, fegyelem és kilenkés, ragyog tenger eszedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európában.
1: Breskó a szolgafalra.
0: Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poronc cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga. Merre hajtsuk a csikót? Halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba. Vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér. Lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján tedd érthetővé. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, és a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon. Derengés könyvtelen borongás udvarában ünnepli egymást, vitéz meg végzetben rokon. Az el nem hajított granát, mint az el nem gyújtott halál, tündököl oldalukon. S angyalhaj felhőn át a hold dolgozik hallgatagon, a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Thank you. mi vagyunk.

0: mi vagyok. Mi vagyok a vérmes balkon alatt. Két zászló között. Gondolat.
1: Madár.
2: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
3: Alapjában véve minden írásom és minden képen megsokszorodott én vagyok, mind arcképen, és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok. Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kultgén, ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztálló viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem volt. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek ezek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételünk tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ilyen rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszke Máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltünk, meghívott ebédre, együtt ebédeltünk, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy elaművészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélye, hogy azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Horthy rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én szerencsés.
4: Nem hittem, Kassák Mester az az ember, az az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is esugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
3: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjába véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? De ugye az én véleményem az, hogy a művészetnek a nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem versett kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál, itt mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évekről követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesteremberet. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még ahol nem írhattam, mert én már egészen más ember voltam, és a körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is ilyen a emigrációból, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, Ékosz a 19-es forradalomról. Hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát én nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagam. Mert a mai verseim, például, amiket ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet megkérdezik.

énekeltek nekünk a fiatalságunkról. Már tipikus csavargók voltunk, jól megnevelt bolhákkal a hónunk alatt. Szerettük az árokba hullott gyümölcsöt, a savanyú tejet és a zsidók hitközségi kasszát.

0: Ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon téveigünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs, egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárga zész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd Dunnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. Henri Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. Henri Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel-torony, a Szajna, a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkor a vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízirózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt, máskor egy karossza robogott el mellette lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezet élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat, de a született néma megszólal, ha bűvkörébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit Párizs árnyékában egy financ kezevonása idézett fel. Körséta. Beszélek, beszélek, írok, írok, festek, festek, vágyakozom, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek, ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldön gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végletekig tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és íme
2: saját törvényeim szerint beszélek, beszélek, írok, írok, festek, vágyakozom, vágyakozok, többet akarok és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek és tovább megyek.
1: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gálya, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén, és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás, egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták, s íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok házai, erdők fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, s mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolsóra. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehúltak rólam, az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle tüzekkel, amik a szívemben parazslottak. Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki, és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg.

0: költő művészet Tolstojjal az évükön fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? Hanem a Tolstoj magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk föl. Szerintem a legoptimistább kiáltás, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki benn van a folyó közepén. Amit valaki kiabálni tud, hogy rossz a sorsa, nincs pessimizmus. Az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezést. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, és azt olyan anyagba tudta halhatatlanítani, az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban felfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell mondanom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkiismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fagy, bőrci, arcilük miatt nem vetettek, nem kínoztak meg, tehát soha úgy, a környezetünkben, mint ma.
1: A felnőttek általában a nyomorúság egyik jelének tartják a zsufolt együttélést. Vagyis amikor egy szobába vagy egy terembe olyan emberek kénytelenek együtt élni, akik a magányra vágyódnak.

feladatot kellett volna itten nekem elvégeznem a magyarság életébe, a magyar irodalomba, akkor egyszerre lehetek hálás a sorsnak, hogy erre kinevezett, vagy kiszemelt engem, és ugyanakkor vádolhatom magam, hogy nem feleltem meg eléggé ennek a feladatnak. Az én sorsom úgy alakult, hogy nagyon fiatal fővel külföldre kerültem, Párizsba. Azt mondhatom, hogy az elmém, a gondolkodásom, de még a nyelvhasználatom is a Sorbonne környékén Párizsba alakult ki, teljesen nyugat-európai, nem akarom nagyon hangsúlyozni, internacionalista, szóval nemzet fölötti, humanista, szocialista szemmel tudtam nézni már ott, Franciaországban, a franciaországi problémákat, az európai problémákat, és így a magyar problémákat is. Abba az időben volt nagy sikere André Gide utazási naplójának Afrikába. André Gide a legelőkelőbb francia író volt, és elment tanulmányozni az afrikaiak életét. Én nekem akkor lehetőségem volt arra, hogy visszajöjjek Magyarországra, és fölvillant belőlem az, hogy milyen érdekes, én ugyan kitűnően beszélek magyarul, ismerem a magyar társadalomnak egy mély rétegét. Budapestet nagyon rosszul ismertem, szóval a magyar vidéket. Hát milyen érdekes feladat lesz az, hogyha én visszamegyek a szülőföldemre, és ottan megnézem európai szemmel, hogy milyen állapotok vannak, hogyan is él ez nem Afrikában, hanem Európában élő nép. Így jöttem én vissza, még fiatal fővel, kiskorúan, 23 és fél éves koromban Magyarországra, mivel én pusztai származék vagyok, szóval rögtön a pusztára kerültem vissza, hát azt hiszem, állíthatom, hogy Zsidnek, André Zsidnek Afrikába nem volt olyan mély, megrázó élménye megismerni a tőle idegen benszülöttek életét, ahogyan engem fölháborított, megrázott, és valami feladatra sarkalt az a kép, amit a saját népemnek a sorsáról láttam. Én már addig is írtam. Írtam franciául is, írtam már magyarul is, de alapjában nem akartam író lenni. Nem is álltam meg igen Pesten, hanem úgy mentem rögtön haza a szülővármegyénbe, hogy ott valami községházi hivatalnok, vagy valami hasonló leszek, vagy jogot elvégzem még. Nem volt különösebb semmi ambíció. De ez a feladat, hogy ezekről ottan tudjak valamit beszélni, és ez valójában az irodalom révén volt lehetséges, hát erre összeszedtem nagyjából, ami mégis írói műveltség volt bennem, és így nyertem valami feladatot, hogy ezt a népet, a magyar népet változatlanul, ezt kell mondom, humanista és nemzet fölötti elvek alapján ábrázoljam. Így írtam egy pár tanulmányt, valóban háborított föl mélységesen a magyar szegény parasztság, a magyar külvárosi munkásság, és még jobban a pusztai cselédségnek a sorsa, és így írtam meg az első, mondjuk jelentékenyebb, vagy már ismerté vált könyvemet, a puszták népét. De ezt folytattam, állítom változatlanul azóta is. Tehát azt, hogy a magyar anyanyelvűek, mondjuk az országunkon kívül, milyen helyzetben vannak, hogy szóródik szét az egész magyarság a világba, milyen tragédiák folynak le azért, mert emberek csak magyarul tudnak jól beszélni. Ezek örök emberi jogok, örök nemzet fölötti jogok. Tehát, hogyha én úgy éreztem, hogy ezekről kell hangot adnom, egyáltalában nem, mint valami soviniszta vagy nacionalista. Nacionalista szót még tisztázni kell, mert ez a szó máig nincs magyarra lefordítva. Szóval egyáltalán nem a saját anyanyelvi közösségem iránti elfogultságból csináltam, hanem nagyon is az európai elvekhez és eszmékhez való ragaszkodásból. Tehát, hogyha fölemeltem a szavamat, vagy azt éreztem, hogy ezekről a dolgokról kell nekem beszélni,
Európát képviseltem. Szóval nem egy nacionalizmust, hanem éppen a nemzet fölöttiséget képviseltem, vagy kívántam a magam szerény eszközeivel itten képviselni. Én valóban kint Párizsban szürrealistákkal, dadaistákkal, a leghaladóbb emberekkel barátkoztam össze, ezekkel vagyok ma is barátságban. Szóval ezek jönnek ide, akkor természetszerűleg, hát majdnem a régi összeismerkedés és barátság alapján nagyon jól érezzük magunkat. Tehát itten majdnem valami ellentmondást éreznek sokan, hogy hogyan ez a túl modern nyugati költő, ez éppen ilyen kérdésekkel foglalkozik Magyarországon a saját anyanyelvében. A kettő lényegesen összefügg. Én igen nagyra becsülöm a UNESCO-t, a Beckettet és a többi forbabontó, remek, újító írókat, de a saját helyükön valami orgazdaság félét érzek, hogy mi úgy legyünk itten modernek, mintha Párizsba élnénk. Nem, nekünk úgy kell itten moderneknek lennünk, mintha a magyarság mély rétegeiben, Magyarországon, a pusztákba, a falvakba élnénk. Ezt a két nagyon távoli sarkot próbáltam én mindig összeszikráztatni, ezt szeretném változatlanul megcsinálni, és hogyha visszanézek életemre, nagyon is egységbe látom, amit mások mondjuk nagyon elválasztónak, vagy ellentétesnek látnak.

kik vagyunk, mik vagyunk, ennél nincs rejtelmesebb kérdés és felelet. Testünket az anatómia már meg tudja mutatni nekünk. De hogy lelkünk miből van összetéve, az ennél sokkal bonyolultabb kérdés. Mindnyájan már kora gyerekségünktől fogva rengeteg hatást kapunk. Az író csak látszólag kap többet, azért látszólag, mert ő erről számolt. Hogyha én visszanézek arra, hogy mint író kiktől kaptam, miktől kaptam igazi nagy hatásokat, akkor vissza kell tekintenem természetesen a lehető legtávolabb gyerekkorban. Mesét én a szülői háznál nem hallottam. Meséket én a házon kívül hallottam, azokat a csodás lényeket, amelyeket az emberi fantázia teret, és ami tulajdonképpen az irodalomnak a hadserege, ezeket én, mikor kikimentem a ház végére szinte, első forrásból, első hiteles szájakból hallottam. A pusztán a mese még teljes erejével él. Ezeknek az értelme mindig az volt, hogy a szegénység valahogyan, az igazság valamiképp mindig tud győzni a rettentő zord valóságon. Ezt később én magam is nagy kedvel dolgoztam át, dolgoztam föl szinte a 77 Magyar Népmese című könyvemben. De még érdekesebb volt, hogy az a vidék, ahonnan származom, véletlenül a népdalnak is valóságos meseföldje. Bartók gyűjteményét, ha az ember átnézi, hát legalább 400 népdal alatt látja az eredete Ireg puszta, felső Ireg vagy Ireg szemcse. Ireg, illetőleg a mi tájunk kiejtése szerint ürög, ezt az Ireget valahogyan uriasították, ahogyan ümök helyett és ünk helyett is inget mond az ember, már hogyha műveltebbnek véli magát. Szóval ürögön szedte össze a Bartók a legszebb népdalait. Ez az ürög Ozorától, az én nagyszüleimnek, vagy a családomnak, a falujától, összesen 9 kilométer, és még a szövegekben is, vagy Bartók szövegében is van egy pár dal, ami ezzel kezdődik, például az egyik, nem messze van ide Uzora. Tehát így, amint említettem, közvetlenül is kaptam igen sok olyan hatást a nép művészetétől, ami egész életemre azt hiszem nagyon nagy nyomot hagyott. Még érdekesebb volt azonban, hogy noha anyai nagyszüleim teljesen a hitetlenség, a tökéletes fölvilágosodottság szellemébe neveltek, apámnak az anyja annál bigottabb vallásos volt, szintén pusztán élt, igen módos juhász számadónak a feleségeként, és elég gyakran átvittek, és ott is tartottak a apámnak az anyjánál, és mivel az a család azt hitte, hogy én el fogom veszíteni a lelkemet ebbe a református fölvilágosodott nevelésbe, hát majdnem vallási leckék alá fogtak, és megismertettek a katolikus vallásnak minden érdekes, majdnem azt lehet mondani rituáléjával. Öreg asszonyok gyűltek össze nagyanyám sötét konyhájába, hogy megtakarítsák a petrólomot, még meg se gyújtották a lámpát. Őszi és téli estéken órák számra 6-7 asszony ott gubbasztott, kukoricát morzsoltak, szóval olyan munkát, amit ülve és sötétbe is lehet végezni, és mivel templom igen messze nem volt, és ezek a hitre szomjas öreg asszonyok éppen templomba nem tudtak elmenni, hát ott maguk között mondták el a litániákat. Ültek az öreg asszonyok, és egyik monoton, majdnem mint a Kalevalának a énekmondója mondott ilyeneket. Titkos értelmű rózsa, Dávidnak tornya, tiszteletes edény, elefántcsontból való torony, Mária aranyház, Fridnek szent szekrénye, örömünknek oka, igazság tüköre, szüzeknek szent szüze, ájtatosságnak jeles edénye. Minden ilyen szöveg után a többiek karban mondták, könyörög érettünk. Később, amikor már magam is kezdtem kutatni a ritmusnak és a versírásnak a törvényeit,
azt véltem felfedezni, hogy ez a felsorolás a nagyon később írt verseimben is igen sokszor fölmerül. Tehát egy igen érdekes hatásra tudok én itten visszapillantani. A Nem volt elég című verseny például, vagy ami legutóbb jelent meg a Himnusz a nőkhöz című, ezen a fajta ritmuson épült. De még az a bizonyos egyetlen mondatból való vers is, ami nem más, mint egy hosszú felsorolás. Egy mondat a zsarnokságon.

0: Dina, már megint felugrottál az asztalra, és feldöntötted a sakkfigurákat. Jól tudhatnád, hogy apa ebéd előtt játszik a nővéremmel. Na nem baj, mindjárt rendbe rakom őket. Hé, kis cicám, miért nézegeted magad a tükörben? Ugye azt hiszed, egy másik kis cica áll szemben veled? Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött.
1: Nyáu, nyáu.
0: Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Az asztalt, a rendbe rakott sakkfigurákat, körülötte a székeket, a polcokat, természetesen mindent fordítva. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
1: Nyáu.
2: Gyere, átbújunk rajta.
0: Dina, csak nem te szóltál hozzám.
2: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
2: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
1: Nyáu.
2: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad. Megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák.
2: Most ne álmodozz. Induljunk. A tűl puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk.
0: Igen, átjutottunk.
1: Igen, átjutottunk. Utánam, fussunk.
0: Hé, ne olyan sebesen. Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
1: Nyáu.
2: Egészen más minden, mint a mi kertünkben.
0: Ez bizonyára a sakkország. Az asztal pedig egy hatalmas sakktábla. Oda néz. Ott állnak.
2: Kicsodák? Senkit se látok.
0: A fekete sakkirály és a fekete sakkirálynő. Élnek. Mozognak. Fel akarnak mászni az asztalra.
3: Gyermekhangokat hallok.
4: Képzelődsz. Fel kell jutnunk az asztalra.
0: Fel akarnak mászni, de folyton visszaesnek. Feltegyem őket?
2: Miért ne? Odavalók.
4: Mintha a szél röpített volna fel bennünket. Olyan hamar feljutottunk. Gyönyörű vers jutott az eszembe. Feljegyzem.
0: Nem tudom elolvasni. Vajon mit írhat?
2: Mert fordítva látod, tükörírás.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
2: Nyáu. Kár volt a fáradtságért. Ennek a versnek semmi értelme.
0: Talán sok vers. A nővérem ugyan azt állítja, hogy a sakk a leglogikusabb játék, de ez a vers teljesen értelmetlen.
2: Nyáu, menjünk tovább. Kár itt töltenünk az időt.
0: Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükrön.
5: Nézd csak, Rózsa! Micsoda furcsa virág nőtt ki hirtelen a földből.
6: Valóban az. Mellette meg egy bolyhos bokor mozog.
0: Dina, oda néz, milyen szép virágok. Rózsa, lilium, árvácska.
2: Nyáu. Sokat tudhatnak a sakkbirodalomról.
0: Gyere, menjünk közelebb. Így közelről még szebbek. Milyen kár, hogy nem tudnak beszélni.
5: Miért gondolod, hogy nem tudunk beszélni?
0: Még sohasem beszélgettem virágok.
6: Ha valaki érdemes rá, beszélgetünk vele.
0: Köszönöm, kedves Rózsa.
6: Szeretném tudni, micsoda virág vagy te?
5: Lilium, szavamra mondom, különös virág. Bolyhok vannak a tetején.
0: Először is nem vagyok virág. Másodszor azok nem bolyhok, hanem a hajam.
6: Úgy találom, nem közénk való.
5: Én is így vélem. A hangja sem olyan, mint a miénk.
6: Kissé magas a szára. Habár, ha jól látom, egyre kisebb lesz.
2: Alice... Tényleg, mintha zsugorodnánk.
0: Nem tesz semmit. Legalább nem félnek tőlünk.
5: Susognak, pedig nem nézem őket fának.
6: Nem helyes viselkedés, pedig a viselkedés az igen fontos.
5: Igen.
6: A színei nem kellemetlenek.
5: A bolyhokat a fején azonban nem kedvelem. Szirmokat sem látok.
6: Ha,
5: Szirom nélkül a virág nem virág.
6: Ugyan.
5: Fára emlékeztet. Két ág állt a törzséből.
1: Elég! Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
4: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
1: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
5: Ha fa vagy, miért nem suttogtatod a leveleidet?
2: Én is szeretem, ha a fák suttognak.
4: Ne szólj közbe, árvácska! Ha még azt sem tudjuk, vannak-e levelei.
2: Nagyon kedves a hangod. Olyan kedves, mintha fa lennél, és suttogtatnád a leveleidet.
5: Csend, árvácska! Alig látszol ki a földből, így neked hallgass a nevet.
3: Nyáu. És még ő mondja, hogy kedveli a helyes viselkedést.
1: Ó, én árva lélek. Nem szeretik, ha beszélek.
0: Ne búsulj, árvácska. Én igen szépnek találok. Ha még egyszer megbántjátok őt, letéplek benneteket.
5: Fenyeget bennünket.
2: Engem még letépni sem érdemes. Igen, rövidek a lábai.
0: Ne félj, őket sem tépem le. Csak egy kicsit megijesztettem mindkettőt. Tulajdonképpen még sohasem hallottam virágokat beszélni.
2: Mi azért tudunk beszélni, mert varázsföldbe ültettek bennünket. Hajolj le, és tapogasd meg a talajt. Puha és bársonyos.
1: Igen, csodálatosan puha és bársonyos.
6: Ne magyarázgass neki, árvácska, ostoba jószág.
3: Hallod, Alice? Ostobának nevez. Ne tétovázz, tépd le!
4: Hoho! Elfelejtetted, kis gombóc, hogy... töviseim vannak.
0: Nem bántalak, ne félj. Gyere, Dina!

0: mintha megnőtt volna. Már nem tudnám felemelni az asztalra.
1: Mi zsugorodtunk össze? Aprók lettünk, mint a sakkfigurák.
0: Talán mert megérintettük a virágokat.
1: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
0: Remélem.
2: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
0: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirály?
2: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
0: Igen, a nővérem is mindig ezt mondja.
2: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
0: Hát,
2: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
0: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre.
2: Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
0: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
2: A kertünk valójában óriási sakktábla.
0: Felmehetünk a domboldalra?
2: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
1: A domboldal tulajdonképpen völgy?
2: Hozzá tartozik ez a neveletlen macska.
0: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
2: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
0: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
2: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakkjáték szabályait?
0: Igen, a gyalog az egyenesen lép, a futár...
2: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
0: A nővérem is ezt mondja.
2: Indulás! Utánam!
0: De olyan sebesen! Álljunk már meg!
2: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! Egy, kettő, három! Utánam!
0: Eltűnt.
1: Szerencsédre! Egy helyben futottatok!
0: Ezt én helyben futásnak nevezem. Különben is kinevez egy gyalognak.
1: Akkor itt kell maradnunk, amíg vissza nem jön?
0: Dehogy maradunk.

0: Megérkezett a sakbirodalom kisvonata. Beszállunk.
1: Én inkább itt maradok és szundikálok. Jó mulatást!
0: Bocsánat, szabad ez a hely?
2: Ha leülsz, foglalt lesz.
3: Leesett a szemüvegem. Nagyon becsaptad az ajtót.
0: Bocsánat, nyitva van az ablak és a húzat csapta be.
3: Emeld fel.
0: Szívesen. Habár elég udvariatlan vagy.
2: Mindig leesik a szemüvege, ha utazik.
0: Még sohasem utaztam fejkendős szemüveges kecskével.
3: Szebbeket álmodom, ha szemüveget viselek.
0: Bocsánat, kedves kecskeanyú. Olyan ismerős a hangod.
3: Mi?
0: A sakkirálynő hangjára emlékeztek.
3: Mi?
0: Talán te vagy a sakkirálynő álruhában.
3: Nem, szeretem a rejtvényeket.
2: Elaludt.
0: Bocsánat, uram. Arra szeretném figyelmeztetni, hogy papírcsákot felejtett a fején.
2: Én mindig csákóban utazom, így elegánsabb.
0: Elhiszem, kérem. A csákója azonban újságpapírból van. Bizonyára a kisfiája.
4: A jegyet kérem.
0: Bocsánat, uram. Észrevette, hogy a kalauznak lófeje van?
2: A jegyedet kérem.
4: Hol a jegyed, kislány?
0: Nincs jegyem, kérem.
4: Miért nem váltottál?
0: Nem volt pénztár.
4: Miért nem váltottál a mozdonyvezetőnél?
0: Mozdonyvezetők nem árulnak jegyet.
2: És hova utazol?
0: Valójában nem is tudom.
2: Hallatlan. Azt sem tudja, hova

0: És nincs jegye. Talán még az ABC-t sem ismer.
1: Igenis ismerem. Én vagyok a legjobb olvasó az osztályban.
2: Mostan csere!
1: Akkor én leszállok. További jó utat!
3: Meg lesz.
1: Hát ezt megúsztam. Ilyen különös vonatban sem utaztam még életemben. Kár, hogy Dina nem volt velem.
4: Szerencse, hogy leszálltál, kislány. Nagy baj származhatott volna abból, hogy nincs jegyed.
1: Tudom.
4: Az Erdei úthoz nem kell jegy. Gyere, ez az út hűvös és kellemes.
1: Szívesen veled megyek, nagyon kedves a hangod. Hasonlít az árvácska hangjához.
4: Pedig nem vagyok árvácska. Őzike a nevem. A te nevedet még nem tudom, hogy hívnak.
1: Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön, Alice volt a nevem. A virágok fának neveztek, a sok királynő meg kinevezett gyalognak.
4: Így most gyalog vagy?
1: Igen, és csak egyenesen járhatok. Ez a szabály.
4: Az Erdei út egyenes. Így nyugodtan velem jöhetsz.
1: Hallod, Őzike?
4: Az erdőszéli ikrek összevesznek.
1: Miért veszekszenek?
4: Szeretnek veszekedni. Pedig egymás nélkül nem is tudnának.

0: Szép jó estét kívánunk! Ez továbbra is a Tilos Rádió és az Egy Éjszakás Kaland tematikus szex éjszaka folytatódik. Egészen hajnalig fogunk mindenféle szórakoztató programokkal, szövegekkel, zenékkel itt mindent megtenni azért, hogy ti nektek legyen hozzáférésetek az örömhöz, hogy egy klasszikust idézek. Hogy mivel folytatjuk? Vendégünk ismét, és hát nagyon örülök, hogy itt van, vagy örülünk, hogy itt van a stúdióban Kovács Ilona, akit figyelmesen követték a műsort, azok emlékezhetnek rá, a francia libertinus irodalomról beszélgettünk nyáron, akkor fél éve. Most egy felolvasással jön vissza Ilona. Ennek van apropója is, az a kiállítás, ami végül is Párizsban megvalósult. Azért nézek Dórira, mert Dóri látta, Ilona kurálta.
1: Igen, kuráltam, de még nem láttam az eredményt.
0: És akkor egy felolvasás lesz, és akkor ezt kellene mele engem felizgatni.
1: Szóval a kiállítás az a kéziratoknak az ürügyén keletkezett, hogy a múlt év februárjában valaki, egy mecénás, vagy az a valószínűbb, hogy bankok, oda megvásárolták a Brockhaus kiadótól az összes kéziratot, és az most a BNF-nek, a Francia Nemzeti Könyvtárnak a kéziratárában van, felteszik az internetre, kiadják, új kiadás, meg minden őrült divat lett belőle, és most, hogy tavaly novemberben nyílt meg az a kiállítás, amely a Casanova egész életét, korát, meg mindent a kéziratok köré csoportosítja, és egyre ugye népszerűbb az a tétel, hogy ez egy jó író, és csak ugyan egy jó író, mert a saját figuráját isteni emberre tudta égetni az európai közvéleménybe, és ideje lenne annak is, hogy esetleg magyarul is megjelenjen több. Eddig csak szemelvények vannak, és vagy egy teljes, vagy egy sokkal bőségesebb válogatás, de minden esetre szemelvények már vannak, és itt az Atlantis kiadónak a működése nagyon fontos, mert ők kiadták először a Szerbantal, aki állati nagy Casanova olvasó, rajongó volt, ő volt a kedvenc szerzője, ő csinált belőle egy válogatást, valószínűleg az Officina könyvtárnak, de az soha nem jelent meg, csak a gépirata maradt meg, és azt adtuk ki először az első kötetben, és a másodikban pedig én csináltam egy olyan válogatást, aminek az a lényege, hogy van egy olyan nagyon rossz szokása az embereknek, hogy a könyveknek csak az elejét olvassák el, és aztán talán leállnak vele, és a Casanovánál ez úgy néz ki, hogy a kiadások egy része is, de az olvasók szinte teljes tömege, az leáll az olombörtönbeli szökés után, amikor sikerül neki megmenekülnie a velencei olomtetők alól, holott ugyanolyan nagy történetek, isteni sztorik és anekdoták vannak. Egyre fokozódik, és mindenféle történik vele, de ezt nagyon kevesen olvassák. Úgyhogy ebben a második kötetben és a válogatásnak az egyik fő szempontja az az volt, hogy bemutatni azt, hogy milyen jó a folytatás is, tehát hogy nem csak a Velence, a Murádói apácák, meg egyéb ilyen már teljesen közismert történetek jók, hanem a későbbiek is. És ez aztán végigmegy az egészet, mert benne van a Casanova csúfos felsüléseinek legcsúfosabbika, a londoni Sharpion, amelyik több filmet is megihletett. A leghíresebb a Buñuelnek ez a vágy titokzatos, vagy homályos tárgya, amelyik ahol az a bizonyos teljesen balek pasi, akit a Fernando Rey játszott, az a Casanova emlékiratok alapján készült, és ha lesz rá idő, akkor azt a kis részt esetleg föl is olvasom, mert azt a részt tökéletesen átvette a Buñuel, amikor a nőt, aki egy ilyen kis kurva, azt nem tudja kiszedni abból a zsákból, amit Halloween gyanánt magára rakott, és egész éjszaka ott küzdenek, és a végén meg akarja verni, és meg is akarja folytani, aztán ez valahogy erről lebeszéli magát. Szóval, hogy ezek a történetek például jóval már az olombörtön után vannak, és van egy pár gyönyörű szerelmi történet is, úgyhogy érdemes, egyébként befejezetlen az emlékirat, de érdemes a második harmada, ez kb. Az egy harmada ismert, és a két harmada, ami meg utána jön, az csak mondjuk a koneszőrök szokták például a Fellini forgatókönyvírója, a Bernardo Zappoli, az istenél tudta az egészet, csak aztán a Fellini elrontotta neki a forgatókönyveit, és csinált belőle egy saját filmet. De mondjuk ott is óriásiak a történetek, és nagyon szépek szépen van előadva. Na most akkor az első, amit felolvasnék, az ezzel ellentétben egyébként az elejéről való, mert ez a történet, aminek az a címe, hogy Nanetta és Martina, legalábbis a mi kiadásunkban, ez az első harmadban van, ez még jóval az ólombörtönbe való kerülés előtt, és az neki a, mondjuk a nagy sármja, hogy tulajdonképpen mindegyik szereplő tapasztalatlan. A Casanova egyébként Velencében, mielőtt az ólombörtönbe került volna, nagyon sok kalandon átment, de rettentő zöldfülű volt, és nagyon sok mindenféle baj is érte. Most nem akarok mindent előre elmondani, esetleg majd a szemelvény után többet is, hogy három nő is szerepel a történetben, és a végső, ugye maga a kaland, az mutatja azt a felállást, amit a Casanova imádott aztán, és későbbiekben mindig igyekezett újra és újra előállítani, amikor ő volt két nővel, és az a két nő szerette egymást, tehát vagy nővérek voltak, vagy szeretők, vagy jó barátnők, vagy ilyesmi, és azt nagyon jól ki tudta használni az élvezetek szempontjából. Tehát itt is a történet eleje, csak a keretet elmondom, az, hogy vadul udvarol egy hölgynek, akit Angelának hívnak, és akiről sok szó is fog esni, és aki folyton felülteti. Tehát egy ilyen, az a fajta, aki úgy mindig nagyon hitegeti, meg ígérget, meg minden, és aztán utána semmi. Úgyhogy, és akkor ebből a helyzetből kell neki kimászni, és itt sikeresen meg tudja oldani a Danetta és Martina nevű nővérek segítségével. Na akkor most jön az idézet, ez az én fordításomból való, és úgy kezdődik, hogy amikor visszatértem Velencébe, levelet kaptam Róza úrtól, aki Orió asszony meghívását tolmácsolta nekem. Este tettem tiszteletemet, hogy ne találkozzam Angelával, akire gondolni sem akartam többé. Nanetta és Martina vidám szívélyessége nyomban eloszlatta a restelkedésemet, amiért két hónapig feléjük sem néztem. De értekezésem és doktorátusom megszerzése elfogadhatóvá tették mentségeimet Orió asszony szemében is, aki csupán sajnálkozását fejezte ki, hogy az utóbbi időben nem jártam náluk. Távozásomkor Nanetta egy levelet adott át nekem, amelyben ott lapult egy másik, Angelától. Ha van még mersze velem tölteni egy éjszakát, szólt a levél, ezúttal nem lesz oka panaszra, mert szeretem. Saját szájából akarom hallani, szeretne még akkor is, ha engedve huszolásának szégyenbe hoztam volna magam. Egyedül Nanettának volt esze köztük, íme az ő levele. Mivel Róza úr fejébe vette, hogy visszacsalogatja hozzánk, ezzel a levéllel hozom tudomására, hogy Angela kétségbe van esve, amiért elvesztette önt. Belátom, hogy szörnyű éjszakát töltött legutóbb velünk, de Orió asszonyt ettől függetlenül meglátogathatta volna. Ha még mindig szerelmes Angelába, azt tanácsolom, kockáztasson meg egy éjszakát. Hát, ha kimagyarázkodik, és ön elégedetten távozik. Jöjjön hát, Isten vele! Örültem a két levélnek. Biztosra vettem, hogy mélységes megvetésemmel állhatok majd bosszút Angelán. Az ünnep első napján zsebemben két üveg ciprusi borral, és némi füstölt nyelven felszerelkezve jelentem meg náluk, de meglepve tapasztaltam, hogy a kőszívű lány nincs otthon. Nanetta beszélgetés közben ráterelvén a szót, elmesélte, hogy Angela a reggeli misén említette, hogy csak vacsorára jön haza. Eszembe sem jutott kételkedni a szavában, úgyhogy nem fogadtam el Orió asszony marasztalását. Akárcsak első alkalommal, kevéssel a megbeszélt idő előtt színleg távoztam, majd a kijelölt helyre mentem. Alig vártam, hogy eljátszhassam előre kitervelt csinos kis szerepemet. Biztos voltam abban, hogy ha Angela változtatna is praktikáin, csupán apró kegyekben részesítene, és ez már nem érdekelt. Már csak heves bosszúvágy élt bennem iránta. 3/4 óra múlva egyszer csak hallom, hogy becsapódik a kapu, 10 percre rá felsiet valaki a lépcsőn, és hirtelen előttem terem Nanetta és Martina. Hát Angela hol marad? Kérdeztem Nanettát. Bizonyára nem tudott sem eljönni, sem üzenni. Pedig tudja, hogy ön itt várja. Most persze azt hiszi rászedett, és csak ugyan nem számítottam erre, maguk is láthatják, kivel van dolgunk. Csúfot üz belőlem, és örül a diadalának. A kisasszonyok segítségével csalt törbe, és győzött, de ha eljön, én tettem volna őt nevetségessé. Nos, engedelmet, én ezt nem hinném. Pedig el kell hinnie, drága Nanetta, és majd meggyőződik róla a nélküle eltöltött gyönyörű éjszaka után. Látom, okos ember lévén könnyen feltalálja magát, ennek ellenére ön itt alszik majd, mi pedig a másik szobában a kanapén. Mit tehetnék ellene? Kegyetlen játékot játszanak, amúgy pedig le sem fekszem. Képes lenne 8 órát fennmaradni? Biztosra veszem, hogy amint kifogy a mondani valóból, elalszik. Majd meglátjuk. Addig is van itt egy kis füstölt nyelv és ciprusi bor. Csak nem vennék szívükre, hogy egyedül legyen. Kenyerük van? Van, és szívtelenek sem leszünk. Megvacsorázunk másodszor is. Hogy miért is nem a kisasszonyba szerettem bele? Mondja csak szép Nanetta. Ön is olyan boldogtalanná tenne, mint Angela? Hogy merészel ilyen kérdést feltenni nekem? Önteltségre val, és nem felelhetek rá mást, mint hogy nem tudom. Térdültek, fordultak, egy-kettőre megterítettek 3 személyre, hoztak kenyeret, parmezánt és vizet, és nagy kacagások közepette falatoztak velem, ittak a ciprusi borból is, amihez nem voltak hozzászokva, így aztán hamar a fejükbe szállt. Vidámságuk egyre édesebb lett, ahogy jobban szemügyre vettem őket, nem is értettem már, miért nem figyeltem fel rájuk korábban. Szerény kis vacsoránk végeztével, miután közéjük ültem, kezüket fogtam és csókolgattam, megkérdeztem tőlük, igaz barátnőime, helyeslik-e, hogy Angela ilyen méltatlanul bánik velem. Kórusban felelték, hogy könnyeket hulladtak értem. Engedjék hát, megmondtam, hogy testvéri gyöngétséggel közeledjen magukhoz, és cserébe viselkedjenek úgy, mintha nővéreim lennének, váltsunk tiszta szívvel zálogot, csókoljuk meg egymást, és esküdjünk örök hűséget. Első csókjaimat nem fütötte sem szerelmi vágy, sem hódítási szándék, és ők is csak azért viszonozták, hogy kifejezzék, mennyire osztoznak velem őszinte testvéri érzelmeimben. Ezt néhány nap múlva maguk is esküvel állították, de az első ártatlan csókok hamar felforrósodtak, és emésztő lángot gyújtottak bennünk, ami nagyon meglepődhettünk, mert egyszeriben mindhárman abba hagytuk a csokolózást, és döbbenten figyeltük egymást. A két nővér valami ürüggyel magamra hagyott, én pedig gondolataimba mélyedtem. Nem csoda, hogy a tűz, amelyet a csókok gyújtottak a lelkemben, és amely átjárta minden tagomat, oldhatatlan szerelmet ébresztett bennem mindkettőjük iránt. Szebbek voltak, mint Angela, sőt Nanetta az eszével, Martina pedig szelíd és jámbor természetével, jócskán felette is állt a kegyetlen lánynak. Nem győztem csodálkozni, miért nem jöttem rá erre már korábban. De mivel nemes és tisztességes lányok voltak, úgy éreztem, a véletlen, amely kezemre játszotta őket, nem lehet a végzetük. Önhítség lett volna azt gondolnom, hogy szerelmesek belém, viszont jogosan tételeztem föl, hogy csókjaink rájuk sem maradtak hatástalanok. E feltevésből kiindulva világosan láttam, hogy különféle fondorlatokkal és praktikákkal, melyek hatalmát még nem ismerhették, könnyűszerrel rávehettem őket holmi pajkosságokra az előttünk álló hosszú éjszaka folyamán, ezek viszont súlyos következményekkel járhatnak. Ez a gondolat visszariasztott. Szigorú korlátokat szabtam magamnak, és biztosra vettem, hogy ezeket nem is fogom áthágni. Amikor a lányok visszajöttek, arcuk magabiztosságot és elégedettséget sugárzott, erre én is hasonló állarcot öltöttem magamra, azzal a szent elhatározással, hogy nem teszem ki magam többet csókjaik tüzének. Egy teljes órán át beszélgettünk Angeláról. Eltökéltem magamba, mondtam, hogy soha többé nem találkozom vele, hiszen nyilvánvalóan nem szeret. Igenis szereti, bizonygatta a jámbor Martina, biztosan tudom, hogy szereti, ha viszont nem szándékozik feleségül venni, jobb, ha szakít vele, mert Angela elhatározta, egyetlen csókot sem ad magának, amíg csak udvarol neki. Egy szóval, vagy elhagyja, vagy bele kell törődnie, hogy semmit sem ér el nála. Angyalian élvel, de honnan tudja olyan biztosan, hogy szeret? Biztos vagyok benne, és mivel testvéri szeretetet fogadtunk egymásnak, elárulhatom, amikor Angela egy ágyban alszik velünk, álmában kedves abbéjának hív, és csókjaival halmoz el. Nanettából kirobbant a kacagás, és gyorsan betapasztotta kezével húga száját, akinek naivitásától úgy felhevültem, hogy csak a legkeservesebb kínok árán tudtam megőrizni nyugalmamat. Martina Nanetta felé fordulva még hozzátette azt is, lehetetlen, hogy én, mint eszes ember, ne tudnám, mit csinál két jó barátnő, ha egy ágyban alszik. Persze, nyugtattam meg, mindenki tud az ilyen hancúrozásokról, és ne gondolja a kedves Nanetta, hogy húga indiszkréciót követett el. Ami történt, megtörtént, de ilyesmiről nem szokás beszélni. Ha Angela tudná, kétségbe esne, jól tudom, de Martina bizalmas vallomásával igaz barátságának adta tanújelét, és ezért halálomig hálás leszek neki. Döntöttem. Gyűlölöm Angélát, többet hozzá sem szólok, álnok lélek, és a vesztemre tör. Azt viszont nem vetheti a szemére, hogy szerelmes lévén férjhez akar menni önhöz. Rendben van, de ha így viselkedik, ez azt jelenti, hogy csak is saját érdekét tartja szem előtt, és ha tudja, mit állok ki, és mégis így bánik velem, akkor nem szeret. Arról nem is szólva, hogy buja vágyain, torz és hamis fantáziával, a bájos Martina segítségével könnyít, aki készséggel eljátsza neki a férj szerepét. Nanetta erre még jobban kacagont, de én nem zökkentem ki komoly sávgomból, és új hangot sem ütöttem meg Martinával, továbbra is agyba főbe dicsértem őszinteségét. Mivel a téma igencsak kedvemre való volt, hozzáfűztem, hogy Angela is eljátszhatná a férj szerepét Martina kedvére, de a lány nevetve közölte, hogy az csak Nanettával teszi, és Nanettának nincs is ellenére. Na és hogyan nevezi férjét szerelmi mámorában? Arról senki nem tudhat semmit. Szóval a kisasszony is szerelmes valakibe, fordultam Nanettához. Bizony, de senkinek sem árulom el a titkomat. Ekkor merült föl bennem az a hízelgő gondolat, hogy Nanetta titokban talán Angela vetétársa. A sok incselkedés, évődés hatására ugyancsak elment a kedvem attól, hogy tétlenül töltsem az éjszakát két ilyen szerelemre termett lánnyal. Kijelentettem nekik, nagy szerencse, hogy csupán barátságot táplálok irántuk, különben ugyancsak zavarban lennék, ha úgy kellene velük töltenem az éjszakát, hogy nem adhatnám gyöngétségem tanújeleit, és nem számíthatnék viszonzásra, holott, tettem hozzá szemtelen arckifejezéssel, mindketten elbűvölően szépek, és bármelyik férfi fejét könnyen elcsavarnák, akit közel engednek magukhoz. Ezek után úgy tettem, mintha álmos volnék. Ne kéresse magát, biztatott Nanetta, bújjon ágyba, mi átmegyünk a másik szobába a kanapéra. Nem lenne nálam hitványabb férfi a föld kerekén, ha itt tennék. Beszélgessünk tovább, az majd kiveri az álmot a szememből. Csak magukat sajnálom. A kisasszonyoknak kellene ágyban feküdni, és úgy illenék, én menjek át. Ha félnek tőlem, be is zárkózhatnak, de kár lenne, hiszen csak testvéri érzelmek fűtenek. Eszünk ágába sincs, biztosított Nanetta. Ne makacskodjék, bújjon ágyba. Ruhástól nem tudok aludni. Vetkőzőn le nyugodtan, mi majd elfordulunk. Nem az a baj, attól nem tudnék aludni, hogy közben miattam virrasztanak. Mi is lefekszünk, szólalt meg Martina, de nem vetkőzünk le. Megsértődöm, ha ilyen gyanakvóak velem. Mondja csak, Nanetta, tisztességes embernek tart? Hogyne, persze. Pompás, meg akar győzni erről? Feküdjenek mellém mindketten ruhátlanul, bízva becsület szamamban, hogy egy ujjal sem nyúlok egyikhöz sem. Ketten egy ellen mitől is félnének? És talán nem ugorhatnak ki az ágyból, ha mégis elveszteném a fejemet? Egy szóval, ha bizalmuk jelétől is megfosztanak, le sem fekszem. Elhallgattam, mintha már is elnyomott volna az álom, a két lány pedig halkan suggott-bugott egymással. Azután Martina szólt nekem, hogy feküdjek le, majd ők is mellém fekszenek, ha látják már, hogy alszom. Nanetta is szavát adta, én pedig erre, hátat fordítva nekik, mesztelenre vetköztem, bebújtam az ágyba, és jó ét kívántam. Előbb csak szilleltem az alvást, de egy negyed óra elteltével csak ugyan elnyomott az álom. Csak akkor riadtam fel, amikor a két lány is mellém feküdt, de előbb a másik oldalamra fordultam, hogy tovább aludjak, és akkor léptem a tettek mezeire, amikor már joggal hihettem, hogy ők is alszanak. Ha netán ébren voltak, csak ők tudták, miért színlelik az alvást. Hátat fordítottak nekem, és feküdtünk a sötétben. Mivel nem tudtam, melyikük Nanetta, és melyikük Martina, azon az oldalon kezdtem, amelyikre befordultam az imént. Összegömbölyödve hálóinkben feküdt a lány, én pedig sietség nélkül, alig észrevehető mozdulatokkal cselkésztem be, amiből rájött, hogy a legjobb, amit tehet, ha továbbra is alvást színlel, és rám bíz mindent. Szép lassan kihámoztam a hálóingéből, szép lassan ő is kitárulkozott, és lassú, de folyamatos mozdulatokkal, a természet szavát követve, olyan testhelyzetet vett fel, aminél kedvezőbbet csak akkor kínálhatott volna fel nekem, ha nyíltan szint vall. Dologhoz láttam, de csak úgy érhettem célba, ha ő is segít,
2: és előbb-utóbb már nem visszakozhatott. A természet csugallatát követve ő is rászánta magát. Első és fájdalmas ölelése volt ez, kétség sem férhetett hozzá, és nagyon meglepődtem. Úgy éreztem, lelkiismeretesen le kell rónom tiszteletemet egy előítélet iránt, amelynek életemben először ilyen ide gyönyörűséget köszönhetek, ezért nyugton hagytam áldozatomat, és átfordultam a másik oldalra, hogy nővérével foglalkozzam, aki ugyanígy számíthatott minden hálámra. Mozdulatlanul feküdt a hátán, mint aki békésen és mélyen alszik. Óvatosan kezdtem el simogatni, őrizve a látszatot, hogy a világért sem szeretném felébreszteni, és hamarosan meggyőződtem arról, hogy épp oly érintetlen, mint a nővére, és csak addig halogattam, hogy nála is révbe érjek, amíg egy természetes mozdulattal, amely nélkül nem koronázhattam meg művemet, ő maga nem segített feljutnom a csúcsra. Ott azonban már nem folytathatta a játékot. Szorosan karjába zárt, és ajkát ajkamra tapasztva elárulta érzéseit. A történtek után bizonyos vagyok abban, szólaltam meg, hogy Nanettát tartom a karomban. Bizony, és én is, nővérem is örvendezni fogunk, ha ön becsületes lesz és kitartó. Mint halálig az leszek, édes angyalaim, és mint hogy a szerelem műve teljesedett be rajtunk, Angela nevét többé ki sejtsük. Ezután kértem, hogy keljen fel és gyújtson gyertyát, de Martina tette meg ezt a szívességet. Amikor végre megpillantottam karomban a szerelemtől kipirult Nanettát, vagy Martinát, amint kezében gyertyát tartva szemrehányó tekintettel néz ránk, mintha vádolna, amiért nem szólunk hozzá, holott ő simult elsőnek ölelő karomba, és ő bátorította nővérét példájával, szívem csordulti megtelt boldogsággal. Keljünk ki az ágyból, ajánlottam neki, hogy örök barátságot esküdjünk egymásnak, és frissítsük fel magunkat. Előbb egy színültig vízzel töltött dézsában, elképzelésem és útmutatásaim szerint, mindhárman megmosakodtunk, ami sok kacagással járt, és vágyainkat is újra felszította, majd Ádám kosztümben megettük a füstölt nyelv maradékát, és fenékig ürítettük a második üveg ciprusi bort. Azután sok mindent összefecsegtünk, amit az érzékek bódulatában csak a szerelem érthet meg, majd visszafeküdtünk, és változatos enyelgésekkel töltöttük az éjszaka hátra levő részét. Az egészre Nanettával tettünk pecsétet. Mivel Orió asszony elindult már a misére, septében el kellett válnom tőlük. Megesküdtem nekik, hogy Angela már eszembe se jut, azután hazamentem, és ebédig álomba merültem. Mali Piero úr úgy találta, ez egy szenátor, aki megjegyzés csak, aki ilyen protektora is volt a Casanovának, tehát Mali Piero úr úgy találta, hogy vidám vagyok, de karikás a szemem. Nem bántam, akármit képzel is, én semmit sem meséltem neki. Két nap múlva újra ellátogattam Orió asszonyhoz, és mivel Angela nem volt ott, nála vacsoráztam, majd Róza úrral együtt távoztam. Nanetta egy alkalmas pillanatban a kezembe csúsztatott egy levélkét és egy csomagot. A csomagban kenyérgalacsint találtam egy kulcs lenyomatával, a levélben pedig felszólítást, hogy csináltassam meg a kulcsot, és töltsem velük az éjszakát, amikor csak kedvem támad. Nanetta ezen kívül arról is beszámolt, hogy Angela vele töltötte az együttlétünket követő éjszakát, és meghitt szokásaikból rájött arra, hogy mi történt. Ő pedig semmit nem tagadott, de mindenért Angelát tette felelőssé. Angela a legközönségesebb szitkokat szórta rájuk, és megfogadta, hogy be nem teszi többé a lábát hozzájuk. Ők azonban egyáltalán nem izgatják magukat emiatt. Néhány nap múlva szerencsésen megszabadultunk Angelától, Vicenzába költözött az apjával, aki 2 évig freskókkal díszítette az ottani lakásokat. Így aztán hetente legalább 2-szer ennél a 2 angyalnál éjszakáztam a kult segítségével, amelyet olyan ügyesen megszereztek a számomra. Mindig szívesen fogadtak, és nagy nyugalomban élveztem szerelmüket. Idézet vége. És akkor nem tudom, hogy kell-e magyarázni, hogy virágnyelven ugye miről van szó, hogy ugye ez végig így van az emlékiratban, hogy sehol semmi obszcenitás, eleme, mégiscsak ez 3 tapasztalatlan fiatal, a Casanovának ez az első szerelmi éjszakája, és a 2 lány pedig mind a 2 szűz, és ezt nagyon gyönyörű, nagyon szépen megoldják úgy, hogy halvány színlelnek hol az egyik, hol a másik, és ugye szerelemről, érzelmekről nem nagyon esik szó, de ez aztán hetekig és talán hónapokig is folytatódik, és ez egy ilyen
1: beköszöntő történet, mint egy, amelyik megelőlegezi azt, hogy aztán a későbbiekben is nagyon törekszik arra, hogy hasonló helyzeteket hozzon létre. Na most ezek a velencei történetek, aztán van olyan is, és az egyik leghíresebb a négyes, a muránai, két muránai apácával és a Berni kardinálissal, aki akkor Franciaország velencei nagykövete volt. Ott már egész más a helyzet, mert ott a nagy szenvedélyek is belezavarnak, de majd erről esetleg kicsit később beszélünk.

0: Ez itt az egy éjszakás kaland, Attila Stádió Szex éjszakája január 16-án pénteken. És most még egészen 10 óráig, vagy még egy kicsit tovább, Kovács Ilona olvas fel Kaszanova emlékirataiból, mint válogató és fordító.
1: Igen, tehát az előbbi történet, a Nanetta és Martina, az egy ilyen minta lett az ő számára, amit nagyon sokszor sikerült neki újra és újra létrehoznia. De hát van egy másik nagy alaptörténet. Ez, aki látta a Fellini filmet, vagy olvasta az elejét az emlékiratnak, az tudja, hogy ez a bizonyos négyes, a két muránói apácával és a Bernivel, ez is egy ilyen típusú minta lett az ő életében, de ebben az a furcsa, hogy itten ő a Balek, tehát hogy ő az, aki sokáig azt hitte, hogy ő nagyon nagy, már akkor is nagy csábítónak gondolta magát ilyen fiatalon, holott borzasztó tapasztalatlan volt, mint az előző történetben is kiderül, és ebben a négyesben elég későn jött rá arra, hogy itt tulajdonképpen a Berni az, aki a háttérből irányítja a szálkat, és hogy ezért, és hogy tulajdonképpen átverték őt nagyon alaposan, és elveszti a volt szerelmét, a Katerina Caprettát, aki CC-nek emlegette az emlékiratban, mert a Berni ugye megszerzi magának a CC-t, és akkor amikor bejár oda az árdába, hogy azért küldték a lányt az árdába, hogy ő ne vehesse feleségül. Annyira szerelmes volt belé, hogy el is vette volna, de hát ugye a család nagyon rossz partinak találta, úgyhogy beküldték a lányt az árdába. De következtében az erkölcstelenség megnőtt, mert jobban lett az MM-mel, akiről nem tudjuk pontosan, hogy de egy nagyon előkelő gazdag családból származott, és Maddaléna lehetett a keresztneve. És ez a Maddaléna aztán rávette a Kazanovát mindenfélére, aki boldogan kötélnek állt, csak későn jött rá, hogy itt elveszti a CC-t, és ő azt hitte, hogy ez az MM, ez majd igazán nagyon szerelmes lesz belé, és egy hatalmas szerelmi kalandba bonyolódott volna vele, ha nem derült volna ki aztán időközben, hogy az MM az tulajdonképpen ebbe a francia pasasba szerelmes, de a Kazanova rengeteget tanult ebből a történetből, többek között az irodalmi, filozófiai műveltséget azt nagyjából itt szerezte, mert a Berni ellátta az MM-et a korabeli regényekkel, illusztrációkkal, metszetekkel, festményekkel, tehát csupa olyan erotikus irodalommal és ábrázolással, amit aztán ő is végignézett, és másrészt pedig recepteket is tanult tőle. Az egyik az az afrodiziákumok is vannak a történetben, hogy az MM állandóan tojásokból készült salátát szolgál föl neki a különböző randevukon, ahol, és ez is csak később derül ki, a Berni az a kéleső, a kukkoró szerepét alakítja. A Fellini filmben ez az a halszem. A történet a Kazanova elbeszélésében a tapétának egy részét lehet ugye elforgatni, és akkor ezt ő meg is tudja, de már nagyon későn, hogy a Berni mindent végignézett, és hogy ez a bizonyos tojásfehérje saláta is, ez is a francia nagykövettől származik. Ezt csak röviden idézem.
2: Kérdeztetek?
1: Persze.
2: Mert ugye ez engem egyre inkább izgat, hogy mi volt az, tehát mi a szerelem, amikor a fordító, vagy amikor a szerző is azt írja, hogy szerelem, vagy lemúl, akkor az mi volt valójában? Akkor az a nagy fellángolás volt, a szalmaláng volt, a szenvedély volt, a szex volt, mit akar ez a fogalom?
1: Nem, ezt nagyon könnyű tulajdonképpen meghatározni, hogy pont az ellenkezője. Tehát a szerelem az, amikor lassan, hosszan folytatódnak ezek a találkozók, a beszélgetések, és akkor lassan kialakul az érzelem. Tehát az, hogy a vágy föl ágaskodik benne, az végig egy nagy vezérmotívuma az ő életének, és ezt imádja is, de ezt nem keveri össze azokkal a történet, azokkal a nőkkel, akik iránt úgy érdeklődik, hogy majd belehal. És az a furcsa, még szociológiailag is magyarázható helyzet áll elő, hogy főleg olyan nőkbe szokott beleszeretni, akik nem kértek belőle, vagy legalábbis akiket nem lehetett feleségül venni. Nem csak azért, mert ő maga is meggondolta magát, folyton házasodni akart, de mindig valami közben jött, vagy ő úgy intézte, hogy közben jöjjön. De a két legnagyobb szerelmét, ezt az MM-et, aki ugye a muránói apáca volt, és az Henriette nevű francia arisztokrata nőt, az nem, hogy nem tudta volna feleségül venni, hanem mind a kettő kirúgta őt. Tehát mind a kettő lényegében szakított vele, és ezek óriási megrázkodtatások is voltak. Tehát ő például azt hitte, hogy amikor a Bernie eltávozott Velencéből, ő rá bízta az MM-et, hogy vigasztalja. És akkor jönnie kellett volna a nagy kefélések, a vidám négyes, amelyik ugye minden kombinációban kipróbálták egymást, kettesben, hármasban. Hát négyesben nem lehetett, mert a Bernie valószínűleg nem volt elég potens hozzá. Ez is kiderül az MM-nek a receptjeiből. De azért a ketteseket és a hármasokat azokat gyönyörűen gyakorolták. És amikor a Bernie elment, akkor a Casanovának kellett volna vigasztalnia az apácát, aki viszont olyan belebetegedett a szakításba, és nem kért a Casanovából. Tehát jóformán megszűnt a... És ez nőnek rettenetes megpróbáltatás volt, mert elvesztette a Katerinát, a CC-t, akit ő feleségül vett volna, és akkor mond is egy olyat, hogy hát ezek után most már nem venném feleségül, de úgy barátságba eléldegélnek vele egy fedél alatt. Az MM pedig majdnem belehalt ebbe a bizonyos szakításba, és ő nem tudott rajta segíteni. Az Henriette pedig egyszerűen, aki egy kalandornő is lehetett, de kiderül, hogy későbbiekben, hogy valószínűleg a férjét hagyta ott egy francia arisztokrata házasságnak a válságába, került bele a Casanova Észak-Olaszországban, és amikor a család aztán üzent neki, meg megalkuttak vele, akkor megmondta a Casanovának, hogy vége, és hogy soha többet nem merje őt keresni. És annyira, mint a megriadt nyúl a reflektorfényben, ezt meg is fogadta. Olyannyira, hogy amikor 16 évvel később Dél-Franciaországban egy Marcolina nevű lányjal utazgatott, és a kocsijuk lerobbant, akkor egy kastélyban kaptak szállást, és ő nem ismert rá a kastély asszonyára, aki az Henriette volt. És aki azt csinálta, hogy ez is benne van a Fellini filmben, csak nagyon elbújtatva, hogy a Marcolinát elvitte magához éjszakára, mert ő is leszbikus volt, a Casanovát ott hagyták egyedül a kastélynak valami szárnyában, és írt egy levelet, amit a Marcolinának csak Lyonban, tehát Dél-Francia, Aix-en-Provence környékén volt a kastély, csak Lyonban volt szabad átadni, amiben az Henriette fölvette, hogy ő volt az, de nem akarja, hogy visszamenjen, és így tovább. És akkor még van egy harmadik rész, ami valószínűleg teljesen kitalált, hogy az Henriette, amikor ő beteg volt, akkor küldött neki ápolónőt, ennek semmi nyoma, hogy ebbe. Ezt ő annyira bántotta a dolog. Tehát ugye ezek az arisztokrata nők, akik társadalmilag felette álltak, műveltek, szépek, okosak voltak, ezeket imádta, de ezek lerugdosták magukról elég hamar, amikor a körülmények úgy hozták magukkal. Na most az MM-től éppen ezért rengeteget tanult, tehát a Bernie és az MM révén a francia gasztronómiai és erotikus kultúrából, és akkor itt van ez a saláta recept, hogy még bánatomban is elnevettem magam a tojásfehérje saláta láttán. CC megjegyezte, hogy igazam van, amiért nevetek, mert a tojás legjobb részét, a sárgáját kivették belőle. Örömmel és csodálattal szemléltem, mennyire megszépült, de semmi vágyat nem éreztem, hogy kifejezzem vonzalmamat. Mindig úgy gondoltam, hogy semmi érdemünk sincs abban, ha hűségesek maradunk szerelmünk tárgyához. Ez 6 tojásfehérjéből készített saláta, balzsamecettel, és el van teljesen magyarázva, hogy meg fürtojásokat is kapott, meg szóval mindenféle olyat, amit amiről a franciák azt hitték, hogy ez potencia nevelő. És az MM-től tanulta azt is, hogy az osztriga evésnek van egy rendkívül erotikus változata, amikor a szerelmesek egymás szájából veszik ki az osztrigát, és pezsgőt vagy puncsot isznak rá, és persze közben csókolóznak. Idézem, amikor az MM, ugye ő készíti el neki saját kezűleg a puncsot, idézett, miután elkészítettük a puncsot, azzal szórakoztunk, hogy az osztrigákat a szájunkban feltörve ettük. MM a nyelvén nyújtotta nekem az övét, miközben én ugyanígy a szájába tettem az én osztrigámat. Nincs érzékibb, kélyesebb játék két szerelmes között, még ha komikus is, és ha a komikum semmit nem ront el, hiszen a nevetés a boldogok kiváltsága. Milyen fenséges az osztriga leve, amikor imádatom tárgyának szájából szívom ki. Nyállal keverve. Nem lehet, hogy a szerelem hatalma is ne nőjön, amikor elharapom és lenyelem. És akkor ez ugye akkora hatást tett rá, hogy a későbbiekben a legtöbb szerelmét rábeszélte egy ilyenre, és van még annyi idő, hogy és akkor van ez a római történet, az Armelina és az Emilia, ez már jóval Hát ez már a második harmad legvége, a Sárpillon felsülés után, ahol Rómában találkozik egy fiúval, egy gyönyörű olasz sráccal, akit úgy hívnak, hogy Menicuccio, és ennek van egy húga, az Armellina, és egy szerelme, az Emilia, és mind a kettőt zárdában tartják a házasságig, és a Menicuccio megkéri a Casanovát, hogy segítse neki az Emiliát valahogyan megszerezni. A Casanova rendkívül bőkezű volt, erre sok-sok bizonyíték van, tehát pénzt szerzett, ajándékozott, például a kártya adósságait azt időnként hozományba fektette, de nem saját feleségnek, hanem mások számára. És akkor elkezdenek bejárni a Menicuccioval az árdába, és a Casanova bele, ugye főleg az Emilia és a Menicuccio közti házasság, de hát a Casanova füli bele szerelmesedik Armellinába, aki egy gyönyörű és teljesen ártatlan lány. És akkor az a lényeg, hogy hát mindent kitalál. Megreformálja a zárda rendjét, mert teljesen ugye fel akarja szabadítani ezeket a szegény lányokat, akik ott nem egészen önzetlenül, és el is

És akkor kiárja, hogy nem csak, hogy elviheti őket először színházba, hanem utána egy fogadóba is. És akkor itt ugye úgy próbálja az Armelinát meghódítani, ahogy annak idején az MM ő vele a kalandban viselkedett, vagy foglalkozott, és elkezdi a nagy hódító műveletet, és akkor most idézem, hogy megérkeztünk a fogadóban, ahol rendes tüzet rakattam, és finom vacsorát rendeltem. Az iras érdeklődött, hogy kérek-e osztrigát, én pedig, mivel láttam, hogy a lányok kíváncsiak mi az, megkérdeztem az árát. Azt felelte, hogy a velencei arzenálból valók, így aztán nem adhat olcsóbban 150 paulinál, amire ráálltam. Ez ki fog derülni, hogy ez egy hatalmas összeg. Ez a, elég nehéz egyébként ugye a pénzeknek a vásárlóértékét. Ebben van egy matematikus kazanovista, aki ezzel foglalkozik, hogy a bevásárló kosár az hogy nézett ki Kazanova idején, és a pauli az nagyon sokat ért, de hát ilyenkor nagyon bőkezű volt, és abszolút állta a költségeket. Azt kívántam, hogy a jelenlétemben nyissák fel őket. Armelina elámult, hogy az ő szeszélye 5 római talléromba kerül, és kért, hogy vonjam vissza a rendelést, de elnémult, amikor elmagyaráztam, hogy az én szememben semmi sem drága, ha azt remélhetem, hogy örömet szerzek neki. A válaszom hallatán megragadta a kezemet, amit bosszusan visszahúztam, amikor az ajkához emelte, de mivel túl hirtelenül rántottam vissza, Armelina kétségbe esett. Na most az Armelinát nem akarja megrémíteni, és ezért azt találja ki, hogy előbb az Emiliával, aki a Menikuccsónak a menyasszonya, és neki csak olyan közepesen tetszik, azzal eljátsza ezt az osztrigás játékot, és hogy akkor vagy utána az Armelina vagy magától követi, vagy rá tudja beszélni. Úgyhogy itt ugrok egy részt, és akkor azt mondja, hogy elérkezettnek láttam az időt, hogy Emiliát megkérjem, az ajkával tegyem a számba egy osztrigát. Maga nagyon okos, és nem fogja azt képzelni, bűnt követünk el. Emilia elálmélkodott a kérésemen, azután gondolkodóba esett, Armelina pedig kíváncsi lett, feszülten figyelte, hogyan válaszol nekem. Miért nem Armelinájától kéri ezt, szólalt meg végül. Előbb te próbált ki, szólt közbe Armelina, és ha van hozzá bátorságod, én sem maradok el mögötted. Miféle bátorság kell ehhez? Gyerekes bolondozás, amiben semmi bűnös nincs. Emilia okos válasza hallatán azt hittem, elérkezett a győzelem pillanata. Áttettem a szájába egy kagylót, és mondtam, hogy szívja ki a levét, tartsa az ajkai közt az osztrigát. Nagy kacagások közepette híven végrehajtotta az utasításaim, én pedig átvettem az osztrigát, a lehető legilledelmesebben tapasztva ajkam az övére. Armelina megtapsolta, mondván, hogy nem tartotta eddig képesnek ilyesmire, azután pedig tökéletesen követte a példáját. Elbűvölte, milyen finoman vettem át az osztrigát az ajkai közül, nagy ámulatomra ő jelentette ki, hogy most rajtam a sor. Rajtam a sor, hogy visszaadjam az ajándékot, és Isten a megmondhatója, milyen élvezettel tettem eleget ennek a kötelességemnek. Ilyen játékosan elfogyasztottuk az összes osztrigát, és mindegyiket egy-egy pohár puncsal öblítettük le. Sorban ültünk egymás mellett, én a két lány között, háttal a tűznek, szédelegve. Ilyen vidám, józan, tökéletes részegséget még nem látott a világ. És a puncs még el sem fogyott. Melegünk lett, nem bírtam tovább. Le kellett vetnem a felső ruhámat, a lányok pedig kigombolták a ruhájukat, amelyik elől prémmel volt bélelve. Szóltam nekik, hogy van egy kis illemhely mindjárt a szobánk ajtaja mellett, oda kimehetnek, mire felugrottak, és kézenfogva kiszaladtak. Elbűvölten, hogy kitaláltam, milyen szükség kínozza őket, amiről nem mertek beszélni nekem. Amikor visszajöttek a szobába, csak úgy pukkadoztak a kacagástól, mert nem bírtak megállni a lábukon. Egy percre én is magamra hagytam őket ugyanabból az okból kifolyólag, de én azért nem voltam úgy becsípve. A tűz előtt ülve találtam őket, még mindig azon kacagtak, hogy milyen állapotba kerültek. Ellenzőt képeztem nekik a tűz előtt, és nem árultam el, milyen élvezettel szemlélem ziláltságukat, ami elragadtatásba ejtett, mert keblük szépségét láttatni engedte. Kacagás, rohamok és mindenféle, és akkor ugye, most jönne az a pillanat, amikor ugye meg lehetne próbálni a hódítást, de rájön a Kazanova, hogy az Armelina nagyon kedveli őt, de nem szerelmes belé. És ezért aztán itten meg is állunk. Mert itt lehet, vagy még

0: Folytatjuk.
1: Csak ez a szerelem kérdésre szeretnék visszatérni. Mert én azt látom, hogy egyébként a hódításnak, tehát hogy úgy tűnik, mintha feltétele lenne az, hogy az ember szerelmet hoz ugyan a nőnek.
0: Hát vagy házasságot kell ígérni, vagy szerelmet hazudni, hát valamiféle...
2: Valamit kell
0: ajánlani.
2: Az magában kevés.
1: Jó, de ezt mindkét fél tudja, hogy ez az ígéret az igazából nem beváltható.
0: Na most nem mindig. Tehát itt például ebben a történetben az a helyzet, hogy a Casanova halálosan szerelmes ebbe a lányba, és nem mond róla, amikor rájön arra, hogy tulajdonképpen ez a lány nagyon, ugye apának, ilyen apapótléknak tartja őt, és hogy nincs azzal tisztában, hogy ő voltak éppen, ugye hát szerelmet érez iránta, de hát nem tudja feleségül venni, meg nincs vagyona, meg sose, arra soha nem volt képes, hogy letelepedjen, állást vállaljon, ilyesmi. Tehát a nőknél jobban szerette a szabadságát. Ezt emelik ki a Casanova katalógusnak is a címlapján, hogy imádta a nőket, de a szabadságot még inkább. És akkor rájön arra, hogy, mert másodszor is elviszi őket akkor operába. És ott van egy szörnyű jelenet, amivel kiderül, hogy a szerelem az egy szenvedés főleg, vagy legalább annyira szenvedés, hogy ott egy fiatal tiszt megjelenik a páholyukba, és elkezd udvarolni az Armellinának, aki rögtön belepirul, és a Casanova iszonyatos féltékenységi rohamot kap, nagyon kínos az egész jelenet, és mindenki rossz kedvű lesz, és akkor rájön, hogy ő már öreg. Tehát, hogy őt most ez a nő ez úgy szereti, mint a papáját, vagy mint egy barátot, de hogy nem tudja viszont szeretni. És akkor nem akarja eljátszani azt, amit már rengetegszer megcsinált, hogy elcsábítja a nőt, aztán talál neki egy férjet, és a házasságot még meg is rendezi, meg még pénzt is ad hozzá, hanem teljesen átmegy Tonio Krögerbe, és akkor azt mondja, hogy hát ezt nem tehetem magammal se, mert hogy ez a nő soha nem fog engem viszont szeretni, és akkor én olyan szenvedésre kényszerülök, amit nem bírok. Tehát eszébe jut neki az MM szakítás, meg az Ariet, meg minden, és akkor pont ezt mondja, hogy aki jobban szeret, az alul marad és szenvedni kénytelen. És ezt nem akarja, úgyhogy még egyszer eljátszák az egész, az osztrigát, a pezsgőt, az operát és egyebet, és akkor lelép. És ott hagyja az Armellinát, és ez rettenetesen fáj a szíve, de nem akarja őt. Sem a lányt nem akarja ugye bajba keverni, vagy szenvedések kárhoztatni, és ő maga pedig iszonyatosan fél azoktól a szerelmi bánatoktól, amiken már sokszor átment, és akkor inkább abba hagyja az egészet. Úgyhogy ez csak arra példa, hogy az első mámor, amit ő az MM-mel átélt még Velencében 20 éves korában, itt már ilyen 50-60 közötti az életkora, és ilyenkorra már annyi, már tapasztalt. Tehát meg is tud, technikailag le tudná bonyolítani, a pénze is van éppen, meg ugye a lány is ki van szolgáltatva, meg minden, de nem akarja, mert várja a szenvedés, és minél tovább találkozik vele, meg beszélgetnek, annál jobban szerelmes belé. Ez a libertinus regényekben úgy néz ki, hogy megtiltják a lassú. Tehát a hódításnak gyorsnak kell lennie, és rögtön szakítani kell. Mert különben az ember képes is beleszeret abba a nőbe vagy férfiba, és ez történik a Valmont Vikonttal és a Turvelnével, hogy túlságosan sokáig játszanak ott egymással, és akkor bele is szeret. És akkor ebben mindenki belehal egyébként.
1: Miközben mindenki szerelmet ígér, nem?
0: Igen, és valóban szerelmes is. Hát életében először a Valmont Vikont akkor lesz szerelmes, amikor a Turvelné megszereti őt, és amikor szakít azon a hülye levélnek az útján, amit a Mertőny Márkiné diktál neki, akkor a nő megbolondul és meghal, és ő pedig megöleti magát egy párbajban, mert az életnek viszont nincs tovább értelme. És a Casanova ezt elkerülte. Tehát a hatalmas nagy szakítások, amikor ő nagyon szerelmes volt, és őt kirúgták, és ilyen sok van, a nagy történetei azok rosszul végződtek. Van rengeteg olyan csábítási történet, aminek nem volt tétje. Tehát ahol jól érezték magukat, élvezkedtek, és kész.
1: Milyen kondíciók mellett lehetett egy ilyen korban a nőnek odaadni a magát? Tehát mi az a... Tehát mit kellett ahhoz... Nem jó, hogy a férfinak ígérni, nem ezt a szót keresem, de hogy... Mit kellett a férfinak mondani ahhoz, hogy a nő odaadhassa magát, akár egy flörtre, akár egy... És hol vannak ezek a határok egyáltalán? Tehát a flört, a szexuális aktus, a szüzesség elvesztése, a közepes, hosszú távú kaland, a szerelem között hol vannak a határok, és mi az, amikor egy nő úgy dönt, hogy ebbe belebonyolódik, tehát hogy milyen kondíciók mentén.
0: Igen, hát azt kell mondanom, hogy az emlékiratból az derül ki, hogy a nők nagyon kiszolgáltatottak voltak. Tehát, hogyha engedtek a vágynak, és tényleg belementek egy ilyen valódi kalandba, akkor nagyon rosszul járhattak, és egy csomó esetben rosszul is jártak. Tehát ő egyébként rendkívül érzékeny volt, és nagyon nőies természetű. Tehát bele empátiával nagyon erősen rendelkezett, és egy csomó esetben, például amikor felcsinált valakit, akkor nem soha nem hagyta ott, hanem mindig szerzett neki férjet. Van egy nagyon jó történet, a Krisztina falusi leányzó, mindjárt egy velencei történet, de a többiekben is. Tehát, hogy ő nagyon vigyázott arra, hogy ha teherbe esett a nő, és benne akkor ugye vége volt, akkor soha többet házasság semmi, hogy akkor ő rögtön csak úgy lépett le, hogy maga helyett pótférjet állított, hozományt, mindent megtanította az egyik nő például írni, olvasni, szerzett neki egy magánál sokkal jobb férjet, és azt is látta, hogy mi van akkor, hogyha ő nem csábít el valakit, de aztán jön helyette egy gátlástalanabb, és van egy egészen megrendítő történet, egy Pazean nevű faluban megismerkedett egy Luciával, aki egy ragyogó nő volt, és akit ő végül is ott is lemondott a hódításról, éppen azért, mert ment tovább. És akkor ezzel a nővel egy olyan 10-15 év múlva később találkozott egy bordélyházban. És ez a nő, ez aki akkor ilyen 18-20 éves lehetett, ez a Lucia, ez ugye 10-15 év alatt mindenféle nemi beteg, alig ismert rá, ragyás volt, szifiliszes, és akkor iszonyatosan meg is döbbent, hát ilyen sok történet van a nemi betegségekről. Őnek is volt, mert hát ő sokat látott ilyet, és akkor többen szemrehányást tett magának, hogy miért nem ő csábította el annak idején, mert ő ezt nem csinálta volna vele, amit egy házasságban egy férj csinált vele, hogy ott hagyta, és akkor ő beállt egy bordélyházba, ott rögtön beteg lett, és akkor megöregedett. És, tehát, hogy a női sorsnak ezek a szörnyű csapdái, ezek az ő életében látszottak, de azt lehet mondani, hogy sok mindent csinált, még gyilkolt is. Ugyanazt, amiről a Faust. Ugyanolyan történet van a kettes számú MM-mel, ahol ő elaltat valakit tulajdonképpen ártatlanul, de hát az illető nem ébredt föl egy ilyen laikus nővét. Tehát csalt, lopott, hazudott, és mondom, még ilyen gyilkosságba is belekeveredett, de nőt soha cserben nem hagyott. Tehát ebben volt egy ilyen, persze lehet azt mondani, hogy hát nem szép dolog, hogy maga helyett ugye másokat küldött a házasságba bele, de ezt végigcsinálta, és nagyon megértette, hogy a nőknek micsoda. Tehát, hogy pláne, és minél lejjebb megyünk a társadalmi ranglétlán, annál nagyobb volt a veszély. Ugye a szegénység, a kiszolgáltatottság, a betegségek, a bordély, mit tehetett egy nő, hogyha megesett, és nem vették feleségül, akkor vagy cselédnek állt, vagy kurvának. Már apácának se nagyon állhatott, mert ahhoz is kellett azért valami társadalmi háttér. És ebből a tekintetben egészen megrázó a dolog. Tehát van olyan táncos nő például, akivel neki sokszor volt viszonya, meg minden, de sosem voltak szerelmesek egymásba, és ő is a végén fizet neki valamilyen ilyen szifilisz elleni kúrát Svájcban, és hát ott hagyja lényegében ilyen haldokló tizébe. Tehát, hogy ő látta ezeket, és ezeket nagyon átérezte, tehát persze nem tudott ezen változtatni, de ő maga nem vett részt ebben a játékban. És azt is lehet mondani, hogy az arisztokrata nők, tehát például az Ariet, azok meg tudták oldani azt, hogy leszbikus viszony, hogy szökés, nadrágban utazott például, és tényleg egy kalandornő módjára viselkedett, holott hát rengeteg nyelvet tudott, csellózott, meg nagy látszik, hogy komoly műveltsége volt, és jó nevelést kapott. És akkor ezek a nők ezeket visszafogadták. Tehát itten ott minél magasabban volt az illető, minél több pénze, magasabb társadalmi rangja volt, annál jobban el lehetett ezt valahogyan kenni, de lejjebb, és főleg a cselédlányok, a szegények, és ott döbbenetes tragédiákat látott, és le is ír egy csomó ilyen esetet. ezeket a... Van olyan is, ahol egyébként ő maga például kimosott egy kislányt, az Morfit, aki nem volt hajlandó, éppen ezért, tehát az okos lányok, voltak ilyen okos lányok, az egy színésznőnek a húga volt, és tudta, hogy nem szabad magát ingyen odaadni, mert abból nem baj lesz. És akkor a Casanova azért fizetett, hogy meztelenül nézhesse, le is festette a Boucherval, és a 15. Lajos az meglátta a festményt, és kellett neki a nő, és akkor a Casanova szállította a 15. Lajosnak, aki egy híres nőcsebész volt, abba a bizonyos szarvas parkba, ahol a nőket tartotta, és végül is egy ilyen morganatikus házassággal nemes asszony lett belőle, és innen tudjuk, hogy a Casanova őt tényleg nem csábította el, hogy a 15. Lajos soha nem vett volna be a szarvasbarba egy olyan nőt, aki már nem érintetlen. És akkor a Casanova kimosta, teljesen, mint egy ilyen festményt, mert úgy szemlélte a nő szépségét, és nagyon boldog volt, hogy sikerült a szerencséjét megcsinálni. Tehát ezt lehetett, hogy kegyencnőt csinálni belőle, találni egy szeretőt vagy férjet, de aki úgy ott maradt gyerekkel, hát az annak vége. Ez teljesen.
2: Költséges szexuális örömök voltak.
0: Igen. Személyesen föltörekednie, és nőket is időnként feljuttatni.
1: Ez a Tilos Rádió és az Egy Éjszakás Kaland tematikus szexészaka egészen hajnalig. Kovács Ilonát hallották. Nagyon szépen köszönjük, hogy
0: örülök, hogy Casanováról meséltettem.
1: És reméljük, hogy találkozunk még, mert egyszerűen én ebből bele vagyok szerelmesedve.
0: Igen, de tényleg, szóval olyan döbbenetesek, de az aranycsinálási történetei is óriásian, ahol ez egy csomó olyan, tehát a szélhámos része is ugyanolyan izgalmas, csak hát az nem illik ebbe a témába.
1: Legközelebb, hogyha majd a médiahatóság ránk parancsol, akkor alancsinálás.
0: Az bizony, az ráférne a magyarokra, igen.
1: Most egy kicsit zenélünk, és aztán nem sokára Péro jön Vörös Sándorral és Pszichével, úgyhogy folytatjuk a felolvasást, folytatjuk a finom erotikát, folytatjuk az estét. Maradjatok velünk, Tilos Rádió.

0: Honti Hana, 24 óra!
1: Ból már nem sok.
0: Már alig van.
1: Valentin nap. Van hajnali három.
0: Zombik. A zombik napja.
1: A zombik. Tegnap voltak a zombik, nem? Vagy ma nem, is zombik? A Valentinok van még a zombik. Mindig? Pénteken van farsang, nem? Két pénteken keresztül.
2: Mi? Már amikor... lemaradtunk egy farsangról?
1: Ja, persze. A most. Sőt, kettőről. Most. Tehát, előző pénteken is farsangról.
3: De nem most van még a farsang időszakban?
0: Húsvét.
1: De nem, elvileg farsang van, tehát, hogy...
3: Mindegy,
1: tehát, hogy igen, Honti Hanna van, Omikron van a pult mögött, és a vendégeink fes, friss, fiatal emberek hajnali áromkor.
0: Hol olvastad ezt a szót, ezt a fes?
1: A szemükön.
0: Ja?
1: A szemükből és a tokájuk állásából olvastam, hogy ezeket, hogy mennyire friss, frissek és fessek. Név szerint itt van, mondhatom úgy, hogy az Imagy Core, illetve az Imagy Show-ból Bobby és Cash, vagy, tehát hogy ezt használhatom?
3: Persze.
1: Nem jogvédett meg ilyenek?
3: Nem.
1: Jó, oké, illetve a Game Day iroda képviselő ügye Gergő és Imi van közöttünk. Szerbusztok, srácok!
2: Sziasztok!
1: Az első dolog, hogy bírjátok a hajnali hármat, hogy
0: iroda? De mi az, hogy iroda van? De várj, mi az, hogy iroda vagytok?
2: A névválasztás ez a legutolsó dolog volt, amit kiválasztottunk egy műsorunknak. Tehát, hogy Game Day az alap volt.
4: Az se volt alap.
2: Nem, de hát mindig, igen, jogos.
4: De az úgy volt alap, hogy nem tudtuk, hogy az alap.
2: Igen.
4: Mert ezt a csatornát elkezdtük tervezni egy, nem tudom, egy majdnem évvel azelőtt, hogy elindítottuk. És tényleg úgy voltunk vele, hogy akkor már minden megvan, meg lesz, hogy mivel csináljuk az adásokat, minden. Első adás mikor megy ki, majd vasárnap, és ez egy pénteki napon még azon veszed észre magad, hogy nincs nevünk. Be kéne foglalni a domaint.
0: Bejutott eszetekbe.
4: Igen, de hogy akkor volt két napunk logót csináltatni ehhez, meg stb. És így mi legyen, és rájöttünk, hogy Gergő mindig Game Day-nek hívja azt, amikor van egy kis időnk pihenni, meg játszani. És akkor Game Day. És mi legyen ez? Aztán nem akartam kivenni a szádból a szót, és utána elkezdtük pörgetni, hogy hát igazából ugye mi egy hét egy játék, próbáljuk majd egy kicsit ilyen kvázi intézményesített keretek között, akkor ez már egy vállalkozás, ez egy cég, ez akkor ennek kell, hogy irodája legyen. Akkor ez egy Game Day iroda.
0: Majdnem, mint az offshore cégeknél. Igen.
2: Hasonló logika.
4: Annál több munkát végzünk.
1: Igen, tehát ugye kezdjük ott, hogy ugye amikor ti ezt megalapítottatok, tehát nektek akkor kellett lenni egy közös pontnak, tehát hogy valahol kellett találkoznotok, valahol el kellett ezt indítani, nem úgy van ukmuk-huk, hogy összeülünk és műsor gyártunk az internetre, tehát hogy nem gondolom, hogy alkalomattán az instant közepén jutott az eszetekbe.
2: Nem. Kellett, hogy tábla óva rajzolgatunk, és kihúzzuk az ötleteket. Úgyhogy még az egyetemen így órák után bennmaradtunk, és akkor ott írogattuk fel, hogy mi az, aminek mindenképp lennie kell benne, és mi az, amit hajlandóak vagyunk elengedni. Úgyhogy onnan indult az egész szervezés, de hát aztán az iroda maga az én lakásom, ahol összegyűjtöttük a konzolokat, meg a gépet, meg ilyesmi, és akkor az lett ott a munkahely. Úgyhogy ilyen szempontból megtartottuk ezt a koncepciót, hogy egy helyen összejövünk, és akkor kreálunk valamit.
1: És ezt mindenkihez idézem most a kérdésemet, ez mennyire munkahely? Mennyire munka ez, amit ti csináltok, akár mint a lakásod, akár mint ez a projekt, amit internetre való műsorgyártás alatt értetek, ez mennyire számít nálatok munkának? Tehát a munka alatt azt értem, hogy na, fel kell kelni, be kell menni.
0: Ő utálja a munkáját, és ebből az alapkérdésből kérdezi, hogy ki is utáljátok el.
3: Ugye nálunk ez azért más, mert ugye van egy két oldal a dolognak, ugye van az Imagy Show része, amit ugye nap mint nap ugye én összeállt egyek magunknak, plusz ugye van az Imagy Core, ugye amiből képződött ez az egész szó, és ugye az emberből mindjárt klipeket csinálunk, tehát vannak olyan emberek, akik elvárnak nekünk egy színvonalat, egy minőséget, egy klipet, egy produktumot, amit majd ugye indíthatnak ugye a zene, ahova csak akarnak, tehát nem rajta múlik. Tehát kvázi nekem beírni a melóval nagyon rövid idő, tehát ez tök jó, mert egyébként tuti elkésnék, és
0: te is otthon dolgozol azért?
3: Igen, mert ugye
0: most már
3: átalakult a lakás, van egy szoba, amit abszolút átalakultott, egy ilyen stúdióvá, green screen, meg minden háttér már van, meg csak erről szól az a szoba, tehát az csak erről híres most már, hogy ugye gyakorlatilag ott ugye tudunk stúdiózni akár, tehát stúdió felvételeket csinálni, majd nem zenét, hanem konkrétan ilyen videókat, Illetve hogy ott vágunk, ott mi ez a brainstorming akár, hogy vagy ha jönnek hozzánk, hogy megbeszélés egyben, akkor ott van egy exkluzív környezet, leülünk szépen.
0: De összegyűjtöttetek pénzt, vettetek 4 GoPro kamerát, és vagy hogy kívül?
3: Nem, mert az ugye ez a forgatás rész, az abszolút ez ugye ettől független a testvérától. Ez már sokkal régebbre nyúl vissza, és abból alakult ki ez, hogy én egy ilyen netes online karriert is elkezdtem el építgetni, és ez a klipesdi, meg ezt, hogy forgatok, ez onnan indult ki.
1: Igen,
3: kvázi.
1: Ezt akartam, hogy ezt válaszod a podcast, hogy mi igen. Az alap,
3: hát az alap az abszolút az Imagy Core nevezetű dolog volt, ez 2012. novemberére tehető vissza.
1: Ez tulajdonképpen micsoda ez az Imagic Core? Hogy tudnád definiálni magatokat?
3: Hát egy forgatócsoport, én tudnám mondani. Tehát szerintem ez a legjobb szó talán rá, hogy volt egy zenész ismerősöm, nemzetesen a Funkadeli, hogyha szem lehet nevesíteni, Kivezi Feri, és beszélgettünk még egy fél évvel rá való nyára, hogy mi az a dolog, amivel így ki lehetne rukulni, mert én grafikával foglalkoztam, ahova el lehetne még ebbe a világba. Tehát és hogy a mozgókép az, tehát mindenki néz videókat. És ez abszolút olyan közeg, amit így meg lehet kvázi még nem is lovagolni, hanem úgy be lehet még kitörni talán. És mivel én szeretem a grafikákat, elindultam erre, ugyebár erre a területre is.
0: Mi, elkezdett tanulni?
3: Hát igen, így magamtól.
0: Jó, csak hát így hogyan?
3: Igen, abszolút. Tehát én nem értettem hozzá, de így bevállaltam az első klipemet, és így valahogy megszületett végül is. De mivel ismertem ugye ezt a termékcsaládot, így nem volt olyan nagy váltás, és így kialakult ebből az, hogy utána ugye az ismerettség révén, ugye hogy mégis egy zenész, ugye volt egy-két olyan ember, aki szeretett volna ilyen dolgokat, illetve utána jött a Kobi, ugye, aki most nincs itt, de ugye vele csinálják ezeket a dolgokat, neki alapból van a zenei szférában nagyon sok ismerőse, tehát vele alapból könnyebben nagyon sok embert ismer, és így azért tudjuk így a léptéket fölvenni a megrendelőkkel, kvázi. És ez volt ugye az alapütemterv, hogy ugye ez a klip dolgok, hogy ugye ennek is vannak ugye lépcsőfokai, hogy nyilván van egy olyan szféra, amit nem tudsz megütni, mármint egy kezdő zenész nem tudja kifizetni egyszerűen, mert nem tudja. És van az, ami nagyon-nagyon az a legalja, ami tényleg ez a mobiltelefonnal, mert tényleg megnézed, és tudod, hogy egy dzsuva az egész. És ezt a kettő közé belőttük ezt a dolgot, hogy azért, aki már szeretne jobbat, de még a legjobbat nem tudja megfizetni, de azért mi már azért tendálunk a felé, hogy azért mindig innoválunk, meg megteszünk azért mindent, amit tudunk a dolgainkban, hogy azért a legjobbat hozzuk ki a projektekből. És az évek azért szerintem minket igazolnak, hogy azért elég szép dolgot el tudtunk
1: kérni. Hány évet csináljátok?
3: Hát ugye 12, most már második, harmadik éve lassan is tudom már. Nem tudom, mert telnek az évek egyebek, és így én nem is ezt figyelem, hanem az, hogy
1: tehát folyamatosan megkeresítek ezeket a munkákat, tehát ez nagyon nagy mondani, hogy
3: abszolút. Hát ugye gyakorlatilag egyikből a másikba, a projektekből haladunk, és így ez a háttér, nem is háttértevékenység, ez a főtevékenység, és mellette van ez a YouTube-os történet, ami így köré szövődött, ha mondhatjuk ezt így.
1: Csak ezt te nektek is vágyad volt, hogy fél is, hogy nekik az internetre kell valamit gyártani?
3: Hát ez egy jó kérdés, nem? Mert én is látom a YouTube-osokat, meg csinálnak ilyen videót, olyat, és
1: ugye, mert egyszer már erről beszéltünk itt,
3: igen.
1: Nem tudom, mikor voltatok itt nálunk, ugye
3: nem nagyon meleg volt a randuszon.
1: Igen, és nagyon sokan voltunk, nagyon akkor sokan is, voltunk. Igen, de így szűken igazából, nem tudom, ki hallgat éppen, aki azt is hallott, és ez már tuncsi lesz.
0: De hogy kérnek föl a melóra? Egyszerűen hogy találnak meg? Hogy igen,
3: hát,
0: hogy?
3: Hát azért most már szerintem van egy bizonyos körben egy kvázi hírünk is, hogy azért
0: hogy a híretek viszi el?
3: Persze, azért megrendelők alapján azért terjed az embernek a... Meg hát azért szerintem egy minőséget képviselünk, amit tudják, hogy ezek mi vagyunk. Tehát egy olyan képi világ megjelenítés, ami hozzánk köthető, és aki ilyet szeretne, az nyilván megtalál minket. Mi lehet, hát a megrendelők alapján ők az egymásra.
0: Jó, mert azért mondom, hogy ott találnak meg, akkor van már egy vizuális világotok, amit választanak.
3: Igen, abszolút. Hát főleg van egy ilyen vizuális világunk, mert azért követjük mi is ugye a kortársainkat, és azért látható az, hogy sokan merre mennek, vagy mivel nem törődnek, és mivel alapból törődünk, ezért ugye kirívó az, hogy nekünk van egy olyan megjelenésünk, ami egy bizonyos képi világ, amit mondjuk egy olyan filmesebbnek hívunk, ez egy ilyen vezérszó mondjuk úgymond, És sokan bizonyos dolgokat egy videó utómunkálásán nem vesznek még figyelembe, na mi ezt igen, és nekünk ez az elényünk, hogy nekünk van egy olyan adóászunk, hogy sokan egy bizonyos lépést kihagynak, és mi ezt megcsináljuk. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem tudják, hogy pont a legutóbbi ilyen felkérésünk volt, hogy kértek egy bizonyos klipet, hogy ezt leforgatják nekik, de hogy az utómunkát nem tudják megcsinálni, és így ültünk, hogy ezt nem tudják megcsinálni. Hát jó, uh-huh. erre jöttetek. És kész. És ennyire egyszer a dolog, hogy az, hogy valakinek egy kamerája, az önmagában uh-huh. nem túl sok dolog. Tehát azután még kell ezzel foglalkozni. Egyrészt az utómunka, és mi azért foglalkozunk, hogyha kész van a klip, azzal is ugye a Kopinak elég sok, vagyis hát vannak kapcsolata ilyen média szegmensekkel is, ugye az így az átfutását is azért nézzük, hogy hova jut el az egyik projektünk A-ból B-be, tehát nem ér ott véget, hogy mi leforgattuk, hanem mi azért szeretjük azt látni, hogy ez a mi gyermekünk. Tehát azért az nekünk fontos, mint referencia, mint mi, hogy az hol jut el.
1: Nálatok,
2: Gergő,
1: mi az az alapesszencia,
2: amitől
1: ti ezt elkezdtétek, és
2: kamerát vettetek? Hát, játékos téren azért eléggé tömött a YouTube ilyen pillanatban, tehát hogy az általában a játékos közeg az kifejezetten technikailag művelt, úgyhogy le tudja gyártani a saját műsorait. Amit mi próbálunk képviselni, meg ami nekünk ilyen alapvetés, az az, hogy minőségi, meg esztetikailag elemző tartalom, ez relatíve ritka. De az a helyzet, hogy talán még amerikai szinten is, tehát hogy kevés ember szeret ezzel ilyen szinten foglalkozni. PewDiePie a maga 30x millió feliratkozójával az nyilvánvalóan hasít, de ő nem elemez, tehát hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy mitől jó egy játék, mitől uh-huh. művészet egy játék, hanem hogy mitől vicces. Uh-huh. Úgyhogy mi ennek a másik oldalát próbáljuk megfogni, hogy mitől érték egy játék, egy igazán semmilyen tömegjáték, az miért hasonlítható egy igazán semmi tömegfilmhez, és hogy melyek azok az alkotások, amik viszont művészi magaslatokba is tudnak törni. Uh-huh. Úgyhogy a Game Day irodának szerintem így ez az alapvetése, ezt az értéket megtalálni.
4: Ezt segítünk válogatni igazából, mert annyi játék jön már ki, hogy követhetetlen. És ami közönségünkön látszik is, hogy az idősebb korosztályt, idősebb alatt értem ezt a 18 kötőjel 35-öt, és
1: az
4: nekik... Hát játékos... Persze. Ebben az a meglepő számunkra, hogy igazából akik már ilyen 90-es években elkezdtek játszani, akár már középkorúként, vagy velünk egykorunk, az még játszik. Viszont ugye neki lehet, hogy van már feleség, gyerek, nagy munka, stb. És egyszerűen fontos, hogy mire ne pazarolja el az idejét. És tök jók azok a visszajelzések, hogy hú, srácok, nagyon örülök, hogy ezt megmutattátok, mert akkor ezt ki fogom próbálni, mert amúgy nincs időm játszani. Vagy kaptunk egy csomó olyan e-mailt, hogy hello, 2 éves a kisfiam, a feleségem szeretne játszani, de nem tudja, hogy mivel. Milyen olyan konzolt tudtok ajánlani, ahol gyerekjáték is lesz majdnem sokára. Nekem valami lövöldözős, de az asszonynak is valami táncolós. Tehát, hogy... És megírják.
2: Kapjuk a képet, hogy vettek egy Wii U-t, és
4: ott a családra együtt. Ott a karfán a baba is mellett a dolgok lepakolva. Igen. Múltkor nekem ezek még mindig nagyon szürreális, meglepő pillanatok, amikor egy étteremben eszel, és így megáll az asztal mellett egy ilyen 35 éves srác, és ilyen mosolyog vagy, nagyon jók vagytok, tetszett a múlt heti, csak így tovább. És ez köpni nyelni nem tudok. Jó érzés.
1: És alapvetően...
0: Hadd támogassam meg őket.
1: Jó, támogass.
0: Hartyándi Jenő barátom 20 évvel ezelőtt azt mondta, hogy Baki, csináljuk azt, hogy mi megmondjuk páran, hogy mik a jó filmek, és ez egy fesztivál lesz. Mondom, ez az ötleted? Azt mondja, igen. És a Győri MediaWave Fesztivál az úgy lett nagyon híres, hogy tényleg megmondtuk minden évben, hogy mi a jó, és elhitte a világ. Ez két dolgot kellett tenni, minden anyagot megnéztünk becsületesen, tehát nem lehet kamuzni. Jó, nagyon sokan, hát pont ott az információ hatalom, igen, hogy birtokolod az anyagot. Más kettő, hogy hát jó döntéseket próbáltunk hozni. És csak mondom neked, hogy Párizstól Kínáig mindenhova meghívtak minket. Tehát ha azt mondja nekem a Jenő, hogy érted, hogy szinte őrült gondolat, nem? Hogy úgy válik értékké a munkátok, hogy referenciát válasz arra vonatkozólag, amit mondasz. Na jó, csak mondom, hogy igen, ez működik. csak tényleg hitelesnek kell lenni, tehát nem lehet kereskedelmi érdekeket összekeverni, például ebben az esetben. Igen.
2: Nem, abszolút.
0: A függetlenség az végtelen fontos egy vélemény kimondása.
4: Arra vagyunk a legbüszkébbek szerintem, mert teljesen önerőből megy az egész, és ugye hát itt kinek a kezébe vagy elvileg, hát a kiadók kezébe, igen, hogy megkapd idő előtt a játékot, megkapd ingyen a játékot.
0: Már belenyúl a dologba.
4: Már belenyúlna a dologba, és szerencsére mi nem tapasztaltuk ezt velünk, nem, senki nem közeledett még úgy felénk, hogy most ezt ki kéne próbálni, és azért milyen jó lenne, hogyha mi jókat mondanák róla, mert a csatorna kezdetétől úgy működünk, hogy én bárkinek pofátlanul megírom, hogy hello, ezek vagyunk mi, kíváncsiak vagyunk erre a játékra, légy szíves, adjátok oda. És mindig csak egy játékot kérünk az adott kiadótól. Nem azt mondjuk, hogy figyelj, akkor írjál fel a listádra, és akkor az összes játékot kérjük az egész évén. Mindenkinek megmondom, hogy minket mindig csak egy adott játék érdekel, azt kérjük, ha odaadjátok, fogunk vele foglalkozni, ha nem, keresünk másikat. Tehát, hogy szerencsére nem az van, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, mindig van ABCD tervünk, jó, AB mindig, kettő általában egy hétre. Az egyiket sikerül összehozni, sikerül, ha nem, most név nélkül csak egy példa, hogy tavaly évvégi játékot nagyon sok helyen díjazták, hajkuráztam 4 héten keresztül, és már kollégák, az újságíró kollégák mondták, hogy srácok, mindig nem adták oda, nem érem el, nem válaszolnak, nem érdekli őket, stb. Figyeljetek, én odaadom a konzolomat, odaadom hozzá az én példányomat, játsszátok, és azt mondtuk, hogy állj, a kiadó nem adja oda, akkor mi nem fogunk vele játszani. Most nehogy már én csináljak idézőjelesen reklámot egy olyan terméknek, amit oda se akarnak adni, azóta más játékokat elemeztünk, és időközben érdekes módon a kiadó is észbe kapott. Persze, megkaptuk.
2: Persze. A játék az egy kifejezetten fiatal művészeti ág, és ilyen szempontból nagyon nagy igény van az ízlés meghatározó egyénekre. Tehát, hogy még nincsen egy ilyen alapkifejlett, ilyen filmes elit, aki, hogyha oda tüsszent, akkor ez a film már fontos van ilyen szempontból. Tehát ez a színházban, a filmben ugyanúgy megvan, a zenében is talán. De játékban még nincs, és így az a lényeg, hogy minden megkapja kellő figyelmet. Így még nincsen ilyen elvárás. Lesz egyszer, én egészen biztos vagyok benne, hogy már úgy fogják osztani a játékokat, hogy na, esetleg talán, hogyha te a mi kezünkre játszol, akkor igen. Most jelen pillanatban még az is csoda, hogy
0: tiszta állapotok.
2: Igen, igen, ez a fiatalságának tudható
0: be. Jó, hát ezzel fog múlni,
2: igen.
0: A rózsaszín laptopot szólalt meg.
1: Akkor nem tudom, hogy csinál önmagát, hogy újraindul, meg ilyen fura dolgokat csinál hajnali 3-kor, tehát hogy nem
2: részt akar venni.
1: Bírom követni lényegében. Arra akartam amúgy kitérni veletek kapcsolatban, hogy ezt akkor te is mondod, hogy önfenntartó az irodalomjáratok, hogy ugye emellett akkor ti mit csináltok, mert ugye a kérsel mondta, hogy ők mivel foglalkoznak emellett, ugye az is filmes dolog, tehát ti miben életek ki a nem perverziót, vagy szintén perverziót, nem tudom, ki mit csinál.
2: Ez egy ilyen kicsit fura dolog, mert még mindig úgy tekintenek a YouTube-ozásra, mint egy ilyen hobbi témára, vagy mindig úgy, hogy jó, ezzel el vagy, és amúgy mit csinálsz? Ez nyilvánvalóan ilyen pillanatban már nem a helyzet. Tehát, hogy ez mindenképpen egy olyan szakma, amit céltudatosan űzni kell, üzleti hátteret kell neki teremteni, és vállalkozni kell rá. Úgyhogy ilyen szempontból ez abszolút az életünk része, bár én helyet nem beszélek, de hát emellett nyilvánvalóan az ebből következő projektek azok, amik, vagy az ebből kinövő projektek azok, amik életben tartanak minket, és amik így fejlesztenek kreatív szinten is, tehát ugyanúgy reklámfilm, audiovizuális content internetre, netes promóció, tehát hogy ez a világ, amiben benne van most ilyen pillanatban a YouTube-ozás, ez egy eléggé nagy világ, amire kifejezetten sok igény van, de kevés ember csinálja professzionálisan. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy mi meg tudunk vágni ugye egy kontentet, hogy az érdekes legyen, és izgalmas legyen, és megosztásra kész legyen, ugyanúgy egy reklámfilmet is hasonló elmélettel kell feldolgozni. Úgyhogy ilyen szempontból kapjuk a megkereséseket, ilyen szempontból tartunk előadásokat, és ilyen pillanatban ez az, ami mozgatja ami üzleti háttéri életünket is. Hogy hogyan lehet internetes kontentet úgy gyártani, hogy az megosztódik, az izgalmas, érdekes, és az akár egy brandet is tud képviselni.
4: Ja, van egy Gergő halmaz matematikaiul, van egy Imi halmaz, a metszete a Game Day iroda, meg hogyha néha beugrok, akkor a hírügynökség, meg egy-két közös projekt, lehet az a videóklip kisfilm, bármi, de egyébként meg ugyanezt csináljuk a saját kis halmazrészünkben is, videózunk, kreatívot gyártunk, vágunk, operatőrködünk, amire szükség van. Tehát a YouTube az az most még a YouTube, de igazából ugyanaz, csak más a felület. Én ahhoz,
1: egy platform,
4: az egy
1: platform.
4: Az egy ugyanolyan platform, én nem is tudom, valahol sikerült nyilatkoznom, hogy én úgy tekintek most a YouTube-ra, mint 96-7-ben a Kert TV-kre. Tehát, hogy addig volt valami, a Királyi TV, aztán meg jött a kinyílt a világ, rájöttek az emberek, hogy úristen, nem csak egy csatornát lehet nézni, vagy kettőt, hanem van sok más is, és én meg tudom keresni magamnak. Na most ez ugyanakkor a robbanás, csak most már még szabadabban ki tudod választani, most már nem csak azt választod ki, hogy mit akarsz nézni, azt is kiválasztod, hogy mikor akarod megnézni, meg itt van akkor gaming téma, kiválasztod azt is, hogy te kitől akarod hallani azt, amire kíváncsi vagy az adott játékot. Tehát szerintem ez az evolúciónak ez a lépcsőfokán tartunk éppen.
1: Ez lényegében ugye az internetre való műsorgyártás, ez ugyanolyan platform, ez az új média ág. Lényegében azt látjátok ebben, van akkor a potenciál benne, hogy mondjuk kiszorítja akár nézettségben, használtságban más médiumokat?
2: Ez már most is így van. Én úgy gondolom egy szinten. Viszont mindenképpen a szabadságnak akkora értéke van, hogy az talán a nézettségét is felül tudja múlni. Tehát, hogyha valakinek egy olyan ötlete van, amit mondjuk cenzúráznának, vagy ami mondjuk nem állna meg a helyét tévén, felmegy internetre és tud generálni magának egy tökéletes közönséget, aki lehet, hogy mondjuk nem reklámpénzben, nem annyit hoz, mint egy tévén, viszont megveszi az összes pólót, támogatja, pénzeli, PayPal, amit akarsz. Tehát, hogy ha így könnyörtelenül üzleti térre helyezzük a hangsúlyt, még akkor is lehet versenyezni, szerintem. Amerikában mindenképpen talán.
4: Ott igen, és a vicces az, hogy ide jártunk a szomszédba, Szent Király utcába, egyetemre, és a legjobb, hogy amit mindent elmondtak, hogy mi az, ami nem működik a tévében, az működik a YouTube-on. Gyors vágás, ilyen effekt, olyan effekt, kiabálsz, szétvágod a saját mondatodat, elképesztő, és nem az, hogy működik, ezt ez szeretik. Igen. Próbáljál meg egy olyan műsort csinálni YouTube-ra, hogy te vágatlanul beszélsz benne 3 percig. 50 másodperc után fognak elkapcsolni. Nem elég gyors, nem elég informatív, nem elég pörgős, nincs egyedisége. Tehát nagyon aranyos volt, mikor így kész lett a Google Ground, és így mutatták, hogy tök jó, van itt egy stúdió, majd lehet ide jönni bárki, YouTube-osnak, akár már menőnek, akár most feltörekvőnek, hogy lehet ezt használni, és akkor ott van bent egy kis dohányzóasztal, meg 2 szék. És akkor mondtuk, hogy na ez az, ami nem működik az interneten.
1: Mondjuk egy pici ellenpéldával hadd éljek az asztal túloldalába, hogy valamilyen szinten ti ellenpélda vagytok az irányban,
3: mert ti amit ők mondnak, ez abszolút így van, csak ugye én pont emiatt csinálom azt, amit én csinálok, mert nyilván van aki ugye ezt fogyassza, és van az, én pont ezért csináltam ezt az imagisós történetet, hogy azt a részét ragadtam ki az egészből, amit senki más kvázi nem vállalt be, hogy amikor abba hagyja a dumálást, én azt fölveszem. És van ez olyan réteg, aki viszont mint aki megnézi ezt a való világot. Vagy...
1: The behind the scene.
3: Igen. Tehát, hogy mi van akkor, amikor te lenyomod a kamerát, tudod? Tehát tök hétköznapi dolgok, és persze az én is azért figyelek arra, hogy azért érdekesebb legyen a dolog, így tudat alatt is akár, de mégis azért sok olyan dolog van benne, ami sokaknál nincs benne. És az azért jó, mert én is voltam, amikor néztem másokat, és úgy kíváncsiatom, hogy de mit csinálnak, amikor kikapcsol, értem? Beszél, oké, elmondta a kis világát.
1: Ez az, amikor a hírek után tudok, még egymás felé fordulnak, mert ezt tudom, hogy minden is dumálnak, és mi a tökömről dumálnak, tényleg ez végszerű.
3: Azért ott meg történnek dolgok, értem? Megbeszéli, hogy hazajött a melóból, mit tudom én, és lehet, hogy ez nem egy olyan érdekes dolog, hogy ettől nem bírsz aludni, de valakinek igen. És ez is egy olyan dolog, ami szerintem van egy bizonyos terennek is a dolognak, aki viszont erre ízel, hogy hát de mit csinálnak, érted? És azért csak megnézem, hogy mi van már megint, érted? Hát én megnéztem 3-at, és akkor hát a 4-et se hagyom ki, meg hát tudod, tényleg megvette, vagy nem? Vagy elmentek oda végül, vagy... És így van egy ilyen érdekessége a dolognak.
1: Valóság show jelenleg.
3: Hát gyakorlatilag ilyen, de épp az, hogy nem valóság, ez az antivalóság, mert minden, ami valóság, én mellőzöm. Mert senki nem esik ki, gyakorlatilag unalmas is lehet, de valóságos, mert ez a valóság, mert valóságban vannak olyan részek, amit nem töltesz ilyen izgalommal.
1: Tehát akkor ilyen real valóság.
3: Igen, abszolút.
4: És megint ott tartunk, hogy az unalmas része már nem mehetne le tévében.
3: Igen.
4: Semmilyen tévében.
3: Nem kompatibilis, viszont pont ezért kompatibilis a nettel, mert valaki meg ettől van oda, és amikor én is mondom, hogy hát ezt majd így megreformálom, és akkor jaj, ne, hát én azt szeretem, amikor te kimész kávét főzni, és csomóan mondják, hogy jó, megint kávét főzöl. Most akkor mégsem tudom.
5: Viszont én azt mondanám, hogy én pont a kettőnek a kombóját próbálom csinálni, hogy én most kezdtem el egy ilyen létnácsót így a YouTube-on, még csak két adásnál járunk, és próbálom ezt a műfajt így a YouTube-ra, hogy hogyan tudna működni, hogy mégis pörgős legyen, ne legyen annyira unalmas, ne legyen annyira kereskedelmi tévés, de a YouTube-on mégis kompatibilis legyen. Igen. És akkor most ezzel próbálkozok, hogy hogyan tudnék egy ilyen, mert így a magyar YouTube közösségben még én, legalábbis én nem láttam egy ilyen late night talkshow-szerű.
1: Te vágottatok azt, te is egy talkshow-szerű?
5: Nekem, hát már van, most tartok lassan a második adásra, még nagyon elején járok, de fejlődök minden, úgy oldottam meg, mert egy ilyen jelenleg úgy látom, hogyha minden héten kiadok egy kis apró részletet, attól megmarad a YouTube-os, olyan gyorsan, fogyasztható, könnyen, de aki mégis úgy szeretné, hogy tényleg ez a kereskedelmi tévés, annak ott van hó végén, megnézhető az egészet 40 percbe is.
1: Tehát a 40 perces anyagodat szépen ledaraboltad?
5: Igen, azt egy hónapra tökre be lehet osztani, hogy...
1: És ezt egy beszélgetésként kezdjük el? Most gyorsan rád keresek közben a feléletek.
5: Talkman. Ébe Talkman Bobby, és akkor talán kiad.
2: És egyébként ez amerikai szinten is abszolút érzékelhető. Nincs olyan late night show jelen pillanatban Amerikában, aki nem gyárt külön YouTube exkluzív klippeket, amik akár 17-8 percesek is lehetnek. Nyilvánvalóan valamilyen szinten a nyugat az a példaadó, meg ők viszik a zászlót, és hát ott is az van, hogy ugyanúgy a Colbert, ugyanúgy a Daily Show, ugyanúgy a John Oliver, mindenkinek van külön web-exkluzív klipje, amit fel kell tenni, mert ezzel is pörgeti a saját nézettségét. Tehát a tévé egyedül már nem elég, az már nem létezik igazából.
0: Érdekes, igen, a tévé meghalt, képzeljétek, olyan furcsa dolgokat lehet tapasztalni, hogy igazán jó művészi filmeket, sorozatokat már csak a netre csinálnak, mert a tévé már nem bírja elviselni se adásidő, se pénz, költség. Ez az adásidő, ez nagyon érdekes dolog. Mindent a reklám tettünkre. Mondjuk azt, hogy a Led Zeppelin még 7-8-10 perces számokat csinált, mert nem voltak kereskedelmi rádióadók, amik 4 perc után beadják a reklámot. A tévét tönkretette a 20-22 perces ilyen... És annál a művészet mindig erősebb, hogy egy forma tönkretegye őt. Valóban szerintem már hideg lakásokban éhező nyugdíjasok néznek már csak tévét.
5: Hát ez kávé. Igen. De erre pont a legjobb példa a Netflix, ami erre épül, hogy ott vagyok, le tudom darálni egybe az egészet, csak net kell hozzá.
1: Azért definiáljuk így később este, hogy mi az a Netflix, de nem biztos olyan a hallgatók.
5: Hát a Netflix az egyfajta előfizetői szolgáltatás, nem is egyfajta internetes, nem is tévécsatornát ad, hanem bármikor megnézheted azt a sorozatot, amikor akarod, és nem úgy van, hogy minden héten jön egy rész, hanem megvan adva, hogy április 27-én kijön a House of Cards második évada teljesen. Igen. És azt te úgy osztod be, hogy akarod, akkor nézed meg, amikor akarod. És ez szerintem a legjobb ötvözete a, mondhatni így, a online tévézés, igen, a YouTube-nak, igen, meg a tévének.
2: Igen, mert azért benne van a tévé, tehát hogy ez egy videótékaként is funkcionál olyannyira, hogy vannak ilyen filmek, amik kifutnak, és idő után már nem elérhetőek. Nyilván az semmiben nem kerülne nekik ott tartani. De mindig az is hír, hogy most már az eredeti Home Alone az most kifut, és egy hét után már nem lehet kapni.
0: Kicsi szorongás.
2: Ugyanúgy, mint a videóték, így van, és megint felpörgetik. Tehát egy tökéletes hír a kettő között. És pont ezért a legfrissebb platform, ami most már annyi pénz generál, hogy saját sorozatokat csinálnak, amikor ebből
3: is. Nem is akármilyeneket.
5: Hát most már Marvel.
2: Már Marvel filmek.
1: De miket csinálnak most?
2: Daredevil jön most ki.
5: És elég jó minőségbe tűnik a első képek meg trailerek alapján.
2: Rengeteg díjat nyert. Orange is the New Black, meg a House of Cards, tehát nagyon-nagyon szépen koncepciózusan. felvesznek olyan ötleteket, amiket mondjuk egy tévé az nem tudna kihasználni, mert hát az nem eléggé szerkesztett meg, az nem az én helyzem szerint van. A House of Cards első szezonjában a Fincher, meg ki tudja még, tehát nagy rendezők váltak szerepet, ugye egy-egy részre lerendeztek, mert annyira izgalmas volt az egész dolog, és be is vált.
5: És ez csak, bocsásson,
0: de... Fincher több részt is rendezett benne.
4: Én csak visszagrannék el, ez is a 10 perces Led Zeppelin jelenségre, hogy kaptunk megkeresést, hogy hát mondjuk tévé átvenni a Game Day irodát, milyen király lenne. És akkor mondtuk, hogy köszönjük, hogy szépen, értem? Nem. Hát, hogy tévé, kábel tévé. Nem akarok reklámozni, nem emlékszem, hogy ki, de hogy kábel tévé, srácok, heti adás,
0: stb. Egy kis pénzért tettek volna titeket.
4: Így van, és mondtuk, hogy nem. És kérdezték, hogy de miért nem? Mondtam, hogy azért, mert ha van egy A játék, amiről én azt mondom, hogy erre 4 percet érdemes szánni, nem fogok belőle meghatározott 22 perces műsort csinálni. Vice versa, vagy hogy kell mondani. Ha van egy játék, ami megérdemel másfél órát, nem fogom levágni 22 percre. Tehát ezért jó.
3: Ez abszolút ismerős, mert nekem is volt hasonló, hogy ugyancsak egy kereskedelmi tévé megkeresés, hogy egy hasonló formátumban hogy el tudnának helyezni, de én úgy voltam, hogy nekem az meg nem pálya, mert én nem azért csinálom, hogy megszabott keretek között produkáljam magam, hanem azért csinálom, mert ez azért olyan, mert én így gondolom, hogy ez ilyen. Tehát, hogy mert én ilyen vagyok, ilyen az életem, és én az életemet osztom meg emberekkel, mert úgy gondolom, hogy ez akár...
0: Nagyon sokáig nem fogják érteni, hogy miről beszélsz.
2: Igen. Nem feltétlenül, azért nekem volt egy ilyen csatorna a hírűnökség terén, akik megkerestek, hogy jó, akkor ugyanezt, ugyanígy. Hetente egyszer, és akkor megkérdeztem, hogy és beszélhetek az egyik részben az abortuszról? Hát azt nem kéne, mert az olyan érzés, és akkor viszlát. Köszönjük szépen. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy nem.
1: Lesz egy undorító kérdésem mindenki felé lényegében. Van-e az a pénz? Motiválhat-e mondjuk, amikor már tényleg olyan szintű, hogy főműsoridő, mit tudom én, a legnagyobb kereskedelmi csatorna?
0: Nem idióták, ha azt mondom nekik 100 millió szerint, kiszállnak az adásból, és nem látjuk többet egymással.
3: Én erre azért tudok neked nemet mondani, hogy megszerzem máshogy ezt a 100 milliót, ennyire egyszerű.
0: Majd szólja.
1: Mi akkor jobban leszünk a
3: szerintem. Nem azért, nem. Ez nem, azért nem motiválna, mert az, hogy eladjam a formátumomat, ez könnyű lenne, meg tök jó lenne, mert itt van. De más is meg tudom azt a 100 milliót szerezni, és inkább úgy szerzem meg, és addig azt csinálom, hogy én szeretem.
0: Meg figyelj, kapna 100 milliót, azonnal meg kéne változtatni a mindent, amit eddig csinál.
1: Ezért volt genyó a kérdés?
0: De nem az eddiget, onnantól mit csinál? Tehát érted, még 100 millió forinttal se tudod ki tehát pontosan önmaga a tevékenységnek megszüntetéséről szól azért a pénz.
5: Aztán a havárok ebből mennyit kapnak? Utána jön a másik kérdés. A szó szereplői, igen.
0: Figyelj, igen.
2: És még a logikus kérdések között sincs szerintem annyi, ami megérné, mert nyilván nem, mindenki azt gondolja, hogy ugyanez a siker lesz tévén, nem. Ami benned érdekes, meg ami miatt te működsz, az abszolút más, mint ami kb. TV-n
0: nem az megy. Felület, igen.
2: Nem, tehát az, ahogy Stolbuci levezet egy való világot, vagy ahogy ahonnan bárki csinál egy ilyen late night show-t, az olyan képességeknek a tárháza, amire én soha nem tudnám feltrenírozni magam. Tehát az egészen más világ a kettő. Nem lehet átültetni, annak ellenére, hogy sok ember szeretné, hogy az így legyen, aki mondjuk reklám, órának akar reklámot venni a Facebook oldalon, mert hogy akkor fiálok ennyi pénzt, és akkor posztolj ki egy óra reklámot. Nem, mert ez nem így működik, de ez egy nagyon hosszú folyamat, mint megértik sokszor.
4: Volt ilyen megkeresés, látszok. Mi lenne, ha ennétek, miközben játszotok? És akkor az nem olyan direkt reklám, csak hát azért mégis
1: a sárjából. Bocsánat, de reflektálvá tettem, hány kritikus mondja azt, hogy nem, reklám lényegében tényleg ott van benne a pofádba, a nem tudom, elmennek így hirtelen a Pepsi mellett,
4: ezt is mondtuk, hogy srácok, mi nem eszünk, miközben játszunk, te is szája nem lehet beszélni.
0: Én szoktam.
3: Zsíros kézzel nem lehet játszani.
5: Még a kontrollert rossz utána megfogni, de...
4: Persze, nem, de érzitek a lényeget. Tehát vannak ilyen agyament...
1: De olyan kaja lett volna ez mondjuk, amit tényleg teljesen abszurd, hogy eszem mondjuk egy jó pacsapökköt.
2: Nem, de abszurd, hogy eszel bármit. Tehát, hogy ez egyszerűen annyira idegen ez a fajta világ, ami mondjuk egy egy barátok közben teljesen elmegy, hogy akkor ott valaki valamit rákcsál. Ez teljesen más, de felfoghatatlan egy internetes személyiségnek, hogy valami ilyesmit csináljon.
1: Mondjuk egy image show-ba el tudnám képzelni valaki ezt így, mert azért egy egész nap felvétele.
2: De az egy hibrid műfaj is.
1: Igen.
3: Ebben a környezetben persze, de náluk persze, hogy nem.
1: Tehát a kedves sponsor keresett fel inkább az image show-t, majd esznek.
3: Igen, mert náluk már én sem tudom elképzelni. Látnám őket is, hogy esznek, és nézem, hogy mit csinál, érted? Mert tényleg nem az a formát, és nézed, és így már mint néző nekem leesne, hogy itt valami nem jó. És már ott valahogy így bukna a dolog szerintem. És a netes közegben ez nagyon...
1: És valljuk be, hogy olyan furán néznek ki azt, hogy most ennünk kell, de nem akarunk is így...
2: Meg poén szinten se. Persze, tehát hogy itt azért mindenképpen meg kell tartani, hogy szponzorok vannak, de mindenki organikusan épül bele a műsorba, meg organikusan épül bele a formátumba. Tehát, hogy senki nem gondolja azt, aki nézze mondjuk egy amerikai youtubert is, hogyha van egy szponzorált műsor, akkor az ördögtől való, hanem nyilvánvalóan valakinek enni kell valamiből. Tehát ez egy természetes dolog. Ha organikusan beleépül a műsorba, ha valami olyasmit kapok, amit amúgy nem kapnék még, de szponzoráltan megkapom. Tehát vannak ilyen alapértékek, meg ilyen alapszabályok, amiken, hogy az ember átlép, akkor lehet az egy étel, lehet az egy ruhamárkötök, mindegy, kilóg a sorban.
0: Kivétel, ha a Tarantinonak hívnak, és a ponyva regény elején hosszan értekeznek, és az az utolsó mondat, hogy Big Burgerben nem voltam.
4: Jó. A legtisztább az lenne, hogyha tényleg azt tudnánk mondani, hogy srácok, ezt a mai műsort a XY támogatta, mert ugye azért tőlünk nyugatabbra, megint ezt kell mondani, ez annyira normális, mert itt felfogják az emberek, hogy hát nem a levegőből szedjük mi se a kenyérre valót, hogy tényleg ilyen alapvetően fogalmazza, és...
0: De gazdagabbak is,
4: gazdagabbak is, de...
0: A gazdagabb kultúra
4: pazarol. Itthon a fordítottja van. Tehát, hogy voltunk egyszer konferencián, médiakonferencián, ahol egy kedves kislány, mint a nem tudom milyen XYZ ABCD generáció képviselője, büszkén mondta, hogy ők már nem néznek tévét, csak YouTube-ot, de azt is csak adblockerrel. Mert neki még nehogy megjelenjen az a kis kiixelhető reklám se. Mert hogy menjenek a francba. És én tényleg ártatlanul föltettem a kezem, hogy de amúgy te szereted azokat a YouTube csatornákat, amiket nézel? Persze. Neked mennyibe kerül az a YouTube csatorna? Hát hogy értem? Mondom, mennyit kell fizetned azért, hogy a YouTube csatornát nézd? Hát az semennyi. És mondom, és azt tudod, hogy akkor a kedvenc YouTuberednek azt a 13 fillért is kiveszed a zsebéből, hogy hát ő ebben mondjuk annyira nem gondolt vele. Mondtam, jó, én meg csak kérdeztem.
2: És ennek egyébként megvan a túloldala is, tehát hogy maga a közösség meg a kultúra is nagyon allergiás erre. Például mi játszottunk játékokkal, amiket szeretünk játszani, és már ott is felmerült, hogy jaj, hát srácok, na most adtátok el magatokat. Eddig néztem a játéksorozatokat, eddig oké volt, de ez valószínűleg ez bérelt volt. Többiért nem fizettek, ezért fizettek. Tehát egy kicsit azért így a társaság, mert valamilyen szinten a korrupciónak a jele az, hogyha valaki bemen egy szponzorba.
1: Igen, előbb akartam cáfolni erre a magyar szponzor bemutatás szokásra. Tehát, hogy én, mint hátul meg húzódó kis felhasználó ebben a szférában, tehát aki elég gyakran néz azért magyar videókat, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a szférában nagyon bele van, akiről úgymond lehet tudni, mert fel is vállalja, hogy ő ezért mondjuk külön bevételt kap, vagy akármi, ő nagyon undorító módon bele is nyomja a fejünkbe. Tehát, hogy szerintem én, mint felhasználó, ezt tudom mondani, akár a kibekkelésre, akár a korrupciós félelemre, hogy azért, mert elege van nagyon sok embernek abból, hogy pofátlanul bele van tolva a fejedbe, hogy oké, mondjuk például van külön erről egy videó. Tehát érted, ennyire bele van tolva a fejedbe, hogy külön csinál erről csak egy videót, hogy na, van most ez a... Mit tudom én?
0: Mondd már példát.
1: Nem akarok.
0: Azt mondja, hogy kerülgetik, én nincs olaj.
1: Van Béla, van ki csatornája, mindenféle videókat csinál. Igen. Bélát egyszer csak megkeresi, mondjuk egy játék videókat csinál. Megkeresi egy játékot, kiadó cég.
0: Kalasnyikov 47.
1: Igen. Az a lényeg, hogy azért pluszba kap pénzt, hogy ez a kis Béla csinál egy külön videót arról, hogy na gyerekek, van, mit tudom én, az xy.hu, és akkor itt tök jó játékok vannak, ilyen játék, olyan játék, vegyétek meg, itt, meg itt. Nem máshol. Itt, meg itt vedd meg. Sőt, még van konzoltisztító, meg monitortörlőkendő, amit akarsz, játék,
0: szuper,
1: itt vedd meg. Azt, hogy így, tehát, hogy nekem
2: ez egy tévés reklám. Az az, hogy amit most leírsz, az egy tévés reklám, hogy mennyire íze.
1: Ebben a YouTube-os, vlogos köntösben,
2: ez rosszul van előadva. Ez rosszul van előadva, egy YouTube-os, az úgy adja elő, és az úgy is van, hogy srácok, hogyha támogatni akarjátok a műsort, akkor regisztráljátok ide. Egyrészt, hogyha az én nevemmel regisztráltok 10%-ig kedvezményt, tehát ők is kapnak valamit. Másrészt pedig ezzel a műsort támogatjátok, hogy még éljen egy hónapig. Tehát ez egy nagyon nagy különbségek vannak, hogy egy YouTuber azonnal nyilvánvalóvá teszi, hogy neki ez egy pozitívum, neki ez a műsor támogatja.

0: Ennek így fellázott, hogy de szar, mindegyiknek van partner szerződése, és ugyanúgy a reklámból jön neki a bevétel.
1: Nem, én nem ezt akartam mondani, amikor, akkor mondok egy egyszerű példát, ami mindenkinek átérezhető, volt egy olyan időszak, most nekem valamire elmaradoznak, néztem egy videót, mondjuk egy zenés videó, 4 perc, bruttó 4 perc, ugye, mint az előbb Bakitól hallottuk, mondjuk egész klippel együtt 6-7 perc egy videóklip, és az elején, oké, kibekkelem 3 másodperc, don't worry, oké, megyünk tovább, és a közepén, random módon, érted, de mondjuk én mosogatok, éneklek, fel van hangosítva, a jazzes, Feka Csajszőt nyomja, énekelek a konyhában, tak, és reklám. Ah, nem tudom, milyen tusfürdő, tudom, olyan habos lesz.
2: De ilyen nincs.
1: De ilyen nincsen,
2: nem 4 perces, mi az műsornál nincsen.
1: De rövid, 20 zenében,
3: Van most már egy pipa, hogy te beteheted az anyagot a közepébe, és vagy a
4: végén. Nem, akár egy percet így berakadsz egyébként, sőt, fél percet.
2: Hány összön is?
1: Rohadt idegesítő, érted, hogy jön, hogy Agatha Ferenkin, és nyomod, és akármi. Egyszer csak jön a túlsfüldő reklám. És meg kell várni, még ki tudod bekelni, és aztán
5: visszat. Az, amikor azt mondják, hogy pornó.
1: És ez a pofátlan, érted?
4: Várjál, te mondd azt, hogy...
1: Igen.
5: Jé, azt hittem, hogy személyesen nekem szól.
1: Ja. Persze,
5: tudod,
1: ez ilyen közös.
5: De
2: itt megint a kommunikációról van szerintem.
4: Ezt akartam mondani, hogy
2: hogyan közvetít?
4: Igen, van ez a Béla, ez azért adja elő ilyen nagyon rosszul, mert már bocsánat, de nincs róla tudomás, ezt nem kell tálalni, mert nincs. Tehát ő egy olyan ember, hogy XY jött akárhonnan, nincs arról tudomás, hogy ezt marketingileg nem kell tálalni. Azt úgy lehet tálalni, hogy ezt a kávés, akár micsodát eladom neked, hogy te nem tudod, hogy eladtam neked, de te akarod ezt a kávést.
2: Igen, de azért nyilvánvalóan
1: mondtam,
2: igen, azért itt azért megállapodásukban is különbség van, tehát hogy nyilvánvalóan egy youtuber nem mondhatja azt, hogy jaj, hát felvettem ezt a pólómat, jaj, de szeretem ezt a pólót, tehát nyilvánvalóan vannak olyan szabályok, amit évén elmegy, itt meg nem. Tehát a kommunikáció egy szint, a másik pedig az, hogy youtuber nem feltétlenül vállal be olyan dolgokat, amikor őszintén véleményez valamit, vagy úgy tesz, mint hogyha véleményezni, pedig nem is ez a véleménye.
1: Keresztkérdés, amikor mondjuk videót gyártatok. Körbenéztek, hogy ne legyen reklám megjelenítés mondjuk a háttérben? Mind a kettőtöknél releváns szerintem, tehát hogy...
2: Én a hálószobámból közvetítem, ott nincs sok reklám.
1: De hogy mondjuk ott körbenézel, hogy ne legyen olyan, ami mondjuk tömegtermék, vagy bármit, hogy ne maradjon ott egy dezodor, vagy bármi, nem tudom, mennyire használod azt a polcot,
3: ami...
2: Arra
3: volt
2: példa.
3: Arra volt példa. Persze.
2: Az old spice.
3: Tehát egy random bent marad, mert neked az személyes környezeted, és otthon vagy. És benn marad a képbe.
1: Tudom,
2: mi az?
3: És a műsornak kb. A 10 perces gameplayből a beköszönésbe látszik meg az elköszönésbe, 30-30 másodpercig, és tényleg, és az egész összes komment arról szól, hogy na most
1: mindenki rákap.
2: Így van, sőt, volt olyan, hogy még egy nagyon korai adásom, hogy viccet csináltam abból, hogy a filmben nagyon sok volt a termék megjelenítés, és én is elkezdtem megjeleníteni a Nescafét meg a Boci Csokit, és emberek komolyan elhitték, hogy engem szponzorál a Boci Csoki, amikor még volt 500 nézőm, és nyilván van a Boci Csoki, hát lesz a rengem.
5: Az ősi emberi tulajdonság az idénység.
2: Igen, ez megint a hisztériának a példája, tehát hogy ennyire félnek az emberek.
1: De akkor figyelnetek kell?
2: Persze.
3: Uh-huh. Igen.
2: Persze. Sajnos.
1: De akkor nem azért, tehát, hogy teljesen másokból akartok erre figyelni, hogy ne kapjatok rá olyan kritikákat, vagy mutogatást, vagy azért, mert mondjuk, tehát, hogy támadó jelleggel a trollok miatt, vagy amiatt, a hit miatt, hogy ne gondolják azt, hogy nektek az direkt van, mint mondjuk egy filmben a Pepsi.
5: Igen.
3: Így van, kell, pont, köszönöm nem szépen, is. Kell, pontosan, igen. Nem kell.
5: Mindenki, igen. Elég arra a celep, hogy eladja a tévébe azt a terméket.
3: Ez meg a kedvencünk tényleg, amikor a tök irreleváns dologgal keresnek meg, hogy srácok, nem akartok napszemüveget. Nem.
2: De hát annyi nézőtök van, meg annyi elérésetek van, a számok azok rohadt jók, a számokban vagyunk érdekeltek. Nem. Mi meg nem. Úgyhogy ez igen, ez egy jó, ilyen balanszírozó játék.
5: Jó, mindig megy ez a szabadságjáték, mindig, és ez egy folyamatosan igen változó terep. Hát képzeljétek el, a finn világ esetében, ahol celluloid volt, micsoda borzalmas nagyhatalma volt elvileg egy producernek, hogy azt én nem adok több anyagot.
3: Igen.

0: Ennek ellenére is mindig voltak szabadságharcosok, akik olyasmiket forgattak le, mint teljesen mindegy, bármire gondolod. Most már szinte a technológiával például ez eltűnt, nem?
1: Teljesen.
0: Na jó, de ez
2: nem volt mindig.
0: Kézzel, Yashizoru Ozu, a japán rendező, az bolond volt, az Japánból, az méterre kiszámolt az egész filmet. Így le volt írva, hogy 25. méternél befordul Jikinji asszonyba. Tehát azért mondom, hogy most már azért a technológia mérhetetlenül alátok feküdt.
1: Ez az egész... mindig jó egyébként, tehát ez a fajta szabadság az én érzékelem, hogy a jelenkori, akármit nevezik művészeknek, ez olyan fajta teret, hogy nem érzik ezeket a határokat, ami nem feltétlenül jó. Már azt mondjuk, hogy hát te bármeddig ráérsz, meg azt csinál, amit akar, és az nem feltétlenül így van, mert azért valamelyre csak haladunk, nem? Tehát
2: meg meg kell tanulni bánni a technikával azért, hogy ne csesz ki saját magaddal. Én még a mai napig is nem vagyok olyan gyakorlott gameplayben, mint a Gergő, tehát amikor játék közben kell okosakat mondani, nem az általa megírt, megszerkesztett, szépen 55-ször átrágott kritika jön, és simán, ugye 10 perc, 8-10 perc egy megvágott anyag, hát ha annak 60 perc a nyersanyaga, akkor ott izzadunk ám rendesen. Gergőnek már megvan az a rutinja, hogy csinál mondjuk simán 25 perc nyersanyagot, és abból van meg a készanyag, én már eljutottam erre a 35-40 perces nyersanyagot kell csinálnom ahhoz, hogy egy gameplayt össze tudjak tenni. Pont azért, mert nincsen korlát, nincsen határ. Elindítod, hát ezt nem sikerült jól elmondani, nekifutok még egyszer. És akkor nekifutsz már 63-szorra. És ott van a...
0: Milyen érdekes, hogy mondtátok így, a filmben is kb. 10-szeres ráforgatást használtak. És így mondtad a számot, akkor is a 10-es ráforgatás jövök ki végül is, hogy igen, 60 percből lesz 6 percet.
2: Körülbelül.
3: Igen, az idő a legnagyobb
0: ellenség. Igen, biztos, hogy tök mindegy, hogy van anyagod, nincs anyagod, akkor is kb. Ennyit.
2: Minket ostorral ütött, imádott Fekete Ibolya, aki mindig fölhívta a figyelmünket arra, hogy gyerekek, oké, hogy dokumentumfilm, de akkor is gondoljatok bele, hogy nekünk még filmre kellett venni, hát elfogyott. Ne vegyél föl mindent, gondold át, tervezd meg. És ő igaza volt, emlékszem, te annyira belégett az agyamba, megnézte az egyik fél éves vizsgámnak a nyersvágottját, és mondta, hogy jó, animikém, ez jó lesz, azért még itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt kéne a ritmuson, meg stb. Meg figyelj, volt neked a nyersanyagodban az a jelenet, amikor azt mondja, hogy Ibolya idézte, és utána megkérdeztem, hogy Ibolya, basszus, 4 óra nyersen volt, és még a másik 13 osztálytársnak is 4 óra nyersen volt.
0: Rivális ateista biztos.
2: És nem is, mondta, hogy jaj, Imikém. Azt mondja, szerinted nekünk volt ilyen technológiák? Nem, mi leforgattunk valamit, mindig a legelejétől végig kellett nézni a szalagot. Ő annyiszor végignézte, hogy ráállt az agya arra, ő nyersanyagot fejből tudta, és mind a 14 főnek az osztályunkból fejből tudta
0: a négyulányi. Mert ráadásul a Grünvalszkék mesélték, hogy a filmrendezők operatőrök kézzel együtt tanultak ennyi eszük volt néha a magyaroknak, hogy fotóval kezdték. Tehát nem is a mozgóképpel, hanem az állóképpel, és a Sáros Sándor, aki a világ legnagyobb operatőrrel, 3 éven keresztül kompozíciót állított. Elég jó sikerült a Szimbád. Érted? Tehát, ha ezt gyakorlod, akkor szinte így rááll az egész. És
4: akkor mondjuk egy természetfotósnak a kitartása a kompozíciókeresés.
0: Nem, hanem hogy a Fekete Ibolya a fotó memóriája annyira kialakult a hosszú évek alatt, hogy lát egy képet, nem felejti el.
2: Így van.
3: Ez a hatékonyságnak a különböző mércét, ez ugyanúgy, ahogy nekünk le kell gyártanunk egy kritikát, mert 2 nappal később már irreleváns, hogy mit mondunk bármiről, ezer oldalon van. Tehát ugyanúgy, hogyha az ember egy filmszalagot néz, akkor azonnal rá kell állnia, hogy az a pillanat megvan, mert különben egy hónapokig bányászhatják el az anyagba az értéket.
4: Fontos amúgy, hogy első...
1: Nálunk egyébként ennek a metódusnak tovább halad, ugye mivel én vagyok én meg a Kobi csinálják ezt a kvázi Magic-ort, én vagyok a technikai része, tehát én forgatom, én veszem föl, én állítom be a... Mert amit ő nem tud. Uh-huh. Viszont ő az, aki megkapja a nyersanyagot, de az összeset, az elejét, hogy leül és végignéz, és így kiszemezi. Na ez 06-tól 03-ig markoló, ez ettől eddig nagyon jó, ezt megkérdezzük tőlem, hogy ez szerintem jó.
4: Tudod, editet csinálj vele.
1: Igen, tehát ő így editál nekem, és akkor így leülünk, utána vágom azt, és akkor na, akkor nézzük végig, elkezdjük szemezgetni az anyagot, és akkor ezt nézzük meg, kiszemedjük, és úgy szedjük össze az egész dolgot. Tehát, hogy egymás keze alá dolgozunk, és ezért tud az olyan jól működni, mert tényleg ilyen gondolatban is már már annyira együtt vagyunk, hogy mutatja, hogy ez szerinte jobb, és hogy ez, és akkor hát ő is ezt gondolta, csak azért megkérdezte. És akkor így tényleg, hogy ő tudja a nyersanyagot kívülről, én ugye leforgatom az egészet, ő koordinálja, hogy mi az, amit ő szeretne látni, egyebek, én megcsinálom, és átnézzük. És hogy ez az, hogy, ugye, hogy én mondjuk lehet, hogy nem tudom annyira a nyersanyagot, mert én nem azt a részét figyelem, hanem más, viszont ő aztán teljesen tudja, és aztán mutatja nekem, messzörök, és a végén ott van a tadumtusz, és kész.
4: Munka megosztás. Visszatérve, hogy mennyire fontos, bár szerintem irreleváns a kérdésem, de azért rátérek, hogy ebben az internetes szóval mennyire fontos.
0: Azt mondod,
4: fontos,
0: hogy irreleváns a kérdésem.
4: Igen, mert lehet, hogy más választ adnak, hogy én
3: számítok.
0: Nem vagyok az RTL-ben, ne csináld ezt.
4: Lehet, hogy más választ.
0: Egy irreleváns választ kérek akkor. Jó, folytasd.
3: Talán.
5: Releváns tartózkodás.
4: Igen, jó, az lett volna igazából, köszönöm szépen. Annyi a kérdés, hogy mennyire fontos, hogy elsők legyetek egy produktumban?
3: Hát nyilván.
4: De nem, ez nem valaki már, akkor ez mennyire cinkes neked, mit tudom én, a harmadik negyedének a
2: választott hírügynökségként, aztán én választom,
3: hogy mindig irodafűnök. Nekem vannak kollégáim, akik nem feltétlenül, sőt, biztosan nem konkurenciát képviselnek, akik mondták nekem, hogy muszáj neki kirakni egy nappal előbb a kritikát, mert különben összehasonlítják a kettőt. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg az van, hogyha bármennyire is határtalan az internet, nyilvánvalóan kultúrközegek vannak, és hogyha valaki mind a kettőt nézi, akkor összehasonlítja, mert jobb dolga nincs. Úgyhogy muszáj, amilyen gyorsan csak lehet kitolni az anyagot, és az, hogy én megnézem a filmet szerda-csütörtökön, és kirakom a rész szombaton, az egy lustaság, az egy szörnyű renyhesség, és ez a szakmai szempontból elfogadhatatlan. Ez rengeteg idő.
0: Igen.
3: Bizony, tehát hogy én ilyen
0: szempontból... Ott ülök és várakozok.
3: talán menjünk. Igen, és akkor talán a vasárnapi mozizást még elkapom, de hogy a szombati randit már nem. Úgyhogy ez ilyen szempontból nyilván ez különböző faktoroknak a beszámításával egy döntés, de abszolút fontos. Percre mérik, hogy mi az, ami érdekes.
2: Game Day iroda szinten nem fontos nekünk legalábbis. Ez részint a saját döntésünk, részint fizikai képtelenség konkrétan. Azért, mert akkora, hát olyan széles a játék tárháza, hogy van olyan játék, amit kipörgetsz 10-12 óra alatt, és van olyan kaland és vagy szerepjáték, amit meg 200 óra kipörgetni. Ketten vagyunk, hiába kapjuk meg mondjuk 4 nappal megjelenés előtt. Nincs az az Isten, hogy végig tud játszani. Szokták kérdezni, miért nem játszunk MMORPG-kkel, ugye ez a masszív multiplayer online RPG-kkel. Igen, miért nem játszunk ezzel, és így mondjuk, hogy srácok, azért, mert nincsen egy farzsebe 400 óra. Hogy ezt beletoljuk gyorsan, aztán elmondjuk a véleményünket. Tehát ilyen szempontból a Game Day irodában nem annyira fontos a megjelenés. Amikor olyan játékot teszt, amikor van lehetőségünk, akkor az éppen kijövővel foglalkozunk, hanem akkor a tarsolyban lévővel.
3: Igen, meg mondjuk egy játék, az 16 ezer forint. Ez egész más, mint az ember belül egy moziban, mert nincs jobb dolga. Tehát ilyen szinten azért megvan, meg hát persze, hogy az MMO-kkal van például ez a szituáció, hogy én nekem 2000 órán van a WoW-ban, érdekel a véleményetek. Na, azt nem kapod meg soha! 3000 óra volt benne van, és tudok neked valami újat mondani, az nem fog megtörténni ez a helyzet. Ez nyilvánvalóan más. A filmekben ez nem így.
4: Mondjuk egy sorozatnál már lehet, hogy vissza tudom én egy 10 évados sorozat, amit te még sose láttál, és akkor na, ezt most akkor léci-léci mondd el, akkor te nem hiszem, hogy le fogsz ülni egy péntek délután, és letárad a 10 évadot, amit valaki valóban 10 éven keresztül nézte.
3: Hát ez egy 10 évad nem, de nekem voltak szörnyű napjaim, akkor ilyen
0: 10 évados sorozatot belenéznél tényleg, tehát az Onedin családról beszélünk. De mindjárt gondolkodok 10 éves sorozatokon.
3: Mondjuk a Scrubs, ami 11 szezon, a hivatalos számolás szerint, lehetne 13 is, de azt nem fogadjuk el. Az például generációkat növesztett fel, és a többi, tehát az elnyomott férfiaknak a bibliája az a
4: sorozat. Hát és akkor a sorozat, ki vagy Doki, aki nem tudom, 50 éve megy, tehát
3: hogy... Az igen, az tipikus, hogy na, lesz valamikor, de ne hülyés ki, mert újra kezdték az egészet, és csak 11 szezon. Nem. Nem.
4: Ja, amúgy 50 éve megy a sorozat. Mm-hmm. Tehát, hogy azért ezt hozzá kell tennie.
3: Nincs is róla sok kritika.
4: Nem véletlen. Amúgy még egy jó a játékokra is visszatérve, hogy mondjuk van egy ilyen hosszabb játék, mondjuk vegyük egy ismertebbet, mondjuk a Postát. Tehát hogy azért nem egy olyan rövid játék, amit úgy ukmukfuk kiviszel mondjuk egy óra alatt, hanem azért mit tudom én, attól függ milyen állapotban vagy, de azért egy nap, két nap, tehát több időintervallum azért ezt kibekelni. Mennyi időt szántok egy ilyen játékra, ami, tehát hogy mi az a pont, amikor azt mondjátok, hogy jó, most már alkothatunk róla véleményt, most már ismerem annyira minden csinyen binyet, hogy el tudjam mondani róla, hogy ez egy jó vagy egy rossz játék.
3: Attól függ, hogy mi az, amire helyezel a hangsúlyt. Tehát nem olyan, mint egy filmnél, ahol minden egybe kell venni, hogy kb. Az élményt feltérképezd. Mondjuk egy GTA, aminek a sztoria alul fejlett, az a mechanikával foglalkozó, a karakterekkel foglalkozó, és ez fel lehet fejteni egy, mint egy 8-10 óra alatt. De egy Bioshock Infinite, aminek a történetének az utolsó 3 perce az, ami után fekszel a padlon, és halkad nyiszítesz, ez egy konkrét történet, megtörtént velem, az fantasztikus volt. Ott nem lehet azt mondani, hogy jó, hát érdekes volt, lövöldözős volt, ez jó volt. Rész, nem, mert nem tudod, hogy mi az, amitől igazán üt. Tehát tényleg minden játék az maga újra definiálja a saját szabályait és az értékrendszerét. Úgyhogy ilyen szempontból sokkal kiszámíthatatlanabb szerintem, mint egy film.
2: Műfaja válogatja egyébként. Van egy jó kis autós játék, a kedvenc olasz vízszerelőnkkel, például a 8-as rész, direkt nem mondom a nevét, bárki tudja. Most azért nem kell a gomba kupától a csillag kupáig mindent 3 csillagra megcsinálni, hogy tudjad, hogy az egy mennyire jó játék. Mert elég vele egy 4-5 órát szórakozni, és elküldeni egymást a kedves édes anyukájába, mert ezek a játékok tönkreteszik a barátságot, miközben határtalan szórakozás 3 évestől 93 évesig. Tehát, hogy ott például nem kell kijátszani mindent, de ahogy a Gergő mondja, hát ahol meg igényli a történet, ott az van, én emlékszem, a kedvenc példám az amikor ott zombultam, mert meg voltam csúszva a játékkal, a végigjátszással, és ott zombultam a Gergőnél a tíf előtt, és reggel 9-től...
0: A zombulás az, hogy esik le az arcod darabon.
2: Igen, ott reggel 9-től este 10-ig ültem a monitor előtt, és játszottam végig, és...
0: De kaját nem is vettél magadhoz semmit, vagy...
2: Az reggel 9-től este 10-ig
1: azt támogatták,
2: ne? Kijátszottam egy ültő helyemen a játékot, és arra emlékszem, hogy ott nem emlékszem semmire, arra emlékszem, hogy a Gergő jött, ment, az alatt ő fölvette a heti részét a filmről, és meg is vágta, és ki is rakta. Én meg nap végén örültem, hogy ez az, ki van játszva.
0: 10 órán át játszottál.
2: Igen, és tök vicces, nem rossz szájízzel mondom, meg még véletlenül se sajnáltatom magunkat.
4: Magába szívott?
2: Ezt akarom mondani, hogy ezzel a gaming leget. Újságírással az a probléma, és ez bármelyik kolléga, például a kedves Dave barátunk a GameStar-tól, akivel most forgattunk, alá tudja támasztani, hogy amikor le kell ülnöd, és határidőre kell játszani, messze nem olyan élvezetes, és akkor igazából nem is azt kapod meg a játéktól, amit nyújtani tudna. Mert már nem tudod befogadni, nem, agyilag már nem vagy azon a szinten, hogy minden olyan kis apróságot észrevegyél, jól vegyél, hanem csak gyerünk, átékot.
0: Hát igen, a szabadság helyett feladat, igen.
2: Igen, az feladat, és ezt próbáljuk meg elkerülni több-kevesebb sikerrel.
3: De néha be kell csúszni.
4: Mondjuk egy Sims-el próbálkoznátok?
2: Nem, azt mondjuk direkt, hogy vannak olyan játékok, eleve nem megyünk neki, amiben sok száz órát kell beletolni, nem megyünk neki, hülyeséget nem akarunk mondani. És csak azért, hogy legyen arról egy adás,
4: ez mondjuk az tipikusan, amit ki tud pörgetni egy rövid idő alatt, mert effektív. Tehát ha nem megyünk el a szélsőségeig, hogy az UFO-t összerakod az apácával és belefullasztod a medencébe, akkor lényegében ezeket a szélsőséget leszámítva, amit karaktercsinálás, házcsinálás, élet...
3: Ez a probléma vonal, a Sims-el egyébként, hogy ezt egy Excel táblázat alapján lehet kritizálni. Tehát pontosan tudod az adataidat, pontosan tudod, hogy mit lehet benne csinálni, és mit nem, mi az innováció, mi az újítás, milyen a grafika, ránézel egy darab képre, és kritizálni tudod eredménnyel, és valósághűen azt a játékot, mert az már nem egy játék a szó szoros értelmében, nem egy történet, egy interakció, az egy ilyen változók, amiket manipulálni tudsz.
2: És ez a kedvenc példánk, pont az ilyen játékok, arra a sok nézői javaslat, felvetés, brainstorming, hogy szerintetek nem-e lenne jó-e valami olyan játék?
4: Nem már a kérdést tettük.
2: Valami olyan játék, aminek így te írod a történetét végig. És akkor nem tudjuk, hogy elmondani, nem, mert az a Sims. Leülsz, és te írod a történetét, és azt mondja, hogy de én olyan nem játszok. De hát azt írod te. Tehát azért szoktuk mondani, hogy igen, azért nem kell az, hogy egy játékban például a történetre 100%-ig ráhatásod legyen, mert ugyan úgy meg van írva dramaturgiailag, mint egy nagyon jó film. Most képzeljétek el azt a helyzetet, 400 ember ül a moziba. Hú, szerintem most ennek meg kéne halnia, és ott tényleg úgy folytatódna, hogy valaki elképzeli. Hát az összes többi ki lenne akadva.
3: Persze.
2: És természetesen nem az lenne a végeredmény, amit a rendező, meg az író megálmodta.
4: Már mondjuk ezért nagyon vagány lehet egy interaktív mozit megcsinálni.
2: Nagyon béna lenne.
3: Ez igen. Meg az alapvetően bármi másmilyen művészeti kapcsolatra felhúzható, tehát ez a könyv versus film, hogy jaj, a könyv nyilván jobb, mert az én fejembe játszódik, és én tudom elképzelni. Nem tudom, hogy kinek milyen fantáziája van, nekem nincs olyan, mint egy Oscar díjas
4: tervezője,
3: tehát nem tudom azt mondani, hogy az én szörnyem az jobban néz ki, mint a te szörnyem.
4: Nem az ego, hanem a közösség. Tehát a moziban egy bizonyos tömeggel járok, attól, hogy nem ismerjük egymást, és felvethetne mondjuk egy olyan kérdést, hogy akkor erről hogy döntünk mi közösség? Meghalljon, ne halljon meg?
0: Egyetlen egyszer.
4: Jó, mondjuk ez nem megvalósult,
5: mert itt a kérdés kell közbeséget. Szörnyű sztori lenne szerintem. Mindenki nyomja meg a
3: nyomogomat most. Baj, nem sikerült.
0: Egyszer megtörtént a mozi történetében, és ott voltam azon a vetítésen, Derek Jermen megvakult. És kitalálta azt, hogy 90 percig kék vásznat fog vetíteni, és alátumált. És beültem egy moziba, mi több százan voltunk, és ott ült 300 ember, nézte a kék vásznat, akár hiszed, akár nagyon jó volt megcsinálva a hang, tehát azért belenyúlkált a dolog, audiális, mindenki más filmet látott. Pedig ugyanazt a vásznat néztük, és itt van az abszolút alternativitás, de csak szerintem így lehet ezt megoldani, igen, semmilyen más módon, igen, hogy figyelj, kihúzok neked, ha nagyon nagy szükséged van rá egy fehér vásznat, és akkor álmodj rá valamit.
3: Igen, mert azért a túloldal ennek megtörtént, az interneten volt egy ilyen kísérlet, hogy Pokémonnal volt, meg Super Mario-val lejátszották, rendkívül egyszerű játékok nyilván alapjaiban, hogy bárki, aki felment chatre, az beírhatott egy parancsot, hogy mit adjon. Uh-huh. Yeah,
5: uh-huh.
3: Egyik játékban sem jutottak el a második.
0: Ez más?
5: Nem, úgy hallottam, a Pokémon-t kijátszották.
3: Irányítva. Tehát ott is megvolt ugyanúgy, ahogy az ember beszél a fehér vászon mellé, megvolt az irányított szabályrendszer, és az alapján valahogy el lehetett indulni, de az első kísérlet a Pokémon-nak konkrétan a kezdőképernyőn, hogy merre menjen a karakter, merre tegye meg az első lépést.
0: Nagyon jó, már itt elemlehetettek. Jó, hát örülünk az anarchiának, a pusztulásnak már 4 óra van csak hátra 24 órákban.
4: Bizony.
0: És abban bízakodunk, hogy az összes hallgató még fönn van.
4: És aki az elejétől végig, igen, fönn vannak. Srácok, nektek nagyon szépen köszönjük, hát, hogy köszönjük, velünk tartottatok ebbe a hajnali órában.
0: És mindig tájékoztassatok, hogy hol tartotok a karrieretekbe, jó?
4: Tényleg egy kis ajánlóval mondjátok be, hogy hol lehet akkor rátok keresni, hogy hol lehet a ti munkásságotokat követni, hogy a Late Night, mond még egyszer, hogy ez hol lehet.
5: Hát nekem a Talkman, ez a neve, de hogyha odaírják a Talkman Bobby, BY, akkor ott kijön, most nekem ez a fő irányvonalom, ez az életem, ennek élek, és ezt
1: az image is van, a kis Dominik. Hát azért szerepel, tehát így nagyon futtatja már a gyerek. Nem hát, hogy van az image show rész, ugye Imagi show, és ugye a másik az image kor, az ugye Imagi core, ugyanaz a kettő csak a show, mert a kor változik.
4: Az autisták.
1: Rá kell keresni, azt megtalálja az ember. Ha valaki nagyon keres, megtalálja, úgyhogy nem, annyira nem kezd.
4: Mellé ütni.
1: Persze.
3: Mi meg a Game Day iroda vagyunk.
2: Meg Hollywood hírügynökségben néha. Meg most már görbetükör.
3: Ennyi.
4: Így van, arról nem is mondtál egy szót se.
3: A következőek, ha jövünk.
4: Hajnali 3-ra jöttünk legközelebb, is csak mondom.
0: Ja. Egy hosszú vágás most.
4: Elvágtál? Jaj, de jó.
0: Rossz.
3: Jaj,
6: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek. lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

0: A gyűjtés az ember ősi ösztöne. Minden gyermek fejlődésének bizonyos szakaszában gyűjteni kezd, és ez akkor szellemi életének jelentékeny részét lefoglalja. A felnőtt emberek milliói érzik szükségét annak, hogy ezt életük nagyobb részén nem ritkán egész életükön át folytassák. A gyűjtés szenvedélye úgy látszik örök, a gyűjtés tárgya azonban koronként változó. A reneszánsz nemes urai az antik világ emlékeit hajszolták, Nagy Frigyes tubákos szerencéket gyűjtött, ma bélyegeket őrizgetnek féltett kincsként. A művészet bármely ágával kapcsolatos emlékek gyűjtése állami feladat, s kiterjedt, de még egyre bővülő múzeumhálózat gondoskodik a közgyűjtemények őrzéséről és gyarapításáról. Az államilag támogatott közgyűjtemények mellett azonban ott áll a magángyűjtők sokasága, akik a gyűjtés nagyon is hasznos szenvedélyének kiélésében szórakozást, pihenést, sőt, valamiféle határozott életcélt látnak. A gyűjtés mindig egy kicsit hiúság kérdése is, valami olyat birtokolni, ami másnak nincs. A gyűjtők ezért kerestek, és természetesen találtak is mindig olyan területeket, melyre még előzőleg senki nem gondolt. Mindig akadtak, akik egy új gyűjtési terület feltárásával új gyűjtőgárda megalapítóivá váltak. Jean-Nicolas Marie de Gaulle a 18.-19. század fordulóján nagyszerű és később szakszerűen feldolgozott paróka gyűjteményt hordott össze. Roach Smith a legkülönbözőbb korokból származó lábbeliket gyűjtötte. Meyer Bernek, a neves zeneszerzőnek testvére viszont sétabotokból állított össze hatalmas gyűjteményt. A gyűjtőidővel területének elsőrangú ismerőjévé fejlődik, és szaktudása nem egyszer a tudomány vagy művészet ismeretanyagát gazdagítja. A gyűjtés mindig pénzkérdés is. Voltak korszakok, amikor a gyűjtés fő úri szórakozás volt, és rengeteg pénzt emésztett fel. Ma tömegmozgalom, és ezért a gyűjtés területe elsősorban a mindennapi életben nagy tömegekben előforduló tárgyakra terjed ki. Találóan apró gyűjtésnek nevezték el. Tömegmozgalommá válása az első világháború évére tehető, amikor egyszerre nagyon sokan kezdték összeszedegetni a különböző háborús emléktárgyakat. Igaz, hogy az összeszedett sok emléktárgyból csak kevesen teremtettek végül is rendezett gyűjteményt. Pedig az apró gyűjtésnél nem annyira az egyes darabok értéke lényeges, bár néha ez is egész tekintélyes lehet, hanem sokkal inkább a rendszerezett gyűjtemény egész. A sokféle gyűjtési lehetőség között kapott helyet a hanggyűjtés is. Gianni Bettini a legelső híressé vált hanggyűjtő volt. Bettini gyűjteményét később üzletileg is kiaknázta, méghozzá olyan borsos áron, hogy nagyobb számú felvételt csak a milliómos Vanderbilt tudott tőle megvásárolni. A Bettini gyűjteményt később szétszóródott a világban, végül sajnos elpusztult. Másik nevezetessé vált hasonló gyűjtemény Lionel Mapleson által összehordott több száz darabból álló fonogram gyűjtemény. Mapleson a New Yorki Metropolitan Opera ház könyvtárosa volt a századforduló éveiben. 1900-ban szerzett egy fonográfot, és 1901 és 1903 között a színfalak mögött a kötélpadláson vagy az egyik páholyban elhelyezkedve számos fonográf felvételt készített a színház opera előadásairól. Egy gyűjtemény nevezetességét az adja, hogy sok felvétele aránylag tűrhető állapotban napjainkig megmaradt. E felvételek megőrizték olyan kiváló művészek hangját, kikről egyébként semmiféle más hangfelvétel nem készült. A Mapleson féle gyűjtemény fonogramjain maradt meg néhány hangnyi szerep töredék, a kor legnagyobb terroristájától, Jean Durescu-től, a világhírű magyar tenorista Antesz György hangját is egy gyűjtemény tette halhatatlanná. Az első gyűjtők művészi értékű hangemlékek megszerzésére törekedtek. A hanggyűjtésnek ez a változata sokáig egyedülálló. A magnó kifejlődésével új gyűjtési terület különült el, melyet találóan hangvadászatnak neveztek el. A gyűjtés e fiatal ágának célja aktuális, vagy a mindennapi élet akusztikai jelenségeinek lerögzítése. Híres művészek, politikusok, sportemberek hangjának, nagy jelentőségű eseményekről származó hangdokumentumoknak összeszedése, vagy a mindennapi élet zajai, a fürdőszobában magát operaénekesnek képzelő és teletorokkal éneklő szomszéd hangjának megörökítése egyformán tárgya a hangvadászatnak. Egy gyűjtési terület ma már igen gazdag világszerte, és a hangfelvételek nemzetközi cseréje is kiterjedt módja a gyűjtemény gyarapításának. Az első szovjet mesterséges égitest távíró jelének hangfelvételek keresett gyűjtési objektum, és azzá vált az első űrhajós hangja is. A gyűjtés e fajtájának eszköze a magnó, s fő vonzereje a hangdokumentum megszerzésének módja, a felvételkészítés, amelyben van valami a vadászat izgalmából. A hanglemezgyűjtő ezzel szemben kész hangfelvételekből válogatja össze gyűjteményét. E terület másfajta örömet nyújt, talán kevésbé izgalmas, viszont kifinomultabb mű élvezettel jár, s jellege a nemesebb műtárgyűjtéshez áll közel.
1: Kalevala Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnót a fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dal sírten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő ládán, halcsombéli ékes hárfán, ujja fürgén forgott fel s le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömlélendő, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallán zsendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr újongott. Zengett az Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Ölserken a lápi farkas, mező medvéje megébred, kérek fészkiből kimozdul, fel kell a fenyővacokból, tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lomban sietett a gyönyörű hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lápra. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, míg atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézdő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az élet, dala oly varázs.
0: A hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen lemezfelvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadóművész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszthető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célok hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott Nemzetközi Folklór Kongresszuson mutatta be a világ nyilvánosság előtt felvételeit és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyű gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgásfolyamatok, a dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgásfolyamatok tanulmányozására mindezidáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgásfolyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgásfolyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
0: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzió áttételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zenefolklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtőmunkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, egy-egy sor többszöri elismétlése, egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Kosica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, hol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúvó havasi kürtösök. Hegedüse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: A tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét, és már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írja.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok, exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentum értékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgyköri közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztek fonóarchívumot. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapította. A berlini fonogram archív csak 1950-ben alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésével is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zémájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek mesélők is helyet kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagyközönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére fordulni. Hogyan csak hatalmas munka folyik a téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádióműsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az Az évek során tekintélyes méretűvé szaporodó hanglemez gyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a Berlini Rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, s azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. Egy gyűjtemények közül különösen az Angol Rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a Szovjet Rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagy közönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra neki látnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük. De látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerző közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, hangyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakálú, vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. A majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha, bár 2 éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklór gyakorlatokat hirdetett, és az első szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a Sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggályát fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide való. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatárak bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokán

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt operalemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egy részük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvelt. Később, ha a gyűjtő szenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, és mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztár a tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat műgyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörű specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény, basic library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatásra. Egyik másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, és technikai szempontból tökéletesen változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpróbát kell felmutatni. Ez több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolatot. A megtalált vagy újra préselt lemezről ezután magnófelvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterséges

Egyszerűen előidézett visszhangot kevernek. A Magno felvétel készítésénél a hanglemezrögyeketnek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalag felvételen is. A kattogás, roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelempróbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csak nem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt teszi indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, s hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig kell nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap igazságai.

eszmék és táncelemek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sérik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betegni.

0: A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed, más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezlevet emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a Bécsi Operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a Budapesti Operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendi besorolása után valóságos hangzó biográfián keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról vázol. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, s ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárással készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhírű festőművészek fiatalkorú ceruzavázlatának nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. a régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukálta legtöbbhetőbb minőségben. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostohább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik a zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy ütői tábornak, mint a sebességmámor.
1: Mint a sebességmámor.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonofan vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kettőtelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket veszik fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyi válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, és ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A Magnum megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a Magnum megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, és szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A Magnum a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a Magnum felvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételből történő felvételkészítéskor a Magnum tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történt. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik. A Magnum felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szereplők, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zene értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetlenül érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy és ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. E lemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakbolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés és sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeg gyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezett. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ban alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részébe lemeztükör karcolták, vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szükszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági száma. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz számát. A bímjel és matrica számát. A lemez fordulatszámát és barázdatípusát. A lemez időtartamát. A vonatkozó szabvány számát, zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét. Amennyiben volna, az egy vagy több szólista nevét. Ha az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. Felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemez gyűjtés segédeszközén. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utódat, a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, és tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel, és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyammá dúzadó hanglemez áramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csaknem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvétel feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzést fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. Az 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka Ardy Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, és csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasan növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyílt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Records című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlésére. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismeretté válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

A hanglemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magnum. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekélyértékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, s csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypótló lehet olyan műsoranyagnál, mely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió, műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítésű hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe. Miért ne? Kem kellene Krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő, vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai, rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokba is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikró a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótak, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki, Goethevén, Goethemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csepp és mosolyog elégedetten.

0: hogy mi lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kell takaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
1: Jó.
9: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Ide se olajosom.
1: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
0: Hát, talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg.
1: Én? Kérdezd meg te!
0: Én nem merem. Nem merem.
2: Én azt hiszem, jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagy úrhoz.
0: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek. Bemegyek.
3: Tessék!
1: Mit mondtam? Semmit.
2: Majd meghalljuk. Itt az anyu.
0: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Lajosom. Hát ő úgy értette, hogy te azt mondtad, szőrnagy.
1: Ez csak valami félreértés lehet. Én azt mondtam, hogy ha kedve tartja, akkor az őrnagy úr... Hát nem így mondtam.
4: Biztosan. Te mindig tudod, mit hogyan kell mondani, édes jó Lajosom.
1: De és te? Te mit nézel így rám?
5: Meg szabad mondanom? Én nem tudom, hogy az apu most így mondta-e vagy úgy, de azt észrevettem, hogy máskor, ha ideges vagy fáradt, esetleg szomjas, nagy ritkán mondott már ilyeneket.
1: Milyeneket?
5: Zúristen! Ezt például biztosan tudom, hogy tetszett már mondani.
4: Érdekes, most úgy így hallom, már nekem is úgy rémli.
1: Lehetetlen, talán régen a vasútnál. De mióta tűzoltó lettem, mindig vigyáztam a szép magyar beszédre, mert tudom, hogy ácskálódóak az emberek.
4: Ágikának teljesen igaza van. Egyszer engem is úgy hívtál. Zedvig.
1: Zedvig? Ohoho. Talán Hedvig, de úgyse, édes jó Mariskám. Hát...
4: Zedviget mondtál. Csak persze már elfelejtetted.
0: Eredj be, kövelj meg, és kérj bocsánat.
1: Azt aztán nem.
0: Nekünk csak egy fiunk van, édes jó Lajosom, és jusson eszedbe, hogy mit kellett küszködni a szegény ember fiának, amíg tanítót nevelhetett a gyerekét.
2: És majd jönnek a hidegek, a nagy orosz hidegek, a hóviharok és a fagyhalál, és majd jönnek a hóban kúszva a partizánok, az övükben kés van, a szájukban kés van. És nem is kell az apunak bocsánatot kérni.
1: Na.
2: Csak tessék kiigazítani, amit mondod. Na, tessék, menj!
1: Hagyjál csak, Mariskám! Hát nem kell engem tolni. Magamtól is be tudok menni.
0: Na, hála Isten!
2: Anyu, kérem, szabad valamit mondanom?
0: Mi az, kisványom?
2: Én csak nem mertem szólni, pedig hallottam, hogy az apu mit mondott.
0: Mit?
2: Nem őrnagy urat, nem is szőrnagy urat, még csak nem is zőrnagy urat. Az apu azt mondta, te keléses segegű.
4: Micsoda? Segegű?
2: Keléses, azt még megértem. De segegű? Van ilyen szó? Hegedű. Azt már hallottam. De segegű? Úgy hangzik, mint egy átok.
0: Miket beszélsz te? Miket hallasz te? Romlásba viszel mindannyiunkat.
2: Segegű. Ez valami rossz.
0: Felejtsd el! Megértetted? Felejtsd el!
2: Vigyázz, jön meg!
6: Mi az, Mariskám? Mit állnak itt? Mit búsulnak? Egy ilyen kis bicsaklás miatt? Vagy talán történt valami?
2: Jaj, dehogy! Milyen tisztelt őrnagy úr!
6: Akkor nem... lássuk munkához! Minden perszirkál! Most nem is tudom, a kedves doktor velünk tart, vagy sem?
1: Hát, ha tetszene szorítani egy kis helyet, megköszönném.
6: Hát, hogy ne szorítanánk! Mégpedig, ha megengedik, akkor most én venném kezelésbe ezt a margóvágót. Ágika odaült, Tóth úr pedig az én helyemet foglalkozik.

0: Te nem neves ki apádat.
1: Hát, ez nem nagyon szép.
2: Ugyan lett, mint egy krumpli.
3: Mindegy, kérem. Nem a szépség a fontos, majd ez is megjön, csak ki kell várni az idejét. Az a fontos, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, mozog a karunk, mozog a kezünk, múlik az idő. Hogy érzik magukat?
2: Mi nagyon jó!
3: És a kedves Tóth úr,

0: Ányóra, tizenegy múlt, és tótéknál még ég a villany, pedig Tótó 9-kor szokott lefeküdni, és közben jött neki egy tábori lap. Lássuk csak, mit ír. Sötétedéskor, amikor legfenyegetőbb a partizán veszély, az őrnagy úr szórakozásra, társaságra vágyik. Ilyenkor nem szereti, ha valaki aludni megy, sőt, az álmosság legkisebb jele, különösen az ásítás nagy mértékben fölidegesíti. Kár volt a levelekkel manipulálni. Most úgy érzem, azért is én vagyok a felelős, a túl, amitől Isten őrizten, elásítanám magát. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Ő szokott nyújtóskodni, szokott nyögni is, de ásítani, pláne egy őrnagy előtt, nem. Ezt a lapot is eltépem, de nem lesz semmi baj.
1: Kérem szépen, nem is tudom hány óra, de remélem, ha aludni akarnak, szólnak.
2: Hát bizony, ha már az alvást tetszett emlegetni.
3: Aludni még mit nem.
4: Én azt hiszem, még sohasem voltam ilyen friss.
1: És a kedves Tóth úr?
2: Mit tetszett mondani? Ja, én kérem, szeretettel, én nagyszerűen meg vagyok.
3: Csak a mélyen tisztelt őrnagy urat féltjük.
1: Sajnos rossz alvó vagyok.
2: Ettől az éles hegyi levegőtől még a súlyos álmatlanságban szenvedő vendégeink is elálmosok.
1: Nekem az se használ. Én legszívesebben reggelig vágnám a dobozokat.
3: Hogy reggelig?
2: Reggelig? Még csak 3:45.
1: De ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
5: Kedves Tótó, én tudom, mi a hál. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hál lengen, Tótó! Csak nem álmos.
2: Igen.
5: Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóirodára.
4: Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászlóirodára.
1: Mit szól hozzá, kedves Tóth? Mi volt ez?
4: Mi volt ez?
3: Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
2: Ásítottam.
4: Ásított?
3: Azt mondta, ásított.
1: Nem értem, hogy fordulhatott ez elő, hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
3: De hiszen ő nem álmos, milyen tisztelt őrnagy.
1: Hát akkor miért ásított?
4: Apu, miért tetszett ásítani?
2: Nem. Nálam tudnélik az ásítás, nem az álmosság.
1: Yeah. Hanem miért? Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi maga?
3: Bizony, bizony.
4: Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög. De nem nathás, passziózik.
1: Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
4: Isten őriz!
3: Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
1: Hát akkor? Dobozoljunk!
2: Engem tetszett kérdezni.
1: Bizony.
2: Megmondjam az igaz.
1: Hát persze.
2: Én...
6: Lajos.
2: Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
1: Akkor lássunk hozzá!

0: fene. Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
1: Nagyon sajnálom.
0: Igazán kellemes időtöltés volt.
2: Rég volt ilyen szép estünk.
0: Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolás.
3: Meg lesz, őrnagyúr. Szép álmodat.
0: Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
4: Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na gyere, feküdjünk le. Gyere, gyere, édes jó Lajosom.
5: Lajos, hol vagy?
4: Nézd, kislányom.
5: Apu.
4: Szegény apu, a dobozok között elaludt.
5: Most mit csináljunk? Kivigyük? Vagy itt vessünk neki ágyat? Fölbírjuk őt emelni? Anyu! Anyu!
4: Anyu, na hát! Ő is elaludt itt a dobozok között. És már én is úgy érzem, mintha le akarna ragadni a szemem.
6: Alszanak, alszanak, hadd aludjanak. Egy vörös keresztes sürgöny érkezett, nézzük csak. Sajnálattal értesítjük, hogy Tóth Gyula zászló tábori posta 707/7 az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Úristen, mit tegyek? Ébresszem? Ne ébresszem őket. Ki a megmondhatója? Tanácsa, nincs kitől kérnem, mert a községben mindenki félbolondnak tart. Nagy tévedés. Mert az ugyanigaz, hogy félbolond vagyok, de nem úgy, ahogy hiszik. Nekem ugyanis a másik felem bolond. Más szóval, még ebben a kegyetlen háborús időben is megpróbálok segíteni a községbelieken. Hát ezért, és mert a kedves Tóth urat annyira szeretem, ezt a halálhírt darabokra tépek, amit az emberek nem tudnak, az nincs.
5: Agiko!
2: Tessék!
5: Gyere ide, kislányom.
2: Itt vagyok, anyu.
5: Hallgass meg, mit írtam Gyulánknak. Kedves egyetlen fiam Gyula, épp egy hete, hogy a mélyen tisztelt őrnagyúr itt üdőzik nálunk. Ez alatt Istennek hála másfél kilót hízott. Már nem álmodik rosszat, téged pedig oda vesz majd maga mellé a zászlóhai irodába, ahol biztonságban leszel. Így mondta?
2: Így.
5: Sajnos egy kicsikét rákapott a doboz csinálásra, úgyhogy estétől reggelig abba se bírja hagyni. Ágika meg én csak bírjuk valahogy, de apádnak szegénykének nehezére esik ehhez a virasztás. Álmosságában néha azt se tudja, hogy mit csinál.
2: Azt kéne megírni, hogy mi történt tegnap.
5: Az most következik. Na. Tegnap is, amikor leesett egy doboz, bemászott érte szegénykém az asztal alá. Ilyenkor tudod, mindig megszokta csiklandozni Ágika bokáját. Sajnos a nagy álmosságában tévedésből az őrnagyor bokáját csiklandozta meg, aki megharagudott, és abba hagyta a dobozolást, pedig még meg se viratt. De azért ne aggódj, már csak egy hét van hátra, mi pedig örülünk, hogy biztonságban vagy. Sokszor csókol szerető anyád. Na, Ágika, írd alá.
2: És Ágika.
5: Na, most pedig szólj az őrnagyúrnak, hogy szeretettel várjuk az esti dobozolásra. Én pedig hívom apádat. Lajos! Hol vagy, Lajos? Ne aludj! Gyere elő szépen, édes jó Lajosom.
1: Itt vagyok.
5: Na, ülj le szépen, húzd ki magad. Miért tartod a szemed becsukva?
1: Azt hittem, nyitva van.
5: Hol az őrnagyúr?
2: Nem akar kijönni.
5: Mit nem akar kijönni? Nem akar, vagy dobozolni sem?
2: Dobozolni sem.
5: Szentséges szűzanyám, csak nincs megsértve.
2: De!
1: Fogadjunk, hogy megint velem van megakadva.
7: Jaj, nekem! Apádra van megsítődve az űrnagyúr?
2: Igen.
7: De hát miért? Mit csinált apád?
1: Szerintem még mindig az a bokacsiklandozás bántja.
7: Na, hát mondd már, kislányom, hát mi történt?
2: Én azt nem merem elmondani. Hogy mondhatom? Szóval, az történt, hogy amikor az apu bemászott az asztal alá, bokán harapta a mélyen tisztelt őrnagyurat.
1: Mit csináltam én?
7: Ugyan már, apád nem harap.
2: Nem.
1: Hát ez hallatlan.
7: Jó.
1: Mi az? Hát miért csóválod a fejed? De... Miért csézak? Nem tudsz beszélni?
7: Csak arra akarlak kérni, édes jó Lajosom, hogy légy egy kicsit elővigyázatosan.
2: És máskor, hogyha valami leesik, az apu ne csináljon semmit, majd én lemászok érte.
7: Ez így nagyon jó.
1: Megbolondultatok? Én a könyökömmel lelöktem egy dobozt, bemásztam érte, felhoztam és kész.
2: Ez igaz. De azért, ha nem tetszik haragudni, az apu egy kicsit sokáig időzött az asztal alatt.
7: Ez igaz? Még nekem is feltűnt.
1: Talán aludtam egy kicsit, de harapni nem haraptam meg senki.
2: De azért, ha szabad valamit mondanom, az emberek nem szoktak ok nélkül

0: tetszett sérteni Tomai főtisztelendő urat.
1: Az valami pletyka lecs.
0: De hiszen ott sétáltam az apuval, és majd a föld alá süllyedtem. Mert igaz ugyan, hogy az apu egy szép dicsértessék a Jézus Krisztussal üdvözölte a főtisztelendő urat, de közben egy olyan alfricskát adott neki, hogy majdnem lerepült a kalapja.
1: Mit adtam, orfricskát? Nevetséges. Megengedem, hogy talán el akartam ajtani egy legyet az orráról, de megfricskázni a plébános urat. Mondd meg te, Mariskám, hát ilyennek ismersz.
2: Én igazán nem hiszek el rólad semmiféle buta pletykát, de azt tudom, hogy a plébános úr néhány napig hűvösen fogadta a közönség.
1: Képzelőtök, ez csak véletlen lehet.
2: Véletlen, véletlen! Neked minden véletlen. Az is véletlen volt, hogy egyik napról a másikra elbocsájtottak a vasúttól?
1: Ezzel hozakodsz elő. Mintha nem tudnád, hogy a piskolti állomásfőnök azért bánt el velem olyan csúnyán, mert a lassú felfogásúnak a öcsét akarta behozni tolatási rendezőnek.
2: És kellett a hely, mi? Ismerem már ezt a mesét. Csak hogy nem így történt, hanem az történt, hogy az olasz császár, az a csöpp kis aranyos Viktor Emmanuel itt járt vendégségbe Magyarországon. És az történt, hogy a főméltóságú kormányzó úr meghívta a kicsi császár bölényre vadászni. És az történt, hogy az állomás személyzete éjjel-nappal meszelte a falakat, mázolta a padokat, ültették a muskátokat.
1: Ennek semmi köze.
2: És amikor már minden szépen ki volt csinosítva, és a vágány mellett felsorakozott az egész vasúti személyzet, az állomás főnöktől le a két tollatási rendezvény.
3: Nem vagyok kíváncsi.
2: Hagas! És abban a pillanatban, amikor a külön vonat keresztül száguldott az állomáson, az egyik tolatási rendező, aki pedig te voltál, akit az a szegény, szerencsétlen kicsi császár soha nem bántott, letoltad a nadrágod, és a lehető legsértőbb módon a hátsó feledet mutattad a külön vonatnak.
1: Tőled vagy te, vagy én, vagy mind a ketten, csak álmodjuk az egészet.
2: Álmodjuk, nem álmodjuk, fityülök rá! A fiadra gondolj, a mi fiunkra. Itt megvesz az Isten hidege, ha be nem mész, és bocsánatot nem kérsz a milyen tisztelt örnök.
1: De miért kérjek tőle bocsánatot?
2: Amiért elvesztetted a józan eszedet, bemászál az asztal alá, és boká haraptad a fiad jót tevő.
1: Nem értem, nem értem. De jól van. Bemegyek.
4: Jó estét, itt vagyok. Ne fárassza magát, kedves Tóth. Nekem elég az a tudat, hogy jobb belátásra jutott. Nem történt sem. De mielőtt dobozolni kezdenénk, kijelentem, hogy csak akkor vagyok hajlandó hozzálátni, ha ez mindnyájunknak egyformán örömöt okoz. És ha már ezt a kis félreértést sikerült tisztázni, elvárom, hogy a kedves Tóth úr továbbra is ilyen őszinte legyen. Mihelyt kifáradt, megmondja, másfelől viszont ameddig dobozolunk, addig szívvel lélek. Na tessék, még be sem fejeztem a mondat.
1: Mi baj már megint?
4: Ezt én kérdezhetném inkább. Történt valami?
1: Semmi a világon.
4: Mert ide nézett balra a hátam mögé.
1: Ja, úgy, berepült egy lepke.
4: Milyen lepke?
1: Két sárga folt van rajta, meg egy piros.
4: És maga dobozolás közben lepkékkel foglalkozik?
1: Épp csak oda nézett?
4: De közben arra gondolt, hogy jó volna utána menni, megfogni, agyonütni. Így történt, vagy nem így történt?
1: Honnan tetszik gondolni?
4: Nézzék, Tóthék. Én élek, halok a dobozolásért, de így, ahogy eddig csináltuk, ez nem mehet tovább. Ha közben mindnyájan másra gondolnak, akkor ez teljesen hiába való előpocsékolás. Adjuk is abba ki.
2: Jaj, nekem, hát miért hagynánk abban?
4: Értsék már meg! Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz, és akkor úgy járnak, mint az előbb a Tóth úr a piros pettyes lepkével. De csak itt, a maguk vendégszerető házában jöttem rá arra, hogy ennek egyetlen orvossága van, mégpedig a dobozolás. Értik már a gondolatmenetet?
0: Világos, mint a nap!
2: Én még itt-ott nem értem.
1: Én is csak itt-ott.
4: Mindegy, nem is fontos, hogy most, amikor úgyis kissé nehezen forog az agya, megterheljük ilyen elméleti okfejtésekkel. Maradjunk a dobozolásnál. Hogy csinálták az én ideérkezésem előtt?
0: Akkor a kartonokat én vágtam, és az anyu hajtogatott.
4: És a kedves Tóth?
1: Én csak úgy levegőztem.
4: Ez a baj. Most pedig én egymagam vágom a kartonokat,

0: pedig hárman végzik a hajtogatást, illetve csak végeznék, de kevés a karton, aminek az az oka, hogy azelőtt egy volt egy ellen, most pedig én vagyok egyedül három el. Így aztán maguk csak unatkoznak, bóbiskolnak, és hagyják elkalandozni a gondolataikat.
1: No.
0: Nézzenek meg engem! Amikor ide érkeztem, úgy meg volt rongálódva az idegrendszerem, hogy lidérces álmok gyötörtek, és sehol sem éreztem biztonságban magam. Most pedig elmondhatom, hogy nem csak meggyógyultam, hanem meg is fiatalodtam ezen a kellemes helyen. Szinte azt se tudom, mi a háború!
1: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
2: Igen, Mariska.
0: Ez pedig nagy részt a dobozolásnak köszönhetem. Higgyék el már, fölébredéskor alig várom az estét, hogy végre hozzáláthassuk.
1: Én is, meg ő is, ugye, édes jó Lajosom?
2: De még mennyire?
0: Van ebben az elfoglaltságban valami felemel, valami tiszta szépség, valami örök nyugalom. Dobozolni a legjobb a világon.
1: Jaj, hogy ez mennyire így van!
0: Néha elábrándozok rajta, milyen jó lenne, ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, amikor rávehető lesz az egész emberiség.
1: Ha lehetne,
0: persze,
1: Isten!
0: Persze, úgy gondolom, hogy ezt nem szabad uniformizálni. Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat csinálhatna. A hollandusok olyan gömbölyűt, amilyen a sajtjuk. A franciák olyat, ami muzsikálni tud. Még az oroszoknak is. Persze, ha már legyőztük őket, szabad lenne dobozokat csinálnia. Persze, csak kicsiket, mint a gyufás katuja.
1: Jaj, én ezt megérhetném.
0: Na. Ez nem lesz hamar. De ha sikerül, ha győz ez az eszme, akkor az egész emberiség áldani fogja nevünket.
1: Őrnagy úr, kedves őrnagy úr, tessék megengedni, hogy kezet csókoljak a kedves őrnagy úrnak.
0: Na, azt nem engedem, csak így a homlokomon. Álmok, álmok, gyönyörű szép álmok. Remélem, kedves úr, most már megértette, mi a bajom ezzel a margóvágóval.
1: Hát ezt igazán nem nehéz megérteni. Az a baj, hogy a mi margóvágón kicsi, és az őrnagy úr ezért nem tud bennünket utolérni.
0: Hát szerint, a maguk kislányának olyan az esze, mint a nap. Na, kedves úr, a többi már gyerekjáték, ugye?
2: Hogyne.
0: Gratulálok, és mi a teendő?
2: A teendő? Nem tudom.
3: Ne tetesd már magad, édes jó Lajosom.
1: Apu, kérem, tessék rám nézni, mit mondtam az előbb?
2: Hogy ez a margóvágó kicsi.
0: Nagyszerű, és ebből mi következik?
2: Semmi.
1: Jaj, milyen az apu?
0: Nem szabad így beszélni. Ő erre rá fog jönni a saját erejéből.
3: De tessék megengedni, hogy egy kicsit hozzásegíts.
0: Azzal csak neki álltunk, Mariska, mert sebet ejtünk az önérzetén. Nézzet ott, ha szűk a csizmája, mit csinál?
2: Mindjárt. Akkor sántikálok.
1: Apu!
0: Ne erőltessük, ne sürgessük. Talán én el is fordulok, mert a jelenlétem feszélyezi őt.
3: Édes jó Lajosom, neked most gondolkozni kell. Várj csak, megmasszírozom a fejedet, jó?
2: Finom.
3: Tudsz gondolkozni?
2: Az a baj, hogyha gondolkozni kezdek, mindjárt az az érzésem, hogy valami nekem akar jönni.
3: Húzzuk arrébb a bútorokat?
2: Nem, a bútorok akarnak nekem jönni.
3: Hát mi?
2: A fal.
3: Fal? Menjünk ki a kertbe.
2: Nem az a fal. Amelyik nekem akar jönni, az itt van a fejemben, bent.
0: Na, kedves Tóth, széna vagy szalma?
2: Sok minden eszembe jutott, mélyen tisztelt őrnagy úr, de sajnos egyik sem volt az igaz.
0: Szabad tanácsot adni? Csak nyugodtan, kényelmesen gombolja ki a zubbonyát, kedves Tóth.
2: Kérem, őrnagy úr, azt hiszem, nekem most dereng valami.
0: Már is? nagyszerű. És mi volna az a valami?
2: Sajnos nem az jutott eszembe, amit vártam, hanem valami egészen más.
0: Talán ne zavarjuk, ne zavarjuk. Próbálja meg újra, kedves Tom.
2: Hát kérem. Hát ez a margóvágó kicsi.
1: Igen.
2: Most. Mintha valaminek kibontakoznának a körvonalai.
1: Igen.
2: Bocsánat, kiment a fejem.
1: Jaj, Lajos! Nem lehetsz te olyan fáradt, hogy egy ilyen semmiség ne jusson az eszedbe.
0: Hagyja, Mariska. Nagy dolog a muszáj. Ő erre rá fog jönni. Vegyen egy rukkottót.
2: Hopp! Hopp! Vigyázzat! Na. Jön már!
1: Igen?
2: Megvan! Megvan, rájöttem! Őrnagy úr! Mariska!
1: Igen?
2: Ha ez a margóvágó kicsi, akkor egy nagyobb margóvágót kell csinálni.
0: Gratulálok, kedves Tóth! És meg is tudná csinálni?
1: Ő ne tudná, igaz-e, édes Lajosom?
2: Igaz, őrnagy úr! Holnapra kész leszek vele! Gratulálok!
3: Édes jó Lajosom, hogy dolgozik? Már nappala sincs, már éjjele sincs. És nekünk nincs egyebünk, csak a remény. Gyulám, drága Gyulám, csak te légy meg nekünk. Csak te gyere az a kisfiam.
4: Ki az? Tessék!
5: Jó estét, kedves Tótné.
4: Mit kíván, Giziné nagyság?
5: Hoztam egy kis sült almát, és ha nem veszi tolakodásnak, szeretnék beszélni az őrnagy úrral.
4: Igen, hát ez lehet. Őrnagy úr, kérem!
6: Tessék!
5: Tessék neki megmondani, ki vagyok én.
4: Ő a Gizi Gézáné.
6: Mit parancsol?
4: Mit parancsol?
5: Jaj, kedves Tótné, kérdezze meg, nincs kedve egyszer benézni hozzá.
4: Hát, hogy tessék egyszer benézni hozzá.
6: Az nem fog menni.
4: Az nem fog menni.
5: Csak egy negyed órára.
4: Csak egy negyed órára?
6: Negyed óra, ha nekem annyi negyed órám volna.
4: Hallotta.
5: Mondja meg neki, kérem szépen, hogy hozzám nem csak gyantaszedők járnak, mert amit én csinálok, az nem szatyorkötés.
4: Amit ő csinál, az nem szatyorkötés.
6: Ezt te is.
5: És ugye, hogy itt járt egy őrnagy, és fumigálta a munkakörömet. Pedig van még szakmai tisztesség is a világon.
4: Azt mondja, van még szakmai tisztesség.
0: Megértem én magát, asszonyság. Nekem itt is nem csak magánál voltak éppen vizitel nem illenék. De mikor? Mikor? És mit szólnának a kedves Tóték, ha én akár egy negyed órára itt hagynám őket?
4: Úgy bizony.
0: Tudnélik, a világon a legfontosabb dolog a jelenlét. Ott lenni mindig, mindenütt ott lenni. A fronton már alig várják a katonáim a visszatértemet. Néha megpróbálok arra felé nézni, ahol a zászló olyan fekszik. Na, hát ez csak olyan vágy. Őszintén sajnálom, asszonyság, de az ember nem lehet egyszer itt is, meg ott is.
4: Őszintén sajnálja.
0: Hanem fogadja ezt a fényképet, szerény kárpótlásul.
4: Fogadja, asszonyság, szerény kárpótlásul.
5: Kiszögezhetem.
4: Kiszögezheti?
0: Hát persze.
5: Az ágyam fölé is.
4: Az ágyam fölé is?
0: Akárhová, ez mindig magára
5: Köszönöm
0: néz.
5: Köszönöm szépen.
4: Köszöni szépen. A viszontlátásra.
5: Viszontlátásra.
1: Elkészül! Megvan!
4: Ja.
1: Anyu, hozzuk a margóvágót!
0: Hadd lássam! Bum! Már a hangja is nagyszerű. Gratulálok, Tóth úr, ilyennek álmodtam.
2: Köszönjük szépen, őrnagy úr.
0: Próbáljuk ki, lássunk hozzá, ne vesztegessük az időt. Csatárlánc, Tóth úr majd adogat, én bevagdosom a kartont, Mariska, Ágika
1: igen,
0: hajtogatja igen. A dobozokat.
1: Igen.
0: Rajta! És milyen szép, komoly hangja van neki. És mekkora pengéje. Egy borjút ketté tudna vágni ez a gép. Fürgében, kedves Tóth! Most három kartont vágok egyszerre. És viszi!
1: Az én apumnak aranykeze van!
0: Talán még négy kartont is elvisz az a gép.
1: Hát tessék négyet belefogni.
0: Nem lesz az sok. Na várjanak. Most négy karton teszek bele. Úgy viszi, mint a vajat. Mondják, Tóthék, nincs kedvük énekel.
1: Énekem van, nekem is.
0: És a kedves Tóthnak nem hallom a hangját.
2: Hogy van-e kedvem énekelni? Persze. Ha kivolnék aludva, és nem kötszeres dobozt kellene hajtogatnom, de így megmondhatom őszintén.
4: Hát persze, csak gondolj a fiunkra.
2: Hát akkor dehogy sincs. Nekem is nagy kedvem van énekelni, mélyen tisztelt őrnagy úr.
0: Én mától kezdve.
7: 3-4.
8: Én mától kezdve csak te rólad állom.

0: csak érted reszket. Én ezt a drága percet végélek elfeledni nem fogom.
1: Kedves tóték, mondok maguknak valamit. Amikor ennek a nagyszerű margóvágónak fenyegető döngése közepette, mindnyájan belemerülünk a dobozolás munkájának magasztos örömébe. Ha megengedik, akkor most megpróbálok ötöt befogni.
2: Nem lesz ez egy kicsit sok?
1: Illetve mielőtt hozzáfognánk, még azt szeretném mondani, hogy eddig Mikulic hadnagy volt a szobatársam, de mihelyt visszaérkezem a frontra, a maguk kedves Gyula fia kerül a helyébe. Ez azért előnyös, mert az iskola épületet, ahol lakom, kettőzött őrség veszi körül.
2: Köszönjük szépen, kedves őrnagy úr!
3: Mi soha, de soha nem fogjuk tudni eléggé megállni.
2: Apu! Apu!
1: Hol van a kedves Tóth?
4: Hol vagy, éves jó Lajosom?
2: Talán csak lecsúszott az asztal alá.
1: Kerítsék elő!
3: Az asztal alatt nincs.
4: Lajos!
3: Kimegyek, megnézem. Olyan álmos szegénykém, talán azt hitte, hogy bejön. Pedig kiment.
4: Lajos! Hol vagy? Lajos!
5: Mariskám, mit kiabálsz? Miért az utcán keresed az uradat?
3: Én őt mindenütt keresem, de sehol se találom. Csértesek a Jézus Krisztus. Szerintem elbújik.
5: Mindenki máskor is? El szokott bújni?
3: Amióta a dobozolást csináljuk.
5: Hát ebben a békés egyházközségben már mindenkinek kibillent az esze. Ma délelőtt értem küldött Leonhard, luxemburgi herceg, hogy mit évő legyen, mert meggyőződéses kommunistának érzi magát.
3: Szegénykém, és mióta?
5: Reggel még kutya baja se volt. Lovaglás közben történt a változás.
3: Talán a rázástól. És mit tetszett neki tanácsolni?
5: Egy forradalmárnak langyos fürdőt. De neked se lesz könnyű tanácsot adni, mert nem csak a vendégedre kell tekintettel lennünk, hanem az urad érzékenységére.
3: Hiszen ez az! Ez az! Még az asztal alatt is a vendégünk lábát harapdálja.
5: Hiú ő, nagyon hiú. Nem lehetne egyszerűen odakötözni a székhez? Akkor biztosan nem szökik meg.
3: Nem, ez azért nem jó, mert ha sokáig ül, akkor egy helyben elalszik a drágám.
5: Hát, akkor kössetek a nyakába csengő. Véletlenül van is egy tartalék minisztráló csengő.
3: Csengő? Olyan lenne, mint egy kis bárányka. Jó, csak attól félek, hogy a csengő idegesíteni fogja az őrnagy urat.
5: Hát akkor mi? Te hallod ezt? Te horkolsz, Mariska?
3: Én? Jaj, dehogy.
5: Hát akkor meg ki?
3: Hát én nem tudom, én azt hittem, hogy a főtisztelendő.
5: Ugyan, Mariskám. Már te se tudod, mit beszélsz. Na, gyere szépen, elindulunk a hang után.
3: Jaj, nem, arra nem, az az őrnagy úr szobája.
5: Innen jön a hang.
3: Az nem lehet. Olyantől nem tesz, mert úgy fél az őrnagy úrtól, mint a tűztől.
5: Nézd csak! Kinek a csizmája lóg ki az őrnagy úr ágya alól? Húzd csak meg!
3: Igen.
5: Hű, de nehéz! Húzd meg a bal lábát!
3: Húzom!
5: Hó! Na, mit mondtam? Ő az. Ébredj, fiam!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Hogy kerülsz ide, édes fiam?
6: Az ablakon áll.
5: De miért?
6: A szobán nem jöttem át, mert ott volt az őrnagy úr.
5: Vagyis józan megfontolással, épésszel az öt érzékszervet birtokában? Hagy minket magunkra, Mariskám, fiam.
3: Igen.
5: Jó. Beszélj.
6: Mit csináljak? tessék elhinni, küzdöttem ellene. Hiába, napok óta kísért egy vágy, egy mindennél erősebb vágy, hogy bebújjak valami alá.
5: Mi alá?
6: Az majdnem mindig. Akárhol vagyok, csak azt lesem, van-e közelben megfelelő búvóhely. Tudom, hogy nem szép tőlem, de most is mi alatt a főtisztelendő úrral beszélget. Alig bírok ellenállni a kísértésnek, hogy be nem ásszak a reverendája alá.
5: Fiam, fiam, egy ilyen szép szál egészséges ember. Nézd, fiam, most fölemelem a reverendámat. Ha könnyít rajtad, nem bánom, mász be egy kis időre alá.
6: Nem mondom, jó volna, jaj, de jó volna, de inkább nem. Félek, hogy a kísértés egészen elhatalmaskodik rajtam.
5: Látod, ez illik hozzád, ez a beszél.
6: Jaj.
5: És most mit hívők legyünk? Háború van, az újságok nap mint nap, csapataink győzelméről írnak, de mi mégis félünk, rettegünk valamit. Miket beszélek? Szedd össze magad, fiam! Gondolkozz! Próbáld megmondani, mi bánt! Talán az könnyít rajtad egy kicsit.
6: Főtisztelendő úr, engem három dolog bánt.
5: Mondd!
6: Először is. A kedves vendég úgy kívánja, hogy a homlokomba húzzam a sisakomat, amit nevetséges és szabályellenes.
5: Ez? És?
6: Aztán szeretek néha nyújtózkodni, és közben azt szeretem mondani, jaj, anyám, jaj, drága, jó édesanyám, miért hagytál el engem?
5: És?
6: A harmadik panaszom az, hogy estétől reggelig, amikor aludni szeretnék, dobozokat muszáj hajtogatnom, és ráadásul énekelnem is kell.
5: Énekelni? Remélem nem zsoltárokat.
6: Világi dalokat, főtisztelendő úr.
5: Ez a bajod? Ez fáj neked? Gyere csak, Baricskám!
2: Igen, csendesi.
5: Kár, hogy nem hallottad. A háború kellős közepén vagyunk, amikor más ember az életéért reszket, vagy éppenséggel a halottait siratja. Ő meg csip-csup panaszokkal áll elő, pedig hálát adhatna az Istennek, amiért hozzátok vezérelte a fiat parancsnokát. Vedd innen, látni se akarom!
2: Tessék, Velna, mit csináljak vele?
5: Neki nem pap kell, neki nem Isten kell. Neki idegorvos kell.
2: Elviszem Cipriani professzor úrhoz. Talán ő segít.
5: Igen. Ő nagyszerű ember, világhírű orvos. Menj, menj békével, fiam. Háború van, mindnyájan szenvedünk miatta.
2: Köszönöm szépen, édes Lajosnak.
6: Köszönöm.
5: Isten veletek. Mit mondhattam volna? Mit tehettem volna érte? Istenem, atyám, te, aki a szívekbe látsz, te tudod a legjobban, hogy a legszívesebben én is bebújnék valami alá.
3: Jó napot kívánok, méltóságos professzor úr! Elhoztam a férjemet. Tessék őt megvizsgálni, nincsen megrongálódó az idegrendszer.
7: A tűzoltó parancsnok úrnak? Azt én kötve hiszem, asszonyság. Üljön le. Maga pedig, kedves Tóth, szintén üljön le.
3: Hát miért nem ülsz le, édes jó Lajosom?
7: Csönd! Eszerint maga most ül, kedves Tóth?
8: Ülök, professzor úr.
7: Helyes. Akkor álljon föl.
3: Most meg leülsz?
7: Hallgasson. Minden rendben van, kedves Tóth. Eszerint maga ugyebár fölállt. Mellesleg, meg tudnám mutatni, hogy hol van föl?
8: Egy kicsit gondolkoznom szabad. Tudom is már, professzor úr. Sehol.
7: Kitűnő megállapítás.
3: Jaj, édes jó Lajosom.
7: Azonyság maga, ne szóljon bele. illetve fogadja jó kívánságaimat a kedves férje kitűnő egészségnek örve.
3: Ő? Hát hogy tetszik tudni ilyet mondani, hiszen most is össze-vissza beszél, azon kívül bemászik az asztal alá, és harap, és valami fal is van a fejében.
7: Fal? Milyen fal? Vakolt?
9: Igen, bár némely helyen már le van battogva.
7: Érdekes, érdekes. Olyan van nekem is. Be akar omlani?
9: Nem, nekem akar jönni.
7: Jó pofa fal lehet. Tudja, mit kell csinálni? 5 colos elsőrendű fenyőfa póznákkal aládúcolni, és nincs semmi baj. Maga pedig vígan táncolhat asszonyság, és legyen büszke a kedves férjére. Ami az idegrendszerét illeti, ő egy vasgyúró. Most pedig sétáljanak haza.
3: Milyen tisztelt professzor úr, hát hogy menjek vele haza? Hiszen tetszik tudni, hogy ki a vendégem, és ez az ember ahelyett, hogy kedvében járna, össze-vissza ásítgat, átkukucskál a fej fölött, és állandóan elbújik, mint egy gyerek.
7: Az én klinikai praxisomban az efféle tünetek mindennaposak. Manapság, asszonyom, aki meg tudja mondani, hogy mi van fönt és mi van lent, arra viszont én merem rámondani, hogy beteg. Csodálkozik?
3: Igen.
7: Pedig minden kornak megvan a maga jellemző vonása, amiénké éppen a fogalomzavar. Volt már úgy, hogy az emberek kutyafejű isteneket imádtak, vagy zsigerekből jósoltak, de azért ők sem voltak elmebetegek. Na, kedves Tóth, ha szabad kérnem, álljon föl egy percre. Vagyis, hogy pontos legyek, üljön le. Nagyszerű. Mit gondol, kedves Tóth? Milyen magas maga?
9: Én az átlagosnál magasabb növésű vagyok.
7: Nagyon helyes. És az őrnagy alacsonyabb termetű magánál?
9: A mélyen tisztelt őrnagy úr, nekem legfeljebb a vállam úr.
7: Sejtettem. Manapság minden őrnagyocska azt hiszi magáról, hogy fontos személy, és vérig sérti, ha egész nap föl kell néznie a házigazdájára.
3: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
9: Hallom. De mit csinálja?
3: Gyulánk életéről van szó. Legalább erre a pár napra nem tudnád összehúzni magad egy kicsit?
9: Nem megy. A test magasságomon sajnos nem tudok változni.
3: Hát tetszik hallani? Ezt teszi velünk. És egy apára, aki a fiát a biztos halálba küldi, még azt tetszik mondani, hogy nem beteg.
7: Pedig már az, hogy a test magasságát ilyen világosan látja. A lelki egészség legbiztosabb jár. Mostanában, asszonyság, úgy szólván, senki sem ismeri a saját testméreteit. Ez épp olyan kortünet, mint a fogalomzavar. A kistermetűek óriásoknak hiszik magukat, aki pedig a többinél egy fejjel magasabb, az mindenáron kicsinek szerette látszani. Ezt a pár centiméteres különbséget kellene valahogy kiküszöbölni, és nem lenne semmi baj. Az volna a legegyszerűbb, asszonyság, ha Sámlira állítanák a dőrmagyot.
3: Jaj, nem! Esetleg leesik a Sámliról, megütheti magát, ami az egész üdülését elrontaná, és kockára tenni a fiunk életét.
7: Akkor nincs más hátra, mint hogy magatót mondjon le a kényelméről erre a kis időre.
9: Én inkább jobban kihúznám magam, és még magasabb lennék az őrnagy úrnál.
7: Nem. Maga akkor lenne csak alacsonyabb nála, ha némiképp berogyasztaná a térdízületét.
9: Hogy én berogyasszam a térdízületemet?
7: Az magának meg se kottyan, kedves Tóth!
9: Mit fognak szólni a községbeliek, ha meglátják a tűzoltó parancsnokukat berogyasztott lábbal?
3: Ne a hiúságodra hallgass, hanem a fiadra gondolj, édes jó Lajosom.
7: De efelől megnyugtatom. A mai világban az emberek, még az épelméjűek is, elveszítették a szemmértéküket. Még ha térden kúszni látnál, az se szúrna szemet senkinek. Sőt, még tisztelnék is. Ki minél kisebb, annál tekintélyesebb.
3: Legalább próbáld meg, édes jó Lajosom.
9: Megpróbálom. Mert a fiam életéről van szó. Így jó lesz.
7: Nagyon jó.
9: Mert ha muszáj, még rogyhatok lejjebb egy kicsit.
7: Semmiképpen. Ennél többet a világ legkisebb őrnagya sem kívánhat magától. Inkább azt nézzük. Tud-e így járkálni?
3: Igen, majd én belekarolok.
7: Nem kell. Elmegy ő szépen. Na, Induljon, Tóth! Egy, kettő, bal, jobb. Egy, kettő, nagyszerű, még mélyebbre. Egy,

0: Nem fáradtak el, kedves Tóti?
1: El, egy csöppet sem, őrnagy úr.
2: Ilyen friss még nem voltam soha.
0: Mondja csak, Mariska, mi történt a kedves férjével?
1: Jaj, nekem. Valami rossz?
0: Épp ellenkezőleg. Nekem úgy tűnt föl, ami persze tévedés is lehet, mintha a kedves férjének termete megkisebbedett volna.
2: Igazán? Na hát, miket tud csinálni az én apunk?
0: Talán csak optikai csalódás, de nekem úgy tűnik, hogy ő legalább egy fejjel volt magasabb, amikor megérkezt.
1: Hát, az bizony lehet.
0: Nagyon kellemes változás. De lehet-e az, hogy ő az idő múltával tovább zsugorod?
2: Hát bizony, aputól kitelik.
1: De hogy beszélsz? Apád nem zsugorodik. És azt hiszem, hogy az őrnagy úr is téved. Ő alacsonyabb lett ugyan, de azért van.
0: Például most is itt van. Mert én, mintha nem látnám. Olyan kicsi mégse lehet, hogy észre ne vegyem.
2: Apunál nem lehet tudni. Ő, ha valamit a fejében...
0: No, várjanak, abba adjuk a munkát. Névsort olvasok. Akinek a nevét kimondom, azt mondja, jelen. Mariska?
2: Jelen.
0: Ágika?
2: Jelen.
0: Doutu? Miért sír, Mariska? Csak nem halt meg a férje.
1: Rosszabb annál, és most azért sírok, mert nem lett volna szabad félrevezetnem a miért tisztelt őrnagy urat.
0: Hogy félrevezetni?
1: Úgy, őrnagy úr, hogy én nem bírok hazudni. Inkább megmondom az igazat. Őrnagy úr, kérem szépen, ő nincs velünk.
0: Nincs?
1: Nincs.
0: Hanem hol van?
1: A budiban.
0: A budiban?
1: Igen, a budiban is berigliszte magát, és nem hajlandó kijönni semmi pénzért. Ez a tiszta igazság,
0: őrnagy. Na nézzék, nekem is feltűnt, hogy egész délután zárva volt a budi, és hiába kopogtam, nem nyitották.
1: Én is hiába kopogtam, őrnagy úr.
2: Az abu néha makacs tudám lenni.
0: Eszerint a kedves Tóth úrnak el van rontva a gyomra?
1: Nem hazudok, kutya baj a gyomrának.
0: Puszta keftelésből ül azon a helyen?
1: Nem hinném, mert soha nem járt még oda puszta keftelésből.
0: Majd én kiszedem belőle, hogy mi piszkálja az orrát. Maradjon! Négy szem közt akarok vele beszélni. Tartunk! Nem hallja! Ne köhétseljen! Mi azt truccolni akar vele? Ne tegyen úgy, mintha megnémult volna, mert pontosan tudom, miben töri a fejét.
3: Ez tévedés, őrnagy úr. Ilyet ne is tessék rólam feltételezni.
0: Pedig így van, maga itt forral valami. Ül, és töri a fejét.
3: Jaj, de hogy inkább kinyitom, őrnagy úr. Tessék, nem forralok én semmit, hiszen napok óta nem fog a fejem.
0: Hát mit csinál itt?
3: Semmit.
0: Lári fáj. Akkor meg minek bezárkózni?
3: Mélyen tisztelt őrnagy úr, esküszöm, hogy napok óta nem jutott az eszembe semmi.
0: Nem gondolkozik?
3: Szó sincs róla. Én csak elülök itt, mert nem háborgat senki, zümmögnek a bogarak, és ha beriglizem az ajtót, mintha szegény jó anyám ringatna a karját.
0: Hát miért nem szól? És miért áll föl? Parancsoljon, kérem, foglaljon helyet. Sőt, mondok valamit. Mi most szépen megkérjük a kedves feleségét, hogy nyisson egy üveg sört.
2: Igen, már is hozom.
0: Nehogy úgy vegye, kedves Tóth, mint aki akarnám túrni. De nem akadna ott még egy kicsi hely?
3: Akadni akad, és nagyon megtisztelő. Foglaljon helyet, őrnagy úr.
0: Köszönöm.
3: Sajnos, szűken vagyunk egy kicsit.
0: Ugyan már nem számít.
2: Tessék, parancsolni, itt a sör!
0: Isten éltese, kedves Tóth!
3: Egészségére kívánom, őrnagy úr.
0: Kellemes hely.
3: Csak egy kicsit primitív. Hiába, vidék, az vidék.
0: Ez a helyiség úgy, ahogy van, az én kívánalmaimnak tökéletesen megfelel. Kedves egészségére!
3: Viszont kívánom.
0: Milyen jó itt. Én a maga helyébe ki sem mozdulnék innen.
3: Nem is nagyon kívánkozom el.
4: Nagyon megértem. Mi ez a susogás?
3: A lombok.
4: És mi zúgít?
3: Egy bogár.
4: Akkor hát, egészségére, Tok!
3: Egészségére, őrnagy úr.
4: Nincs is kedvem fölkelni.
3: Nekem sincs.
4: De azért remélem, este lesz szerencsénk a dobozolásnál. Vagy talán terhére van?
3: Ilyet ne tessék rólam mondani.
4: Tudom, tudom. Érdekes. Eleinte voltak köztünk nézeteltérések, de most szerencsésen elsimult minden. Hála Istennek.
3: Hála Istennek.
4: Tótó. Gistót. Mondok valamit, helyett Totocská.
3: Totocská.
4: Azt mondom, ne énekeljünk valamit.
3: De mit?
4: Na, Gaudeamus igitur. Hőrömné!
5: Gaudeamus igitur, jóvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, jóvenes dum sumus.
1: Összeborulva egymást átkarolva, és hogy Totocskámozza az őrnagyúr az apádat? Jaj, Gyulám, hogy ezt nem láthatod. Sose hittem volna, remélni sem mertem volna ezt a barátságot így kettőjük között. És már csak két nap van hátra. Másfél. Édes jó Lajosom, most már csak ezt az egy napot bírt ki. Nem is egyet, csak ezt az éjszakát kell még átdobozolni. Még két óra, még egy, még 10 perc. Agika!
2: Igen?
1: Öltöz! Lajos!
3: Na!
1: Kikísérjük az őrnagyurat a buszhoz. Itt a sisakod. Húzd a szemedbe, de úgy, hogy utoljára húzod. Siessünk, jön a busz!
2: Már itt is vagyunk!
4: Higgyék el, kedves Tóték, nekem semmi kedvem el utazni.
1: Hogy elrepült ez a két hét? Igaz, édes jó Lajosom?
4: Magával nagyon elégedett vagyok, kedves Tóth, csak arra vigyázzon, hogy vissza ne essen a régi hibáiba.
3: Nem.
1: És csókoljuk a fiunkat, és tessék átadni neki ezt a kis pitét.
4: Átadom, Mariska. És ha egy ilyen nehéz percben tréfához volna kedvem, azt mondanám, szép volt, talán igaz sem volt. Menni kell. Igazán nem voltam a terhük.
1: Ó, dehogy, éppen ellenkezőleg.
4: Isten velik, Tóti!
1: Viszontlátásra, őrnagy úr!
2: A viszontlátásra, őrnagy úr!
3: A viszontlátásra, őrnagy úr!

0: Igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
1: Elment. Tessék, karoljon belém az apu.
2: Nem karolok senkibe. Menjünk haza.
3: Még én mindig jött egy elkallódott lap. Szegény Gyula, lássuk. Édes szüleim, tudják, mi áll a fejemben az a nap, amikor megszökött a mi kis mókusunk, a Micu. Mi gyerekek bőgni kezdtünk, de édesapám azt mondta, ez a buta mókus is szabad akar lenni. Még a szeretetünk se kellett neki. Milyen nagyszerű mondás, azóta én is rájöttem, milyen nehéz jónak lenni, illetve, hogy a jóhoz rosszat is kell tudni tenni, mert mindenki egyszerre jó meg rossz, és a körülményektől ilyen lesz-e vagy olyan. Csak azt nem tudom, milyenek legyenek ezek a körülmények, erre nem bírok rájönni, talán csak azért, mert még túl fiatal vagyok, és nem ismerem jól az életet. Négyen voltak, hárman vannak, pedig én mindig a páros számokat szerettem. 2, 4, 6, 8. Szegény Gyula, Isten segíts, eltépem ezt a lapot is.
0: Megjöttünk. Itthon vagyunk.
1: Itthon vagyunk, és egyedül vagyunk.
0: De mondok valamit. Hagyjunk mindent úgy, ahogy van, és feküdjünk.
2: Hogy is ne. Előbb rendet csinálunk. Ágika, hord el ezeket a dobozokat, én most megfogom azt a nagy dög margóvágót, nene. Ne segítsetek, ezzel én akarok elbánni.
0: Hova tetted, édes jó Lajosom?
2: Levittem a májvák mögé a kertbe. És mostantól kezdve reggel fogunk reggelizni, este fogunk vacsorázni, éjjel aludni fogunk, és mindent úgy csinálunk, mint az előtt.
0: Úgy lesz, ahogy te akarod, édes jó Lajosom. Hozzatok egy szivart.
2: Hozhatsz.
0: Milyen szép este van. Ágika, adj tüzet a párnak.
1: Tessék, apu.
0: Késő van. Nem vagy álmos?
2: Érdekes. Most nem. Inkább nagyon jól érzem magam. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
1: Nyújtózkodni akar az apu. Végre valahára. Tessék hozzálátni.
2: Jaj! Anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál elek? Jaj!
0: Az őrnagyúr.
4: Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az.
0: És tényleg ő az.
4: Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
1: Én nem is tudom.
2: Én se tudom.
0: Hát örülünk, édes jó Lajosom.
4: Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre. Na! Ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
5: Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
6: Az hova lett, kedves tót?
2: A margóvágó? Mariska, nem tudom. De ha igaz. Levittem a kertbe, milyen tisztelt őrnagyúr.
6: A kertbe a gépet? De mint? És hova?
2: Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
4: Na, menjen, mutassa az utat!
2: Első a vendég, Örnöly úr.
1: Ne menjek segíteni, apu?
2: Nem. Ott maradsz, ahol vagy.
0: Istenem, uram.
1: Anyu.
0: Csönd. Jaj, nekem.
1: Anyu.
0: Csönd.
1: Anyu, kérem.
0: Hallgass már.
2: Na, mi az? Miért álltok itt?
0: Mi csak te rád vártunk.
2: Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
1: Apu, kérem.
0: Hallgass.
7: Háromba vágtad, édes jó Lajosom.
2: Háromba? Nem. Négy egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
0: De. Jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
8: Fiam! Fiam!
0: Édes, egyetlen kicsi fiam.
3: Mindig azt hittem, ami nincs, az nincs. Ne háborgassuk vele a délőket. Tévedtem volna. Hiszen Tóték Gyula fia sincs már, és mégis jönnek egyre, jönnek a sürgönyök, meg a tábori lapok. Alig győzi az ember összetépni. Hát ez meg mi? Valami okmány. Jegyző könyv felvétetett a 8/26-os tábori kórházban a néhai Tóth Gyula zászlós tulajdonát képező ingóságokról. Az összeírást Kincs Károly hadnagy végezte el. Korodi I és Bogolászi őrmesterek jelenlétében.

0: az öreg is van, boboljás meg ez.
1: Mutko, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
2: Öreg, az álmos komor. Ténylegesen öreg. Ide gyött és aztán itt is volt. Ja. Normális. Ha mire céloz ez?
3: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Hol tilos, fiam? Hát itt aztán tényleg nem szabad.
3: Ja, hát mert csak, hogy itt van ez az FM 90.3, ezért.
2: Hát a pont ez a tilos. Igen, fiam. A FM 90.3, hát az tilos. A tilos a rádiózás végig.
4: Tilos.
2: Tilos, nem szabad.
4: Mégis van.
2: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálnom.
1: Ha, adószám. Adószám, nem?
2: Na, ezt öreg, ezt bogarássza ki.
1: Jó Léta, van, megmondjam, adószám. Jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
2: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
1: Aztán meg a 2.
2: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
3: Jó van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
2: De mit, de fiam? Micsoda?
3: 1%.
2: Hány száz? Mennyi sok száz?
3: Hát ez nem száz, csak 1%.
2: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
3: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárunk, jó?
2: Az igaz? Na, ez az...

1912. április 5-én születtem Budapesten, egy Damjanich utcai bérházban. Nagyon szép csecsemő voltam. Mihelyt megláttam a napvilágot, állítólag a bába letépett édesanyám kebeléről, betekert valami törölközőbe, melegkora tavaszi nap volt, és kirohant a körfolyosóra. Kiabálni kezdett, hogy fiú, fiú, Isten áldotta, szép kisfiú, stb. Sorra nyíltak ki a gangon, az ajtók jöttek ki, a lakók néztek engem, és örvendeztek. Ez volt életem egyetlen felhőtlen sikere. Ettől kezdve az én sorsom merő dekadencia és romlás. 3 éves koromig laktunk ott, ez egy csúnya pesti bérház, ismerjük mindannyian. Szürke, rideg, kopott, öreg, semmi pátosza nincs. Megjegyzem, pátoszom nekem sincs. Észrevették már, hogy minden pesti kapuajnak ugyanaz a szaga. Ázott keramit, zsírban fonnyasztott hagyma, repedésekből kivirágzó vakolat, és szerény mennyiségű macskapisi szagából. Titrálódik össze, mindenütt ugyanabban az arányban. Nemrég elmentem oda, azzal a céllal, hogy érezzek valamit. Beléptem, itt szült meg anyám, ehelyt vettem először lélegzetet, itt láttam meg a napvilágot. Nem éreztem semmit. Úgyhogy levontam a tanulságot, hogy vagy kunyhóban, vagy palotában kell annak születnie, aki büszke akar lenni a szülőházára. Ez én nekem nem sikerült. Apám patikus volt, az örkénypatika fogalom volt Pesten, apám is fogalom volt Pesten, tudni, ő egy mixát, sőt, krúdi hős volt, egy szenvedély megszállottja. Én azt hiszem, ez a típus végleg kiveszett. Gavallér volt az én apám. Esetünkben ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 patikát mulatott el szépen sorban egymás után. De ő nem ivott, tehát nem voltak nőügyei, csak bement az éjszakai helyre, és akkor francia pezsgő mindenkinek. Fizetni szeretett. Ő még a közös hadseregben szolgált, a monarchia idején, mint gyógyszerész. Egyszer Bécsbe helyezték. Ott is az első dolga az volt, hogy a tisztársait elvitte a Rónáher nevű híres mulatóba. Már most tudni kell, hogy nekem nincs nagy zenei hallásom, de apámnak egyáltalán nem volt. Ő a harangkongást nem bírta a kalapácsütéstől megkülönböztetni. Mégis bécsi tisztek, magyar nótát nekünk, mire a Rónáher híres frakkos szalonzenekarának a karnagya hátrafordult, entschuldigung, itt nem játszunk magyar nótát. Apám fölállt, elővette a szolgálati fegyverét. 12 tükröt körben belőtt. Büntetett. Rögtön sürgönyzött a nagyapámnak, hogy ő ott ül a Rónáherben, fogyasztott 12 velencei tükröt. Ennyi meg ennyi koronára volna szükség. Hát így mentek el a családi patikák egymás után. És mindig, amikor egy patika így elment, akkor a másik nagyapám, anyai ágon, a Pető nagypapa, az is egy gazdag család volt. A Pető egyszer gyárak a Felvidéken. Vett egy újabb patikát az én apám. Aminek meg is lett a logikus következménye, apám lassanként meggyűlölte az apósát. Hiszen mindig ő mentette meg, valóban a végén a nevét nem volt szabad kiejteni otthon. És ő még Ösztenreicherként született. Hát a családi hagyomány szerint a német nevet a família Mária Terézia, vagy talán II. József idején vette föl, tehát amikor a birodalomban élő zsidókat német név felvételére kötelezték. Csak hát kiegyezés után nagyapám magyarosítani akarta ezt a kimondhatatlanul hosszú nevet. Leült, gondos mérlegeléssel kiválasztotta a neki tetsző őbetűs magyar nevet. Ez nem csak a hasonló csengés miatt kell, hanem azért, mert akkor a monogramot nem kell átvarratni. A fehér nemű. És Bölcs Páter familiászként útnak indította, akkor már egyetemi hallgató apámat Szolnokról Budapestre, menj el fiam a belügyminisztériumba, be kell adni a névváltoztatási kérelmet. Apám meg is érkezett, a belügyminisztérium helyett egy vendéglőbe ment, ahol mintegy 48 órát maradt, és olyan emelkedett hangulatba került, hogy elfelejtette ezt a nehezen kiválasztott nevet. Vissza a vonatra, átkozta a sorsot, a körülmények szerencsétlen összejátszását.
bámult ki az ablakon. Rossz kedve volt. A szerelvény beállt egy kis állomásra, ki volt írva nagy betűkkel örkény. Tetszett neki. Leszállt, ott helyben bevárta az ellenvonatot, visszajött Budapestre, beadta a névváltoztatási kérelmet. Én pedig az elemi iskola sikeres abszolválása után a budapesti piarista gimnáziumba kerültem, ami az ország egyik legjobb hírnevű iskolája volt, és méltán, tehát aki ott végzett, abból valami lett. Azt is mondhatjuk, hogy a Horthy-kor egyik káderiskolája volt. Hetedikben baleset ért engem az iskola épületében. Megbuktam. Magyar irodalomból buktam meg, ami egy író múltjában ritka gusztusos szeplő. És nem valami adit lobogtató lázadások miatt kerültem én szembe vaskalapos tanárokkal. Én készületlen voltam, nagyképű, teljesen igazuk volt. Tényleg van valami, amit csak egy szerzetes rendi iskola tud nyújtani a diáknak, a tanár ráér. Önképzőkör, tanulókör, lelkivizsgálat. A lelkivizsgálat majd minden esetben oda kulminált, hogy szüzességet fogadtattak velünk. Nem lesz szép fénye a szemednek, ha a bujaság bűnébe zül lesz István, mondta nekem az osztályfőnököm. Én valóban 18 éves koromban léptem át ezt a határt, amit egy törtebb szemfényű gyerek sokkal hamarabb át tud lépni. Hogy mi lett a 8. A-ból? Adtunk a hazának 7 banktisztviselőt, 9 orvost, mérnököket, több katonatisztet, egy háborús bűnöst, és 1945-ig 17 halottat. Mi jártuk a magyar lateinerek haláltáncát és a környező néhány évfolyam, ha pedig azt nézem, hová vetődtek a fiúk. Hát nincs világrész, ahol ne volna követünk. Itt volt például a szivar. Tudom, hogy minden osztályban van egy szivar. Nos, köztünk ő volt az első, aki a szigorú tanári intelmek ellenére nem féltette a szemefényét, hanem a megfelelő helyen, gondolom apai tőkével, elkövette a főbűnök legbájosabbikát. És emlékszem, hogy amíg dicsekedett, az Ádám csutkája rettentően kiállt és föl alá járt, mint egy motor. Egy teljes esztendeig éltem abban a szent meggyőződésben, hogy aki arra vetemedik, amire a szivar, annak ugyanígy ki fog nőni az Ádám csutkája. És föl alá fog járni, mint egy motor. Vallásos voltam. Annyira, hogy ma is, ha nem is vallásos, de hívő léleknek tartom magam, ami azt jelenti, hogy én egyházi szertartáshoz, dogmákhoz, struktúrákhoz nem kötődöm. Át tudom magam adni egy zenés mise szépségének, de hát ez az élmény mindenki számára nyitott. De kétségtelen, hogy van, amiben érvényes ez a gimnazistakori hit, mégpedig az, amit már az egyházatják ismertek és megnevezni érdemesnek tartottak. Az eredendő bűn fogalmát alkotva meg. Én egy gyógyíthatatlanul bűntudatos alkat vagyok. Tudom, honnan származik, hát abból a töménytelen tilalomból, amivel a világba, a családba való beilleszkedésünk során találkozunk. Már most, minthogy e tilalmak ellen lázadtam, mindig erőt vett rajtam az önvád, amikor megszegtem őket. És ezt az állandó rossz lelki ismeretet, amivel én együtt élni kényszerülök, mondjuk így házi használatra, azzal magyarázom, hogy az ember mégiscsak a világegyetem legmagasabb rendű jelensége. Tehát, hogy én emberként élhetem végig az életemet, az adósságot jelent. Valakinek, valaminek. Ez az én szememben csak elnevezés kérdése. Ha nem szeretném kerülni a nagy szavakat, azt mondanám, embernek lenni feladat. De én szeretem kerülni a nagy szavakat. Megfogadtam, hogy nem beszélek osztálytársakról, úgysem érdekel senkit, már azokon kívül, akikkel együtt érettségiztem volna. De egy nevet még muszáj. Krazsóf Kajetán. 5. hozott egy békát az iskolába. A béka természetesen elugrott, brekegett, illetlenül viselkedett. Soha nem lesz belőle semmi, Krazsóf, mondta a görög nyelv kiváló országos hírű tanára, miközben kizavarta őt a teremből. Ugye teljesen fölösleges mondanom, hogy mi lett a Krazsófból.
görög nyelv kiváló országos hírű tanára lett. Csődöt mondott minden jóslat. Hát én rögtön érettségi után, előző évben történt, magyar bukásom ellenére.

lapunkban. Ez az a szakasz az életemben, ahonnan kezdve én valamiféle kettősségben élek. Itt arról volt szó, hogy volt pénzem. Nekik nem volt. Az, hogy az ember író legyen, ez a vágy azonnal és törvényszerűen sodorja az embert ebbe a társaságba. Mit mondjak erről? Nem volt kabátjuk. Nekem volt. Nem egy. És ezek az én barátaim lettek, befogadtak. Nálunk otthon nagyon nagy élet volt, tehát az akkori világ előkelőségei, tábornokok, bárók, püspökök, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorákat kell elképzelni. A barátaim meg, ha egyáltalán tudtak vendéget hívni, láttam, hogy a szendvicsen hajszálvékonyra vágják a parízet. Persze, hogy ez megindít az emberben valamit a világról. Tehát ez a kettősség, ami az egész életemben végigmegy. A dolgoknak a mindig kétfelől való közelítése, színe visszája. Ez itt elkezdődött én bennem. Természetesen én a szüleimmel nem szakítottam soha. Nem lehet egy szerető szülővel azért szakítani, mert gazdag. Első házasságom szintén fiatalkori. Kibe szerettem bele? A húgom legjobb barátnőjébe szerettem bele. Kölcsönös, viharos, égigérő. Nagy szerelem volt. Hamar összeházasodtunk, szintén gazdag család. Akkor volt a Kozulics nevű olasz hajótársaságnak egy ilyen kedvezményes tengeri útja, hogy nászutasok ketten egy-eggyel mehettek, hát tényleg olcsó volt, pengőben befizettünk. Földközi tengeri, ha jól emlékszem, 4 hetes körutazás, a Róma nevű 33 ezer tonnás luxushajó. Indulás előtti este édesapám behív engem magához, azt mondja, foglalj helyet, fiam. Akartok gyereket, vagy nem? Én zavarba jöttem, köztünk jó viszony volt, de szemérmes viszony, tehát én érzelmekről apámmal nemigen beszélgettem, mondtam, hogy hát nem tudom, nem gondoltunk el, persze, hogy gondoltunk rá. Felnőtt férfi erre gondol, fiam. Itt most nálad? Akár. Apám, ha itt most nálad gondolok erre, hát itt most talán még mintha nem akarnék gyereket. Apám arca fölsugárzott, éreztem, édesfiam, hozattam is én neked Amerikából valamit. Fölnyúlt a szekrény tetejére, levett egy dobozt. Nem volt nagy, ekkora volt. Vörös masnival át volt kötve. Én nem mondok semmit, van benne használati utasítás, és ha azt betartjátok, semmiféle nem várt események. No, jó utat, köszönöm szépen. Kihátráltam a szobába. Behajóztunk a Rómára. Luxushajó, 2 uszoda, teniszpálya, kaszinó, éttermek, minden, ami kell. Mi persze harmadosztályon voltunk a legkisebb kajütben, de ez oly mindegy, ha az ember fiatal, szerelmes, mégis nászutas Rómát. Első este a legjobb étterembe vittem a feleségemet, gyertyafény, pezsgő. Majd lementünk a kajütbe, ahol várt minket ez a doboz. Kedvesen, foglald el magad, van egy kis dolgom, már is kinyitottam. Következő tárgyak voltak benne. Volt benne először is egy hófehér celluloidból való rendkívül gusztusos ilyen mozsár. Aztán egy keverőlapát. Továbbá egy szivattyú. Gondosan beosztások rajta 10 vagy 20, nem emlékszem pontosan. Kétféle végződést szereltek ki ehhez a hatalmas pravaszhoz, egy elkeskenyedőt, mint a rendes injekciós fecskendő úgy nézett ki, csak nagyobb volt, és egy kitágulót, mint a kacsasegge. Felváltva lehetett rá applikálni. Volt egy óriási tubus, mint a fogpaszta kupakkal, ebben volt a hatóanyag, és a használati utasítás többnyelvű tankönyv. Vastag. Életem, gyújts rá, van egy kis olvasnivalóm. Olvasol most, drágám, apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Az angol nyelvű utasítást nyitottam fel, ami oldalakon keresztül köszöntött, hogy a témába vágó legjobb terméket választottam, hiszen ennek a használata nem csak tökéletesen megbízható, de roppant egyszerű is. Nem lévén egyébről szó, mint arról, hogy én ebből a tubusból ebbe a mozsárba belenyomok egy egységnyit, a keverőlapáttal, mint egy 15 percig erőteljesen keverem a masszát, ami... ha nem tartok szünetet,

hús habképződést fog eredményezni. És utána nincs más hátra, mint a keskenyebbik végződés segítségével a nyert dúshabot egy erőteljes mozdulattal a szivattyúba felszívni, végződést levenni, kacsa seggét rátenni, azzal aztán a megfelelő helyre szintén egy erőteljes mozdulattal a nyert dúshabot betolni, és utána a természet ajándékait boldog önfeledtségben és a felelősség nyomasztó súlya nélkül. Nagyon diszkréten volt fogalmazva, hogy miért vagyok én a hajón. Életem, járj egyet a taton! Kiraktam az órámat, nyomtam, vártam, kevertem. Én egy tapasztalt patikus fiú voltam. Gyerekek, ezek nem hazudtak, ez egy korrekt amerikai cég. Én egy olyan habot csináltam. Ekkorát. Kezdtem felszívni, akkor jött a sétájából a feleségem. Fúj! Mi ez? Drágám apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Védj szépen pizsamát. Itt a perc. Ő egy gyönyörű szép asszony volt, egész késő öregkoráig, magas, erős, nagyon szép nő. És ez egy kicsi, harmadosztályú kajüt. Nekem elő volt írva egy mozdulatsor. Rövid leszek, nem fértem így hozzá. Mit volt mit tenni? Kinyitottam a kajüt ajtót. Az így nyert helyet felhasználva. Csak hát a folyosón jöttek, mentek az emberek. Este 10 óra volt, a hajón voltunk. Már ismertek, köszöngettek, buonasera. Benne volt a kezemben, természetesen. Hamar került egy pincér, hogy ő elviszi. Non, grazie. Végeredményben ezért jöttünk. Éjfél tájban kiürült a folyosó. Én a kicsit fáradt habot zsupsz. A megfelelő helyre juttattam, végre becsaptam az ajtót, és akkor neki láttunk jövetelünk tulajdonképpeni céljának. Ez nem váltotta be hozzáfűzött és kölcsönös reményeinket. Ugyanis ez a hab, ez ott volt. Nem akarok és nem fogok részletekbe menni. De mi mindannyian tudjuk, hogy ennek a dolognak mégiscsak van egy ilyen dugattyúszerű mozgása. Amitől ez a hab felé lett, és kezdett kijönni. Szeretném, de nem tagadhatom el, hangja is volt. Mint amikor egy gőzmozdony így tolat. Én a nász éjszakámon másodpercek alatt szűntem meg férfi lenni. Hát ezt a tolatási jelleget nem szerettem. Kuporogtam azon az átkozottul keskeny kajutágyon, apámra gondoltam. És akkor a feleségem elmosolyodott, és azt mondta, édesem, most ne gondolj a papára. Most gondolj rám. Lecsavarozta a kajutablakot, a keletkezett, derék magasságig szilárdan álló habot. Kihajtotta az óceánba, utána dobta az egész készüléket, az elúszott algír felé. Csináltuk úgy, ahogy kell. Mikor hazajöttünk, apám, mégis férfi, érdeklődött. Mondtam, sokat emlegettünk. Felejthetetlen perceket szereztél, köszönöm. Ez egy páratlan hatású medicína, add el bárkinek, aki használja, amíg él nem lesz gyereke.

Tilos Rádió. Kártakarót hallottátok, és benne folytattuk az örkény emlékműsorokat a jövő héten. Folytatja Mácsai Pál is. Jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Irodalmi Lépegető című műsor, és nem sokára egy élő hangjátékot fogtok hallani. Szegedi Szabó Béla a Kék Árnyalat című darabját fogja a Pont Műhely előadni itt az Irodalmi Lépegetőben. Most még egy kis zene, aztán mindjárt kezdünk.

0: Szegedi Szabó Béla. A kék árnyalat. Kreatív kamaraterápia egy felvonásban. Anna Péro. Józsi Zsolti. Balogh-Karcsi Bazsi. A kék ruhás nő Zsanna. Egy bizonyos ponton túl nincs többé visszatérés. Ez a pont elérhet. Haydn Kései vonós négyesének második adagio tétele szól. A színpad közepén négy szék. Az egyik oldalon lépcsőzetes emelvény, amelyen egy kék színű ruhás, aranykeretes szemüveget viselő, menedzser kinézetű, középkorú nő ül. Előtte mikrofon. Kezében egy árverésen használatos kalapács. Rágyújt, megigazítja a mikrofonálványt. A színpad előterében egy lavór, amelybe változó ritmusban csöpög a víz. A fény a három üres székre és az előtérben elhelyezkedő vizes lavorra vetül. A három szereplő, Józsi, Anna, Balogh-Karcsi pizsamában bejön. Anna egyszerre rajongó és szorongó természet. Józsi falusi, alacsony, piknikus, pocakos alkat. Balogh-Karcsi erős, nagy darab. Leülnek. Anna kissé ideges, dörzsöli a kezét, oldalra tekintget. Józsi inkább maga elé bámul, lábait keresztbe rakja. Balogh-Karcsi folyton a frizuráját próbálja helyreállítani. A kék ruhás nő szótlanul ül, figyelő őket. Cigarettázik. Int a kezével a széken ülők felé, akik zavarban vannak. A pizsamájukat igazítják. Nem néznek egymásra, egyik sem szeretne megszólalni. Anna lazít. Köröz a karjával, nagyokat lélegzik. A továbbiakban mindegyikük figyelme, beszéde a kék ruhás, bíró módjára viselkedő nő lénye felé irányul. Mintha valamiféle számadással tartoznának. A zene elhalkul. A sarokban egy valódi csemballó áll. Bejön a zenész, leűr a hangszer elé. Kipróbálja, leüt néhány hangot. A darab egésze alatt a fontos szerepet betöltő csembalista improvizál bizonyos kijelentésekre, mondatokra reagál, követi az eseményeket. A zenés tetszés szerint egy rendezői utasításra rögtönöz.
1: Az a kék, az az okozója mindennek. Azon a napon a tenger mellett ültem. A hullámok nyaldosni kezdték a kikötő egyetlen rozsdás vasmacskáját. Lehúnytam a szemem.
0: Lágy mol hangok a csemballón.
1: Hagytam, hogy a víz szép lassan megérintse a lábam ujját, majd szép lassan beszivárgott a forró parti homok alá. Attól kezdve minden megváltozott bennem, azóta egyfolytában csak vakulok.
2: Én traktorista vagyok.
0: Erőteljes, nyomatékosított dur hangzatok.
2: Nyáron a Balogh-Karcsival szoktuk betakarítani a termést.
3: Én vagyok a Balogh-Karcsi, ahogy ezt Józsi is mondta. De foci közben gyakran szólítanak Karesznek is.
1: Egy szóval minden azzal a kék tengerrel kezdődött. Aztán, mintha örökre ott felejtettem volna magam a halak, rákok és a sünök között.
0: Józsi nehezen szólal meg, tördeli a kezét.
2: Kedvenc ételeim közé tartozik a csilibab, amit persze kedves feleségem szerettetett meg velem, ugyanis én eddig inkább a magyaros ízeket kedveltem.
1: Én éjjel általában alszom. Nincs ebben semmi különös. Először a jobb oldalamra, majd a bal oldalamra fordulok, aztán a hasamra, majd a hátamra. Ennek a négy mozdulatnak a pontos végrehajtása kell ahhoz, hogy az ember szépet álmodhasson. Aztán már megy minden a maga útján. Sokszor gondolok arra, hogy itt kezdenék magammal, amely bámulatos képesség nélkül.
3: Józsi az előbb elfelejtette mondani, hogy ez a mostani igen asszályos év volt, szóval megszenvedtünk rendesen a termény betakarítással.
1: Aztán sokszor gondolok arra is, hogy vajon ma esni fog-e? Óránként kinézek, de semmi bizonyosat nem tudok megállapítani. Manapság az ember alig tud valamit az esőről. Olykor a helyzet óránként változik, de mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben évtizedek óta semmi sem történik másképp. A legfontosabb, hogy mindig a kezem ügyében legyen az ernyőm meg a kalapom.
2: Imádom a focit. Amúgy a mi csapatkapitányunk főállásban sintér. Nincs ebben semmi különös.
3: Ez nem szégyen, Józsi. Ezt te is tudod.
0: Józsi az emelvényen ülő nő felé.
2: Ez nála tapasztalatból mondhatom, nem annyira financiális kérdés. Ez olyan lelki oldódás, vagy hogy is mondják. Felkészít arra, hogyan kapcsolt ki magad olyankor, amikor arra a leginkább szükséged van.
1: Ne haragudj, de te most összezavartál, Józsi. Józsi, ugye? Teljesen összezavartatok. Te is meg a Karesz is. Szia, Anna vagyok. Az előbb még azt hittem, hogy itt a tenger. De nem tehettek róla semmi baj, pedig tulajdonképpen csak a karapomról akartam beszélni.
3: Elnézést. Tényleg ne haragudj.
1: Á, dehogy. Nem is tudom, mit hittem.
3: Jó, de tényleg.
1: Néha ilyen vagyok. Bocs, én kérek elnézést.
3: Anna, ne hülyeskedj.
1: Még a végén elsírom magam. Lehet, hogy hülyeség, de néha úgy rám jön.
3: Igyál egy pohár vizet.
1: Jó, igazad van, Karesz. Igazad.
3: Többet igyál. Én is meccs után alig bírom abba hagyni.
1: Iszom, csak tudod, néha nem megy le a torkomon, a fele tudja.
3: Netán, ezzel ródik a garat üreged.
1: Szakmailag nem tudok hozzászólni, de valami ilyesmi.
3: A víz hatására begörcsöl a torkod. Lehet.
1: Nálam minden lehet, de ez most az.
3: A Józsinál minden lemegy.
2: Mondjuk, léteznek különböző vízfajták. Ezt éppen a múltkor hallottam. Kemény, meg lágy.
1: Biztos attól, ezen már én is gondolkoztam.
3: Sokszor elfelejtik tisztítani.
1: Otthon van olyan szűrőm. Fogod és rácsavarod a csapra, ami onnan jön, azt le tudom nyelni. Sőt, olyankor nagyobbakat is nyelek.
3: Mondtam én, hogy a nyeléssel lehet a baj.
1: Egyszerűen most képtelen vagyok nyelni.
3: Nem kell erőltetni.
1: Az a baj, hogy szomjas vagyok.
2: A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ilyet erőltetni kell, aztán csak lemegy valahol. Mert le kell mennie. Akárhogy is nézzük, van ott egy nagy rés. Abba belemegy, aztán előbb-utóbb majd kienged az a szorító érzés, vagy görcs.
3: Nem mondj, Józsi, semmit. Neked se volt még ilyen. Legalábbis én még nem láttam a görcsben.
1: Volt már neked ilyen, Józsi?
2: Volt már. Ha nem is pontosan ilyen, de valami hasonló. A múltkor a traktorral mentem, amikor meg nem mondom, hogyan berepült a visszapillantónál egy szem kukorica.
1: Izgi, jól kezdődik.
3: Én teljesen leizzadtam.
2: Szóval éppen a góri irányába tereltem a gépet.
0: Anna egy nagyot nyel, a szeme kidülled.
1: Bocs, ne haragudjatok, de pont most ment le a torkomon az utolsó kort.
3: Mondtam, hogy lemegy.
1: Tényleg ne haragudjatok.
2: Ne hülyéskedj, ez természetes.
3: Csak őszintén.
1: Kösz, Karesz.
0: Anna váratlanul fuldokolni kezd.
1: Nem értem. Komolyan mondom.
3: Ilyen még nem volt.
1: Ilyet? Az előbb már lenyeltem már vagy kétszer. Most meg harmadszorra is előmászik valahonnan a torkomból.
2: Én megértem. Olyan labirintus ez az egész. Úgy csavarodott. Ott belül komoly járatok vannak. Láttam egy filmet. Ott mutatták az egész nyelési mechanizmust. Komolyan mondom, teljesen lehidaltam.
3: Biztos, hogy nem egyszerű. Én például soha nem vállalnék traktorgumicserét.
2: Pedig ennek számos technikája ismert.
1: Mi van akkor, aki dől a Józsi?
3: Volt olyan, én már láttam, hogy a Józsi félig fekve kormányozta a traktort.
1: Józsi!
2: Ez pont akkor történt, amikor egyenesen szembe jött az a kukorica.
1: Ez tényleg így történt?
3: Esküszöm.
2: Szóval én éppen egyenesen mentem az úton, mondjuk nagy por volt, de mindegy. Megyek az úton, amikor egyszer csak valami hihetetlen húzat vagy szél átment a kamion. Lehet, hogy Afrikából jött, és aztán gyorsan el is ment északnak. Vannak ilyen hideg-meleg áramlatok, nem? Én elég sokat olvastam ezekről, de mondjuk azt nem gondoltam, hogy éppen vezetés közben találkozom velük. És ez, ha hiszitek, hanem fölkapott valahonnan egy szem kukoricát, aztán befújta oda hozzám. És mivel táta volt a szám, a kukorica egyenesen berepült a számba.
1: Ekkor volt neked is ilyen nehéz nyelésed.
2: A legnehezebb.
3: Nincs még vége.
1: De lenyerte vagy, nem?
2: Le. Mint később kiderült.
3: Begyulladt tőle a vak bele.
1: Karesz, Józsi, hát ez hihetetlen.
2: Valahol az epém mellett megállt az az egy szem.
3: Lehet, hogy ha kettő vagy három szemet nyel le, akkor nincs is baj.
2: Akkor az egyik tovább lökte volna a másikat.
3: Szóval, és ami érdekes, éppen foci közben csúszott ki Józsiból az a betokosodott kukorica.
2: Éreztem, hogy valami kiállott belőlem. Fogtam magam, szöglet közben hátra nyúltam, és tényleg ott volt.
3: Nem mondd ki, hova nyúltál.
2: Miért nem mondjam?
3: Rosszul vagyok az ilyesmiktől.
2: Karesz. Nagyon jól tudod, hogy nem büszkélkedni akarok vele, de mégis hát nem minden nap történik ilyen, ugye? Persze nem mondom ki a nevét.
3: Megteheted, hogy kimondod.
2: Nem mondom.
3: Te szabad ember vagy, Józsi.
2: Ha te kérsz valamit, Karesz, a Szentírás.
1: Ti ennyire jóban vagytok.
2: Ha Karesz nem akarja, én nem mondom.
3: Én vagyok a főnök.
2: Nekem még a traktorban is kus van.
0: Csend. Ülnek. Anna olykor feláll, köröz a karjával, visszaül.
2: Az első fél időben még voltak helyzeteink. Aztán később a 6-os számú játékosunk, ugye Kareszt, a bíró, hogy rohadjon meg, kiállította.
1: Pedig amiről beszélni akartam, az a kalap. Az a kalap egyedi termék. Szakmai szempontból kifogásolhatatlan, a készítője egy valódi kalapkészítő família sarja. Az egész úgy, ahogy van, first class, first class.
0: Józsi kihúz a zsebéből egy fél szendvicset. Mohón enni kezdi, a fogaival letép egy darabot.
2: A vereségből nem könnyű felállni, de Karcsi edzéstechnikája jó példa. Kiváló edzésterv. A jövő héten már biztosan játszani fog.
0: Csáncsog.
2: Csinálják csak utána. Lefordulni a védőről. Lefordulni csak úgy. Mondtam is nekik. Elképesztő. Micsoda bravúr. Ez a valok Karcsi.
3: Ha tehetem, gyorsan lefordulok a védőről, ahogy Józsi mondja.
2: Üle, Karesz. Most nem az öltözőben vagy.
1: Egyszer láttam egy nagyon régi megsárgult fényképet. Egy sötét hajú nő ül egy tengerparti kávézó teraszán. A fején hatalmas kalap. Meleg, forró nyár. A fényképész valahol a parton állhatott, onnan fókuszálta neki háttal ülő kalapos hölgyre. A nő lénye akár egy fekete folt, fekete lyuk a képen. Mintha elnyelni készülne mindent, a kávés csészét, az üres vázát, az asztalt, a virágcsokrot, majd legvégül a kép szemlélőjét is. Kérdés, hogy maga a fotográfus életben van-e még? Túlélte-e ezt a pillanatot?
2: A kékruhás nő kalapácsával az asztalra csap. A szereplők csak nem leesnek a székekről. Színes fények akár egy vetélkedő műsorban. A kékruhás nő bekapcsol egy magnót. A következő szöveget halljuk.
0: Kreatív életszemlélet információs anyag. Anna Józsi Karesz. Ön most rálépett a létismerethez vezető út, nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt tovább lép, át kell gondolnia, hogy tisztában van-e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul-e az ismeret feltáratlan lépcsőin, a mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
2: Csend. Senki sem mozdul. A nő feláll, megigazítja a ruháját, kényelembe helyezi magát, visszaül. Megigazítja a mikrofont.
0: Sziasztok! Sziasztok! Kérem, hogy mindenki felelősségének teljes és korlátlan tudatában válaszoljon a kérdésekre. Józsi, tedd el ezt a szendvicset. Az iskolában is ettél az órán?
2: Kényelmetlen feszengés.
0: Anna, Anna! Jól vagy? Miért nem figyelsz? Nos, te például mire gondolsz, ha mondjuk a piacon kék színű posztót látsz?
1: Hogy szép festéket használtak, a legszebbet, az angyalokét.
0: Anna, meg tudnád mondani, hogy szerinted milyennek is az angyalok?
1: Az angyalok szépek, de nem úgy, ahogy általában a szépségre szoktunk gondolni, ők egyszerűen mindenhol ott vannak.
0: Ez a te tapasztalatod? Empirista vagy? Ebéd közben vagy a vacsoránál mi a helyzet?
1: Akkor is jelen vannak. A falhoz dőlnek, úgy hallgatóznak. És majdnem elfelejtettem, igen, fogpiszkáló van a kezükben.
0: Szóval Anna, te azt állítod, hogy a fogpiszkáló, mint angyali kellék ábrázolása, kimaradt a szent könyvből?
1: Igen. A tengerparton ülve pontosan erre gondoltam. Határozottan ez a véleményem. Ez azóta se változott.
0: Karesz, a túlzott megfeszülés milyen hatással van rád? A terménybetakarítás időszaka alatt szoktál-e izgulni?
3: Nem is tudom.
2: Szokott.
0: Józsi, te milyen információk alapján következtetsz erre a furcsa dologra?
2: Karesz állandóan nyugtalankodik, amikor én a traktort vezetem.
0: Karesz, Józsi hogyan vezeti a traktort? Netán újságot olvas közben? Vagy tisztítja a körmeit?
3: Én odalenn állok a csomák között.
2: Ilyenkor elég nagy a por.
0: Ne haragudj, Józsi, de most hagyd kibontakozni a kareszt is.
3: Én állok a porban, ahogy Józsi is mondta, és a zúgásból próbálok következtetni, hogy merre jár a traktor.
0: És ilyenkor hogyan jelentkeznek a tünetek?
3: Inkább bizsergést érzek.
0: Józsi, te tudsz róla, hogy Karesznél milyen lelki-testi folyamatok zajlanak, amíg te a traktorban ülsz? George Braque egyhelyütt azt mondja, hogy a féken tartott szenvedély nemesít.
2: Erről nem mondott semmit a Karesz.
0: A termény betakarítás idején érzel-e magadban egyéb vágyakat? Érzel-e magadban késztetést arra, hogy megölej egy fekvő szalmabálát?
3: Nem tudom, hogy merjem-e mondani.
0: Mi tart vissza téged, Balogh Károlyt, hogy egyszer végre kimond az igazságot?
3: Nem is tudom. De ez tényleg most kellene? Mégis sokan vannak.
0: Karesz.
3: Jó van, no, de hát...
0: Legjobb, ha végre megszabadulsz a kínzó gondolatoktól.
3: Az a gond, hogy ez nem is annyira kínos.
0: Akkor meg mi a baj? Karesz, mi izgat fel téged leginkább?
3: Engem leginkább az állatok izgatnak fel.
1: De Karcsi!
2: Karesz, ne hülyéskedj!
0: A házi állatok? A szárnyasok? Netán a ragadozók? Milyen fajokkal állsz kapcsolatban, ha lehet ezt komoly kapcsolatnak nevezni, amely köztet s köztük szövődik?
3: Hát ezt már nem...
2: Nem akartalak megbántani. Bocs, Karesz.
0: Balogh Karcsi, mit tettél az állatokkal?
3: Nem is tudom, egyszer ott álltam a búzamezőn. Lengedezett a szél, sütött a nap. Éreztem valamit belül.
0: Nagy szerelem volt ez?
3: Szokták mondani. Én már hallottam valahol ezt a mondást, hogy a szerelem vak, de nem állítom, hogy igazam lenne.
0: Egy percig sem gondoltad, hogy jól van, ami van?
3: Sose gondoltam, hogy jól vagyok, de abban a pillanatban igen. Megkísértett az állatot.
0: A szent iratokban ez áll. Ekkor az óriások megharagudtak reájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómászokkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jaj veszékelni kezdett. Hiszel az örök létezésben, Karesz?
3: Kész ebben, zsondjátok meg, de most tényleg, különben nem csinálnánk rosszat.
0: Ezzel azt állítod, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek?
2: Persze. Milyen kérdés ez?
1: Minden nap elmegyek vagy négyszer bevásárolni, az nem kevés. Honnan a csodából jutna nekem az eszembe ilyen?
2: Pláne, mikor siet az ember.
3: Nehéz ez a baszott tekevas.
2: Pont ezt mondom én is.
3: Szóval mi ezt mondjuk.
1: No, mondjuk amikor levágom a csirke fejét, az nem egy jó érzés, de hát tehetek én mást?
0: Akkor esetleg van ilyen érzésed, Anna?
1: Hát nem is annyira az ördög, mert mit tudom én, mi az az ördög? Csak azt mondom, hogy nem valami jó ez már a szaga is, tudjátok, olyan...
0: Nem gondoljátok, hogy ezt profibban kéne csinálni? Vagyis amikor lecsapod a fejét a kacsának, akkor egyszerűen nem szabad ott mélyen érezni.
2: Nem vagyunk mi olyan mélyek.
3: Mi nem.
1: Csak amikor elmentem a tengerre, ott volt ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentimentál.
0: Ezt hogy érted, Anna? Fejtsd ki bővebben.
1: Mintha az a nagy kék rész valami belsőség lenne.
0: Anna valószínűleg Prométheusz májára gondol.
1: Mint a köze lenne hozzám, értitek?
2: Én nem teljesen.
0: Akkor ez a szentencia magyarázatra szorul.
1: Sokkal inkább köze van hozzám, mint bárminek.
0: De ebben benne van a keselyű is, aki kicsipkedi a félisten máját.
3: Nekem ez nincs meg. Ez a május hiányzik. Nem tudom, hol voltam, amikor ez történt. Lehet, hogy Józsival éppen aznap féregtelenítettük a kutyámat. Őszintén mondom, fogalmam sincs.
0: Jó, Karesz, neked nincs. De itt a példa, hogy Annának megvan.
2: Meg az a máj is olyan nagy. Ha böllérkéssel dolgozom, akkor könnyebb vele elbánni. De ugye a jó penge manapság ritka? Azt kell, hogy mondjam, már a böllérek sem a régiek. A disznó nyakát is rosszul vágják el. Az meg lelógó fejjel eszeveszetten rohangál körbe-körbe, nem tudja, hogy most mi is van. Eszébe se jut, hogy meg fog halni, csak furcsálja ezt az egészet.
3: Ahogy mi is.
0: Azt mondod, Józsi, hogy a disznónak ezt éreznie kéne?
2: Azt mondom, hogy ezzel a rosszul végrehajtott akcióval csak még jobban összezavarják azt a szegény állatot. Aztán ez kihat mindenre, a hús minőségére is.
0: Pedig a halál élményét még az állatoknak is fel kell tudniuk dolgozni.
1: Azt nem lehet, hogy csak úgy belevágunk a nyakába egy kis baltát.
3: A disznónak is jogában áll tudni, hogy kivel áll szemben. Ennyi.
0: Jó, jó, de most ne szakítsátok félbe Annát. Térjünk vissza a régi témához. Karesz, ha úgy vesszük, maga a búzamezőtábla is egyfajta tiszta, leszűrt geometria. Nem lehet ebbe beleérezni magát, a tagolatlant, a végtelent?
3: Én nem mondanám, hogy nem, de az se, hogy igen. Válasz helyett ki kéne menni, mármint egy búzaföldre, megállni és megnézni, hogy az mit is tud. Mert így széken ülve, pláne este felé, az ember csak igen nehezen tud visszaemlékezni az életre. Vagy nem is tudom. Ti hogy vagytok ezzel? Most ez akkor mi? Van, hogy a búza nem is búzára emlékeztet. És akkor ugye jön a kérdés, hogy mi is az a búza? És kik vagyunk mi? Ez attól is függ, hogy reggel nézed, este vagy délben.
0: Milyen a déli búza, Karesz? Ezt még mondd el, aztán persze visszaadom a szót Annának, ugyanis ő kezdte el ezt a fonalat.
2: Olyan ez, mint egy pókháló.
3: Délben egyszerűen utána.
0: Miért éppen délben? Mit jelent neked személy szerint a délidő?
3: Az előbb azt mondta, hogy visszaadja a szót Annának.
0: Jó, de azután visszatérünk arra, amit Karesz kezdett el mondani.
1: Igen, igen, emlékszem, szóval ott én elgyengültem. Nem tudom hogyan, de úgy éreztem, mintha elátkoztak volna.
0: A kékről beszéljen, Anna.
1: Most is arról beszélek, mindig arról beszélek.
0: Ez egy állandó uralkodó motívum? Mint a nagy festőknél?
1: Én nem tudom micsoda, de egyszerűen nem hagy békén. Lehet, hogy történt velem valami. A múltkor is festettem a nővérem szobáját, és ott is előjött a kék fóbiám. Egyszerűen képtelen voltam a kék színt a falra kenni. Sikoltoztam és ordibáltam.
3: Ez hihetetlen.
2: Erre még én is azt mondom, hogy ezt a nőt kezeltetni kell.
1: Az anyádat kezeltes, Gyózsika.
2: Jó, jó, én az igazságot mondom.
1: Hol az igazság? Hol, bazd meg? Te tudsz valamit?
0: Anna, most, hogy itt vagyunk, mégis mi történt a tengernél? Tudatosítani igyekszem bennetek, hogy ez már a kezelés része. Ugyanis megpróbáljuk közösen feldolgozni az általatok megélt eseményeket, tényeket, amelyekről azt hiszitek, hogy örökre megmásíthatatlanok. Hogy örök nyomot hagyott bennetek. Mert miről is van szó? Verbalizáljuk magunkat. Forradalmi verbalizáció. Önkifejezés? Hallották már ezt a kifejezést? Ja igen. És itt kontempláció szerepére szeretnék kitérni. A traktor mellett a világban más gyönyörű dolgok is vannak. Például egy fűcsomó. Vajon miért mondok én fűcsomót? Milyen érdekes, nem? Mert adja magát. Ugyanis a fűcsomó, hogy úgy mondjam, hasonló faunának a gyümölcse és esztétikai megnyilvánulása, mint amelyik a fémből készült ekevasé. Lehetséges-e szeretni a fűcsomót? Lehetséges-e közösülni vele? Ezt kérdezte élete végén a nagy Salvador Dali is. Nos? Van-e önökben, ezt kérdem én, elég alázat, hogy meglássanak egy sejmes, tenyérnyi zöld rostot? Mondjuk épp lábvakarászás közben. Ismerik Bach billentyűs hangszerre írt nagyszabású művét? A Voltemper írte klavírt?
1: Érdekes gondolat.
2: Nem rossz kérdés.
0: A mesztelen talp, ha érintkezésbe lép egy fűcsomóval, de említhetném itt a mohákat is, akkor bizonyos finom hullámokat küld az agy felé.
2: Általában használt szandálban vezetem a traktort, ez így csak ritkán történik meg.
3: Nekem most is vízholyagos az egész bokám, pláne egy aratáskor.
2: Nálunk ez sokkal bonyolultabb.
3: Raktapasz, az jó.
1: Az jó, tényleg?
3: A bosa mindegy, hogy melyik.
0: Az időjárás tudomány szempontjából szükséges megemlítenünk egy jelenséget. Lássuk be, hogy az időjárási jelenségek mindig túlmutatnak önmagunkon. Mindig van valami lényegesre utalna.
1: A kék színt hagyjuk ki a buliból.
2: Én csak az igazságot mondom.
1: Te tudod, hogy mi az, Józsi?
3: Nem csináltunk is semmi rosszat.
1: A nő ordítani kezd az emelvényen, a többiek feszülten ülnek.
0: A vihar! A vihar! Bizonyára ismerős. Mindenki találkozott már vele. A művészet egyik állandó toposza. La Tempesta néven bukkant fel Joseph Haydn Este című szimfóniájának utolsó tételében. Vajon át tudjuk-e érezni, mit is láthatott Haydn azon az alkonyaton? Vivaldiról nem is beszélve. De gondolhatunk Giorgione festményére is, amelyen egy anya szoptatja gyermekét, miközben iszonyú mennydörgés vonul át a tájon. A villám maga a nagy Zeus, aki éppen megölni készül a szerelmes pásztorfiút és a gyermekes anyát. E két titokzatos szereplő nem más, mint Jászon és Déméter, akiket megtalált az Isten haragja. De lépjünk egy másik szűz területre. Már is ott találjuk magunkat a romantika közelében. A 19. századi zenei szimfóniák ereje, dübörgése is képes megidézni a természeti hisztériákat, ezt a mindent elsöprő isteni lendületet. A rémes tombolás eufóriája közepette, hajlamosak vagyunk többre értékelni a történteket. Kapkodva vonszolódunk fától fáig, általános fulladás tünetek a szélörvényben, egy láthatatlan súlymalomköve feszül a mellkasra, ezernyi falavér tört ág, gyökér, fészek, tojáshéj röpköd az ág felé, az ég felé, a vihar, mint valami 19. századi romantikus szimfónia. Elégtétel és újabb lehetőség, hogy a kívülről támogatott emelkedettségben mégis visszanyerjük az újrakezdés esélyét.
3: A nő kifullad. A többiek elképedve bámulják. Józsi feláll, az ujjait mozsolja.
2: Én éppen a budin ültem, amikor azt láttam, hogy a kapor a kertben elkezd hajladozni.
4: Igen, jól hallottátok.
1: Józsi, de mi köze most ennek a témához?
2: De hát én is csodálkoztam, éppen ez az. Én is csodálkozom, hogy jutott ez az eszembe.
3: Józsi, csak azt akarja mondani, hogy jött a vihar.
2: Látod, a karesz érti, baszd meg. Minek magyarázzak én annyit?
1: Jó van, attól, hogy a kapor megmozdul, én még azt nem tudhatom ugye, hogy mi történik.
3: Csak nyugi.
2: Te, aki itt élsz, nyugodtan kitalálhattad volna. Itt élsz, vagy nem?
1: Mégis mi ez? Találós kérdések délutánja.
3: Kvíz. Nem lettél még ilyet?
0: Csend! Csak egy pici csendet. Az önök szíve joga, hogy bármit beszélhetnek. De ne felejtsék, hogy a kezelés az önök számára kötelesség, és ilyenkor illik betartani a szabályokat.
3: Tehát szabályban vagyunk.
2: Nem is mi jelentkeztünk.
1: Engem mindig behoznak.
2: A nő felugrik.
0: Elkövettek valamit, vagy nem?
2: Bocs, de Anna azt mondja, hogy ez itt nem bíróság. Akkor meg miről beszélünk? Van értelme itt szónakolni? Már teljesen kiszáradt a szám. Meg szarnom is kell.
1: Józsi, ha nem bírod a feszültségeket, menjél ki szarnom.
3: Csak utána mosakodj meg.
0: Ez a lehetőség itt mindenki számára biztosított.
1: Józsi lázadó típus.
0: Józsi, nem szokta kimosni? Foci után se?
2: Mi van? Tudjátok mit? Nem megyek el, kibírom.
3: Józsikám, nem érdemes visszatartani. Most erre büszke vagy?
1: Pont most.
2: Miért ne lehetnék büszke? Igenis, büszke vagyok magamra. Hogy miért, azt nem tudom, de büszke. Nem a szarás visszatartása miatt. Nem. Csak úgy. Szeretem magam. De ez most nem szentimentál vagy mi. A múltkor is álltam a tükör előtt, éppen a fürdőszobából jöttem ki, és azt láttam, hogy elég szép alakom van. Szerintem még a zsírpárnák is jó helyen vannak. Szóval van bennem valami, amit lehet, hogy csak én látok, de ez a valami olyan tökéletes, hogy egy újonnan, mint egy újonnan összecsavarozott traktor.
0: Hát lehetséges a szerelem egy férfi ember és egy traktor között.
1: Ez a harmónia, nem? Vagy idill, vagy... Hogy is van ez?
0: Pastorál, Anna, pastorál. Képzeljük azt, hogy ez a vidék itt Árkádia. Antik pásztorok és nimfák gyönyörű lakhelye.
2: Kértem is a feleségem, hogy fényképezzen le. Bevallom, imádok mesztelenkedni, ezért odaálltam a traktor elé.
3: A nő bekapcsolja vetítőgépét. A falon megjelenik a traktor mellett pózoló Józsi mesztelen fotója.
0: Ezen a különös jelentőségű fotográfián a szépség esztétikai hordozója, a traktor mellett pózoló Józsi. A kép maga a tökély. Józsi akár egy antik pásztor. Mondhatjuk azt, hogy Józsi újkori reneszáns stílusban készült aktfotója képes felidézni Caravaggio hasonló témájú alakjait. Igen, természetesen. Az még inkább természetes, hogy Józsi nem egy aranyszínű, felnyitott fedelű, díszes csembaló mellett áll, hiszen ez a kellék, vagyis instrumentum már korántsem olyan komoly attribútum korunkban, mint volt annak idején. Tehát röviden összefoglalva, nálunk a házi csembaló már régen a perifériára szorult. Itt az eperfákról hemzsegő alföldi régióban sose volt elterjedt a használata. A gyümölcsös kertekben talán. Talán egy-két nemesi kúria dohos falai között. De ez számunkra nem releváns, ugye? Barátaim, én azt szeretném, ha szívemből és lelkemből jól kiállható lenne ez a gyöngéd muzsika. Jól kihallható lenne ez a gyöngéd muzsika, ami én vagyok. Ami mi vagyunk. Amivé lenni szeretnénk. Még a legnagyobb bűnös is Istent áhítozza.
3: A csembalista ezt demonstrálja.
0: Mert merészeljünk őszinték lenni. Csak gyöngéden, gyöngéden, gyöngéden. A földi lét csak múló fájdalom. Felállni!
3: A nő óriásit üt a kalapáccsal a kis asztalra. Józsi, Anna és Balogh Karcsi feláll. A nő a pálcájával vezér.
0: Karkörzés jobbra, aztán balra.
3: Mindenki hatalmasakat köröz a karjával, miközben a csembalista egy francia zeneszerző Skiták bevonulása című művéből játszik. Egyre nagyobb extázissal tornáznak. A zenemű is extatikus ismétlésekkel teli. Mindenki kifolyt.
0: A terápia utolsó szakasza következik. Fontos, hogy megpróbáljuk feldolgozni, ami történt. Ezért van ez a kultúr és pszichohistóriai beszélgetés. Figyelem, most és utoljára itt minden önökért történik.
2: A nő elővesz egy hivatalos jelentést, a fény Annára vetül, majd Józsira, aztán Kareszra. A csembalista 2-3 diszonáns hangot játszik.
0: Szóval...
3: Kérem, meddig tart még ez az egész?
2: Meddig?
1: Mit akarnak tőlem? Fáj a szemem.
2: Csak a fény miatt.
3: Olcsa már le a lámpát!
2: A nő feláll, kezébe vesz egy papírt, felolvas, közben figyeli a többiek reakcióját.
0: Anna, ön több éve súlyos, pszichotoxikus állapotot súroló, borderline személyiségzavarban és politoxikomán függésben szenvedő személy, aki több mint 80 esetben került ön és közveszélyes cselekedetei miatt terápiás intézményekbe. Legsúlyosabb esete egy gyilkosság és egy öngyilkossági kísérlet volt, amit egy tengeri üdülőtelep 6. emeletén követett el. Állapota azóta sem javul, késsel fenyegetőzik, égőgyertyával sétál a lakásban, nyitott ablakban ül és ruhátlanul mutogatja magát. Ágyneműjét kiégeti, gyakran a fürdőkádban alszik.
2: Csend. Anna majdnem öklendez.
0: Emlékszik, Anna?
2: Anna lehajtott fejjel áll mozdulatlanul.
0: A gyermekére emlékszik?
2: Anna hófehér és mozdulatlan. A haját igazgatja.
0: Emlékszik az arcára?
2: Csend.
0: A kezére, a homlokára, a bőrére.
2: Anna kifakad.
1: Mit akarnak még? Mit?
0: Csak annyit, hogy emlékezzék.
2: Anna emlékezni próbál.
1: Most is hallom. Hallom, ahogy szuszog. Ahogy alvás közben mindig. Nem, ő nem halt meg. Most is keres, én tudom. Éjszaka odállok az ajtóhoz, belenyomom az arcomat a kiálló szálkákba, és várok. De nem jön. Nem fog bejönni. Nem jön, mert nem akar megsérteni. Én meg olyankor egész testemben fájok, egész anyaságomban fájok, de ő nem engedi, hogy megérintsem. Egész lényével kérlelhetetlen.
0: Anna, hogyan történt? Milyen volt az a viharos este?
2: Csend.
1: Először csak nézett rám. Nem értette. Mosolygott. Aztán még nevetett is. Jaj, hogy nevetett. Pedig én nem tudom elviselni a nevetést. Semmilyen nevetést. Nem bírom, értik? Azt hitte, hogy csak játékból folytogatom. Egyre erősebben szorítottam. Csak szorítottam. Csak szorítottam. Szorítottam.
2: Anna a földre esik.
1: Aztán ott hagytam őt a szobában. Kimentem. Majd az erkéről le a mélybe. Nem tudom hogyan, de túléltem a zuhanást. Feküdtem a homokos parton, és bámultam a tengert.

0: otthonukban sem. A zárt osztályon kivételes terápia keretén belül kezelést kapnak. Ezekkel kapcsolatban törvény rendelkezik. Önök kétes egzisztenciájú emberek, akik bekóborolták az egész országot. Miután a tettenérés megtörtént, önök késsel próbálták átvágni csuklójukat és az áldozat nyakát. József és Károly a betegségtudat teljes hiányával jellemezhető, skizofrén személy. Több ízben követtek el szexuális erőszakot kiskorú egyéneken. A szabad elengedés az önök esetében teljességgel kizárható.
1: Csend.
0: Emlékeznek?
1: Csend.
2: Éjjel felébredtünk, és miután kielégítettük egymást a Józsival, kimentünk terepre.
0: Terepre?
1: Akar ezt így mondja.
2: Jártuk a terepet. Ez a mi közös szóhasználatunk.
0: Volt önöknél kés, vagy egyéb szerszám?
1: Rozsdási lett. Törött oldó.
2: Meg madzag is.
0: Élvezték?
1: Akkor igen.
2: Mintha újjászülettem volna.
1: Igen.
0: Ezt meg hogy értik?
2: Olyan, mint a repülés.
1: Másra nem emlékszünk.
2: Semmihez se hasonlítható repülés.
1: Repültünk.
2: Az áldozatok vére, akár a festék, sose éreztem, hogy valódi volna.
0: Már régóta van ilyen érzésük?
1: Gyerekkorom óta.
2: Aztán a saját vérünket is kiengedtük.
0: Ezt úgy értik, hogy sebet ejtettek magukon is?
1: Magunkon is szeretjük kipróbálni.
2: Szabadok vagyunk, nem?
1: Csend. A nő feláll, oda sétál Annához. Felsegíti a földről, a kezében nyom egy papírt, amin, ez is a terápia része, egy Pilinszky vers áll. A nő és a csembalista távozik. Anna egy ideig bámulja a papírost, majd akadozva felolvassa a szöveget. Józsi és Karcsi mozdulatlan.
3: A pokol térélmény. A mennyország is. Kétféle tér. A mennyország szabad. A másikra lefelé látunk, mint egy alaksori szobában. Föntről lefelé látunk. Mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele egy akarattal nyitva hagyott felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb, kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lényel, kit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.
1: Hirtelen felizzó erős fény, majd sötét.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Reggel hatkor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan fel kell. Ajka munkél halkszitok, 5 percet hazunditok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megráznak, hogy 7 már az óra. Hát a gyorsan felriadtam én ezt óra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, úgy menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merén. Megszólal a különcsép, rendőrelvtárs különcsép, felugrásért 10 forintom kér. Hallod, de piroska, ne lépj a tilosba, mert forról jár, aki az úttestre lelép. Figyeld meg, Erzsike, hogy vajon jelzik-e, hogy szabad már az út és átmehet
1: a nép.
0: Nappal meg este, úgy lépj az úttestre. A zöld a lámpam, mert ez
1: az irodalmi lépegetőt hallottátok. És a műsor első felében a Pont Műhely volt vendégünk, Szegedi Szabó Béla, a Kék Árnyalat című hangjátékát adták elő. Reméljük bejött. Hallgassátok tovább.
0: Jó műsor volt, de én mégis átsiettem. Hát épp az úttest között én hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet. Füstén tálja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a különcsíp, rendőreptárs különcsíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkedve itt voltam elém. Hallod, de piroska, ne lépj.

szekrény, ha zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszed, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyet hányva. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a metelésre nem vigyáztam én. Rendőr eltárs meg helyszín bírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy írtó nagy iram, eredmény bokapitam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólalt a külön síp, rendőr eltárs külön síp, te is így jár, hogyha nem ügyel. Hitam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kell. Hallod, de piroska, ne

0: a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön nagy vágtatva, motországod a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 102 jármű jön egy tagba, megszédült a forgatagba, rendőreftás most már intett, 10 forintra az úgy lebüntet, így járad ki a tilos baján.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékonyvérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolásza tartani, minek a tél.

kisebb jég szélén tehenek legelnek, fakósárgák a lompos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten iderémlik, a pocsétában egy vén kácsa gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken. Majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbánat iszapja. Magyar táj, így lát Mélán egy magyar szemt.

Now some common blackbird notes. Here's the call.

mikor a rózsák nyílni kezdtek. Emlékszel, amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok friss halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág akkor is, ha férj feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben. Emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint valaha. Szemedbe, a töretlen csodájú vastükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád. Ez az öreg nyarunk szeríden betemette Velencés Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a tél szele szívet koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb azelőtt, de emlékszel, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák

Egészen elfeledtem. Daloy, tavasznak írmondója, de Daloy. Te kedves kis madár. Ó, Istenem. Jól esik a harci zaj után a dal. Megint a bérci hűspatak füreszt égő sevet hullámival. Eszembe jut dalodról a költészet és a szerelem. Az a sok jó, mit a két istennő tett és még tenni fog velem. Emlékezet s remény, ez a két rózsafa ismét virít dalodra is, lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait is. Álmodom, és álmaim oly kedvesek, oly édesek. Te rólad álmodom, hív angyalom. Itt olyan híven szeretek, ki lelkem üdvessége vagy, kit Istentől azért nyerik, hogy megmutassa, hogy nem odafönn, de len a földön van az ég. Daloy, pacsir. Hangjaid kikeltik a virágokat. Szívem még puszta volt, és benne már milyen sok szép virág fakadt. Szörnyű idő. Szörnyűség mindegyelen ő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyart kiírtja. Minden tagunkból vérezünk, hogy is ne. Villog ellenünk a félvilágnak kardja. És ott elől a háború csak a kisebb baj. Szomorúdni hátul áll. Dök halál. Bekijutott a részed Isten csapási rólóhon. Folyvást arat határidon két kézzel az enyészet. Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki leírnie vad fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egy gyász dolgokat beszélni, mint valának. S ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd, ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet. És a beszédet nem veszi egy őrült, rémülésteli zavart ész meséjének. Midőn a földön. Midőn a földön még csak pár ember vala. Már meghalt egyik a másiknak általa. Ábelt megölte Káin. Ha a világ végén majd új alak két ember lesz a föld határain, ők is bizonnyal így egymásra rontanak. S az, aki megmarad ott, nőül fog venni egy vadállatot. Talán e vadállatnak mély hibül. A réginél szelídett.

0: Kosztolányi Dezső, Európa.
1: Európa, hozzád, feléd, befeléd száll szózatom, a század bakzűrzavarában, s még mások az éjbe kongatva temetnek. Harsány ditürambal én tereád, légy, jó reggelt köszöntök. Ó, ősi világrész, te régi, te rücskös, te szent, te magasztal, lelkek nevelője, illatot és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Kitéphet el innen, kitéphet el engem a te keveledről, nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódzott. Már értik azóta az én vügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvérem ezer van. Nem láttam-e Kölnben a német anyókát esőbe csoszolni, Párizsban a tündér francia leányok könnyű szökellését, Londonban a lardok hajának ezüstjét, s nem ettem-e itt a munkás negyedekben, családi szobákba lármás olaszokkal. Nem fájt-e velőm a szlávok, a sápat szlávok unalma, a bánat aranyszín fáradt ragyogása. Mind édes enyémek a népek a földön, kitágul a szívem, beleférnek együtt. Fogadjatok engem ti is szívetekbe, s ti távoli népek kürtösei költők, pereljetek értünk otthon a mi vélünk perlőkkel anyánkért, s mi ti értetek majd itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. Kiáltsatok együtt, Európa bátor szellemei költők, hogy gyáva vadállat bújik el a vackán, és vaksi vakondok fúr alagutat. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk. Ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből és régi szavakból. Kezdjetek előről építeni, költők, légvár katonák.

Kosztolány. A kínba még csak most fogunk, mire estek, de te már aláírtad művedet. Mint gondolatjel vízszintes a tested. Téged már csak a féregfal szeret, mint mi a csirkét bort. Senkém, barátom, testvérünk voltál és lettél apánk. Gyémánt szavaid nem méret karáton, nincs egyéb súlya fölzuhog reánk. Ezt onnan tudom, hogy letörtem vágyva,

Petőfi Sándor, a puszta télen. Hely, mostan puszta ám, igazán a puszta, mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli. A sok kincsnek a tél csak hűt helyét leli. Nincs ott kint a junyáj mél a kolompjával, sem a pásztor legény kesergő sípjával, s a dalos madarak minden nyíltanak. Nem szól a harsogó harisa fű közül, még csak egy kicsin kis prücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan sík a határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövidlátó már öreg korától, s le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyhó és a csőzház, csendesek a tanyák, a jószág benszénáz. Mikor vájú elé hajtják este felé, egy-egy bozontos bús tinó elelbődül, jobb szeretne inni kinn a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról és a küszöbre teszi. Megvágja nagyjából, s a csizmaszárából pipát húz ki. Rátölt, és lomhán szipákol, s oda-oda néz, nem ürese a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak. Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítsák, senki sem fordítja feléjük a rudat. Hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Egyik fönn a légben magasan kavarog, másik alant nyargal, szikrázó haraggal, szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő. A harmadik velük birkózni szemköztül. Alkonyat felül, a fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök települnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjjel szállásra prüsszögve visz a ló, háta mögött farkas, feje fölött holló. Mint kiűzött király országa széléről, visszapillant a nap a föld pereméről. Visszanéz még egyszer, mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határa,

Csák Máté földjén. Nyakatokon vad úri tatárok, s mégis büszke a ti fejetek. Frissek a vérben, nagyok a hitben. Csák Máté földjén ti vagytok az Isten. Előre, magyar proletárok! Ami csak szépség, s ami reménység, mint ti vagytok a Tisza körül. Nincs a világon még annyi bánat, s annyi láncosa nincs még a világnak, mint itt. És nincs annyi nagy éjség, éhe kenyérnek, éhe a szónak, éhe a szépnek hajt titeket. Nagyobb igaza sose volt népnek, hitványabb nérók még sehol se éltek. Vagytok a ma, vagytok a holnap. Én, beteg ember, csupán csak várok. Vitézlő harcos nem lehetek, de szíveteket megérdemeltem. Veletek száguld, vív, újjong a lelkem, véreim, magyar proletár.

0: századi ismeretlen költő, Alföldi Csikó.
1: Rákosnál a pesti vásárról egy Tiszántúl való csikó bundástúl, Tiszántúl vásárról bundástúl egy pár ice jóborra béfordul, s ott mulat egy dunaföldi magyarul. Tiszántúl béfordul bundástúl. Kérdi ez a csikóstúl tréfából, tudnak-e a Tiszántúl magyarul? Tiszántúl magyarul tréfá. A csikós ezt feleli a bundát. Ez talán az úr kérdi nyájasságú. Tiszántúl tréfából nyájasságú. És az úr ezt kérdezi tréfából, megmondom én mit ítéljék. Hallja az úr, Tiszántúl tréfából, hallja az úr. Némelyek azt mondják, Tiszántúl, aki nem tud magyarul, megtan. Tiszántúl magyarul megtan. Mások pedig mondják, hogy Dunántúl, aki nem tud magyarul, nem tanul. Dunántúl magyarul nem tanul. Dunántúl a magyar iszik klázlibul, megeszi a rossz prádli cintálból. Dunántúl klázlibul cintálból. Tiszántúl a magyar iszik kancsóbul, eszik fa cseréptálból vagy bográdból. Tiszántúl kancsóbul bográdból. Láttam én egy koldus Dunántúl, kenyeret se tudott kérni magyarul. Dunántúl, magyarul, mely rosszul. Koldult pedig len egy kopasz Tiszántúl, tököli se tudott jobban magyarul. Tiszántúl, magyarul, hatalmasul. A dorogi csaplárosné Dunántúl, mikor beszél magyarul, majd meg fúl. Dunántúl, magyarul, majd meg fúl. Hajdu dorog városába, Tiszántúl, prédikál az orosz pap is magyarul. Tiszántúl, magyarul, nem oroszul. Tiszántúl szép nemzetünknek szájából, gyenge kegyes hangzásában a szó hull. Tiszántúl szájából a szó hull. Odafel pedig többnyire Dunántúl,

0: kuszapon alatt. Hagyd! Lehúzna, mint úszót a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyait. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szidd. Volt tavasza. Lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is. Sütkérezz, árva rül. Még egyszer majd a sok hű földdarab lágy testvér szóval föléd tüpörög.
1: Jó éjszak!

álomban én repülni szoktam, vagy fél álomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam, össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézni. Nem tudok semmit, csak hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel, csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, s oly könnyű vagyok. Szél van tám, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagy, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem, s vakon repülök, meddig, nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. Két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tám, hogy átöleljen. Álmodom.

0: Újra. Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 2 15 37 73. Az idei év utolsó polkült műsorát halljátok Fekete Balázsa, Lojkó Miklóssal, Ződi Zsoltal és velem, és tietek a szó.
1: És Szalai Tamás Maxa. Sziasztok, kedves hallgatók! Itt ülünk a stúdióban, az utolsó műsor várjuk, hogy elinduljon, és nem tudtuk igazándiból, hogy miről beszéljünk, mi legyen a téma, és Balázs vetette fel, hogy beszéljünk általában a 2016-ról, erről az évről, amit én Annus Horribilisnek tituláltam a Facebookon, hogy ez egy...
2: Ezek szerint te tudsz latinul.
1: Ezek szerint én tudok egyrészt latinul, tanultam is egyrészt az egyetemen, másrészt pedig, hát egyébként is tudok, hiszen egy művelt értelmiségi vagyok. Na, ez az értelmiség sokszor előjött itt az év során, azért mondtam. Na, azt akarom csak mondani, az első kérdésem csak annyi, ilyen egyszerű lenne. Szerintetek is szörnyű volt 2016? Brexit, Trump?
3: Én nem szeretem ezt, hogy Annus Horribilis meg ilyeneket. Én szerintem nem volt szörnyű olyan értelemben, hogy amikor elindult, akkor sokan érezték, hogy ebből, hogy olyan dolgok vannak folyamatban, amik nem fognak jól kisülni. Ezt szerintem mindenki érezte. És nagyjából úgy kezdtük, hogy két évvel ezelőtt megemlékeztünk az első világháború kitöréséről, és már akkor ilyen visszhangokat, ekókat kerestek a 100 éves 19. századi béke és a lassan 100 éves 20. századi békét veszélyeztető körülményekre. Én nem hiszem, hogy szóval közhely, amit a Mark Twain mondott, hogy a történelem nem ismétlen meg önmagát, csak rímelő sarok. Uh-huh. Tehát igenis, egy hosszantartó, stabil, nehéz, izzadságos módon kialakított körülményekre támaszkodó, alapokra támaszkodó békerendszer, világrendszer kezdett el most már nem csak nyikorogni, hanem azt lehet mondani, hogy tekintve az emberek, a fiatalok attitűdjeit gyakorlatilag véget is ért. Uh-huh. Hogyha erre ráébredünk, és nem próbáljuk védeni a bástyáit annak, ami elhalt vagy halódik, akkor ezzel sokkal többre jutunk. Tehát ezért nem mondanám Annus Horribilisnek, mert ez azt feltételezi, hogy van egy Annus Mirabilis, amiben minden jó működik, és ezzel szembe az ostrot, az oszmánok ostromolják a Konstantinápoly falai. Lehet, hogy ez nagyon rosszul fog kisülni, ami történik, de nem hiszem, hogy azért, mert valakik felróható hibákat követtek el volna, vagy azért, mert valakik felróható módon elkezdték ostromolni ezeket a várfalakat. Effektíve nem lehet fenntartani olyan, tehát a hidegháború 20 évvel ezelőtt, vagy több, 25 évvel ezelőtt véget ért, a második világháború kikényszerítette azokat a körülményeket, amik nagyjából a nyugat számára egészen kiválóak voltak. Egyébként bárki bármit rám követ dobhat, szerintem a kelet számára se voltak olyan egészen, kivéve az 50-es éveket tényleg, ami kriminális volt, de a konszolidáció idejében nem volt annyira borzalmas, mondjuk az egészségügyet vagy az oktatást tekintve. Ezeknek az alapjai, a raison d'être, tehát az őket létrehozó és fenntartó logikák véget értek.
1: Milyen? Mik ezek a logikák, amik véget értek? Mik a fenntartó logikája ennek a, hát a békés jólétnek?
3: A fenntartó logikája ennek az volt, hogy, hogy mondjam, ugye én olyan, az én gyerekkoromban mindenek a referencia végpontja a második világháború túlélő generáció emlék halmaza volt. Lám-lám, ők ezt csinálták háború. Lám-lám háború végén ez történt. Lám-lám, mi azért éltük túl. Lám-lám, ők ezért élték túl. Ezt kellett csinálnunk 45-48 között. Tehát nem beszélve a nyugat-európaiakat, a franciákat, vagy az angolokat, vagy akár a németeket, akik összejöttek a háború végén, mint túlélők, és azt mondták, ha ebbe bele tudtuk dobni a szolidaritásunkat, el tudtuk törölni a közöttünk levő különbségeket azért, hogy azok, akik meghaltak annak azoknak a halála révén létrehozzunk egy új szociális rendszert, leromboljuk az osztálytársadalmat, leromboljuk az igazságtalan gyarmatbirodalmat.
1: Az országhatárokat az Európában.
3: Az a későbbi, de az ENSZ-en keresztül megszüntessük a világ, hogy mondjam, az egész világtörténelem legszörnyűbb betegségeit, tömegjárványait, megszűnt a pest is, a gyermekbénulás, az analfabetizmus, Kína, India, valami egészen horrorszerű világok voltak ott, és ezek gyakorlatilag megszűntek. Ezek azért voltak lehetségesek, mert tényleg az osztálytársadalom, mint olyan, ami abszolút jellemezte például Nagy-Britanniát és Amerikát is. A polgárjogi mozgalom, tehát mind azért volt lehetséges, mert az embereket fűtötte egy közösségi

0: így elvittek embereket, a Malenki robot, stb. Most ez az egész referencia közeg, hogy ilyen csúnya szót használjak, ez most már az idősebbé váló középkorú embereknek a referencia közege, de az se.
1: Már tulajdonképpen nekik se
0: annyira. Már nekik se annyira. Ez olyan mértékben történelmé vált, mint mondjuk a 20-as években egy embernek a Kossuth Lajos, vagy a porosz francia háború. Uh-huh. Na most ilyen körülmények között egy olyan erkölcsi rendet, egy olyan gazdasági pénzügyi rendet, a Bretton Woods és az uruguayi gazdasági egyezményeket, amik mind arra alapultak, hogy lám, ott a tiltó és figyelmeztető táblák, amik a Müncheni egyezményről szólnak, amik a Potsdami egyezményről szólnak, amik nem tudom, ezek mind olyan kódrendszerek, amik ma már nem aktívak, nem mondanak semmit. Ebből kifolyólag ezt nem lehet tovább csinálni. Ha nem alakítja át az elit, már pedig nem alakította át az elit, mert őt szolgálta, illetve olyan állásokat töltött be, amik rendkívül jövedelmezők és stabilak voltak, akkor azok fogják megváltoztatni, akik számára ez már értelmetlen, ez az egész. Szoktak ilyen apróságokra lemenni, hogy mi az értelmetlen, hogy a politikai korrektség az értelmetlen. A politikai korrektség is oda megy vissza. A polgárjogi mozgalom előtt igenis Amerikában rendszeresen ki volt írva, kirakatokba, aki nem hiszi, nézzen utána, meg kis motel, meg hotel ajtókra, hogy négerek és kutyákat és négereket ne hozzanak be. Nem volt jogtalan, volt egy 1950, most nagy butasság volt, ezek nem is elhiszem, 50-es évek végén, azt hiszem 1959-ben egy Ferguson és Plessy volt az az alapeset, bírósági eset, legfelsőbb bírósági döntés, ami törvénytelenné tette ezeket. Nem volt tilos azt mondani, hát én azt mondom, hogy nem akarok itt egy feketét látni, akkor kiírom az ajtómra. Angliában az 1950-es évek végéig ki volt írva, hogy kutyák és írek ne üljenek.
1: De ennek amit most mondasz, viszont ennek a gyökere nem a háborúra visz vissza.
0: Ennek is a háborúra vissza, mert a háborúban védte meg Truman a néger katonai századokat. Ott mutatták, ott tűnt el gyakorlatilag az Egyesült Államok hadseregében a diszkrimináció, stb. Tehát ott az a fajta büszkeség, az a fajta önbecsülés, ami Amerikát a világ legnagyobb szuperhatalmává tette a háborúba, az adta a négereknek is azt az önbecsülést, amivel ugye 1 millió ember 1963-ban oda masírozott Washingtonba és győzött. Tehát és azok után ugye elharapózott az, hogy a pozitív diszkrimináció, nem a negatív, hanem a pozitív. Ugye én Iowában jártam egy fél évet egyetemre, és ott bizony nagyon kevés a sötétbőrű. Aztán biztosan 3 diák volt, talán több ezer közül. De miután van egy törvénykezés, hogy a feketéknek juttatások járnak, többek között minibusz. Tehát őnekik járt egy minibusz, amit használhattak benzintérítéssel mindenről, és járhattak az ország körbe, akárhova, és mások meg nem. Na most hát ennek már akkor 86-ban, amikor az már elég visszás volt, de nem szólt senki, mert mindenki tudta, hogy miért van. Aki morgott egy kicsit, az olyan viccesen morgott. Tehát mindennek az indok rendszere, ami miatt ennek elfogadható volt, mindenki visszavezette az eredetére, hogy hát igen, mert mit műveltünk mi itt évszázadokon át a feketékkel, ez mind eltűnt, maradt a PC, a politikai korrektség, ami viszont tényleg előrült mértékeket öltött. Hát egyes egyetemeket tényleg be kell jelenteni előre, hogy az előadásod 27. perc, 4. másodpercében lesz egy kijelentés, amit esetleg valaki rossz néven fog venni.
1: Nagy bajban lennék, mert...
0: Mondjuk az egy örmény...
1: Nem tudom, mit mondok még az elején.
0: Mondjuk az egy örmény diák úgy fogja tartani, hogy az a mondat, hogy nem teljesen olyan az örmény holokausztról, ahogyan az van, akkor az előre bejelented, és akkor egy biztos helyre ki kell küldni. Na, ez őrültség, szó szerint. Ez agyamentség. És ebből kifolyólag az e felé való tolerancia sincs, mert ugyanis már senki nem tudja, hogy ez miért van. Úgy gondolják, hogy azért, mert vannak felfogalkodott, jól fizetett pókhasú idióták, akik ezt valamikor kitalálták.
1: Meg a elit egyetemeken végzett

0: végzett politikai vezető réteg, meg az elit egyetemeken végzett értelmiségi réteg, akik rákényszerítik ezeket a marhaságokat.
1: Akik fekete limuzinnal járnak, amit a fene tudja, honnan szereztek, körülbelül úgy tekintenek ő rájuk, mint itt tekintettek.
2: És ebben van is valami igazság.
1: Oké, okay. Nem mondom, hogy nincs, tehát nem, igen, csak nem, tehát én most analizálom, hogy miért lett ez. Körülbelül úgy tekintenek Isten mindannyi ő rájuk, mint itt tekintettek a jogtalanná és szavazatoktól mentes állampolgárok a szocializmusba. Hát gondoltad volna, hogy egy ás rendszámú pobjede autóba ülő valaki, tehát valaha neked bármiféle jogosultságod lesz őt eltávolítani. Tudtad, hogy nem. Ilyen mérvű jogvesztettséget érez egy átlag amerikai. És emiatt...
0: Na, megnézem, egy átlag brit is, nem?
1: Nem annyira.
0: Nem annyira?
1: Nem annyira. Az átlag brit az vicces, egyre jobban érzékelem, hogy miért lett ez a Brexit szavazat. Ugyanis ez az analízis, hogy a tanulatlan, középkorú, sörhasú, odavert az asztalra, amit itt is mondtunk.
3: Futball szurkoló.
1: Igen.
0: Ez ilyen borzongban.
1: Igen, igen.
0: Futball szurkoló. Igen,
1: tehát a 4,5%-os sörtivó.
2: Fokozzuk!
3: Sixpack John.
0: Sixpack. Igen, hallottam, igen, ez nagyon jó.
1: Joe Sixpack, aki tényleg sokat iszik, de az olcsó és hig-hig fajtából. Nem ez volt a lényeg. Elég sok, hogy mondjam, jól képzett középosztálybeli fizetést kapó ember is úgy érezte, hogy megszűnt a döntéshozók és a döntések és ő között a kapcsolat.
0: Miért ez valaha megvolt?
1: Hogyne? Hogyne? Hát a Nagy-Britanniában iszonyú erős volt a kis önkormányzati...
0: Meg a szakszervezetek, nem?
1: Igen, de hát azt tényleg túlzásba is vitték.
0: De megvolt.
1: Megvolt. Jó, igen, az is hiányzik. És akkor még most átadok a szót másnak, mert még most franciákról is akartam volna beszélni, mert ez talán még érdekesebb, amire rájöttem a többi napokban.
0: De azt várjuk már még ezt a szállatot. Nem csak a sörhasolak szavaztak a Brexitre, hanem a középosztályosok is.
1: Abszolút a magas fizetésű, ott tanult
0: emberek is. De ők is a kontroll, amiatt meg úgy érezték, hogy a kontrollvesztés miatt.
1: Nézd, vegyünk egy Tesco áruházat, ami egy olcsó dolog, de az egy minőségi élelmiszer is van benne. És tegyük fel, ez van legközelebb ő hozzá, jó fizetésű, egyetemi vagy közigazgatásbeli ember, mondjuk évi, mondok, hogy 50 000 fontot keres, ez egy olyan jó középfizetés. Nem rossz, és nem túl jó. És lemegy, és azt mondják, hogy hát a Cumberland nevű kolbász megszűnt, amit ő mondjuk 25 éve vesz, ami egy ilyen tradicionális angol, ilyen fűszeres kolbászfajta. Helyette itt van ez az egész sort kicserélték lengyel élelmiszerfajtákra, de úgy, hogy van. Ami ő kipróbál, mert nyitott kozmopolita ember, sokat utazott, és lehet, hogy ki 3 nyelven beszél, és azt mondja, hogy ez egész jó. Ez tök jó, de ki találta ezt ki, hogy miért van most csak lengyel? És akkor azt fogják mondani, hogy nem tudjuk, de azt mondták, hogy ki kell cserélni. És akkor elmegy hova az újságos, és azt mondja, hogy hát a nyomtatott változata az Independentnek nincs, a Telegráfot nem tartjuk, a Guardiant, ezt ne haragudjon, de az rossz néven veszik bizonyos vevők, azt azért nem tartjuk, és helyette ott van, én nem tudom, 50 olyan újság, amit ő megért, ha jön akar, mert tanult ember, de nem angol újságok. Ki tudja, hogy ez, és tudok valakiket, akik ezért mondták azt, hogy ez nem, tehát akarom tudni, hogy ezek miért történnek. Ezek nem piaci erők okozták, nem a piaci erők nem okoznak ilyesmit.
0: Hogy a kontrollt kivették a kezünkből.
1: Akkor a kontrollt kivették, semmiféle kontrollja nincs, de és akkor ki fog derülni, hogy ez valamiféle egészen elképesztően eldugott helyen egy adminisztratív döntés, ami a döntés mechanizmust is olyan mértékben és olyan módon változtatták meg, amihez ő nem tud már hozzáférni.
3: Puha. Köszönöm, hogy mindenki rám néz kérdő tekintettel.
0: Már meg se szólaltál eddig.
3: Igen, igen. Részben csatlakozom Miklóshoz, és visszamegyek az eredeti kérdésre.
0: Mert ez is vagyok kíváncsi a véleményre. Te azt mondtad, hogy nevettél, mikor Trump győzött, ugye ez az egyik ilyen emlékem erről.
3: Igen, régen nevettem olyan jót,
0: régen azon a reggelen. Jót. A másik pedig az, hogy te tényleg egy másik nemzedék vagy, mint mi a Miklóssal.
3: Tehát abszolút
0: Miklós
3: másik nemzedék,
0: egy nemzedék vagyunk. Te pedig egy másik nemzedék vagy. Te vagy az a nemzedék, aki... Azt arra csapott most?
1: Aki nevetett a Trumpon.
0: Vagy mi van?
3: Hát nem szavaztam sem a Trumpra, sem a Brexitre, tehát így.
0: Hát igen, nehéz lett volna.
1: Nem, de lélekben sem?
3: Lélekben sem.
1: Ja, az a lélek.
3: Nem, bocsánat, tehát a Trumpnál meginoktam, tehát azért inoktam meg, mert a Hillary Clinton szerintem egy borzalmasan rossz jelölt volt. És mondok egy nagyon durvát, ti mind ismeritek a politikai világképemet, ezt én erősen így jobbra sorolnám, de a Bernie Sanders nekem sokkal szimpatikusabb volt. Hát és az borzalmas jó, így kimondani, de így
1: miért nem, de miért nem lehet azt kimondani, amit én mindenütt leírtam Facebookon, mindenütt, hogyha van egy olyan bináris választási lehetőség, amit dilemmának lehet nevezni, mert ez az volt a Clinton és a Trump között, akkor miért nem lehet kimondani, ahogy ezt régen mondták, a dilemmának a lényege az, hogy az már eleve el van veszve, ha dilemma.
3: Én volt, ezért valószínűleg amerikai lettem volna, nem szavaztam volna.
1: Na így
3: volna.
1: Van, tehát egyik se volt elfogadható. Az nem, nem kell választani, úgyhogy nem lehet választani. Volt egy nagy, Alfred Sherman, ez egy kevéssé ismert nagy angol, ilyen népfilozófus volt, ami Angliában még mai napig létező kategória, bár mindent megtesznek, hogy eltűnjön. Aki a király...
0: Publicistának hívják ezt.
1: Hát egy...
3: Közíró.
1: Inkább... Fene tudja, hogy...
3: Moralista.
1: Igen, de ő közszájon terjedtek a mondásai, az a vicc, nem nagyon írt le semmit. A királynővel is álltak, néha teázott, és ott elanekdotáztak. Az Alfred Sherman mondta, hogy a dilemmával egy dolgot lehet csinálni, hogy az egy olyan, mint az ökörnek a szarvai, ha megfogod, akkor kész, nem tudod az egyiket elengedni, mert akkor véged van, tehát akkor le kell vágni mind a kettőt. Ezzel a dilemmákkal egyébként magánéletben is általában így van, hogy ezt nem lehet megoldani. A Bernie Sanders nagyon magam ellen beszélek, mert én minden szempontból sokan mondják, hogy a Sanders és a Trump az ugyanannak a pénznek a két oldala. Ha ezt nem így látod, akkor mondja.
3: Nem, én nem akarok ebbe különösebben belemenni, mert tőlem távol áll egyébként is az Egyesült Államok, nagyon távol áll, én két hetet voltam az Egyesült Államokban, és életem legboldogabb pillanata volt, amikor Brüsszelbe visszaértünk, tehát így...
1: Én szerettem Amerikából lenni.
3: Erősen tartózkodó vagyok, de annyit mondanék, még nem akarok ebbe belemenni, mert ezt tényleg nem értek meg, nem a that's not my cup of tea, ahogy ugye ezt így szokták mondani, hogy azért olvastam sokat a Trump után, alternatív oldalakat is, és azt hiszem értem a frusztrációt, ami a Trump győzelméhez vezetett. Tehát ez az Epelecs-hegység, Közép-Amerika, Denver, stb. Tehát hogy azt hiszem ezt értem, de ezt szerintem hagyjuk most, mert mondom én ehhez keveset. Ebből keveset látok, és mondanék még egy érdekes reflexiót, hogy rólam köztudott szakmai körökben, hogy hát ha jó indulatú vagyok, akkor az úgynevezett eurorealistákhoz tartozom, mert elég sokat foglalkoztam európai joggal, meg európai politikával. Mások üvöltve vádoltak már dühöngő, örjöngő euroszkepszissel is rossz pillanatokban. És bevallom, hogy engem a Brexit teljesen Európa pártivá tett. Tehát sose gondoltam, hogy megélem ezt a pillanatot. Hogy igazából a Brexit óta úgy vagyok ebben, hogy ez nagyon nem tetszik nekem.
0: Churchill se gondolta, hogy valaha még a kommunistákkal együtt fog harcolni.
3: De nem, őszintén mondom, tehát hogy ez egy ilyen érdekes átalakulás, ami a fejembe lement, hogy nekem nagyon komoly problémáim vannak úgy általában az Európai Unióval, meg az európai projekttel, meg minden. Ebben nagyon egyedül is vagyok a szakmában, de így megtanultak elfogadni, mint valamilyen szent barmot. És én a Brexit óta határozottan Európa párti lennék, tehát előtte sokat gondoltam arra, hogy Magyarországnak is húznia kéne kifelé az Európai Unióból, most már eleve úgy vagyok vele, hogy Isten ments. Nagyon sok okból, ebbe sem menjünk bele, de ez egy ilyen érdekes változás a fejemben.
1: Ez a lámpa kivalódik a 3 napon belül szerintem.
3: Ezt nem tudom.
1: Én igen.
3: Legyen így, de mondom, tehát, hogy láttam azt, ami lezajlott Angliában, meg láttam azokat az indulatokat, meg ugye nekem is van agyam, én is elkezdtem gondolkodni, és én most már abszolút azt gondolom, hogy az Európai Unió nem szuper, nagyon sok gond van vele, de sokkal jobb, hogy ott vagyunk, mint hogy nem vagyunk ott.
1: Várjál.
0: És melyik része jó az Európai Unió? Ugye van ez az Európa projekt.
3: Válaszolok majd az eredeti kérdésre.
1: Erre muszáj válaszolom azt, hogy a Brexit az nem úgy néz ki, nem is úgy nézett ki, és nem is úgy néz ki az utó életében, hogy van egy Európai Unió, amelyik ottan kisebb-nagyobb hibákkal éleget, és aztán van egy berzenkedő őrült tag, amelyik idegen gyűlöletből kifolyólag kilép, hanem ez interakcióban, egymásra hatásban és szimultán jelzi a Brexit is, és a többi dolog, ami zajlik Európában, az Európai Unióban, a diszfunkcionalitását.
3: Ezzel teljesen egyetértek,
1: Nekem van egy egészen sötét elképzelésem, amit több helyen elmondtam. Eléggé csúnya dolog lenne, hogyha ha fogadnék, és azzal nyernék valami pénzt, hogy a katasztrófa révén. De van egy olyan elképzelésem, hogy a Brexit azért nem fog effektíve létrejönni, mert amennyiben 2019 márciusára, ami a lehető legkorábbi időpont, de nem lesz betartva, mert el fog húzódni, de tegyük föl 2019 márciusára jogilag ki lehetne cserélni a papírokat a kilépésről, addigra már nem lesz kivel kicserélni. Olyan mértékben látom veszélyeztetettnek, illetve önpusztítónak, belülről és kívülről veszélyeztetettnek az európai projektet, biztonságpolitikailag, gazdaságpolitikailag, politikailag a folyamatosan dezintegrációs folyamatok szerepelnek, amik megkérdőjelezik, hogy fenntartható-e maga az unió, és nem csak egy ilyen üres kéreg marad, mint a római birodalomból, amit úgy tettek állati hosszú ideig, 476 után, és úgy tettek, mintha lenne római birodalom, mert már nem volt.
3: És ugye a római birodalom joga az, ami a legtovább élt ebből, és a legizgibb, hogy...
1: Hát az a kelet-római birodalom joga volt, amit a nyugat valahogy átlopott magának.
3: Igen, például én azt gondolom, hogy csak rejátszunk a gondolattal, most egy ilyen zárójel nyitok, és 2019-re vége az EU-nak, mint ahogy mondod, akkor is azt gondolom, hogy az Európai Unió jelenleg hatályos jogának egy csomó eleme tovább él.
1: Mindenféle
3: sztenderdekben, napi ilyen dolgokban.
0: Köszönöm, a gazdaságszervező.
3: Ez egy ilyen érdekes.
0: Ugye ez a sztenderdizáló része az európai projektnek, mert ugye ez az, ami legkevésbé látszik. De az, ami legfontosabb, ez biztos, hogy fenn fog maradni. Hát egyszerűen hozzáigazították. Ugye ez ha csak ránézek az elektromos készülékekre, megfordítom ezt a telefont, itt ez a CE jel.
3: Válaszolok akkor az eredeti kérdésre. A Miklós tök jól elővezette, és bizonyos szempontból, amit mondok, az kapcsolódik hozzá. Kicsit olyan, mint amikor így ezek az ilyen kerekek így részben összekapcsolódnak részben. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2016-os év egyáltalán nem volt borzalmas. Sőt, azt is gondolom, hogy igazából nagyon izgi, amikor a történelem láthatóvá válik. Mert én nem értek a történettudományhoz, meg főleg ilyen közegből nem merek erről beszélni. Viszont szeretek olvasni, és különösen szeretek történészeket olvasni, és az a történészek közül különösen szeretem az angol történészeket. És nekem az a benyomásom, hogy a történelem az valami olyan, hogy nagyon, de Fernand Braudelt is nagyon szeretem, tehát a francia történészeket is, hogy a történelem az egy olyan jelenség, ami nagyon sokáig a háttérben zajlik, és nem lépnek a főbb hatások felismerhetően elénk. Mert ugye nagyon fontos, hogy az úgynevezett történelmet a jelenben éljük meg, és a jelenben nagyon nehéz fölismerni, meg szelektálni, hogy mi az, ami valóban fontos, mi az, aminek pedig nincs történelmi relevanciája. És én azt gondolom, hogy 2016 azért egy végtelenül jelentős pillanat a modern politika történetben, mert több olyan dolog is láthatóvá vált, amit akár a 80-as évekig vissza lehet vezetni, viszont most manifesztálódott, és most kaptunk egy ilyen képet róla. Ez részben összefügg ezekkel az élményekkel, majd erre visszatérnék, hogy ugye az én nekem már tényleg a második világháborúról olyan értelemben átételes élményeim vannak, hogy a nagyszüleimtől hallottam róla, de ez így nem tudom, mennyiben érint meg engem, meg mennyiben nem, de én egy ilyen közép generációnak tartom magam, hogy én azért még a nagypapám szemében láttam a könnyeket, láttam a fényképeket a lágerből, meg mindent, tehát hogy ilyen módon átélem, de az én gyerekeim már biztos nem fogják úgy átélni, mert ők már a nagypapát sem ismerik. Tehát szerintem az enyém az pont ez a szürke zóna, vagy ez az átmenet, aki még tudja értelmezni, van felé empátiája, viszont már nem áll olyan közel hozzá, mint mondjuk a ti generációtok. Na de hogy mi az, ami igazából láthatóvá válik? Én látok egy nagyon érdekes összefüggést, és ez az európai projekttel kapcsolódik össze. Többször fejtegettem már, mindig nagyon merev elutasítással találkoztam magyar kollégáknál, ellenben külföldi kollégáknál sokkal kevésbé találkoztam ebben a kérdésben elutasítással. Hogy szerintem igazából az európai projektnek, az európai integráció valódi fordulópontja, bármennyire is furcsa, amit mondok, az 1992 a Maastrichti szerződés. Ugyanis ez az a pillanat, amikor minőségileg megváltozik Európa, mert a nagyon sikeres gazdasági pillér mellé odalép a politikai unió projektje. És ez nagyon sokáig sikeresnek tűnik, vagy legalábbis működőképesnek, és szerintem már 92-ben voltak olyan inherens problémák, aminek a valósága az most ebben az évben mutatkozott meg. Még egy gondolatot hagy tegyek ehhez hozzá. Hogy alapvetően szerintem az az igazi probléma, ezen nagyon sokat morfondíroztam, és az is nagyon érdekes, hogy Magyarországon semmilyen fogadókészség nem volt kollégák közül, ellenben például angolok nagyon jól megértették, vagy franciák, amit mondtam. Hogy ugye az európai integráció addig volt sikeres, amíg alapvetően olyan területeken mozgott, amik a szuverenitásnak a magját nem érintik. Tehát ugye most azt tényleg, hogy mit tudom én, a váltóáramot hogy kell beállítani egy készülékben, ez nem egy ilyen szuverenitás kérdés, és itt az európai államok nagyon jól fel tudják mérni, hogy ebben sokkal többet nyernek, mint veszítenek, hogy hát adják valami távoli intézménynek, hogy ott majd megmondják, hogy nem tudom, hogy kell beállítani. És ezért volt elképesztően sikeres a belső piac. Először ugye közös piac, majd belső piac, és ehhez akart Anglia is csatlakozni. Tehát ez az, amit a 70-es évek legelején felismert Thatcher, és végigvitt. Azonban 92-ben zavar kerül a gépezetben, noha ezt ilyen nagy sikerként ünnepeljük. Ugyanis a politikai unió létrehozatalával, ami csak nagyon finom lépésekről szól, most nem untatnám ebből a hallgatókat, de mégis elindul egy erős lépés, hogy a gazdasági egység mellé egy politikai pillért is felépítsenek. Ezzel igazából belegyalogolnak az európai politika történet egyik legmasszívabb hagyományába, ami ezt a Miklós sokkal jobban tudja, mert ugye ő foglalkozik modern politika történettel, én csak itt dilettánsként beszélek, ami igazából az állami szuverenitásnak a hagyománya. És nagyon fontos, hogy az állami szuverenitás már 92-ben is illúzió, ha jogi, gazdasági, egyéb szempontból nézzük, de ugye, ahogy Péter László mondja, hogy a tények nem, de az eszmék formálják a történelmet, és még mindig egy olyan valid, nagyon fontos eszme, ami minden politikusnak, minden államvezetésnek a fejében ott van. És ezért van az, hogy noha 92 utáni időszakot nagy sikerként ünneplik, majd ugye jön az Európai Konvent, megpróbálnak valami alkotmányos alapszerződést letenni, ami aztán két magállamban bukik meg, egyébként Hollandiában és Franciaországban. Akkor ugye van 2009-ig egy ilyen euroszklerózis, kicsit kisebb formában, mint a 60-as években, de egy dolog látszik, hogy nem működik. És akkor lezárnám ezt azzal, hogy szerintem ebben az évben az látszott nagyon, számomra teljes mértékben láthatóvá vált, hogy az európai projekt ebben a formában, ahogy ez most zajlik, politikai értelemben működésképtelen.
1: Gyorsan hozzáteszem, hogy 1991-ben tehát a Maastrichtig vezető út az előkészítésében a Margaret Thatcher egy nagyon erőteljes, erőmozdító és pozitív szerepet játszott.
3: Ezt nem tudtam.
1: Ez így van.
3: Ellenkezőire tippeltem volna.
1: Azt lehetne mondani, hogy hogy harcolt érte. Ez azért volt, mert érzékelt, mert 1986-ban Londonban a tőzsdén lezajlott a szép csöndben az egyik legfontosabb eseménye a 20. század végének, a Big Bang. Ami azt jelentette, hogy a tőzsde a fizikális, személyes, brokeri tevékenység megszűnt. És ebből kifolyólag a londoni tőzsde az egész világ kereskedelmi, pénzügyi magjává vált. Hiszen oda települt az elektronikus kereskedelem, onnan az a hub, tehát onnan vonul ki az még a Tokió, a Frankfurt, Szingapúr, New York is ott fut össze, miután ahelyett, hogy egy broker fülén lenne három telefon lógna, és idegbeteg módon kiabálna, és csapkodna, és liciteket, és nem tudom, miket dobálna be annak, aki beírja, hogy most mennyiért vették meg ezt a legutóbbi 1 trillió tonna rizst. Ezek a műveletek a londoni tőzsdének a letitkosított vonalán, kódolt vonalán a másodperc egyre kisebb töredéke, most már úgy tudom, hogy 1 milliómod másodpercet létrejövő mega dílek és tranzakciók özöne folyik. Ez volt a Big Bang. A Thatcher fölfogta, hogy amennyiben az úgynevezett Single European Act, az egységes európai törvény Európával, vagy direktíva, nem tudom, mi volt, létrejön, azzal Nagy-Britannia a City-n keresztül gyakorlatilag preeminens szerephez jut Európában. Külkereskedelme megnő értékben, és függetlenül attól, hogy a gyártóipar, tehát a manufaktúra, a gyártási tevékenység, a termelő tevékenység, hogy milyen iparcigi gyártás szinte null, teljesen visszaszorult, a közvetített, és így a közvetítés által értéknövelt szolgáltatás révén fel fog virágozni az ország. Ezt előre látta, és ez így is lett. Igen.
3: Annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis az úgynevezett Single European Act, amit egységes európai okmánynak hívnak a magyar tankönyvekben, az igazából szerintem a végpontja, ahová el lehetett vinni a gazdasági integrációt.
1: Értem, de érdekes mondom a Thatcher, aki azonban eljutott oda később, már miniszterelnöksége utolsó szakaszában is, de főként már a nyugdíjas korszakában eljutott a kiábránduláshoz is. Tehát érdekes, hogy mondod, hogy az volt az utolsó pont, mert...
3: Mert utána a 92-es Maastricht az már egy minőségileg más szemléletet tükröz.
1: Itt azról van szó, hogy úgy... Nem, azt látta, hogy amit ő gondolt, az...
3: Félre siklott.
1: Igen, tehát ami gondolta, addig bizonyos fokig jó lett, de bizonyos kinövéseit, bizonyos őrültségeit ő már nem volt hajlandó lenyelni. Ugyanis tényleg, ténylegesen, hát a Jacques Delors személyében...
3: Igen, hát ő volt az emblematikus alak, ugye Lámfalos és Sándorral a háttérben, aki hát... Meséljek erről?
1: A Lambsdorff. Na, jó. Tehát a
3: Alexandre Lámfalusi.
1: Igen, a Lambsdorffot.
0: Nem, Lámfalusiról beszél.
1: Igen. Lámfalusi. Sose hallottam róla.
0: Lámfalusiról?
3: Akkor nem, hát ugye...
1: Kire van szó?
3: Nem, tényleg nincs meg.
1: Egy Lambsdorffot is meg.
3: Nem. Hát van
1: egy... Azt hogy lefordítottad, de nem, lágyarázó
3: van egy érdekes,
1: Vilmosnak nevezték Shakespeare.
3: Ugye, hogy egy kicsit ilyen populáris, hát tegyem a műsort, a magyar vonal mindenhol kell. És természetesen a Single European Act-ben és az utána következő eseményekben is van magyar vonal. Ez a magyar vonal pedig a tavaly elhunyt Lámfalusi Sándorhoz kötődik. Őről annyit érdemes tudni, hogy 49-ben pár társával együtt, például Rezsőházi Rudolffal, aki még él, érkeztek Lővenbe, és ott kezdtek új életet fiatal egyetemistaként. Rudi bácsit egyébként nagyon szeretnénk elhívni, reméljük, hogy még a vendégünk lesz egyszer. Nekem ő jó barátom. És Lámfalusi Sándor futotta be talán a 12 emigráns diák közül, akikből egyébként 7-en lettek egyetemi tanárok, a legnagyobb karriert, mert ő Oxfordba ment után, Löwen után közgázra, és ott csinált azt hiszem PhD-t, és utána a bank szektorba helyezkedett el. És az euró, nyilván nem lehet azt mondani, hogy csak Lámfalusi Sándor ötlete volt, de, és akkor ezt el is akartam egyébként mondani, hogy Lámfalusi már ott volt, ott bábáskodott az euró születésén, hogyha ki lehet keresni a dokumentumokat, volt egy fehér könyv a közös európai valutáról például. Azt hiszem talán 85-ben vagy 84-ben, annak már ő volt az egyik ilyen spiritus rektora, és őt szánták az Európai Központi Bank első elnökének is, de akkor már idős volt, és mondta, hogy ezt nem vállalná el. És ezt mindig el szokták mondani, meg lehet látni, hogy a Jean-Claude Trichet, aki az első elnök volt, 2010-ben is például, amikor, vagy 2009-ben, amikor ugye a nagy 2008, nem is tudom el, tehát amikor kitört a válság, akkor tartott egy ilyen piacnyugtató nagy sajtótájékoztatót, hogy ugye akkor még így nézték az amerikai buborékot, hogy valami fog történni, és akkor többen mondták nekem, hogy nézd meg, ott ül a Lánfalusi a Trishével, tehát hogy egy nagyon erős kapcsolata volt. Ő választotta ki a vezetőket például az Európai Központi Bankban, még a Központi Bank megalapításánál. Ugye az Európai Központi Bank előtt volt az úgynevezett Európai Monetáris Intézet, aminek az volt a feladata, hogy a közös pénzt előre görgesse, annak az ilyen technikai részleteit vezesse, és azt még Lánfalusi elnökölte, de a bankot már nem. Na de annyit akartam mondani, tehát, hogy Lánfalusinak volt egy bizonyos értelemben zseniális elképzelés, amit sajnos azonban szerintem nem úgy igazolt a történelem is 2016 sem, ahogy ő gondolta.
1: Hát tudom, hogyha most megnézed Olaszországot, akkor ebből kilábalást nagyon kevesen látják.
3: Én elmondom, hogy mit gondolt Lánfalus, és akkor lehet látni a problémát, vagy a dilemmát, amivel nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni. Ugye eljutott az egységes piac abba a pontba, ahol már nem nagyon lehetett tovább lépni, mert ugye már lebontották a vámokat, ilyesmi, tehát megvalósult az úgynevezett negatív piaci integráció, majd elkezdték harmonizálni a standardeket, elindult a belső piaci integráció, és nagyon jól haladtak abban, hogy igazából tényleg egy valódi egységes piac jön létre. Nem is véletlen, hogy így hívják, hogy a történetileg így hívják, hogy közös piac, egységes piac, belső piac. És látszott, hogy innen valahogy lépni kell, és ugye a következő lépés az úgynevezett közös valutának a bevezetése lett volna. Na most az ilyen integráció elméletekben, amit egyébként egy Balassa Béla nevű közgazdász dolgozott ki, 64-ben van egy világhírű cikke, ami valahol Oxfordban volt, és ott jelent meg valahol, tehát nagyon idézett cikke. Abban van egy ilyen probléma felvetés, hogy a közös valutával az a gond, hogy amint a közös valuta megszületik, akkor az már nagyon erősen a föderatív államberendezkedés felé lök egy ilyen integrációs alakzatot. Ugyanis a közös valutának az is a feltétele, hogy mellette egy ilyen úgynevezett fiskális, tehát mondjuk így budgetary, hogy mondják? Költségvetési integráció is kialakulja, mert ugye a közös valutának az a gondja, hogy egy adott, vannak ilyen elméletek, hogy mi az úgynevezett ideális egységes valutatérség, és amit ki szoktak mutatni például Paul Krugman is, hogy ugye Európa az nem ilyen, tehát hogy történnek ilyen sokkok, és kell a kiegyenlítés, mert ugye a közös valutával az államok elvesztik a monetáris politikájukat, nem tudnak leértékelni, kamat politikát se folytatni, és így tovább, tehát csökken a mozgásterük. És Lánfalusi azt gondolta, hogy ha létrejön a közös valuta, akkor a közös valuta, ami ugye 94-ben kezdett el működni, egy ilyen spillover effekt keretében tovább viszi a politikai integráció felé az uniót.
1: Ez természetes.
3: És erről szól igazából szerintem a 90-es és a 2000-es évek európai politika története, és a Maastrichti szerződés az ezt a politikai pillért próbálja mögé rakni. Csak az a gond, hogy nem ment.
1: Jó, hát ez
3: tehát, hogy megvan a...
1: De hogy miért nem ment, ez egy másik kérdés.
3: Egy adatot még. Tehát, hogy megvan a közös pénz, meg van a belső piac, viszont a fiskális, föderatív jellegű újraelosztás, az elenyésző mondjuk Németország föderális költségvetéshez, vagy akár az USA-hoz képest is. És ez a probléma, hogy itt mondom, hogy megint a szuverenitás hagyományával találjuk szembe magunkat, hogy nem akarják a költségvetési önállóságot feladni az államok, és amíg nem adják föl, addig nem lehet kompenzálni a közös valuta által okozott károkat, mert a közös valuta nem csak előnyöket, hanem károkat is okoz.
1: Ez egy inherens ügy Európában, ez, hogy mondjam, ezért, mint egyfajta mantrát ismételgeti az összes felelős európai politikus a szuverén európai államok soha nem látott eddigi kísérletét arra, hogy bizonyos szuverenitás bizonyos elemeit megoszta, de nem adja fel. Na most ez fából vaskarika. A nagyobb kérdés az, mivel sok kis európai állam, most szintén eszembe a litvánok is szokták mondani, hogy mindenütt van egy litván elem, a románok is mondják, mindenütt van egy litván.
3: Hát legalább ennyi legyen, ugye? Tehát, hogyha nem tudjuk a folyamatot,
1: a lengyeleknek valószínűleg a lengyeleknek van egyedül igazuk, mert egy lengyel mindenütt van.
0: Azt tényleg
1: igazuk. Az, ez a lengyel, ez egyedül őnek van. Na most, hogy miért nem adnák föl az európaiak a szuverenitásukat? Ez az érdekes kérdés, nem az a tény, hogy nem adják fel, hanem mert ez egy adott. De ide szerintem most nem fogunk erre választ találni.
3: Nem, viszont hogy mondjak annyit, hogyha megnézed, hogy mi történt ebben az évben,
1: igen,
3: akkor
1: igen,
3: valahol mindig ott van a háttérben az, hogy csak azért sem. Tehát, hogy
1: na de hát azért, mert
3: a lengyelek, a magyarok, az angolok.
1: Azért, mert nem. Ahogy miért?
2: Akkor mondok egy provokatívat. Szerintem egyszerű. Ezek a politikai elitek, akik nem akarják
3: kiadni
2: a szöveget, és felhergelik a népet is. Na, de akkor tessék, vitatkozzatok. Szándékos, hogy milyen provokatív.
1: Nem, ez sajnos.
2: Szűk politikai elitekről van szó, akik utálnák átadni a
1: szuverenitás.
2: Ez nekem kevés, tessék
1: indokolni. A szuverenitás feladása, az, elmondom, hogy mi mindenből áll. Az abból áll, hogy megszűnnek az európai parlamenteknek a szuverén törvényhozó, az, hogy mint amikor annak idején Európában ugye a hatalmas feszültség volt a pápaság és a királyok között. A királyok azt mondják, hogy én nevezem ki ezt a érseket, mert a mi érsekünk, mert a mi ügyeinket a pápa kinyúl messziről, és azt mondja, hogy nyet.
3: Rómából ide ne szövegeljenek, ugye?
1: Na most
3: Avignonból, meg Rómából ne szóljanak
2: be. Avignonból nekem ne szóljanak
1: be. Na de ha csak azt nézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmányozó nemzetgyűlésén, vagy alapító ülésén Philadelphiában 1787-ben milyen vérre menő viták voltak arról, hogy egy New Yorki, vagy Rhode Islandi, vagy egy Vermonti embernek Washingtonból ne szóljanak bele abba, hogy ha ő öl, akkor mi történik vele? Mert ő igenis az eredeti Vermonti telepes hagyományaira, a kvékerekre, a nem tudom, ti az átkozott katolikus német telepesek a Pennsylvániában ne mondjátok meg nekünk, mert semmi közünk hozzátok, mert ti Németországba jöttetek.
3: Mi
1: meg 150 éve itt vagyunk Hollandiából, tehát még az Egyesült Államokra is, és a mai napig ez az Egyesült Államok belpolitikájára ráüti a bélyegét. Tehát a szuverenitásról egyszer már beszéltünk itt, az nem egy kitaláció, annak a megszűnésének kell egy kialakított alapja legyen. Kell egy konszenzuális alapja legyen, hogy igenis elfogadom, hogy Angela Merkel fogja megmondani, hogy itt mi legyen.
3: És mondhatok.
1: És kész. Na most, jó, szeretném azt a francia ügyet elmondani, amit találtam, ez az egész 2016-hoz, amit egyszerűen csak rábukkantam.
3: Oké, akkor egy apróságot teszek hozzá, tehát, hogy a...
1: Ez hiába van.
2: Tehát magyarul a népnek is fájna.
3: Nem. Ennél, tehát a Miklós tök jól exponálta, hogy ez egyrészt ez egy politikai kérdés. Tehát, hogy akkor, ha feladod, elfelejteted
1: a nemzeti
3: parlamentet. De én azt akarom mondani, hogy ez nem csak politikai, hanem kulturális kérdés is. Gondold el, hogy kéne a magyar történelmet újraírni, hogyha kivonnak belőle a szuverenitást.
1: Abszolút, hogy ne.
3: És ez viszont, ez már nem csak az elitek.
1: Na de az nem
2: általa.
1: Az nem általa. Ezt az elképesztő tornacionalizmus.
3: De akkor ugyanígy meg kéne írni a román történelmet, ugyanígy meg kéne a lengyelt, stb. Csak ezért mondom, hogy milyen erős.
1: A lengyelek azok teljesen, azok elkezdenek pörögni, és odáig pörögnének, ami stratoszféráig fölmennének.
2: De ezt mondom, te akkor a királyságban, mert ugye tanítanák Mohácsot egyszer magyar szemszögből,
3: egyszer török szemszögből. Jól nagyobbunk a
2: kémamároknak. Egy valaki.
1: De a Mohács az hagyján, de hogyha...
3: 48-at próbáld meg megmagyarázni a szuverenitás nélkül.
1: De meg lehet, ha majd ne lehetne, sőt, meg kell. Hát ugye a híres, a Norman Davies angol történész direkt azért írta a The Isles című angol-brit történelemkönyvet, hogy mindent a másik szempontjából írt. Azt mondja, hogy ő most viking, tehát nem a Alfred királyt, nem a vikingek támadták meg, hanem ő a vikingek szempontjából, hogy néz ki ez a szakállas marha, ez az angol, ez az alfit.
3: Csak éppen Norman Davies-t olvasok, a Europe-ot.
1: Mindent a másik szempontjából írt meg, mert attól látod meg a dolgot, attól látod meg a fát.
3: Én csak erre akartam utalni, tehát hogy sem politikailag, sem kulturálisan nem emlékezetileg.
1: Ezt viszont meg kell csinálni, attól függetlenül. Ezt meg kell csinálni. Az, hogy lengyel történelemkönyve be legyen írva, hogy azok a területek, és itt aztán az életveszély, szerintem...
3: Litvánia, lengyel personál unió,
1: azok a területek, amiket a Sztálinék család és kriminális módon elfoglalta két héttel a német támadás után, azok, hogy mondjam, azok etnikusan alig-alig voltak lengyel területek, és azok nemrég kerültek Lengyelországhoz, de az első világháború után,
3: persze,
1: a
3: szovjet
1: lengyel háború révén, ahol a lengyelek Kijev határánál voltak, és hogy mondjam, egészen elképesztő területi elképzeléseik voltak, tehát itt ott semmiféle balansz nincs a történetírásban.
3: No, de szóval csak ennyit, tehát, hogy 2016-ban...
1: Ami nem mondaná azt, hogy a Katyinnak... Ami nem mondaná azt, hogy a Katyin nem egy tömeggyilkosság, és egy holokasz.
2: Persze.
1: Oké. Hadd mondjam el ezt a...
3: Oké, okay, akkor egy gondolat, hogy nekem erről szólt 2016, hogy azt láttam, hogy ez így nem megy. Tehát, hogy igen, mindig beleütközünk ebbe a
1: kulturális szuverenitásra. Úgynevezett, amit a kulturális szuverenitás, az arra szükség is van ráadásul, hogy az valamilyen...
3: Hát ez meg a másik, hogy akkor hogy lehet identitást építeni úgy, hogyha nem tudsz mögé tenni egy ilyen...
1: Nem, de ez a nemzeti identitásokból idáig van az egész.
3: Na, Franciaország.
2: Franciaország, és utána majd egy percben én is elmondom nekem, hogy szólt 2016.
1: Az európai identitás egyáltalán nem lehetetlenség. Egy értelmes ember számára mondta, hogy úgy, ahogy egy texasi mondhatja, hogy ő amerikai elsősorban, másodszorban texasi, harmadsorban texasi német, miért nem mondhatná?
3: Én európainak tartom magam, csak szerintem ez nem az az identitás, amire... De mindegy, ez messzire
1: vezet. Okay, hát
3: magyar és
1: az
3: európai.
1: Az a te sorozatod. Másoknak lehet más a sorrendje. Az teljesen rendben van. Nem, itt van egy érdekes történet. 1953-ban egy Pierre Pujard, Pierre Pujard nevű szakszervezeti vezető Franciaországban maga mögé állította a kiskereskedők és kézművesek szakszervezetét, és egy fenyegető kis Jean d'Arc hadseregére emlékeztető brigádot hozott létre, általános sztrájkot indított a parlamenti tagok ellen, az elit ellen, a csalások és a korrupció ellen, azzal, hogy közvetlen korporatista hatalmat át kell venni. És megindultak, úgymond. És az akkori gólista kormányzat, akinek az algériai háború, meg a tunéziai, meg a marokkói konfliktus elvette az erejét a belpolitikáról a koncentrálásra, nem tudta ezeket, nem akarta leverni. Kialakult már az a szó, hogy puzsárizmus. Elolvastam ennek egy bizonyos irodalmát, nagyrészt csak franciául van, mert nem szedték ezt elő eléggé. És amikor 1961-ben Nagy-Britannia beadta a legelső európai közösségi vagy közös piaci tagság kérelmét, még azt hiszem a Macmillan miniszterelnöksége előtt, akkor azok az angolok, akik elemezték a lehetséges következményeit egy angol tagságnak, aki akkor még csak a hatokhoz csatlakozott volna, ha minden jól tudok, kifejezetten kihozták annak a lehetőséget, hogy átterjedne Angliára a puzsárizmus. Már akkor ilyen... Na most itt arról van szó, hogy kifejezetten egy elit ellenes, populista, dogmatikus, militáns mozgalomról volt szó, amire aztán 1958-ban de Gaulle lecsapott, és ezeket szétverték a szó legszorosabb értelmében, de kifejezett félelembe tartották az elitet. És látok referenciákat erre a modern korban, néha-néha előjön, hogy valaki puzsáristának neveznek Franciaországban, ha demagóg, hogyha erőszakot szakkal fenyeget, és hogyha az egyszerű munkásruhába öltözött, böcsületes, olajos kezű, bérből és fizetésből élő ember jogaiért küzd a felfogalkodott öltönyösökkel szembe. Ezért gondoltam azt, hogy létezett ez már egy másik történelmi korszakban, és ők Európa egyébként a közös piacot is megemlítette a Pierre Pujard azzal, hogy a nagy tőke konspirációja.
3: Hát ezt majd halljuk néha.
2: Azt akarom mondani, hogy ehhez szerintem jól köthető az én rövid leszek, mert én azt akartam behozni a diskurzusba, mert persze a puzsárizmus ma is van, csak szerintem attól lett ez az egész jelenség jóval kiterjedtebb és nagyobb, és szerintem azért van ennek sokkal, ez szerintem inkább egy ilyen elszigetelt dolog lehetett.
1: Igen, akkor
2: mert az internet miatt.
0: Tehát ugye behoznám itt a diskurzusba ezt az egész internet dolgot, hogy a 2016, ugye mind a kettő, a Brexitnél nem tudom, de ahogy a, mondjuk a három dolgot szoktak mondani, ugye a menekültválság, Trump és a Brexit, ez a három ilyen nagyon meghatározó esemény a 2016-os évnek, és ahogy megrázta az Európai Uniót a menekültválság. A menekültválságnál is Trump esetében mind a két esetben kimutatták azt, hogy mekkora hatása volt az internetnek, leegyszerűsítve azt, hogy ez arról szól, hogy miközben azt gondoltuk, hogy az internet ki fogja nyitni a világot számunkra, demokratizálja a vélemények cseréjét, lehetővé, sokkal gyorsabbá teszi ezt, sokkal plurálisabb, egy színesebb véleménypaletta lesz, fog rendelkezésünkre állni, nem fogják ezek a vélemény monopóliumok ugye befolyásolni a kisembert, a szabadságot ki fogja teljesíteni, ehhez képest buborékba zár bennünket, azt látjuk. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy például a menekültek menekülésében mekkora hatalmas szerepe volt annak, hogy milyen, ez hihetetlen ezt így kimondani, de hogy tulajdonképpen az emberek eddig azért nem indultak el, mert nem tudták, hogy milyen jól élnek a nyugaton a többiek.
3: Hát meg nem volt Google Maps például. Tehát.
0: Igen, és akkor elindulnak, és lehet ugye, amikor kiposztolja háromszor a szomszéd faluból a szegény gyerek, kiposztolja a Merci mellett magát minden két-három szögből, ez egy teljesen más incentíva, tehát teljesen más indítatás, mint az, mint amikor kapott egy levelet, meg egy csomagot a távoli vidékről. De... Ugye a Trump esetében a hamis hírek, amiket látunk, vagy az alternatív valóság, mert azt se tudjuk, hogy mi igaz, mi nem igaz, ugye lehet látni, néhány hírt nyomon követtek egész a forrásáig.
1: De amit mondasz, te a kulcs, ezt ki akarom hangsúlyozni, hogy fél szóval, fél mondattal mondtál, de rendkívül fontos, hogy a Facebook egy szoftver, amit egy hatalmas ilyen mainframe computer özön támogat valahol, nem is tudom, aztán Nyugat-Amerikában valahol ez a maga a fizikai jelenléte, és ez a szoftver azt hozza létre, azért ilyen népszerű, mert te barátokat gyűjtesz, és nem az ellenségeidet.
0: Így nem van, az, pont, pont nem a buborék hatás miatt népszerű.
1: Amit te buborék hatásnak nem, ez ilyen visszhangkamrák ezek.
0: Visszhangkamrák, igen.
1: Ahonnan visszaverődik az, hát hiszen te olyat te imádod, ha valaki megnyomja azt a like gombot, hogy jaj, hát tetszett neki, Istenem, de jó, hát én egy népszerű kis fószer vagyok. Hát,
0: mekkora nagyot mondtam.
1: Mekkora nagyot mondtam, és őt imádom, én is őt, ő is imád engem. A nagyon kevés az az ember, aki megtűri a barátai között azt, aki folyamatosan olyat mond, amit attól a falra mászol, de nem szeretsz falra mászni, persze. Nem azért tartod ezt a nyavaját a zsebedbe, hogy állandóan idegesítsenek. Ebből kifolyólag létrejönnek egymással kapcsolatban nem levő, de egymást utáló, és egymást démonizáló csoportok, tehát igazad van, hogy rosszabbá. Most már azt mondom. Régebben azt mondtam volna, hogy nem, mert információ, meg megtudod a legújabb könyv, és a recenzió, és a London Review of Books, és a nem tudom, micsoda.
3: Csak nem dobja föl nekem, hogyha túlzottan liberális, mert ugye mit tudom, kiszámítja, hogy milyen az én világom.
1: De nem csak az, hanem a barát, a tanult kollégád elküldi, hogy figyelj, láttad ezt a cikket? Régebben azt gondoltam, hogy ez a lényege. És tényleg nem láttam ezt a cikket, és tényleg letöltem, és olvasom, és na, hát tényleg előre
0: az
1: bíz,
0: én,
1: szakmailag is.
0: Az
1: előre.
0: Én újságomat a barátaim szerkesztik.
1: Nem csak az, hanem egy amerikai szakfolyóiratból kimutat egy cikket, amit föl tudok használni a tanulmányomba, és azt mondom, hogy na hát, tényleg a Facebook hozzásegített, de mi igaz? De most már azt mondom, hogy a plusz-minuszokat összeadva globálisan egyrészt nem a szakmai körök a lényege, tehát nem a legtöbb kör ezekben nem szakmai kör, hanem egyszerűen...
3: Öndicsérő kör. Önfényező, öndicsérő.
1: És egy nagy része handabandázó kör, vagy a szabad...
3: Facebook forradalmár, fotel forradalmár, és
1: tehát társai. Igazából...
3: Milyen szép kifejezés van a magyar nyelvben.
1: Valószínűleg veszélyessé váló, elkülönülő, hermetikusan elkülönülő, egymás elleni utálatot felkorbácsoló csoportok jöttek létre.
3: Viszont nekünk is van egy Facebook oldalunk, és itt tudtok minket lájkolni, és tudtok nekünk levelet írni, és
0: válaszolgatunk.
3: Én akkor hagyd mondjak valamit, hogy nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy januárban vendégünk lesz Markó Béla, elfogadta a meghívásunkat, és jönni fog, és tudunk vele majd beszélgetni politikáról és irodalomról. Ennyit.
0: Jó. És ezzel műsorunk nemzetközivé vált. Határon túlról is érkeznek vendégek. Gyorsan elbúcsúzunk, jó? Az január 6, ugye?
4: Nem tudom.
0: Majd emberek, számoljátok ki, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, meg sikeres.
3: Ott. Bizonyos, ne csak a politikával foglalkozzatok, sőt, foglalkozzatok kevesebbet a politikával.
4: Foglalkozzatok mással.
3: Annyi minden, sokkal jobb dolog van
0: ennél. Igen, igyatok forrál bort, meg egyetek sok bájgét.
3: Fedezzétek fel a családotokat, ilyesmi.
0: Elbúcsúzzunk.
4: Offline.
0: És két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Sziasztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió 90.3, és hogy hallottátok a Honti és Hanna maratoni adása, mármint, hogy reggel, ma reggel 8 órától, holnap reggel 8 óráig hallhattok minket, és vendégünk Feledi Boton, a Szent Ignác Jezsuita szakkollégium rektora és külpolitikai szakértő. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
6: Köszönöm szépen a meghívást!
5: És most ebben az órában külpolitizálni fogunk Botonddal, és kezdjük egyből a fegyverszüneti megállapodással, amit Minszkben kötöttek a minap. Hogy értéked, ez normális jelenség, hogy kötöttek egy megállapodást, ami mondjuk csak vasárnaptól lép érvénybe?
6: Hát ez már önmagában egy jó kérdés, hogy mikor szoktunk úgy tűzszünetet kötni, hogy még két napig viszont kilújjuk az összes maradék töltényt, esetleg még be is hozunk párat.
5: És friss hírek szerint már abszolút, valamelyik városban három gyerek is meghalt, tehát gyerekek.
6: Sőt, sokkal több, tehát hogy igazából úgy tűnik, hogy van ugye egy stratégiai pont most a két szakadár terület között, ahol még az átjárást biztosítani akarják némi kis orosz segítséggel a szakadárok, és ezt a várost el fogják foglalni. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy mire itt a tűzszünet megkezdődik, addigra ezt az egyébként autópálya és vasúti átkelőpontot a két szakadár terület között még meg akarják szerezni. Nyilván ezért is gondolták azt, hogy érdemes lesz néhány órát, még 48 órát adni maguknak, mielőtt a tűzszünetbe belefognak. Tehát ez önmagában mutatja, hogy azért itt nagyon-nagyon átgondolt pozíciók voltak. Ebből a szempontból már az is kis csoda, hogy létrejött a megállapodás. Nagyon kevés konkrét pontja van, sokkal több, mint a szeptemberinek ahhoz képest, azt ugye kb. 24 óráig se tartották a felek.
5: Hát ez az.
6: Most meg meglátjuk, hogy a tűzszünet maga el tud-e indulni ugye vasárnap éjféltől, vagy pedig már ezzel elbukik. Ha nem bukna el, akkor ugye van két hét arra, hogy visszavonják a nehéz fegyvereket. Kijelöltek demarkációs vonalat, kijelöltek még további pontokat, hogy akkor mikor, miről kellene beszélgetni a feleknek, de vannak olyan dátumok, hogy 2015 vége. Azért ez ugye egy eléggé bizonytalan pont.
5: És ez mire jelölték ki ezt a dátumot, hogy mi lesz 2015 végén?
6: Gyakorlatilag vétójogot adtak a szeparatistáknak abban, hogy akkor kaphatja vissza a kijevi kormány az orosz-ukrán határ ellenőrzését, ha új alkotmányban rögzítik ezeknek a különleges területeknek a státusát. Ehhez nyilván neki kell hozzájárulniuk, már az ott élő szakadároknak, és ez egy kérdés, hogy mi lesz az a kijevi csillagzatállás, amihez ők hajlandók a nevüket adni. Mondhatjuk úgy is inkább, hogy a béke folyamatban vétót emelhetnek bármelyik pillanatban, és felboríthatják.
7: És ennek a két különleges jogállás területnek milyen szuverenitást adnának?
6: Ugye a legelső körben azt szeretnék, hogy nem szuverenitások egyáltalán a nyugdíjakat és a szociális támogatásokat utalják ki, ezután pedig arról is szó van, hogy saját rendőrséget működtessenek, ugye a tűzszünet után elindítsák az önkormányzati választást. Abszolút. Az orosz kereskedelmi kapcsolatokat azt kikötötték, hogy vihetik saját maguk, tehát lehetne egy ilyen különleges orosz csatornájuk, ami izgalmas, hogy Poroshenko ezután már rögtön tagadta, hogy gyakorlatilag szövetség irányban fejlődne Ukrajna, tehát szerint erről nincsen szó. Ahogy az oroszok tagadták, hogy érdekeltek lennének ebben az egész történetben, és ők csak egyfajta garantor, vagy tehát egy biztosíték szerepet látnak saját magukban.
5: Mint amikor a konvojokban sem fegyver érkezik, hanem segélyszállítmány.
6: Igen, és ja, hát persze, egy konvoj ugye az már befutott múlt héten, egy újabb óriási konvoj. Ezekben sem nagyon tudjuk, hogy mik vannak, és az egész történetnek ugye azért valahol megint az EBSZ megfigyelőkön is múlhatna a lényege, de alig 200 megfigyelő van egyébként a szakadár részeken.
5: Tehát túl sok mindent nem is csinálnak állítólag.
6: Hát vagy nem engedik őket, vagy más úton mondan elérik, hogy ne azt lássák, de azért ez egy óriási terület. Tehát ez nem egy 200 ember által jó körülhatárolt szavazó helységeket kell megfigyelni, mint azt szoktunk, hanem rejtett tevékenységeket kéne feltárni mi egyéb. Tehát nyilván ez a 200 néhány ember mert aki ezen a területen van, az nagyon, hát szóval elég reménytelen a helyzet.
8: És az, hogy ezeken a tárgyalásokon például ez a Donyecki kérdés konkrétan szóba se került, annak milyen jelentősége lehet? Szóval szerint, hogy hallgatólagosan elfogadta mindenki, hogy akkor ez így történt, és ezután is így lesz? Vagy?
6: Már hogy nem mondom, hogy a Krím nem került szóba, tehát ugye a Krím az, ami, igen, ami teljesen
8: ja, bocs,
6: kimaradt.
8: Bocs, bocs, igen,
6: igen. Hát ez van, nem beszélünk róla. Igen, azért nem. Az furcsa lett volna, ha Donyeckert sem.
8: Jó, nem, ott is volt valami, tudom.
6: De az, hogy a Krimről nem beszélünk, az ugye Merkelnek is meghagyja a lehetőséget, meg az európaiaknak, hogy elmondhassák, hogy ez jogsértés, és az oroszoknak is azt, hogy megtartják. Tehát ez inkább egy ilyen face-saving akció, hogy de akkor most ezt a konfliktust nem nyitjuk meg a Minszki tárgyaláson. Ugye ott ez a kisebbségi kérdés ilyen élesen nem merül föl már, mint itt a Donyecki részeken. Ettől függetlenül az, hogy itt ugye amnestiát is aláírtak, hogy akkor mindenféle fajta amnestia érvényes lesz az itteni lakosokra, ami gyakorlatban ugye azt jelentheti, hogy akár akik mostanáig vitték a szakadárok parancsnokságát, azok büntetlenül tovább tárgyalhatnak, ha megnyerik az önkormányzati választásokat a kijevi rezsimmel. Tehát itt azért nagyon furcsa kontinuitások is lehetnek majd ebből fakadóan. És hogy mindebben Moszkva, hogy most is támogatja még ennek a határvárosnak az elfoglalását, a területek közötti határvárosnak, hihetetlen információs kapacitással rendelkezik, ugye az ukrán titkosszolgálat gyakorlatilag kétharmada a kezében volt. Ha lefejezték a titkosszolgálat adott szerveit, akkor azért tehetetlenek, mert ugye nincsenek új emberek. Eközben Washington azért még mindig gondolkozik azon, hogy akár fegyverek, akár nem fegyverek, de leginkább, hogy valami kis kiképzést adjon, ugye háttértámogatás, logisztika, mi egyéb, ami eddig is ment bizonyos szinteken. Tehát valami időt nyertünk, de hogy ez kinek lesz jó igazából, azt most nehéz még megmondani. Tehát, hogy ez most az oroszoknak biztosít egy kis gondolkodási időt. Vagy Merkelnek nem olyan kiélezetté teszi a görög válsággal a háta mögött azt, hogy a szankciókról dönteni kelljen. Hiszen kimondták azt, hogy akkor most nem gondolják meg azt, hogy növeljék a szankciókat, csak fenntartják. Tehát diplomáciailag ez kényelmes lehetett a nagyobb érdekeltségű feleknek. Akiknek biztos, hogy ez... Hát az utolsó remény, de nem tudni, hogy hosszú távon jó lesz ez a helyi lakosság. Tehát azért ott, ugye amellett, hogy van 5000, több mint 5000 halottunk, német szolgálati források szerint ez akár tízszerese is lehet ennek.
8: Hát én tudom, mint 50 000.
6: Tehát, hogy a helyi lakosság nem kap hónapok óta semmilyen segélyt, semmilyen nyugdíjat, közszolgáltatásokat elzárták, hogy ezt meg tudják-e nyitni fizikailag, ezek az infrastruktúrák működnek-e. Ugye a bankrendszerből is kivették ezt a területet, tehát hogy legalább a kijevi hatóságok a pénztranszfereket visszaengedik-e. Ezek óriási kérdések.
7: Tehát akkor te csak időlegesnek látod ezt a megállapodást?
6: Nehéz azt mondani, hogy a felek elszánták volna magukat arra, hogy akkor itt most mindenki nagyon örül ennek a békének. Szemmel láthatóan a fotókon látszott gyakorlatilag, hogy hát mindenki annak örül, hogy lett valami. Tehát ha már ott ültek 16 órát, akkor valami történt. És szerintem mindenki egy picit arra adott időt, hogy jobban felméri a másik pozícióit, mert azt látjuk, hogy ugye a hátsó pozíciókban vannak változások. Tehát a Syriza győzelmével, az orosz gazdasági helyzet, olajártörténet, titkosszolgálatok Pegida lefejezése, tehát ezek mind szépen lassan úgy a mérleg serpenyőjét mozgatják, és most hát nyilván egy picit ezeket megpróbálják nyomni, és ha nekik épp úgy áll be, akkor lehet, hogy megtartják a szerződést, lehet, hogy nem. De oroszoknak teljesen mindent,
7: nekem
6: hogy mit írnak
7: alá. Nekem az a kérdésem, hogy olvastam a Magyar Narancsban az interjút felett 2-3 hete, ugye volt egy interjú, és abban azt nyilatkozott, hogy a Magyarország számára hagyományos külpolitikai eszköztár, ideológiák azok megváltoztak és beszűkültek ez a típusú mozgástér. Tehát megszűnt ez a hagyományos ideológiák, meg mozgástéren alapuló diplomácia.
6: Hát ott beszéltünk belpolitikáról is, meg külpolitikáról is, tehát beszéltünk arról, hogy tehát ott a fősodor az volt, hogy a fiatalokat egyébként a hagyományos eszmerendszerek mennyire fogják meg, és erre mondtam azt, hogy ez nem biztos, hogy manapság ebből indulnak ki a fiatalok. És beszéltünk arról, hogy a magyar külpolitika mozgástere egyébként akár értékalapú, akár nem, akkor de facto be van szűkülve.
7: És ennek kapcsán, most ebben a konkrét konfliktusban, ami most az ukrán-orosz konfliktus intéz, ott szerintem mennyire van egyáltalán bármilyen mozgástere?
6: Tehát a budapesti mozgástér ebben a konfliktusban az meglehetősen szűk. Tehát egyrészt, hogy a kárpátaljai magyarság miatt is különösen kitettek vagyunk, tehát még egy lengyel vagy balti államokhoz képest is. Ugye azok a baltik, akik aztán nagy orosz kisebbséget látnak el a határaikon belül, ott meg az a probléma. Ugye a Putyin látogatás előtt, sőt már a Merkel látogatás előtt tudtuk ezt a kijevi utat, hogy Orbán Viktor feltehetőleg el fog menni Poroshenkót meglátogatni. Ez a döntés, hogy kiküldik a magyar miniszterelnököt Kijevbe, ez alapvetően azt mutatja, hogy tehát ez nem Putyin felé üzenet elsősorban, hanem a szövetségesek felé. Mert már ki kellett volna menni 3 hónapja, 5 hónapja, 6 hónapja.
7: Tehát a gázt meg elzárták?
6: Hát pont ez az nyilván egy elzárt gázcsappal, ő meg nem mehet ki Kijevbe. Tehát szeptember és már egy között nem is lett volna lehetősége kimenni, hiszen hát egy zárt gázcsappal bekopogni Poroshenkóhoz az kicsit furcsa lett volna. Éppen ezért ugye kinyitotta január 1-én, és utána lehetett már ezt az időpontot egyeztetni. Ez egy szimbolikus üzenet a szövetségesek felől, hogy valamit mi is csinálunk. Miközben a lengyelek már ennél tehát hitelt folyosítanak, vezetéket építenek, kiképeznek embereket, küldenek a helyszínre.
8: Szóval valamit mi is csinálunk, ez mit akarhat? Mit csinálhatunk? Tehát az, hogy kimegy Orbán Viktor, és beszélgetnek egy kicsit Poroshenkóval.
6: Hát ennek szimbolikus jelentősége azért lehet, hogy

0: Tehát azért, ha megnézzük azt, hogy Orbán Viktor kimegy, találkozik Poroshenkoval, találkozott Merkellel, akkor ezek után sokkal nehezebb akár neki, akár bárki másnak, aki ilyen helyzetben van, egy olyan nyilatkozatot tenni, ami szembe megy azokkal a tárgyalásoknak a jelentőségével, értékrendjével és szimbolikájával. Tehát egyszerűen olyan helyzetbe hozzák egymást a felek, hogy figyelj, hát tegnap is velem kártyáztál, tegnap előtt is velem kártyáztál, akkor most nem mehetsz át a másik kaszinóba. Uh-huh. Tehát egy picit ugye erről szól ez a történet, hogy kötjük magunkhoz a szövetségeseket, kötjük magunkhoz a kisebb-nagyobb államokat, és abban reménykedünk, hogy a hátunk mögött ők nem fognak óriási fordulatokat végrehajtani, mint mondjuk azt Románia történelemben párszor eljátszotta. Tehát, hogy ezeknek nagyjából van egy ilyen jelentősége. És aztán az, hogy tehát egy szimbolikus dolog, amit mi látunk a médiában, hogy emögött mennyi minden van, tehát egy államfői, egy miniszterelnöki csúcs találkozó előkészítése azért az egy hihetetlen hosszú munka. Tehát találkoznak kabinetfőnökök, államtitkárok, ugye Lázár János kiment ugyanúgy előkészíteni a Merkelt még utolsó napokban, de nagykövetségi szinten is megy az előkészítés, hát nyilván ezért szivárok ki, és tudunk róla. Tehát az a munka, ami megelőzi, és az a munka, ami követi, az igazából még fontosabb. Tehát az, hogy vállon lapogatják ott egymást a nagy emberek, örülünk, lefotózzuk, kiposztoljuk, de az, hogy előtte, utána szakemberek, feltehetőleg szakemberek részt vesznek abban, hogy elindítsanak folyamatokat, az a, hát hogy mondjam, a mi polgári vagy emberi szempontunkból sokkal fontosabb.
1: Mint hogy itt szükségszerű az, hogy bármilyen folyamat elinduljon, vagy valamikor megáll ez így a szimbolikus találkozásnál? Hogy
0: abszolút
1: így...
0: megállhat. Abszolút megállhat. Hát a kínai barátkozásunk erről szól. Tehát lehet aláírni nagy hangzatú memorandumokat, megállapodásokat. Ha nincs előkészítve a terület, a terep arra, hogy magyar vállalkozók valóban egyébként betörjenek piacokra, akkor ez nem fog működni magától, és ez nyilván igaz ukrán meg uniós vonatkozásban is. Itt van a transatlanti kereskedelmi megállapodás, hogyha erről nem fogunk beszélni, nem készítjük fel a magyar vállalkozókat, a magyar munkavállalókat, akkor a nyakukba jön a vizes hideg zuhany. Tehát az, hogy valaki kezet fog valakivel, attól abszolút nem következik, hogy a maradék 10 millió ember, aki az országában él, az felkészül arra, amit rához.
2: Úgyhogy ebbe a folyamban veszük most Putyin látogatását, az gondolom, hogy ez túl a szimbolikus jelentőségen. Tehát ott annak gondolom konkrét...
1: Igen, most mivel még nincs itt Putyin, ezért jósolgathatom.
3: De mindjárt itt lesz.
2: Igen, mindjárt itt lesz, tehát konkrét üzenete van, és azon...
4: Megfogható üzenete.
2: Hát úgy értem a szimbolikus aktusokon túl, tehát ott azért gondolom konkrét elvárások vannak a felek részéről, és szerinted ez mennyiben befut, ezek az elvárások mennyire érintik akár az energia kérdés, vagy pedig a háború kérdés, vagy az, hogy a Magyarország mennyire utasson egységet a szövetségesek szankciórendszerével.
0: Hát Putyin nem csak velünk játsz fel azt, tehát itt a kompországok régiójában minden komp tett már egy kört Moszkva körül. Tehát Románia, Szlovákia, Ausztria megtették ezeket a tiszteletköröket, hogy a Bulgáriát egy kicsit visszahúzták most a mi partunkra az amerikaiak. Tehát, hogy ez folyamatosan megy, szimbolikus szempontból egyébként óriási jelentőségű a sortörés. Tehát azért nem fogadták Vlagyimir Putyint a malágép lelövése utó-európai fővárosban. Tehát találkoztak vele itt, találkoztak vele ott, ugye a francia államfő a reptér szélén, de nem hívta meg senki. Tehát ilyen szempontból ez egy sortörés, mert hogy ennek van valóban most egy nagyon erős szimbolikus üzenete. Az, hogy egyébként a magyar kormányzat ezt a gázárszerződés hosszabbításával indokolja, ez annyiban áll gyenge lábakon, hogy egyrészt ugye még óriási mennyiségű gáz van a tározóban, amit ha érvényes szerződés szerint lehívhatunk a következő években. Tehát nem annyira sürgető ez a dolog, hogy az ukrán konfliktus közepén kelljen megegyezni róla. Másrészt pedig ugye amiről Merkel is röviden tett említést, az az interkonnektor hálózat, amiben az összes közép-európai országot igyekeznek beépíteni, és ez jelenleg a mi irányunkban Romániából és Horvátországból nem működik annyira erősen. Megoldható Magyarország gázellátása középtávon, nem orosz forrásokból is, akkor, hogyha valóban az alternatív forrásokat és egyéb megoldásokat is be tudjuk vetni, és van egy össze-európai összefogás ebben. Hogyha más lesz a rámíznak, tehát Magyarország egyedül nyilván nem tud szembe menni a gázszerződés történetben, de hogyha lenne egy erős berlini vezetés, aki ezt a régiót felkarolja északi áramlattal együtt, LNG terminálokkal együtt, tehát cseppfolyósított földgázterminálokkal együtt, megpróbálnák megoldani ezt, akkor fizikailag kivitelezhető egy konfliktus, akkor is, hogyha az oroszok elmennek addig, hogy elzárják a gázcsapot. De ha elzárják a gázcsapot, nem lesz pénzük. Nem tudnak most vezetéket építeni Kínáig. Tehát azért ez nem úgy van, még Kína kapcsán sem, hogy holnap akkor oda beépítek.

0: pár ezer kilométernyi vezetéket. Innentől kezdve pedig ők is kiszolgáltatottak, és nyilván ezért tartunk ott, hogy létezik egy konfliktus, ami gyakorlatilag egy hidegháborús proxy háború, és az nem nagyon került elő, hogy akkor elzárjuk a gázvezetéket. Hát mondhatnák simán Merkelnek, hogy elzárják az északi áramlatot, ezt még soha senki nem dobta be. Előbb hallottunk olyat, hogy Finnországot lerohanják, mint az, hogy elzárják a gázcsapot. Tehát ilyen szempontból Magyarországnak a mozgástere nem csak azért pici, mert egyébként nincs mit kínálnunk. Tehát ugye mi itt vevők vagyunk ebben a felállásban, de nem adunk el semmit. Ugye a német ipar azért valamit elad, sőt, nem kevés dolgot ad el annak az orosz elitnek, aki befolyással rendelkezhet még a Kreml döntéshozatalra. Ilyen szempontból ezek a kisebb közép-európai országok elég kiszolgáltatottak, tehát mi kérünk. És azért, amiért valamit kérünk, ezért olyan dolgokat tudunk adni, ami a szövetségnek fontos. Ezzel meg kicsit veszélyes üzletelni, de ezt mások is megteszik. Tehát azért az osztrák barátainkat nem kell félteni ebben. Bécs körül mennyi mindent adtak el nekik, és hát ott is az uniósok határán egyensúlyoznak azzal, hogy az infrastruktúra és a gáztartalom a tározóban, akkor most hogy kerülhet orosz kézbe? Ezt milyen tulajdonosi struktúrának kell ahhoz hívni, hogy a versenyjogászok nem fogják meg Brüsszelben? Tehát az a baj, hogy folyik egyfajta verseny, hogy kik tudnak oroszok kegyeibe jobban beférkőzni.
1: És mivel tudunk beférkőzni a kegyeibe?
0: Hát de pont ez az, hogy
1: mi aduászunk.
0: Hogy nekünk nincs aduászunk ebben a történetben.
2: De a geopolitikai helyzet az aduász, nem?
0: De nem, de miért?
2: Tehát, ez csak többféle elmélet van, hogy mondjuk azt, hogy Magyarországot, mint EU-s tag országot adott esetben megnyeri maga mellé, hogy bizonyos szankciókon ne szavazzon, vagy képviselje adott esetben Oroszország érdekeit, és ne kell érdekeit képviselje.
0: Olyan sose lesz, hogy egy ország nem szavaz meg 27-tel szemben valamit.
2: Akkor nem a szavazásra mondom, tehát alapvetően neki érdeke lehet adott esetben, hogy itt gyengítse a...
0: Tehát az orosz érdek az, hogy legyen egy koalíció, aki mellette áll később, lesznek hangosabbak és lesznek halkabbak. Ebbe benne tartani Magyarországot az orosz érdek. Hogy ezt Orbán Viktor kormánya, vagy 2018 után egy mondjuk jobbra húzó kormány fogja megcsinálni, az egy komoly történelmi kérdés. És ki tudja, hogy mi vár az országra ebből a szempontból, de ugye ezt látjuk, hogy Görögország is hihetetlenül elment ebbe az irányba, hogy az új görög külügyminiszter azért meglehetősen meredek kijelentéseket tett az elmúlt 20 évben, és azóta is, hogy ő mit gondol a szovjetekről és az oroszokról. Úgyhogy tehát aduászunk nincsen. Aduászunk nincsen.
1: Lehet aduászunk, tehát hogy ki tudunk dolgozni egy olyan dolgot, ami érték, mondjuk a gáz az oroszoknál.
0: Egyedül biztos nem. Tehát az a titka ennek az egész uniós macerának, amit annyira igyekszünk nem szeretni, de közben ez az egyetlen mentő ennek az országnak, mert többinek a régióban, hogy együttműködnek. Tehát, hogyha ha a balti államoktól Horvátországig végre megszületne az a egyébként különösebb diplomát nem igénylő felismerés, hogy érdemes összefogni, mert csak akkor tudjuk akár Berlinnel szemben, akár Moszkvával szemben érvényesíteni az érdekeinket, akkor ez működne. De ez tipikusan a közlegelő problémája, ugye? Tehát, hogy én viszem a tehenemet előbb oda, és lelegeli a füvet a másik elő, vagy a másik. Mert azt hiszük, hogy van fű. Most ugye azért ez egy alapkérdés, hogy vajon kit vág át Putyin. Tehát most azért versenyzünk, hogy kit fog előbb tudni átvágni. Tehát azért ez egy elég absztrakt és abszurd helyzet.
2: És Oroszországnak, mint hogy most a gazdasági szankciók révén bizonyos szempontból meggyengült a gazdaságot, még mennyi potenciál van benne szerinted? Igyáltalán, hogy mennyit gazdaságilag még így...
0: Hát ennek a potenciálnak a vitájáról szól az egész amerikai fegyverszállítás története. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy Oroszország addig megy el, amíg, ahogy te mondod, a gazdasági potenciálja engedi, és akkor valószínűleg nem menne el túl messzire, hiszen a belső stabilitást ez belátható időn belül veszélyezteti. Vagy már régen nem egy ilyen amerikai cost-benefit költséghaszon elemzéssel döntik el, hogy ők mit csinálnak, hanem van Putyin, van körülötte egy erősen szelektált információs környezet, ami azért több kelet-európai vezetőre jellemző, tegyük hozzá, és ebből a környezetből első jutnak hozzá azok az információk, amik a legjobban kellenének, és innentől kezdve pedig ő nem úgy fogja eldönteni, hogy akkor még van pénz a kasszámban, hanem megmutatom neki csak azért is. És ugye erre mondja azt Amerika, hogy akkor ilyen esetekben vajon védekezni kell, adni kell, vagy lehet hezitálni.
1: Amit említettél, hogy az orosz kegyekért azért sokan versenyeznek, ugye? Ez nem lehet egy fúzió kezdete, ez a látszat, találkozás, mert kell el, ugyan, beszéltek az előtt, ez nem lehet egy elvetemült ötlet a kormány fejébe, hogy na, talán jó lenne valamerre társulni, hogy akkor szuperek legyenek a dolgok, vagy, vagy szerinted ez...
0: Tehát, hogy azért találkoztak Merkellel, hogy visszakössék a hajót a nyugati partra? Dehogy nem. Tehát ugye ez a pávatáncnak része, vagy a hintapolitikának, hogy, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. Ugye én abban az elméletben hiszek, hogy Oroszországnak nem értékes a jelenlegi geopolitikai helyzetben senki, aki kiesik a transatlanti szövetségből. Ez megváltozhat. Tehát egyébként a worst case szenárió az ugye az, amikor a görögök mondták, a Podemos ugye Spanyolországban hozta fel, hogy esetleg NATO kilépés. Tehát nyilván van az a fokozat, amikor akkora rések keletkeznek a rendszerben, hogy elkezdik esetleg ők is a szalámizásban a nagyobb kés használatát. És egyszer csak a nyugati szövetségési rendszer felvonására látnak lehetőséget, ugye ez a szélsőséges forgatókönyv, de messze nem kizárt, hogyha a Syriza, Podemos, egyéb vonalak, ötcsillag mozgalom, stb. Esetleg lendületet kapnak. Nyilván ennek a végső betetőzése az, hogyha Németországban egy AfD vagy egy Pegidához hasonló alakulat komolyabb hatalomra tesz szert. Hogy ez most nem látszik azért reálisnak, hogy Németországot megfordítanák, de hogy mit kezd Németország egy megfordított déli övezettel, az viszont egy alapkérdés. És ez eurót is befolyásolja, a TTIP-en keresztül a dollár ideérkezését, tehát hogy ennek beláthatatlan gazdasági következményei vannak, amiről lehet kockás papíron számogatni, de hát ez olyan, mintha azt akarnám kiszámolni, hogy elrepül-e a madár a korlátról, vagy nem.
1: Én tenyérjósáshoz hasonlóan sok az esélye, mint a tenyérjóslásnak.
0: Mert a társadalomtudományok azért az nem atomfizika. Tehát lehet, én azt mondom, hogy forgatókönyveket lehet írni, és egy jó kormányzat forgatókönyvekre készül. Tehát abba hinni, hogy bárki ebben a régióban forgatókönyvet ír, és azt el tudja játszatni, az nyilvánvalóan nagyon optimista, de az, hogy van neki öt forgatókönyv a fiókban, és elő tudja húzni, amikor bekövetkezik, és Brad Pitt belép az ajtón, akkor tudja, hogy neki mit kell válaszolni, az viszont lehetséges. És hát ebbe kell bíznunk, hogy
1: Szijjártó Péter. Akkor mondjuk tegyük fel, hogy ami most zajlik mondjuk az utóbbi időben, ez már... láthatóan egy bizonyos forgatókönyv, ami mondjuk egyszer már megtörtént, vagy ez egy teljesen olyan új dolog, hogy még a szakértők, politológusok is azt mondják, fogják a fejüket, hogy úristen, bat, mi történik itt?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert erről tényleg nagy vita van a szakértők között is. Ugye van, aki Obamát és Putyint is úgy írja le, mint a legnagyobb intuitív politikusokat, akik aztán reggel felkelnek, és hogyha balról ugrat be a medencébe, akkor ez történik, ha jobbról, ugye Putyin sokat húzik.
1: Igen.
0: És vannak, akik szerint ugye ez inkább már a Conteóba hajló összeesküvés elmélet, hogy Amerika akkor Európát is gyengíti, de közben tehát elképesztő magyarázatokat tudnak hozzátenni. Én személy szerint azt hiszem, hogy amit meg lehet magyarázni emberi hülyeséggel, azt nem kell megmagyarázni semmi mással. Tehát, hogy nem kell Conteókat gyártanunk a mögé, hogy mi történik. Biztos, hogy a rendszerekben sokkal több a hiba, mint ahogy azt gondoljuk. Tehát azt
1: itt is érvényesült az okkán borotvája, hogy mindig az a
0: Igen, abszolút. Úgyhogy tehát itt szerintem nagyon nagy forgatókönyvek nincsenek, azért az egész ukrán történet eszkalációja, és most nem arra gondolok, hogy az oroszok benyomulnak, hanem arra, hogy mi elkezdünk egy társulási szerződést nyomni. Ez azt mutatja, hogy mindenki így picit félig bekötött szemmel tette a tétjeit, és aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy a saptárlát elborították. És aztán, hogy most ki meddig emlékezik vissza erre a történetre, tehát hogy azért igazából, ugye ha visszagondolunk, volt az az éjszaka, amikor szintén Merkelék aláíratták a Janukovicssal azt a megállapodást, hogy minden jó lesz, és ugye másnap menekült el Janukovics, mert hogy a tüntetők egyébként picit erőre kaptak. Hogy ott mi történt, és itt veszítettük el a demokratikus vonalat. Tehát ugye a nyugati kormányok aláírtak valamit, amihez by the way nem tartották magunkat. És innentől kezdve egy picit macerás a történet olvasata, mert erre ritkán térünk vissza, de azért valahol mi is szószegőkké váltunk. És hát az adott helyzethez kezdtünk el alkalmazkodni, hogy oké, hát ha az emberek ezt akarják, de hát hogy az emberek akarták azt, vagy hát ugye ott most már annyi foreign agentet emlegetnek, hogy ki tudja, hogy ott kik döntötték el azt, hogy mi történik a téren, amire hivatkozva aztán a további folyamatok megtörténtek, hogy itt egy teljesen extrax helyzetben vagyunk. Amit persze aztán elnökválasztással minden egyébben legitimáltak. Tehát, hogy nincs hogy mondjam, jogi szempontból ez nincs exponálva ez a kérdés, de hogyha már itt ilyen morális dolgokat feszegetünk, akkor ez nem egy egyértelműen eldönthető dolog, hogy itt a nyugatnak van ilyen formán így igaza, a nyugat is vétett el saklépéseket, és annak az eredményeit ő is hát meglehetősen intuitív módon próbálja helyre pofozni.
1: Tehát akkor ez egy olyan forgatókönyv, amivel még ti is nagyon ilyen hadilábon álltok, hogy ez most micsoda lényegében?
0: Minden pillanatban tudunk új forgatókönyvet gyártani, tehát ez biztos, hogy itt nincs nincs valami nagyon most kiszámítható
2: jövő. És például a forgatókönyvként, most ezt lehet, hogy egy merész például mondjuk a Hitler hatalomra jutása utáni Európa vagy államok viselkedésére mennyire hasonlít ez?
0: Ugye pont erről szól az amerikai vita. Tehát az, hogy van egy gőgös, de racionálisan kalkuláló diktátor Putyin, akit el lehet ijeszteni azzal, hogyha az agresszió költségét, ergo amerikai fegyverekkel Ukrajna beruházását növelem, mert már nem éri meg neki, hogy ezt a kis emberi vágyát ilyen módon elégítse ki, vagy pedig van egy diktátor, aki úgy érzi, hogy ő egzisztenciálisan fenyegetve van, mert hogy bementünk abba a Hitlernél élettérit pedig befolyási övezetébe, amiben nem lett volna szabad, és amiből megmondta, hogy elnyebenye nem szabad belépni, ebbe beletettük a lábunkat, és innentől kezdve ez sokkal inkább a sorokba szorított emlős állat esete lesz.
2: Én nem erre gondoltam arra, tehát erre is, de arra, hogy konkrétan egységes határozott cselekvés akkor se volt, meg most sincs.
0: Ja, igen. Hát megmohácsolni magunkat magyar szinten, európai szinten tökéletesen és mindig képesek vagyunk. Tehát ez ugye az egész unió története egy ilyen mohács történet, hogy mikor ki mit csinál, és aztán ezeken szépen lassan túljut az unió, és aztán végül vagy aláírjuk mindannyian, vagy pedig az európai alkotmányt átkereszteljük lisszaboni szerződésre. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nyögvenyelős folyamat, csak hát nehéz nyögvenyelni, miközben gyerekek halnak, meg emberek halnak meg, és ráadásul annyi őrül szaradgál az utcákon, meg kormányhivatalokban, hogy az eszkaláció azért potenciálisan mindig bekövetkezhet. Tehát mi van, ha valaki megnyomja a gombot?
1: Tehát akkor még mindig, ugye, és visszacsatolok Ibrának a kérdésére, hogy még mindig fontosabb az egy ilyen kialakult helyzetnél, mint ugye Putyinnak a makacsága, nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan, gőgössége, még mindig fontosabb az a kormánynak, vagy a kormányoknak, ugye az országoknak, hogy az egységet, vagy a kapcsolati rendszert építsék, és megtartsák, mint az, hogy akkor összefogva, kollektíven mindenki egy ilyen embert megpróbáljon, tehát, hogy eltüntetni onnan, például ugye Hitler idejében, tehát ott is fontosabbak voltak az, hogy ki kivel áll szövetségben, meg ki ellen van, mint az, hogy akkor egységesen jó gyerekek, ez nem jó, tehát pont most néztem nemrég egy filmet, a Kódjátszmát, abban volt egy ilyen sztori, hogy lényegében ugye az angolok is, Churchill nagyon fejét vakarta, mi nem adunk ki semmilyen titkot senkinek, mert mi egyedül fogjuk az egész náci ízét leverni, de ez akkora butaság, hát erről szól ez az egész, hogyha összefognánk mindenkivel a túloldalon, meg tényleg, tehát összefogás lenne, sokkal könnyebb valamit leverni, mint az, hogy én vagyok itt a izé, mondjuk a magyar főcsászár, és akkor majd én megmondom, mi lesz a tutiért. Egyedül úgyse tudod megmondani. Ez mindig ez a fontos, tehát ez már egy forgatókönyv szerinted?
0: Az biztos, hogy már egy forgatókönyv, hogy sikerül az együttműködést elérni. Ugye, tehát a nemzetközi kapcsolatok tudományának, hogyha van tudománya, szerintem van, de nem mindenki szerint. Ha van ennek...
2: Ez külön téma, is tudtam ezt.
0: Igen, tehát mondjuk, hogy tapasztalati tudásának nagyobb részét azt teszi ki, hogy az együttműködést eddig az államok mivel érték el. És aztán időnként kísérletezünk azzal, hogy ezt a jövőre nézve is érvényesnek gondoljuk, és azt látjuk, hogy akkor most működik, ugye a rezsimelmélet meg ilyen szép nagy szavakat használnak, hogy hogyan kell államfőket úgy összezárni, hogy akarjanak együttműködni. De addig, ameddig egy hogy is hívják a freeridert szépen, amíg egy potyautasnak a haszna potenciálisan nagyobb, mint a együttműködésben mindenkinek résztvevő visszaosztott darabonkénti haszna, addig ugye nagy a potyautas veszély, hogy szindróma. Tehát itt a játékelmélet is erről szól. Tehát ez, hogy hogyan kényszerítünk embereket együttműködésre, ez viszonyú macerás. És hogy van elég nagy veszély ehhez. Tehát kell egy lengyel sorompót náci csapatoknak ahhoz ott ugye elferdíteni, hogy az összefogás felismerése megszülessen, miközben hát az orosz katonák már tornádó rakétákkal.
1: Startra készen, igen.
2: De ugyanez volt az én, és amikor Németország elront a Lengyelországot, ott se történt semmi hónapokig. Amikor most egy merész kérdésem, most jutott a szemben.
1: Még egy.
2: Hogy egyik kedvenc íróm az Spiró György, és ő azt már könyvében is, meg több nyakotában azt a forgatókönyvet vázolta föl, hogy így ez az egész közép-európai, közép-kelet-európai régben nem tud felzárkózni az unióhoz, és akkor vagy lesz egy vagy kettő szakad az unió, de az a lényeg, hogy azt mondta, hogy ebben a régióban, mivel itt mindig a második, mindig kiszolgáltatott lesz a nyugati, gazdaságilag nyugati rendszereknek, mindig tartósodik az életszínvonal különbség, a gazdasági fejletlenség, és itt kódolva vannak a hát a háborúk. De ezt még kb. Egy fél éve is nyilatkozta, és az még ukrán válság előtt. Még és hogy ezt mennyire látod rá is voltok, hogy ez az egész régióban, csak tehát itt azt mondta, természetesen állapot a béke, tehát van folyamatosan vagy izgatás van, vagy fai, vagy más alapon, vagy gazdasági alapon a társadalmokon belül és kívül is, és állam, tehát ez egy rendhagyó állapot, ami most van, ez a kegyelmi állapot, hogy most volt egy 20 évig egy békállapot, és ez az egész régióban, ez egy kiterjedő.
0: Hú, ez nagyon sok kérdést feszeget. Ugye egyrészt az, hogy a gazdasági egyenlőtlenség az konvencionális háborúhoz vezete. Ebben azért így ilyen formán nem vagyok biztos, de mondjuk 3 éve sem mondtuk volna azt, hogy Ukrajnában lesz ilyen konfliktus. Tehát,
2: most nem is csak Ukrajnára gondoltam. Az egész
0: én is ezt most úgy általában mondom, de azt,
2: hogy... Koszovót is vehetjük, hogy bármit.
0: Igen, de az, hogy Magyarország azért nem fog Szlovákiára támadni, mert Szlovákiában euróban. Tehát, hogy ilyen konfliktus nem, de hogy polgárháború?
2: Nem, azt mondta, hogy polgárháború zajlik, vagy gazdasági megközelítésből, tehát, hogy a szegények, vagy faj alapon. Tehát, és hogy akkor is polgárháború zajlik, amikor nem zajlik polgárháború, tehát fontos úszítás van ezekben a régiókban.
0: Igen, tehát a politikai kultúrának az a része, hogy mindig keresünk valamit, ami ellen lehet hergelni a többséget. Ugye ez a zászlóköré gyűjtés hatás, ahogy ezt szépen a tudományban hívják. Ez mindig működik. Hogy az Egyesült Államokban ugye most ez a racial profiling, tehát az, hogy csak a feketéket állítom meg New York utcáin, ha rendőr vagyok. Vagy Szlovákiában az, hogy most ugye a legutóbbi népszavazás a homoszexuálisokat találta meg azzal, ami nyilván egy nem túl nagy kisebbség az országnak. Tehát a magyar kártya helyett most homoszexuális kártyát sikerült elővenni a szlovák politikai elitnek. Az, hogy Romániában most transznyisztria moldávok, bolgárokat, vagy épp a magyarokat kell a politikai elitnek utálni ahhoz, hogy szavazatokat szerezzen. Nálunk ez, hogy antiszemitizmus van, vagy rasszizmus van, vagy éppen a szomszédos népek közül valakit pécézünk ki. Tehát ezt tényleg végig tudjuk nézni, és ennek hát finoman szóval hagyományai azért olyan mélyen vannak ebben a régióban. Tehát olyan történelmi gyökerek vannak, hogy ezek a zsigeri reflexek aztán mindig feléleszthetőek. Tehát...
2: Igen, és de úgy értem, hogy ez manifestálódik is szerinted, hogy akár egy emberöltön belül, hogy itt konkrét fegyveres konfliktusok lesznek nem csak országon belül, hanem régión belül.
0: Hát erre azért most nem mernék itt egy véjóslatot levezetni, de az biztos, hogy abban reménykedhetünk, hogy amíg a nagyhatalmaknak nem érdekel, hogy a hátsó kertjükben a kis országok egymás fejéhez vágják a poharat, addig itt tudnak békét tartani. Tehát amíg Németország jónak látja ezt a megújított osztpolitikát, már amit a közép-európai térséget illeti fenntartani, és itt gazdasági szempontból kihasználni az adottságait, legyen ez piac, legyen ez összeszerelő üzem, vagy bármi egyéb, addig van remény arra, hogy ezek a struktúrák megtartják ezeket az országokat. Hogyha nem léptünk volna be itt a környéken senki, tehát nincs 10 új tagállam, nincs NATO bővítés, hogy akkor már vajon a kisantant meg az egyéb dolgok felélednek-e, tehát milyen más szövetségek születnének, hogyha nem a létezők működnének, hát ez nyilván óriási spekuláció.
2: De ebbe a felvázolt forgatókönyvben ő azt vizionálja konkrétan, hogy kiesik ebbe a rendszerbe az összes régióbeli ország itt. Nem biztos, hogy NATO-ba esik ki, lehet, hogy csak a nem tudom, a gazdasági közösségből esik ki, de hogy alapvetően bizonyos szempontból nem mondanak erről a régióról.
0: Na, de ebben reménykedjünk, hogy nem vagy. Szóval erre szerintem vannak racionális okok, hogy nem mondjanak le. Tehát most ez a bevándorlás probléma is élesedik. Nyilván szép lassan a nyugati politikai elit megpróbálja majd azt a mérleget átállítani, hogy a lengyel bevándorlót ne utálják jobban Londonban, mint a pakisztáni bevándorlót. Tehát, hogy legyen egy esélyegyenlőség a unión belül és kívüli bevándorlóknál. Innentől kezdve ez egy demográfiai felvevő terület az előregedő nyugati társadalmaknak. Ez egy olyan piac, amit már 10 éve megvettek, bejártak, és ahol éppen nem szabályozzák a vasárnapi nyitvatartást, boldogan árulnak bármit bármikor. Úgyhogy tehát rengeteg érdek van, gazdasági érdek, ami a mindenkori nyugati politikai elitet megpróbálja majd arra kényszeríteni, hogy ne adja el ezeket a hátsó kerteket, mert itt pont elég répa nő. Tehát nem indokolt az, hogy most ezeket leszereljék, és ilyen szempontból ugye itt sem kőolaj, semmi olyan nincsen, ami miatt egy olyan háború tör ki, hogy akkor most a vízkészletek vagy az olajkészletek miatt le kell rohanni a másikat, vagy legalábbis ezt most a következő 10 évre nem látjuk még, hogy emiatt törnek ki. Tehát én abba bíznék, hogyha mondhatom ezt válaszként, hogy akármit is akarnak itt a picik, és biztos, hogy lesz mindig buzítás egymás között, mert a politikai kultúra nem jutott még el oda 25 év alatt azért egyik helyen sem arra magas fokra. De hát, ha segít az integráció abban, hogy megtartsa ezeket az országokat a saját érdekei mellett az integrációban. Még akkor is, hogyha lesz kétsebességes Európa, és nem fog mindenki Bulgáriától Budapestig Euróval fizetni, akkor is lehet ez egy előkert, ami értékes lehet az ipari Rajna-vidék, Párizs, London, Berlin háromszögnek.
1: Tehát akkor mint kis kertészeket addig tartanak meg minket, amíg úgy látják, hogy elegendő répát, igen, adunk nekik a te példáddal jelve. De mi lesz, hogyha, tehát hogy ugye haladunk egy olyan utopisztikus, nem mondom egész Európára, de mondjuk ország felé, amikor már nem fog itt elég répa teremni. Tehát akkor mondjuk lehet egy olyan kis zug, hogy ott egy kis lukacska, onnan nem jön semmi érdekes, meg nincs semmi érdekes, akkor úgy valahova toljuk el. Tehát, hogy ilyet várhatunk esetleg. Láttok-e ilyen forgatókönyvet?
0: Ugye ez annyiban még akkor erősíteném az előző válaszomat, hogy miért nem látom ezt a forgatókönyvet, hogy ugye biztonságpolitikai szempontból is, amikor megkérdezik a mindenkori magyar miniszterelnököt, hogy akar-e további integrációt, akkor ugye azt mondja, hogy igen, vegyük fel a szomszédos államokat. Tehát ez egy alapvető biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a határon, hanem legyen valaki mellettem, aki a határon van. Uh-huh. Ugye Ukrajna részint erről szól, erről a történetről, és ugyanerről szól az, hogy mi miért akarjuk annyira a Nyugat-Balkán integrációját, és ugyanerről szólt az, hogy Németország miért akarta a kelet-európai tagállamok gyakorlatilag gyorsított felvételét. Uh-huh. Ez mind egy biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a szélén a térképen. Uh-huh. Igen. Tehát ebből a szempontból, ha más nem, akkor még a répa mellett egy-két törbódé is elfér itt a mi határainkon, uh-huh. és ezek is erősítik a pozíciót.
2: Teltek még egy kérdést, hogy az a kérdésem most, hogy egyfően Putyin meg visszatérek erre a kérdésre, hogy most tegyük fel Putyin bizonyos szempontból meg, nem tudom, megzsarolja, vagy bármilyen szóval nyomás gyakorol Magyarországra, és akkor Magyarország bizonyos közelségeket választ, ezek nyilvánvalóan válnak, akkor az mennyibe járhat azzal, hogy mondjuk az Unió felfüggeszt, vagy megszüntett támogatásokat, tehát hogy szankciókat edve Magyarország ellen, és ez mennyire járult hozzá a jelenlegi rezsim bukásához?
0: Tehát az, hogyha egy tagállam bilaterális alkut köt egy harmadik országgal, tehát mondjuk Magyarország Moszkvával, ezt szavazati jog felfüggesztéssel nagyon nehéz lenne.
2: Nem szavazati jog felfüggesztés, támogat bár bizonyos sokkal támogatásokat.
0: Hát, hogy, tehát ezekkel jogilag összekötni.
2: De nem így gondolom, én is tehát ismerem egy ilyen szempontból a jogos jogot, hanem bármilyen módon azért Magyarország nagyon sok kritériumot nem felel meg, bármilyen más támogatásokat.
0: Aki keres, azt talál. Így
2: tehát, hogy ez ilyen lehet egy ilyen szankció, hogy mondjuk ilyeneket közölt esetleg az esetben Merkel, hogy bizonyos normáknak feleljen meg, a demokratikus normáknak, meg különben ilyen.
1: Retorzió
2: lenne. Átudtam.
0: Akkor lehet, hogy én pessimistább vagyok nálatok, de szerintem annyira még mindig nincs a figyelem középpontjában az ország. Vagy, tehát, hogy nem villog, tehát lehet, hogy narancssárgán villog, de nem vörösen villog jelenleg berlini térképen a magyar terület. Tehát,
1: de a Görögország, igen.
0: Tehát Görögország
2: is. Mint 56-ban, nem? Nincs az egyiptomi helyzet, akkor nem verik le az 56.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyar politikai életnek szerencsé van.
3: Nem Merkel oldja meg ezt a kérdést?
2: Nem fáj.
3: Mi kérdésünket?
1: Nem, az fáj, hogy nem villog az ország mindenhol vörösen, és nem látják Isten, ezt a környező
3: hogy itt valami el van bennetek.
1: Milyen?
3: Apai tudat.
0: De tényleg egyébként teljesen egyetértek fel.
1: Persze, ja,
2: csak kérdeztem, hogy rád folytok, hogy mennyire valószínű, nem azt mondjuk mutassák meg, hanem hogy mennyire valószínű egy ilyen, mert én nem gondolom, hogy Putyinnak nem fog bizonyos eredményeket.
0: Legutóbb volt egy érdekes vita arról, hogy erősíteni kell-e a demokratikus kontrollmechanizmust az unión belül, hogy a tagállamokkal szemben legyen Brüsszelnek erősebb jogosítványa. És én ott is pont ezt mondtam, amit most te mondtál, hogy tehát az állampolgárok válláról ne vegyük már le a politikai felelősséget. Tehát sok mindent lehet erősíteni, de amíg a saját kertünk előtt nem söprünk el, és a Merkel érkezésekor többen tüntetünk, mint bárki a miniszterelnök háza előtt, addig miről beszélünk? Tehát, hogy ne intervenciót várjunk már, hogy majd jönnek az oroszok, meg jönnek a Merkelek, meg jönnek az Obamák, meg a CIA főleg, ugye? Hanem ha valakinek baja van, akkor szervezze meg, menjen ki, és csinálja. Nyilván ehhez fog külföldi támogatást kapni, de nincsenek illúzióink.
3: Platont idéztem, hogy a demokráciát nem lehet bevezetni. Tehát nincsen intervenciója a demokráciának. Az belülről izzadott ki. Igen. Jó, csak látom az egész.
2: De kell hozzá egy kedvező geopolitikai folyam, környezet.
0: De most 56-ban nem volt, és mégis nekiálltunk kizadni.
2: De a városállamokat is mondhatnám például. Tehát, hogy kell egy olyan fajta környezet, hogy éppen mondjuk Xerxész nem rohanja le a környező államokat.
0: Hát kell a környezet, de kell a felvilágosodás. Tehát,
2: és minden, de a felvilágosodás meg kintről jön. Tehát az ott esetben mindig egy
0: jön. De nem, tehát a 21. században az információs korban nem jön már semmi kintről. Tehát kinyitod a telefonodat, és ott van a felvilágosodás. Tehát, hogy aki akarja, az tudja, hogy miről szól a demokrácia, és ha akarja, igen, akkor másnap egy akkora Facebook csoportot csinál, amekkorát bír. És beletol 5000 forintot, és 10-szeres a licsábtja. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a paternalista reflex, ami a posztszovjet országok lakosságában van, borzasztó káros.
3: Igen, jó, ez szemben.
2: De ez nekem nem az a reflex, nem az, hogy
0: kérdeztem. Nem téged a reflexezni, ez úgy általában. Tehát, hogy...
3: Vagy... Ha valaki csak segíteni fog rajtuk.
0: Igen. ez az egyetemi hallgatótól az idősebb generációig megvan, ezt ki kell nőnünk, hát azért, ha belegondolunk, akkor 50 éve nem utaztak feketék a washingtoni villamoson, tehát, hogy vannak időperspektívák, amiben az a jó, hogy most türelmetlenek vagyunk, és ez arról mesél, hogy akarunk valamit csinálni, csak most még éppen a Deus Ex Machinát várjuk, de aztán előbb-utóbb rájövünk, hogy még van 3 felvonás, abban lesz katarzis, meg lesz testvérgyilkosság, de a végén azért csak jön. Hát reméljük nem hamar.
2: Én úgy gondolom, hogy ez amit mondasz, ez igaz, de erre a régióra különösen nem, tehát különösen nagyon csekély mértékben igaz, mert ebben ez a régió mindig idegen hatalmak által megszállt régió volt. Soha nem volt a saját döntési lehetőségében.
0: Egyébként...
2: És na, azért, és
3: mondod ezt akkor, amikor a történetben először 20 éve abban van.
2: Nem.
3: Hát azért most jelenti, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
2: Nézzük meg a török megszállás óta.
3: Azt mondod, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
2: Nem, hanem a reflexek
1: az, hogy évszázadokig
3: igazad van.
2: De az nem megy át.
1: Sok minden
2: megmagyarázni. Külső hatalmak által.
3: Soha nem volt úgy, hogy szabadságban irányíthattuk volna magunkat, és ez borzalmas eredménye.
2: Hát az Árpádházi királyok óta mondjuk.
0: Nem Mátyás király óta.
2: Mátyás király óta nem volt. De nem csak Magyarországra vetjük. Magyarországot, ami sosem létezett, Finnországot, ami mindig vagy Oroszországhoz, és Svédországhoz
0: tartozik. Oké, de hogyha itt visszacsatolsz volt... arra, hogy tehát a magyar elmúlt 500 év az óvban idegen hatalmak váltogazdaságáról szól, és az osztrák-magyar
2: monarchiában is.
0: Igen, de a szlovákoknak van most egy tapasztalata, hogy nekik sikerült függetlenedni, nekik sikerült csehszlovákiaként működni, a lengyeleknek van egy tapasztalata, hogy újra megjelentek a térképen, a románoknak van egy tapasztalata, hogy nyertek egy világháborút, kettőt, nekünk meg van egy tapasztalatunk, elveszettünk 2 háborút, jöttek további megszálló hatalmak.
3: De föltaláltuk az atombombát. A magyarok bosszúja. Igen, magyar zsidók bosszúja.
0: Tehát, hogy ilyen szemben, hogy pont a magyar mentalitás az, ami ebbe a történelmi mocsárba a leghajlamosabb beleragadni a régióban, mert nem volt meg a pozitív tapasztalatunk, a 89-et leszámítva.
2: Te hiszel a néplélekben?
0: Biztos, hogy van nemzeti kultúra, és ebben van politikai hagyomány, és ezt van a néplélek hívja, igen.
3: Nem tudjuk eldönteni, itt már évek óta ezen gondolkodok, hogy van-e néplélek, mert legszívesebb az ember tagadná, ugye, hisz mondjuk, hogy minden lélek az egyénhez kötődik. De mégiscsak úgy érezzük, hogy valamiféle...
0: De egyébként, ha megnézitek, hát komoly ilyen World Consciousness kutatások vannak magukat komolynak nevelő egyetemeken. Tehát, hogy a nem tudom micsodát mérik, hogy a valami változik, és azt nézik, hogy a bizonyos katasztrófákkor mi következik be. Tehát ez egy kutatási téma, ehhez nem értek, de az, hogy van, tehát nyilván, hogy valamilyen módon vannak közös gondolati egységek, amiket mondjuk a szlovákokkal nem osztunk, meg a románokkal nem osztunk. Egyébként, ha elmentek Szlovákiába, ezt szerintem érezni.
3: Figyelj, mondd ki, a szlávokkal nem osztjuk.
0: A románokat még nem sorolom oda, de ők csak kis Antant. De ahány szlovákkal beszélek, őket abszolút nem érdekli Trianon. De ha ide jönnek, nem zavar őket a túlmadár. Tehát, hogy őket nem ezt foglalkoztatja.
2: De én mindig is szélső perspektívával, vagy nagyobb időtávval gondolkodok. Tehát például kidőttek ugye több, nem tudom hány lépcsőfokban magyarok ebben a területre. Itt már volt a Nagymorva Birodalom, egy teljesen más típusú, meg nem tudom milyen szláv telepek több tömkelege, teljesen más életformát üztek meg
3: az adalmási
2: formát. Igen, de azt mondom, hogy teljesen más volt a berendezkedés. Tehát én azt, tehát ugye a politikai forma, hat a gazdasági formán, illetve fordítva. És én nem tudom elképzelni, hogy ezek nem hatnak ki a tudatra, és azután nem öröklődik tovább. Akár mind kollektív mén, vagy nem tudom, hogy nevezni.
3: A morva tudata magyarban erre gondolsz?
2: Nem, hanem a különböző.
3: Tetszik, a Pajzs Mikinek is tetszene. Csomó bank együttes fölkarolná a gondolatot.
2: De valami tudom, tényleg itt volt ugye az alaváról.
0: De hát biztos, hát erre mondjuk, hogy van petalanista reflex, és azért a 40 év szovjet hatás nem csak a dadogó orosz nyelvismeretben mutatkozik meg még a magyar lakosságban, tehát nyilván van ilyen hatás. Én csak azt mondtam pont tegnap egy ilyen beszélgetésen, hogy basszus, 3 olyan ünnep van ebben az országban, ahol azt nézzük meg, hogy miért jó, hogy nem az oroszokkal vagyunk. Megünnepeljük március 15-én az önállóságunkat, hogy ugye az orosz szári intervenció milyen jó, hogy megérkezett az országba. Megünnepeljük 1956-ot, hogy milyen jó, hogy felszabadították Magyarországot a szovjet tankok, és augusztus 20-án egyébként by the way megünnepeljük, hogy nem a kereti ortodoxiához, hanem a nyugati katolikus egyházhoz csatlakoztunk. Tehát 3 darab nemzeti ünnepünk van, ami konkrétan mind a 3 arról szól, hogy semmi közünk nincsen a tőlünk keletre fekvő területekhez. Most,
3: de az orosz,
0: hát ha van néplélek, akkor azért ebben benne van.
3: Az orosz szolgaság azért annyiban más a töröktől, meg máshoz viszonyítva, hogy az orosz nem hagyott itt semmit. Mert hát azért a török a kultúráját, a nyelvét, a fürdőit, és a többi az orosz, azért alapvetően az a mongol kirablom, és elviszek mindent.
2: De hogy nem teremtett?
3: Nem teremtett. Nem. Mi?
2: Nem épített, igen.
4: Mert végül is oroszul kellett tanulni.
3: Még a borsleves se tudnak a magyarok főzni, most tök komolyan.
0: Ha van alakult,
4: jó, hát azért egy picit hosszabb időintervallum volt azért, hogy nekik azért volt idejük.
3: Nem tudsz megtanulni?
4: Hát persze, hogy nem, mert akkor még meg se tanulod.
3: A nyelvet se.
4: Átlendíteni magad, tehát hogy azért 150 év alatt azért csak, hogy jó, most nem csak mindegy, már lement, hát több ember öltő, most már mindegyik.
0: De ha megnézed, a törökök ott hagytak valamit, ahol kiirtották a magyarokat. Tehát ugye Egerben túl sok magyar nem volt, mikor az a minelet felépült, viszont Budán se. Tehát a felvidéki részen meg túl sok török hagyomány nincsen, ahol megvédtük ugye a maradék végvárainkat. Tehát ilyen formán a épített környezeti szempontból talán jobb, hogy az
3: nem vagyok török fan, csak mondom, hogy az orosz...
4: Csak nem a Szulajmánra gondolsz.
0: De hát a németek hagytak itt valamit az osztrák-magyar monarchiával? Tehát, hogy...
3: Hogy mit köszönhetünk a pragmatikus szankciónak, azt kérdezted?
0: Tehát, hogy mit köszönhetünk a kérdezésnek? Mert hát itt van Budapest, ugye? Tehát azért mégiscsak... Nem egyesül ez a város, és nem így néznek ki a homlokzatok, annak idején a közmunkatanács nem mondja azt, hogy a összes házköltségvetés 20%-át a homlokzatra kell költeni, és akkor alkalmaztunk ehhez német szakikat, és ráadásul az első színház német nyelvű volt Budán. Tehát, hogy ki mit hagy itt? Hát átjáróház vagyunk.
4: Amúgy igen, mi vagyunk az előszoba.
0: Szentendrén, Ráctelep, tele vagyunk egyébként nagyon színes, szép nemzetiségekkel. Ugye most már a kunokkal is vagy.
4: És akkor most magyar benne nem vagyunk.
3: De az a dolog a pikás, hogy még a történelmünk során mindig tartottuk magunkat a német tengelyhez. Eljutottunk a 21. században oda, hogy még a német szellem tényleg megújította és fejlődött. Mi ebben nem tartottunk lépést. Uh-huh. És ilyen értelemben Merkel már inkább ellenség, de értitek.
0: Versenytárs, igen.
3: Versenytárs. Azért mondom, hogy érdekes módon, mintha most leszakadnánk a német tengerről, és azon orosz tengerről puszilkodunk föl, amit történelmi során nyomasztó volt. A lengyelek ezt nem is értik, a magyarokat ebből a szempontból.
4: Sok mindenki nem ért szerintem ezért minket. Megrekszentek
3: ezen. És Orbán is onnantól kezdett kétséges figura lenni, mert a lengyelek a szoros a történelmük miatt csináljátok az asztalat, hogy igen. Ez egyedül...
4: Megagadtál egy kicsit, igen.
5: Megrázott bakér.
3: Ez egyedül Orbán Viktor döntött el, szerinted?
0: Hát azért erről is mindjárt beszélünk, hogy a magyar közpolitikai döntéshozatal mechanizmusai vajon hova jutottak el, de tehát azért azt mondjuk el még egyszer, hogy az orosz barátkozás az nem magyar találmány. Tehát
3: persze, nyilván a Gyurcsány is megkötötte volna a paksi egyezményt.
0: Meg az osztrákok is kötik, és Merkelék egyébként a maguk mondján nagyon is kötik. Tehát ott azért van egy szentpétervári dialógus, meg van északi áramlat, meg van mindenféle, ami hát azért mégiscsak a Schröder az pacskolja a Putyin vállát születésnaponként. mint egyszer. Tehát ott nagyon-nagyon komoly kapcsolatok vannak. Ők sem akarnak hosszú távú konfliktust Oroszországgal. Itt a kérdés csak az, hogy hogyan lehet Putyinnak azt a megoldást felkínálni, amivel ő kiszáll végre ebből a idióta konfliktusból, és mi is anélkül ki tudunk jönni, hogy, hogy a nemzetközi jogot szembe köpnénk, amit mindenütt máshol is próbál kérni.
3: Nem fogja engedni kis Viktor testvért, hogy az ölelő karjaiból kiszálljon. Miért tenni?
0: Putyin, szerintem ebben a koalíció építésben teljesen pragmatikus. Tehát, hogyha ha lesz Podemos, Syriza, Ausztria, akkor az, hogy tehát Orbán Viktor értéke az egy ilyen tőzsdei érték a Kreml kis kivetítőjén. Tehát ő akkor értékes, hogyha kevesen vannak, ő is akkor egy hangosabb tag a kórusban. De hogyha ebben a kórusban sokan lesznek, akkor mi is csak egy diszkontált értéken fogunk tudni ebbe beszállni. Már pedig most nem csökken ezeknek a száma. Úgyhogy...
3: Jönnek az oroszok.
4: Pár nap.
0: Az orosz kémek már rég itt vannak.
3: Azt tudom, de nem zavarnak, csak hogy...
0: Hát dehogy nem.
3: Tudom, de.
4: Ebben az egész oroszos történetben nekem azt tetszik a legjobban, hogy jövő héten kedden. Biztos ismeritek a South Park nevű... Jövő héten kedden egy putyinos külön kiadás lesz, utána egy...
3: Igen?
4: Utána egy putyinos Family Guy külön kiadás.
5: Igen, mint hogyha ebben a kiadásban maga Áder János is felfüggnek.
4: Már mindent mondtak, de hogy mondjuk a reklám, hogy és Putyin látogatása alkalmából külön kiadás kedden, putyinos szauszba, és így
3: De most komolyan beszélsz?
4: Komolyan beszélek, az a legdurvább, igen.
3: De hogyha is fogták az adást ott tengeren túl, vagy nem értem?
4: Nem, olyan külön részt csinálnak.
3: Összevágtak.
0: Ez magyar hacker csoport
4: meg. Nem tudom, a lényeg az, hogy...
3: Azért olyan csodálat összet volna, beleszólunk a világ
4: kiindulásába. Nem tudom, mert bővebb mint infót nem találtam róla. Ennyit találok, hogy majd lesz egy ilyen putyinos rész. Lehet, hogy nem miattunk, bár szerintem, de nem tudom, lesz egy putyinos rész. Kedden nézzétek, amúgy programajánló volt.
3: Jó, nem, oké, köszönjük.
4: Ennyi, ez volt a lényeg.
5: Jó, hát Boton, nagyon szépen köszönjük, hogy köszönöm. Itt voltál velünk, elmesztünk jobbra-balra, és ezt szerintem nem sokára majd, hát úgy nem sokára néhány hétemről ezt folytatjuk.
0: Lesz mit?
5: Igen.
4: Kivesézzük, hogy mi lett a forgatókönyvvel.
0: Ha bármit megtudnánk egyébként véletlen arról, hogy mi történik a tárgyaláson, amire túl sok reményünk sincs.
4: Hát majd te megtudod és elmondod nekünk.
0: Jó, megkérdem Pétert.
5: Hát akkor most tartunk egy kis szünetet, és Karafiát Orsival térünk
3: Orsi.
5: Vissza.
3: Észak-Koreából jön Orsi.
5: Hát fel kéne még venni?
4: Vegyük,
3: persze. Szent. Mackó.
5: Haló, akkor.
6: Szia! Robi vagyok, ez a putyinos különkiadásos dolog. Hát erről le is hoztak egy ilyen trailer videót.
4: Igen.
6: És ugye Áder János is szerepel benne.
4: Igen.
6: Ugye fölhívja a Kremlen Putyin. Hát nem tudom, hogy ki rakta össze ezt a kis rajzfilm sketchet, de nem rossz. Na, hát.
4: Szerintem is zseniális, ugye kedves.
6: Én most mondom azt, hogy kár, hogy nem nézek tévét, de azért tartom magam.
5: Ezt nem hagyd ki.
6: Na, sziasztok.
4: Köszi.
3: Szia.
0: Akkor igaz.
5: Igen, így lesz.
3: Nyomjál 15 kérdőt. Behozom a kávét.
4: Itt van egy teos.
3: Annyira
7: kicsit utálom ezeket a
5: kicsit kicsit. A telefonommal
7: beszélsz. Arról beszélsz. Tilos. Tilos rádió. Igen, szikrázik itt a feszültség. Tilos rádió népzenei műsor. A Tilos rádió fogható a www.tilos.hu weboldalon, kábelen a 103,7-en, még a rádió vevőkészüléken, a 90.3 FM-en. Népzenei műsorunk minden hétfőn este 10-től éjfélig hallgatható. Zico Evandria tartotta itt a frontot a gyönyörű balkáni zenékkel, és tartja még, és magam is meggyűjtem Keszthelyi Imre Vóné. És akkor mindjárt megemlíteném azt a pici kis 1%-ot, amit nagy szeretettel várunk azoktól a hallgatókról túl, akik adózni kénytelenek, és adójuk 1%-át nem más, hanem a Tilos Kulturális Alapítvány javára szeretnék felajánlani. Ez jótékonysági felhívás egyébként. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18 00 24 54 243. Jótékonysági felhívást hallottatok.
8: És te ezt tudtad is meg?
7: Nem, itt olvasom.
8: Ja. És egész héten a Tilos Rádió diszkrimináció ellenes tematikus hetet tart. A Gödörben is lesznek rendezvények, nézzétek meg a tilos.hu-n.
7: Vannak esetleg élményeid?
8: Diszkrimináció? Hogyne, hogyne lennének. Sőt, tulajdonképpen ez a szerencse, azért jöttem, hogy na majd itt hajrá, mindent elmesélek. Igen, nagyon, nagyon furcsa, mert én úgy nőttem fel ebben az országban, hát a törzs hallgatók tudják, hogy görög vagyok, úgy nőttem fel ebben az országban, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Tényleg, eltelt az életemből körülbelül 38 év, mikor először szembesültem ezzel, és úgy éltem meg, mint egy gyomor szájon rúgást, mert én azt hittem, hogy ebben az országban minden rendben van. Jó, a névadásunk körül voltak problémák, meg most már van görög iskola, de nem volt. Szóval ilyen apró problémák azért voltak, de hát az sem erre az országra az első követ, ahol nincsenek ilyen problémák. Tehát én személyesen tényleg úgy nőttem föl, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Bunkók persze mindenhol vannak, azt nem lehetett kikerülni, de ez nem volt intézményesített. És aztán egyszer csak nagyon, nagyon keményen beleestem. Én a Ludwig Múzeum recepciósa voltam, és most a rádióvezetésnek is és az ORTT-nek is mondom, hogyha emiatt bármi szankció jár a rágyónak, akkor azt én kérem, Zikó Evantia vagyok, és nekem tessék postázni a csekket, mert én vállalom ezért. Tehát én hosszú ideig a Ludwig Múzeumnak a recepciósa voltam, és volt egy primitív kolléganőm, aki balkáni bunkózott engem. 3 éven keresztül balkáni bunkózott engem, és ez ellen senki nem tett semmit. Minden tovább nélkül elnézték, eltűrték, és én 3 évig bírtam, és 3 év után elborult az anyam, és megráztam a blúzánál fogva, és ebből az lett, hogy engem citált a fegyelmi elé. Szeretném, hogyha nem értené félre senki, én megérdemeltem a büntetést, mert ilyet nem lehet csinálni, de azt nem, hogy egy életre megbélyegezzenek. Tehát engem citáltak fegyelmi elé, fegyelmivel rúgtak ki, utána bárhova próbáltam elhelyezkedni, utána nyúltak. Próbáltam ebben a körben elhelyezkedni, és utána nyúltak. Titokban mindig megsukták, hogy hát a Ludi múzeumos főnököm telefonált oda, hogy fel nem merjenek engem venni. Ezt a korszakot ezt így lezártam az életem, és akkor elkezdődött az álláskeresés korszaka. És ez egy nagyon friss dolog, ez a múlt héten történt meg velem. Fölvettek az Infoparkba dolgozni. A főnököm, az ottani főnököm az első munkanapon, körülbelül 2 órával munkakezdés után halálboldogan jött oda, hogy fú, milyen jó, milyen szerencsés, hogy én kerültem oda, mert 2 órán belül már milyen kompetensen tudok itt intézkedni, és milyen gyorsan átláttam a dolgokat. És ehhez képest 2 óra múlva, meg ugyanez a főnököm meg kirúgott, mert hogy az Infoparknak a bérlői fiatalabb munkatársat szerettek volna. Tehát ez most nem a nemzetiségem miatt, hanem a korom miatt ért diszkrimináció, és ezzel azt hiszem nagyon sokan szembesülnek még. Tehát, és sajnos még akármeddig tudnék mesélni, de az egyik a Ludwig Múzeumos az, mert az hihetetlenül fáj, hogy csak engem büntettek meg még hozzá így. Ez meg egy friss élmény.
7: Tilos Rádió Népzenei Műsor antidiszkrimináció.
8: És akkor szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy akinek szüksége van egy nagy popájú görög származású nőre, aki emellett roppant hatékony, és nagyon, nagyon ügyes, és jó kommunikál.
7: Ez jótékonysági felhívás.
8: Ez jótékonysági felhívás, itt jelezzen a Tilos Rádióban. Még egy Tóth Zsepruevszki számot betennék Kumbélának. A népzenezikó nem parázik, kirúgták már, nem attól parázik, hogy ki fogják rúgni, már kirúgták fegyelmivel Kun Béla, ezt üzenem. És akkor szintén Kun Bélának még egy Tózse projekt kép

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

töreni. Olykorban éltem én a földön, az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsolja. S míg balhitekben hitt stajtézott tévetek, befonták életét vadkényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a bűnös, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághagyta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és macsattól részek. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átakolt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtot, míg habzott asztalán a sűrű méregoldot. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot, itt úgysem mondhatna már.

Múltkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elhajasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. S míg bal hitekben nincs tajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, netáns csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigyli a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa és a jársa.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, és én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Illád hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal üst tenyeredben. Juhász Gyula, szeret.

Radnóti Miklós, biológ. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékjel lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inked, mossa az eső, összeszív.

Töredék. Hatodik epróba. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S még balhitekben hitt, stajtégzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesebbni rest, már azt is gyűlölték akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit, az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt, az élő iriglé a férge síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. 1944. május 19.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

Negyedik eklóga. Kérdeztél volna csak magzatkoromban. Ó, tudtam. Tudtam én. Üvöltöttem. Nem kell a világ, goromba. Tompán csap rám a sötét, és vág engem a fény. És megmaradtam. A fejem rég kemény. Stüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én. S a vörheny és a kanyaró vörös hullámai mind partra dobtak. Egyszer el akart nyelni, aztán kiköpött a tó. Mit gondolsz, miért vett mégis karjára az idő, s a szív, a máj, a szárnyas két tüdő, a lucskos és rejtelmes gépezet hogy szolgál? Ó, miért? S a rettentő virág nem nyílik még húsodban tán. A rák. Születtem. Tiltakoztam. S mégis itt vagyok. Felnőttem. S kérdezed miért? Hát nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig. S őrök kísértek végig az uton. Jártál szellőtől fényes csúcsokon. S láttál, ha este jött, a hegyre töpped bokrok közt térdepelni egy jámbor ősz után. Láttál napfényben álló fatörzsön gyanta csöppet, s mezítlen ifjú asszonyt folyóból partra lépni, s egyszer kezedre szállt egy nagy szarvasbogár. Rapságból ezt csinálni már. Hegy lettem volna, vagy növény, madár, vigasztaló pillangó gondolat, tűnő istenkedés. Segíts, szabadság! Ó, hadd lejjen meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra, új világra, mikor arany gőzök közül vakíts, új hajnalokra kél a napvilága. Még csönd van. Csönd. De már a vihar lehel. Éred gyümölcsök ingnak az ágokon. A lepkét könnyű szél sodorja, száll. A fák között már fuval a halál. És már tudom, halálra érek én is. Emelt s lejt a hullámzó idő. Rab voltam, és magányom lassan növekszik, mint a hold karéja nő. Szabad leszek, a föld feloldoz, s az összetört világ a föld felett lassan lobog. Az írótáblák elrepettek. Szállj fel, te súlyos szárnyú képzelet. Ring a gyümölcs, lehull, ha megérik. Elnyugtat majd a mély, emlékkel teli föld, de haragott füstje még szálljon az égig, s az égre írj, ha minden összetört. 1943. március 10.

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól, halázat nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel. A világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliósa menj felette. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt, a karddal.

sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy jut szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól halázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyíts, hol az előtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs.

október végi hegzameterek. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről. Táncol az őszi levél, s taraján kisimulva elúszik. Nézd csak, az árnyban a somfanyar ékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne bújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzifa gondja, téli ruhák vaggondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, s ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél. Feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek. A hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az esték hosszú szakálla alá. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd. Fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjj füllel a szíveden alvó gond ütemét a sötétben. Hallgatom és várom, s mint ifjú gólya fióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a lőheven, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogás elaltott, elalszunk ketten az egy gonddal, s míg elkap az álom, az ében hallani csapdos az ősz nedves lobogó.

1944. Július. Nyolcadik ekloga. Üdvözl légy! Jól bírod-e Vadhegyi úton a járást, szép öreg ember? Szárny emelé, avagy üldöz az ellen? Szárny emel, indul a tűz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözl légy, akférfiú! Látom már, hogy a régi nagyharagú próféták egyike vagy. De melyik mond? Hogy melyiké? Náhum vagyok, Elkós városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninivé buja városa ellen. Zengtem az isteni szót a harag teli zsák javalékén. Ismerem ősdühödet, mert fennmaradott, amit írtál. Fennmaradott. De a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja ma sem még, mert megmondta az Úr, hogy a bőfolyamok kiapadnak, hogy megrodjan a Kármel, a Básán és a Libánon dísze lehervad, a hegy megrendül, a tűz elemészt majd mindent, s úgy is lőn. Gyors nemzetek öldösik egymást, s mint Ninivé, úgy mesztelenül le az emberi lélek, mit használtak a szózatok, és a falánk fene sáskák zöld felhője mit ért, hisz az ember az állatok alja, falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket, fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben, égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték, s mint legelőkön a marha lepény, úgy megzsugorodva szerte hevernek a holtak a város térein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mondd, mi hozott most mégis a földre? A dű, hogy az ember újra s azóta is árva az emberforma pogányok hadseregében, s látni szeretném újra a bűnös várak elestét, s mint tanú szólni a kései kornak. Már szóltál, s megmondta az Úr régen szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a dű, ilyen égi konoklobogással. Hajdan az én torzszámat is érintette, akárcsak bölcs izajásét szénnel az Úr, lebegő parazsával úgy vallatta a szívem. A szén izzó eleven volt, angyal fogta fogóval, s nézd, imhol vagyok én, hívj engem is el hirdetni igédet. Szóltam utána, és akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugodalma, a szén, azaz angyali, égeti ajkát. S mennyi az Úrnak mond 1000 év, csak pilleidő az. Mi fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Akár vadsodrú patakban gömbölyödő kavicsot, már kopta te röpke idő is. Csak hiszed, ismerem újabb verseid, éltet a méreg.
proféták s költők dühe oly rokon. Étek a népnek, s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígértem az ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, már születőben az ország, hogy mi a célja az Úrnak, kérdém, lásd, az az ország, útra kelünk, gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd feleséged, s mess botokat már, vándornak jó társa a bot. Nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsördös. Lager Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben, 1944. augusztus 20.

0: Gyerem az arat beszél, gyerem.
1: Tilalom erre, tilalom arra, tilalom kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út.
2: Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Tilos.
3: Hallgass ide, s ne felejtsd el, amit mondok. Aki pedig az igazság szolgálatában forgolódik, annak a hatalmak külön fegyvereket adnak. Kállj fel!
4: Tilos. Thank you, ladies and gentlemen.

0: A meddőség apostolkodása. A tehetségtelenek és a terméketlenek összetartanak. A tehetséges meddőség hó lelki ismerete. A tehetségtelen termékenység kémköves kipárolgása. A tehetségtelenek és a terméketlenek gittegyletének forrongó alakulása nemes célzattal, örök fellegvár sáncolása. A grafomániát vagy a siker öli meg, s akkor elsikkad irodalom alatti csatornákon, vagy öndugájába dől. A tehetségtelen termékenyekről több szó ne tétessék. Maradnak a tűzi kemencében megvallók előtt járdallók, hogy csodájuknak tanúja legyen a megjegyzett homlokú meddők, akiken a sugallat aláereszkedő galambja ott hagyja lerondító jegyét. A magtalanok, akiken a tehetség galandja rág, íme a mi kedvenceink. Akár a bírói végzés után, ha kire valamely alja szemete pocsékság ügyében, kimondják az átváltoztatott életfogytiglanos elmarasztaló szentenciát, és nyilvántartásba vételétől kaján bűnügyi örömmel számítja banditává üttetését és csatlakozását az alvilághoz, ő is. Az ő hágári megkönnyebbülése, amellyel tudomásul veszi, hogy nem is tud, nem is fog, így hát ne is várják tőle, meddőtől, hogy szüljön, magtalantól, hogy alkosson. A gonosztevőjé, akit innentova felmentettek a becsület kényszere alól, a megkönnyebbülés bibliai szemérmetlensége, azé, aki innentova szégyenét bátor szerrel viselendő, elmegy és megkezdi emelt fővel a meddőség apostolkodását a tehetségtelenek között. A vádlottak padjának vidor alászállása, a fordított megdicsőülés az elaljasulásban. Ihol a tehetségtelenség rendőri bilincseiben mi elégedetten szemléli immár művitétlenségre kárhoztatott csuklóit, ihol már a szájára lakatolt szeméremöv rátapadásában mi vidoran lakolja műveinek művi megnémulását s egyetemes minden munkáit csírája híján. Ihol már mi megkönnyebbült vigyorral teszi közszemlére kalodás gyalázatát, hogy alkotás képtelen, hogy munkaneuraszténiás, hogy magtalan. Ihol már imposztor daccal, mi gyorsalkodvas, mely hars örömmel szövetkezik hasonszőrű társaival. Hogy elkezdhesse új életét, mely a meddőség apostolkodása, ármányait az alkotó ellen, ahol ő már vérszagra gyűl, ahol már lincs hangulatban löködi jó hóhér komáját, ahol már likvidátori minőségben fitymálja az elvonulókat, még ítélet nélkül, de már növendékfogdában, ahol már eljegyzi, most jegyzi el őkelme irodalmárságát és apostoli életét az ármánykodással. Ha látom a tehetségtelenség és a terméketlenség együtt járkálását, a hangra megrezzenek, s összerázkódom a látványtól.
1: Eleutéria. A misztagó beavat, a gyülekezet felelket a responzóriumban. Vakulok oltáraidnak előtte, eleutéria. Lépcsőzeteiden az áldozati ringások nyoma, a bokacsengők skófiumos baráztája, előudvaraidban a förtelmek vezeklői, templomgyújtogató késbörtönépítők, kulcsár szeráfok és lánctartó kerúbok térdeplő sorfala. Nem nélküli emlő, szűznemző eleutéria, kire fel babonás szerelemmel, tejben megejtett szemmel bámítnak ezópuszi békák és uhugánok, angol főemlősök és történelmi bölények. Oleu, hilleu, halleluja és jallelu, eleutéria, Hebegem, háborgom, pergetem, csikorítom, szolmizálom, lengetem, zengetem, és a hódulatodra gyülekező szélbe fecsérlem, Eleutéria. Letáborozom benned, hanggyűrű, mint a figyelmeztető imakertben az eleven szentségtörés. Hús, hús, íme a szerelmetes gyermek, kiben néki kedve telik. Tejtest, áramtest, örömtest, Eleutéria! A veled való parázna gondolatokban fürdekeznem, a kéj árnyékával elfedezel és kigömbölyödöl egészen, mint a síralomházi borban. Minden szertartásom a benned való ölelhetnékem, te százkarú, te küllőben ölelő, te bőrömbőr, mezítelen életmézelő, te! Méhek tánca és medvetánc neveit körtáncában, Eleutéria! Nyiladozó szájak szélkelepén, torok buborékok gyöngyözésén, gurgulák remegésén és riogásán, a gangaridák és fűrbitterek, az aeronauták, a zsoldos remeték és remeterákok, a koptok és kokoptok sém és kám horkanásán. Eleutéria, ős szörny a föld ős kerekségén! A gondomra fel, az Eleutreliptus alagút töveközt menetelnek. Harci Eleuték, lutrelliptikus dorombak, legyező uros Eleukulelék. A lombkorona kunyhók zengettetik hangszerszárny neveid, és döngsz, és dörrensz, Eleuték. Ellenségeim megbilincselték árnyékomat, de te, bősz istennő, de te! Elrendeztél húsod redőiben, magzatirügynek, de te, ha doveri mozdonykompon dübörögsz, vastusa, halak iszamolásával dédelgetőzöl, katonai lármával, jaguár versenyek, toronyerdők fényével, mely a sarkadig ér, de te, ráspoly, véghetetlen Eleutéria, villanásodra parttól parthoz futamítod a törvény hamisítót, őrlésedre a kurtavasak hátra pattannak. Az isteni nyelv ámene a mennyekben, Eleutéria, az írást fodrozó sisakforgó. Az eleuterikus lovagok lekiborítják a zsarnok magumoltott tornáidon, és a megígértetett bástyák alatt, hol elfogadod lovagi rendedet, a diadóhok, a három birodalmak és a visszahárumló trónusok Sándorról, mind, mind! Ó nézd rab lelkünk lángadozását, miként a falak foltjaiban a befele fordulónak, ezüst limbuszaidba a csimpaszkodónak, amiként megjelensz, amiként a halni készülőnek a cölöppel a hátában és a vesztőhely tőkéjén a baromban kiábrázolódol, hogy elseperd a hamis irgalmazókat. Te tékoz, te gyöngéden kegyelmes, te látó, te szabadító, Hozsánna, Eleutéria, Eleutéria, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Egyszerű ember Jámbor politikai krédója. Hidd el, öregem, addig a földön nem lesz béke, amíg az utolsó papot fel nem kötik az utolsó kommunista belére. Vagy megfordítva, az utolsó zsidót fel nem kötik az utolsó arab belére. Vagy megfordítva, az utolsó négert fel nem kötik az utolsó fehér belére. Vagy megfordítva, az utolsó milliomost fel nem kötik az utolsó lumpenproletár belére. Vagy megfordítva, az utolsó orosz fel nem kötik az utolsó kínai belére. Vagy megfordítva, az utolsó dalai lámát fel nem kötik az utolsó római pápa belére. Vagy megfordítva, az utolsó gengsztert fel nem kötik az utolsó nyomozó belére. Vagy megfordítva, az utolsó adószedőt fel nem kötik az utolsó adófizető belére. Vagy megfordítva, az utolsó hóhért fel nem kötik az utolsó halára ítélt belére. Vagy megfordítva, az utolsó palit fel nem kötik az utolsó kurva belére, vagy megfordítva. Az utolsó frájert fel nem kötik az utolsó vagány belére, vagy megfordítva. Az utolsó ellentüntetőt fel nem kötik az utolsó atomfizikus belére, vagy megfordítva. Téged fel nem kötnek az én belemre, vagy megfordítva. És akkor én mondom, öregem, és csak is akkor az árgyélusát, akkor majd béke lesz a földön.

0: irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Gazdagok követelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal rúgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
2: Piceg! Né, hogy piceg! Ki vagy?
1: Uram, én a...
2: Disznó, akinek a lába combi puszér, az a disznó vagy.
1: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
2: Mit maradsz?
1: Én, uram, egy szót sem.
2: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
1: A szenátorok gyomra korog.
2: A szobroki?
1: Világosan hallottam, uram, a szenátorok gyomra korgott.
2: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez, ez!
1: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt, hadd sütkérezzen benne, messziről kövessetek, ez hát a szegénység védtelensége?
2: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
1: Én római polgár vagyok.
2: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
1: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
2: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi?
1: De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájában, akivel társalkodol.
2: He?
1: Ízlés és mérték, tetrák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál.
2: Hagymaevő szenátor! Mi? A kuka nem szól!
1: Halljátok? A császár szobra előtt, polgárok, polgárok, hely! Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
3: Uram!
1: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
2: Hol a görög?
1: Megvesztőztettem házi filozófusomat. Hajnal derengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
3: Aztán eladó ez a csillagoség?
1: Eladó.
3: Nem valami szapora.
1: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
3: Sokallom.
1: Hiszen még nem is tudja.
3: Hát, ha a feléért ide adja.
1: Ha a duplájáért, akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
3: A 6-ot már megadnám, csak hold, 2 volna rajta.
1: Hold, kibújik, majd kibújik az is.
2: Csak tavi tükröt terítsen alá.
3: Hattyával, no.
1: Annyi, amennyi.
3: Sok az egy égér.
1: Ilyen csillagos égér.
3: Nem bánom. Még megsevettem, és a csillagaim már lealszanak.
1: Amott az ivó, no erre állomás.
3: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
1: Aha, itt a csillagos ege, ha megvette, add vigye.
4: A Vörösmarty

pompázó mély homály, finom és törékeny, az ablak sugárkörében Laura, az ifjú feleség, a felséges ifjúság. A férjem nincs itthon, csalódottság, szorongás. A titok egyre mélyül, ha ilyen, amikor nincs itthon, milyen, ha itthon van. Csodálatos az ifjú feleség, soha nála jobb reklámot költőnek, és jobb reklámfőnököt soha. Laura, édestet ifjasszonyosan csapongva társalog, bele-bele szőve mondataiba egy-egy idézetet azokból, amelyek már belementek a nyelvbe szólásmondási rangban, de néha a megírandó művekből is idéz, mert azt is tudja, betéve, mind, hitvesi előretudás, lírai, laurai. Nyugtalan pillantásokkal tudtára adom költőbarátomnak, hogy a tudományomnak a végére értem. Se köpni, se nyelni. Itt lenni Vörös Martiéknál, szemtől szembe az ifjú feleséggel és a költőóriás, ha nincs is itthon, itt kereng őselemeiben, ebben a körülfüggönyözött univerzumban. Barátom szemhunyorogva int majd, mindent a maga idejében. Az erkélyen ragyog a délelőtt, a verőfény elúsztatja az azáliákat, elázó azáliát. Az előszoba pádimentumán táncol a déli verő, a déli verőn elcsúszik a szerű. Szívélyes búcsúzás, igen, sajnálni fogja, be fogja sajnálni. Kilépünk a ház elé. Meg kell kapaszkodnom. Barátom karjába markolok. Késő esti sötétség fogad. A Vörös Marti villa a fák fekete foltja mögött alig sejthető, fenn az égen tücsök zenére ezüstölő, harsányan sütő holdsugár. Udvara van a holdnak. Barátom a teleholdra pillant, majd a holdudvarról rám, sokat jelentő pillantással. Érted már? A civilizációs reflex. Szégyenkezni nehéz fejűségünk miatt, és okosságot szimulálni. Egy pillanatra még, mintha igaz is volna. Bár magam sem tudom, mit mondok, amikor rávágom. Értem. Értvén ezen, hogy aha, no lám, most már értem. Elfele menőben a Vörös Marti villától, lehet ezen valamit nem érteni? Márhogy az ördögbe ne érteném, de értem-e?

magának bolvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vénköltő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gyászkeretes kajsza képe mása, jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekése. Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek lotty parábolák, semmit se változott világa.

Magdal Úr Ignusa, a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat haláli jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, szüret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, mulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő porozott az ég mező, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, szüret, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, szüret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, mulat, mulat. Mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, ja, mulat. Mulat, mulat, mulat, mulat, mulat. A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, ugat a világ, ugat, ugat a világ, ugat, hiszi a hangos humbugot, ugat, ugat, ugat, éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, üget, üget a világ, üget, vak lovakon a vén tyüket, üget, üget, üget, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, tarol, tarol a világ, tarol a pofasör a potya, por, tarol, tarol, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes a jó bugás, arat a világ, arat, arat a világ, arat, csini csaj, csili kanal, arat, arat, arat, arat, aki nem arat, mert semmije, annak mindjárt van mér inni. A siker a világ, siker, siker a világ, siker, világ sikerre inni kell, siker, siker, siker. Belefogam, mire rádöbben anyján a faterazárokban, sajog a világ, sajog, sajog a világ, sajog, babai kínban a bajok, sajog, sajog, sajog. Kirázza ikrája, ikreit, garázda szapora, mindenik, borul a világ, borul, borul a világ, borul, belenyugodik, ján, borul, borul, borul, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, csorog, csorog. Csorog a világ, csorog, kanakirincsen, kun, csorog, csorog, csorog, csorog. Elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, dürög, dürög a világ, dürög, amerre arra sündörög, durog, direg, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, harap, harap a világ, harap, kell a rög, minden talp alatt, harap, harap, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, kerek, kerek a világ, kerek, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, kerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, lakik, lakik a világ, lakik, pincétől toronypadlatig, lakik, lakik, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágja, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat. Harmadik felvonásból. Libeg a világ, libeg, libeg a világ, libeg, neki libeg a semminek, libeg, libeg, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lobog, lobog a világ, lobog, lepik a villancsillagok, lobog, lobog, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, düböl, düböl a világ, düböl, kikibújik a bőriből, düböl, düböl, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyező, dobol a világ, dobol, dobol a világ, dobol, magasodik a lárma bolt, dobol, dobol, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma, dumára, éljen ez, lemez, lemez, lemez, ura üri rakétára kap, lent cipel a batyú áradat, cipel a világ, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel, cipel, cipel a világ, cipel, mindjárt se télire húdjuk a férjét.
mérgese, talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton unosuntalan, boldog, boldogtalan, ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, leveg, leveg a világ, leveg, pici fák, pici fellegek, leveg, leveg, leveg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaind, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmotlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó, ja, halál, jó, ja, halál, jó, ja, mulat, mulat.

Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne megint évfordulók, nevezetesen Dylan Thomas, akit a most futó csillagok közöttben is idéznek, aztán Radnóti Miklós és Határgyőző. Reméljük tetszett a műsor, mivel Határgyőzőnek november 14-én lesz az évfordulója, valószínűleg a jövő héten vele folytatjuk a Keltakaróban. További jó tilosozást!

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!
1: Kertész 2 vagy Reménytelen szerelmem rövid története. Nem voltam egész bizonyos benne, vajon emlékszem-e rá, de viszont lehetségesnek tartottam, hogy egyszer már találkoztunk. Ő már messziről rám mosolygott, alig, hogy a kávéház ajtaján kiléptem, holmi bús mosoly lebegett az arcán, egyenesen felém jött, és mind a két kezét nyújtotta. Már egy órája várom, hogy kijöjjön, mondta lágyon, és egy kicsit szomorúan. Ne csodálkozzék, hogy itt talál. Kötelességemet tartottam, hogy felkeressem, és megmondjam magának az igazat, bármennyire fáj is, de becsületes, és őszinte akarok lenni. Barátom, nem tehetek róla, és kérem önt, ne átkozzon engem. Beleszerettem Kertész 2-be. Úgy rebegtem, és törtem a fejem, kihez lehet szerencsé. Sokáig küzdöttem magamban, folytatta. Szóljak-e magának? De aztán elvégeztem, hogy nem áltathatom önt, ezt ön nem érdemli, nem, ezt mégse. Így könnyebben viseljük el mindketten. Az ember nem vitatkozhatik a szívével, és én nem tehetek róla, hogy beleszerettem Kertész 2-be. Nagyon csúnya arcot csinálhattam, mert még mindig nem jutott eszembe, hogy honnan ismerem ezt a nőt. Az Istenért, mondta egy kicsit elsápadva. Az Istenért, barátom, legyen erős! Azért jöttem, hogy szépen és nemesen megmagyarázzam ezt önnek, és megvigasztaljam. Hidd el nekem, Lajos. Lajos, túl fogod élni, és el fogsz felejteni engem. Jön majd valaki, egy tiszta és kékszemű leány, aki elfelejteti veled ezt a boldogtalan szerelmedet és a szíved, újra kinyílik majd, hidd el nekem, Lajos. Hidd el, leszel még boldog, és eszedbe se jut majd az a gonosz nő, aki összetörte a szívedet, de aki nem akarta ezt, mert nem tehetett róla, hogy beleszeretett Kertész 2-be. Megfogta a kezemet, és megindultan simogatta. Mi az a Kertész 2? Törtem ki dühösen, remélve, hogy így valahogy mégis megtudom majd, ki ez a nő. Lesütötte a szemét. Csak semmi hevesség, mondta. Lajos, az Istenért, nyugalom. Kertész 2 az FTC hátvédje. Ennyi, hiszen nekem dolgom van. Én nem vitatkozom ezzel a nővel, legyen neki igaza. Hát, ha beleszerettél, légy vele boldog, mondtam, felháborodást megéjezve. Isten veled! Sarkon fordultam, és elmentem. Hallottam, hogy ijedten és felindultan kiabált utánam, de nem fordultam meg. Másnap levelet kaptam. Szegény barátom. Egész éjjel nem aludtam. Borzasztóan aggódom érted, hogy még valami kárt teszel magadban. Rettenetes volt, amikor a múltkor úgy ott hagytál az utcán. Nem vehetem a lelkemre, hogy miattam tönkreted magad. Azt akarom, hogy belenyugodjál sorsodba, és megértsed, hogy mi azért barátok lehetünk. Szépen, szeliden beszélhetünk egymással, megvigasztalhatjuk egymást. Hát mit tegyek, mondd, Lajos, mit tegyek? Küzdhetek-e én egy érzés ellen, mellyel küzdeni nem áll hatalmamban? Küzdhetek-e az ellen, hogy beleszerettem Kertész Kettőbe? Szegény, szegény barátom, nyugodj meg, légy erős, el fogod felejteni tudni a te boldogtalan kis anyádat. Egy darabig mérgelődtem, hogy még mindig nem tudom, ki az én kis anyám, aztán vállat vontam. Dolgom volt, otthon vacsoráztam, olvastam a lapokat, egy pohár szódásbort hörpingetve. Egyszerre egy női kéz szeliden kiveszi kezemből a poharat. Megfordulok, ő volt az. A nyitott ajtón jött be, bús szemrehányással nézett rám. Szegény barátom, suttogta könnybe lábadt szemekkel. Már iszol is. Gyorsan kiitta a boromat, és leült mellém. Nem engedhetem meg, suttogta lágya, hogy miattam elzőj. Vigyázni fogok rád. Melletted maradok, míg nem látom, hogy lemondtál szörnyű tervedről, hogy valami kár tégy magadban. Ilyetten biztosítottam, hogy már letettem erről a tervemről. Bús mosolyjal rázta a fejét. Tudod, erősnek akarsz látszani, de én ismerlek. Nem megyek el addig. Van még valami vacsora. Vacsora után kényelembe helyezte magát, és mosolyogva végigfeküdt a sezlonon. Igen, itt maradok nálad. Vigasztalni foglak. Addig nem megyek el, míg bele nem nyugszol a változtathatatlanba. Szegény barátom. 3 hónap múlva jobbnak láttam, ha elveszem feleségül. Mégis kényelmesebb dolog. Hozzád megyek, mondta egyszerűen. Hozzád megyek, mert becsüllek férfias, nemes bánatodért, kitartó, reménytelen szerelmedért. Hozzád megyek, s ha szeretni nem is tudlak, tisztelni foglak, mint legigazibb barátomat. 4. gyermekünk után egyszer óvatosan megkérdeztem tőle. Mondd, kérlek, édes kisanyám, én igazán nem tudom nézni, hogy te így hervadsz mellettem. Úgy érzem, most már el tudnám viselni a fájdalmat. Tehát csak azt akarom kérdezni, tudja-e az a Kertész Kettő, hogy szerelmes vagy belé? Mit gondolsz? Kiáltott felháborodva. Milyen nőnek tartasz engem? Soha se hallott rólam, és soha se fogja megtudni, hogy szerettem őt. Csak legalább tudnám, honnan ismerem a feleségemet. 2 nő beszélget. Én nem értem, hogy lehet annyit beszélni róla. De milyen ostoba dolog, milyen smokság szólsz hozzá. A tejbegrízéktől jövök. Ott hagytam őket, mert már nem viselem el, hogy egyébről sincs szó. Milyen színvonal, édesem, látod? Ez az oka annak, hogy egy barátnőm sincs. Nem szenvedhetem az ostoba nőket. Hát én is csak azért szeretem a férfi társaságot, mert ott beszélhet az ember. Gondolatok vannak. Nichts über intelligenz, mondhatom neked. Ezek a nők, csak ruhákról beszélhet velük az ember. Most meg, mióta itt van, mind megbolondult. Tele van vele a fejük. Utálatos. Én nem értem, hogy lehet annyi szót vesztegetni rá. De ennyit beszélni róla, 2 szóval el lehetne intézni az egész esetet. Jóképű fiú, kész! Csinos megjelenés, ferték. Érdekes arc, hát aztán férfias fellépés, nincs tovább. Tűrhető látvány, semmi egyéb. Kellemes külső, ennyi az egész. Fiatalos alak, elég. Jóleső jelenség, pont. Artisztikus forma, csönd, finom vonalzás.

0: az ilyennek mindent oda lehet adni. A hóember naponta ezrével kapta a szerelmes leveleket, de ő egyikre se válaszolt, és csak búnyosan mosolygott. Ettől aztán csak nem megőrültek a nők. Egy csomó öngyilkosságot követett el, ami csak növelte a hóember tekintélyét. Dicsőségének tetőpontján a hóember megkapta a Nobel-díjat. Nagy bankettet rendeztek másnapra. Ezen a banketten a hóembernek végre fel kellett volna szólalnia, hogy beszéljen valamit, mondjuk a szerelemről. Mindenki izgatottan várta a hóember nyilatkozatát. Aznap éjjel a hóember titokban, hogy senki se tudjon róla, felkereste a kályhát. Leereszkedően köszöntötte. A kályha alig tudta tűrtőztetni boldogságát, hogy a nagy ember szóba áll vele. Nézze, barátom, mondta a hóember. Nekem holnap beszélnem kell egy banketten, de nem tudom mozgatni a szájamat, mert meg vagyok ülve. Aztán meg nem is méltó hozzám, hogy a saját értékes gondolataimból pazaroljak a csőcseléknek. Nem volna szíves valami csekénységet kölcsönözni, valami olyan népszerű ostobaságot. Hát, nagyon boldog vagyok. Hebegte és sustorogta, és lángolta a kája. Talán parancsolná ezt a csekélységet? És egy parazsat nyújtott át. A hóember leereszkedően biccentett, és könnyedén zsebre vágta a parazsat. Másnap a nagy hóembert elolvadva találták, az orvosok agylágyulásból származó paralízist állapítottak meg. Azonnal összeült a bizottság, hogy a hóembernek szobrot állítsanak márványból, mely hirdesse dicsőségét az idők nagy végeztéig. Egy kritikust bíztak meg, hogy a szobor táblájára foglalja össze röviden, milyen volt a hóember. A kritikus 3 napig gondolkodott, de nem tudta megmondani, milyen volt a hóember. Csak azt tudta megmondani, hogy milyen nem volt. Nem volt olyan, mint például a kályha. Végre azt ajánlotta, hogy írják, nem volt olyan, mint mások. A bizottság azonban kijelentette, hogy ez nem hangzik szépen, így kell ezt kifejezni, különb volt másoknál. Ezt rá is vésték a márványtáblára, és hazamentek a kályha mellé, mert nagyon hideg volt. Karácsonyi szám. Hajnalban 4 órakor mégis abba hagytam az olvasást, a karácsonyi szám kiesett a kezemből, és leragadt a szemem. De nem volt nyugtom. Betűk szaladgáltak a paplanomon, karonfogva szétszaladtak, és megint összeálltak. Egy hosszú novella cím a nyakam köré csavarodott, és folytogatni kezdett. Szerencsére segítségemre sietett egy gondolatjel, és elvágta a novella címet. A gondolatjel meghajtotta magát, és mondta, hogy sietnie kell, egy Erdős Zsené novellából jött a szondja, és vissza kell menni neki. A karácsonyi számból sürgetve és követelődve szaladgáltak a betűk. A cikkek beszélgettek. Egy novella siránkozva.
1: Szalaklan! Micsoda indolencia! Elkezd olvasni, aztán abba hagy. A közepemen hagyott abba. Talán nem vagyok neki elég érdekes.
0: Másik novella, finoman, kicsit gúnyosan. Ne búsuljon, kisasszony.
1: Megtörtént ez előkelőbb novellákkal is, például vele. De engem például ez nem alterál. Látja, én úgy vagyok megírva, hogy engem

0: akárhol abba lehet hagyni, és a hangulat mégis teljes. Én egy úgynevezett hangulatnovella vagyok, a féle finom, modern műfaj. Nincs se elejem, se végem. Egy Móri Zsigmond novella.
1: No, kiskésik neki. Majd adja még a láb is a kisasszony, mert amondó vagyok, hogy kezd már a hasam összefacsarogni attól a sok kákabéli finomságtól, amit a frajlajtány iszák. Anyüst itt annak a tördelőnek, hogy ide tördel engem egy ilyen parfüngös frajla mellé, hát már nem bírom a szagát.
0: Egy könyvkritika higgadta. Nem tartom helyesnek ezt a veszekedést. Önök, bár mind a ketten másféle irányt képviselnek, magasabb esztétikai szempontból közös mértékkel mérhetők. Másik novella mérgesen.
1: Ugyan ne beszéljen bele mindenbe! Hát ezek a kritikák mind olyan matképűek!
0: Egy kroki szemtelenül a kritikához.
1: Mennyit kaptak magáért?
0: Kritika sértődötte. Maga meg általában fogja be a száját. Maguknak igazán könnyű dolguk van. Mindent elviccelnek, és aztán fölényesnek képzelik magukat. És pláne maga. Már sikerültebb gyerekét is láttam a papájának. Kroki elvörösödve.
1: Kikérem magamnak. Olvasott maga engem? Olvasta maga közepen felé, a negyedik soromban azt a viccet?
0: Egy aforizma gúnyosan. Humorban nem ismerek tréfát. Harmadik novella súgva a negyedikhez.
1: Nézze, ott a 200. oldalon azt a csinos szőke verset.
0: Negyedik.
2: Tudom, szép vers, de nagyon henceg, amiért tetszik. Nem is áll szóba senkivel.
1: Hallottam, hogy ki fogják adni könyvben is.
0: Harmadik súgva.
1: Hát tudja ki az? Az egy törvénytelen gyerek. Az apja bemutatta, mint eredeti, pedig nem az övé. Közösséges fordítás.
0: Negyedik izgatottan.
1: Ne mondja.
0: Harmadik.
1: Biztosan tudom.
0: A vezércik ismeri.
1: De ne szóljon senkinek.
0: Egy tanulmány.
2: Gyerekek, ne pletykáljatok.
0: Egy vers a hirdetések közt.
1: Segítség! Segítség! Nem bírom tovább!
0: Egy riport fontoskodva lihegve.
2: Mi az? Mi történt? Ki az ott? Ki kiabál?
0: A vers nyöszörögve.
2: Nem bírom kinyitten. Nem, ezek a hirdetések úgy ordítanak és szorongatnak. Nem hallja meg senki a hangom.
0: Egy másik vers rezignálta.
2: Hát azt hiszi, ha itt volna, itt elolvasnák. Nézzem meg engem, 140 000 példányban jelentem meg, és eddig még csak egy öreg varró kisasszony olvasott el, de az se értett.
0: Fájdalmasan.
2: Engem nem ért meg senki, tompán. Engem a saját szülőanyám se ért meg.
0: Egy humoreszk felébred, és csodálkozva körülnéz.
1: Jé! Hiszen már egyszer megjelentem ebben a labban.
0: Egy novella. De akkor más címe volt. A humoreszk odafordul.
1: Maga honnan tudja?
0: Novella súgva.
1: Ne szóljon senkinek. Már én is megjelentem.
0: A humoreszk felcsapja a monokliát, és fixírozza a novellát.
1: Milyen csinos fruska maga. Szép eleje van.
0: Ott a fején az a szerelmes pár. Novella röhög.
1: Mit röhög?
2: Mit röhög, szép magyar novella?
0: Novella röhögve.
1: Hogy röhögnék? Hisz én nem is vagyok novella. Én egy közönséges hirdetés vagyok. Az elejem olyan, mint egy érdekes novella. Erre elolvasnak az emberek, és a végemen az van, hogy tehát mégis legjobb a gyomorkeserű.
0: A humoreszk hallatlan. Az utcán hangosan csöngetnek. Mindnyájan.
1: Mi ez?
0: A kroki a szemetes. Nagy beteg a cipőm. November 20-a. Ma délután végre megvettem azt az amerikai lakcipőt. Szép, formás cipő, klapnival. A napsugár kétszer szégyenkezve tápászkodott fel, miután hanyatt esett rajta. Jó erősen befűztem. Egy kicsit szorított eleinte a nagy ujjnál, de mindjárt elmúlt. 20 koronámba került az egész. November 21-e. Reggel, mikor felvettem, megint úgy egy kicsit szorított, mint tegnap, de majd megint elmúlik. A Schuster mondta, hogy csak tapossam jó ki. November 22-e. Csígy de szorít! Taposom! November 23-a. Csík, akira lejzumát, enye. Még ma is? 3. napja? Tapiskálom. November 23-a. Nagyon fáj, na. Nagyon fáj. Hű, de fáj. Nagyon fáj nekem ez a cipő. Ma délután egy kis lázam is volt. Itt a palanyilat! November 24-e. November 25-e. Beteg ez a cipő, kérem a lássan. Hát most végre rájöttem, hogy ehhez nekem egy nap kellett. 3 napig kint kószáltam a hűvös völgyben, gyökereket és erdei sáskákat ettem kínomban, és táncoltam hozzá, hogy a Schuster bácsi mondta, a kis hamis tangót táncoltam, de most már kicsit ideges vagyok. November 26-a. Ugyanis rájöttem, hogy ez a cipő beteg. Fáj, tehát beteg. Ha az embernek a foga fáj, ugye, akkor a foga beteg. Ha a hasa fáj, akkor ugye a hasa beteg, ha tehát a cipője fáj, akkor a cipő beteg. Na, nem mondom, hogy nagyon beteg, egy kis náthája volt, abból lett egy kis influenzája, mit tudom én, és most fáj. Fáj, dingál, egy pirinkó, tehát csak éppen annyira, hogy az ember úgy vakkant egyet-kettőt, a legfeljebb minden lépésnél egyszer úgy bembinget egyet, és a szeme egy pirinkót kidagad az üregéből, de csak egy cseppecskét. Az a pár szemszikra, amit az ember lát, meg az a pár csillag fényes nappal, Istenem, oda se neki katona dolog. Majd beszólok egy cipő doktorhoz hazamenet. Addig csak kibírom. November 27-e. A cipő doktor, Schustermester, megnézte a cipőt, szegényt. Megtapogatta, hallgatózott, aztán mondta ő is, hogy nincs nagy baj. Kicsit meghűlt, annyi az egész. Üljek le addig, bízom csak rá, mindjárt segítő rajta. Belgyógyászi szempontból tekintette az esetet. Hosszan beszélt rosszul vart stepliről, bevágott klapniról, fejtolásról, de biz én nem értem ezeket az orvosi dolgokat. Valami csövet dugott bele, nyilván gyomormosás vált szükségessé, aztán hideg borogatást alkalmazott. November 28-a. Még mindig itt vagyok a cipőkórházban. Harisnyában ülök, mert a borogatás nem használt. Mikor felhúztam, még fájt egy kicsit. Na, nem nagyon. Csak éppen annyira, hogy a nyelvem egy pindurkát kilógott. Na, éppen csak egy negyed méternyire. De a mester mégis lehúzta. Azt mondta, most még megpróbálkozik meleg borogatással. Ha az se használ akkor, de azért ne ijedjek meg, akkor menjek el doktor Kobrakhoz. Az specialista, mert úgy látszik valami szervi baj van, amit így belgyógyászilag nem lehet gyógykezelni, és konzíliumra lesz szükség. 10 koronát kért. November 29-e. Tényleg a specialistához kellett fordulni, mert este 8 órakor hirtelen görcsök álltak be, és a jobb oldal megdagadt. A specialista sokáig vizsgálta a beteget. Hosszan beszélt a diagnózisról, de nem értettem. most valami új rendszerű bőrnyomóval próbálkozik, mondta, de ha ez sem használ, akkor műtéti beavatkozásra kerül a sor, mert komoly szervi bajok vannak, és a borogatás csak súlyosbította a kort. Már 30 koronámban van a kezelés. November 30-a. Bulletin. A cipő az éjszakát nyugodtan töltötte, talán mert nem volt a lábamon. Láz nem volt, az érvelés emelkedett. A bélést beragasztották valami nyúlós anyaggal. Kívül két evőkanállal sósborszeszt alkalmaztak. A beteget befektették a sámfába és az ágyamba. Én a pamlagon aludtam. December 1-e. Délben kivettem a sámfát, és megpróbáltam a cipőt. De az első lépésnél kiütött rajta a berejték. Le sem mehettem az utcára. Azonnal telefonáltam a cipősebésznek. Automobilon jött, megvizsgálta és kijelentette, hogy tüstént hozzá kell látni a műtéthez. Egy fél óra múlva már késő lehet. December 2-a. Rettenetes volt! Rettenetes! Egy görbe késsel először bemetszett a bélésbe. Ekkor kiderült, hogy a nyelve a cipőnek a bélés alatt összehúzódott, daganat képződött. Ez volt az oka annak, hogy olyan rettenetesen fájt szegény. Nem lehetett okoskodni. A sebész kimetszette, extirpálta az egész nyelvet. Bemetszett a klapniba, aztán összevarta lazán a felső résszel. Utána újra sámfába tették a narkotizált cipőt. Most várni kell. December 3-a. Fájdalomtól megtört szívvel jelentem, hogy a beteg nem bírta ki az operációt. Ma reggel, mikor felvettem, végigrepett a varrás, és levált a talp. A cipő abban a percben felsikoltott, és meghalt. Exitus. Nyugodjék békében. December 4-e. Az a borzasztó a dologban, hogy most 15-ig nem mozdulhatok ki hazulról, mert addig a fizetésemet kivettem és elköltöttem a gyógykezelésre. Csak 15-én lesz annyi pénzem, hogy új cipőt vehessek. A magyar pénzhiány oknyomozó története. Akadémiai értekezés. Ókor. Már a régi magyarok sem ismerték a pénzt, amint azt Le Maître, a kitűnő historikus, Histoire de l'animalisme hongroise című alapvető munkájában részletesen kifejti. Filologice tárgyalva az esetet kiderül, hogy a magyar pénz szó a régi nincs, nincs, nénz, vénz, fénz, pénz. A szó gyökét a kitűnő filológus hosszas keresés után találta meg, magát a pénzt azonban ő se találta meg. Fejedelmek kora. A magyar fejedelmek hosszú ideig nyomorogtak, míg végre Szent István kapott egy koronát. Ezért az egy koronáért sok viszálykodások folytak. Második Endre volt az első, aki a magyar pénzügy fellendítését célozva vakmerőbb spekulációba kezdett. Ama kérdésre, hogy mit akar inkább, kardot vagy koronát, a kardot választotta abban a reményben, hogy hátha sikerül valahol eladnia két koronáért. Sajnos ezt a vállalkozását nem koronázta siker. Tatárjárás. 1244-ben a tatárok bejárták egész Magyarországot, de a pénzt nem tudták megtalálni ők se, erre hazamentek. A tatároknak szép, egyenes járásuk van, rövideket léptek, láb kifelé. Mohácsi vész. A Mohácsi vész alkalmából, mikor II. Lajos belefulladt a magas árfolyamba, azért